0: pénzügyi helyzetéről beszélt a miniszterelnök, nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor, marad a változékony idő. A mikrofonnál a szerkesztő Petsz Gábor Olivér, jó estét kívánok! Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél, a Tisza párt programjának köszönhetően. Erről is beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvény hozamok eséséhez és a fizetőképesség megtartásához vezetett. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásokat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthoffer Ágnes. A jobb oldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat. Erről beszélt a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, ami a Kötcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket, és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői szerint a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot. A Magyar Népdal napját tartják ma a Néprajzi Múzeumban a fővárosban. Az intézmény gyűjteményi tárlatán a többi közt bemutatják, miként kezdődött a népzene gyűjtése, hogyan kerültek a dalok fonográf hengerekre és gramofon lemezekre, majd magnószalagra és digitális archívumokba. A múzeum közölte, hangarchívumában több mint egy évszázad gyűjtő munkájának eredményei szerepelnek. Ma van a nagyszülők napja, amely az idősebb generációk tapasztalatára és a családi kapcsolatok fontosságára irányítja a figyelmet. A világnap eredete 1979-ig nyúlik vissza. Jimmy Carter korábbi amerikai elnök nevezte ki a szeptember első hétfőjét követő vasárnapot. Végül az időjárásról, változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is készülhetünk csapadékra, 19-25 fokos nappali hőmérséklettel.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jelenlét. Romák és a közélet.
3: Déblisztára káftumér romali, noroksi szanatácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jog akkor tölti be a szerepét, ha tudjuk, hogy létezik. Vallja dr. Lajos Edina, alapjogvédelmi szakjogász, aki a kisebbségek és nemzetiségek jogainak érvényesítéséért dolgozik elhivatottan. Dr. Lajos Edina, alapjogvédelmi szakjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, akinek munkájának középpontjában az alapjogok érvényesülése, a kisebbségek és nemzetiségek jogainak védelme áll. Kiemelt figyelmet fordít a cigányság helyzetére is. Kutatásaiban és szakmai munkájában azt vizsgálja, hogyan válhat a jog valódi eszközévé az egyenlő bánásmódnak. Mikor érezted először azt, hogy a jog a számodra nem csak egy szakma, hanem olyas valami, amivel az emberek életére is hatással lehet?
4: Számomra a jog kezdettől fogva hivatás volt, nem pusztán egy szakma. El kell mondanom, hogy egy szerető családban nőttem fel, és ezért minden nap hálát adok a Jóistennek, azokért az értékekért, a tiszteletért, az emberségért, a felelősségért, amit otthonról hoztam, a gyökereimtől, és hogy egyre jobban megismertem a társadalom működését, egyre erősebben éreztem, hogy a jog igazi küldetése, az emberi méltóság védelme, és különösen azoké, akik sérülékenyebb helyzetben vannak, és ez vezetett az alapjogvédelemhez is, és ezért foglalkozom a kisebbségek és a nemzetiségek jogainak érvényesülésével. És meggyőződésem, hogy a jog akkor tölti be szerepét, ha nem csak szabályokat alkalmaz, hanem emberséget is, és a jogász dolga, hogy meglássa a törvény mögött az embert, a sorsokat és a közösségeket, és ez a gondolat vezet előre a munkámban is. Nagyon fontos elmondanom, hogy nem csak alapjogvédelmi szakjogász vagyok, hanem másik küldetésem a magyar nóta, és ezáltal a zene szeretete. És számomra a magyar nóta és a cigányzene nem egyszerűen zenei műfaj, egyfajta történetet is hordoz arról, hogyan kapcsolódott össze a magyar kultúra és a roma muzsikusság. A cigányzenészek évszázadokon keresztül közvetítettek olyan zenét, amely ma már a magyar kulturális örökség részeként bennünk él, és én ezt valahol nagyon közel érzem az alapjogvédelemhez is, mert az alapjogvédelemben is azt keresem, hogyan tudjuk megőrizni az ember méltóságát, identitását, és azt a jogát, hogy saját története legyen. És a zene egy olyan hidat épít az emberek között, amely egy olyan csodálatos lelki összhangot teremt a kultúrák, magyarság és a romaság között, amelyet meg kell, hogy őrizzünk, és úgy gondolom, hogy jognak is ennek kéne, hogy a feladata legyen.
3: Mi az szerinted, amit egy jogász másképp lát az emberekről, mint egy laikus?
4: Talán azt, hogy egy történet mögött megpróbálja meglátni a jogilag fontos részleteket is. Egy laikus azt mondja, ez igazságtalan. Egy jogász pedig elkezdi megkeresni, hogy miért is igazságtalan, milyen jog sérülhetett ki a felelős, és milyen eszköz áll az ember rendelkezésére. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jogász ne veszítse el az emberi látásmódját, nem szabad odáig eljutni, hogy már csak egy ügyiratot látunk kvázi, és nem azt az embert, akinek az életéről az ügy valójában szól. Szakemberként fontosnak tartom, hogy ne csak reagáljunk a problémákra, hanem előzzük is meg őket oktatással, tájékoztatással, és a legfontosabb, hogy jelenléttel. Mindig azt keresem, ami összeköt minket, és nem azt, ami szétválaszt, és a közös nevező megtalálása nem csak jogi, hanem emberi feladat is.

0: Volt-e olyan jogi ügyed vagy történeted, ami nagyon megmaradt benned, akár emberileg vagy szakmailag?
1: Az az igazság, hogy vannak olyan történetek, amelyek azért maradnak velünk, mert megmutatják, milyen következménye lehet annak, ha valaki nem tudja, hogy érvényesítse a jogait. És ezekben azt tartom különösen fontosnak, hogy ne csak azt kérdezzük, vagy arra koncentráljunk, hogy ki nyerte meg az ügyet, hanem azt is, hogy mi történt azzal az emberrel, eközben milyen folyamaton ment át. Sajnos azért el kell mondanunk, hogy a romákat nagyon sok esetben negatívan diszkriminálják, és én ezért küzdök, én erre tettem fel az életemet, és nagyon sok ilyen jogesetem volt, hogy a cigányságot azért különböztették meg negatívan, mert a származását egy negatív bélyegnek tüntették fel. Sajnos ezekért az ügyekért kell tennünk, és ezt nem szabad, hogy elharapózzon, mert mindig azt kell néznünk, ami összeköt minket, és soha nem azt, ami szétválaszt.
0: A jogvilága sokszor nagyon távolinak tűnik a laikus emberek számára. Szerinted mivel lehet közelebb hozni, vagy úgy megfogalmazni, hogy mindenki úgy érezze, hogy ez róla szól?
1: Sokszor azt látom, hogy a bizalom a legfontosabb. Ha valaki azt érzi, hogy meghallgatják, már azzal visszaadunk valamennyit az emberi méltóságból. És valójában az a legfontosabb, hogy nem a paragrafussal kezdjük, hanem magával, az emberrel, a személyiséggel. És azt mondom valakinek, hogy az alaptörvény alapján ez és az a joga, lehet, hogy 5 perc múlva már nem is tudja, hogy miről beszélünk, de ha azt mondjuk, hogy jogod van ahhoz, hogy emberként bánjanak veled, jogod van ahhoz, hogy ne érjen hátrány azért, aki vagy, akkor már kapcsolódni tudunk hozzá, és a jog akkor válik igazán élővé, amikor az ember felismeri benne a saját életét is.
0: Volt olyan, amikor az igazságosság mentén mást éreztél mondjuk magánemberként, és más gondoltál jogászként egy adott ügyről?
1: Hát ez egy nagyon nehéz, talán a legnehezebb kérdés. A jog és erkölcsi igazságérzet nem esik mindig tökéletesen egybe, és egy jogásznak viszont az a feladata, hogy ne egyszerűen a saját személyes igazságérzetéből induljon ki, hanem megvizsgálja mindig a jogi kereteket is. És ugyanakkor szerintem az is fontos, hogy ne váljunk érzéktelenné, mert azért nagyon sok jogász elköveti ezt a hibát. Ha egy jogi helyzet társadalmi vagy emberi szempontból problémás, arról beszélni kell. A jog ugyanis nem egy lezárt, mozdulatlan világ. A társadalom mindig változik, és a jogalkotásnak is folyamatosan reagálni kell az új helyzetekre, de ahogy Georg Jellinek mondta, a jog erkölcsi minimum. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor nem az a döntés születik, ami az erkölcs mesdjéjén van, de nekünk azért kell küzdenünk, hogy ezt közelebb hozzuk az igazsághoz, az erkölcshöz, és az emberi történetek mögé kell néznünk, nem mereven, textuálisan, csak a jogszabályokat figyeljük. A munkám során mindig törekszem arra, hogy a jogszabályokat az emberi méltóság tiszteletével együtt értelmezzem, és a kisebbségek védelme nem csupán jogtechnikai kérdés, hanem mélyen emberi feladat is. És a célom, hogy a mindennapi döntésekben is érvényesüljön az egyenlő méltóság, és az, hogy senki ne szoruljon háttérbe a származása, nemzetisége, vagy esetleg élethelyzete miatt. Hiszem, hogy a jogász felelőssége, hogy a jogot ne egy falnak értelmezzük, hanem hídnak használjuk az emberek között.

0: Ha valaki esetleg jogi segítségre szorul, de nem engedheti meg magának, hogy jogászhoz forduljon, akkor te mit tanácsolnál neki, hogy milyen megoldások lehetnek, vagy milyen utat kéne keresnie?
1: A jogegyenlőség nagyon fontos, de önmagában nem mindig elég. Az is számít, hogy az ember ténylegesen hozzá tud-e férni a jogaihoz. És ha valaki eleve fél egy hatóságtól, nem ismeri a jogait, nincs esetleg pénze jogi segítségre, vagy korábban rossz tapasztalatai voltak, akkor papíron lehet ugyanaz a joga, mint másnak, de sokkal-sokkal nehezebben tud élni vele. Ezért különösen fontosnak tartom a jogi felvilágosítást és a hozzáférhető jogvédelmet is. Én azért küzdök, hogy azok az emberek, kisebbségek, nemzetiségek is hozzáférhessenek ingyenesen a jogi segítséghez, akiknek esetleg nincs pénzük, módjuk, lehetőségük eljutni egy komoly ügyvédi irodába, hogy érvényesítsék a jogaikat, és hozzánk fordulhatnak, csak ezt tudom ajánlani. Segítünk, megalapítottuk a Kárl Gáspár Református Egyetemen, egyedüléként Magyarországon az alapjogvédelmi szakjogászképzést, és olyan jogászokat képzünk, akiknek prioritás a kisebbségek, nemzetiségek védelme. Igyekszünk a közösségünket kiterjeszteni, és minél több jogásznak ezt a szemléletet átadni, hogy igenis segítsünk, és ne csak az anyagiak miatt, hanem egy karitatív módon a bajba jutott embereknek, akiknek nincs pénzük jogi segítséghez fordulni.
0: És hogy látod, a jogászi közösségen belül mennyire nyitottak erre a gondolatra?
1: Ez talán a következő generációban lesz még inkább erőteljesen kiteljesedett. Nagyon-nagyon nehéz, mert a jogászokat is megértem, hogy kezdőjogászként nem karitatív munkát szeretnének végezni, de úgy gondolom, hogy a középutat meg kell találnunk, és mindig az emberi értékeket kell néznünk, és segítenünk a bajba jutottaknak.
0: Személy szerint neked honnan fakad ez a motivációt, hogy ekkora nagy szívvel és lélekkel végzed a munkád, ahogy így ez a szavaidon keresztül is érződik, és ennyire érzékeny vagy ez iránt, a téma iránt?
1: Természetesen a gyökereimet nem tagadhatom meg, tehát nagyon-nagyon fontos számomra a családom, ahonnan jöttem, és a jó Istennek nem tudok elég hálás lenni, hogy én milyen nagy szeretetben és csodálatos családban nőttem fel, és sajnos nem mindenkinek adatik ez meg. És úgy gondolom, hogy ha már én a Jóisten tenyerén voltam, akkor kötelességem segíteni a társaimnak és olyan kisebbségeknek, nemzetiségeknek, akik bajban vannak, és esetleg nehezebb körülmények között élnek, és jogi segítségre van szükségük.

0: Hogy látod, te miben változtál mondjuk a pályád elejéhez képest? Mi az, amiben fejlődtél azóta?
1: Hát az az igazság, hogy én a pályám elején talán még empatikusabb voltam, de azért nem szabad annyira a lelkére venni az embernek minden egyes emberi történetet, és sajnos el kell ismernünk, hogy mindenkinek nem tudunk segíteni, hiába is szeretnénk, és nekem is ez a küldetésem, de mégis, ha találkoznék a fiatal pályája elején álló Edinával, arra figyelmeztetném, hogy ne akarjon túl gyorsan mindent tudni, hiszen a jog egy olyan terület, ahol folyamatosan tanul az ember, és azt is megmondanám neki, hogy soha ne veszítse el azt az embert, aki a jogi pályája elején volt. Szakmailag mindig felkészültnek kell lenni, talán ez a legkardinálisabb dolog. Határozottnak, merni kell kérdezni, és nem szabad attól félni, ha még nem tudja azonnal a választ, tehát a fiatal joggászoknak is ezt ajánlanám. És arra kell figyelni, hogy nem szabad engedni, hogy a sok ügy, a sok papír mögött eltűnjön az ember. Tehát mindenképpen az emberi személyiséget, a legfontosabb emberi értékeket, az erkölcsöt kell néznünk, és így segítenünk.
0: Mennyire nehéz külön választani, amit most itt valamennyire említettél is, hogy azokat a történeteket, amivel foglalkozol, hogy azt letenni munka végén, ha lehet ilyet. Vagy azt nem teszi le az ember délután 5-kor, amikor végez, hanem benned van. Ez mennyire nehéz számodra?
1: Bevallom őszintén, hogy nem könnyű, és talán ebben változtam, mert a pályám elején még érzékenyebb voltam, és egy-egy emberi történet annyira meghatott, és annyira szívbe markoló volt, hogy nem tudtam szabadulni a gondolattól, de ezt meg kellett tanulni, és egy kicsit lazítani és félretenni a munkát, mert nem lehet minden sorsot átérezni, mert akkor nem tudok a következő segítségkérőnek egy kezet nyújtani.
0: Hogy látod, vagy te mit tapasztalsz, hogy a fővárosban, a fővárosból többen érkeznek hozzád, vagy vidékről is megkeresnek egy-egy esettel? Mennyire jellemző az, hogy inkább azért itt a fővárosban úgy tudatosabbak az emberek?
1: Igen, sajnos a fővárosban tudatosabbak az emberek, és az a célom, hogy vidékre is elvigyük ezt a jogi segítségnyújtást, de mindenképpen ismeretterjesztéssel és a médiával muszáj eljutnunk a kisebb településekre is, mert ott talán még nagyobb szükség van a jogi segítségre.

0: Mi lenne még szerinted a megoldás annak, hogy az emberek jobban tisztában legyenek a saját jogaikkal adott esetben, vagy hogy éppen ha megsértették a jogaikat, mert lehet, hogy sokszor ezt egy laikus nem is tudja, hogy mikor kéne jogi segítségért fordulnia. Hogyan lehetne ezt még elérhetőbbé tenni az emberek számára, akár nem tudom, iskolai képzésekkel, vagy valahogyan ezt már fiatalabb korban beépíteni? Szerinted mi a megoldás?
1: Elsősorban azzal, hogy az emberek megtanulják, van lehetőségük fellépni a jogaikért. Nem szeretném, ha bárki úgy nőne fel, hogy előre lemond a saját jogairól, mert azt gondolja, hogy úgysem számít a hangja. A változás szerintem ott kezdődik, amikor valaki már nem azt mondja, hogy úgysem tehetek semmit, hanem azt, hogy mit tehetek ebben a helyzetben. Tehát ezt kell mindig központba állítanunk, és nem szégyen soha segítséget kérni. Nem kell mindenkinek jogi egyetemet végeznie, de azt tudnunk kell, hogy mikor érdemes segítséget kérni, milyen dokumentumokat őrizzünk meg, hová fordulhatunk, és mikor ne írjunk alá valamit anélkül, hogy azt megértenék. És nagyon-nagyon fontos, a jog akkor tud igazán védeni, ha tudjuk, hogy létezik. És ezt a média által kell az emberek tudomására hozni, már akár általános iskolában ilyen alapvető jogi tanulmányokat kell a gyerekeknek átadni, hiszen tudják, hogy vannak jogaik, és nem szabad senkit diszkriminálni a származása miatt. És ezt minden gyermeknek tudni kell.
0: Mi az, amire a pályád során a legbüszkébb vagy?
1: Amit már említettem, hogy megalapítottuk Magyarországon egyedüliként az alapjogvédelmi szakjogászképzést, és hatalmas sikere van, nagyon nagy hangsúlyt fektetve az alapjogvédelemre, és átadni a nemzetiségek, kisebbségek védelmét, én is ezen a kurzuson tanítok, és szívügyemmé vált. Illetve most védem meg a PhD disszertációmat, melynek a témája a jog és erkölcs az alapjogvédelemben, különös tekintetben a romasság helyzetére. Ez egy hatalmas nagy mérföldkő lesz számomra, és ez nagyon nagy kihívás is, és azt gondolom, hogy ha ezt a disszertációmat megvédem pár hónap múlva, akkor ez egy olyan dolog lesz, ami tényleg büszkeséggel tölthet el.
0: Nagyon sok sikert kívánok így előre is akkor a védéshez, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó eredménnyel fogod ezt is teljesíteni. Még a következő időszakról mesélj egy picit, kérlek, hogy milyen terveid vannak így az előtted álló években.
1: Tervek az mindig-mindig vannak, tehát a legfontosabb a szívügyem, a kisebbségek, nemzetiségek védelme. Tehát én ezért szeretnék tenni, nekem ez egy annyira fontos lelki küldetés, amelyet nem is tudok szavakba önteni. És azt szeretném, ha mindenki elvinné magával azt a gondolatot, hogy joga van kérdezni, joga van segítséget kérni, és joga van kiállni önmagáért. A gyökereimet megtagadni soha nem tudnám, és alapjogvédelmi szakjogászként különösen fontos számomra, hogy senki ne érezze azt, azért, mert más háttérből érkezik, kevesebbet ér, vagy kevesebb joga van, mert az alapjogok legfontosabb üzenete számomra végül nagyon egyszerű, hogy minden ember számít, és minden ember egyenlő. A jövőre nézve szeretném tovább erősíteni azt a szemléletet, amelyben a jogvédelem nem egy távoli intézmény, hanem elérhető és emberközeli segítség. Számomra a legfontosabb, hogy a munkánk nyomán több legyen a bizalom, a megértés és a méltóság is. És azt gondolom, hogy ebben látom a hivatásom értelmét.

Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra!

0: Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
1: 2001-ben Afganisztánban a tálibok uralkodtak. Az iszlám törvények elképesztően szigorú értelmezése szerint rendezkedtek be, és példátlan módon elnyomták a nőket. A World Trade Center és a Pentagon ellen elkövetett szeptember 11-i merénylet után úgy tűnt, hogy ennek vége lesz. Eltelt 25 év, és Afganisztánban a talibok uralkodnak, pont úgy, mint akkor. Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemző műsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk, pedig Király András, külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval úgy tűnik, mintha Afganisztánban nem történt volna semmi az elmúlt negyed században. Tényleg?
2: Azért ez meg az megesett. Szeptember 11-i évfordulóján rögzítjük ezt az adást. Szeptember 11-e első és talán leglátványosabb folyománya az Egyesült Államok Afganisztán elleni háborúja volt, ami kezdetben egy nagyon szűk fókuszú akcióként indult. Oda megyünk, megkeressük azokat, akik lerombolták a világkereskedelmi központot, és felszámoljuk a bázisaikat. Ha azt vesszük, ez a művelet részben sikertelen volt, azt hiszem a Bin Laden 10 évvel később sikerült csak elkapniuk, de az Al-Qaida bázisait viszonylag hamar felszámolták Afganisztánban, de végül ott ragadtak, és egy nagyon iróniamentesen mondom nemes célkitűzéssel megpróbáltak nemzetet építeni Afganisztánban, egy olyan nemzetet, ahol teszem azt nem köveznek halálra nőket. Ez a kísérlet, amilyen nemes volt, annyira kudarcra ítélt is a kezdetektől fogva. Az afgán népesség egy jelentős része, és nem kizárólag a tálibok megszállóként tekintett az Egyesült Államokra. Afganisztán története tulajdonképpen teljes történelme arról szól, hogy mindenkit, aki kívülről érkezik, megszállóként értelmeznek, és megpróbálnak kiűzni.
1: Birodalmak temetője, ugye? Ez volt a beceneve.
2: Ez volt pontosan a beceneve. Igazából, ha megnézzük a 19. századi geopolitikát, a nagy játszmát, ugye a brit birodalom és az orosz birodalom versengését Közép-Ázsiáért, mindkettő Afganisztánnál akadt el. Afganisztán népességét a környező országok népessége alkotja valójában, és amelyik részét meg tudták szállni a nagyhatalmak, azokból lett Pakisztán, meg a mindenféle egyéb sztánok, és középen Afganisztán, amit nem sikerült elfoglalni.
1: A Szovjetunió se bírt velük.
2: Szovjetunió se bírt velük, és 20 év alatt kiderült, hogy az Egyesült Államok sem bír velük.
1: Még minden olyan szépen indult. Abban az értelemben, hogy túl voltunk kicsit bő 10 évvel a hidegháború után, úgy tűnt, hogy a liberális világrend legyőzhetetlen.
2: A történelem véget ért.
1: És ez volt az eddigi egyetlen akció, amiben a NATO ötös cikkelyét élesítették, tehát minden NATO szövetséges egyetértett, hogy ez egy jogos önvédelmi háború, és még Oroszország is támogatta az amerikai beavatkozást kezdetben.
2: Így, és ez nagyban hozzájárult a kezdeti sikerekhez is, hogyha emlékszünk, akkor a tálib rezsim az tulajdonképpen heteken belül összeomlott, miközben előtte 6 éven át legyőzhetetlennek tűnt, és leuralta az egész országot, tulajdonképpen egy nagyon-nagyon kicsi szegletében, egy szűk völgyben nem tudták átvenni a hatalmat. Mégis utána ez a tálib mozgalom egy állandó felkelésben tudott maradni, és lényegében hiába ment be egyre több és több amerikai katona, mert minden problémára a következő megoldási kísérlet az az volt, hogy küldjünk oda még több katonát, próbáljuk teljesen ellenőrzés alá vonni az országot. Sosem sikerült teljesen ellenőrzés alá vonni Afganisztánt, ellenben az egyre nagyobb véráldozatok azok egyre inkább megviselték az amerikai közvéleményt. Mondom ezt úgy is, hogy amúgy az afganisztáni háború egyike azon kevés háborúnak, ami a hosszú időtartama és az egyre fokozódó véráldozatok ellenére az amerikai közvéleményben egy népszerű háború maradt.
3: És itt emlékezzünk meg, hogy 7 magyar halálos áldozata is volt ennek háborúnak, hiszen magyar katonák is csatlakoztak a NATO erőkhöz 2008 és 2011 között. Szemette ezt a 7 áldozatot a Magyar Honvédség?
2: Igen. 2011 volt egyébként, ha már említetted, kb. A csúcs éve az afganisztán űveletnek, akkor tűnt talán egy apró, rövid pillanatra úgy, hogy akár sikerülhet is. De amint megkezdtek amerikai csapatokat kivonni, kiderült, hogy ez mégsem fog sikerre járni. Egyébként 2011 volt az az év, amikor a britek, akik az Egyesült Államok mellett a legnagyobb szerepet játszották az afganisztáni műveletben, és az Iránnal határos Helmand tartomány pacifikálása lett volna a feladatuk, ők már hangosan, nyilvánosan azt kiabálták, hogy egyszerűen el kell engedni Helmand tartományt, mert nem lehet pacifikálni.

0: akkor ez az aszimmetrikus hadviselés volt a mindent leuraló nagy megfejtés. Tehát ez ellen képtelen mit reagálni egy fejlett nyugati haderő, és egyszerűen nem tud mit kezdeni az út mellé rakott bombákkal. Tehát ez egy vereség volt, vagy nem raktak bele eleget így?
1: Ez egy lehetetlen küldetés volt, inkább úgy fogalmaznék. Az aszimmetrikus háború az azért egy sajátos fogalom, mert nem egy hadsereggel kéne megvívni. Ez egy rendészeti feladat lenne, a hadseregek pedig nem rendészeti célú intézmények. A hadseregeknél viszonylag fekete-fehér szabályok vannak, mozog és fegyver van nála, lőd le. A rendészet az nem ezen az elven kell, hogy működjön, mert ezzel azért csak újabb felkelőket termelsz. Valójában a kidolgozatlan stratégia áldozata lett az Egyesült Államok. Belement egy olyan háborúba, amit nem lehetett megnyerni, pont azért, mert nem egy olyan típusú ellenséggel kellett háborúzniuk, amire a teljes hadseregük fel volt építve. Hamarosan ki fogunk térni a szeptember 11-e távolabbi következményeire, és látni fogjuk, hogy ez a hadsereg arra volt felépítve, hogy mondjuk egy másik reguláris haderőt nagyon hatékonyan megsemmisítsen. Ez...
0: Nem tudom nem hallani a szavaidból, hogy 2003-ban járunk már az Irak ellen megindított párhuzamos invázióval, ami valamilyen módon összefüggött az afganisztáni háborúval, hiszen ugyanúgy a világterror, a szélsőséges iszlám terror ellen indult. Saddam Hussein rezsimjének megdöntésére, második öböl háborúnak is nevezzük. Mi értelme és milyen következménye volt ennek?
1: Ugye ezen felül van egy, hát hogy mondjam, valójában mondva csinált kapcsolat szeptember 11-ével. Az amerikai, és ezt most nevezzük propagandának, amikor a Bushék próbálták megalapozni a háborút, annak két fő állítása volt. Az egyik, hogy Irak tömegpusztító fegyverek gyártására készül, a másik állítás pedig az, hogy Saddam Hussein kapcsolatban állt Osama Bin Ladennel és támogatta a szeptember 11-i akciót. Egyik sem bizonyult igaznak, és ez hozzájárult az egyik legtartósabb következményéhez az iraki háborúnak.
0: Nem az, hogy a hitelességét elvesztette az Egyesült Államok?
1: Igen.
0: Tehát egy áldozat, egy megtámadott áldozat szerepből egy agresszor szerepbe ment át?
1: Pontosan, és ez már egyébként a háború megindítása előtt látszott. Nagyon sokan, és utóbb kiderült teljes joggal kétkedtek a háború indoklásában. Az ENSZ nem adta ráadását. Kofi Annan illegális, az ENSZ akkori főtitkára Kofi Annan illegális háborúnak nevezte az Irak elleni támadást. Már nem a NATO égisze alatt történt, nem lépett életbe az ötödik cikkely, az úgynevezett Coalition of the Willing,
0: Elszántak szövetsége?
1: Azt hiszem ez volt a korabeli fordítása, az Elszántak szövetsége állt össze, hogy megdöntse Saddam Hussein rezsimét. Ám ahogy Afganisztánnál sem látszott a hosszú távú stratégia, úgy nagyon hamar kiderült, hogy Irakban sincsen hosszú távú stratégia. Maga a háború az egyébként totális sikerként írható le. Március 21-én elindult, májusra véget ért.
0: Ez a reguláris hadsereg elleni akció sikeres volt, Saddam rezsimet hip-hop megdöntötték, holott a környék egyik erős hadserege volt, még akkor is, ha meggyengült az első.
1: Igen, a világ negyedik legerősebb hadseregeként tartották, azt hiszem, számon.
0: És ebben, hogy megrendült mégis az Egyesült Államok megszállói szerepe Irakban, ebben nagyon-nagyon komoly része volt Iránnak. Ugye Irán, amelyik előtte bő 10 évig háborúban állt Irakkal, óriási megrendüléssel vette tudomásul az amerikai inváziót Irakban. Ugye úgy kezdődött az egész, hogy még Irán is segített Afganisztánban az Egyesült Államoknak. Valaki emlékszik, volt ez az Északi Szövetség nevű konglomerátum, ami a talibokkal szemben álló sok nemzetiségű

0: részben törzsi alapon szerveződő szövetség volt, amit eredetileg Irán támogatott, fegyverzett fel és képzett ki, és ezt használták az amerikaiak is kezdetben szárazföldi szövetségesként, és akkor volt egy együttműködés, ami úgy tűnik, hogy megtöri azt a nagyon ellenséges viszonyt, ami 79 óta volt a két ország között. És aztán, amikor 2003-ban az Egyesült Államok elfoglalja Irakot, akkor az iráni vezetés azt gondolta, hogy a következők ők lesznek. Ők az igazi célpont. Ez volt az ő percepciójuk. És megpróbálták részben azt kihasználni, hogy Irak lakosságának többsége síita, ahogy az iráni vezetés egy síita egyházi állam tulajdonképpen, viszont a Saddam Hussein rezsim alapvetően a szunnita kisebbség uralmán alapult. És azt gondolták, hogy a Saddam megdöntésével ez a síita többség maguk mellé tudják állítani, ami csak részben működött automatikusan, de Irán képes volt megszervezni síita ellenállási alakulatokat, melyek egyébként a mai napig meghatározzák Irak igazgatását és rendfenntartását. Másrészt pedig elterjesztették azt a típusú háborút, amit Afganisztánban addigra megtapasztaltak az amerikaiak, tehát ez a gerilla hadviselést, ezt a bombák az útszélén, öngyilkos merényletek, plusz erre rájött egy vallásháború is, amikor a síiták és a szunniták egymás szent helyein kezdtek el robbantani, majd egymás tömegrendezvényein kezdtek el robbantani, és ez gyakorlatilag teljes káoszba vitte Irakot, nek a végén Irán úgy érezte, hogy lényegében megnyerte ezt a háborút.
1: Említetted is a szunnitákat, ez ugye a másik következménye volt, hogy a hirtelen hatalomból kiszorult szunita kisebbség az nagyon nyitottá vált a szunita radikális gondolatvilágra. Ugye Irak tulajdonképpen egy kiegyensúlyozó szerepet töltött be a Közel-Keleten addig a vahabista szunita Szaúd-Arábia és a síta Irán között. Lényegében mindkettővel ellenséges viszonyban volt, de ezzel távol is tartotta egymástól ezt a két lokális nagyhatalmi szerepre törő államot.
0: Ez egy világiasabb diktatúra volt, mint a szomszédai.
1: Teljes mértékben, tulajdonképpen politikai eszközként él csak az iszlámmal Saddam Hussein, nyilván a iraki háború előtt ő is már szent háborúról és a iszlám védelméről beszél, de a Baath párt, ami Irak mellett egyébként Szíriát is uralta, az egy szocialista alapokon álló világiasabb politikai szerveződés volt. Most ez a részben az amerikai megszállása, részben a síták megerősödésére válaszul kirobbanó szunita felkelés, az viszont az ideológiai alapjait a radikális szunita iszlamizmusban találta meg, és az Egyesült Államok, ami eredetileg azzal a céllal ment Irakba, hogy megakadályozza a tömegpusztító fegyvereket, és leszámoljon az Al-Qaidával, ami valójában nem volt jelen Irakban, az megoldotta, hogy az Al-Qaida megjelenjen Irakban, sőt, átalakuljon az iszlám állammá.
0: És ez újabb, nagyon komoly problémákat okozott, és meghosszabbította háborút. Az Egyesült Államok egyszer már nagyjából kivonta a csapatait, kénytelen volt újabb erőforrásokat összpontosítani az iszlám állami elleni küzdelemre, részben szövetségben, megint csak Iránnal. Ez nagyon érdekes, hogy Iránnal hol összefogunk, egy közös ellenség ellen, hol pedig egymás ellen vívjuk a nagy háborút a Közel-Keleten, most éppen egymás ellen vívják a nagy háborút a Közel-Keleten.
1: Igen. Picit visszakanyarodva Afganisztánra, csak azért, hogy hagyományos szövetségeket is megrengetett az amerikai külpolitika némileg iránytévesztett és csapongó akciói a térségben. Közép-Ázsiában az Egyesült Államok hagyományos szövetségese Pakisztán volt. Pakisztán emellett a tálibok fő szponzora. A tálibok részben Pakisztán klienseinek tekinthető, bár lehet, hogy egy kicsit fordított a felállás tekintettel Pakisztán nemzetiségi összetételére, ahol szintén a tálib mozgalom, főleg a pastú népességben népszerű, és a pastuk többsége Pakisztánban él, és ott is nagyon meghatározó népcsoport. Az amúgy is törékeny pakisztáni-amerikai kapcsolatok megbicsaklottak, ami komoly lehetőséget teremtett Kínának, aminek szintén Pakisztán a hagyományos szövetségese Közép-Ázsiában, tekintete, hogy a legfőbb kínai Kína a legfőbb ázsiai riválisának, Indiának Pakisztán a természetes ellensége.
0: Igen, Pakisztán ugye kínai harci repülőkkel háborúzott egy mini háborút Indiával a közelmúltban.
1: Igen, és Kína ennek révén egy nagyon-nagyon fontos stratégiai sikert ért el. Gwadar városában képíthetett egy mélytengeri kikötőt. Hivatalosan ez természetesen kereskedelmi célokat szolgál, de hát a kereskedelmi hajóknak megvan az a szokása, hogy be tudnak menni sekély vízbe is. A mélytengeri kikötő jelentősége az az, hogy, és itt visszautalnék az előző heti adásunkra, és Nagy Péter cárra, hogy Oroszország geopolitikai céljai a 18. század óta azok, hogy kijusson a világtengerekre. Lényegében Kínának is ugyanez a célja. Azt gondolhatnánk, hogy Kína szempontjából ez megoldott, de a sárga tenger, Kína tengeri kijárata az alaposan körül van zárva amerikai szövetségesek által. Nem egyértelmű a kijutásuk a csendes óceánra, viszont az indiai óceánra most már van egy bázisuk, és kint vannak a világtengereken.
0: És Kínán kívül még egy nagy hatalom lett egy súranó pályán befutó, ezután a konfliktus után, hogy a permanens közel-keleti válságok azok emelték az olajárát, és akkoriban még sokkal jobban kiszolgáltatott volt a világ a közel-keleti olajnak, mint manapság, amiatt egy csomó új lelőhely és egy csomó új fúrási technológia terjedt el, és többek között az észak-amerikai kitermelés megsokszorozódott, és ez Oroszország volt. Oroszország az olaj árának 2000-es évek első felében tapasztalt emelkedésével erősödött vissza globális szereplővé. Putyin ezzel stabilizálta a hatalmát a borzasztóan leszakadó 90-es évek szétesése után.
1: Ugye nagyjából a közel-keleti válság előtti olajárfolyam az körülbelül az volt, aminél az oroszok nem termelnek különösen sok nyereséget az olajiparukkal, és ott tartósan egy 20-25 dollárral megemelkedett az olajár, ami rendkívül profitábilissá tette az orosz olajipart.
0: Már csak azt is érdemes itt megjegyezni, hogy a ukrajnai háború 22-es eszkalációjáig mintegy 600 milliárd dollárnyi vagyont rakott félre az orosz kormány, úgymond tartalékba, egy alapba, és ezt éli fel most. Tehát a mostani szankciós problémák, a háború költségei, azt részben ebből finanszírozza, ebből tud visszaforgatni mindenféle szociális és egyéb intézkedésekre, és hát ez valamikor mostában kezd majd elfogyni, de ez az egész nagy agresszió Ukrajna felé, ezt részben itt lehetett megalapozni ezzel a plusz bevételekkel.
1: Másrészt Oroszország, ami a hidegháború lezárultával lényegében elvesztette a kapcsolatát a közel-kelettel, Szovjetunió széthullásával, ugye a kliens államaival is megszakadt a kapcsolat, vissza tudott térni a régióba, Szíriában megjelent. Szíria egyébként gyakorló település szolgálhatott. Gondolom eredendően volt egy olyan elképzelés Oroszország-ukrajnai háborújánál, hogy egy hasonló gerilla harcmodorral kell majd szembenézniük, mint bármely megszálló hatalomnak mostanában, amire Szíria egy gyakorló terep lehetett, hogy ez ellen hogyan kell fellépni. Másrészt a Wagner csoport is, mint azt szintén előző epizódunkban beszéltük, itt szerezte be azt a vagyont, amivel Ukrajnában az orosz támadó erők leghatékonyabb alakulatát ki tudta alakítani.
0: Mondhatjuk, hogy a bagdadi bazárban Kína és Oroszország vásárolt be képletesen még akkor is, hogyha nem szó szerint történt, és még akkor is, ha akkoriban az volt a nagy vádaskodás, hogy az amerikaiak valójában az iraki olajért mentek oda.
1: Igen. És megint felbukkant Kína, mint egy sötét és fenyegető árnyék, teljes joggal. Egyrészt talán akkor épült ki az a iráni-kínai kapcsolat, ami az egyre, olajra egyre éhesebb kínai gazdaságnak egy állandó olajellátási lehetőséget biztosított.
0: Első olcsó olajat, hiszen szankció alatt volt az iráni olaj, nem sok szereplő merte megvásárolni.
1: Másrészt George Bush, amikor 2000-ben megválasztották elnöknek, és még szeptember 11-e előtt, akkor arról beszélt, hogy az Egyesült Államok stratégiai figyelmét Európáról Ázsiára kell fordítani. Ő volt az, aki először megfogalmazta, hogy szemben Bill Clintonnal, aki üzletelni akart Kínával, és stratégiai partnernek nevezte Kínát, ő stratégiai riválisként határozta meg Kínát. Majd jött szeptember 11-e, jött az afganisztáni háború, jött az iraki háború, és az Egyesült Államok figyelme minimum 10 évre elfordult Kínáról. Obama a második elnöksége alatt próbálta meg újra a fordulat Ázsia felé programot meghirdetni, de lényegében Joe Biden elnökségéig kellett várni, valójában 20 évet, hogy az Egyesült Államok teljes figyelme újra Kína felé forduljon. Kína tehát alsó hangon egy évtizedet, de talán 2 évtizedet nyert ebben a stratégiai küzdelemben, ami most már a világ első számú hatalma szerepéről szól, amit nagyon alaposan ki is használt, hogyha valaki emlékszik, vagy látott már képeket arról, hogy hogy nézett ki Shanghai 2000-ben, és hogy néz ki 2025-ben, az látja, hogy milyen döbbenetes fejlődésen ment át gazdaságilag Kína. És ez a gazdasági fejlődés, amit látunk, de a hadserege is rohamtempóban fejlődik. 2000-ben egészen konkrétan 0 darab anyahajójuk volt, repülőgép hordozójuk. Most már 3 van, plusz ki tudja mennyi épül, és ezek között már az amerikai repülőgép hordozókkal versenyképes repülőgép hordozójuk is vannak.
0: És ráadásul ugye az iraki konfliktus volt az első olyan eset, amikor az Európai-Amerikai Szövetség megrendült, leginkább azért, mert sok európai ország tiltakozott az iraki beavatkozással szemben. Akkor volt az, amikor a French fries-t, vagyis a sült krumplit, amit francia sültnek hívnak tükörfordításban, át kellett nevezni a kongresszus menzáján Freedom fries-nak, szabadság sültnek. Az ilyen szimbolikus dolgok azok most is állandóan előkerülnek, például a grönlandi vita kapcsán. De először akkor lehetett ezt tapasztalni, hogy a nyugati Észak-Atlanti Szövetségben igazán mély kulturális, politikai, ideológiai törés történik, és hát megváltozott maga az Egyesült Államok is. A műsorunk legvégén néhány percben erről még beszéljünk, hogy ez micsoda változás volt.
1: Egyrészt, ha visszanyúlunk szeptember 11-éhez, szeptember 11-e után George Bush megítélése 90%-on át, a kongresszus megítélése 70% fölött, a teljes nemzet egyesült, szó szerint beállt a zászló mögé. Ebből a nemzeti egységből már az iraki háború előestéjére
2: A hallott műszaki hibáért elnézést kérünk. 3 óra a pontos idő, híreket mondunk. Új gyermekvédelmi törvényt készít elő a kormány, lezuhant egy drón Észak-Kelet-Romániában, továbbra is változékony lesz az idő. A mikrofonnál a szerkesztő Petz Gábor Olivér. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek. Közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi közt szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet, és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhonyan közzéteheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak gért párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélső jobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban. Lezuhant egy drón Románia észak-keleti részén. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova előzőleg értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön és Románia felé tart. Itthon az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös produkciója a Néma Lakodalom kapta a legjobb előadás díját a Békés Csabai Nexus Nemzetközi Színházi Fesztiválon. A háromnapos eseményen Magyarországról, Romániából, Szerbiából és Ukrajnából érkező színházi művészek találkoztak egymással, valamint a közönséggel. 9 előadás, 6 versenyprodukció és egy ős bemutató szerepelt a programban. Ma van a nagyszülők napja, amely az idősebb generációk tapasztalatára és a családi kapcsolatok fontosságára irányítja a figyelmet. A világnap eredete 1979-ig nyúlik vissza. Jimmy Carter korábbi amerikai elnök nevezte ki a szeptember első hétfőjét követő vasárnapot. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
4: Köszöntöm Önöket, Hegedűs Katalin vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szűk egy órában a hétköznap esténként jelentkező hírháttér műsorunk adásaiból mutatok részeket. Hétfőn szó volt a miniszterelnöki fizetéscsökkentés, a teljes közigazgatásban tova gyűrűző hatásairól. Az állami fizetések csökkentését Magyar Péter még a kampány során ígérte meg, szembeállítva a takarékos kormányzást a luxizással és az állami túlköltekezésekkel. Reiser Balást a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Technológia és Egyenlőtlenség Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát Tatár Tímea kérdezte hétfői műsorunkban.
5: Mennyire rontják ezek a fizetési módosítások egy-egy pozíciónak a vonzerejét? Például, hogyha a kormányfő és a miniszterek fizetése drasztikusan csökken, akkor elszívja a csúcsmenedzsereket a versenyszféra felé. Mire lehet számítani?
6: Szerintem nem. Egyszerűen miniszternek lenni presztízs, és a legtöbben nem a pénzért vállalják, hanem azért, mert azt gondolják, hogy tudnak tenni a hazájukért, vagy büszkévé teszik, hogy beleírhatják az önéletrajzukban.
5: De ettől függetlenül azért megjönni is meg kell.
6: Természetesen. Az igazán nagy probléma szerintem az állami cégeknek a vezetőivel van. Lehet kritizálni a Márta Imrét különböző dolgokért, de abban viszont teljesen igaza volt, hogy az nem fair, hogy magáncégnél sokkal többet keresett volna, senki nem törődött olyan volna vele, és mégis így folyamatosan kritizálják a fizetését.
5: Mit gondol arról, hogyha az államigazgatás csúcsvezetői a piaci szint alatt keresnek, az mondjuk a burkolt jövedelemszerzés, korrupció, vagy mondjuk ilyen részvétel egy cégben névleg, név nélkül, vagy mondjuk a lobby érdekek kockázatát mennyire rontja vagy emeli?
6: Tehát szerintem itt két fontos dolog van. Az egyik az, hogy olyan embereket szeretnénk vezetőknek, akik tökéletes menedzserek, tehát tudnak nagy szervezeteket irányítani, és tökéletesen értenek ahhoz, amit itt csinálnak, tehát kiváló szakértők. És ez általában a kettő együtt nem megy, vagy nagyon kevés ilyen ember van, ami ki mindenben jó. És hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy szakértőkkel vezessenek különböző szervezeteket, még akkor is, hogyha mondjuk a vezetési képességekkel hiányok vannak, akkor náluk az ez a elszívó hatás az lényegesen kisebb, mint hogyha mondjuk a menedzsereket próbálnánk ilyen helyekre ültetni. Nekik meg ugye a szakértelmük fog hiányozni. Ez az egyik része, tehát nem minden pénzről szól. A másik fontos dolog, hogy Magyarországon az átlagbérekhez képest a vezetők azok igenis jól keresnek, és önmagában a fizetésemelés nem fogja megoldani a mindenfajta korrupciós és egyéb kockázatot. Ezt igazából két dolog mondaná meg. Az egyik a transzparencia, tehát az, hogyha valaki rosszul, tehát hogy nem erkölcsösen vagy nagyon rosszul végzi a munkáját, akkor azért leváltsák, és meglenjenek a kellő következményei. A másik viszont elismernénk azt, hogy ezek az embereknek a nagy része tényleg azért van ott, mert jót csinál, mert jót szeretne csinálni, a legjobb képességei szerint próbál elvégezni a munkáját, és már csak, hogy őt hozza megint a példaként, tehát, hogy Márta Imrével sem az a baj, hogy mennyit keresett, hogy ne az alapján próbálnak megítélni, hanem az alapján, hogy ténylegesen jól végezte a munkáját.
5: Az alacsony fizetés, magas pozíció, magas terhelés és az alacsony korrupciós kockázat akkor nem jár kéz a kézben?
6: Nem. A legfontosabb, két fontos dolog van. Az egyik az, hogy tényleg, ha valaki a bűncselekményeket követel, akkor belátható időn belül bármifajta következménye legyen, hogyha rosszul végzi a munkáját. Annak is következménye legyen, illetve, amit mondtam a másik, hogy próbáljunk meg az elismertségét így növelni ezeknek a pozícióknak, tehát hogyha mondjuk oda megy valamilyen szakértő, aki korábban mondjuk kutatóként dolgozott, és az ő területében próbál valamit elvégezni, akkor próbáljuk azt elismerni, hogy a különböző jól hozzáértő emberek ne azt gondolják, hogy ők korpa közé keverednek rögtön, hogyha az államigazgatásban bármifajta funkciót fogadnak el.
5: Ugye az államigazgatásban, a magyar államigazgatásban vannak ilyen bértábla típusú formák arra, hogy ki mennyit keres, általában vannak szorzók, hogy akkor melyik pozícióban a hierarchia, mely vonalán ki mennyit visz haza, tehát ilyen jogszabályi alapokhoz vannak kötve hierarchikusan ezek a fizetések. Na most, hogyha a miniszterelnök és a miniszterek fizetése csökken, akkor nem lehet arra számítani, hogy ez vagy befagyasztja, vagy még rosszabb esetben lefelé nyomja mondjuk a minisztériumi főosztályvezetők, államtitkárok, vagy akár szakértők bérét is?
6: Tudtam már, ezek a bértáblák csak a kifizetendő bérnek az alsó szintjét határozták meg, és a felsőt nem. És a kormánynak kétharmados felhatalmazása van, ennél bonyolultabb dolgokat is meg tud változtatni, mint hogy éppen mennyit keressen mondjuk egy vezető ápoló egy kórházban, vagy egy kormányhivatali adminisztrátor a miniszterelnökhöz képest.
5: Mit gondol arról, hogy mennyire kellene ezt az ollót zárni, hogy ugye amíg a politikai felső vezetés bére rugalmasan változott az elmúlt időszakban, a köztisztviselői illetmény alap az viszont hosszú ideig merebb volt. Mennyire kellene ezt vajon közelíteni egymáshoz?
6: Hát röviden, nagyon. Lényegesen. Azt gondolom, hogy igazából a magyar közigazgatásnak az a fő problémája, hogy a vezető pozícióknak a száma az nagyon-nagyon megemelkedett. Például a Klikben rengeteg emberrel dolgozott és végzett el mindenfajta adminisztratív feladatot. Voltak rengeteg vezetőbeosztású ember, és pontosan igazából nem nagyon tudom megmondani, hogy miért. Ugyanúgy a kormányhivatalokat is feltöltötték mindenfajta politikai ártőernyősökkel. Az volna jó igazából, hogyha ezek az intézmények, ezek kevésbé hierarchikusak lennének, tehát kevesebb vezető lenne, és a beosztottak viszont több pénzt kapnának.
5: Egy olyan szituációnak, hogyha tényleg így felülről leszabályozzuk a vezetőknek a bérét, nem lehet olyan hatása, hogy egyszerűen nem fognak arra a bizonyos pozícióra jó szakembert találni? Most tényleg már túl, tehát miniszterelnökből persze egy van, de azért hivatali vezetőből meglehetősen sok.
6: Én azt gondolom, hogy igazából nem. Két dolog fontos, az egyik az, hogy mondjuk az én ismeretségi körömből is több emberrel vállalt különböző kormányzati pozíciót alacsonyabb szinteken, és a többségüknek az volt a motivációja, hogy szeretnének valami hasznos és jó dolgot csinálni. És azt gondolom, hogy ez széles körben igaz, hogy meg lehet találni embereket, akiket tényleg komolyan gondolják, hogy szeretnének tenni a közért. A probléma az lenne igazából, hogyha ezeket az embereket elriasztjuk azzal, hogy nagyon csúnyán beszélünk róluk, és rögtön azt feltételezzük róluk, hogy ők lusták, buták, korruptak és hozzáértők. És szerintem ebben is változtatni kellene.
5: A multinacionális szektorral mennyire tudja így felvenni a versenyt az államigazgatás, közigazgatás?
6: Semennyire, de ezt igazából eddig sem tudta.
5: Mit gondol arról, ugye számos országban vannak már erre modellek, hogy így a felső vezetésnek, vagy a felső vagy államigazgatásban dolgozóknak hogyan szabályozzák a bérét. Van egy skandináv modell, ahol a politikusok a társadalmi átlaghoz közelebbi összeget keresnek, és minimális privilégiummal jár a munkájuk. Van mondjuk egy szingapúri modell, ahol a miniszterek a versenyszféra top 1%-ának fizetését kapják. Itt például kifejezetten a korrupció megelőzése az, amit célként tűztek ki. Ön szerint így a magyar valósághoz melyik, a magyar realitáshoz melyik a legközelebb?
6: Hát igazából egyik sem, mert az történik, hogy a vezetők azok viszonylag sokat kerestek, és semennyire nem, vagy legalábbis nagyon kis valószínűséggel számíthattak büntetésre akkor, hogyha nem megfelelően vagy törvénytelenül lettek el a munkájukat. Szerintem abban különbözik a szingapúr és a skandináv modell, hogy a Skandináviában nagyon nagy a társadalmi presztízse ezeknek a vezető állásoknak, még Szingapúrban nagyon sok pénzt kaptak. Viszont mind a két országban igaz, hogy akkor, hogyha valamit rosszul tettek, akkor leváltották őket, büntetőeljárást indítottak elünk, és Szingapúrban nagyon-nagyon súlyos büntetések voltak. Azt gondolom, hogy ha szeretnénk javítani a közigazgatást, akkor az a fontos, hogy átlátható legyen, hogy lássuk azt, hogy időben észrevegyük azt, hogyha mondjuk valaki korrupt vagy hozzá nem értő, és akkor viszont, ha jól végzi a munkáját, akkor jutalmakban, erőrelépésben és nem anyagi megbecsülésben is részesüljön.
4: A hétfőn közzétett adatok szerint a 15 éves magyar diákok minden eddiginél gyengébben teljesítettek szövegértésből és matematikából a PISA felmérésben. Szövegértésből 452 pontot értek el, amely 21 pontos romlás csupán 3 év alatt, és 42 pontos visszaesés a 2009-es csúcshoz képest. Matematikából 459 pont a magyar átlag, amely 14 pontos csökkenés 2022 óta. Természettudományban ugyan nem lógunk ki az OECD átlagból, de a csúcs teljesítmények mindhárom területen drasztikusan visszaestek. Nahalka István oktatáskutatóval Tesszári Nóra beszélgetett keddi műsorunkban.
7: Hogyan értelmezi ön szakemberként a 2025-ös adatokat a korábbiakhoz viszonyítva?
8: Először is jó azt tudni, hogy nem csak a mi problémánkról van szó, ez egy világjelenség, nagyon sok országgal ez történik. Nyugat-Európa országai közül is a legtöbb ugyanezt a jelenséget mutatja, és hát az okok is közösnek látszanak, tehát nem valamilyen magyar jelenségről van szó, bár azért, hogy az okok milyenek Magyarországon és milyenek máshol, abban azért lehetnek különbségek.
7: Uh-huh. Érdemes akkor belemennünk ebbe, tehát hogy ez mennyiben nyugtathat meg bennünket, hogy más ország diákjai is hasonlóképpen teljesítettek, még hogyha nyilván az arányok esetleg el is csúsztak, vagy más irányba mozdultak.
8: Nem nagyon nyugtathat meg bennünket, mert ugye azért a nagyságok a nagyságrendek azok ugyanazok nálunk is, sőt egy-két esetben durvábbak a különbségek sok más országhoz viszonyítva, tehát nagyon oda kell figyelnünk. A legfontosabb ok az közösen jelentkezik, de másképpen mégis Magyarországon, mint máshol, ezek a társadalmi egyenlőtlenségeknek a hatása az iskolára. Ez Nyugat-Európa országaiban, fejlett nyugaton elsősorban a bevándorlók, a menekültek, menekült gyerekeknek a belépése a PISA vizsgálatba, ez az az ok, ami fontos egyrészt. Másrészt pedig az, hogy az iskolát korán elhagyók aránya az lényegesen lecsökkent Európában az elmúlt időszakban, 20 év alatt kb. 15%-ról 9%-ra csökkent. Ez is azt jelentette, hogy elsősorban olyan tanulók jöttek be a PISA vizsgálatba, akik azért gyengébb eredményeket érnek el. Mind a két jelenség rontotta ezekben az országokban az eredményeket. Magyarországon egyik sem érvényes. Magyarországon egyrészt a korai iskola elhagyók aránya az nagyjából ugyanaz 20-25-30 év óta, kb. 12%, kb. 11-12% között mozog. Egyrészt, másrészt pedig ugyan vannak bevándorlóink, menekülteknek nem mondanám őket, tehát vannak bevándorlók Magyarországon, de ők elsősorban távol-keletiek, illetve a környező országokból magyarok. Ami azt jelenti, hogy ugye a kínaiak, a távol-keletiek a legszorgalmasabbak a világ minden országában, tehát ők nem fogják rontani a mi eredményünket. Másrészt pedig a környező országokból pedig magasabb társadalmi csoportok, magasabb társadalmi presztízsű csoportok települnek át elsősorban Magyarországra. Az ő gyerekeik is inkább a jobb eredményeket elérők között vannak. Tehát Magyarországon az a helyzet, hogy a bevándorlók jobb eredményeket érnek el, mint az egyébként itt lévő gyerekek. Tehát nálunk nem érvényes egyik ok sem.
7: Na most már nem csak az átlag romlott, hogyha a saját eredményeinket nézzük, hanem a csúcs teljesítmények is visszaestek. Ez például a tehetséggondozás vagy a jövőbeli munkaerőpiac szempontjából mit jelent?
8: Így van, visszaestek, és ez az első olyan felmérés, ahol ez jelentősebb lett, és ez nagyon figyelmeztető. Eddig ugyanis inkább stagnált ez az adatunk, és hát természetesen a jövő gazdasága szempontjából ennek súlyos következményei lehetnek. Nem is kicsi ez a visszaesés, tehát jelentősnek kell tartanunk, hogyha az adatokat nézzük meg. És ugye itt két folyamat volt jellemző, mert az előző PISA vizsgálatok során 2009-et követően inkább azt láttuk, hogy a gyenge eredményeket elérők romlottak még tovább, és hát hogyha országok sorrendjét nézzük, akkor sajnos egyre hátrébb szorultunk ebben a tekintetben az országok között, pedig nem is voltunk rossz helyen még 2009-ben, és a jó eredményeket elérők pedig hát stagnáló eredményt mutattak, és most jött ez a PISA vizsgálat, amikor az ő eredményük is romlott. Ez nagyon figyelmeztető, nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi az oka, de az biztos, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt 10-15 év próbálkozásai a tehetségneveléssel kapcsolatban, azok gyakorlatilag kudarcot vallottak.
7: Ójaj. De most nagyon meglepő, hogyha a nemek közti különbségeket is megvizsgáljuk. Szövegértésből a lányok 20 ponttal jobbak a fiúknál, viszont a fiúk matematikából 19 ponttal jobbak a lányoknál. Milyen pedagógiai következményei lehetnek ennek, vagy szükséges-e másként tekinteni a két nem képviselőire ilyen tárgyakból?
8: Egyébként nem olyan borzasztóan meglepő, ez mindig így volt. De természetesen ez azért egy olyan jelenség, amire a pedagógilag értemes odafigyelni. A nemek közötti egyenlőtlenség, egyenlőség kérdésére egyébként is oda kell figyelni. Itt valóban arról van szó, hogy az oktatás, a különböző csoportoknak az oktatása valahogyan nem egyenlő, valahogy olyan belső viszonyok uralkodnak benne, amelyek különböző tévét teszik a szövegértésben is, és a matematikában is, a természettudományokban nincs ez, de a szövegértésben is a matematikában különbözővé teszik a fiúk és a lányok oktatását. Ezt elemeznünk kellene, ennek nagyon széles szakirodalma van egyébként nemzetközi, nálunk kevéssé vizsgált dologról van szó, lehet, hogy Magyarországon ennek speciális indokai is vannak, de nem jó. Tehát az biztos, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és törekedni kellene arra, hogy itt is egyensúly alakuljon ki.
7: Na most Lannert Judit miniszter a digitális eszköz használatot és az élményszerző olvasás visszaszorulását emelte ki fő okként, ha most itt az okokat keressük. Egyetértőn ezzel a magyarázattal?
8: Ez a szövegértés esetében működik ez a magyarázat, szerintem is ott jelentős ok lehet. Valamennyire talán ok a matematika és a természettudomány esetében is, de azt hiszem, hogy jóval kevésbé. Ott azért ezzel nehezen lehet magyarázni az eredmények csökkenését, úgyhogy ebben a tekintetben is van még bőven elemezni való.
7: Bevallom, engem meglepett, hogy a digitális figyelem elterelés Magyarországon kisebb mértékű, mint a többi országban, amelyeket vizsgáltak, ami annak köszönhető, hogy ugye nálunk az intézmények 90%-ában le kell adni a mobiltelefont a tanítás idejére. Ön hogy látja ezt az intézkedést? Ez hasznos volt, vagy akár többre is szükség lenne?
8: Ezt vitatni kellene, én hadd nem mondjak most nagyon egyértelmű álláspontot ezzel kapcsolatban, mert valószínűleg nagyon sok helyen akut problémákat azonnal megoldott ez. De nem biztos, hogy ez az igazán jó megoldás. Tehát igazából az lenne a jó, hogyha a mobiltelefonokat az oktatásban fel tudnánk jól használni. Erre nagyon sok kezdeményezés van, nagyon sok tanár tanult meg ilyesmiket az utóbbi időben, és csinálják is nagyon sokan, tehát van jó gyakorlat, ezeket el kellene terjeszteni, és akkor talán meg lehetne szüntetni ezt a rendszert. De én azt értem, hogy voltak olyan akut problémák, ahol hát egész egyszerűen közbe kellett lépni, és egy kicsit keményebb intézkedésre volt szükség.
9: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok alapján egyszerre 10 orosz diplomatát utasítanak ki Magyarországról. A hivatalos indoklás szerint olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján nem elfogadható. A szakma nyelvén ez azt jelenti, hogy az elhárítás kémként azonosította őket. Ez volt keddi műsorunk másik témája, ahol Dezső Andrást, a Telex újságíróját, Teszári Nóra kérdezte.
7: Foglalkoztál a témával egy cikkedben, és azt írott, hogy a bécsi egyezmény megsértése az ugye szinte mindig a kémkedésnek a szinonimája. Miért most lépett a magyar kormány, és miért épp ezt a 10 embert küldték el?
10: Ugye a április 12-i újtani választások után, tehát a magyar kormány hivatali belépése után már lehetett sejteni, hogy egy fordulat következik be alapvetően a külpolitikában, és ez magába hozta ezt, hogy megváltozik az Oroszországhoz való viszony, és az eddig engedékeny politika kicsit szigorodik, hogy mondjam, tehát, hogy követi Magyarország is azt, amit az EU államok csináltak 2022 után, tehát amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és kiutasítanak orosz diplomatákat, tehát gyakorlatilag követjük ezt azt, amit a nyugati szövetségeseink már megtettek.
7: És miért volt Magyarország eddig ennyire engedékeny? Rácz András, a külügyi intézet vezérigazgató helyettese is úgy fogalmazott, hogy ez a lépés már 4,5 éve esedékes lett volna, de hogy miért volt akkor ez az engedékenység?
10: Hát ugye itt két magyarázatot szoktam mondani, az egyik az, hogy ugye ami a korábbi kormánypárti magyarázat volt, hogy nem akarunk belekeveredni a háborúban, nem akarunk rossz viszonyba kerülni Oroszországgal, és ezért, ha volt egy kiutasítás, az úgynevezett csendes kiutasítás volt, tehát a háttérben intézték, ez nagyon ritka volt egyébként, hogy egyáltalán volt. A másik magyarázat szerint ugye nem akar tulajdonképpen Magyarország, felsorakozni a nyugati szövetségesek mellé, és egyfajta ilyen trójai falóként viselkedett a szövetségrendszeren belül, tehát lehetővé tette, hogy itt az orosz hírszerzők mozogjanak, egyfajta logisztikai bázisnak használják Magyarországot. Itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek, ez a most például kiutasított 10 orosz hírszerző, akik ugye diplomatakedésben voltak itt, azok Magyarországon végeztek feltétlenül kémtemégességet, vagy Magyarország ellen, hanem akár a schengeni zónában, tehát az EU ellen.
7: És hogy kell elképzelni ezeket a diplomata fedésben dolgozó kémeket, ahogy mondod, hogy miért éri meg a küldő államnak ez, és mit tud tenni a magyar elhárítás, hogyha már a belépés előtt tudják, hogy kicsodák ők?
10: Tehát ez úgy működik, hogy amikor egy követség, ez nem csak Oroszország esetében, vagy a más államok esetében is, hát ami ugye ellen érdekelt állam, hogy idejön jelzi egy állam a fogadó államnak, hogy küld diplomatát, vagy küldene diplomatát a nagykövetségre, és akkor ilyenkor hát leinformálják ugye a fogadó állam. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy ki ez az ember, és a partner szolgálatoktól kapnak információkat, és jellemzően, amikor már bejön az országba, akkor tudják, hogy van-e hírszerzői háttere. Uh-huh. És azért ilyen diplomata felésben, amit így mondják, mert hogy ha kénytevékenységet végez, és lebukik mondjuk, akkor ugye nem büntethető, hiszen mentessége van, hanem mondjuk kiutasítják, és akkor van x ide, x órája, vagy napja elhagyni az országot, amennyiben nem teszi ezt meg, akkor értelemszerűen a mentességet elveszíti, de hát ilyenkor ugye kiutasítás történik. Ez az egyik féle verzió, tehát hogy ugyan diplomataként dolgozik itt, de mellette hírszerzői tevékenységet végez, nyilván titokban, tehát konspirál. És ezeket tudják a fogadó államban, tehát nagyjából tudják, hogy a követségek belül kik azok, akik hírszerző tevékenységet is végeznek. Lehet, hogy tudják, hogy van hírszerzői múltja, de egyébként nem tudják, hogy milyen hírszerzési tevékenységet végeznek, hiszen ügyesen konspirál. És akkor van egy másik típus, akik úgy jönnek be, hogy nem diplomata fedésben, hanem egyszerűen itt vannak, valahogy bejönnek, üzletemberek például, őket nevezik illegális hírszerzőknek, illegeknek, úgymond. Tehát ez a két típus van, akiket most kiutasítottak, ők ugye diplomata fedésben voltak.
7: Említed a cikkedben Artur Szuskov esetét, akit korábban csendben utasítottak ki, mert kormányközeli intézetekről gyűjtött adatokat. Mi a különbség a csendes és a mostani, hát igencsak hangos vagy nyilvános kiutasítás között politikai szempontból?
10: Politikai szempontból az, hogy a nyilvános kiutasításnak üzenete van. Ugye a mostaninak szerintem két üzenete, az egyik az, hogy Oroszország felé jelezze Magyarország, hogy megváltozott a hozzáállása ez a kérdéshez, tehát Oroszországhoz, a háborúhoz. És az orosz kénytevékenységet, tehát az az álláspont, hogy igenis Oroszország egy fenyegetettséget jelent, hibrid háborút folytat Európában. Ez egy politikai üzenet, a másik a nyugati szövetségesek felé egy üzenet, hogy igenis, mi úgymond nem beszélünk ki, vagy nem csinálunk más politikát, hanem egységet mutatunk, ugyanis az elmúlt években hát meglehetősen elveszett mondjuk a bizalom a magyar szervek felé.
7: Hát bizony.
10: Tehát a lengyel titkosszolgálat, úgy tudom, hogy szóba sár szinte a magyarokkal, de ugyanúgy a balti államok se, tehát van egy bizalmatlanság, egy nagyon erős bizalmi
7: válság. De ez elég, tehát elég ez a kiutasítás vajon ennek a bizalomnak a visszaépítéséhez?
10: Nem. Ez egy kezdő rugás. Hmm. Úgyhogy úgy kell elképzelni, hogy minél kisebb egy ország titkosszolgálata, annál kevésbé lesz képes egyedül fellépni bármilyen fenyegetettség ellen. Tehát ez lehet akár terrorizmus, akár idegen ellenérdekelt államnak a titkosszolgálati tevékenysége. Akkor tud csak hatékony lenni, hogyha nemzetközi együttműködésben van benne, és közösen veszélyesen, közös műveletekben. Na most Magyarország ezekből a műveletekből értelemszerűen az elmúlt évekből kiszorult, ezekben a közös műveletekben, és akkor van esélye a védekezésre, a megfelelő védekezésre, hogyha ez a bizalom újjáépül, de ez mindenképpen csak kezdő lépés, tehát ez egy hosszabb folyamat lesz, de az biztos, hogy tehát ez nem egy gesztus értékű dolog, azért ennél több, hiszen itt konkrét olyan személyeket utasítottak ki, akiket egyértelműen az elhárítás már régóta, tehát nem most találták meg őket, hogy naim, itt vannak a kémek, hanem régóta kémekként, hírszerzőként vannak nyilván tartva.
7: Most Mária Zaharova az orosz szóvivő kemény megtorlást ígért a budapesti ruszofób lobbinak. Hát mire számíthatunk a gyakorlatban szerinte? Tehát kiürül a magyar követség Moszkvában? Vagy a tükörintézkedések miatt, vagy mire?
10: Igen, ilyen grúcsa volt lenni, hogyha az alapeset az ugye, hogyha kiutasítanak diplomatánkat, akkor a másik állam szintén ilyen lépést tesz, és nagyjából ugyanabban a számban, vagy arányosan ugye ugyanannyi embert kiutasít. Itt azért emögött, ugye ez jó kérdés, hogy mit ért alatt a simán, lehet, hogy más plusz is lesz, tehát ezen túlmenően, a tükörintézkedésen túlmenően, ugye ez az, amit nem tudunk. Tehát itt nagyon érdekes kérdés lesz, igazából ez a fő kérdés, hogy reagál erre Oroszország. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen üzenetértékű dolog Moszkva felé, hanem egyfajta teszt is én szerintem. Itt most sok mindenki fog derülni, hogy egy ilyen egyébként tényleg erőteljes lépés, amíg csak 10 emberről, majd tudhatni emberről van szó, azért itt ez mindenképpen látványos lépés.
9: Szerdán nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, titkosított kormányhatározatok első részét a magyar kormány. Első körben a századvégcsoport kormányzati megrendelésre készült tanulmányairól szóló úgynevezett 3000-es kormányhatározatok lettek nyilvánosak, amelyek mintegy 65 milliárd forintról szóltak. Erdélyi Katalint, az Átlátszó főszerkesztő helyettesét, Tatár Tímea kérdezte szerdai műsorunkban.
5: Mik is ezek a bizonyos 3000-es kormányhatározatok? Mit jelent ez?
11: Ez azt jelenti, hogy ezt eldöntötte, ezeket a határozatokat meghozta annak idején az Orbán kormány, viszont nem hozták őket nyilvánosságra, kimondottan titkosították őket, így a nyilvánosság, a lakosság, senki nem az érintetteken kívül, senki nem tudta, hogy mi van bennük, tehát rengeteg pénzt elköltöttek így, döntések születtek, terveket fektettek papírra titokban.
5: Mi állhatott egyébként a titkosítás hátterében? Mennyire lehetett ez egyáltalán indokolt?
11: A legtöbb esetben szerintem nem volt indokolt, de nyilván nem láttam át az összeset. Most ugye, amit a Tisza kormány nyilvánosságra hozott, a századvéges iratok, azokban az látszik, hogy különféle nem feltétlenül szükséges feladatokra milliárd közpénz, milliárdokat ítélt oda a Fidesz kormány a századvégnek. Közvéleménykutatás, stratégiai tanácsadás, szakpolitikai tanácsadás, tehát ilyen tök jól hangzó, viszont nehezen megfogható dolgokra. 1 milliárd, 10 milliárd, több 100 millió, és így egymás után sorbat rendszeresen ekkora összegek. Tehát igazából nagyon úgy tűnik, hogy csak kiszivattyúzták a közpénzt, viszont nem akarták, hogy ebből botrány legyen, nem akarták, hogy megtudják a lakosok, úgyhogy ezért ilyen titkos kormányhatározattal csináltak.
5: Mi a menete annak, hogy egy ilyen titkosítást feloldjanak? Mi mindent kell mérlegre tenni, mi mindent kell górcső alá venni?
11: Ehhez én annyira nem tudok hozzászólni, hiszen újságíró vagyok, és nem jogász. Minden bizonnyal az új kormánynak a jogi szakemberei ezt átlátják, és tudják, és annak fényében hozták meg a döntéseket, miszerint ezeket nyilvánosságra hozzák.
5: Most
11: az biztos, hogy nincs bennük vagy nemzetvédelmi, honvédelmi cél, mert ugye azokat a dolgokat elfogadható és érthető, hogy titkosítják, egy ilyen hadászati, vagy akár egy atomerőművel kapcsolatos érzékeny dolgokat, de ezekben nincsen semmi, ezek nagy összegű szerződések haveri cégnek röviden.
5: Ugye most a kormány.hu-n azt írják, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év 3000-es kormányhatározatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. Azt is hangsúlyozzák, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, de hogy a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. Ha azt mondják, hogy valamelyik dokumentumra, hogy a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, ez mit gondol? Ez azt is jelenthetni, hogyha áprilisban nem ilyen eredménye lett volna a választásnak, egy újabb Orbán kormány felállása esetén sem állnának fenn ezek a körülmények? Vagyis, hogy nem is igazán az idő múlásáról van szó, hanem valamilyen szubjektív szempont volt a mérvadó itt a titkosításnál? Mit gondol erről?
11: Azt gondolom, illetve azt is tapasztaltam, és tapasztaltuk a kollégáimmal az Átlátszónál az elmúlt sok-sok évben az Orbán kormányok alatt, hogy nagyon sokszor azzal az indoklással titkolták el a közérdekű adatokat, például a századvéges szerződéseket is hiába próbáltuk kikérni korábban ezeket a megbízásokat közadatigénylésben, de arra hivatkozva titkolták őket és más fontos adatokat is, hogy ezek döntés előkészítő anyagok. Most ugye kormányváltás történt, tehát nyilván nem a korábbi tagjai vannak a kormánynak, átalakultak a minisztériumok, tehát ezeknél az eseteknél szerintem az játszik szerepet, hogy már nem ezekre a dokumentumokra alapozzák, vagy nem mondják, hogy ezekre a századvéges dokumentumokra alapozzák a meghozott döntéseket, úgyhogy most már nem állnak fenn a titkosítás indokaként megjelölt körülmények. Ha a Fidesz kormány maradt volna, akkor szerintem ezek továbbra is titkosak lennének, hiszen nagyon sokat eleve 10 évre titkosítottak.
5: Ön is kitért már néhány mondat erejéig, én is említettem a felvezetőben, hogy ugye amit most közzétettek a századvéggel kapcsolatban, az egy 65 milliárd forint összegű szerződéscsomag közvéleménykutatásokról, médiakutatásokról, média elemzési és tanácsadói szolgáltatásokról van szó. Mi mindent lehet még kiolvasni a részletekből?
11: Számomra az tűnik nyilvánvalónak a dokumentumokból, amit eddig is sejtettünk, hogy igazából indoklás nélkül gyakran legtöbbször ugyanazokkal a sablon szövegekkel, hogy indokolták ezeknek a hatalmas közpénzösszegeknek a kifizetését, hogy a kormány döntéseihez nagyon fontos, hogy átlássa az európai helyzetet, illetve a média megjelenéseket, tehát ilyen bullshit, tehát hogy nem látok mögöttük valódi indokot, csak kellett valamit kitalálniuk, és írtak egy hosszú, semmit mondó szöveget arról, hogy éppen mire fizetnek ki a századvégnek több 100 millió forintot, vagy akár több milliárdot. A végösszeg pedig egyébként szerintem sokkal-sokkal több, mint 65 milliárd forint, hiszen a századvég például csak 2023-ban egy alkalommal kapott egy darab 24 milliárd forintos szerződést tanácsadásra, és ez csak egy darab szerződése volt, és hát ugye 16 évnyi Orbán kormányzás alatt rengeteg szerződést kötöttek vele az Orbán kormányok minisztériumai, illetve maga a miniszterelnökség is.
5: Ezeket a századvékes dokumentumokat egyébként nem védi üzleti titok, éppen amiatt, mert hogy közpénz van benne?
11: Nem, a magyar infotörvény, amit az Orbán kormány fogadott el, az kimondja, hogy közpénzeknél nincs olyan, hogy üzleti titok. Nagyon sokszor próbálkoztak az Orbán kormányzás idején állami cégek, illetve állami hivatalok erre hivatkozni, egy magáncéggel kötött szerződés miatt indított közérdekű adatigénylésünk megtagadásakor, hogy üzleti titok. Ezeket az eseteket mindig elvittük a bíróságra, pereltünk, és a bíróság mindig emlékeztette őket, hogy de a törvény szerint nincs olyan, hogy üzleti titok, tehát a közpénznek a nyilvánosságra hozatali kötelezettsége az fontosabb annál, mint a magáncégnek az úgynevezett üzleti érdeke. Magyarán, aki közpénzt fogad el egy állami cégtől vagy hivataltól, annak vállalnia kell, hogy ez a tény és a szerződés részletei nyilvánosságra kerülnek, hiszen ez a közpénzekkel való átlátható gazdálkodás lényege.
5: Ugye, igen, ezt is hangsúlyozzák, hogy ezeknek a bizonyos 3000-es kormányhatározatoknak a rendszer működésébe is bepillantást engednek, és megmutatják, hogy milyen kormányzati döntések és megbízások alapján milyen konstrukcióban kerülhetett közpénz a századvéghez. Ön szerint egyfelől a kormány, másfelől a magyar emberek számára miért fontos az, hogy itt a kifizetés mögötti döntési mechanizmusok egy része is láthatóvá váljon?
11: Szerintem ez azért fontos, mert aki nem jött rá folyamatában a 16 év Fidesz kormányzás alatt, az legalább most utólag szembesülhet azzal, hogyha megnézi ezeket az iratokat, hogy például ugye a Fidesz mindig azt hangsúlyozta, hogy egyeztetni kell a lakossággal, meg nemzeti konzultáció, meg hasonló dolgok, de közben itt ezeken a több milliárdos kifizetéseken mindegyiken ott van, hogy társadalmi egyeztetés nem szükséges. Tehát ők maguk leírták, hogy erről nem fogják megkérdezni az embereket, és ugye nem is tájékoztatták őket. És nagyon fontos az is, hogy ezek a döntések, ugye nyilván Orbán Viktor volt miniszterelnök végső aláírásával kerültek elfogadására, de azért ott vannak benne a többiek is, a többi volt kormánytag, aki ezekben a döntésekben részt vett, tehát aki tevékenyen hozzájárult ezeknek az irdatlan közpénzösszegeknek a kicsatornázásához.
9: Újabb fordulat történt a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatási ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói ugyanis hétfőn további két embert vettek őrizetbe. Az érintettek egyike Fási Ádám felesége, akit vezetőszáron kísértek a Kecskeméti Bíróságra, ahol elrendelték előzetes letartóztatását. Török András nyugalmazott kultúrpolitikussal, Tatár Tímea beszélgetett, szintén szerdai műsorunkban.
5: egy picikét elevenítsük már fel a hallgatóknak, hogy mi is ez az NKA ügy.
12: Nagyon szívesen, örömmel. Én 1994-ben lettem az elnöke, én voltam tulajdonképpen az első elnöke. Azt akarta az Antal kormány, hogy a kulturális támogatások szóló döntések azok ne a minisztérium rosszul megvilágított alapsorában dőljenek el, metaforikusan szólva. Kekete György volt ennek a fő kezdeményezője, aki kulturális államtitkár volt, és sokkal progresszívebb személy képét mutatta, amint később. Tudom, hogy ez persze politikai oldalak kérdése. Tehát 93-ban hozták a Nemzeti Kulturális Alapról szóló döntést, és 94-ben kezdett működni, és én 94. augusztusában lettem az elnök, és 98-ig én voltam az egész szervezetnek az élén. Ez egy úgynevezett elkülönített állami pénzalap volt, az azt jelenti, hogy volt neki egy adóbevétel forrása, a rossz emlékű kulturális adó, amivel lényegében minden kulturális országot megadóztak.

0: rendszer alapvető reformját. A szakma és a volt vezetők is egyértelműen azt javasolják, hogy az NK-t le kell választani a közvetlen politikai irányításról, és a miniszteri keretet drasztikusan korlátozni kell. Ugye amikor kirobbant ez a botrány, akkor három egykori NK vezető kollégájával 6 pontban összefoglalták azokat az alapelveket, amelyek elengedhetetlenek a nemzeti kulturális alap jövőjéhez. Mit lát, mi a tapasztalata, mennyire veszi figyelembe ezt most az NK jelenlegi vezetése, mennyire látszik, hogy ez megvalósul?
1: Én érzem, hogy jó úton haladnak a dolgok, mert azt tudnám mondani hasonlatnak, hogy amióta az áfát feltalálták, azóta az áfa csalás az egész világon dúlik, de még nem jutott eszébe senkinek az áfát megszüntetni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha betartanák és betartatnák a kulturális alapról szóló törvényt és a miniszteri rendeleteket, akkor egyáltalán nem kerülne sor ilyen csalásokra. Persze nyilván az idő változik, és sok mindenben érdemes változtatni, de alapjaiban ez egy megfelelő keret. Tulajdonképpen ugye elterjedt már Magyarországon is ez az angol rövidítés, egy NGO, ami azt jelenti, hogy non-governmental organization, nem kormányzati szervezet. A kulturális alap az egy ilyen kulturpolitikai glifa nyelven KNGO volt, ami kvázi non-governmental organization, tehát kvázi nem kormányzati intézmény, ami azt jelenti, hogy függetlenül működik a kormánytól, vagy egy minisztériumtól, de az összes pénzét a kormánytól kapja, és a kulturális alap az tulajdonképpen egy ilyen. Na most ez úgymond karnyújtásnyira úgy hozta létre a oktatási, művöldés és közoktatási minisztérium, vagyis az országgyűlés még 1993-ban, hogy ez valóban karnyújtásnyira volt. A miniszter felelt mindig ezért az alapért, az NK-ért, és mindig kinevezett egy elnököt, akkor még elnöknek hívták, nem az elnöknek, és egy ideig mindig a kulturális helyettes államtitkár volt, és én itt hivatalból lettem ennek a szervezetnek a vezetője.
0: Na most bocsánat, nem akarom nagyon félbeszakítani, csak volt egy mondat, amire szeretnék rácsatlakozni, ugye, hogy a politikáról le kellene választani ezt az egészet, de hogyan sikerülhet ez, hogyha az NK a feje maga a miniszter?
1: Sehogy se sikerülhet, megmondom őszintén, nincs is erre szükség. Hogyha olyan embereket neveznek ki, akik autonómiával működnek, és én szerintem egy nagyszerű választás az új elnök személye, Matyas Uszti Zsolnai Bence, aki a Katona József Színháznak volt jó ideig a legnagyobb fénykorában menedzserigazgatója, aki nyilvánvalóan teljes erejét erre fogja fordítani. Nekem számos utódom volt, és azt vettem észre, hogy azok voltak a jó kulturális alapelnökök, akik nem valami nagy művészeti pályán forogtak, vagy nagyon nagy művész volt az én közvetlen utódom, és nem volt elég ideje szerintem a kulturális alappal foglalkozni. Tehát ha valaki képes átlátni a folyamatokat, és autonómiával, de a jogszabályokat betartva, akkor lényegében az NK az eredeti törvények és jogszabályok szerint működnek. Tehát amikor a három utódommal együtt kiadtuk ezt a kis rövid közleményt, akkor attól féltünk, hogy megszüntetik egy tolvonással ezt a lényegében jó intézményt, holott csak a szabályokat kéne betartani. De visszatérnék a működésre, tehát van egy úgynevezett bizottság, azt mondjuk főbizottságnak becéztük az alapon belül, akik nem vettek a pályázatokkal, sose találkoztak, ők az összes pénzkeret felosztásában jeleskedtek, és egyes új programokra elvi irányítást végeztek, és csak havonta találkoztunk. És voltak úgynevezett szakkollégiumok, tehát amik az egyes szakmához belékező pályázatokat megítélik, ők írtak ki a pályázatokat, ami szintén nagyon fontos, mert csak úgy lehet jól megítélni pályázatokat, hogyha jó, hogy úgy lehet becsületesen, hogyha elég aprólékosan és elég nagy figyelem, mert jó pályázatokat írnak ki, és abba senki sem szólhatott bele. Most úgy tudnám összefoglalni, hogy a minisztérium, az ő nevű minisztérium, egyre közelebb húzta magához az NK. Egyszer csak már nem elnök, hanem alelnök lett az elnöke, megszűnt az elkülönített állami pénzalapi jelleg, ami azt jelentette, hogy már nem lehetett átvinni pénztartalékot, és például az első Fidesz kormány idején egyszer csak az elnöknek már vétójoga lett egyes pályázatokra, amit én szerint nagyon-nagyon ritkán, talán egyetlen egyszer ért vele az egyik utódot, de ez nem helyes irány. Tehát nem közelebb kéne húzni, hanem

0: irányításnak, vagy attól távolabb autonóm módon kéne működteni, de egyébként egy nagyon jó kis szervezet volt, például csak példaként elmondom, hogy nekem az elnöknek nem volt beosztottam a kulturális alap igazgatója, hanem neki is a miniszter volt a főnöke. Ez azt jelentett, hogy én nem utasíthattam, és ő írta a pénzügyi átutalásokat. Perlik Pál egy csodálatos, nagy tekintélyű volt revizor a oktatási minisztériumban, mert szerűen tudtunk együttműködni, és hát az szó sem merült, hogy én egy szabálytalan dolgot kérjek tőle, de hát ezt semmiképpen se teljesítette volna. Úgyhogy aztán szétdúlták a kulturális alaphálózatot, most valami minisztériumi iroda intézi az adminisztrációt, tehát a kulturális alapnak vissza kell állítani az autonómiát, és szerintem az adminisztrációs kollégákat is vissza kéne oda helyezni.
1: Hozza el a kormány a sportnak járó TAO pénzeket. Ezt javasolja friss jelentésében az állami számvevőszék. Az ÁSZ szerint a mostani rendszer torzítja a sport szakmai döntéseket és korrupciós kockázatokat is rejt. A lehetséges átalakításról Szabados Gábor sportközgazdászt Tesszári Nóra kérdezte csütörtöki műsorunkban.
2: Mi a jelentés lényege? Hogy tudnánk ezt közérthetően elmagyarázni?
3: Ugye nagyon óvatosan fogalmazva, de a számvevőszék gyakorlatilag megfontolásra javasolja azt, hogy a TAO rendszert szüntessék meg, de nem úgy, hogy magát az teljes támogatási folyamatot megszüntetik, hanem a jelenlegi folyamatot kellene megszüntetni, tehát hogy ne a cégek saját maguk osszák el ezeket az összegeket a hozzájuk jelentkező sportszervezeteknek, hanem ugyanúgy, ahogy eddig, fizessék be az adójukat a központi költségvetésbe, és az állam nyilván a kormányzatnak az ebben illetékes része, tehát a sportállamtitkárságnak valamelyik szerve döntsön arról, hogy ebből a keretösszegből milyen sportszervezet milyen formában tud részesülni.
2: Na most a jelenlegi évi 110-136 milliárd forint közötti összeg közvetlenül a cégektől a sportegyesületekhez kerül. Ez a teljes sporttámogatási rendszerhez képest mekkora összeg?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert olyan sokféle csatornán zajlik jelen pillanatban is, nyilván ugye az előző kormány idejéből örökölt módon még a magyar sport támogatása, hogy nagyon nehéz igazából azt felmérni, hogy a központi, tehát a kormányzattól központilag érkező támogatásokat, a létesítmény építéseket, fejlesztéseket, fenntartásokat, akár az önkormányzat támogatásokat, az állami tulajdonban lévő cégektől szponzorációs és egyéb támogatási formában érkező összegeket, ha ezt mind összevetjük, akkor azért egy nagyon nagy összeg jön ki, és de ugyanakkor azt kell mondani, hogy a TAO támogatások még mindig ennek egy jelentős részét képezik. Minél jobban próbáljuk ezt esetleg lecsupaszítani arra, hogy mi az, ami tisztán csak támogatásnak nevezhető, tehát ha most a szponzorációt például kiveszem, bár annak is gyakorlatilag a jelentős része nem ténylegesen támogatás és nem valós piaci értékű szponzoráció. Ott tartunk, hogy a TAO az mindenképpen egy jelentős meghatározó támogatási nagyságot jelent a teljes sportfinanszírozáson belül, és különösen azon a területen, ahová ezt elsősorban szánták, tehát itt a szabadidősport és az utánpótlássport finanszírozásában gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon sok egyesület és sportszervezet számára élet-halál kérdés ezeknek az összegeknek a készhez
2: romlása. Most épp ez az, hogy ez az 2011-ben indult ez az egész program azzal, hogy az utánpótlás nevelést és az egészséges életmód kialakítását segítsék. De hol csúszott félre akkor ez a dolog, hogy most arról beszélünk, hogy meg kéne szüntetni?
3: Én alapvetően két pontot látok, és ezt nem csak most a számvevőszék jelentése után, hanem korábban is nagyon sokszor elmondtam, leírtam. Az egyik az, amit most a számvevőszék is megállapított, az elosztása ezeknek az összegeknek, ami nem sportszakmai alapon történt, hanem elsősorban politikai és kapcsolati alapon, tehát a cégek azokat a sportszervezeteket támogatták, amelyekkel politikai-gazdasági kapcsolatot tudtak kiépíteni, vagy inkább fordítva, amelyik sportszervezet tudott cégekkel politikai-gazdasági kapcsolatot kiépíteni, azt tudott ezektől a cégektől szerezni, támogatás, de alapvetően nem a szakmaiság dominált itt ebben, hanem az, hogy melyik sportszervezetnek van nagyobb politikai tőkéje. Ez az egyik, tulajdonképpen ugyanezt mondta most ki a számvevőszék is. A másik, amiről csak úgy említés szinten beszél a számvevőszék, de ezt most nem részletezték, az egész folyamatnak az ellenőrzése. Tehát az, hogy a TAU támogatások felhasználása, a jogszabályoknak és a racionális működéseknek a közpénz felelős elköltésének megfelelő. Itt utaltak a korrupciós kockázatra, de igazán erről kevésbé szól a közlemény. Nagyon sokáig nem volt megfelelő ellenőrzése a TAU támogatásoknak. Később ezt a sportági szakszövetségek kialakították, és egy idő után azért itt az egész periódus második felében már azért sokkal jobban működött, de például még mindig van olyan sportági szakszövetség, mert hogy maguk a szövetségek is pályázhattak TAU támogatásra, igen, amelyik például a saját maga által megkapott támogatásaival még mindig nem tudott éveken keresztül, hosszú évekre visszamenőleg elszámolni.
2: Van egyébként olyan sportág, amit kiemelne, hogy egyértelműen nyertese, vagy épp ez az, hogy vesztese ennek a rendszernek?
3: Hát nagy meglepetést nem mondok, a labdarúgás az, amelyik a legnagyobb összegeket kapta. Tehát ilyen szempontból oda áramlott a legtöbb forrás, tehát nyilván a labdarúgást nevezhetjük a legnagyobb nyertesnek. Most nyilván ebbe kereshetünk ugye politikai hátteret is, hiszen itt voltak például olyan sportszervezetek, amelyek a legnagyobb politikai tőkével rendelkeztek. Ugyanakkor ez valahol logikus is, hiszen ha csak azt nézem, hogy a magyarországi igazolás sportolók több mint fele labdarúgó, akkor valahol logikus az, hogy ha szabadidősportról, utánpótlás sportról beszélünk, ahol így akik ugye az igazolt sportolók legnagyobb részét teszik ki, akkor valahol ez logikus, hogy a labdarúgás képviseli a legnagyobb forrásmennyiséget, tehát önmagában ez nem meglepő, viszont tény az, hogy az is növelte ezt a kiemelkedő szerepét a futballnak, hogy ahogy mondtam, itt voltak olyan sportszervezetek, például most nem rejtegetve a dolgokat, például ugye a Puskás Ferenc labdarúgó akadémia, amelyiknek a politikai tőkéje messze meghaladta a többi csapatét, és ezáltal sokkal nagyobb arányban tudott részesülni ezekből a forrásokból.
2: A 15 év alatt összejött 1700 milliárd forint, az valahogy meglátszik az eredményeken?
3: Ugye ennek a támogatásnak egyrészt nem feltétlenül a sport eredményekben kell megjelennie, hiszen ha arról beszélünk, hogy itt a fő cél az volt, hogy szabadidősportolók és utánpótlás sportolók normális kulturált körülmények között sportolhassanak. Ez azért nagyon sok helyen valóban megvalósult. Tehát aki jár mondjuk megyei labdarúgó bajnokságokban, utánpótlás mérkőzéseken, és járt 2010 előtt is, az láthatja azt, hogy sokkal jobb pályákon, sokkal jobb létesítményekben, sokkal jobb felszerelésekkel lehet ma már sportolni, mint korábban, és ez nagyrészt a TAU támogatásoknak köszönhető. Nőtt egyébként a csapatok száma, sportolók száma is, mert a versenyzési költségeket is tudták a sportszövetségek csökkenteni. De én azt gondolom, hogy ez egy eredmény. Nyilván nem, nem sportszakmai eredmény, de ez egy komoly pozitívum a TAO rendszernek. Ugyanakkor vannak olyan elemek, mert nyilván azt is várta a TAO rendszertől mind az állami vezetés, mind a sportágak szövetségi vezetése, hogy ez például az utánpótlásnak valóban a sportszakmai eredményességét is növelni fogja. Tehát például akár utánpótlás szinten eredményesebbek leszünk, és ami ugye az egésznek a fő értelme, hogy a magyar utánpótlás rendszerekből sokkal több olyan profi sportoló kerül majd ki a felnőtt kort elérve, akik meghatározó szerepet játszhatnak, nem csak a magyar, hanem nemzetközi szinten is, ez például nem igazán valósult meg.
1: A nap témája adásaiból válogattunk. Ha kíváncsiak a teljes műsorokra, hallgassák vissza a mediaclick.hu internetes oldalon. Az elmúlt egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom. Hegedűs Katalint hallották.

0: 4 óra van, híreket mondunk a Kossuth Rádióban. A kormány eddigi intézkedéseit méltatta Magyar Péter, megtartották a Pécs Pride-ot, a Dunántúlon lehet csapadék. A mikrofonnál a szerkesztő Pecz Gábor Olivér. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekváktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormány megszüntetését is. Hozzátette, a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori, valamint országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke Magyar Péter miniszterelnök országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzéteheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot. A Woman Unknown című dán film nyerte el az Arany Oroszlán díjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A győztes alkotást Mai El Tuki rendezte. A második legrangosabb velencei elismerést, a zsűri nagydíját a dél-koreai Lee Chang-dong Possible Love című filmje kapta. A zsűri külön díját a gázai övezetet sújtó izraeli légicsapásokról szóló NASA című dokumentumfilm nyerte el. A legjobb színésznőnek a Woman Unknown főszereplőjét Mathilde Asselt választották. Írország és Észak-Írország egyesüléséről beszélt az amerikai elnök. Donald Trump az ír miniszterelnökkel való tárgyalása után azt mondta, örülne a két ország egyé válásának. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden az Észak-Írország kiválásáról szóló népszavazás. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonja az idei az Atlanti-óceánon. A modern meteorológia feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy a térségben a hurrikán szezon közepéig egyetlen olyan vihar se alakuljon ki, ami legalább 119 km sebességű széllel jár, azaz hurrikánnak minősíthető. A Nemzeti Hurrikán Központ közlése szerint eddig csupán 5 ennél gyengébb trópusi vihar haladt végig az Atlanti térségen. Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Niño időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti-óceán eddigi nyugalmát. Itthon változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső vagy zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkert.

Kedves hallgatóink! Önök a Hagyományok Háza hajnali című műsorát hallják. Az elmúlt hetekben egymás után mutattuk be a Száz Csávási Banda lemezeit, ezen a héten folytatjuk a felvételeikből készült sorozatot. Száz Csávás, ez az eldugott erdélyi kisküküllőmenti falu, a hangszeres magyar népzene egyik leggazdagabb kincses bányája. Az idevalósi zenék és táncok már a 90-es évek közepétől népszerűvé váltak Magyarországon, de a felvételeiknek köszönhetően a zenekart már külföldön is megismerhették a népzene kedvelői. Számos nyugat-európai turnéjuk után az Egyesült Államokba is eljutottak, sőt, egyik lemezük épp egy chicagói koncertfelvételből készült. Ezt a múltkori róluk szóló műsorban hallhatták, most pedig egy Svájcban felvett CD anyaga kerül sorra. Amit tudok, ezzel a címmel jelent meg az album, melyen ugyancsak három szám van, de az első már is egy több mint 43 perces menet Csávás tánc zenéiből. A szám első felét tegnapi műsorunkban hallhatták, most a másik részét játsszuk le. Féloláhost, székelyverbunkot és szökőt játszanak.

0: Kedves hallgatóink, a Százcsávási Banda megjelent albumaiból válogattunk. Erdélyi Küküllőmenti népzenét hallottak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

Trump szerint az orosz elnök megállapodást akar az ukrán elnökkel, de vajon lesz-e ennek rövid távon foganatja, vagyis eredménye? Mit jelent az AfD győzelme Sachsenwald tartományban Németországnak és Európának? És változik-e a politika Szerbiában, miután a napokban a szerb elnök bejelentette az előrehozott választásokat? Köszöntöm Önöket, az Új Világot és Járai Juditot hallják, és ma az imént említett kérdésekre kutatunk válaszokat. Tartsanak velünk!

0: Donald Trump a héten elutazott a texasi Dallasba, a republikánusok konvenciójára, amelyet a novemberi félidős választások előtt hívtak össze. Indulása előtt azonban a világra elsősorban is az ukrajnai háború esetleges lezárására nézve fontos bejelentést tett a Washingtonhoz közeli Andrews légitámaszponton. Az amerikai elnököt halljuk.
1: We had a great conversation. He is wanting to make a deal. And if Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice.
2: What is the hold up?
1: The hold up is two people that hate each other.
0: Nagyszerű volt a megbeszélésünk Putyinnal. Ő megállapodást akar, és ha Zelensky is megállapodást akar, az nagyon szép. Fogalmaz Donald Trump. És mi lehet ennek az akadálya? Kérdezi az újságíró, mire Trump rávágja. Az, hogy a két politikus gyűlöli egymást. Ez ostobaság, mondja, de ezzel együtt is szerinte mindkét fél belefáradt a háborúba, és ezért akár háromoldalú egyeztetésre is sor kerülhet majd. Trump a hét elején egy órán keresztül egyeztetett telefonon, Vladimir Putyinnal, azt követően, hogy két küldöttje, Steve Witkoff és Jared Kushner, aki egyébként a veje, a múlt hét végén Moszkvában, majd Kijevben tárgyalt az orosz és az ukrán elnökkel. A tárgyalásokról nem szivárogtak ki konkrétumok, csak annyi, hogy Kijevben jelen volt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság képviselője is. Washington először mond be európai hatalmakat az ukrajnai háborúról szóló egyeztetésekbe. Trump nyilatkozata után a Financial Times című brit lap csütörtökön azt jelentette, hogy lesznek újabb egyeztetések. A következő Abu Dhabiban, és a korábbiaknál nagyobb szerepet kap majd John Ratcliffe, a CIA direktora. Sőt, Steve Witkoff-tól, akinek tárgyalási módszereivel sem az ukránok, sem az oroszok nem elégedettek, ő veheti át a főtárgyaló szerepét. Kushner pedig a Közel-Kelete összpontosít majd. Vajon van-e reális esélye, legalábbis a közeli jövőben, az ukrán-orosz megállapodásnak, és vajon az amerikaiak valóban igyekeznek tető alá hozni ezt a megállapodást? Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőt kérdeztem.
3: Valóban van ok az elégedettségre?
4: Annyi ok mindenképpen van az elégedettségre, hogy legalább újraindult az amerikai közvetítés. Azt érdemes tudni, hogy az amerikaiak aktívan közvetítettek egy jó darabig, majd amikor megkezdődött az iráni háború, akkor teljesen megszűnt. Az amerikai diplomácia, maga az elnök is egyértelműen Iránra fókuszált. És közelednek az amerikai félidős választások. Trump be akarja mutatni, hogy ő a béke elnöke, és azon dolgozik, hogy ez a most már 4,5 éve tartó háború lezáruljon. Az amerikaiak mind a két felet tudják pozitív és negatív módon is motiválni. Tudnak fenyegetni is, és tudnak ajánlatot is tenni mind a két félnek, és ezt meg is teszik. Gyakorlatilag erről szólt a két közvetítőnek a moszkvai, majd kijevi útja is. Folytatódni fognak ezek a tárgyalások, ugye korábban ezek amerikai közvetítésű tárgyalások voltak, most talán már arra is lehet esély, hogy háromoldalú tárgyalások lesznek, tehát egyszerre ülnek az asztalnál. Az oroszok is, meg az ukránok is, és az amerikaiak. Erre talán jó alkalmat adhat az ENSZ közgyűlés, amelyik hamarosan kezdődik, hagyományosan szeptember-októberben van New Yorkban, de lehet, hogy valahol máshol fog megtörténni, ez még nem világos.
3: Az amerikai sajtóban sokféle vélemény, elemzés jelent meg, sőt hír is, de valójában nem tudni, hogy konkrétan milyen ajánlatot tett az amerikai kormányzat mind az oroszoknak, mind az ukránoknak. Mi az, amit sejthetünk?
4: Mindenki nagyon vigyázott arra, hogy konkrét tárgyalási ajánlatokról, a tárgyalások konkrét részleteiről semmit ne áruljon el a sajtónak. Itt találgatások vannak ebben a pillanatban. Nagyon úgy tűnik, hogy amerikai részről az oroszok felé ismét megtették azt az ajánlatot, hogyha Oroszország abba hagyja a háborút, valamilyen módon lezárja, most béke, megállapodás vagy tűzszünet, ez egy másik kérdés, akkor az Egyesült Államok újra elkezd kereskedni majd Oroszországgal, tehát tulajdonképpen visszafogadja a nyugati kereskedelmi rendszerbe. Ez a legfontosabb amerikai cél egyébként. Számukra fontosak az oroszok. Miért? Azért, mert Amerika számára a nagy ellenfél Kína. Kína az igazi trónkövetelő, Amerikának vele kell megküzdenie, ha lehet békésen. Egyébként ez a szándékuk, hogy békésen küzdjenek meg, és ebben az esetben sokkal jobb, hogyha nem az a fölállás, hogy Kína és Oroszország szorosan egy táborban van, és Amerikának mind a kettővel meg kell küzdenie.
3: Ráadásul Kína a legnagyobb felvásárolja az orosz kőolajnak jelenleg.
4: Igen, tehát az az amerikai érdek, hogy megadni az oroszoknak azt a lehetőséget, hogy újra saját két lábra álljanak, tehát tulajdonképpen egy harmadik pólus legyenek. Az Egyesült Államok, Kína és Oroszország a még akkor is, hogyha a legkisebb vagy a leggyengébb pólusa a három közül, csak hogy ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni az Egyesült Államok, ahhoz béke kell. Ahhoz le kell zárni a háborút. Ezért állítólag az volt az amerikai kérés vagy ajánlat, hogy a bizalom helyreállításának kísérleteként csökkentsék vagy függesszék föl a hátországi támadásokat. Tehát az ukránok ne támadják az orosz olaj létesítményeket, Oroszország pedig ne támadja az Odessa környéki kikötőket és hajókat. Ugye azt kell tudni, hogy Ukrajna exportja és importja legnagyobb részt ezeken a kikötőkön keresztül zajlik, és az oroszok nagyon hatékonyan rombolták ezeket.
3: De Moszkva változatlanul támad, nem zárdikozik lezárni a háborút. Akkor vajon érdemes-e gesztusokat tenni, és nem hatékonyabb-e a szankciós politika?
4: Oroszország se akar örökké háborúzni. Az a kérdés, hogy mi az a pont, amikor kiszállhat a háborúból úgy, hogy ne vesztesen szálljon ki. Persze vannak politikai feltételek, például, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tag, de ez tulajdonképpen már teljesült. Tulajdonképpen mindenki úgy kezeli, hogy Ukrajna soha nem lesz NATO-tag. Aztán az is feltétel, hogy Ukrajnában nem állomáshozhatnak jelentős NATO csapatok. De tulajdonképpen, bár van, aki ennek ellentmond, de valójában ezt elfogadták már. Tehát nem itt vannak a legfontosabb vitás kérdések.
3: Az Egyesült Államok hogyan segíti Ukrajnát ahhoz, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, vagy ahhoz, hogy a háborúból ne egyértelmű vesztesként kerüljön ki?
4: Többféle módon segíti. Jó ideig a NATO-n belüli úgynevezett PURL rendszerben, ami azt jelenti, hogy az európaiak fizetnek, az amerikaiak pedig szállítják a fegyvereket. A mai napig szállítanak egyébként, csak ugye Patriot rakétákat nem tudnak szállítani, mert abból hirtelen nagy hiány lett az iráni háború alatt, de más fegyvereket tud szállítani, és szállít is. De ennél még talán sokkal fontosabb, hogy információval látja el az ukrán hadsereget. Amerikának van globális hírszerzési és úgynevezett ISR rendszere. Ők a műholdakról és egyéb hírszerzési, felderítési eszközökkel hajszál pontos információkkal rendelkeznek arról, hogy melyik orosz egység hol van, hol vannak a légelhárító rakéták és a többi. És ezekkel az információkkal folyamatosan ellátja Ukrajnát. Tehát a sikeres ukrán mélységi támadások mögött ennek az előfeltétele az, hogy ilyen pontos információkkal rendelkezzenek, és ezt Amerika állítja is.
3: Vajon az Egyesült Államoknak valóban érdeke, hogy ez a háború lezáruljon? Ön említette az imént Kínát, hogy Kína az igazi ellenfél az Egyesült Államoknak, de mégis túlságosan régóta próbál közvetíteni, közvetítgetni, semmi nem történik, közben megállapodnak amerikai vállalatok Ukrajnával, amerikai vállalatok az oroszokkal, fönt az orosz távol-keleten olajkitermeléssel, a Chevron már visszatért Oroszországba, tehát minthogyha azért itt olyan igazi akarat mégsem lenne meg az amerikaiak részéről sem.
4: Én azt gondolom, hogy az amerikaiak ténylegesen stratégiailag abban érdekeltek, hogy lezáruljon ez a háború, ahogy az előbb elmondtam, de addig, ameddig nem zárul le, a folytatódó háborúból is nyilván megpróbálják a maguk hasznát lehozni.
3: Van még valaki az Egyesült Államokon kívül, aki hathatósan közben járhatna annak érdekében, hogy itt a háborús felek között valamiféle megegyezés kirajzolódik, és az Európai Unióra gondolok.
4: Az Európai Unió nincsen abban a helyzetben, hogy komoly befolyással legyen erre a háborúra. Az Európai Unió elég erős ahhoz, hogy bizonyos mértékig pénzzel és fegyverrel ellássa Ukrajnát. De nem elég erős ahhoz, hogy komoly befolyással legyen mindkét, és ugye mindkét harcoló félre komoly befolyással kell lenni.
3: Mire számíthatunk?
4: A felek először is előbb-utóbb kifáradnak. Tehát olyan mértékűvé válik a hátországok rombolása, és ezen keresztül a két ország gazdaságának rombolása, hogy kifáradnak, és nem lesz más választásuk, mint hogy ténylegesen elkezdjenek tárgyalni.

0: Azt már tudjuk, hogy a szánszánhalti tartományi választásokon a legtöbb szavazatot szerző, de abszolút többség hiányában koalícióra kényszerülő alternatíva Németországnak szerdán elutasító választ kapott a helyi törvényhozás 4 pártjától, vagyis változatlanul bizonytalan a tartományi politika jövője. Az AfD egyelőre csak a Sachra Wagenknecht vezette BSV, azaz Sachra Wagenknecht szövetség nevű párt eseti együttműködésére számíthat. Egyelőre még erről is tárgyalnak. De vajon konszolidálódhat-e az AfD? Lesznek-e Joschka Fischerei? És a német politikai elit átgondolja-e az eddigi politikáját? És egyáltalán mit jelent Európának és legfőképpen Németországnak az AfD választási győzelme, amely valóban olyan fontos-e, mint ahogyan ezt sok elemző beállítja? Erről beszélgettem Prőle Gergely, volt berlini nagykövettel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatójával.
1: Mindenképp cezúráról

0: hogy kudarcot vallott az eddigi német politikai osztály politikája?
1: Egyértelműen azt jelenti, hiszen az a tűzfal politika, amit eddig az AfD-vel kapcsolatban alkalmaztak, és ami gyakorlatilag nem pusztán a hatalomgyakorlásból, hanem még bizonyos parlamenti szerepekből is, funkciókból is kigolyózta az AfD képviselőit, ez mindenképpen csak olaj volt a tűzre. Ennek a kudarcát mutatja, hogy most a párt ilyen nagy arányú győzelmet aratott, és hát ne felejtsük el, hogy az a korábban nagyon konzervatívnak tartott német kancellár Friedrich Merz, aki azt tűzte ki célul, hogy az AfD támogatottságát felére viszi. Ennek pont az ellenkezője következett be. Ez mindenképp intőjel a kereszténydemokratáknak is, de az egész német politikai elitnek, amit tisztesség nehesség az elmúlt időszakban egy szó jellemez az AfD és egyáltalán több társadalmi jelenség kapcsán, ez pedig a tanácstalanság.
0: Jelenti ez azt is, hogy a politikai osztálynak levonva a konzekvenciákat át kell gondolnia, hogy hogyan politizáljon ezután, esetleg ne démonizálja az AfD-t, ugyanakkor az AfD behúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre?
1: Én azt látom, hogy ez a tendencia zajlik, mert bár nagyon éles továbbra is a hangvétel, az AfD igyekszik valamilyen módon konszolidálódni. Ne felejtsük el, hogy egy viszonylag friss új politikai mozgalom van szó, és hát a német politikában láttuk, hogy ezek az újonnan megjelenő politikai erők, mozgalmak, pártok milyen módon tudnak konszolidálódni. A másik oldalon ikonikus alak, ki ne emlékezne arra, hogy a köveket haigáló tornacipős Jóska Fischerből miképpen lett három részes öltönyben külügyminiszter. Én azt gondolom, hogy ez a konszolidációs folyamat az AfD-ben is zajlik, és hát a német politikának a többi részének meg be kell látnia, hogy valamiféle idealizált politikai eszmék jegyében nem lehet a választói akaratot partalanul felülírni, vagy folyamatosan kritikával illetni. Tehát ahol a párt országos támogatottsága 30% körüli, de most, mint láttuk, egy viszonylag kis tartományban bár 44%-os támogatottságot ér el, ez nem az a nagyságrend, amit el lehet intézni avval, hogy fúj náci. Ezt komolyan kell venni, a programjukra kell rákérdezni, nem ideologizálni kell, hanem meg kell kérdezni, hogy vajon miből akarják megvalósítani azt a végtelen sok és nagyvonalú ígéretet, amivel elhalmozták a választóközönséget, hogy gondolják az Oroszországgal kapcsolatos politikájukat, mit gondolnak arról, hogy tényleg ki akarnak-e lépni az eurozónából és a schengeni rendszerből, hogy ez milyen következményekkel járna az amúgy is gyengélkedő német gazdaság számára. Ilyen konkrét kérdéseket kell föltenni. Én nekem meggyőződésem, hogy most hagyni kell őket kormányozni, mert mindig jobb, ha egy alig 2 milliós tartományban derül ki, hogy mit is akar az AfD, mint hogyha egyszer csak a 20 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában, vagy akár szövetségi szinten derülhet csak erre fény.
0: Ön az imént úgy fogalmazott, hogy nem jó politika csak azt mondani, hogy fúj náci. Elmondható ez az AfD-ről, hogy náci párt vagy náci felhangok vannak? Kell egyáltalán ilyen jellegű aggodalmakkal foglalkozni?
1: Kell ilyen aggodalmakkal foglalkozni, és azt tudomásul kell venni, hogy Németországban a 20. századi történelem árnyéka a szükségképpen hosszú. Tehát, hogyha egy pártban akár egy-két olyan vezető tisztségviselő van, aki nem által a harmadik birodalom szókincsére emlékeztető szövegeket recitálni, akkor bizony azt kell mondani, hogy ez nem helyén való, ezeknek nincs helye a demokratikus politikában. De ugyanakkor az AfD vezetőségének szempontja is pedig az, hogy úgy próbál középre húzni, úgy próbál konszolidálni, hogy közben megpróbálja a radikális szavazókat is megtartani. Ez ugye a szavazat maximálás szent célja fényében alapvetően érthető. Ez a folyamat zajlik, ez fájdalmas lesz, számos hullámvölgy és hullámhegy fogja jellemezni, a választói akaratot azonban tudomásul kell venni.
0: tehát konszolidálódhat az AfD, ugyanakkor a kormányzó pártoknak és a mostani politikai elitnek is felül kellene talán vizsgálnia az eddigi politikáját. Hát azért nem véletlenül szavaztak az emberek ilyen nagy arányban ebben a tartományban, de másút is jön fel az AfD. A migráns politika kudarcot vallott, a német gazdaság csúszik lefele. Részben a méregzöld, korábbi méregzöld politikának, tehát itt sok dologban elhibázott volt talán a német politika. Vajon

0: ez a mostani eredmény készteti a politikai osztályt, hogy ezt átgondolja, és ennek megfelelően lépjen a következőkben.
1: Ha cezúráról beszélnek maguk a kormányzati politikusok is, akkor én feltételezem, hogy ezt a cezúrát ki tudják használni arra, hogy mindezt átgondolják. Ha megnézzük a választói magatartást, akár csak most Szász-Anhaltban, a legtöbb aggodalmat az embereknek ilyen 20-21-25%-os arányban a gazdaság állapota jelenti. Tehát, hogy lehet Németországot kihozni abból a gödörből, amiben van. Ez egyébként nekünk magyaroknak, akik ennyire függünk a német gazdaságtól, szintén létkérdés. A másik az az infrastruktúra állapota, ami egész Németországban, és ez a merkeli időszak szomorú hagyatéka, hogy bár nagyon takarékosan jártak el, de az infrastruktúra az nagyon rossz állapotba került. Ugyanígy a hadsereg is nagyon rossz állapotba került. Innen jön az a kérdés, hogy tudjuk mi fegyverrel támogatni Ukrajnát, ha nekünk magunknak is romokban hever a védelmünk és a hadseregünk. De mondhatjuk ugyanakkor az oktatás politikát. Nemrég jelent meg a PISA vizsgálat Németországra vetítve, ahol egyébként általában véve Nyugat-Európára és egész Európára olvasási szokásokat, matematikai készségeket tekintve nagyon rossz eredmények jöttek ide, ami speciálisan Németországra jellemző az, hogy az oktatás azt az integráló képességét vesztette el, amivel a bevándorló hátterű gyerekeket lehet jobban a társadalom hasznos tagjaivá tenni. Na most ez Németországban nyilvánvalóan egy súlyos probléma, ami túlmutat az oktatás politikán.
0: Ki az alkalmas arra, hogy ezeket a kérdéseket átgondolva új lendületet adjon a német politikának? Friedrich Merz kancellár alkalmas lenne rá?
1: Félek tőle, hogy Friedrich Merz korára való tekintettel és a tekintélyének a súlyos erodálódása miatt is erre már alig ha lesz alkalmas. Ugye nagyon óvatos lennék avval kapcsolatban, hogy kinek jósolok nagy karriert a hagyományos pártok közül. Egy valami látszik, és ez nagyon aggasztó. Hogyha megnézzük, hogy a 18 és 24 év közötti választókorú népesség, tehát az első szavazók hova szavaztak, most Szász-Anhaltban 40%-uk az AfD-re, 20%-uk a Die Linke nevű balpártra, ami mutat egyfajta radikalizálódást, mutatja a társadalom polarizálódását is, és hát mutatja a hagyományos pártok vészes tekintélyvesztését is, ami részből abból ered, hogy nincsenek meg azok a karizmatikus személyiségek, akik meg tudnák az embereket szólítani.

0: azt akarjuk, hogy semmi se változik, akkor sok mindent meg kell változtatnunk. Valahogyan így hangzik az a híres mondat, amely az olasz Giuseppe Tommasi di Lampedusa író a Párduc című könyvében olvasható. A történet az olasz egységtörekvések idején játszódik Szicíliában, és ezt a mondatot a főhős Fabrizio herceg unokaöccse Tancredi fogalmazza meg. Ő rájön, és ki is mondja, hogy az arisztokrácia csak is úgy mentheti meg, és mentheti át magát, ha változtatásokat, ám csak is felszíni változtatásokat hajt végre. A történetet meg is filmesítették, és ez a mondata szállóige lett. A hatalom megtartása érdekében tett látszólagos átalakítások szinonimája, s az embernek erről mostanság Szerbia, és az előrehozott szerb választások jutnak az eszébe. Tenovác István jelenti Szerbiából.
1: Gyuro Macut szerb miniszterelnök kedden kezdeményezte a belgrádi törvényhozás feloszlatását és az előrehozott parlamenti választások kiírását. Alekszandar Vučić államfő csütörtökön eleget tett a kérésnek, így a nyugat-balkáni országban október 25-én választásokra kerül sor. Szerbiában legutóbb 2023. decemberében tartottak parlamenti erőpróbát. Az idő előtti politikai megmérettetés a 2024 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal a zajló kormányellenes egyetemista tüntetések során tavaly májusban elhangzott követelés nyomán került sor. A szerb elnök már akkor jelezte, az alkalmas időpontban eleget tesz a demonstrálók kérésének. Az újabbkori Szerbiában a szocialista egypártrendszer 1990-ben bekövetkezett bukása óta eddig 14-szer tartottak parlamenti választásokat. 10 alkalommal előrehozott politikai erőpróbára került sor, és csak 4 olyan kormány volt, amely kitöltötte 4 éves mandátumát. Így az elmúlt 36 évben Szerbiában az átlagos parlamenti ciklusa a belpolitikai feszültségek miatt a 4 év helyett mindössze bő 2 évet tett ki. Az előrehozott választások kiírása Szerbiában az elmúlt 3,5 évtizedben tudatos kríziskezelési és hatalomtechnikai eszközzé vált, amivel Vučić előtt mások is éltek, általában abból a megfontolásból, hogy nem várják meg, amíg a politikai problémák és az ellenzéki tiltakozások eszkalálódnak, hanem újraosztják a lapokat egy olyan pillanatban, amikor úgy ítélik meg, hogy a közhangulat nekik kedvez. Ez történik most is, amikor az egyetemisták a tavalyi évhez képest csendesebbek, tüntetéseket is ritkábban szerveznek, közben a megmozdulásaikon résztvevők száma is jelentősen csökkent. Deklarált vezetőjük nincs, politikai célkitűzéseikről is csak annyit tudni, hogy lekívánják váltani a 2012 óta regnáló szerb haladó párt vezette kormányzatot, és hogy lekívánnak számolni a korrupcióval. Azon túlmenően, hogy az egyetemisták nem hajlandóak párbeszédet folytatni a kormányzattal, a szerbiai ellenzéki pártokkal sem kívánnak együttműködni. A dolgok jelenlegi állása szerint közös ellenzéki lista létrehozásának kicsi a valószínűsége. Hogy ellenzéki szempontból a baj nagyobb legyen, az utóbbi hónapokban a tüntető egyetemi hallgatók között is megosztottság tapasztalható. Közben már most biztosra vehető, hogy tömeges bojkotra nem kell számítani. Eddig ugyanis több mint 10 párt jelezte, hogy élni fog a választás lehetőségével. A Faktor Plusz közvéleménykutató intézet augusztus végi, szeptember elejei felmérése, amely 1200 személy véleményének kikérése alapján készült, arra mutat rá, hogy ha most tartanák a választásokat, akkor a biztos szavazók körében az eddig kormányzó szerb haladó párt a szavazatok 47,2%-át szerezné meg. A második helyen végezne az egyetemisták listája 31,5%-os támogatottsággal. Majd az Ivica Dacic vezette szerbiai szocialista párt következne 4,9%-kal. Rajtuk kívül a többségi szerb pártok közül bejutna még a törvényhozásba a pro-európai koalíció és a szerb nemzeti mozgalom. A megkérdezettek 31%-a még nem döntött el, kire fog szavazni, de 64%-uk jelezte, biztosan élni fog választói jogával. A kutatást vezető Predrag Lacmanovic kiemelte, hogy a tiltakozó diák mozgalom sikeresen vonzotta be a hagyományos ellenzéki pártok szavazóit, ennek köszönhetően vált az ország második legerősebb politikai tényezőjévé. Szerinte a kormánypárt annak köszönheti vezető pozícióját, hogy a nyár folyamán is folyamatosan kampányolt. Hogy az egyetemista mozgalomnak ki lesz a listavezetője, egyelőre nem tudni. A szerb haladó párt listáját viszont Alekszandar Vučić államfő vezeti majd, aki miniszterelnökként 2014 és 2017 között már volt kormányfő. Államfőként pedig a jövő év májusában járna le második 5 éves mandátuma. Így az alkotmány értelmében arra a posztra már nem választható újra. A választási cenzus a többségi pártok esetében 3%-ot tesz ki. Szerbiában a nemzeti kisebbségi pártokra és koalíciókra nem vonatkozik az általános parlamenti küszöb. A törvényhozásba való bejutásuk a természetes küszöb alapján történik, ami azt jelenti, hogy legalább annyi szavazatot kell összegyűjteniük, amennyi a Dont módszer alapján egyetlen parlamenti mandátum megszerzéséhez matematikailag szükséges. Ez a részvételtől függően általában 10-15 ezer szavazatot jelent. A legerősebb délvidéki magyar szervezetet, az eddigi kormánykoalíció részét képező Vajdasági Magyar Szövetséget nem érte váratlanul a választások kiírása. Önállóan indul a megmérettetésen. Pásztor Bálint elnök.
2: Egy nagyon sokszínű listánk lesz, 250 főből olyan emberek alkotják, akik a saját területükön bizonyítottak. Rengeteg fiatal van a listán, rengeteg egyetemet végzett személy, de olyan a lista, mint a mi közösségünk, tehát van rajta mezőgazdasági termelő is, meg munkanélküli is, meg házi asszony is, Horgostól Székelykevéig, Bezdántól Versecig. A fő üzenete a kampánynak mindenképpen az, hogy nekünk magyaroknak saját magunkkal kell foglalkoznunk, meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a következő években is a magyarság számára fontos kérdéseket olyan magyar emberek képviselhessék a szerbiai parlamentben, akik számára nincs fontosabb, mint a vajdasági magyar közösségnek az érdeke.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség mellett a dolgok jelenlegi állása szerint a magyar szervezetek közül a választások akkor részt vesz még a Magyar Polgári Szövetség, a Testvéri Szövetség 381 együtt az Országunkért nevű koalícióban. A pártcsoportosulásnak az MPS mellett tagja lesz még egy montenegrói, egy bosnyák és egy vla kisebbségi szervezet. Hogy van esély arra, hogy a választásokat követően majd csillapodik az évek óta turbulens politikai helyzet a nyugat-balkáni országban? Predrag Lacmanovic politikai jellemző ezt így látja. Egyértelmű, hogy a nemzet belefáradt már mindabba, ami az elmúlt egy-másfél évben történt. Elege van a tüntetésekből, az erőszakos nyomásgyakorlásból. Az emberek nyugalomra vágynak. Én abban bízok, hogy a választások után jelentősen csökken majd a jelenleg is tapasztalható feszültség, és a politikai küzdelem a jövőben az utca helyett, majd a parlamentben folytatódik.

És most néhány színes, de fontos hír. Kanadában nagy felháborodást keltett, hogy a CBC televízió, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy átkereszteli az amerikai-kanadai határon fekvő Ontario tavat Amerika tóvá. A tévétársaság szintén bejelentést tett, miszerint a 2001. szeptember 11-i terrorakciókat ezután a televízió műsoraiban nem lehet terrorakcióknak nevezni. Az országos felháborodás hatására a CBC vezetősége a héten visszavonta e döntését. Mark Miller, Kanada kulturális minisztere a közösségi médiában üdvözölte a döntés visszavonását. Az Amnesty International Észak- és Nyugat-Afrikai Regionális Szervezete felszólította a gánai kormányt, hogy szerezzen érvényt az idén júliusban elfogadott úgynevezett boszorkány ellenes törvénynek. A törvény a boszorkánysággal megvádolt emberek fokozott védelmét írja elő. A nyugat-afrikai országban, a valahai aranyparton ugyanis gyakori, hogy valakit boszorkánysággal, varázslással vádolnak meg, és gyakoriak az ezt követő lincselések is. Az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította a cisziordániai Nablustól mintegy 10 kilométernyire fekvő Sebastian, ahol keresztelő Szent János sírja található. A világszervezet ugyanakkor a dél-libanoni Tűroszt, a valahai főniciai várost szintén világörökségnek ismerte el.

Az új világot is Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amire számítunk a jövő szombaton is.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
2: A pontos idő 5 óra, híreket mondunk a Kossuth Rádióban. Az állami költségvetés állapotáról beszélt Magyar Péter, átadták az Arany Oroszlán díjat a Velencei Filmfesztiválon, marad a változékony idő. A mikrofonnál a szerkesztő Pecz Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél, a Tisza párt programjának köszönhetően. Erről is beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvényhozam eséséhez és a fizetőképesség megtartásához vezetett. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. Egy hét múlva szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthoffer Ágnes. A jobb oldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat. Erről beszélt a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, ami a Kötcsei pikniken elmondott beszédének egy részletét tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket, és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangsúlyozta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. A Woman Unknown című dán film nyerte el az Arany Oroszlán díjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A győztes alkotást Mai El Tuki rendezte. A második legrangosabb velencei elismerést, a zsűri nagydíját a dél-koreai Lee Chang-dong Possible Love című filmje kapta. A zsűri külön díját a gázai övezetet sújtó izraeli légicsapásokról szóló NASA című dokumentumfilm nyerte el. A legjobb színésznőnek a Woman Unknown főszereplőjét, Matilde Asselt választották. A Magyar Népdal napját tartják ma a Néprajzi Múzeumban a fővárosban. Az intézmény gyűjteményi tárlatán a többi közt bemutatják, miként kezdődött a népzene gyűjtése, hogyan kerültek a dalok fonográf hengerekre és gramofon lemezekre, majd magnószalagra és digitális archívumokba. A múzeum közölte, hangarchívumában több mint egy évszázad gyűjtő munkájának eredményei szerepelnek. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is készülhetünk csapadékra 19-25 fokos nappali hőmérséklettel. Pecz Gábor Olivért hallották.
0: Műsor ajánló.
1: Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
3: Százesztendővel Klebersberg Kuno közművelődést, közoktatást átalakító 1926-os törvénycsomagja után milyen a közművelődés helyzete a 21. századi Magyarországon? Miről tanúskodnak ezügyben az úgynevezett konszolidált Kádár korszak kezdete 1963-65 óta, valamint az 1989-90-es rendszer átalakulás óta eltelt időszak tendenciái, viszonyai? A 21. század elején létezik-e modern közművelődés Magyarországon?
1: Kiemelés tőlünk. Ma reggel 6 órától a Kossuth Rádióban. Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Szabó T. Anna íróval és Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökkel. Arról beszélgetünk, vajon keresztény szerző volt-e Nádas Péter, mi történik azokkal, akik a kijelölt kurzusok helyett saját belső erkölcsi iránytűjüket követik, és milyen volt egy értelmiségi ellenállás 350 évvel ezelőtt a protestáns gályarabok történetén keresztül.
1: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.
5: A 2014-ben elindított Nemzeti Hausmann program egyik fő célkitűzése volt, hogy a Budavári Palota épületegyüttese ismét azt az arcát mutassa, amelyet fénykorában a 20. század elején. A palotát az eredeti terveket követve, de már a 21. század technológiai kihívásainak megfelelően tervezték helyreállítani. Az elmúlt másfél évtizedben a tervek jó részéből valóság lett. Elég ha busszal felmegyünk a Budai Várnegyedbe, leszállunk a dísztéri megállóban, és már is szemünk elé tárul az elkészült egykori vöröskeret székház eklektikus épülete a tér sarkán, illetve vele átellenben az állványaitól a közelmúltban megszabadított egykori honvéd főparancsnokság félkész kupolás tömbje. Bejebb haladva picit pedig már belebotlunk a szinte teljesen kész gigantikus József főhercegi palota körüli építkezésbe, továbbá a legutoljára, a nagyjából 3 évvel ezelőtt útjára indult, ezért még csak félig kész rekonstrukcióba, a palota északi legközelebbi szárnyának betonvázába. Itt tartunk most, de vajon mi lesz a sorsuk ezeknek a sok pénzből visszaálmodott régi új épületeknek? Eredetileg tervezett rendeltetésüket nagyrészt elveszítve, meg lehet-e vajon tölteni az épületeket valamilyen a közjó számára is hasznos funkcióval? Erről beszélgetünk ma Pleskovics Viola művészettörténésszel, építészeti újságíróval, az Oktogon magazin szerkesztőjével, valamint Zsupán András újságíróval, építészeti szakíróval, a Válasz Online munkatársával. Köszöntöm a vendégeimet, én Farkas Szabolcs vagyok. Még mielőtt belefognánk a beszélgetésbe, hadd kérdezzem meg tőletek, mikor jártatok utoljára fent a Budai Várban?
6: Hát egy ilyen 2 hete, a párom lengyel és az ő anyukája, illetve a testvére érkezett ide, és abban a szempontból érdekes volt, hogy egy turista szempontját hallhattam, és ezt érdemes majd,
5: ezt majd ha beszélgetünk akkor
6: egy kicsit ebből a szempontból is igen nézni.
5: És te, András?
7: Hát, hogy bő egy hónapja körülbelül, de emlékezetesebb fölmenetelem a közelmúltban nyilván az volt, amikor be lehetett járni a karmelita épületét miniszterelnöki vezetéssel, meg a Vöröskereszt székházat, meg a volt pénzügyminisztériumi, most belügyminisztériumi épületet a Szentháromság téren, közvetlenül a választás után nem sokkal.
5: Az élményeidre is kíváncsiak leszünk, mert nem tudom, Viola járt ebben,
6: én sem voltam,
5: tehát te vagy az egyedüli szemtanú egyelőre. A kolléganőm Pintér Edina készített egy rövid összefoglalót az elkészült építkezések kronológiájáról.
8: 2018. október 10-én hivatalosan is megalakult a várkapitányság, az egykori vári épületek nagyszabású visszaépítési tervének megvalósítására. Ezzel egy időben évvégén átadták a karmelita kolostor átalakított épületegyüttesét, majd bő egy évvel később elkészült az újjáépített főőrség épülete a Hunyadi udvarban, amiben jelenleg étterem és kiállítótér működik. 2021. augusztus 20-án bemutatták a közönségnek a palota újjáépített déli összekötő szárnyát a Szent István teremmel. Zsolnai Pirogránit kandallóval, az újra mintázott Stróbula Lajos féle Szent István mellszoborral, ólomüveg ablakokkal, intarziás parkettával, dióborítással és újra szőtt selyembársony kárpitokkal. 2023 nyarára megújították a Csikós udvart, a várfalakat, és átadták a Karakaspasa tornyát, mellette pedig kialakítottak egy rózsakertet. 2024 tavaszán szerkezetkész állapotba került a Szent György téren a korábban teljesen elbontott József főhercegi palota. Ennek belső kialakítása még hiányzik. Vele párhuzamosan készült el az év végére a dísztéren az egykori Vörös Kereszt egylet székházának rekonstrukciója, tavaly pedig már a Honvéd főparancsnokság kupoláját építették, és a belső terek kialakításán is dolgoztak a dísztéren. Mindezzel párhuzamosan megkezdődtek a palota főépületének a munkálatai is, hogy a Hausmann féle századfordulós arculatot újjáépítsék. A gigantikus építés sorozat árát eleinte 200 milliárdra becsülték a szakemberek, mára-mára a legóvatosabb becslések szerint is ez az összeg megközelítette, vagy már át is lépte az 1000 milliárd forintot.
5: Foglaljuk össze, jelenleg, ha jól számolom, 3 építkezés zajlik éppen. Tulajdonképpen viszonylag az elején jár a palota rekonstrukciója.
7: Hát az elején és a végén, mert a legvalószínűbb feltételezés szerint ugye a palota rekonstrukciója nem fog folytatódni az északi szárny egy részének a befejezése után. És hát az a szerintem elég szomorú végkövetkeztetése van ennek az egész történetnek, hogy a legfontosabb, sőt, bizonyos értem az egyetlen igazán fontos épületikre palota rekonstrukciója az nem nagyon fog megvalósulni, vagy csak egy egészen pici mértékben. Ugye elhangzott itt a Szent István terem és a déli összekötő nyaktagnak a felújítása, ez még az, amire azt lehet mondani, hogy ugye ez ténylegesen a főépületben zajlott, de minden más, ami itt helyszínként elhangzott, az tulajdonképpen vagy a palotához egyáltalán nem kapcsolódó épület, vagy a palotához olyan lazábban kapcsolódó épület, mint a főőrség és a lovarda, de a igazán nagy építkezések, a József főhercegi palota, a Honvéd parancsnokság, a Vöröskeresztségház, a Karmelit újjáépítése, vagy pedig a Szentháromság téri pénzügyminisztérium, ezek ugye nem a palota.
5: Viszont akkor úgy veszem ki a szavaidból, hogy te mindenképp azt pártoltad volna, hogyha ezzel a palotával indul, és talán fejeződik is be ez a Haussmann.
7: Én ezt gondolom, igen, hogy a Királyi Palota ez Budapest második legfontosabb épülete az Országház után, és hogy a magyar történelemben pedig egy egészen rendkívüli szerepet játszó épület, ami megérdemelte volna azt, hogy a létező legszebb állapotába kerülhessen. Most ennek nem sok esélyét látom, miközben rengeteg pénz elment arra, hogy olyan szerintem különösebb értékkel nem bíró, vagy csak nagyon mellékesen érdekes épületeket az utolsó szögig helyreállítsanak, mint mondjuk az a Vöröskeresztségház, aminek egy átlagos lipótvárosi bérháznak a színvonalán található szerintem.
5: Amiben ugye jártál is már, tehát erre mindjárt kitérünk, de hogy Viola mit gondol erről, mennyire lehetett volna esetleg központi szerepe valóban a Királyi Palotának ebben a projektben?
6: Hát azzal egyetértünk, hogy arra rengeteg pénzt kellett volna már áldozni, mert iszonyat rossz állapotban volt, és most tényleg olyan fontos funkciókat rejt magában, mint az MNG és az OSK, és az
5: ezek a múzeumok.
6: Igen, a Magyar Nemzeti Galériára gondoltam, és az Országos Széchenyi Könyvtárra, amikre nagyon ráfér a modernizálás, és én is attól félek, hogy most minden pénz ráment a többi épületre, és ezeknek a felújítására, illetve a működésüknek a fejlesztésére egyáltalán nem lesz pénz. És igen, ezzel együtt magára a palotára, és az már nálam egy kicsit kérdés, hogy ez hogy oldódhatott volna meg a Haussmanni állapot visszaállításával együtt, hiszen vannak ebben az épületben már értékek is, későbbi értékek is. Nem gondolom, hogy valóban a háború utáni kupola a magyar építészet történet csúcsa, tehát én sem sajnáltam volna azt, de mondjuk a Budapesti Történeti Múzeum belső építészete, illetve a Magyar Nemzeti Galéria belső építészetének bizonyos részei, azok már abszolút védendőek. Tehát, hogy ugye...
5: Ezek a 70-es években születtek,
6: igazából 60-as, 70-es és még 80-as is van például az OSK-ban. El lehet gondolkozni azon a visszaépítési típuson, ami tulajdonképpen már megtörtént, tehát most már ez múlt idő, hogy egy hibrid helyreállítási történet születik, azaz, hogy vannak olyan részek, amik a Haussmanni állapotot mutatják, ugye ez most az északi pavilon, hiszen azt be fogják fejezni, és én úgy tudom, hogy az építész, a megbízott építész Robert Gutowski ajánlott erre alternatívákat, hogy igen, jelentős részben a Haussmanni állapotot állítják vissza, de belül megőriznek esetleg 60-as, 70-es, 80-as évekbeli értékeket is akár.
7: Az északi pavilonban gyakorlatilag végül is
5: azt lebontották teljesen.
7: Falkutatások, igen, de hogy a falkutatások, amik megelőzték ezt a bontást, azt tisztázták, az északi pavilonból érdemben semmi más nem maradt eredeti, csak az egy darab dunai fal. Minden más a háború utáni két lépcsős újraépítésnek volt az eredménye, modern szerkezetekkel és vasbeton használatával. Ez egy 1958-59-ben épült épületszárny volt, amiben alig volt bármiféle olyasmi, amit eredetinek 20. század elejének nevezhetnénk. Az az egy dunai fal, ami meg is maradt. Tehát épület többi része egyébként ennél azért, ott azért az alaprajzi főtömegek sokkal jobban a helyükön vannak, és bizonyos termek is nagyjából az eredeti helyükön vannak, például a barokk díszterem az eredeti helyén van a Nemzeti Galériában megérsített. De az északi pavilon az valóban egy olyan épület volt, amit szinte teljes mértékben le kellett ahhoz bontani, és új alapokon ahhoz újjáépíteni, hogy a falai meg a szerkezete egyébként oda kerüljön, ahol a Hausmanni tervek szerint volt.
5: Na de most szerintetek hogy fog kinézni így kicsit torzóként ez a királyi palota, hogy amint megérkezünk a Szentgyörgy térre, úgy érzékeljük majd, illetve a turisták leginkább azt fogják tapasztalni, hogy hoppá, van itt egy gyönyörű szép régi palota, és akkor mikor beljebb mennek,
7: hát
5: akkor látják.
7: Hogy...
6: Hát ugye ez már a déli összekötő Szentgyörgyen is egyébként nem volt, tehát már a homlokzati rendszer is más, ugye? Tehát itt óriási munka lett volna, ha ezt az egészet megvett. Ez nem egy kívülről, mi egy kicsit több díszt rakunk rá, meg kicsit átvariáljuk.
7: Ja, hát sokszor szembe szokott jönni egyébként egészen komoly helyekről is, hogyha semmi más nem kell vele, csak kicserélni az ablakokat. Hát, és akkor jó lesz.
6: És ez egyébként, hogyha meg lesz ez a két rész, és egy ilyen hibrid épületté válik, akkor hogy látják az emberek, hogy itt nagyon nem az a királypalota, mint ami a háború előtt volt.
7: Ugye egy olyan lélektani helyzet van, ami szerintem szintén elég szomorú, hogy egész egyszerűen ez egy megint átpolitizálódott ez a kérdés. A királyi palota 20. századi történetének az a tragédiája, hogy mindig politikai döntések határozzák meg a jövőt, és ezek a politikai döntések általában rosszra vezetnek. Az épület értéke soha nem tud a maga helyén megnyilvánulni. Gyakorlatilag az 1944-45-ös pusztulástól kezdve általában a politikai rendszernek a fordulataival együtt mozgott az, hogy mi történik az épülettel. Ez borzalmas pusztításokhoz vezetett. Tehát ugye a legnagyobb rombolást az 50-es évek elején hajtották végre, amikor a Rákosi diktatúra kifejezetten párt és állami központot akart belőle csinálni. Akkor még nem volt szó arról, hogy majd kulturális fellegvár lesz, ez már ugye egy kádárkori humanizálása az eredeti tervnek. Nem, ez egy olyan típusú párt és állami vezetői központ lett volna, mint hogy a prágai Hradzsint egyébként szintén használják egészen máig, csak nem azzal a szemlélettel, hanem azzal, hogy akkor belezték ki teljesen, és akkor gyakorlatilag egy szociál átépítést indítottak el, amiből aztán nem lett semmi, mert ez leállt már az 50-es évek közepén. Mindig ez történik. Az a szomorúságom ebben az ügyben, hogy most is ez történt, hogy egész egyszerűen túlzott mértékben kapcsolódott össze a királypalota ügye az előző kormánynak a reprezentatív beruházásaival, mindenek előtt ezekkel a minisztériumi visszaépítésekkel, meg építkezésekkel, és egész egyszerűen ezt egy darabig most nem fogja tudni megint az épület lemosni magáról, pedig egyébként ártatlan ebben.
5: Na akkor most jött el az idő, hogy mesélj egy picit akkor ezekről a minisztériumi épületekről, amikben jártál. Ugye a Karmelitáról beszélünk, illetve a kabinetirodáról.
7: Meg a belügyminisztérium.
5: Meg a belügyminisztérium a Szentháromság téren. Mit tapasztaltál, fel voltál készülve a legrosszabbra is?
7: Nem volt sokkoló a látvány, különösebben semmi sokkoló nem volt a látványban. A Karmelita, amelyik a leginkább emblematikussá vált helyszín, nem egy különösebben fényűző módon felújított épület. A Karmelitában a legbotrányosabb momentum mindig is az volt, amit mindenki láthatott, a környezetnek a teljes elkerítése és a forgalom erről és a lakosság előli elzárása, és az a gesztus, amivel ez az épület így ki lett tulajdonképpen szakítva a városból, és egy ilyen megközelíthetetlen hatalmi központnak a képét mutatta.
5: De hát ezért volt ott jó pár olyan festmény, amiről nem tudott a közvélemény.
7: Voltak műalkotások, nem nagy értékűek egyébként, ezek azért nem elsőrangú festmények. Ezek ilyen vagy múzeumi raktárból kihozott képek, vagy idevásárolt képek voltak. Az egész egy kicsit kopár képzőnösszeti múzeum benyomását keltette időnként. A legérdekesebb momentum egy nagy kinyomtatott kárpátalja turista térkép volt számomra a falon, azt nem tudtam mire vélni, ott egy kicsit meglepődtem. Szó sincs arról, hogy valami felfoghatatlan fényűzés vagy pompa jellemezte volna
5: ellenben
7: ezt a dolgot.
5: Ellenben a belügyminisztérium.
7: A belügyminisztérium nagyon szép, egyrészt vannak nagyon szépen és magas színvonalon restaurált történeti terei, amikkel szerintem semmi baj nincsen. Ezek nagyon látványosak, de ezek egy része egyébként megvolt, tehát az épület az nem pusztult el, azt nem kellett újraépíteni a semmiből, az 90%-ban tömegében állt, és a belső tereinek is a legszebb részei, a lépcsőháza például, ezek nagyjából megvoltak, de egyébként a díszterme nem volt meg, az nagyon szépen helyre lett állítva. Egy kifejezetten szép historizáló belső a Nemzeti Bankhoz lehetne hasonlítani, vagy más hasonló középületeihez a korszaknak, és egyébként emellett aztán készültek szerintem indokolatlanul drága modern irodaterekben. benne, amik ilyen tölgyfaburkolatos, nagy, nehéz bútoros, nehéz kárpitos dolgok, ezek valóban egy fokkal túl vannak azon, amit egy, hogy mondjam, egy modern irodai környezet megkövetel. Egyébként ugyanez igaz a Vöröskereszt Székház kabinett irodai minisztérium belsejére is.
5: Egy dolgot tisztázok, tehát most arról a belügyminisztériumi épületről beszélünk, ami ugye korábban is eredetileg pénzügyminisztériumnak épült.
7: Pénzügyminisztériumnak épült.
5: Picit odébb van, el kell mennünk ugye a
6: Mátyás templomig.
5: És akkor itt egy fontos szempont ismét előjön, hogy ez nem a Hausmann program része volt ugye ennek a felújítása. Igen. Érdemes róla beszélni, mert talán az egyik, ha nem a leglátványosabb épülete lett ennek az egész felújító.
6: És az egyik legnagyobb.
5: És az egyik
6: ez egy hatalmas. Tulajdonképpen ez a gyomra, igen. Uh-huh. Abban én is voltam, én csak a kabinetemben nem voltam, a kabinet irodában is voltam, meg a pénzügyminisztériumban. Már beszéltetek róla, hogy itt meg kell különböztetni, hogy már én is azt látom, hogy egy kicsit így a kulturpolitikai felhangok miatt most így nagyon egyben mossák a típusokat, meg a visszaépítési műfajokat, hogy az az épület, ez tényleg nagyjából állt. Nagyon-nagyon komoly beavatkozások történtek, nagyon drágán, tehát én ezt nem vitatom, de alapvetően ott helyreállították azt, amit tényleg hát se politikai akarat, illetve azért jegyezzük meg, a háború után vagyunk, pénz sem volt. Azzal együtt, hogy tényleg, tehát látjuk a fotókon, ha mondjuk egy békeidőben vagyunk, és tele van az államkassza, akkor azt mondom, hogy persze, építsük vissza. Tehát, hogy a pénzügyminisztérium esetében ráadásul még azt hat, hogy jegyezzem meg, hogy építészettörténészek, restaurátorok, történeti tervezők, hát egy ilyen új generációja képződött ki, akiknek a tudása kőfaragóktól kezdve tényleg kárpitosokig nagyon hasznos lesz az eredeti épületek restaurálásánál is, szóval azért voltak itt jó
5: dolgok. Voltak itt hasznos dolgok.
7: Ez egyébként igaz a Lovardára is, meg a Királypalota épületére is. Ezek azért nagyon magas színvonalon
5: ezek az elfeledett szakmák
7: készültek el. Így van, tehát olyan kézműves tudások keletkeztek újra, amik nagyon régóta nem voltak meg, olyan az interjőr rekonstrukciók műfaja, azt tényleg segíteni fogja a műemléki heretesokat, már ha lesznek ilyenek, és nem az egész dolog bélyegződött meg ilyen nagyon hosszú időre. Mert...
5: Két épületet még nem hoztunk igazából szóba, az egyik a József főhercegi palota, ami hát számomra a legelképzelhetetlenebb és legszürreálisabb épülete az egész várnegyednek, mert ugye ott kevesen tudják, hogy korábban létezett egy jóval szerényebb léptékű palota, a Teleki palota, klasszicista, később barokk hangulatú épület volt, jobban is nézett volna ki, ha már visszaépítik, akkor azt a verzió ott, vagy azt az állapotot építik vissza. Ehelyett most kaptunk egy hatalmas épületet, együttest, és nézem lentről, az Alagút utcából nézem fentről, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan passzolhat egyáltalán.
7: Hát mert nem passzol, szóval ez tényleg, szerintem a József Hercegi palota ennek az egész Hausmann programnak a legnagyobb tévedése. Tehát ez annyit rontott az egésznek a megítélésén végső soron, mert és szerintem itt az a helyzet, hogy egész egyszerűen ez rossz építés. Már ez az eredeti rossz építészet.
5: Tehát már akkor se kellett hiteles, volna.
7: Ez ilyen volt. Ez csak
5: 120 évvel ezelőtt se kellett.
7: Igen.
5: Bélete is így látod?
6: Én érdekes épületnek talán. Korbés Gélő nagyon jelentős építészpárosnak. Hát nem ez a legjobb épületük szerintem sem, de egyébként maga az épülettípus ez nem szokatlan, hogy a királyi palota felé egy zárt városi palotánál visszafogottabb, ezért ugye mi összetörténészek mondják is, hogy unalmas, nem túl jól sikerült hangzott, ami észak és nyugat felé viszont egy ilyen kastélye mutatja magát. Tagolt, nyugtalan, homlokzott, ami a késő historizmusra pedig abszolút jellemző, szóval sok szörnyetek született akkoriban egyébként. Szóval nekem emiatt a József Hercegi palota egy ilyen érdekes épület.
7: Szerintem az a baj ezzel az épülettel, ahol van. Tehát, hogyha ez az épület egyébként...
6: De ez neki akkor
7: tudom,
6: pont,
7: tehát, hogy persze, azért van ott, mert...
6: Persze,
5: hát kitűnjön onnan.
7: Ugye ez mégiscsak az akkori Magyarországnak az egyik leggazdagabb földbirtokosa, a Habsburgok magyar ágának a feje. Ez egy kicsit a királyi palotával versengő méretű épület. Ezt teszi rosszá. Ez benne a bántó, hogy ott áll, és tulajdonképpen versenyre kell a királyi palotával, a méreteivel, ellenben ízlésben azért valahogy nem áll össze a dolog. Az is borzasztó fura ebben az épületben, hogy például nem kerültek elő a belső teréről érdemben.
6: Van
7: a lépcsőházáról, meg talán egy nagyon elmosodott rossz fotó a bálterméről, de tulajdonképpen itt volt ez a hatalmas épület, és nem nagyon mutatták meg a világnak, hogy ez milyen, hát, hogy mi van nem, benne, nem vagy nem maradt fönt. Hogy
6: és itt jön a pikantériája a dolognak, igen, hogy ennél az épületnél a legnagyobb kérdés szerintem is, hogy ezzel mit fognak kezdeni, mert tényleg óriási.
5: De azt én,
6: hogy nem volt meglévő alaprajz. Lehet egy kicsit szabadabban játszani, illetve ez még nincs kész, tehát nincsen a gépészete meg, aminek tervezték.
7: Hát általában még közfala is nagyon vannak benne.
6: Az azért jó hír, mert akkor viszont még lehet dönteni.
5: Még akár bármi is lehet. Tegyük hozzá, hogy az alkotmánybíróság épületének szánták.
6: Igen.
5: Szerintetek megállna a helyét ott még egy múzeum mondjuk ebben az
7: szerintem
5: épületben?
7: Szerintem nem, mert nem biztos, hogy egész egyszerűen meg tudjuk tölteni értelmes tartalommal, programmal, látogatóval, iszonyú sok pénzbe kerül az, amit évente ráköltünk. Én nem látom semmi létjogosultságát. Én mindenképpen annak híve lennék, hogy valami gyakorlati funkció, ami a várból jelen pillanatban hiányzik, és ami a várnak a hétköznapi életét erősíti, kerüljön oda. Nekem mostanában az a kedvenc ötletem ezzel kapcsolatban, hogy ugye a Pázmánynak is racionalizálnia kell a Palota-negyedben tervezett óriási egyetemi kampusz elképzelését, és szerintem lehet, hogy nem tenne rosszat a várnak, hogyha valamelyik kar fölköltözne a József-főhercegi palotába, és diákok lennének a várban. Fiatalok lennének a várban.
5: Megtöltenék élettel.
7: Végre nem csak turisták lennének. Én sokkal inkább valami ilyesminek a híve lennék.
5: Te Viola, mit tudnál elképzelni?
6: Abszolút jó ötlet magának az OSK-nak is. Tudom, hogy nincs elég hely, ott is több milliárd forint ér az OSK-nak a raktárbázisát, Pécs Csabára költöztették. Nem biztos, hogy erre pont a legdíszesebb, legnagyobb József főhercegi palota lenne az alkalmas, de itt funkció mix működik. Az, hogy fenntartható legyen valami, ki lehet adni, igen, oktatásra, de hogy például azt a nagyon glóriátszerű, vagy a díszes istálló részt valamilyen rendezvényközpontnak, tehát mint ahogy talán te is a cikkedben írtad, hogy ha minisztérium is lesz a Karmelitából a belsejét, akkor is át kell adni valamilyen nevesebb étteremnek, tehát hogy egy műemlék iszonyatosan eszik. Nagyon szép gondolat, kulturális funkciókat beköltöztetni, de az megint csak közpénz evés lesz, amire most szerintem nincs sajnos
5: szükség. Tehát, hogy legyenek olyan funkciók, amik pénzt termelnek ott helyben.
6: Muszáj. Ekkora nagy épületeknél nem fog úgy működni, hogy egy darab funkció van menne, tehát, hogy egy szervezet, egy... Én nem is tudom, hogy képzelték az alkotmánybíróságot.
7: Ahogy az ember ment föl az elmúlt években, érzékelte azt, hogy hogyan válik a vár egyre zártabbá, hogy hogyan záródnak le utcák, hogy hogyan uralják el az intézmények a területet. De hogy ennek jelentős része a funkcióból következett. Tehát az, hogy a zárt államigazgatási funkcióknak és a biztonságigényüknek a föltelepítése, az fokozatosan elkezdte kiszorítani mind a lakosságot, mind a turizmust a vár tereiből. Az lenne, hogyha olyan funkciókban gondolkodnának, amik nyitott funkciók. Egy egyetem nyitott funkció, egy hivatal is tud sokkal nyitottabb lenni, de nem minden hivatal. Tehát olyan hivatalokban kell gondolkodni szerintem, amik viszonylag nyitottan tudnak működni. Én például nagyon szorgalmaznám azt, ugye lesz örökségvédelmi hivatal, ezt most már ismét bejelentették.
6: Már nem lehet visszaszerezni.
7: Igen. De például abszolút el tudnám képzelni, hogy a Karmelitának az egyik szárnyát az örökségvédelmi hivatal használja, a másik szárnyát a nem sokára szintén felállítandó országos zöldhatóság használja, amiknek van az alján egy olyan kávézó, kiállításokat ők is tartanak. Legyen az egész átjárható, legyen szabad, legyen nyitott. Ezt én nagyon fontosnak tartom, ezt a szempontot.
5: Egy pár mondatot azért beszéljünk meg a Honvéd főparancsnokság épületéről is, mert lekerült az állványzat róla. Messziről egy ízléses, szép épület lett, közelről sem rossz, viszont ha körbejárjuk, akkor megint csak egy picit a fejünkhöz kapunk, mert hogy ez két épületből lett összegyúrva, és a Szent György tér felüli oldal az tulajdonképpen egy patyomkin épület, az mögött semmi nem lesz, ha jól tudom, ott egy két ablaksornyi dekoráció épül, hogy ne láthassuk a tűzfalat, de hogy funkciója annak a szárnynak egyáltalán nem lesz, és hát ez teljesen más lett ebben a formájában, mint amilyen eredetileg
7: volt. Hát itt ugye két épület volt eredetileg, az egyik a Honvéd főparancsnokság, ami a dísztérre nézett, ez visszaépült egyébként hitelesen és szépen, egyébként ez egy tök jó épület. A másik ugye a Honvédelmi Minisztérium épülete volt, amelyik a Szent György téren. Ez egy hatalmas nagy minisztériumi tömb volt, körülbelül akkora, mint a pénzügyminisztérium majdnem.
6: Egészen a Sándor palotáig.
7: Szerintem ez a legfelháborítóbb döntése volt ennek az egész Hausmann programnak, mert ugye itt aztán tényleg a saját maguk által kitűzött hitelességi célokat sútba dobták, és helyette létrehozták ezt a patyomként. Szóval, hogy nem építették vissza a minisztérium épületet, de még hogy mondjam, racionalizált mértékben sem, hogy esetleg mint felére csökkentve, vagy valami, amit azért többen próbáltak javasolni nekik, hanem fogták, és annak a tagzatát, ezt rátapasztották a Honvéd főparancsnokságnak gyakorlatilag a hátára egy
6: ilyen. Mert az egy óriási tűzfal volt, nem tudtak
5: az, amit kezdeni, hogy a felé.
7: Két alatt mélységben rátapasztották, de hogy a dolog még bizarabb legyen, az eredeti homlokzat ugye keskenyebb volt ennél a tűzfalnál, mert az épület trapéz alakú volt. Most, amikor kitalálták, hogy rátapasztják a hátára, akkor ezt ugye ki kellett húzni még egy-egy tengelyük, úgyhogy jó egy ilyen testes asszonysággá alakult át a szerencsétlen. Ez végképp egy ilyen hitelességromboló elem.
5: És bocsánat, ugye, igaz az a hír, hogy ez felsőbb megrendelés.
7: Hát mindenki mindig így mesélte, hogy igen, az, a, az volt a mondás, hogy hát nem takarhatja ki a karmelita épületét.
5: Na most szerintem záró gondolatként akkor hallgassuk meg, hogy Viola vendégei mit mondtak a Várnegyedről, amikor felkísérted őket. Hát ők hogyan látták ezt az egészet külső szemlélőként?
6: Tetszett nekik, meg hogy van valami, meg nem, mert ő amikor utoljára járt itt, akkor ugye egy rom halmaz volt a József Hercegi falta helyén.
5: Tehát ők ezt a fejlesztési részét látták.
6: Igen, hogy azt azért nekünk is fel kell fogni, hogy az emberek nem térdig érő romokat akarnak látni, nem azért mennek oda. Viszont amikor elmeséltem, hogy miről van szó, akkor megértette, és rögtön más volt a dolog, és szerintem ez annyitja, hogy edukálni kell az embereket, és hogy építek is valamit vissza a szakmai szempontnak, szerintem is elmagyarázni ott valahogy, minél jobban kommunikálni erről az embereknek, hogy mi miért van.
5: De szerinted is ez egy helyes irány?
7: Ezt én nagyon fontosnak tartom, igen, hogy azért ne essünk abba a tévedésbe, az emberek nem fogják gyűlölni ezeket a visszaépítéseket alapvetően. És én se gyűlölöm őket egyébként. Tehát bemenni a Szent István terem belső terébe, az egy felemelő pillanat alapvetően. Tehát az a helyzet, hogy ez a korszak, ugye döntően a historizmus időszakáról beszélünk, ez a korszak ez gyönyörű dolgokat alkotott.
5: Hát igen, és akkor szerintem itt most már csak az a kérdés, hogy mondjuk nem is tudom, egy-két év múlva, amikor ezek a félkész projektek is elkészülnek, akkor mit fogunk szólni mindahhoz, amit majd abban az állapotban potában nyújt a Várnegyed, hát akkor fogjuk igazán tudni azt, hogy mennyire volt értelme mindezeket visszaépíteni. Meg is köszönöm akkor, hogy eljöttetek. Köszönöm a beszélgetést Pleskovics Violának és Zsupán Andrásnak. Elköszön a műsorvezető Farkas Szabolcs.
0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
9: Hiszünk abba, hogy azok a témák, amikkel a művészek foglalkoznak, azok közös ügyeink.
10: Én mindig sokkal nagyobbra tartottam azt a kollektív tapasztalatot, amit közösségben meg lehet élni, mint amire egyénileg így rájön az ember, vagy megpróbál a saját életéből meríteni. Ez egy nagyon szűk nézőpont egy csomó helyzetben.
11: Merni nőként csúnyának lenni, és merni nőként mutatni valamit, ami nem szép, szerintem ez egy tök izgalmas téma.

0: Az Off-Biennale Budapest pop-up kiállítása ezen a hétvégén látogatható a Merlinben, az Örkény Színház Örkénykert Fesztiváljának keretében. Ennek kapcsán a mai műsorban arról fogunk beszélgetni, miért jött létre az Off-Biennale Budapest, amely Magyarország legnagyobb független kortárs művészeti eseménye. És a Merlinben kiállító művészek közül is beszélnek majd ketten a munkáik hátteréről. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Góca Anita. Tartsanak velem! Először tehát Erős Nikolett és Lázár Eszter, két művészettörténész kurátor beszél az Off születéséről.
1: Az Off Biennale 2015-ben jött létre, és akkor ennek a függetlenségnek a politikai tétje az hatalmas volt. Azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy létrehozzunk egy olyan szakmai platformot, ami egyrészt függetlenül működik, hát nem csak az államtól, elsősorban ugye a pénzügyi forrásait tekintve persze az államtól, de hogy tulajdonképpen függetlenül működik olyan módon, hogy a finanszírozás nem jelent a tartalmi döntésekbe való beleszólást.
0: Független piaci szempontoktól is.
1: Független a piaci szempontoktól, független az állami finanszírozástól, gyakorlatilag független azoktól a finanszírozási struktúráktól, amelyek az értékválasztásában, a döntéshozatalában, a működésmódjában kivehetik a döntéseket a kezünkből és a művészeti szcéna kezéből. Ugye 2015-ben azért még nem sejtettük előre, hogy hova fog kiteljesedni a NER, de azért az, hogy itt egy nagyon komoly korlátozó tényezőként jelenik meg az állam, azért az már egyértelmű volt. Ugye ez volt az az időszak, amikor a Nemzeti Színház, a Ludwig Múzeum, tehát amikor tulajdonképpen a strukturális átalakítás az nagyon közel jött a művészetintézményrendszeréhez.
2: Nem akartunk olyan kompromisszumokat kötni, akár ilyen pályázati forrás találva, akár intézményekkel együttműködve, amivel nem ért egyet az Off olyan elvekkel, értékekkel. A kortárs művészetet azért jellemzi egy kritikai gondolkodás, egy olyan kritikai attitűd, amelyel problémák felé közelít, működésmódokat kritizál. Ez a kortárs művészetnek a sajátja. És mi az Off-fal az ilyen típusú kortárs művészeti kezdeményezésekre akartunk nagyobb hangsúlyt fektetni, láthatóvá tenni ezeket. Kisebb kezdeményezéseket is összekapcsoljuk, és a biennáli ideje alatt, és lehetőség szerint azon túl is, akár nemzetközi láthatóságot is adjunk ezeknek.
1: Hiszünk abba, hogy azok a témák, amikkel a művészek foglalkoznak, azok közös ügyeink. És tulajdonképpen, hogyha azokat sikerül bemutatni, hogy ez az a jelen, amelyet megosztunk egymással, akkor a témákon keresztül ez egy közös platformot találhat. Az Off-nak ez volt mindig egy fontos vállalása, hogy ezekről az ügyekről olyan módon tudjon a művészet segítségével beszélni, amelyek el tudnak jutni egy szélesebb közönséghez, mint feltétlenül mondjuk a múzeum vagy kiállítótér látogatói.
2: És nem csak arról van szó, hogy eljut a szélesebb közönséghez, hanem azért arra emlékszünk, amikor így a 2020-as évek elején már bizonyos témák nem kerülhettek be múzeumba, vagy 18-as karika, vagy egyáltalán. Nagyon fontosnak gondoltuk azt, hogy ami nem kerülhet be a múzeumba, az egy Off Biennálén viszont még hangosabban jelenjen meg.
0: Az is fontos volt, amennyire emlékszem, mindegyik biennáli esetében, hogy kivinni a köztérre a művészetet. Ez is eleme annak nyilván, hogy hozzáférhetővé tenni azok számára is, akik mondjuk a múzeumban nem fognak bemenni. Egy csomó érdekes helyszín volt, adott esetben egyáltalán nem művészeti helyszín.
2: Szerencsés helyzetben voltunk, mert hogy nem volt múzeumunk, tehát mi már eleve olyan tereket kerestünk, amelyek nem művészeti terek voltak. Mit tudom én, a Kelenföldi erőmű, igen, Kelenföldi erőmű, vagy a Postapalota, de az is fontos volt, hogy a köztérre is kilépjünk, például a tavalyi 2025-ös Biennálénál a Kávária tér az egyik helyszínünk volt. Olyan terek, közterek, és időnként pedig dedikált kerületek voltak azok, ahol kifejezetten helyszíneket kerestünk, olyan problémákkal is foglalkozva, ami mondjuk annak a kerületnek a sajátja.
1: Az, hogy a köztereken is az ilyen nem kontrollált, vagy kevésbé kontroll alatt tartott tereken működtünk elsősorban, az ugye annak volt egy nagyon erős meghatározottsága, hogy nem nagyon volt más. Hogy a mi szabadságunkat az biztosította, hogy ugyanúgy, ahogy állami támogatásokra sem pályáztunk, úgy az állami intézményrendszert is elkerültük.
2: Amikor mi azt mondjuk, hogy állami intézményekkel nem dolgoztunk együtt, akkor azokkal a kollégákkal viszont igen, akik állami múzeumban, intézményben dolgoznak, a struktúráról, a fenntartóról szólt ez a kívülállás.
0: Abból, ahogy beszéltetek eddig, akár valaki azt is gondolhatja, hogy hát bizonyára csupa gender téma volt, azok a szűk szeletek, amik teljesen kiszorultak az állami intézményrendszerből.
1: Hogyha kifilézzük az OFF-nak azokat a témáit, amiket az állami kommunikáció tiltott vagy torzított, akkor azt hiszem, hogy azért az OFF-tól elvesszük azt a tágasságot, ami arról szólt, hogy itt a tabu témák mellett azért alapvetően az önszerveződésről, a szolidaritásról, az egymásért való kiállásról, egy tök pozitív társadalomvízióról is beszéltünk, hogy hogyan lehet a nehéz körülmények között a jókedvet, a bizodalmat a jövőbe megtartani, azáltal, hogy létrehozunk egy nagyon erős, szolidáris közösséget, aminek saját játékszabályai vannak, ami nem hagyja magát leuralni a körülmények által, még akkor is, hogyha ezek a körülmények nagyon meghatározzák. Az OFF nagyon sok olyan témával foglalkozott, amelyekről Magyarországon nem nagyon lehetett beszélni, vagy nagyon szűk nyilvánosság szeleteket kaptak, de nem ez a fajta vadászat volt a célunk, hanem egyszerűen egy idő után, ugye, ahogy a NER nőtt és gazdagodott, és ahogy ezek a témák, ezek az emberek, ezek a közösségek egyre megbélyegzettebbeké váltak, úgy egyre nagyobb tétje lett annak, hogy az OFF kiknek, miknek, milyen témáknak biztosít teret, vagy nyit teret.
0: Most változik a helyzet, változik az ország, változnak az intézmények. Nyilván gondolkodtok arról, hogy mennyiben módosul a ti szerepetek, a lehetőségeitek.
2: Ezen mi is nagyon sokat gondolkodunk, hogy most az OFF mit jelent nekünk, illetve mit jelent azoknak, akik eddig figyelemmel kísérték az OFF-nak a tevékenységét. Úgy kell egy picit újra húzalozni az OFF Biennálét is, hogy megtartjuk azt, és ez fontos, tehát nem újraírjuk, hanem megtartjuk azt a pozíciót, amit már hangsúlyoztunk az elején is, hogy társadalmi problémákkal és kritikus hangon foglalkozunk, mert hogy azzal, hogy most történt egy politikai változás, egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden területen minden csodálatos lesz, és főleg nem jelenti azt, hogy ezek nagyon hamar megtörténnek.
1: Másrészt mindig vannak azok a témák, azok a megközelítésmódok, amik nem kapnak elég képviseletet adott esetben az intézményekbe. Egyszerűen az intézményi elköteleződés, nehézkedés vagy a politikai kitettség okán. Én nem gondolom azt, hogy innentől kezdve megszűnik az a fajta állampolgári felelősség, ami ezt az éberséget elaltatná, de ezeknek a témáknak a képviselete ez továbbra is nagyon fontos. Könnyebb lesz ebben az országban együttműködni, szakmai partnerségeket, civil partnerségeket alakítani, könnyebb lesz egyáltalán közösségekbe gondolkodni. Ezért az OFF az nem csak egy watchdog szerepet vállalt, még akkor is, hogyha egyébként nagyon könnyen belesodródtunk, és valahol szükségszerűen belesodródtunk ebbe, de alapvetően a mi célunk az volt, hogy a hazai független művészeti szcénának a megerősödését segítsük.
0: Nagyon feltűnő, ha ránézünk a kurátori csapatra, csak nők vannak. Akár ezt is tekinthetem egy olyan témának, aminek a közbeszédbe helyezése fontos lehet számotokra.
1: Nem úgy indult az OFF, hogy ez egy női kollektíva lesz, de az lett, és azt gondolom, hogy ennek van üzenete is. Hát az érezhető volt, hogy a patriarchátus kritikája az mindig egy központi szerepet kell, hogy kapjon a működésünkbe, és nagyon erősen a nőket érintő társadalmi kérdésekre fókuszál valamennyi OFF Biennálé, tulajdonképpen független attól, hogy éppen a kijelölt téma micsoda.

0: A Merlinben most látható kiállítás is megerősíti mindazt, amiről Erős Nikolett és Lázár Eszter beszélt. Ezen a tárlaton is meghatározóak a női témák, női alkotók. Közülük először Vékony Dorottyát hallják, akivel onnan indítottuk a beszélgetést, hogy miért kezdték el érdekelni a gyógyító női közösségek.
1: Ezeknek a gyógyító női közösségeknek az ötlete egy olyan életszakaszból származik, amikor eszköztelenné váltam. Azt éreztem, hogy nem tudok megbirkózni azokkal a dolgokkal, ami abban az időszakban mondjuk pont így a termékenységhez köthető gyerekvállaláshoz, és kiderült, hogy meddő vagyok. És azt éreztem, hogy ezt most nem tudom, hogy feldolgozni, vagy megoldani.
0: Hogy művészként nincs eszközöd a feldolgozásra?
1: Tudtam, hogy művészként van eszközöm a feldolgozásra,

0: Azt gondoltam, hogy ez is egy ilyen nagyon jó stratégia lehet ennek a közös tapasztalatnak a megélésére. Úgyhogy igazából innen jönnek a gyógyítónői közösségek. Én mindig sokkal nagyobbra tartottam azt a kollektív tapasztalatot, amit közösségben meg lehet élni, mint amire egyénileg így rájön az ember, vagy megpróbál a saját életéből meríteni. Ez egy nagyon szűk nézőpont egy csomó helyzetben.
1: És miért pont egy boxkör? Az ugye első ránézésre elég távol áll egy klasszikus női közösségtől.
0: Igen, talán pont ezért is. Én 12 évig versenysportoltam, kickboxoztam, meg boxoltam is, tehát hogy ezek így azért elég hasonló sportágok. És az elején nagyon nem szerettem, ez egy ilyen családi kényszer volt. Igazából apukám azt mondta, hogy neked egy olyan sportot kell űznöd, amivel meg tudod védeni magad. És hogy ez a védelem, hogy pontosan ki ellen, meg mi ellen kell majd megvédeni magamat, ehhez nem adott tempontokat, csak egy picit azt próbált érzékeltetni, hogy ez egy veszélyes világ. És én akkor nem értettem, hogy azóta sem érzem azt, hogy ilyen borzasztó veszélyes lenne amúgy a világ, de az is fontos, hogy van egy eszközrendszerem, ami nem csak most már fizikalitásában, hanem mondjuk egy ilyen szellemi eszközrendszer is, amitől azt érzem, hogy én egy olyan kivételes vagy kiváltságos helyzetben vagyok, hogy stabilan tudok állni önmagamban, így a világban, és hogy nem kell védekeznem, nincs szükségem a védekezésre. De ha kell, akkor meg tudom tenni. Alapítottam egy olyan közösséget, ahol nők megtapasztalhatják ezt az erőt, beleállhatnak ebbe a fizikalitásba, és akkor ehhez meg organikusan csapódott az, hogy valójában ez nem csak egy ilyen fizikai megélés, hanem itt komolyan szól a szellemi és a verbális részéről is. Például, amikor a női agresszióról beszélgetünk, a nőknek van egyáltalán lehetőségük megélni az agressziójukat. Ez egy ilyen maszkulin minőség, ami ott így nem csak hogy elvárt, de néha még így szexi is, a nőknél pedig kifejezetten közönséges és tagadásra érdemes dolog, de hogy mi is rendelkezünk ezekkel a minőségekkel, és ezeknek így utat kell engedni, meg lehetőségeket kell teremteni, hogy ezeket meg tudjuk élni. A küzdősportok, a harcművészetek, ezek mind olyan legális terepek, ahol konszenzusosan meg lehet élni azt, hogy igenis hozzáérünk egymáshoz, és nem finoman, hanem keményen. Ez nem egy versenyhelyzet, és nem ez egymás legyőzéséről szól, hanem arról, hogy segítsük egymást a fejlődésben.
1: Ezt a kettőséget remekül mutatják azok a tárgyak, amiket itt kiállítasz a Merlinben. Talán a legfeltűnőbb a kerámia boxkesztyű, alapellentmondás az anyag és a funkció között.
0: Ezek nem csak kerámiák, hanem porcelánok, tehát hogy még törékenyebbek talán, mint a sima kerámiák. Nyilván abszolút teljes ellentmondás a használhatóságával kapcsolatban, és ennek a törékeny ellenállásnak az eszköze tulajdonképpen, amiről beszélnek a munkáim, hogy mik azok a helyzetek, amikben ellen kell állnunk, mik azok a helyzetek, amikben stabilaknak kell egyszerűen maradnunk, mik azok a helyzetek, amikor nem reagálnunk kell, és nem reakcióból kell működnünk, hanem akcióból.
1: Ez azért is érdekes, mert neked nyilván egy boxkesztyű teljesen mást jelent, mint egy átlag nézőnek, aki életében nem boxolt, közelről nem is látott ilyen kesztyűt. Neked azért ez egy sokkal több rétegű tárgy eleve.
0: Hát persze, ez biztos, hogy valamilyen határt képvisel a megélt védekezés utáni vágy, vagy a feszültséggel teli helyzeteknek a valamiféle kioldására, vagy egyszerűen csak egy játékra. Tehát, hogy ez lehet egy határ egy ilyen játékban is. Én azt gondolom, hogy a küzdősportoknak a nagy része az nem agresszív emberek űzik. Ez a téveszmekerink, hogy oda olyan emberek vannak, akik csak így laposra akarják verni a másikat, de hogy ez nem így van, mert ez egy taktikai játék, ez egy csapatjáték. És azok az emberek, akik igazán magas szinten művelik ezeket a sportokat, a legkevésbé agresszív emberek. Ők a legkevésbé akarják megmutatni, hogy mennyire iszonyatosan kemények.

0: Gajas Denerák Dóra munkáiban is fontos a női elem, de emellett az identitás is. Egy interjúban azt mondta magáról, hogy félromaként két identitás közti mezsgyén él.
1: Én azt gondolom, hogy nyilván amennyi gazdagságot is ad, vagy amennyi prót, ugyanannyi problémát is. Azért van, mivel megküzdenie szerintem az embernek, még így 2026-ban is, de mindenképpen egy izgalmas út. Én egyébként élvezem, és nem lennék nem fél roma.
0: Nem lennél nem bonyolult.
1: Igen, lehet, hogy ez már csak a megszokás, de hogy valahogy én annyira azt érzem, hogy ez a lényem, és nagyon sok minden nekem a kreativitásomban és a munkáimban valahogy ebből táplálkozik, és sokszor szoktam ezen gondolkozni, valahogy az emberek, akik körülöttem vannak, akarva akaratlanul is egyébként nagyon

0: Sokan például ezen a mesdjén mozognak, akár roma, nem roma identitással, akár európai, nem európai, erdélyi, magyar, zsidó, stb. Úgyhogy nekem ez egyébként érdekes, hogy mennyire megtalálnak ezek az emberek, és biztos, hogy ebbe a úgynevezett oreóságba, ugye szokták ezt így hívni, akár Amerikában a, mondjuk az ilyen fehér környezetben felnőtt feketékre értik, de hogy, tehát, hogy azért van ebbe egy ilyen kettőség, ugye, hogy az ember kényelmesen mozog akár a többségi társadalomba, fehér társadalomba, de hogy nem az, és aztán, hogy minek néz ki, minek nem, tehát, hogy ennek annyi rétege van, hogy az ember tud elbújni, nem elbújni, kiáll-e, nem áll ki, szóval szerintem ezekben iszonyú érdekes léjerek vannak.
1: Gyakorlatilag a munkáid is 100%-ban erről szólnak.
0: Igen, engem ez nagyon érdekel, és nagyon érdekel ennek az a része is, hogy milyen egyébként roma nőként a társadalomban működni, nem fehér nőként. Ez ilyen önző is, hogy művészetet ilyen terápiaként feldolgozom saját magamat, aztán kihányom, és akkor hagyom, hogy az emberek csináljanak valamit, gondolnak.
1: Az korán nyilvánvaló volt, hogy valami ilyesmi lesz a te utad?
0: Én arra emlékszem, hogy 6 éves korom óta tudtam, hogy én divattervező leszek. Arról egy papírom, hogy én divattervező vagyok, egy egyetemi papírom. Aztán végül mégsem textilvel foglalkoztam, de azért visszagondolva kicsiként is egyébként, ami engem a divatban, hogy a textilekbe érdekelt, az a felöltözés, talán az áruha, az az, hogy az ember ugye felvesz magára valamit, azzal különböző jeleket hordunk, azzal valamilyen szinten, nem is az, hogy megváltoztatjuk, hogy kik vagyunk, de elmesélünk magunkról valamit, és szerintem minden nap, minden egyes öltözékkel kapunk egy új lehetőséget erre, és ez engem iszonyatosan érdekel mind a mai nap. Én nyilván az ott én áttértem a fotózásra, vagy inkább a vizuális művészetre, tehát nem foglalkozom már textiliákkal, de azt gondolom, hogy valahogy az én storytellingem az még mindig megmaradt a médiumtól függetlenül, hogy én azt keresgélem, hogy kik vagyunk mi, és miket tudunk magunkra pakolni, és aztán hogyan tudjuk ezt levetkőzni, és ennek mi a végeredménye.
1: És hogy mi van ott legalul, vagy legbelül?
0: Igen, de engem ugyanannyira érdekel egyébként mind a társadalom, mind az emberekben az, hogy mi van legbelül, de aztán te mit választasz, hogy mit pakolsz erre?
1: Ez egy feles identitás, vagy hol az egyik erősebb, hol a másik? Vagy egyáltalán van-e egyik másik?
0: Na igen, ez nekem is az én nagy kérdőjelem, ugye, hogy szerintem nagyon nehéz úgy létezni egy társadalomban, hogy fehérként, vagy többségiként, hogyha nem vagy teljesen többségi. Nyilván rajtam külsőleg is látszik, hogy én így szoktam mondani viccesen, hogy hát valami nem oké, vagy valami nincs rendben, de hogy nekem a gyerekkorom óta ugye ez az élményem, hogy kérdezgetik, hogy te kicsoda vagy, micsoda vagy, honnan jöttél, nem magyar vagy, Dél-Amerikai, vagy Kolumbiai, vagy Brazília, vagy stb. Stb. És azért nagyon sokszor ezzel egyébként mind a mai napig néha játszok, mert őszintén ez unalmassá tud válni, repetitívé tud válni, és az ember néha hogy megválogatja, hogy ki az, akinek szívesen ki adja a valódi ényét, és ki az, akinek rádobja az áruát. Persze, Brazília, whatever. De én alapjában véve azt gondolom, hogy én inkább romaként gondolok magamra, mint nem romaként. A fehér magyar társadalom engem nem néz fehér magyarnak, tehát hogy én mindig is megkaptam ezt a kérdőjelet. Szerintem nagyon sok félvéremben foglalkozik ezzel, hogy ha már az ember félvér, akkor valószínűleg inkább nem tekinted magad, sem a társadalom nem fog többségének tekinteni, vagy fehérnek. Úgyhogy ez nem feltétlenül egy ilyen belső döntés, hogy akkor én most eldöntöm, hogy én a cigányzászlót a homlokomon viselem, hanem ez sok-sok éven keresztül egy ilyen tapasztalat, hogy érzed azt, hogy azért nem teljesen oda tartozol, ahol a többiek.
1: Az itt látható munkáidat egy kubai származású művész inspirálta.
0: Igen, engem Anna Mendiáz egyébként régóta nagyon szeretem az ő munkáit, és nyilván az ő korszakában az, hogy ő egy kubai művész nőként Amerikában próbált létezni, szakmailag előrébb jutni, azért ez biztos, hogy irdatlan sok problémát felvetett, meg hát egyébként azért ez a korszakhoz kötött, egyébként a Ladi Katalinnak is van egy hasonló munkája.
1: Ugye ez a 70-es évek?
0: Igen, ez abszolút 70-es évek. Ez a kiállítás, amiből itt egy részletet látunk, ez 2024-ben volt egy szóló kiállítás, aminek az volt a címe, hogy Annának szeretettel. Szerintem egy kicsit ez egy ilyen gyászfeldolgozás volt, nekem a nagymamámat és a nagynémet is Annának hívták, akik elhunytak, ők a család roma oldaláról számoztak, és aztán ott volt ez az Anna Mendiéta ügy az én fejemben, és akkor ez valahogy így összekeveredett. Én nagyon sokat gondolkoztam akkor így a női felmenőimen, és valahogy nekem a gyász az mindig egy ilyen beszorítottság élmény. És akkor elkezdtem magam nézni a tükörbe, és azt éreztem, hogy úristen, ez engem megfulladt, hogy én ezeket az embereket soha nem fogom újra látni. És akkor elkezdtem a saját arcomat nézni, és valahogy ott keresni őket, és akkor ebből jött egy ilyen tovább gondolás, hogy ők hogy élhették meg a saját romaságukat, mi volt a szépségideál, magyar szépségideál, roma szépségideál. Nyilván az én saját felnövésem, küzdésem nőként nekik akár ugye a 70-es években felnőve, nekem itt a 2000-es években, és nagyon tetszettek az Anna Mendietának a munkája, ez valahogy ez a merni nőként csúnyának lenni, és merni nőként mutatni valamit, ami nem szép, szerintem ez egy tök izgalmas téma.
1: Konkrétan rászorítasz egy üveglapot az arcodra, és akkor torzul minden.
0: Igen, és én valahogy azt gondolom, hogy a csúfságban vagy a rutságban levő üzenetet átadni, azt szerintem nagyon szép.

0: elkezdődtek már az OFBN-nál is soron következő 2027-es kiadásának az előkészületei. A műsor végén erről beszél a két kurátor, Erős Nikolett és Lázár Eszter.
1: Egy pályázat kiírását követően elkezdtünk egy platformot építeni, ez a szó talán már elhangzott. Ez különböző kisebb szervezetekkel, művészeti csoportosulásokkal zajlik, és együtt fogjuk létrehozni a 27-es OFBN-nálét. Együtt gondolkodunk, és egy picit ez visszavezet az első OFBN-náléhoz, a 2015-öshöz, ahol, ahogy említettük, igaz nem volt téma, de nagyon fontos volt az, hogy minél többen csatlakozzanak, és ott is elhangzott azért ez a platformteremtő szándék. Egy picit ezt a vonalat szeretnénk most felvenni újra, és generációtól függetlenül tényleg abban gondolkodunk, hogy ez megint egy ilyen nagy esemény legyen, minél több szereplővel, résztvevővel, említettük a civil szervezeteket is, tehát van egy ilyen nagyon fontos irány és elképzelés, hogy a civil szervezeteket is úgy kapcsoljuk be ebbe a munkába, hogy együtt gondolkodunk már az elején, és nem feltétlenül csak mondjuk egy kapcsolódó programra hívjuk be őket.
2: Nem fogalmaztuk még meg az OFF-nak a keret témáját, mert nyilvánvalóan ez egy olyan téma lesz, ami valamiféleképpen magába foglalja a rendszerváltás adta lehetőségeket is. A kapcsolódásnak azok a módjai, amelyek nem a különböző hatalmi szervezetek közvetítésével jönnek létre, és amelyek azokra a tudásokra, meg tapasztalatokra építenek, amik nálunk, civileknél, egyéneknél, baráti és egyéb közösségeknél vannak.

Az elmúlt majdnem fél órában az Off Biennale Budapest ezen a hétvégén a Merlinben látható pop-up kiállításáról volt szó. Ennek kapcsán beszéltünk a közösségek erejéről, identitásról és még sok minden másról. A zenei szerkesztő Duba Szilvi, a hangmérnök Schwarz Nóra volt. Nevükben is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bóca Anita.

0: 6 óra, jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Demet Émea, a mikrofonnál Varami Zsuzsa. A költségvetés állapotáról is beszélt a kormányfő Veszprémben. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor Köcsén, és marad a változékony idő, főként a Dunántúlon lehet eső. Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél a Tisza párt programjának köszönhetően. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvényhozamok eséséhez és a fizető képesség megtartásához vezetett. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kér az emberektől. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Ezt már az országgyűlés elnöke mondta a kormányfő országjárásának első állomásán Veszprémben. Posthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzéteheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jobb oldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország Egyesülésének. Ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután Michael Martin ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb megtörténik. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt Andy Burnham brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból. Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonja az idei az Atlanti-óceánon. A modern meteorológiai feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy a térségben a hurrikán szezon közepéig egyetlen olyan vihar se alakuljon ki, ami legalább 119 km sebességű széllel jár, azaz hurrikánnak minősíthető. Az Amerikai Nemzeti Hurrikán Központ közlése szerint eddig csupán 5, ennél gyengébb trópusi vihar haladt végig az Atlanti térségen. Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Niño időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti-óceán eddigi nyugalmát. Itthon változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek, napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, holnap is készülhetünk csapadékra 19-25 fokos nappali hőmérséklettel, majd folytatódik a meleg őszidő, eső már csak elszórtan lehet. Kedves hallgatóink, legközelebb 7 órakor jelentkezünk hírekkel itt a Kossuth Rádióban. Most 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Műsorajánló.
2: Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól, de arról is. Integráció és asszimiláció, migráció és haza a magasban. Együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet kisebbségi magyarként. Akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
1: Százesztendővel gróf Klebersberg Kunó kultuszminiszter közművelődést, közoktatást átalakító 1926-os törvénycsomagja után milyen a közművelődés helyzete a 20. és a 21. századi Magyarországon? Létezik-e, és ha igen, milyen állapotban van például az intézményrendszer, a szakemberképzés? Létezik-e egyáltalán közművelődési étosz, vagy legalább csak a közművelődési szakma? Miről tanúskodnak ezügyben az úgynevezett konszolidált Kádár korszak kezdete 1963-65 óta, valamint az 1989-90-es rendszer átalakulás óta eltelt időszak tendenciái, viszonyai? Talán meglepő lehet, hogy időutazásunk közben, választ keresve a közelmúlt, valamint a megelőző fél évszázad tendenciáira, vázlatosan idéznünk kell a 19. század tradíciót teremtő egyéniségeinek tetteit is. Mai műsorunkban ezúttal tehát ezt a témát emeljük ki a távolabbi és a közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Kis Péter Ernő.
3: Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
4: Hogy az ember urrá lehessen, most már nem csak a természet erőin, hanem a maga teremtette viszonyokon és eszközökön is, ahhoz műveltségre, ahhoz folyamatosan fejlesztett műveltségre van szükség. Hogy a nép eredményesen vehessen részt saját sorsa alakításában, ahhoz a nélkülözhetetlen gazdasági és politikai feltételek mellett magas színvonalú művelődésre van szükség. Társadalmunk továbbfejlődése érdekében minden vezető felelősséggel tartozik a jelennek és a jövőnek. A közművelődési program nem az anyagi javak ellen irányul, hanem arra, hogy megtanuljuk, hogyan kell ezekkel a javakkal értelmesen élni. Arra, hogy ne csak a lakás megszerzésére legyen lehetőségünk, hanem annak kulturált otthonná tételére is. Ne csak a gépkocsi megvásárlására legyen képességünk, hanem arra is, hogy azt emberi célokra használjuk. Ezért társadalomfejlesztési programunknak lényeges és szerves része a közművelődés fejlesztésének programja. És ezért különösen vigyázni kellett arra, hogy a törvény ne konzerválja a jelent, hanem adjon teret az új törekvéseknek, segítse elő új lehetőségek megteremtését.
1: A Kossuth Rádió 168 óra című műsorának 1976 őszi egyik adás részletéből hallották Posgai Imre, akkori kulturális minisztert. 150 esztendővel Klebersberg Kunó törvénycsomagja után Európa szerte figyelmet keltő volt a Magyarországgyűlés 1976-ban elfogadott közművelődési törvénye. A szándékok előremutatók voltak, de halvány figyelmeztetés is megfogalmazódott ugyanazon az országgyűlési ülésszakon a zeneszerző Petrovics Emil országgyűlési képviselőtől. Idézzük ismét a 168 órát.
5: Törvényünk, ha megszavazzuk, lesz. De nyilván önökben is felmerül a kérdés, milyen művelődési otthonokban, milyen mozikban, színházakban, sportcsarnokokban válnak valósággá a törvény megállapításai és előírásai. Lesz-e elég közművelődési szakember, olyan, amelyik tehetséggel és megfelelő képzettséggel áll a törvény megvalósításának szolgálatában? Meggyőződésem, hogy a kulturális létesítmények építése, felújítása, megóvása terén mutatkozó lemaradás, késlekedés csak újabb gondok és nehézségek forrása lesz.
1: Az 1976-os magyar közművelődési törvény elfogadásának pillanataitól repüljünk vissza az időben, méghozzá másfél évszázadot, és idézzük a 19. századi kulturális programadókat 2026-ban.
6: Amikor én azt javasoltam, hogy vázlatosan tekintsük át mondjuk 1926-tól egy nagyon lényeges törvénycsomag, a Klebersberg Kunó akkori kultuszminiszter által létrehozott törvénycsomag, amely a közművelődés, a közoktatás rendszerét alapozta meg a modern Magyarországon, ennek a lényegét nézzük meg, akkor ön azt mondta, hogy egy picit kezdjük korábban. Méghozzá egy jelentős történelmi személyiségnél, Széchenyi István grófnál.
7: 1827-ben alapította Széchenyi István a kaszinót, ami akkor még Pesti kaszinó volt, aztán Nemzeti kaszinó néven maradt fönn.
1: Földiák András, közművelődési szakember, a Magyar Népművelési Intézet korábbi igazgatója, a Magyar Népművelők Egyesülete korábbi elnöke, a Magyar Művelődési Társaság jelenlegi elnöke.
7: Azt már kevesebben figyeljük, ezután nagyon sok hasonló kaszinó. És a vidéki olvasóköröknek is szinte mintája volt. Szóval többen mintát adott az országnak a század vége felé.
6: Megszólították a társadalomnak nem csak az arisztokrata rétegét, hanem azokat a rétegeket is, amelyek addigra már a magyar társadalom működtetését, terheinek jó részét viselték.
7: A városokban inkább a kaszinó, meg a vigadó, meg kultúrpalota. Községben inkább az olvasókör, gazdakör, munkás otthonok az ipari területeken. Minden rétegnek megvolt a saját szervezete. 3 és 5 ezer közé becsülik az ilyen csoportok számát. Nem volt akkor még ilyen közművelési statisztika.
6: Ez a történelmi Magyarország még.
7: 19. század vége, és aztán bőven a 20. század első fele.
6: Nagyon érdekes, a Trianon utáni Magyarországon hozzávetőlegesen 3000 települést tartottak nyilván, és hozzávetőlegesen az 1960-as, 70-es években a népművelő szakma, a közművelődési szakemberek gárdája körülbelül 3000 művelődési házról beszélt Magyarországon.
7: Minden réteg meg akarta mutatni, hogy neki is van intézménye. És ezek az intézmények, a nagyobb városi intézmények nagyon nagy része még a 19. században jött létre. Az Eötvös József miniszternek 4 évig volt miniszter, és hihetetlen, hogy mennyi mindent csinált az alatt a 4 év.
6: Ugye Eötvös 2-szer volt miniszter, 1848-49-ben és 1867 a kiegyezés után is ugyanazt a tárcát, a kultuszminiszterit töltötte be. Az ő életműve kétségtelenül lehet példa. És aztán?
7: Aztán Klébezver Kuno gróf. Klébezver Kuno is elsősorban oktatásügyben, iskolaépítésben, kis településeken, tanyasi iskolákban elképesztő hatalmas munkát végzett. Épített az országba hatalmas iskola hálózatot.
6: Ez a bizonyos 1926. évi 6. törvénycikk az országos népiskolai alap létrehozásáról, és a 7. törvénycikk, amely a népiskolák létrehozásáról és fenntartásáról rendelkezik. És hogyha már 26, akkor említsük meg, Klebersberg bábáskodik a Nemzeti Közművelődési Alapítvány létrehozása mellett is.
7: Emellett a közművelődési alap mellett kimondottan kulturális dolgot is nagyon sok minden, többek között a kollégium hungarikumok létrehozását Európába, egyetemek átelepítését Trianon után.
6: Elég jó kiindulási alap, vajon kiknek? És mi történik ezzel a koncepcióval 1945 után?
7: Én nagyon sokra becsülöm a Keresztúri Dezsőt, aki a koalíciós években az úgynevezett szabadművelődés időszakában volt a miniszter. A Keresztúri ezért a 2 év alatt hallatlan fontos dolgokat csinált. Többek között például a Magyar Népi Művelődési Intézetet hozta létre, aminek az I.S. Gyula volt az elnöke. Ez aztán azóta rettentő sok visszásságon keresztül ment Népművelődési Intézet, meg Nemzeti Művelődési Intézet, meg minden, és már a lakiteleken van a lakitelki alapítvány Kft.-jeként. Ez az intézmény, de létezik a mai napig. Nem tudom most már mi lesz vele, mindegy. Keresztúri Dezső. Ez az intézkedése, és az, egyáltalán az egész szabadművelődés úgy épült föl, hogy a Karácsony Sándor volt a szabadművelődési tanács elnöke, és hatalmas nagy civil szervezetnek a képviselője, aminek járásonként, legalább járásonként egy felelős vezetője volt. Széles, az egész országot átfogó szervezet volt.
6: Karácsony Sándor debreceni professzorként egy tudományágat is megalapozott tulajdonképpen.
7: Igen, amit azóta felnőtt nevelésnek hívunk, igen. A Durko Mátyás, aki az egész magyar népművelési oktatásnak aztán az egyik legfontosabb alakja.
6: Szintén debreceni professzorként.
7: Ő is a Karácsony Sándor tanítványaként folytatta ezt. Karácsony Sándor volt a szabadművelődési tanács elnöke, élő, működő szervezet vezetője, és a Gombos Ferenc volt a minisztériumban a Keresztúri Dezső közművelődési főosztályvezetője, és a ketten nagyon szorosan együttműködtek, szóval az állami erő és a társadalmi erő ilyen harmóniában azóta sajnos nincs, soha nincs.
6: Repüljünk tovább az időben. Nézzük az 50-es, 60-as évek fordulóját. Mi történik ezzel a szakmával, a népműveléssel, a közművelődéssel, és mi történik a tudománnyal? A szakemberképzés a szakma etoszát mennyiben szolgálja, és mennyiben van például már a 60-as évek elejétől erre társadalmi igény?
7: Meg kell különböztetni a Rákosi korszakot, meg a Kádár korszakot. Rákosi korszakban volt a név, hogy minden napra esett egy műveldési az átadása. Döntő többsége régi intézmény volt, de ezeket felújították, rendbehozták, korszerűsítették. Nagyon komoly hálózatot építettek ki.
6: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyiben sikerült ezt tartalommal megtölteni, ezt az intézményrendszert?
7: Nagyon, nagyon részben és nagyon-nagyon demagóg módon. És oda tettek mindenféle gyors talpalóról hozott pártkádereket vezetőnek. Sajnos ez nagyon rosszat tesz a mai napig, mert én azért próbáltam exponálni ezt, hogy mennyi minden létesült már a 19. században, aztán a 20. században még sokkal több, nem is beszéltünk népfőiskolákról és más szervezetekről, hogy ezt aztán a Rákosi korszak vitte át teljesen. Az emberek képzetében az van, hogy ez egy szocialista intézmény, a művelődési ház. Holott ez egyáltalán igaz. 19. században már voltak ezek az intézmények. Ez egyáltalán nem igaz, csak a Rákosiek annyira államosították és merev központi irányításnak vetették alá ezt az intézményt, és az összes többi civil működő szervezetet megszüntették, felszámolták. Nem maga az intézmény, az nem nagyon akarta volna soha, ma se akarja, hogy ő legyen az egyetlen és a kizárólagos. Szóval ez a két arcúság, hogy egyfelől építettek és hoztak, és azért a hálózatot tulajdonképpen ők kezdték építeni. A másfelől az, hogy a társadalmi erőket, ezt a civil mozgást, ezt teljes mértékben felszámolták, ezt a szabad művelődést. Tehát mondhatjuk a NÉKOSZ, népfőiskolákat, nagyon sok mindent.
6: 1946 és 48-49 között működtek a népfőiskolák, és aztán történt a beolvasztásuk, de hát a népfőiskoláknak is több évtizedes tradícióik és múltjuk volt.
7: A legerősebbek 30-as években, és aztán még háború után újra élettek.
6: A politika részéről, a 60-es évek után napjainkig, milyen fajta politikai koncepciók, elvárások jellemezték a szakmával kapcsolatos várakozást?
7: Teljes mértékben politikai irányítást akartak, és a sok oldalon művelt szocialista embertípust létrehozni, ami egy, úgy, hogy van egy nagy marhaság, na mindegy, nem a sok oldalon műveltségen, és nem ezen múlik az, hogy az ember érzékeny a kultúrára, vagy nem. És mindent elkövettek, hogy ilyen kádereket ültessenek oda, és a képzést is megpróbálják befolyásolni, de nem nagyon sikerült. Sőt, én szerintem gyakorlatilag nem sikerült. Szóval maga azok a képzések és azok az egyetemek, amikről beszélünk, azok nagyon-nagyon csekély mértékben hozták ezt a marxista kényszert, és nagyon sok minden másról beszéltünk.
6: Szerencsére.
7: Szerencsére, igen, igen. Az amerikai szociológusokról és filozófusokról a marxizmus helyett, és ezt éppen csak meg kellett említeni néha-néha.
6: De a politikai várakozások mik voltak, és a 80-as, 90-es évekre hogy alakultak át? Természetesen, hogy a szocialista koncepciók a 80-as évek végére, a 89-90-es magyarországi rendszer átalakulásra eliminálódtak. A 90-es években milyen új minőség, milyen új várakozás fogalmazódott meg a politika részéről, a közművelődés, a népművelés felé?
7: Sajnos borzasztóan kevés, hogy ilyen extrex állapotú, meg is jelent egy kutatás, Diósi Pál által végzett kutatás, hogy extrex, hogy törvényen kívüli magyarul, maga a szakma. Mert nem vonatkozott rá tényleg semmi, a közművelődési párthatározat volt valamikor a 70-es évek közepén, de hát ez már nem volt aktuális, ugye a rendszerváltás után, más meg nem volt.
6: No, de hát 1997-ben létrejött egy törvény a kulturális javak megőrzéséről, múzeumok, a könyvtárak és a közművelődés.
7: Magyar Bálint volt, nagyon elégedetlen vagyok a művelődés politikai vezetése, tulajdonképpen rendszerváltás óta. Most az utóbbi 10-valány évet én nem is akarom mondani. Reméljük, ez megváltozik máma. Csak azért mondom, hogy ezen belül a Magyar Bálint volt egy elég meghatározó személyiség, és nagyon jó szándékkal próbált az egész területet megemelni.
6: Ez a 90-es évek, tulajdonképpen ez a bizonyos 97. évi törvény.
7: Ez a közművelési és egyéb közgyűjteményi törvény.
6: Mennyiben lendített ez a szakma helyzetén, akár a közművelődési intézményrendszer lehetőségein, akár a benne dolgozók, népművelők, közművelődési szakemberek helyzetének javításán, akár az oktatás szempontjain? Mennyiben lendített ez a 97-es törvény?
7: Nagyon fontos volt. Ezen a törvényen kívüli helyzeten túljutott a szakma, és világos egyértelmű meghatározások történtek. Egyáltalán mi ez a közművelődés? Jelencsér Katalin volt akkor művelődés történettel foglalkozó szakember, és ezt a részt döntően fogalmazta meg, mit értünk közművelődésre, és mi a feladata az önkormányzatnak a közművelődésben.
6: Finanszírozási kérdésekben mennyiben lendített ez a törvény a helyzeten?
7: Sajnos abban nem maradandóan. Még az Adnan kormány óta van ez a közművelődési normatív támogatás.
6: Napjainkig?
7: Napjainkig van, de nincs a duplája annak, ami az Antal kormány idején volt. Szóval sajnos nagyon kevés. Ez a normatíva is akkor megemelkedett. Az anyagi helyzet is valamivel akkor javult, de azóta megint nem emelkedett, és ezek mindig elinflálódnak sajnos.
1: A magyar közművelődés 19. században gyökerező és a 20. század első felében is jól működő tradícióinak jelentős része az 1950-es évek, 60-as évek nehezebb politikai diktátumokkal is jellemezhető időszakában is búvópatakszerűen irányadóként működött. De vajon elegendő volt-e a tradíciók ereje, hogy megmentse a közművelődési intézményhálózatot, a művelődési házakat, a népművelőket, közművelődési szakembereket, például az anyagi nehézségek békjóitól, amelyek az 1970-es évektől a 80-as évekre megerősödtek? Kossuth Rádió 1983. Mozgásterek. Bezárni vagy fenntartani? Varsányi Gyula műsorából.
8: Kecskés József, a Gödöllői Művelődési Központ igazgatója.
9: Az év nagyobb része eltelt, és elköltöttük a pénzünket. Ez a legnagyobb gond. Pontosabban az éves állami támogatás, vagy központi támogatást október elejére elköltjük. Amiről azért azt kell tudni, hogy nem biztosítja működési feltételeket. Van ez a 3,5 millió forint az alkalmazottak bérére és az energiára lenne elegendő.
8: És elegendő?
9: Hát úgy elegendő, hogy a költségvetés mindig úgy tervezzük meg, hogy azért másra is jusson magyarul. Az energia esetében alul tervezzük a költséget, és akkor ilyenkor évvégén fölmerül az a gond, hogy vajon 2,5 hónapi mondjuk energia költséget miből fogjuk kifizetni. Mert a saját bevétel, amit évközben csinálunk, az elmegy másra. Tehát az egyéb működési fenntartási költségekre és magára szakmai részre.
8: Bankó László, a Galga Hévízi Művelődési Házat vezeti. Nézzük meg a költségvetési adatokat.
10: Az elmúlt években a költségvetésünk úgy alakult, hogy két személyes ház lévén én vagyok egyszer, és még egyszer a takarítónéni, 87 ezer forint a béralapunk. Ezen kívül a TSZ támogatása 20 ezer forint, illetve az ÁFÉSZ támogatása 5, illetve 10 ezer forint, ez hangulattól vagy rendezvényektől függően így alakul.
8: A tanács a béralapot fizeti ki?
10: A tanács fizeti a béralapot, és ő ezen kívül nem járul hozzá a költségvetéshez. Ez főleg az elmúlt időszakban volt jellemző, mert hát eddig mi elég sok pénzt megtermeltünk, mint működési bevétel, tudtunk önmagunkkal gazdálkodni. Az utóbbi időben nem nagyon megy ez, és így a tanács kénytelen hozzájárulni a gazdasági dolgokhoz.
8: És hozzájárul?
10: Hát két lehetőség van, vagy becsukjuk a házat, vagy pedig hozzájárul, és akkor üzemel a ház.
11: Koncz Gábor közgazdász.
12: Én úgy vélem, hogy már jó néhány éve a kulturális szférában a művelődési otthonok hálózata válságágazat.
1: Nehéz helyzetben a közművelődés. Az 1980-as években csökkent hatóereje, mert csökkent magának a művelődésnek is a társadalomra gyakorolt vonzereje. Kossuth Rádió 1983. Láttuk, hallottuk. Maróti Andor művelődéskutató.
13: Látszat művelődés folyik, hogy elmondunk bizonyos ismereteket érdeklődőnek vélt embereknek, de fogalmunk sincs arról, hogy ez mivé válik bennük. Nyilván a köznapi tapasztalat rengeteg hasznos információt összegyűjt, és ezek éppen az élmény ereje miatt válnak evidensé, magától értetődővé az embernek számára. Viszont a hozzátett ítéletek nem mindig helytállóak. Tény az, hogy a tudományos mélység az nem mindig szükséges a mindennapi élet minden helyzetében. De hogy ez a gondolkodásmód teljesen hiányozzék. Tehát én úgy érzem, hogy a közművelődés egyik fő feladata az, hogy ezt a teoretikusabb, elvontabb gondolkodási képességet már az iskolákban ki kell fejleszteni.
1: A politika eszmélt az 1980-as évek egyre átfogóbb társadalmi válságára. A Magyar Rádió felvétele 1984-ből. Országos közművelődési tanácskozás a parlamentben. Vitányi Iván, szociológus.
14: Magyarországon van cirka 3000 művelődési ház. Ebből a 3000 művelődési házból vannak kiválóan működőek, és van körülbelül egyharmada, szoktuk mondani, tehát körülbelül 1000, amíg tűrhetően, tisztességesen, megfelelően működik. Akkor, hogyha azt tűznénk magunk elé programnak, hogy a 3000 működjön rendesen, akkor ez nem nélkülözné a realitást. Tudnék, ha 1000 működni tud, akkor ez nem valami kivételezett állapot, megvan rá a társadalmi igény, és megvan rá a lehetőség. Ha tehát 1000-nek megvan, akkor meg kell lenni a 3000-nek. Egyharmad ország vagyunk, mert sok mindenünk megvan, de azt csak egyharmadában működtetjük úgy, ahogy kellene. És azt hiszem, hogyha azt tűzzük célul, hogy egyharmad országból legalább kétharmad ország legyünk, ugye nem vagyok utópista, nem mondok háromharmad országot, kétharmad ország legyünk, akkor ez már olyan reális cél, amiért érdemes dolgozni.
1: Kossuth Rádió 1985. Mozgásterek. Válaszúton. Varsányi Gyula műsorában először Sályi Istvánt, a Fejér megyei művelődési központ igazgatóhelyettesét hallják.
15: Biztos, hogy válaszúton vannak a művelődési otthonok, hogy az egész társadalom hosszabb ideje válaszúton van, és vannak a társadalmi tevékenységnek olyan területei, ahol a válaszút mikéntjéről már döntöttek. Dönteni kell, bemegyünk abba a zsákutcába, amelyiknek az elején állunk, így hagyjuk a művelődési otthonrendszert, ahogy van, és akkor vagy elpusztul, vagy nem is tudom, mit mondjak, vagy még nagyon gyorsan irányt váltunk, és alkalmazkodunk a társadalom egyéb változásaihoz.
16: Köpf László.
17: A 70-es évek közepén, amikor lehetőség lett volna egy ilyen pályamódosításra a művelődési otthoni tevékenységben, akkor ez különböző okok miatt nem történt meg. A nagy politikában folyó bizonyos tendenciák, azok nem adtak ehhez megfelelő feltételeket. A 70-es évek első fele a reform folyamatban és általában a reform gondolkodásban hullámvölgynek tekinthető tulajdonképpen. Ennek következtében a művelődés politikai feltételek nem voltak igazán jók. Azért van, azt hiszem, válaszút.
16: Beke Pál.
18: Ez a bizonyos válaszút, ez nem mai keletű ügy, és nem mai keletű probléma, hanem...
16: Tehát nem a 80-as évek közepén van csak válaszút.
18: Nem bizony, nem csak a 70-es években, és nem csak a 60-as években, hanem tulajdonképpen az intézményrendszer kialakulásától datálódik ez a gond. Hogy miként feleljen meg ez az államilag létrehozott intézmény bizonyos állami felelősségeket hordozván az emberek számára. Nekem az a szomorú tapasztalatom, én már lassan 2 évtizede, hogy képtelen megfelelni rá.
16: Minek nem felel meg a művelődési otthon?
18: A művelődési otthon tulajdonképpen a helyi lakosság önművelésének, önművelődésének, önszervezésének lenne hitem szerint helye.
17: A művelődési otthon azoknak a művelődés politika által deklarált elvárásoknak nem felel meg, amelyeket megfogalmaztak 1960-ban, 1965-ben, 1968-ban, 1979-ben. A gyakorlat pedig azt mutatja, hogy ezeken az alapelveken csak az intézményeknek egy töredéke tud működni. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogy létrejött itt egy művelődési otthoni hálózat ebben az értelemben is, ahogy a művelődés politika gondolta, csak ez egy rendkívül szűk rétege az intézményeknek. A nagyobb része az nem tudott ez alapelvek alapján dolgozni.
18: Az érdekel, hogy ahol tehát egy a művelődés politikai elvárásoknak megfelelni képes személyzettel és anyagiakkal és épülettel és berendezéssel rendelkező intézmény van, ott vajon lefedi-e mindazt a funkciót és feladatot, amit azon a településen vagy vonzás közelben le kell fednie. Bizony vannak emberi elvárások is, nem oly deklaráltak és nem oly szabatosan olvashatók, mint a művelődés politikaiak. Egy társadalom ítéletét jelenti az, amikor az intézményekbe ugyancsak hozzávetőleges számítások alapján a népesség 8-9-10-11%-a jár csak.
16: Hargitai Lajos. Igazából a közösségi művelődés
19: Magyarországon teljességében ellehetetlenül. Tehát az intézményektől függetlenül így van. És véleményem szerint nem a művelődéspolitikai lehetőségek hiányoznak ahhoz, hogy a közművelődés intézményrendszere működjön, hanem alapvetően a társadalmi föltételek. Éppen tegnap vettem elő Enyedinek a könyvét, a Falvaink sorsa című könyvet, és hát ilyen adat, hogy Magyarország lakosságának a 8 óra munka után 50%-a dolgozik a háztáji gazdaságokban. Nem tudom, hogy ilyen hajsza mellett jut a lakosságnak ereje, kedve, ideje innovációra, tehát önmaga továbbfejlesztésére? Nem hiszem, amióta ezek a gazdasági problémák vannak. Nagyon sokan mondtak le arról, hogy utazásokat tegyenek, hogy nyelvet tanuljanak, hogy részt vegyenek különböző tanfolyami formákba. Pénzük sincs rá, de idejük sincs rá.
20: Én egyetértek veled, azt hiszem, hogy ez így van. Ugyanakkor mégis vannak az utóbbi években olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy itt, ott, falvakban is és városokban is az emberek igenis hajlandók bizonyos közösségi művelődési alkalmakat teremteni a maguk számára. Hajlandók akár művelődési otthoni szolgáltatásokat is igénybe venni, sőt ezért még fizetni is, ha valóban a mindennapi igényeikhez közel állnak.
19: Van egy ilyen törekvés, tehát ez egy nagyon elenyésző dolog. Nem látok tömeges igényt, de a perspektívában sem látok tömeges igényt. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy elsősorban össztársadalmi szinten kéne változtatást elérni.
20: Nyilvánvalóan egy nagyon fontos szempont. A piaci viszonyokat be kell vinni a művelődési otthoni tevékenység, vagy a művelődési otthon és a lakosság közötti kapcsolatba. Ezzel együtt. Azt hiszem, hogy az is teljesen nyilvánvaló, hogy vannak olyan fajta művelődési igények ma Magyarországon, amelyek nem tudnak, vagy nem egészen tudnak megjelenni fizetőképes keresletként.
1: Elhatalmasodó válsági jelenségek, 1980-as évek, Kossuth Rádió, 1986, Gondolat, jel. A Magyar Népművelők Egyesülete akkori elnöke Drucker Tibor.
21: 1976-ban Európában elsőként egy törvény létrejött Magyarországon, a törvény a közművelődésről. Nagy várakozással tekintett mindenki, a társadalom egésze is, és azok, akiknek élniük kellett ezzel a lehetőséggel.
20: Ezzel kapcsolatban egy nagyon frappáns aforizma született népművelői körökben, hogy akkor azt hittük, hogy az lesz az ígéretes kezdet, és kiderült, hogy az volt a vég.
21: Ez jól hangzik, de azt hiszem, hogy mint minden aforizma nem egészen igaz. A 70-es évek a prosperitásnak az évei voltak, az emberek tömegei részt vettek az amatőr művészeti alkalmakon, a klub élet föllendült, ez volt az az időszak, amikor a zene új hullámai, a fiatalok tömegeit...
20: Polgárjogot is nyertek,
21: és magukkal is ragadták. Ez volt az az időszak, amikor az új technikai eszközök is betörtek a közművelődésbe, és kezdtünk élni velük, és azt hittük, hogy féltőn és óvón fog a közművelődés fölé hajolni a század, megkapja azt az anyagi támogatást, segítséget az államtól és a társadalomtól, amelyre szüksége van.
20: Napjainkra az a jellemző, hogy minthogyha ez az intézményrendszer széthullóban lenne, de az legalábbis igaz, hogy a hagyományos mecénásai, minthogyha visszavonulóban lennének.
21: Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy egy biztos védőernyő feszül a közművelődés területe fölé, a túlságos biztonságérzet se jó dolog. Szükség van arra, hogy legyen vállalkozókedv, legyen versenye területen. Bizonyos vonatkozásokban az állam, vagy éppen a szakszervezeti mozgalom visszavonulása a teljes biztonságot adó gazdasági feltételrendszerből, ez nem csak rossz. De egy dologgal azt hiszem, hogy nagyon egyértelműen tisztába kell lennünk. Az utilitarizmusnak, a anyagi hasznosságnak az elvét.
20: Mint kizárólagos elvet
21: a művelődésben, a közművelődés gyakorlatában is. Én úgy érzem, hogy bűnös dolog lenne alapvető céllá tenni. Azt a fajta utilitarizmust, ami azt jelenti, hogy az egyes embernek az valódi igényeit kell figyelembe vennünk, ez föltétlenül szükséges és fontos. De azt is tudni kell, hogy legyenek össztársadalmi célok is. Nehéz gazdasági viszonyok között se szabad megfeledkezni a jövőről. Én még senkivel nem találkoztam, aki azt mondta volna Magyarországon, hogy mert annyi gond van az oktatással, iskola rendszerünkkel, meg kell szüntetni az iskolákat. A közművelődés intézményrendszerével, művelődés otthonokkal, klubokkal kapcsolatban elhamarkodott módon már hallatszottak ilyen hangok. Fölmerül a kérdés, hogy azok az intézmények, amelyek nem hozzák meg a maguk gazdasági hasznát, azoknak van egyáltalán jogosultságuk az életre.
1: Függesszük fel időutazásunkat néhány gondolat erejéig. A válságból a jól képzett szakemberek képesek leginkább kiutat találni. Miképpen alakultak az útkeresés esélyei a közművelődésben? Szakemberképzés az 1950-es évektől napjainkig.
21: 1950-es, 60-as évek fordulója. Az 1960-as évek elején még akasztanak Magyarországon 1956-ért. Ugyanakkor, ahogy ön mondta, a Kádár korszak is több arcú, több egymás mellett létező folyamat figyelhető meg. A közművelődés szempontjából mi történik a 60-as évek elején, közepén Magyarországon?
7: A Rákosi korszakban nagyon gyorsan és a maga módján nagyon dinamikusan kiépült az intézményrendszer, de nagyon alacsony szinten.
21: Tehát ez a művelődési házak hálózata.
7: Igen, nagyon alacsony szinten, mind személyében, mind pedig épületileg és berendezésileg.
1: Földiák András, közművelődési szakember.
7: Kádárék sajnos folytatták ezt a kétarcúságot, szóval ugyanúgy privilegizálták az állami intézményrendszert, és elvágtak minden mást. Ha valaki túlságosan izgága irodalmi színpadot hozott létre, akkor megüthette a bokáját. Társadalmi erőket, ha csak egy kis csoport volt akkor is, megfojtották, szóval nagyon nehezen hagyták élni, de közben az intézményt fejlesztették. Nagyon komoly művelődési központok jöttek létre.
21: A szakemberképzés.
7: Először a Durkó Mátyás hozott létre Debrecenben. Még az 56 után rögtön. Nagyon gyorsan önálló szak lett, és erre pár évre jött létre az ELTE-n a Maróti Andor vezetésével a másik meghatározóan fontos képzési hely. 61-ben, 62-ben. És két vidéki, akkor tanítóképző, aztán rövid időből főiskola, Debrecenben és Szombathelyen népművelőképzés. Népművelős könyvtár csak ezzel a párosítással volt egy ideig.
21: A szakemberképzésnek, hogyha nagyon vázlatosan a történetét fölvillantjuk, hol vannak a fordulópontok 1960-tól tulajdonképpen meddig is? Mert hogy van-e például a 21. század derekán, a 21. század első harmadában kifejezetten közművelődési szakember és népművelőképzés Magyarországon?
7: Most közösségszervezőnek hívják.
21: Sok mindennek hívták az elmúlt évtizedekben, 1990 után különösen.
7: Sokáig felnőtt képzésnek. Hivatalosan nem a Durkó féle vonalat mondom, ez ettől független. A Koltai Dénes által vezetett pécsi tanszék lett nagyon erős egy időben, még a rendszerváltás táján.
21: És a debreceni sorvadni kezdett. Igen. A 90-es évek elejére. És mi történt az ELTE tanszékkel?
7: Maróti nélkül aztán tovább futott egy ideig, a Bújdosó Dezső volt a vezetője, aztán teljes mértékben felszámolódott sajnos. Ez a közösségszervező, ami, vagy közösségi művelődés szak, ami most van, ez több helyen van az országban, de nem ezeknek a tanszékeknek a folytatója közvetlenül. Sajnos már ma rettentő sok ilyen középfokú tanfolyam van, de nagyon rövid, néhány hónapos, nem adja messze menőkig, véleményem szerint nem adja azt az értelmiségi hozzáállást a dolgokhoz. Lehet, hogy szakmai kérdéseket meg tudnak tanítani, pénzügykezeléstől elkezdve, pályázatírásig, sok mindent, ami kell, de nem válik az ember, szóval a népmelő valamikor tényleg az értelmiségi volt. Most ez a kultúrát magasabb szinten kellene ismerni. Ezt ennek én máma nagyon-nagyon-nagyon halvány nyomait látom csak.
21: Nézzük az 1960-as, 70-es évek népművelőképzését. Mennyiben volt az más? És ez futott ki végül is a 80-as évek végéig.
7: Filozófiát tanultunk, természettudományt tanultunk, vallástörténetet tanultunk, művelődéstörténetet, azt mindenképpen. Tudománytörténetet remek emberekkel, művészettörténetet. Olyan széles kulturális áttekintést kaptunk, hogy én szerintem ez páratlan volt, bármilyen más szak, egyetemi szakot is beleértve.
21: Interdisziplináris volt az oktatás egyébként Debrecenben is, a 70-es, 80-as években mindenképpen.
7: Óriási jelentőségű volt.
21: A 90-es években említette tanár úr, hogy volt ennek folytatása bizonyos tanszékeken, de minthogyha csökkent volna ennek a szakmának a képzési hatékonysága. Mi lett belőle napjainkra?
7: Döntően ez a középfokú népmelő tanfolyamok lettek, amik vannak, de sajnos nagyon-nagyon sokan nem a szakmába helyezkednek el. Valami papír kell, ugye úgy gondolják, hogy ezt könnyen el tudják végezni, mégiscsak van valami felsőfokúnak számító végzettsége, aztán elmegy biztosítási ügynöknek, meg a jóisten tudja.
1: A közművelődési szakma az 1990-es évekre, még a 80-as éveknél is mélyebb válságba került. Kossuth Rádió, 1992. Magyarországról jövök. A Magyar Népművelők Egyesülete akkori elnöke Földi Ják András volt. Egy bajai tanácskozás után beszélgettünk.
0: Ez a népmelő mindig egy olyan foglalkozás volt, amit vitattak sokan, közben a népmelők megvégezték a dolgukat. Véleményem szerint a lakosság igényli a szolgáltatásainkat, és fönntartja ezeket az intézményeket. Művelődési házak legalább az egy harmad része, amiből van, azt a lakosság fizeti.
2: A nagyvárosok vonzás körzetén kívül mi tapasztalható az eldugott kis falvakban, a hátrányos helyzetű településeken?
0: Kis településeken is kétségtelen nagy baj van, mert egyszerűen kevés a pénz. Az egyik variációja a próbálkozásnak az, hogy néhány településen vállalkozásba adták az intézményt. Ezek túlnyomó többsége kocsmává vált egyszerűen. A vállalkozók azt a pénzt, amit betesznek, napokon belül vissza akarják szerezni, és egy kíméletlen hajszát folytatnak a bevételért, minden lerongyolódik körülöttük, nincs egy igényessége, nincs egy folyamatossága. Most az ember oda megy, és rossz érzése van.
2: Fodor Tamás, az SZDSZ országgyűlési képviselője. Igazuk van-e azoknak, akik azt mondják, hogy nem biztos, hogy a népművelők saját szakmai érdekeik képviseletében mindig eséllyel és megfelelő súllyal tudnak föllépni?
22: Olyan hátrányos helyzetben vannak a közművelődés területén dolgozó emberek, hogy egyszerre kellene védeni a napi egzisztenciális érdeküket, az egész szakma pénzügyi érdekét, megbecsülését és egy csomó más dolgot, ami inkább egy szakszervezettel rokonítja, és egyszerre van olyan helyzetben, hogy mint szakmai testület meg kellene, hogy fogalmazza a saját alternatíváit. Most ezt rettenetesen nehezen tudja tenni. Ugyanis minden olyan új alternatíva meghozatalakor, például amelyik a finanszírozás módjára vonatkozna, az állam szerepe a közművelődésben, az individuum és a testület, a közösség és a népművelő viszonya, sajátos kétarcúság tapasztalható, hiszen ne feledjük el, hogy a folyamat, amely a rendszerváltást megérlelte, nem utolsó sorban a közművelődés területéről indult ki, nem csak azért, mert a közművelődésben dolgozók aktív részesei voltak ennek a folyamatnak, hanem azért is, mert terei voltak ezek a művelődési házak, azoknak a kluboknak, azoknak az alternatív kezdeményezéseknek, amelynek hatására itt egy társadalmi fordulat állt be. Tehát joggal érezhetik úgy az itt dolgozó emberek, hogy részesei ennek a folyamatnak. Most mégis abban a helyzetben vannak, hogy púp az állam hátán a közművelődés.
1: Mi a helyzet másfél évtizeddel későbben? Kossuth Rádió 2008. Téridő. Sipos Júlia műsorában először Kapitány Gábor szociológust, majd Rajnerem János történészt hallják.
23: Kultúra vagy a műveltség az sosem teljesen önmagáért való, annak mindig van valami haszna, valami ért.

0: Egyben is plurális. Nehéz meghatározni, hogy egy ilyen intézménynek mi a feladata most, milyen fajta műveltségmodellt, milyen cél érdekében kell közvetíteni. Ha már egyszer plurális a társadalom, akkor minden csoportnak, minden részkultúrának megvan a maga érdeke, a maga világképe, és nyilvánvaló, hogy ennek keresi a kifejezés formáit. Tehát az egyik lehetséges funkciója ezeknek az intézményeknek, hogy helyet adnak ezeknek a úgynevezett civil társadalmi kezdeményezések, tehát a helyi közéletnek a fórumaivá válnak. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy minden társadalomban azért van az általános műveltségnek, az általános kultúrának egy örök szerepe, tehát az igénytelenséggel, a kulturálatlansággal szemben lehet képviselni és védeni ennek a kultúrának az értékeit, közvetíteni. Ez a funkciója mindenképp megmaradhat.
1: A tágabban vett közösségi terek meglehetősen zilált állapotban voltak a szocializmus évtizedeiben, abban az értelemben, hogy legkésőbb a 40-es évek végétől megszakadt ennek a dolognak a kontinúma, a folytonossága, mégpedig mindenféle értelemben. Egészen más és új közösségi terek születnek, itt már tényleg ez az új korszak talált ki, például az egészen fiatal, tehát a 10 éves generáció nagy közösségi ünnepei, sziget, fesztiválok, minden hétvégén van egy, de be tud költözni ez klubokba, és ennek igenis van stílusa. Érdekes történeti folyamat, és nagyon sokat mond a társadalom történetéről, a mentalitás történetéről, sőt az egész történetről is.
2: Szakmailag hogyan alakult a közművelődés helyzete a 2000-es években?
3: Viszonyulnék egy persze a Kádár korszakhoz.
4: Földiák András, közművelődési szakember.
3: Megmaradt ez a kettőség az intézmény, és közben a társadalmi erőknek a negligálása. De ez a Kádár korszakban nem sikerült. Nagyon sok irodalmi színpad, néptárcsoport, kórus, amatőrcsoport, a Vitán nyilván mondta annak idején a rendszerváltást, az SZDSZ tulajdonképpen az irodalmi színpadokba formálódott ki, az MDF meg a néptánccsoportokba, meg a táncházakba. De van igazság, amiben van igazság. Nagyon sok ellenzéki csoport lett és volt. A végén azért a kádárizmus meg az acélizmus azért egyre engedékenyebb lett közben. És egyszerűen engedékenyebb az egész szakban kihasználta, de közben megmaradt az intézményes rendszer is. Egy nagyon furcsa kettősség létezett, de a szocializmus idején nagyon egymással harmóniában, mert a művelődési házakban léteztek a csoportok, a színházak meg a kórusok.
2: A 90-es években is, a 2000-esekben?
3: Most már mai napban megmaradt ez a kettőség, és ez az eléggé ellentétes, hogy a népfőiskolák nem nagyon akarnak a művelődési házakkal együtt dolgozni. Szóval vagy civil szervezet tart fenn egy intézmény, egy alapítvány, egy művelődési házat. Nagyon jók vannak egyébként, kimondottan, alapítványi. Vagy a közféra része.
2: A népművelés.
3: A művelődési ház és az önkormányzat tartja fenn és fizeti, stb. És ez a kettőség nem tudott harmóniába kerülni egymással. Kreatív sokszínűségnek tartom, de abszolút nem összefogva, semmifajta lendület nincsen. És az egész terület elég gyenge sajnos ezzel együtt.
2: Mi a szakma helyzete? Népművelők, közművelődési szakemberek, kulturális menedzserek? Kik vannak 2000 óta a egyre csökkenő számú művelődési házakban?
3: Csökken a számuk sajnos, és főleg a kis településeken van nagyon súlyos probléma. Városokban vannak nagyon jó intézmények, de városokban sok más kulturális intézmény is van. Fontos, nagyon fontos, egy percig nem mondom, hogy ne. De a kis településeken az élet még fontosabb lenne, és ott tényleg csökken, de közben kiváló intézmények is vannak.
2: Maguknak a közművelődési szakembereknek a helyzete? A fizetésük, a finanszírozásuk, a jövőképük, perspektíváik.
3: Nagyon rosszul alakulnak. Bérek és a fizetések nagyon rosszak. Sajnos megszűnt a közalkalmazotti státusz, ami adott egy védettséget, és akkor viszont a munkatörvénykönyv alá kerültek a dolgozók, és ahol volt pénz, főleg jól menő városban, radikálisan megemelkedett a fizetés, de azóta nem emelkedett. Szóval most már jó 15 éve ez is inflálódik.
2: A politika beáraszt a közművelődési szakembereket? A társadalmi érdeklődés, a társadalmi igény beáraszta ezzel az alacsony fizetéssel? Gyakorlatilag a társadalom magát a kultúrához való viszonyt árazza be ezzel 2000 után?
3: Azt hiszem, hogy

0: szintjén sajnos. Én mindig hozzátenném, hogy a közművelődés nem nagyon adja magát. Művelődés szervező, vagy közművelési szakember, vagy kulturális menedzser hívja magát, ahogy akarja, de csinálja a dolgokat. Szóval ez nagyon nem jó, hogy egy becsületes és elfogadott neve sincs ma a szakmának, mert ennyiféleképpen hívják. Igazából nem sok az zavar, szóval attól él ez a terület.
1: Él ez a terület? Én úgy veszem észre, hogy menekülnek erről a területről a szakemberek, illetve az oktatás, amely tulajdonképpen ki tudja, hogy milyenféle oktatás közművelődési szempontból, ha képezi és kibocsátja a fiatal szakembereket, nem igazán mennek erre a pályára.
0: A szakmával elfogult is vagyok, de a helyzetem ilyen szerencsés, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy én oda megyek, ahol van valami. Általában oda hívnak, vagy ott fordulok meg. Én úgy látom, hogy továbbra is nagyon jól dolgoznak nagyon sokan, és nem csak ezek a félig kiöregedő valakik, fiatalabbak is vannak, nagyon kiválóak.
1: Milyen társadalmi igényváltozások voltak az elmúlt 15-20-25 évben a közművelődés szempontjából? Mit várnak az emberek a szakmától, és mennyire képes adni ezt a szakma?
0: Nagyon-nagyon eltolódott az, hogy mit ad a szakma. Sajnos a politika mindig akkor figyelt egy kicsit a közművelődésre, amikor valami ideológiai nyomást akar gyakorolni. Ez a szocializmusban abszolút így volt. És aztán Fidesz alatt is abszolút így volt. Amit ők nemzeti kultúrának értettek, azt erősítsék. Amit ők annak értettek, ez szerintem meglehetősen demagóg és felszínes nemzeti kultúra felfogás, és én is úgy gondolom, hogy a nemzeti kultúra nagyon fontos, de sokkal mélyebben, sokkal átfogóbban. Az a baj, hogyha az ideológiai szempont nincs, akkor viszont az egész terület minta nem is létezne.
1: Ez hozzávetőlegesen az 1990-es időszaktól kezdve is megfigyelhető?
0: Főleg a Fidesz alatt. A nem Fidesz kormányok alatt, meg inkább a bizonytalanság, kivéve ezt a Magyar Bálint időszakot, nem látok átfogó és határozott, komoly célokat kitűző fejlesztési terveket.
1: És a szakma? A szakma vajon generál-e terveket az elmúlt 25-30 évben? Vajon letesz-e a politika a kulturális irányítás asztalára olyan terveket, amelyek a szakma önmozgását és lehetőségrendszerét akár tágítanák?
0: Nem nagyon.
1: Na, ennek mi az oka?
0: Szerintem az a heterogénitás, amit az előbb mondtam, hogy itt civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, alapítványok, népfőiskolák és mindenféle más közösségfejlesztés, és ezek nem harmonizálnak egymással, hanem inkább vetélkedtek mostanáig. Azért mondom múlt időben, mert hát ha ez most már ebbe a rendszerbe megszűnik, nem tudom, én bízom benne. Léteznek tervek, de én igazából nem érzem még azt, hogy ezek átfogóak, és tényleg koncepcionálisak, és hatékonyak lennének.
1: Kossuth Rádió 2010. Napközben. Kránic Balázs műsorvezető vendége, a Magyar Népművelők Egyesülete akkori elnöke Sajó Attila volt.
2: A kis települések többségének presztízs kérdés a művelődési ház, még akkor is, ha szinte semmi sem történik a falai között, de legalább van. Mi mindennek adnak otthont a régi kultúrok, ezt kutatta Társ István.
3: Hajdubagoson is volt a művelődésnek háza, de egyszer csak mondhatni érdeklődés hiányában megszűnt. Egyébként nem csoda, hogy eltűnt a kultúrháza településről, ha nincs, aki bemenjen, minek az a valami, amibe be lehet menni.
4: Nincsenek emberek, nincsenek fiatalok, bál, tánc, ilyesmi, diszkó, minden volt.
5: Anyagi problémák miatt szüntették meg, volt itt művelődés ház, akkor még voltak 5 órai teák.
6: Volt, mikor Debrecenből is kijöttek, sőt, Sáránról, Pályból mindenki ide járt. Volt mozink, presszong, meg a kultúrház. Volt, mikor jöttek fellépni színészek.
3: Hajdubagos bizonyára nem volt a 80-as években sem a haknizás fővárosa, de legalább valami új, valami szín is került a főleg mezőgazdaságból élő emberek életébe. Most már lehet azon is gondolkodni, hogy azért nincs kultúrház, mert nincsenek fiatalok, vagy azért nincsenek fiatalok, mert többek között megszűnt a művelődési ház is.
6: Itt nincs semmilyen lehetőség, hogy szórakozzanak. Elmentek a fiatalok. Legalább a fiatalok visszaszoknának Vagosra, és akkor nem halnak ki a falu.
7: a nagyvárosi intézmények csak azok, amelyek, és inkább itt a megyeszékhelyekről beszélhetünk, ahol még megmaradtak önállóan a művelődési házak és a könyvtárak. Kisebb városokban, illetve a kis településeken gyakorlatilag ezek már közösen egy igazgatással, egy irányítással működnek, de nagyon fontos, hogy azért ez két önálló szakma, és azt hangsúlyoznám, hogy valóban a leglátogatottabb kulturális terek. Tehát ha megnézzük, hogy hányan járnak színházba, hangversenyre, kiállító termekbe az országba, még mindig művelődési házakba, mert rengeteg közösséget működtetünk, rengeteg fiatal jár oda, akár tanulni, és főleg kis településen, ahol nincsen lehetőség az iskolába mondjuk művészeti oktatásba részesülni, a művelődési házak befogadnak különböző művészetoktatási intézmények kihelyezett tagozatát. Nem önállóan jelenik meg a közművelődési és közgyűjtemény normatíva, hanem településigazgatási, sport és egyéb normatívával, tehát nem is követhető tetten igazából a felhasználása, tehát a saját bevétel növelés érdekében rákényszerülnek olyan tevékenységre is, amelyet szívük szerint ők se csinálnak, de ne felejtsük el, hogy ezekben a művelődési házakban olyan tevékenységek folytak, hogy mindig is a kultúra demokratizálását szolgálták, hisz a rendszerváltozás előtti időszakban a táncházi mozgalom, a játszóház mozgalom, az olvasótáboros mozgalom, a nyitott házak, a civil szervezetek megalakulása, urambocsá, pártok létrejötte és a művelődési házakban, sőt a művelődési házak stencilgépein zajlottak a különböző kiadványoknak szólólapon a készítése, tehát mindig is egy kicsikét a rebellió fészkei voltak. A művelődési ház nem csak a kulturális életnek a szintere, hanem a települési közéletnek és a társasági életnek, amelynek része a bál, az esküvő, a családi események, és hát ez így természetes. A rendszerváltáskor nem szeretemek voltunk, mert egy kicsikét azt mondták, hogy a művelődési házak azok a szocializmusban alakultak ki hálózatszerűen, és éppen ezért azt a rendszert szolgálták, de rá kellett jönniük az embereknek és a településeknek is, hogy a közösségeket ezek a helyek, ezek a terek tudják szolgálni.
8: Az imént hallott 2010-es felvétel után következzék egy 2016-ban elhangzott napközben adás részlete a Kossuth Rádióból. Az imént hallott Sajó Attila továbbra is a Magyar Népművelők Egyesülete elnökeként nyilatkozott, és mintha folytatta volna 6 esztendővel korábbi mondani valóját, ami vélhetően azt jelenthette, a közművelődés nehéz helyzete kevéssé változott.
7: Tulajdonképpen a képzés létezik ma is, indult a főiskolákon alapképzésben, tanári szakokhoz párosítva közösségi művelődés szak. Lesz lehetőség arra, hogy a masterképzés is majd elindul, és ez pedig a közösségszervező képzés lesz. Sajnos az andragógia az alapképzésből az megszűnt, most már csak kimenő képzés van azoknak, akik annak idején elkezdték, ezt nagyon fájlaljuk, de annak örülünk, hogy azért valamilyen módon megmarad a hajdani népművelés, aztán a művelődés szervező andragógia szak, tehát azoknak az embereknek a képzése, akik művelődési házakban, közösségi terekben, a közösségi művelődés területén kell, hogy dolgozzanak, hiszen úgy érezzük, hogy szükség van rá, hiszen ez egy olyan hálózat, ami az egész országot behálózza, és egy akkora látogatószám van évente, ami miatt fontos a szakembereknek, a képzett szakembereknek a jelenléte. Az állam az egyik finanszírozója az ágazatnak. Az ágazatban ugye nagyon sokan közalkalmazottként dolgoznak, és sajnos most már ott vagyunk, hogy az F3-as kategória, tehát főiskolát végzett 9 éve dolgozó kollega minimálbéren van. Ez azt jelenti, hogy az életpálya modell, amelyen egyébként dolgozunk a minisztériummal közösen, tehát ezen gyorsítani kell, fel kell gyorsítani, mert hiába képezzük ezeket az embereket az egyetemeken, hogyha nem fognak olyan lehetőségekhez, olyan perspektívához jutni, ami számukra vonzó, már pedig szükség van ezekre az emberekre, mint hogy a művelődési házakra is.
1: Az 1980-as években már nem csak a magyar társadalom sokrétű válsága vált érzékelhetővé, de ezen belül a közművelődésnek a nehézségei, problémái is, és jó néhány elképzelés körvonalazódott a jövőről. Ezek a 90-es évekre mennyire alakultak ki, erősödtek meg, mennyire ment szembe egymással a szakmának néhány csoportja a 90-es évekre? Mik voltak a vitatémák?
0: Többféle volt eleve az, hogy van, aki kimondottan csak a felnőtt nevelésre esküszik. De azért az összes többi területet is elfogadta és komolyan vette.
8: Földiák András, közművelődési szakember. A Magyar Népművelési Intézet korábbi igazgatója, a Magyar Népművelők Egyesülete korábbi elnöke, a Magyar Művelődési Társaság jelenlegi elnöke.
0: Most vannak szakemberek, és lettek 90 után, csak felnőtt nevelésre, és más nem létezik. Tehát az egész hatalmas amatőr mozgalom, amiben óriási értékek vannak. Nehéz lenne a színességet érzékeltetni, hogy hány, mennyi minden van, amin belül nagyon fontos a szervezett céltudatos felnőtt nevelés is, természetesen. És a felnőtt nevelés, a közösségfejlesztési irány, amelyik nem rendezvényeket akar, hanem részvételt, aktív részvételt. A népfőiskolák egy irányzat, és a népfőiskola is ő akart lenni az...
1: A meghatározó?
0: Igen. Uralja a terepet a gyerekeknek adott különböző közművészeti szolgáltatás, ami viszont nagyon jó.
1: Talán azért, mert a gyerekeket beviszi a szülő, de maga a szülő már nem megy be a programokra.
0: Igen, így van.
1: A jövő milyen állapotban van 2026-ban a szakma? Közművelődési intézményhálózat, a közművelődési szakemberek gárdája, szakmája.
0: A TISZA programjában az van, hogy vissza kell állítani a vidéki települési művelődési házak rangját, és a helyzetét meg kell javítani. Én nagyon bízom benne, hogy ezt végre is hajtják.
1: Nagyon szép dolog, hogy a politika gondolkozik ebben, de számomra az lenne most fontos, hogy maga a szakma mit tesz le az asztalra. Milyen irányba gondolnak menni a népművelők, a közművelődési szakemberek?
0: Igyekszik életben maradni, és közben értékes dolgokat is csinálni. Nagyon-nagyon nehezen találják meg azt a kiskaput, ahol bevétellen lehet. Ez az egész kínlódás az nagyon nagy mértékben hozzájárul az anyagi nehézség, mert azt lehet csinálni, abszolút nincsen a fenntartása, az épület fenntartása nem elég ez a normatíva. Most emellett az, hogy milyen jövőképet épít a szakma, sikeresen és bevétellel, és nem adóssággal és a többi túlélni, és közben hasznos dolgokat csinálni. A kultúrát magát kellene megemelni. Nagyon kevesen gondolkodnak átfogóan arról, hogy a szakmával mi lesz.
8: Közművelődés a 20. és a 21. század Magyarországán. Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
1: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 7 óra, jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A kormány eddigi intézkedéseit méltatta Magyar Péter. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, és folytatódik a változékony idő. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. A kormányfő őszi országjárásának első állomásán Veszprémben példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vénköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekváktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem az elfogadott törvények vagy a döntések, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik, mondta az országgyűlés elnöke ugyancsak a kormányfő országjárásának első állomásán Veszprémben. Posthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzéteheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tiszapárt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor szerint a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és láthatóságot. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pestvár megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Eltűnt egy 243 embert szállító hajó Indonéziában, miután a viharos időben megszakadt vele a kapcsolat. A jármű a kelet-jávai Surabayából indult a csaknem 500 kilométerre lévő Banjarmasinba. A hajó utolsó ismert helyzete mintegy 148 kilométerre volt a célállomástól, a hatóságok kutatómentő egységekkel keresik. Itthon változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. Hírekkel 8 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
3: Szabó T. Anna íróval és Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökkel arról beszélgetünk, vajon keresztény szerző volt-e Nádas Péter, mi történik azokkal, akik a kijelölt kurzusok helyett saját belső erkölcsi iránytűjüket követik, és milyen volt egy értelmiségi ellenállás 350 évvel ezelőtt a protestáns gályarabok történetén keresztül.
2: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
4: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban többek között a neve szlovákiai magyar pszichiáter közíróval, Huncsik Péterrel hallhatnak beszélgetést, egyebek mellett arról, miben látja az elmúlt 16 év örökségét a határon túl, milyen magatartás mintákat ösztönözhetett a kisebbségi magyarok körében, és milyen lélektani lenyomatot hagyhatott hátra. Műsorunkban szó lesz továbbá a vajdasági magyar elsősök létszámának alakulásáról, és arról, hogy Romániában az oktatási törvényekben rögzített lehetőségek mennyire jelennek meg az iskolai mindennapok gyakorlatában. De hallhatnak ezen kívül a Csallóköz sújtó szárazság következményeiről és a Csíki medence veszélyeztetett vízháztartásáról is. Most azonban következzen a beígért interjú a publicista lélekgyógyásszal, Václav Havel egykori csehszlovák államfő volt kisebbségügyi tanácsadójával, akit elsőként arról kérdeztem, miben nyilvánul meg a NER erkölcsi értékrendbeli hagyatéka Magyarországon kívül.
5: Hát az elmúlt évek során kétségbeesve vettük észre, hogy megszülettek és működtek a Fidesz klónok a határon túl is, az egyénekben és a szervezetekben is. Az a fajta szerkezet, ami kialakult az elmúlt 16 évben, az a 89 utáni időben erre nincs véleményem szerint példa. Egy rendkívül kemény, több mint paternalisztikus rendszer, parancsuralmi módszerekkel dolgozva, egyedül a hűségre, a lojalitásra helyezve a hangsúlyt alakult meg, és ebben olyan paradox helyzetek is kialakultak, hogy a szlovákiai magyar párt például 15 éve, azt hiszem, nem volt parlamentben, nem tudott bekerülni a parlamentbe, a szlovák parlamentbe 4 választáson keresztül, ennek ellenére a hűségének megvolt a jutalma, a párt vezetői és képviselői megkapták a támogatást Budapestről, és ehhez semmi más nem kellett tenniük, mint unisono visszaigazolni, hogy vették az utasításokat Pestről, és ennek szellemébe fognak működni. Hát egy kiábrándító helyzet alakult ki véleményem szerint.
4: Milyen magatartás mintákat ösztönözhetett a határon túl?
5: Nézze, ez a fajta fölé alárendelő viszony, ez tulajdonképpen az 1989 után kialakult már, csak hatalmas különbség volt az Antal kormány, hogy is mondjam, csak jóindulatú, inkább jóindulatú, atyáskodó modora és hozzáállása között, amit legjobban talán Reményik Sándor versével lehetne kifejezni, 1925-ben írt Templom és iskola, hogy ezt a szellemiséget Antalék bevezették, a két háború közti szellemiséget, és ezt számon is kérték az itt élő magyaroktól, de ebben nem voltak meg azok a parancsuralmi metódusok, amiket aztán Orbánék alkalmaztak, és nagyon komoly szerepe volt annak is, ahogy a kisebbség jövőjét és kisebbség elhelyezkedését ők látták Pesten, és megkövetelték az itteniektől. Mégpedig az hírhet kijelentés, hogy munka alapú társadalmat építünk Magyarországon. Ennek a kijelentésnek a leképződése itt szlovákiai magyarok között is megvolt, olyan értelemben, hogy nem az a fontos, hogy intellektuálisan előre jussunk, hogy képezzük magunkat, hogy a szlovákiai magyar társadalmat egy modern, vitális társadalommá alakítsuk át, hanem az, hogyha a többségi magyar társadalomnak szüksége van, akkor egyfajta segédcsapatként tudjunk működni, és megadjunk mindenfajta támogatást. Borzasztó nagy különbség az volt, hogy már nem is titkolták azt, hogy itt tulajdonképpen elsősorban Budapest és a magyar kormányzat érdekeiről van szó, már nem is szégyenkeztek és nem is magyarázkodtak amiatt, amikor például Orbán Viktor kijelentette, hogy a szlovák választásokon a magyaroknak elsősorban vagy hangsúlyozottan Robert Ficót kellene támogatni, és Budapest érdeke az, hogy Brüsszelben Robert Ficóval együtt dolgozva megszilárduljon, vagy jobb helyzetbe kerüljön. Ezek a fajta utasítások, ezek természetessé váltak, és a szörnyű, vagy a nagyon rossz helyzetet az teremtette meg, hogy a kisebbségi magyarok vezetői ezt mindenfajta replika nélkül készségesen lehajtott fejjel elfogadták, és eszerint próbálták, vagy eszerint szervezték a kisebbségi magyar társadalmat, és többször leírtam már én is, többen leírták, hogy ez oda vezet, hogy szociálisan rosszabb helyzetbe került a kisebbségi, tehát a magyar társadalom Szlovákiában, mint a többségi szlovák, hogy nem tudunk versenyhelyzetben helyt állni, hogy képtelnek vagyunk bizonyos helyzetekben ellenállni, például az asszimilációnak is, nincsenek meg a megfelelő kádereink, a megfelelően képzett szakembereink, ebbe a templomot és iskolát védő filozófiában nincs hely a magasan képzett emberek számára, és ha van bennük ambíció ezekben a magasan képzettekben, hogy szeretnének politikai téren is labdába rúgni, akkor keresnek maguknak olyan pártokat, elsősorban egy szlovák pártokat, amely hajlandó felvenni őket, és nagyon képzett, nagyon jól képzett embereink vannak különféle szlovák pártokban, holott meg lett volna, vagy meg lenne a helyük a kisebbségi pályán is, elriasztja őket, nem ad teret és lehetőséget ez a fajta politizálás. A jól képzett, modernül gondolkodó, Európában gondolkodó kisebbségi magyarok számára. Ez az egész folyamat, amiről az imént beszéltem, tulajdonképpen az infantilizálódásnak a beindulását jelenti, amikor önálló akarat nem működik, amikor az ember önként dalolva aláveti magát a felsőbbrendű érdekeknek, a mondva csinált érdekeknek, amikor nem tudja kifejezni a saját terveit, vágyait, elképzeléseit a világról, illetve kifejezni esetleg tudja, csak nem tudja megvalósítani. Ez mind-mind oda vezet, hogy a személyisége nem tud teljes mértékben kinyílni és megérni. Most ebbe az infantilis világban, ami valóban kifejlődött itt, tényleg olyan értékek kezdenek el dominálni, amit az infantilis személyiségű ember is megért és elfogad, ez pedig elsősorban a hűség, a lojalitás, a vezetőhöz, a néphöz, és aminek valami absztrakt jellege van, aminek valami fajta olyan jellege van célként, hogy összetett és bonyolultabb, azt képtelen felfogni, megérteni, és azért egyértelműen elutasítja. Hát ez a fajta folyamat játszódott le itt is, és ennek a folyamatnak az összes keserű termését most próbálgatjuk, de lenyelni nem tudjuk, kiköpni sem tudjuk sajnos.
4: Miután pszichiáterrel beszélgetek, nem tudom, hogy kellően megokolható ez a kérdés, de milyen lélektani lenyomata keletkezett, vagy keletkezett lélektani lenyomata a NER-nek?
5: Ez az infantilizáció, ez nyilvánvaló, hogy lélektelen lenyomata a NER-nek. A parancsuralmi metódusoknak a elfogadása nyilvánvaló, hogy szintén lélektelen. A kreativitás letörése vagy megtörése, az önálló gondolkodás és viselkedésnek a kialakulása, ezek mind-mind bennszorultak az emberekben, nem hiszem, hogy eltűntek, de bennszorultak az emberekben, és ennek hatására az a világkép is kicsit infantilizálódott, amelyet mi kisebbségiek képeztünk magunknak. Egy rendkívül szimplifikált, leegyszerűsített világkép, ami arról szól, hogy központi helyben ott vagyunk mi magyarok a Kárpát-medencébe, hogy központi helyen ott vagyunk a szenvedéseinkkel, a kálváriánkkal, hogy rajtunk keresztül, rajtunk kívül nincs még nemzet, ami hasonló sorson ment volna keresztül, hogy ennek a gondolkodásnak a szellemébe hiányzik belőlünk az empátia és odafigyelés. Nagyon jellemző az ukrán háborúval kapcsolatos helyzet. Nekünk kisebbségieknek nem fáj az, ami történik Ukrajnában. Mi nem értjük, hogy mit jelent az, hogy egy hatalmas nemzet rátör a szomszédjára, és tűzzel vassal írtja őket, írtja az ukrán nemzet fiait, és ezen belül az ottani kisebbségi magyarok is megszenvedik ennek a háborúnak a szörnyű következményét. Ennek ellenére 22-től, ugye, jól emlékszem, akkor tört ki, 22-től egyetlen egy politikai nyilatkozat a magyar kisebbség részéről, egy határozott nyilatkozat nem jelenik meg, ami elítélni ezt a szörnyűséget, ami egyértelműen kifejezné azt, hogy együtt érzünk veletek, ukrán barátaink, hogy támogatjuk a harcotokat, csöndbe meghúzni magunkat, és figyelni a saját kis partikuláris érdekeinket. Ez a másik oldal viszont hatalmas egoista, egocentrikus világképhöz vezet. Mit érdekel engem az, hogy mi történik körülöttem, ki mennyit szenved, ki miben szenved hiány, ez vonatkozik a közvetlen szomszédainkra is, és ha rájuk vonatkozik, akkor természetesen vonatkozik a távolabb élő nemzetekre. Szóval valami fajta olyan együttműködést és együttérzést az európai kontinens dolgai iránt, amire szükség lenne, a globális jelenségek iránt, aminek a megoldásában nekünk is ott kellene lenni természetesen, a klímaválságtól kezdve. Kérem, ezeket a momentumokat, az úgynevezett zöld politikát, ezeket a momentumokat a szlovákiai magyarok körébe senki az égvilágon nem karolta föl. Ez egy olyan beszűkülés, tudatszűkülés, ami rendkívül veszélyes helyzethez vezethet, amikor az ember kizár a gondolkodásából minden olyan tényezőt, amit fölöslegesnek, vagy veszélyesnek, vagy zavarónak tart, mert az ő egyszerű kis gyermetek világába ezek nem férnek be, és amikor arról van szó, hogy együtt kellene működni ezzel, azzal, amazzal, akkor kiderül, hogy képtelen. Amikor arról van szó, hogy meg kellene tényleg küzdeni bizonyos jogokért, vagy bizonyos helyzetekért, képtelen. És ez lesz talán a legnagyobb kihívás a következő években, hogy ezt a feje tetejére állított gondolkodást a talpára állítsuk, és tényleg megpróbáljunk felnőtt emberként viselkedni. Tudjunk, elhittük azt, hogy a kisebbségi lét az tényleg annyit jelent, hogy kisebbek vagyunk, hogy mások a gondolataink, hogy mások az elképzeléseink, tehát ezt az infantilis világot, amiről kezdtünk beszélni, ezt magunkénak éreztük, és attól tartok, hogy jó időbe fog telni, még rávesszük, vagy rádöbbentjük a vezetőinket arra, hogy ezzel a fajta megközelítéssel a mai Európában és a mai világban nem lehet sikert elérni.
4: Hadd idézem Sík Domonkos szociológust, aki úgy fogalmazott az áprilisi fordulatot követően, hogy az önmagát büszkén illiberálisnak nevező rendszer egyre kevésbé leplezte, hogy természetesnek tekinti a többség zsarnokságát. És hát ezt már én teszem hozzá, hogy ez a mindenkori többségi etnopolitikai doktrínának is hát az egyik sajátja lehet, vagy legalábbis könnyen tulajdoníthatunk ilyen felfogást a többségi doktrínának, és ezért talán még érdekesebb, hogy kisebbségi közegben miért találhatott pozitív visszhangra ez a fajta illiberális szemlélet. És bár óvakodnék az általánosító kijelentésektől, de mennyire vált a civil társadalom, hangsúlyozom, a civil illiberálissá?
5: Hát az egyik legnagyobb gond, hogy valóban jól működő politikai érdekektől mentes civil társadalom inkább visszafejlődött. A 90-es évek közepétől, tehát elsősorban a 98-as választások után, amikor mi magyarok is bekerültünk a kormányba, hatalmas fellendülésnek indult a civil mozgalom Szlovákiában, és ott voltak a mi magyar civil szervezeteink is. Ezek a civil szervezetek, ez a civil társadalom érdeklődés hiányában, mintha elhalt volna az utóbbi években. A civil társadalomnak az alapvető jellegzetessége az, hogy önállóan gondolkodik, értékeli a világot, cselekszik, megpróbál partnereket találni, megpróbál kizárni a közvetlen politikai érdekeket, hisz nagyon sok olyan dolog van, ami nem közvetlen, hát az ekológiai problémák, ugye a globális problémák között nagyon sok olyan van, ami nem kapcsolható közvetlen politikai érdekhöz. A politika viszont úgy rá tudott telepedni a civil társadalomra, és ezenből a kisebbségi társadalomban még könnyebb helyzete volt, és sokkal kevesebben voltunk, hogy ezek az emberek teljesen magától értetődőnek vették, hogy a személyes énjüket fel kell adni. egyfajta magasabb cél érdekében. Tudja, ez engem emlékeztetett arra, amiről ír nagyon szépen, 100 évvel ezelőtt nagyon szépen írt egy Julien Benda nevezetű emberke az írástudók árulásában, és az egyházzal kezdte ezt az egészet szemléltetni, mikor azt mondjuk, a katolikus egyház azt mondja, hogy francia katolikusok vagyunk, és német katolikusok vagyunk. Az univerzális egyház, az Isten kereső egyház egyszerre csak a nemzeti létet följebb helyezi, egy magasabb polcra helyezi, vagy a nemzeti értéket, mint az univerzális Isten keresés és Isten szeretetet. Itt tulajdonképpen a civil társadalommal is valami hasonló történt. A civil társadalom megkapta a támogatást akkor, a szervezetei megkapták akkor, ha egyértelműen deklarálták a politikai affinitásukat, mégpedig a Fidesz által preferált kisebbségi szervezetek irányába. Ha ez a deklaráció nem hangzott el, akkor ezt úgy értékelték, hogy ezek fölöslegesek, veszélyesek, ezek veszélyeztethetik a jól kialakult rendet, az általunk kialakult világképet, és semmifajta támogatást nem kaptak.
4: Érzékelése szerint megtörtént annak tudatosítása a kisebbségi elitek részéről, vagy tudatosították a kisebbségi elitek, hogy miért is bukott meg a NER?
5: Nézze, a magatartásuk alapján nem. Azért a NER bukás óta eltelt ugye most már 5-6 hónap, április óta, és nem nagyon hallottam politikai vezetőtől, vagy közéleti, magasabb posztot betöltő közéleti személyiségtől, magyartól egy önkritikus, tényleg mélyen szántó analízist, elemzést arról, hogy mik történtek. Magyarázat nagyon sok van, viszont az önreflexióra nem nagyon láttam példát. A szomorú az, hogy a választópolgárok döntő többsége elfogadja ezt a magatartást. Erre szocializálódtak az elmúlt 16 évben, erre a tehetetlenségi érzésre, hisz úgysem tudunk semmit csinálni, a véleményünknek semmifajta súlya nem lesz, és ez a tehetetlenségi faktor, amit ugye a szociálpszichológiából nagyon jól ismerünk már több évtizede, ez jelen pillanatban nagyon jellemzi a szlovákiai magyarok helyzetét, de attól tartok, hogy az erdélyi, a kárpátai, az újvidéki kisebbségi pártok és közösségek is hasonló kínoktól küzdenek.
4: Ha már az orbánista örökséggel kezdtük, illetve a NER örökségével, mi iránt érzékel nagyobb igényt ennek az örökségnek, az ápolására, vagy a meghaladására, vagy egyenesen a megtagadására?
5: Nézd, ez a rendszer a 21. századi Európában nem működhet. Káros. Itt nincs mit szépíteni, és nincs itt magyarázni, itt nincs itt beszélni. Ami viszont, ami miatt én legalábbis szégyenkezni fogok, hogyha az a folyamat, hogy beindítottak Orbán Viktorék, ez a jobboldali radikalizálódáshoz vezető folyamat, ahol mai napig hivatkoznak rá, hogy igen, ő volt az, aki ezt az egészet beindította, és most a német választások kapcsán azt mondhatjuk, hogy bizony nagyon veszélyesen alakul a helyzet, hogyha nekünk egyszer erre kell büszkének lenni. Erre kell büszkének lenni, hogy egy negatív, egy európai ellenes, egy emberiség ellenes mozgalomnak a hatása alá kerültünk, és ennek a mozgalomnak itt volt a fészke, ami Kárpát-medencénkbe, hát ezt remélem én már nem fogom megélni.
4: Puncsik Péter szlovákiai magyar pszichiáter közírót hallották. Minden tanév kezdetén nagy figyelem övezi, hogy hány elsős diákot íratnak magyar tannyelvi osztályba Vajdaságban, mert ebből a számból következtetni lehet a magyar közösség lélekszámának alakulására is. Az utóbbi néhány évben 1300 körül alakult a magyar elsősök száma, és ez a stagnálás az idén is folytatódott. Ugyanakkor a szakemberek óva intenek attól, hogy ebből az egyetlen mutatószámból hosszú távú következtetéseket vonjunk le, akár az elvándorlás, akár az asszimiláció, vagy a gyermekvállalás mértékére vonatkozóan. Pressburger Csabát hallják.
6: A 2022-es szerbiai népszámlálás adatai sokkolták a vajdasági magyar közösséget. Kiderült, hogy egy évtized alatt 70 ezer fővel, azaz 27%-kal csökkent a magyarok lélekszáma az országban. Érthető tehát, hogy a demográfiai folyamatok alakulását mindezek után nagy figyelem övezi. A népességszám módosulásainak egyik fontos mutatója minden évben iskola kezdéskor látszik. Ekkor derül ki, hogy pontosan hány kisdiák indul magyar tannyelvű első osztályba. A Szerbiai Magyarság Kisebbségi Önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács 2011 óta minden évben beiskolázási csomagot oszt a vajdasági magyar elsősöknek. A magyar állami támogatásból vásárolt tanszercsomagokat minden olyan elsős diák megkapja, akit magyar tannyelvű osztályba irattak a szülei, tehát a kiosztott csomagok száma elvileg megegyezik a magyar elsősökével. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a magyar elsősök létszámának alakulásából a vajdasági magyarságot leginkább sújtó demográfiai folyamatra, az elvándorlásra vonatkoztatva bont le következtetést augusztus végi nyilvános felszólalásakor.
7: Azt látjuk, hogy az elvándorlás az gyakorlatilag minimális lett. Nem mondom, hogy nem mennek el a közösségünk tagjai határon túlra, de maga az elvándorlás folyamata, ahhoz képest, hogy 10 évvel ezelőtt, sőt, 12-3-4 évvel ezelőtt mekkora volt, ez gyakorlatilag minimálisra csökkent. Miből tudunk leginkább következtetni arra, hogy mekkora volt az elvándorlás? Gyermekek, a létszámán. És az elmúlt 9 évben, 2018-tól folyamatosan 1300 körül vagyunk az elsősök beiratkozási számát illetően.
6: 9 éves stagnálásról beszélni, erős túlzás, az MNT adatai és az oktatási illetékesek nyilatkozatai is azt mutatják, hogy a magyar elsősök száma inkább csak az utóbbi 5 évben állapodott meg, ám tény, hogy megállapodott. De következtethetünk ebből a mutatóból az elvándorlás folyamatának megállására, illetve milyen más indikátorok húzódhatnak meg az adatok mögött? Erről kérdeztük Badis Róbert, szociológust, demográfust.
8: Az elsősök száma nem egy migrációs közvetlen mutató. Részben lehet belőle következtetéseket levonni. A családi elvándorlás, kivándorlás csökkent, ez a 2010-es évek közepe, illetve a vége felé volt jellemző, és valószínű, hogy ez tényleg mérséklődött.
6: Badis azt mondja, a magyar osztályba járó elsősök számának örvendetes alakulása mögött álló másik ok, hogy ma kevesebben iratkoznak szerb osztályokba, mint akár egy évtizeddel korábban.
8: Én inkább a magyar osztályba iratkozásnak az arány növekedését mondanám a számok mögött, mint inkább az elvándorlástnak a mérséklődését. A születéskor magyarként regisztrált gyermekeknek az aránya a magyar osztályokban körülbelül 65% volt, tehát körülbelül 30-35% a gyerekeknek, akiket magyarként regisztráltak születéskor, szerb osztályba iratkozott, és véleményem szerint inkább ez az aránya volt, és körülbelül 25, lehet, hogy lassan 20%-ra is lecsökken a szerb osztályba iratkozó gyermekeknek, a magyar gyermekeknek az aránya.
6: A demográfus szerint több tényező játszik közre abban, hogy a magyar osztály választása vonzóbb a szülők számára, mint korábban.
8: Ilyen szempontból a Magyar Nemzeti Tanácsnak a beiskolázási kampánya, illetve amit az igazgatók tesznek, amikor az óvodával együttműködve megkeresik a szülőket, hogy magyar osztályba írassák a diákokat. A Rákóczi csomag, az MNT-s iskola kezdési csomag szerintem ennek lehet inkább hatása.
6: Argyelán Zoltán hosszú évek óta igazgatja a Petőfi Sándor általános iskolát Újvidéken. Vajdaság fővárosában mindössze 3 tanintézményben folyik magyar elemi oktatás, egyik közülük a Petőfi iskola. Az újvidéki iskolaigazgató is úgy tapasztalta, hogy az utóbbi években a vegyes házasságból származó gyerekeket szívesebben iratják magyar osztályba a szülők, mint korábban. Ő a minőségi magyar tannyelvű oktatást és a túlzsúfolt szerb osztályok elriasztó hatását emelte ki, mint fontos tényezőket.
9: Fontos szerepet játszik a minőség, a tanításnak a minősége. Azután ezek az osztályok valóban kisebbek, tehát bár a mi iskolánkban, a szerb tagozatokban 30 fős osztályok vannak, a magyar tagozat viszont 11 néhány fős számig megy, úgyhogy ez is valószínűleg, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a szülők kiválasszák.
6: A legtöbb iskola, különösen ott, ahol a magyarság szórványban él, aktív kampányt folytat a magyar szülők megnyerése érdekében, hogy gyermeküket magyar tagozatra írassák. A Petőfi iskolában sincs ez másképp.
9: Az utóbbi 11 néhány évben egy iskola csalogató programot viszünk itt az iskolába, ami márciusban történik, szombatonként, amikor a tanítónéni és a többi tanító, tanár összefogja, és meghívjuk ide erre a programra az összjövendőbeli elsőst. És általában el szoktak látogatni olyan szülők is, olyan gyerekek is, akik később nem iratkoznak be. Tehát alkalmuk van megismerkedni a tanítónénivel, megismerkedni az iskolával, és akkor azon az utolsó foglalkozáson tulajdonképpen a szülők általában be is szokták jelenteni, hogy majd beiratkoznak.
6: Kétségtelen, hogy az oktatási rendszer különböző szintjein, a magyar pedagógusoktól, az iskolaigazgatókon át, a döntéshozatali pozícióban lévő magyar politikusokig megvan az akarat, hogy minél több gyerek részesüljön magyar tannyelvű oktatásban, ám a demográfiai adatok nem kecsegtetőek. Az elsősök létszámának stagnálása egészen biztosan csak átmeneti jelenség. A statisztikai adatok szerint 2019-ben még 1600 körül alakult a magyar újszülöttek száma. Ők azok, akik közül az idén 1300-an indultak magyar első osztályba. Tavaly azonban már alig több mint 1000 magyar gyerek született. 6-7 év múlva tehát a jelenlegi 1300-as létszámot még csak meg se fogjuk tudni közelíteni.
4: Pressburger Csaba összeállítását hallották. Romániában az elmúlt másfél évtizedben jelentősen kiépült a kisebbségi, ezen belül a magyar nyelvi oktatás intézményrendszere. A jogszabályok biztosítják az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférést, lehetővé teszik a különálló magyar iskolák működését, és a tanórán kívüli nyelvhasználatra is kiterjednek. Az intézményi keret megléte azonban még nem jelenti azt, hogy minden magyar diák azonos feltételek mellett vesz részt az oktatásban. A 2025-ben Kis Tamás és Toró Tibor szociológusok által publikált oktatási monitor azt vizsgálta, hogy a törvényben rögzített lehetőségek mennyire jelennek meg a mindennapi iskolai gyakorlatban, milyen különbségek vannak az intézmények között, és hol jelentkeznek a legnagyobb egyenlőtlenségek. Szekernyés Tünde összeállítása következik.
10: Románia kelet-európai összehasonlításban jelentős eredményeket ért el a kisebbségi oktatás intézményesítésében az elmúlt 15 évben. 2011 óta törvény rögzíti a kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogát, és különálló kisebbségi nyelvű iskolák is működhetnek. A 2023-as oktatási törvény ezt tovább bővítette, és a tantermen kívüli kétnyelvű kommunikációt tette kötelezővé. Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy a romániai magyar oktatásnak ne lenne amivel elszámolnia. A 2025 őszén Toró Tibor és Kis Tamás szociológusok által publikált oktatási monitor azt vizsgálja, hogy Románia ténylegesen gyakorlatba ültette-e a korábban említett törvényeket, és ilyen formán biztosította magyar diákok számára a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A Bálványos Intézet és a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet kutatása 4 fő területre összpontosított. Az iskolák infrastruktúrális felszereltségére, az oktatás minőségét támogató erőforrásokra, valamint a tanórán kívüli magyar nyelvhasználatra és a nem tanári humán erőforrásokra. Mindezek alapján a kutatók azt vizsgálták, hogy melyek a romániai magyar oktatási hálózat legfontosabb rendszer szintű problémái. Toró Tibor szerint 5 év leforgása alatt az infrastruktúrában felzárkózás látható.
11: Egy Covid periódus és a felzárkóztatási alap iskoláknak juttatott forrásai alapján azt láthattuk, hogy ez az egyenlőtlenség eltűnt. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs már különbség a vegyes iskolákon belül a magyar és román osztályok között, sőt, mi több egy ilyen hihetetlen nagy bumot láthatunk az oktatási infrastruktúra fejlődésében. Nagyon sok iskola tényleg beszerzi ezeket a dolgokat, viszont ahol nem tűnik el ez a különbség, azaz a nem osztálytermen belüli infrastruktúra esetében, ahol azt láthatjuk, hogy a magyar oktatási helyszínek azok valamivel rosszabbul felszereltek termek tekintetében, tehát az azt jelenti, hogy olyan intézményekben járnak nagyon sok helyen magyar gyerekek, ahol esetleg nincs tornaterem, nincs díszterem, nincsenek különböző termek a különböző szaklaboroknak, tehát hogy azt láthatjuk, hogy ezek az iskolák mondhatni úgy, hogy infrastruktúrálisan szegényebbek, mint akár a vegyes iskolák is.
10: A szakértők szerint a vegyes iskolákban pedig a magyarul is beszélő humán erőforrás hiánya jelent problémát. Annak ellenére, hogy törvény is szabályozza ezt, számos iskolában a magyar diákok nem férnek hozzá anyanyelvükön olyan szolgáltatásokhoz, mint a logopédus, pszichológus, egészségügyi szakember vagy könyvtáros. Ez a fajta egyenlőtlenség, ami a személyzet esetében megjelenik, a nyelvi tájképnél is hasonló.
11: Itt a feliratok esetében nem feltétlenül csak az iskolára kihelyezett feliratra gondolunk, hanem az, hogy a termek milyen nyelven vannak kiírva, milyen nyelven lehet hozzá az órarendet megtekinteni, és egészen addig, hogy milyen nyelven írják be a jegyeket mondjuk az ellenőrzőbe, és ezek mind-mind olyan elemek, amikre elviekben lehetőség van, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag a magyar iskolákban ez megtörténik. Tehát ott, ahol csak magyar oktatás folyik, ott egy nagyon határozott, vagy ebben van a leghatározottabb lépés már a 90-es évektől, hogy ezeket az iskolákat magyarosítják, ami azt jelenti, hogy a magyar nyelv gyakorlatilag domináns nem csak az osztálytermen belül, hanem az osztálytermen kívül is.
10: A kétnyelvű iskolatáblák használatát Romániában nem csak az oktatási, hanem közigazgatási törvény is előírja, azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a 20%-ot. Azonban a vegyes iskolák egynegyedében ez a gyakorlatban nem érvényesül. Az infrastruktúra terén tehát összességében, tekintve a 2019-es adatokat, történt némi előrelépés. A romániai magyar nyelvű oktatásnak azonban van még, amivel megküzdenie. Kis Tamás az Oktatási Monitor 2024-es adataira hivatkozva a legnagyobb problémát a lemorzsolódásban látja.
12: Onnan érdemes elindulni, hogy Romániában 100 diákból, aki a nulladik osztályt kezdi, 48-an érettségiznek. És hát ez olyan szempontból lényeges, hogy akik érettségiznek, azok iratkozhatnak be a felsőoktatásba. Tehát a felsőoktatáshoz való hozzáférés az gyakorlatilag Romániában is a diákpopuláció felének adódik, adatik meg. És ami a probléma az az, hogy a magyar nyelven tanulók esetében ez egy ilyen 35-37%, tehát nagyon nagy a lemaradás, vagy nagyon nagy a lemorzsolódás ahhoz képest is, hogy mi történik az országban általában. És nyilván, hogy ennek van egy olyan komponense, hogy vannak, akik nyelvet váltanak időközben, de ez az adataink szerint, illetve a következtetéseink szerint ez egy kisebb része.
10: A kutatók szerint a lemorzsolódás több ponton is megtöri a magyar diákok iskolai pályáját, különösen az általános iskola vége és a középiskolába való átmenet jelent kritikus időszakot. Ebben a roma diákok helyzete és az oktatási szegregáció is fontos szerepet játszik. Az érettségi esetében ugyanakkor az elmúlt 2 évben javult a magyar diákok helyzete. A számukra külön kidolgozott román nyelv és irodalomtételek bevezetésével csökkent a korábbi lemaradás. Az Oktatási Monitor ugyanakkor nem csak azt vizsgálta, hogy milyen körülmények között tanulnak a magyar diákok, hanem azt is, hogy mit tanulnak egymásról a különböző közösségek. A kutató szerint itt leginkább az jelent kihívást, hogy a többségi oktatásban mennyire jelennek meg a kisebbségek, közösségek, és hogy az iskola mennyiben járul hozzá a közösségek közötti megértéshez. Kis Tamás úgy véli, ehhez az oktatási rendszer egészének szemléletében is változásra lenne szükség.
12: Itt nyilván Romániának vannak ezzel kapcsolatban formális vállalásai, és ezek a mondjuk a tantervek szintjén teljesülnek is, de amit láthatunk a ténylegesen megvalósuló tankönyvek tekintetében, az az, hogy a román irodalom, illetve az állampolgári nevelés tankönyvekben a kisebbségek, vagy a magyarok és más kisebbségek szinte egyáltalán nem jelennek meg, és a történelem tankönyvekben pedig, hogyha ritkábban is, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, azért inkább a negatív referenciák, amik dominálnak. Tehát, hogy ezt sokkal komolyabban kellene vegyék ezt a részét a magyar oktatásszervezők és magyar oktatáspolitikusok. Nyilvánvalóan azért nem veszik komolyan, mert hogy ebben a multikulturális tartalomban és a párhuzamosodásban gondolkodnak, egy olyan struktúrában, hogy ők mediálnak, ilyen monopól helyzetben lévő mediátorokként, ők mediálnak a román rendszer fele.
10: Az oktatási monitor egy olyan oktatási rendszert mutat, amelynek intézményi keretei alapvetően adottak, az esélyek azonban továbbra sem egyenlők. A kutatók szerint a következő lépés a nyelvhasználati jogok tényleges érvényesítése, az iskolák közötti egyenlőtlenségek csökkentése, valamint olyan feltételek megteremtése lenne a vegyes iskolákban, amelyek mellett nem a szétválasztás jelenti az egyetlen megoldást a magyar közösségek számára. Mindez azonban nem csak az oktatás feltételeiről, hanem a diákok teljesítményéről is szól. A héten közzétett nemzetközi PISA adatok pedig újabb szempontokat adnak ahhoz, hogy lássuk, hol tart ma a romániai magyar oktatás.
4: Szekernyés Tünde összeállítását hallották. A nyár egyértelműen megmutatta, hogy a klímaváltozás nem egy távoli jövőbeli probléma. A tartós hőség és a csapadékhiány ugyanis Európa szerte, így Szlovákiában is komoly problémákat okozott. Az aszály következményei leginkább a mezőgazdaságban éreztették hatásukat. Az ország éléskamrájának is nevezett, magyar lakta déli régiókban tevékenykedő gazdálkodóknak azonban nem csupán a szélsőséges időjárási jelenségek hatásaival kell megküzdeniük, a dolgukat rendszer szintű problémák is nehezítik. Tilajcsik Dóra összefoglalója következik.
13: Az idei kétségkívül a rekordok nyara volt. A tartós hőség és az évtizedek óta nem látott csapadékhiány egész Szlovákiában súlyos aszályt okozott. Az ország éléskamrájának is nevezett régióiban, azonban az átlagosnál is nagyobb a baj. Állapítja meg Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke.
14: Komoly a helyzet, ezt el kell mondani. Legkritikusabb régiók, az a Dunamenti síkság, a Kiskárpátok, Zemplén, azek a régiók sokkal nagyobb mértékben vannak érintve, mint a többi régiók, és ez megmutatkozik abban is, hogy az egyes növények, amelyeknek a vegetációja hosszabb ideig tart, ott lényegében vannak növények, ahol semmilyen termés nem mutatkozik. Kukoricán, napraforgónál vannak területek, ahol semmilyen termést nem tudnak learatni. Az ország a sűrűn vetett gabonáknál ott az önellátottságát meg tudja tartani, mivel a sűrűn vetett gabonaféléknél általában többet termelünk, mint amennyire az országnak szüksége van, veszélybe van, akár a napraforgó, tehát az olaj alapanyagaként szolgál, és legnagyobb veszélyben még az állattartás van, azáltal, hogy a takarmány szükséglet az állatok részére nincs biztos.
13: Napjainkra tehát az időjárás lett az első.

0: területünkön körülbelül 100 mm eső esett. Évek óta hiányoznak a nagy felhő rétegek, amelyek a lassú áztató esőt hozzák, helyette hirtelen lokális záporok vannak. De a csapadék hiány tetézik az extrém magas hőmérsékletek és a magas UV-sugárzás is, ami szinte szétperzselik a növényeket. Észrevehettük, hogy az éjszakák is forrók voltak, ennek következtében a hajnalok harmat nélkül maradtak, így még éjszaka sem tudtak a növények regenerálódni.
1: A súlyos szárazság hatásait azonban nem csak a mezőgazdászok és az állattenyésztők érzik meg. Közvetetten ugyan, de más ágazati szereplőket is érzékenyen érintenek. Béli Lajtos Krisztián agronómus, pálinkamester szakmérnök.
2: A pálinka és a gyümölcspárlatok szempontjából az aszály elsősorban az alapanyag mennyiségét befolyásolja, de természetesen a minőségre is hatással van. Kevesebb és kisebb gyümölcsterem, szélsőséges esetben pedig a fa a saját túlélése érdekében egyszerűen eldobja a termés egy részét. A minőség kérdése ennél sokkal összetettebb folyamat. A kisebb gyümölcsöknek bizonyos esetben koncentráltabb lehet az íze, magasabb lehet a cukortartalma, tehát önmagában az aszály nem jelenti automatikusan azt, hogy rosszabb minőségű pálinka készül majd. Viszont ha a vízhiány és a hőstressz túlzott mértékű, akkor már az érés folyamata is sérülhet. Nekünk pedig pálinka készítőként nem egyszerűen csak cukorra van szükségünk, hanem egészséges, érett, aromagazdag gyümölcsre.
1: Amennyiben az elmúlt hetekben és hónapokban látott időjárási szélsőségek állandósulnak, az egyfajta dominó effektust indíthat el. Lajtos Krisztián folytatja.
2: Ha az ideihez hasonló tartós hőség és csapadékmennyiség rendszeressé válik, az alapvetően át fogja alakítani a gyümölcstermesztést, és ezen keresztül a pálinka ágazatot is. Bizonyos termőhelyeken egyes fajták termesztése gazdaságtalanná válhat, változhat a fajta és alapanyag használat, és egyre nagyobb jelentősége lesz annak, hogy hol és milyen technológiával termesztjük.
1: Mivel az előrejelzések nem kecsegtetnek túl sok jóval, így Patas Ilona szerint az egyes ágazati szereplőknek mielőbb el kellene kezdenie a felkészülést.
3: Mindenképpen a gazdálkodóknak el kell gondolkodni azon, hogy struktúraváltozást alkalmazzanak a termelésben, de erre az országnak is fel kell készülni.
1: A szlovák kormány a múlt heti ülésén létrehozta a Nemzeti Víz- és Aszályügyi Bizottságot. A munkacsoport tényleges felállása azonban egy ideig még várat majd magára, így a politikusok jelenleg elsősorban az aszálykárok utólagos megtérítésére koncentrálnak, amire 30 millió eurót különítettek el, de jóvá hagyták a gazdáknak járó 2027-es közvetlen kifizetések keretösszegének emelését, és döntöttek az előlegek folyósításáról is. Az ágazati szereplők azonban ennél többet várnak. Sóki Mónikát hallják.
0: A kárkifizetés helyett talán okosabb lenne, ha elébe mennénk a dolgoknak, akár korszerű víztakarékos öntözőrendszer kialakításával, bürokrácia csökkentésével, illetve az olyan talajművelési technológiák kifinanszírozásában, hogy segítene a kormány, amit ez a helyzet megkövetel. Mindent el kell követni a talaj vízmegtartó képességének a javításában. Minden gazdának rugalmasan kell reagálni az adott év adott időjárási viszonyaihoz. El kell felejteni azt, hogy 20 évig ezt így vagy úgy csináltuk, most erre a helyzetre kell reagálni.
1: A politikumtól várt rendszer szintű megoldásoknak pedig az öntöző rendszerek kiépítését is tartalmaznia kellene. A szlovákiai agrárkamara elnökét azonban aggasztja, hogy a kormány hazai szakemberek helyett külföldi befektetőkre bízná a projekt megvalósítását.
3: Sajnálatos, hogy a mezőgazdaság transformációja folyamán a 90-es években 300 ezer hektáron volt Szlovákiába beépített öntözőberendezés. Akkor az új bérlők, földtulajdonosok nagyon vehemensen kitépték a földekből beépített berendezéseket. Most pillanatnyilag Szlovákiában 66 ezer hektáron van öntözés, nem csak beépített öntözőberendezések, hanem kiépített, modernatos, hogy az államnak hosszú távon folyamatos tudatosan kellett volna foglalkozni ezzel a témával. Mindenképpen elítélő kormánynak a nyilatkozatát, hogy a harmadik országokból megbízzák a befektetőt, hogy építse ki az öntöző berendezéseket. Már akkor, amikor ez megjelent, akkor én mondtam a miniszternek, miniszter úr, én ha földtulajdonos vagyok, soha az életben nem egyeznék bele, de ha arra kerülne sor, hogy a kormány ír alá valamilyen befektetőt,

0: tetővel szerződést, abban a pillanatban kivonulunk a utcára. Itthon kell keresni a lehetőségeket a gazdálkodókkal, befektetőkkel, bankokat belevonva.
1: A szakma és a politika között kialakult ellentéteket azonban mielőbb meg kellene oldani. A klímaváltozás hatásai ugyanis egyre jobban érződnek, egy az ideihez hasonló aszályos esztendő következményei pedig nem csak a jelenre vannak hatással, a jövőt is negatívan befolyásolják. Mutatott rá Sóki Mónika, Csallóközi mezőgazdász.
2: A talaj betonkemény. Az ezévi csapadékhiány nem csak az ezévi termésre, de a jövő év termésére is hatással van, mert az ősziek, a repce és a buza talaj előkészítésénél is már gondot okoz.
1: Ha az állam valóban segíteni szeretne a mezőgazdászoknak, akkor az egyes térségek sajátosságait és az olyan specifikus gondokat is figyelembe kellene venniük, mint amikkel a szlovákiai magyarok által is lakott déli régió. Jók küzdenek, mutatott rá Potasi Ilona, a szlovákiai agrárkamara elnöke.
0: Azért a déli régióknak kicsit vannak más elvárásaik is, mint az ország többi régióiba. Több európai országba nem fizetnek a gazdák földadót. Szlovákiába fizetnek. A szlovákiai átlag 27 euró egy hektárra az adó, de a déli régiók, a gazdálkodók ezekben a régiókban átlagban 75 eurót fizetnek.
3: Tilajcsik Dóra összefoglalóját hallották. Készül a mezőgazdasági év mérlege Romániában, ahol az idei aszály szintén jelentős károkat okozott. A Magyarországgal határos Bihar megyében a kukoricatáblák egy részén teljes terméskieséssel számolnak a gazdák, Szatmárban pedig a napraforgó termesztők kalkulálnak jelentős veszteséggel. De Erdély belsejében, Székelyföldön sem lehetnek nyugodtak, súlyos veszélyben van a Csíki medence vízháztartása, a klímaváltozás néhány éven belül rendkívüli mértékben nehezítheti meg a gazdálkodást. Hallgassák meg Farkas István összeállítását.
4: A problémát nem csak a nyári hőség okozta, hanem az is, hogy már tavasszal jelentős vízhiánnyal indultunk. Erre jött rá a száraz nyár, valamint a sokszor erős szárító szél. Ma már szinte nincs olyan jelentősebb növénykultúra, amelyet ne érintett volna komoly terméskiesés.
5: Ezt mondja Kovács Szabolcs, a Párciumi Falugazdász Hálózat szakmai vezetője, amikor a Magyarországgal szomszédos romániai megyék mezőgazdasági területeinek az aszálykárairól kezdünk beszélgetni. A számok alapján a kukoricatermesztők különösen súlyos helyzetbe kerültek.
4: Bihar megyében a kukorica nagyon sok területen 100%-os kiesés van. Van olyan gazda, aki 100 hektárja van, és abszolút csak takarmánynak vágja a kukoricát. Vannak olyan területek, ahol a nyár folyamán volt egy-egy eső, ott egy ilyen 50%-os terméskiesés van, de inkább a 80 és a 100% között az, ami a kukoricánál van.
5: Szatmár megyében a terepi tapasztalatok 65-85%-os kukoricakárról, a napraforgónál pedig 50-75%-os veszteségről szólnak. A növénytermesztés veszteségei azonban nem állnak meg a szántóföldeken, a tartós szárasság az állattartó gazdaságokat is igencsak nehéz helyzetbe hozza, ha nincs elég termés, takarmányból is kevesebb jut télire.
4: A lucerna földek azok 80%-os aszálykár érte őket, máskor 4-5 kaszálást ejtenek meg a gazdák a lucerna földeken, idén egy kaszálás volt, és a legelők is nagyon-nagyon elszáradtak, nagyon sok gazda már a télre félretett takarmánykészleteit használja. Van olyan állattartó, aki már felszámolta a gazdaságát.
5: Az aszálykárok enyhítésére létezik ugyan állami támogatás, ennek mértéke azonban elenyésző. Nem fedezi a gazdák költségeit, panaszolja Kovács Szabolcs.
4: Nem úgy néz ki, hogy nagyon rózsás legyen a helyzet, és messze-messze meghaladóan nem fogja fedezni az aszálykár kiesésének. Szerintem még a 20%-át sem fogja fedezni a kiesett kárnak, az, amit megtérítenek a gazdáknak.
5: Az erdélyi gazdák számára azonban egyre kevésbé tűnik egyszeri szélsőséges évnek, ami történik, a folyamat jóval régebbre nyúlik vissza.
6: Ez egy hosszú folyamat. Ez gyakorlatilag több mint 10 éve kezdődött, és hát lassan kezdett elfogyni a víz, Erdélyből is, Kárpát-medencéből is.
5: Ezt már Fazekas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének az elnöke mondja. A gazdáknak most már azt kell eldönteniük, hogy mit termesszenek egy olyan klímában, amelyhez a korábbi termesztési logika egyre kevésbé illeszkedik, figyelmeztet a szakember.
6: Az őszi kultúrák azért elég nagy biztonsággal és elég jó termés átlaggal meg is teremtek, de itt a kukorica, a napraforgó és érzékenyebb növények, mint akár a cukorrép, a zöldségfélék, azok viszont nagyon-nagyon megszenvedték. Egy kukorica esetében, vagy más melegigényes növények esetében az megfigyelhető, hogy gyakorlatilag az éjszakai és a reggel annyira visszahűl, ami már az asszimilációt nem teszi lehetővé, így nem egy plusz időt nyerünk a kukoricánál és más melegigényes növényeknél, hanem pont ellenkezőleg, ez mondjuk úgy, hogy növekedés szempontjából, termelés szempontjából kiesik. Szóval, és ugyanakkor ide tartozik az is, hogy ez a ugyancsak ennek a súlyos asszálynak és hőhullámoknak köszönhetően a kukoricát például leperzseli ez a nagy meleg a felső részét, vagy hát ahol kevesebb a nedvességtartalom a növényben, szinte egészen mondjuk úgy, hogy a lábán szárad el. Ez az a két negatív hatás, ami gyakorlatilag nem segít abba az irányba, hogy hát a kukorica termővé váljon akár a Csiki vagy a Gyergyói medence, hanem pont az, hogy hát akkor meg kell azt nézni, milyen olyan növényeket tudnánk termelni, termeszteni, ami rövidebb tenyészidejű, sokkal közelebb, ugye, vagy csak koraisággal, nem mire jönnek ezek a hőhullámok és ez az aszályos nyári időszak, addig már azért a termés, mondjuk úgy, hogy már biztosított.
5: A természetet azonban úgy tűnik, magunk ellen fordítottuk.
7: Nem normális, hogy már egyáltalán nem hasonlít a Csíki medence se, a Kárpátokban lévő zárt medencék egyáltalán nem hasonlítanak ahhoz a klimatológiához, ami közismert volt sok-sok évszázadon keresztül.
5: Ezt mondja Szép Róbert, a Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézetének az igazgatója, vezető kutatója. A Csíki medencében a kép nem hasonlítható az ország nyugati felében látható szárassághoz. A mezők zöldelnek, a kukorica nincs leforrázva, és a krumpli földek nagy része is bizakodással tölti el a gazdákat. A hőmérséklet is elviselhetőbb volt egész nyáron, nem a sok éves székelyföldi átlaghoz, hanem az Erdély nyugati felében mérthez képest. A szó szoros értelmében vett felszín alatt azonban komoly probléma van.
7: A gond jelentős. Méréseket végeztünk a kutatóintézetnél, és elmondhassuk azt, hogy a talajvízszint a nyári jelentős csapadék után minimálisan javult.
5: A mezőgazdaságot sújtó katasztrófa gyökerei a Csíki medence vízrendszerének a drasztikus átalakításában keresendők, hangsúlyozza Szép Róbert.
7: A Csíki térségben, a Csíki medencében az oltnak az aktív felületének a 64%-át veszítettük el. A mélységi eróziónak a megnövekedése egyszerűen leszívja, egyszerűen lecsapolja a talajvíz vizeinket, és kiszállít jelentős mennyiségű vizet. Igen, Székelyföldön is, úgy, mint más európai térségekben is, ma már a vízmegtartásról kellene beszéljünk. És nem csak beszélni, hanem tettekre is kell forduljunk.
5: Az idei aszálykár tehát nem egyszerűen a számokról szól Erdélyben. A termés egy része elveszett, más kultúrák viszont rekordot hoztak. A kérdés hosszabb távon az, hogy Románia mezőgazdasága képes-e alkalmazkodni a változó éghajlathoz, és közben képes-e megtartani azt a vizet, amelyből egyre kevesebb áll rendelkezésre akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. A jövő nem biztató.
7: Addig, amíg 3 évből úgy az egyik mezőgazdasági év az nagyon jó, a másik úgy mérsékelten jó, a harmadik aztán katasztrofálisan rossz, addig azt mondják, hogy hát lehet visszafordítható a történet. Sajnos a hosszú távú tendenciák azt mutassák, hogy ha nem teszünk semmit, akkor visszafordíthatatlan.
3: Farkas István összeállítását hallották.

ennyi fért mára a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: 8 óra, jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A költségvetés állapotáról is beszélt a kormányfő Veszprémben. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor köcsén, és marad a változékony idő. Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél a Tisza párt programjának köszönhetően. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat és visszafogja a költségvetés hiányát. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. A jobb oldal küldetése a szuverén Magyarországot, hisz a párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor szerint a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatóját, írta Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németország párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélső jobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Indonéziában eddig egy ember halálát erősítették meg, valamint több mint 100 embert kimentettek a vízből a Jáva-tengeren történt hajó szerencsétlenség után. A 243 embert szállító jármű a kelet-jávai Surabajából a csaknem 500 kilométerre lévő Banjarmasinba tartott, amikor a viharos időben megszakadt vele a kapcsolat. A hatóságok folytatják a kutatást, a többi utas sorsáról egyelőre nincs információ. A Women Unknown című dán film nyert el az Arany Oroszlán díjat az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A győztes alkotást Mayel Tuki rendezte. A legjobb színésznőnek, a film főszereplőjét Matilde Asselt választották. A legjobb színésznek járó díjat John Malkovich kapta az 1973-as chilei katonai pucs hátterét feldolgozó Windhorse Nights című filmben nyújtott alakításáért. Átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait is. A fődíjat a Túl sok vadállat című francia krimi nyerte. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb alkotása a Földszín kapta. Az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre főként a Dunántúlon kell számítani, napközben 20-25, este 12-18 fok várható. Hírekkel legközelebb 9 órakor jövünk itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Mohács 500. 500 éve a mohácsi csata örökre megváltoztatta Magyarország történelmét. Egy sorsfordító esemény és annak következményei történelmi sorozatunkban. Mohács 500 emlékműsor Kispéter Ernővel minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Keresztkérdések. Laborcidóra hitéleti műsora.

0: Augusztus végén meghalt Nádas Péter. Az író szövegeivel és az általa szeretett zeneszerzők műveivel búcsúznak tőle szeptember 16-án a Zeneakadémia nagytermében. Nádas Péter 1993-ban már átélte a klinikai halál állapotát, majd visszatért. Erről a tapasztalatról saját Halál című művében így írt.
1: Soha nem láttam még fényt, nevét nem ismerem. Isten ugyan a fény univerzumában sem föllelhető, a fény mégis az ő leghitelesebb hasonlata. Az értelmezés szempontjából mulatságos kis előnyt jelentett, hogy nem csak író voltam előző életemben, aki a szavak értékével és értékelésével foglalkozik, hanem fényképész, aki a fény miben létével. Távoli fényforrásból érkezik, szórt fénye van. Erővíz felé, s a közeledés sebességéből lesz a visszanéző tudat számára belátható a szándék. Az erő egyesíteni fog vele, halálom lesz a születésem.
0: Négy évvel később, 1997 húsvét hétfőjén Mihancsik Zsófiának beszélt arról, mi történt vele azon a napon, és arról is, miért marad végső soron leírhatatlan ez a tapasztalat.
2: Infarktusa volt?
3: Igen, infarktusom volt. Igen.
2: És azt hallottam, hogy ez klinikai halált is jelentett.
3: Nem maga az infarktus, hanem az infarktusnak van egy kezelési módszere. Úgy hívják ezt, tehát az embert beviszik a kórházba, infúziót barakják, és az infúzión keresztül különböző szerekkel megpróbálják feloldani azt a rögöt, azt a alvat vérrögöt, amelyik megakad a kuszorú érben. És akkor hát erre különböző módszerek vannak, különböző vegyszerek vannak, és az egyik vegyszer, amit úgy hívnak, hogy streptáz, az az eseteknek, ha jól tudom, olyan 32-34 százalékában úgynevezett allergiás reakciót vált ki, ami azzal jár, hogy a kamra, a kamrában a billentyűk elkezdenek reszketni. Tehát nem ütemesen adják a vért, ez a színusztestet, amelyikről nagyon keveset tudunk, amelyik az életünk ritmusát biztosítja, megzavarja. Egy úgynevezett kamra fibrilláció lép föl, és akkor az ember meghal. Tehát többet nem kap vért, tudatát elveszti, és hát akkor valami nagyon érdekes kezdődik, valami fantasztikus kezdődik, valami olyasmi kezdődik, amit nagyon nehéz szavakkal megfogalmazni. Valószínűleg írásba egyenesen lehetetlen, talán ha az ember megkísérli szavakkal körülírni, akkor valamelyes még lehet. Vagy legalábbis nekem ebben van némi bizodalmam.
0: Hogyan lehet beszélni arról, ami leírhatatlan? Mit jelenthet Nádas Péter életművének spirituális vagy keresztény olvasata, ha ő maga mindvégig távol maradt az intézményes vallásosságtól és minden besorolástól? A keresztkérdések mai adásában innen indulunk. De szó lesz a test, a fény és a transzcendencia irodalmi tapasztalatáról, a protestáns gályarabok történetén keresztül az értelmiségi ellenállásról, a szenvedés, a kirekesztés feldolgozásáról, a megbocsátásról és a sebek gyógyításáról.
4: A feldolgozás nagyon kell ahhoz, hogy meg lehessen bocsátani bármit is.
0: Arra is rákérdezünk, ki dönti el, ki és mi tartozik a keresztény, az irodalmi vagy éppen a nemzeti kánonhoz.
5: Igehirdetőként nagyon sokat tanulok azoktól az íróktól, akik nem fértek be ebbe a bizonyos kánonba.
0: És mi történik azokkal, akik belső erkölcsi iránytűjükhöz igazodnak? A stúdióban köszöntöm Szabó T. Anna írót, költőt és műfordítót, valamint Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspököt. Jó reggelt kívánok!
4: Köszöntöm a hallgatókat!
5: Örülünk, hogy itt lehetünk!
0: Kezdjük Nádas Péterrel. Ő maga saját megfogalmazása szerint ateista családban nőtt fel, de 2015-ben egy Friderikus Sándornak adott interjúban arról beszélt, hogy 11-12 éves korában egy borús délutánon felismerte, hogy a szüleim tévednek, és van Isten. Egyébként családi hátterét, gyökereit tekintve zsidó és rabbinikus múltja is van, amit csak fokozatosan tárt fel, és ehhez társult a református kötődés, később pedig nagyon fontos szerepet játszott az ő életében a pannonalmi bencésekkel folytatott spirituális párbeszéd. Mit tehet hozzá önök szerint Nádas Péter életművéhez a vallási és a családi háttérnek az ismerete, vagy egy spirituális olvasat?
5: Talán oda kezdem, hogy nem szabad Nádas Pétert kisajátítani senkinek sem, az egyházaknak legkevésbé. Itt elhangzott most katolikus egyházra, református egyházra utalás, zsidó hagyományokra utalás, beszélhetnék evangélikus vonalról is, hiszen nekem is volt egyszer egy párbeszédem Nádas Péterrel a Petőfi Irodalmi Múzeumban még 2012-ben vagy 2013-ban, de mégis azt gondolom, hogy nem szabad őt klerikalizálnunk, ez legkevésbé volna hozzá méltó, viszont az Isten kérdés az nyilván foglalkoztatta. Talán ez így leegyszerűsítve hangzott el Friderikus műsorában, hogy eldöntöttem, hogy van Isten, vagy rájöttem, hogy van Isten. Ennél sokkal bonyolultabb mindenki egy gondolkodó számára, egy érző és érzékeny művész számára még inkább az Isten kérdés. A transzcendenssel foglalkozott állandóan, amikor volt az a klinikai halál esete, amikor mintegy meghalt, akkor le is írta ennek az élményeit, ez különösen is megrendelt, hogyan jutott el egyfajta Isten élményre, de azt gondolom, hogy itt alázattal és tapintattal szabad erről a kérdésről beszélnünk.
0: Annához fordulok, mitől lesz irodalmi szempontból istenes vagy keresztény egy mű, egy szerző?
4: Nádas Péter megtette, hogy a Biblia című könyvvel kezdte a pályafutását. Erről azért ebben a kontextusban lehetne beszélni, de azt hiszem, hogy a saját halál ilyen szempontból egy fordulópont is nagyon fontos. Kutatjuk a fizika nyelvén keresztül is az Istent, a természeten keresztül, és amit Nádas állandóan megtett, a transzcendens élményt a testen, az érzékiségen keresztül próbálta megmutatni. Én is nagyon testre figyelő ember vagyok, az érintés és az értés kapcsolatát keresem. Azért nagyon szerettem Nádast olvasni, mert a nyelv érzékisége és zeneisége is nagyon fontos szerepet játszott nála, mint ahogy minden nagy írónál, hogy valami túlira mutasson a ritmusával, a csendjeivel, a hallgatásaival, a túlbeszéléseivel. Sokszor beszélt arról, hogy a zenében kereste a megszólalás módját, a zenéből tanult inkább, mint a prózai irodalomból, mert meg akarta újítani és meg akarta találni a saját próza nyelvét. Én, mint elsősorban magát költőnek tartó ember, szintén ebben a zenében keresem a fényt. A fény, ami átsugárzik a zenén és a csenden, és átjár mindent, és a legkevésbé lehet róla beszélni. A misztika nyelvezete is csak körülírja, a Nádas is csak körüljárja és körülírja. Egy szót használ még, amikor azt mondja a saját halálban, hogy Istennel nem találkozott az ő halálélménye kapcsán, hanem azt mondja, hogy erő. Ebbe azért megegyezhetünk akár hívő, akár nem hívő emberek, hogy vannak erők körülöttünk. A fény is egy ilyen megjelenési formája a transzcendensnek, és nem csak látóknak, hanem van belső fény is. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból Nádas, nem tudom, hogy vitatkoznánk ezen, hogy a misztika nyelvét is használja, a megközelítés módját.
5: Abszolút. Itt, amikor az erőről beszél, amit idéztél is, akkor ezt úgy folytatja, hogy nem kifelé vitt ez az erő a tudatomból, miként az ájulás, hanem befelé a tudatomba. Egy irdatlan erő vitt el, amely egyszerre működik kívül és belül, és úgy zárja ezt a szakaszt. Sajnos nincs magyar ige, amivel a sorsdöntő történést jellemezni lehetne. Szinte keresi a szavakat, pedig íróként neki ez a hivatása, és valóban egy csomó új szót is tanulhatunk tőle, nyelvteremtő készségének köszönhetően. És az érzékszervek használata, utaltál ugye a testiségre, milyen fontos számára az érintés és a látás. Ugye fotósként indult, ezt tudja meg, később is a fényképezés fontos volt az ő számára, a szem használata, de a hallás, a zeneiség. De az egyik utolsó interjújában még hangsúlyozta, hogy a bőrrel való érintkezés és általában a tapintás, az érzékelés, ami aztán adott esetben az erotikában, az érzékiségben is megnyilvánul, milyen fontos volt az ő számára, és ezért nem kell megdöbbenni keresztényként sem, hogy erotikus jelenetek vannak a könyveiben, mert ez is hozzátartozik az ember életéhez, testet és lelket adott nekünk az Úristen.
4: Éppen ezért nem lehet leírni szóval, mert a nyelv is érzéki. A nyelv is a tapintáshoz és az érzékeléshez kötött. Nem lehet leírni azt a misztikus élményt szóval, csak körbejárni lehet. Eszterházi Péternek írt egy esszét Nádas Péter, az esszé kötetében benne van, a Földből csinálj nékem oltárt című esszéjében is beszél erről, hogy hogyan járjuk körbe, és ebben a saját halálban arról beszél, hogy a szülés lehet ilyen élmény. Ugye én ezt átéltem, a halált még nem, mindannyian átfogjuk, és mindannyian erre készülünk egész életünkben, hogy készen legyünk erre, és méltóság teljesen legyünk készen rá, de hogy a születés és a szülés is szavak nélküli. Ezeket nagyon nehéz íróként elismerni, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet elmondani, de Nemes Nagy Ágnes, az én nagyon kedves szerzőm, azt mondja, hogy ne mond soha a mondhatatlan, mond a nehezen mondhatót. És hogyha ezeket az élményeket nehezen mondható élményeknek tekintjük, nem mondhatatlannak, akkor már találunk rájuk szavakat.
5: Ha már Nemes Nagy Ágnes mondtad, és az előbb, hogy Isten című verset te nem írnál, Nemes Nagy Ágnes írt Isten című verset, azt hiszem neked ez a címe Istenről. Igen. Lásd be, Uram, ez így nem lehet teremteni. Tehát ez egy perlekedő, veszekedő, Istennel dacoló vers, egy igazi Nemes Nagy Ágneses református, protestáns perlekedés.
0: A dacra és a perlekedésre még visszatérünk, de most egy picit még Nádasra visszatérve, ahogy említette Fabinyi Tamás is, nem volt egy kisajátítható szerző. Önök szerint mitől lesz egy keresztény kötődésű alkotó elfogadható, vagy kényelmetlen bármilyen kultúrpolitika számára?
5: Kultúrpolitikához nem értek, kereszténységhez talán valamelyest igen, meg a keresztény olvasathoz, és én nagyon fontosnak érzem, hogy a keresztény ember is olvasó, és nem keresztény olvasó vagyok, hanem keresztény vagyok és olvasó. Pilinszky is azt mondta magáról a másik szemszögből, hogy ő nem keresztény költő, hanem keresztény és költő. Ez egy nagyon fontos distinkció, ott van az az és. Sokszor szekuláris szövegek jobb segítenek az Istenhez való közeledésben, mint nagyon vallásos klisék, vagy akár a legszebb vallási terminológiáknak a használata. Ha már Pilinszky jött hirtelen a nyelvemre, a Fabula című írása, ami ugye egy farkasról szól, aki bejött a házba, megszerette a falakat és az embereket, és ott állt középen, még akkor is, amikor agyonverték. Ez egy döbbenetes jézusi vers, a passióról szóló vers, az inkarnációról, hogy valaki testé lett, és megint a testiség szerepel, hogy az ige testé lett, és lakozott közöttünk. Tehát Isten számára is fontos a testiség, és a világ ezt a testet nem tudja befogadni, ahogyan a fabulában a farkast agyonverték, úgy Jézust is kivégezték. Ez a világi szóhasználattal való megközelítése a jézusi sorsnak szerintem sokkal mélyebb egy keresztény ember számára is, mintha egy hitbuzgalmi prédikáció jellegű verset írt volna. Nádasról még talán annyit a testiség kapcsán, ott voltam talán 2 éve Pannonhalmán egy teológiai konferencián. Őt meghívták korábban az Arcus Temporumra is, ami kifejezetten egy művészeti fesztivál, de meglepetésre arra a teológiai konferenciára, amin egyebek mellett Rowan Williams, korábbi anglikán érsek is jelen volt, vagy Schönborn, római katolikus bíboros Bécsből, vagy Pecsugottó teológus, és Nádas egy egészen parádés előadást tartott, az építkezés volt, az élő és a holdkövekből épült templom, ez volt a címe, és akkor ő János 2.21 címmel arról prédikált, hogy Jézus a templomról, mint testének templomáról beszélt. És Jézus testiségéről mondott egy nagyon megrendítő, misztikus szöveget. Egy-egy Konrád Bence és atya, aki őt meghívta, úgy nevezte ezt, hogy ez egy egzisztenciális töprengés, poétikus, metaforikus vallomás spiritualitásról és Krisztus követésről. És sokkal hálásabbak lehetünk egy ilyen világi közegből érkezett írónak, hogy ő Istenről beszél, mintha valaki fűzfa poétaként jó szándékkal, keresztjén elszárással, de mégis fűzfa poétaként ír kedves gondolatokat.
4: Minden írónak az a legnehezebb, amikor elkezd írni és rájön, hogy a nyelv hazudik. Illetve a nyelvvel hazudni is lehet. A szeretet az egy szó. A szeretetet lehet mondani és nem érezni. Az nem következik abból, hogy azt mondom, hogy szeretlek, hogy valóban szeretlek. És itt jön egyébként ez a megbocsátás kérdés, ami Nádasnál is fontos, és minden írónál fontos, hogy mit lehet megbocsátani, megbocsátunk-e magunknak. Minden író radikális. Ahogy az előbb az Istenről szóló Nemes Nagy Ágnes versnél, sokszor a fájdalmas kérdésben és a szembeszegülésben van a szeretet jelenléte, vágya, nem tudom, ez tapogatózik körbe az ember. Én nem nagyon szeretem az ilyen szigorú kijelentéseket. Én a kérdéseket szeretem, és a válasz próbálkozásokat, és Nádas ezt nagyon sokszor megteszi, hogy körbejár valamit, és megnézi, megszemléli, és leírja pontosan. Ez már elég.
5: És ez volt az ő hitével kapcsolatban is, ugye olvastam, hogy ő református keresztségben részesült a Pozsonyi úton, felnőttként konfirmált, talán Kisoroszlyban az ottani lelkésznek is köszönhetően, tehát fontosak voltak élete bizonyos szakaszában ezzel a részben zsidó háttérrel, a nagyanyai ágon, ugye Haber Aurél zsidó nagyapa volt, de igazából azért az egyházzal kapcsolatban ő kritikusan is tudott nyilatkozni, tehát nem a hagyományos egyház keretei között élte meg a hitét, vagy az Istent, vagy ezt a letapogatózást nem ott végezte, hanem kérdéseket tett föl, kritikus volt önmagával, egyházzal kapcsolatban, és itt emlékszem arra az Élet és Irodalomban megjelent írására, az volt a címe, a dolgok állása, vagy a létegzisztenciája, ez egy egész hosszú esszé volt, és akkor a 2010-es évek elején az elmúlt 20 évet foglalta össze, keserű tapasztalatait a társadalomban való jelenségekről, szegénység, a privatizáció visszásságairól, a politika abisságáról és az egyházról. Tehát egy nagyon kemény egyházkritikát fogalmazott meg, mondván, hogy az egyházak nem emelik fel szavukat a szegények mellett, nem képesek önkorlátozással élni, hanem nagy bírvágyal minél többet vissza akarnak szerezni a javakból, és egy jó beszélgetést folytattunk. Kicsit furcsa volt nekem, hogy én magam is elég kritikus voltam, vagyok a saját egyházammal, vagy akár más egyházakkal kapcsolatban, de mégis próbáltam azért nem a mundér becsületét védeni, de azért felhívni a figyelmét arra, hogy ez azért talán egy olyan borongós megközelítés, amihez képest ő láthat jó példákat, és én örülök annak, hogy az akkori nagyon kemény kritikájából azért bizonyos közösségek irányába gyitni tudott, és ezeket ő hitelesnek tartotta, hitelesnek találta.
0: Említette, hogy kultúrpolitikához nem ér, de az elmúlt években Fabinyi Tamás többször is kritikusan nyilatkozott olyan kérdésekben, amelyekben valóban adott esetben más egyházvezető nem szólalt föl. Mielőtt rátérnénk a következő nagy témánkra, ami Szabó T. Anna Látod-e Isten című legújabb Gályarab oratóriumának a témája, aminek most lesz a bemutatója szeptember 22-én, és valahol ez is az értelmiségi ellenállásról szól. Ezért is szeretném kérdezni kicsit konkrétabban önöktől, hogy hogyan élték meg ebből a szempontból ezt az elmúlt időszakot.
4: Nagyon nehéz ezt egy néhány percben összefoglalni. Fel kell dolgozni magunkban. Én egy nagyon szenvedélyes ember vagyok. Nagyon sokáig voltam dühös. Nagyon sokáig voltak haragjaim, fájdalmaim, mert olyan jelenségeket láttam Magyarországon és világszerte is, de Magyarországon különösen, amelyek emlékeztettek engem a gyerekkoromra, amit Ceausescu Romániájában töltöttem. Nem egy az egyben megfelelések nyilvánvalóan, de az ember kicsi korában, hogyha ebben a légkörben él, most mondjam, hogy a félelem légköre, tehát nem a bizalom és a szeretet légköre, amiben éltünk, ott akkor sem, és az utóbbi időben sem, amikor megbízik, mint egy szülő, aki neveli a gyereket, megbízik a gyerekbe, és a gyerek akkor sokra képes, hanem állandóan kontrollálni, ellenőrizni akarja, és megmondani neki, hogy mit csináljon, mit gondoljon. Úgy éreztem magam. Gyerekkoromban már kidolgoztam ezeket a a belső ellenállás módszereit. Külső ellenállásra nem sok lehetőségem volt, lévén gyermek is voltam, meg alkatomnál fogva sem vagyok egy nagyon hangos, harcos alkat, de megtanultam a leckét, megtanultam a példákon keresztül is, hogy hogy lehet úgy beszélni, hogy igazat mondjunk, hogy ne hazudjunk magunknak sem, de csak befele legyünk elkötelezettek. Ezt a költészetből is meg lehet tanulni, akár József Attilától is. Nagyon szeretem ezt a mondatát, hogy az én vezérem belsőmből vezérel. Nem hiszem, hogy ezt most folyamatosan beszélve lehet érezni is, ahogy elakad a szavam, hogy engem ez bizony nagyon mélyen érintett. Amikor nem bíznak bennem, amikor meggyanúsítanak olyasmikkel, ami nem vagyok, mint ahogy annak idején, mondjuk, ezt nem akarom magam Vörös Sándorhoz hasonlítani, és korán sem a Rákosi korszak mélységéről beszélünk, azért ők azért konkrét életveszélyben voltak. Mi nem voltunk konkrét életveszélyben. De amikor azt mondták Vörös Sándornak, hogy ő maga a reakció, tehát ez most már nevetséges. Vörös erre azt mondta, hogy ki minek gondol, az vagyok annak. Nemes Nagy Ágnes és Szabó Magda egy protestáns ellenálló szerepében és gondolataival álltak a dologhoz. Sokféle módszer van. Én eljutottam a haragtól, a fájdalomtól, nem is rezignációig, hanem megtanulja az ember a magánvaló uralkodást. Ezt akarom mondani, hogy nagyon kellett figyelnem, hogy ha valaki mond valamit nekem, ami nekem fáj, akkor ne kiabáljak vissza, hogy én is bántsak. És ez a keresztényi gyakorlat, lelki gyakorlat volt, és erre nagyon figyeltem. Nem hiszem, hogy lehet találni nálam akár egy hozzászólásban is másokat gyalázó kitételt.
5: Legyünk hálásak a politikának, hogy ilyen lelki gyakorlatra serkentett téged.
4: Talán versben mégis, mert a vers az más.
5: Igen.
4: A vers ott szabad haragudni.
0: A versenyben azért van indulat.
4: Igen,
0: én is
4: a versben szabad haragudni.
5: Igen.
4: Tehát emberrel szemben nem szabad. Tehát az embert szeress fele barátodat, mint önmagadat, a legeslegnehezebb parancs. Hogy olyan embert szeress, aki homlok egyenes más gondol, vagy kiabál veled. Hogy szereted, aki veled kiabál, vagy aki téged szorongat? Nagyon nehéz.
5: Annához hasonlóan én is azt hiszem, egy szelíd és irénikus ember vagyok, aki inkább kerülném a konfliktusokat, és magam is csodálkoztam azon, hogy voltak olyan időszakok évről évre, amikor azt mondták, hogy én vagyok, aki fölemeli a szavát, és kiállok bizonyos értékek mellett. Nem akarom ezt ilyen álszerénységgel utólag magyarázni, de én azt gondolom, ez egy konzekvens magatartás próbált lenni. Tehát, hogyha én a Szentírásban ezt olvasom, vagy Jézus tanítványaként azt próbálom megélni, akkor mondom, attól függetlenül, hogy ki a hallgatom, vagy mi annak a visszhangja. Amikor nyugdíjba mentem, nem sokkal utána volt a választás, feleségem Katinak volt egy ilyen mondata, hogy Tamáskám, neked az volt a feladatod, hogy 20 éven keresztül, abból 16 nehéz éven keresztül próbáld az evangélikus egyházat annak egyik vezetőjeként egyensúlyban tartani, és nem elengedni a politika irányába, vagy a politika martalékává tenni. Ha ezt meg sikerült valósítani, hogy az evangélikus egyház talán megőrzött valamit az egyházak hitelességéből, és persze a többi egyháznál sem lehet ezt kizárni, akkor már azért nem volt hiába való ez a szolgálat.
6: Kockázatos vállalkozásokhoz csöndesen munkálkodó érdek vezet, ezentúl terülnek el az eszmék hegyvidékei. A történelmi tájon az érdekkövetések kis erecskéiből csorog össze a nagy emancipációs folyam, s hozza a hátán a reformációt. Bizony sokan vannak, akik az oltári szentség, latin nevén az Eucharisztia, vagy protestánsok szóhasználatával élve az úrvacsora jegyében haltak meg, s olykor boldogan és önkéntesen tették. Mert egyáltalán nem volt nekik mindegy, hogy egy szín alatt, vagy két szín alatt áldoznak-e. Az ember olyan állat, aki adott esetben a testi léténél is fontosabbnak tekinti az eszmét, holott az eszmék gyakran téveszmének bizonyulnak. Amiből egyenes úton nem következik, hogy minden eszme téveszme lenne, de az sem, hogy emberáldozattal kéne bizonyítanunk egy eszme igazát. A Sójáról híres városka tanácsnokai torkig lettek már azokkal az egyházi férfiakkal, akiket a hatalmasságok ültettek a nyakukba, s nem csak tűrniük kellett, hogy miként hordanak össze tücsköt és bogarat a szószéken, hanem még fizetniük a botrányos idomtalanságokért. A Sójáról híres városka magisztrátusa történetében nem először kijátszotta hát az egyházi és fejedelmi hatóságokat. Választottak maguknak egy teológiailag képzett, azaz rendesen lepapírozott prédikátort, akit majd ők fizetnek, s e fizetség arányos ellenértékeként fogja kultiválni az elméjüket, hogy aztán a hit bajnokaiként méltán üdvözülhessenek. Ez nem volt tiltva. a püspök és a birodalmi herceg is megrántott a vállát, s így az elsők közé tartoztak a világon, akik megfordították a sorrendet. De nem ám a vakvilágba bele, s aztán adj neki, ahogy a püspök a nyakukba ültetett mindenféle idiótát, hanem az illetőnek bizony próba prédikációt kellett tartania a gyülekezet előtt, s akkor vagy megszavazták, vagy elcsapták, és vettek helyette egy másikat. Így történt hát, hogy miközben Martin Luther a disputában éppen felnyitotta a diákok szemét, egy hierarchiáktól és búcsú céduláktól megfosztott keresztény világra, s ezzel mérhetetlenül felingerelte klerikus társait, a sójáról híres városka polgárai a maguk eszével és a maguk erejével éppen építeni kezdték a saját hierarchiától mentesített egyházukat.
0: Nádas Péter az Élet sója című könyvéből Brieska Dániel olvasott fel részleteket.
7: Keresztkérdések.
0: Látod-e Isten címmel jelenik meg Szabó T. Anna legújabb kötete, amely a protestáns gályarabok történetét dolgozza fel Grillus Dániel megzenésítésében, bemutatója pedig szeptember 22-én lesz a deáktéri evangélikus templomban. Mit kell tudnunk a nápolyi gályarabságba hurcolt protestáns prédikátorokról? Miért tartották fontosnak, hogy megszólaljon ma ez a történet?
5: A protestáns egyházak identitásához erősen hozzátartozik az úgynevezett gyász évtizednek a szenvedése, amit át kellett élniük az akkori protestáns tanítóknak, lelkipásztoroknak, de az egyház különböző alkalmazottainak a harangozói menően.
0: Mely korszakban járunk?
5: 350 évvel ezelőtt vagyunk, Lipót császár idején, amikor a Veselényi féle összeesküvés után keresték a további potenciális összeesküvőket. Volt ennek az üldöztetésnek azért ilyen rebellió jellege, hogy keresték a lázadókat, de a religió is nagyon fontos szempont volt, a vallási különbség. Ezért ezeket a protestánsokat a pozsonyi vésztörvényszék, vagy más szóval vértörvényszék elé állították, és ez a híres, hírhet három lehetőség kínálódott föl nekik, hogy vagy elhagyják a hitüket, és katolizálnak, vagy lemondanak a papi tanítói hivatásukról, és akkor futni hagyják őket, ha egyiket sem vállalják, akkor rabszolgálnak adják el őket, keresztül hurcolják őket Európán, egészen az Adriáig, és valóban akkor kevés rabszolga volt már, kevés gályarab, és feltöltötték a kvótát, hogy úgy mondjam, és a Magyarországról érkezőket Nápolyban itáliai gályákra helyezték. Tehát ez volt a történelmi háttér. Én egyébként emlékszem, hogy 50 évvel ezelőtt akkor gimnazista voltam, a deáktéri templomban volt egy nagyszabású megemlékezés a 300 éves évfordulón. Szokolai Sándor is írt egyébként egy gályarab kantátát, édesapám, aki egyház történész volt, tartott egy előadást, és ezért is jól érint engem, hogy most a deáktéri díszbemutató éppen szeptember 22-én, ami édesapám születési évfordulója lesz majd, este 6 órakor a deáktéri templomban. Szóval ez volt 350 évvel ezelőtt, és megkerestem Grillus Dánielt, akivel már voltak közös vállalkozásaink, zenei és teológiai összekapcsolódások.
0: Ilyen volt, hát említsem meg a Luther rajzfilmet, amelynek ugye szövegét Lackfi János és zenéjét szintén Grillus Dániel szerezte, és ötletgazdája szintén Fabinyi Tamás.
5: És Rihli Zsolt hangozékel a legfontosabb alkotó neve volt az animátor, a rajzfilmrendező. Danival csináltuk közösen a Pálapostól, hát közösen ő csinálta, ő írta Somonyi Zoltánnal közösen, én csak a sertepert éltem, ötleteket adtam, de ugyanígy írt a robot a hegyi beszédről, vagy Jézus példázatairól, és amikor közeledett ez az évforduló, talán másfél-két évvel ezelőtt, akkor megkerestem őt, hogy Dani, de jó lenne egy művet ebből írni. Én egy sokkal egyszerűbb dalciklusra gondoltam, amit ő megzenésít, és akkor a beszélgetés során mondta, hogy kérdezzük meg a Szabó T. Annát. Mind a ketten elég rugalmasak vagyunk, Dani is, meg én is, hol a telefonszám, hívjuk föl, elhívott téged, és egy benzinkútnál voltál éppen, mondtad, hogy persze, szívesen megírom, mert foglalkoztat ez a kérdés, vagy szeretem ezt az ügyet, de azért segítsetek, és akkor így kerültél te képbe.
4: Nagyon nagy élmény volt beszélgetni Fabinyi Tamással és Grillus Dániellel erről. Nekem egy régi adósságtörlesztése ez, nem csak a protestantizmus felé, mert én nem vagyok templomba járó ember egy jó ideje, próbáltam egy kicsit ennek a súlyát csökkenteni ezzel, hogy ezt megírtam, de másrészt az én hőseim, az újholdas költők, közülük Nemes Nagy Ágnes és Szabó Magda nagyon erősen tartották a gályarabok hagyományát az ellenállásban is, az igazság mellett való kiállásban is, a haragban is, a kérlelhetetlenségben is. Nagyon-nagyon fontos szereplői az életemnek, valamint például Szabó Lőrinc, Arany János, vagy akár Tompa Mihály, és szerettem volna előttük is fejet hajtani. Ez egy plusz, ez nem volt benne az eredeti tervekben, de ezzel meg is lehet mutatni egy kicsit a magyar gályarabokról írók hagyományait is. Tehát én nekem nagyon fontos a hagyomány, ehhez próbáltam csatlakozni, és Grílusz Dániel pedig egyszer megzenésítette az Ég Zsoltára című versemet, és azóta vágytam vele újra dolgozni. Pont 30 éve léptünk először fel Grílusz Dániellel, és énekelték. Azt hiszem a verseimet is 30 éve már egyszer elénekelték, és nagyon boldog voltam, de nagyon meg is ijedtem. Nem tudtam, hogy mekkora feladat lesz. Nagyon nagy feladat volt, nagyon nagy súlya volt ennek a fájdalmas útnak, meghurcoltatásnak. Nagyon nehéz volt írni. Életem legnehezebb munkái közé tartozik.
5: Nekem nagyon imponált, hogy beleástad magad a szakirodalomba, tudni akartad, hogy mi volt pontosan a történelmi háttér, és nem egyszerűen csak néhány verset írtál, ami önmagában is nagyszerű volna ilyen minőségben, de egy dramatikus formát is megalkottál, és ezért is döntöttünk az oratórium forma mellett, amiben vannak énekesek, vannak színészek, van szólóének, van kórus, és az elején valóban ez az Ég Zsoltára szerepel, a végén pedig egy finálé, és eddig bárhol adtuk elő, még a Deák téri bemutatót megelőzően mindenhol nagy sikere volt.
4: Az a szép a gályarabok történetében, hogy van szabadulás. Nem mindenkinek, és a történet azért bőségesebb és összetettebb, mint amit én kiemeltem ebben az oratóriumban, hiszen voltak, akik aláírtak, voltak, akik megszöktek, és rengetegen voltak, akik meghaltak, de én mégis azokra próbáltam én is, meg együtt is azokra szerettünk volna koncentrálni, akik megszabadultak. Egyrészt az értelmiségi összefogás köszönhetően, másrészt pedig az isteni kegyelemnek köszönhetően. Ez nagyon szép, hogy ennek az útnak van egy végpontja, ami nem a sötétségbe visz, hanem a fénybe, amit itt annyit emlegettünk, a felszabadulásba, az ígéret teljesítésébe.
5: Értelmiségi összefogás mellett még egy összeurópai projekté is vált, hiszen németek, dánok, svájciak, hollandok fogtak össze, és végül is ez a holland admirális szabadította fel a még élő, sokszor emberi roncsként, de még élő gályarabokat.
7: Hogy megőriztük a hitet, itt, e próbán, mind ezen dől. A protestáns gyász évtized 1671-től. Vádlott lett az értelmiség. Ők lettek az üldözöttek. Az életük múlott rajta, hogy milyen erővel hittek. Ahogy később eperjesen 1687-ben, ahol 24 vértanút végeztek ki szörnyűképpen. Protestáns polgárt és nemest, alázva és kínosztatva, koholt váddal, kínzásokkal, holtában is hurcoltatva, úgy előtte Pozsonyban is vésztörvényszék állítatott, 30 vármegye papjait, hogy ítélnék halálra ott. Püspök, helytartó és érsek beszélt a király nevében, mégis előttük megállott hajthatatlanul az érdem. 700-at hívtak Pozsonyba, 330 megjelent. Tettek rajtuk szörnyű törvényt, azaz szörnyű törvénytelent. 120 embert ítéltek el, koholt váddal, mint halálra. Erre rémes enyhítésül jött a börtön, meg a gája. Mártírjaink egy éven át raboskodtak kínok között. 70 élte túl a börtönt. 50 Istenhez költözött. 42 ment gályára, meg nem inogva a hitben. És 26 szabadult ki, ahogyan rendelte Isten. Mind, akik gályára mentek, lélek szerint tiszta szentek. Nem hallgattak földi vádra, csak az igazság szavára. Porban, vérben hurcoltatva, rabszolgaként dolgoztatva, nehéz vasban, merősebben, mégis egyre erősebben tántoríthatatlan hittel, s ma is szólnak, bizony hidd el, hogy elveszni nem fog a rab. Ki az Úrban bízik, szabad.
0: Szabó T. Anna szövegét a Gályarab oratórium bevezetéséből Széles Tamás előadásában hallották.
8: Keresztkérdések.
0: A protestáns gályarabok története nem képezi annyira szervesen a nemzeti emlékezetünk részét. Erre szeretnék egy mondatba kitérni, hogy így van-e, mi ennek az oka, illetve az ökumenikus olvasata is érdekelne ennek a történetnek, hogy egy ilyen régi sebet, ami ugye alapvetően katolikusok és protestánsok között, mennyiben segíti a feldolgozást egy ilyen történet, és mennyiben téphet fel régi sebeket, vannak-e még ezek a sebek, illetve röviden arra is érdemesen kitérni, hogy Magyarországon a református egyház, a nagyobb protestáns felekezet és evangélikus kézbe, vagy feldolgozás alá került ez a történet.
5: Távol áll tőlünk mindenféle rivalizálás, pláne a szenvedés történetben egymással rivalizálni botrányos lenne.
0: Hogy osztott meg, bocsánat, egyébként a felekezeti aránya protestáns gályaraboknak a
5: körülbelül fele-fele volt.
0: Fele evangélikus,
5: fele református. Talán a nemzetiségi arányra még érdemes figyelni, mert a reformátusok között több volt a magyar, az evangélikusok között azért voltak németek és szlovákok is, akik túlélték, azok között viszont ő volt a református. Ez az ökumenikus vonal nagyon fontos. Kezdettől fogva hangsúlyoztuk, hogy mindenféle vallásháborútól távol van ez a darab. Traumák voltak, amelyeket föl kell dolgozni, és mind a két oldalon beszélhetünk más összefüggésben kassai vértanúkról és eperjesi vértanúkról, amikor a protestánsok, akár a hajduk követtek el gyalázatos dolgokat, de ott voltak a csepregi vértanúk, amikor Nyugat-Magyarországon ezrével írtották ki az evangélikusokat katolikus részről. Ez részben a politika miatt is volt, és megint a politikának a betolakodása az ember életébe, a magánéletébe, a vallás életébe az rettentő káros, amit az elején is érintettünk, és éppen ezért fontos, hogy a sebeket gyógyítani tudjuk, és ezt a műsort teljesen jó szívvel megnézheti katolikus is, mert gondolhat a saját mártírjaira is, de gondolhatunk azokra a vértanúkra, akik nem vallási okból, hanem bármi másokból szenvednek, akár ezekben az időkben, vagy akár nem keresztényként, hanem más valláshoz tartozóként, vagy a nemzetiségük miatt, vagy a másságuk, a más gondolkodásuk, más életük miatt kell, hogy elszenvedjenek különféle sérelmeket, és a sebeket gyógyítani kell.
4: Nagyon nagy hatásra volt rám annak idején, amikor először olvastam Szabó Magda versei között fiatal felnőtt koromban az a szövegrész, a Maradja partokon című versének a vége, hogy magam számára sem tudom, mi az az irgalom, Gáján ringott az ősapám olasz hullámokon, csak engesztelj, csak védekezz, én meg nem hallgatom, indul a Gályám, incs felé és maradja partokon. Ez egy engesztelhetetlen 50-es években írt vers, az elvett Baumgarten díja, a mindenféle igazságtalanság emlékére, ami őt érte akkor. Ennek az engesztelhetetlenségnek a másik oldalán viszont ott van az a Nemes Nagy Ágnes sor, hogy hiszen tiéd az irgalom, amikor Istenről beszél, és nekem az irgalom nagyon fontos. A feldolgozás nagyon kell ahhoz, hogy meg lehessen bocsátani bármit is. Volt egy nagyon erős álmom gyerekkoromban, amikor én a gyerekkorom diktátorát a hátamon vittem, és tudtam, hogy ez egy abszurd dráma, egy törődött öregember volt, és nagyon haragudtam rá, de nekem kellett cipelni a hátamon.
0: Ceausescu?
4: Igen. Tudtam, hogy abszurd dráma, mint a Beketti drámák, és az a címe, hogy Istennél a bocsánat. Tehát, hogy megbocsáthat-e ember égbe kiáltó vétkeket. Ennek a munkának az is volt a tétje, hogy beszéljünk erről, és engesztelődjünk. Azért használtam fel az Ég Zsoltárát, ami egy régebbi szöveg ehhez az íráshoz, mert ha nem beszéljük ki a sebeket, és nem beszéljük meg, akkor elfertőződnek, vagy tovább fájnak.
0: Hallgassuk meg ezt a verset, Szabó T. Anna versét, ami a Gályarab oratórium kezdő darabja, a Kaláka együttes feldolgozásában.

0: A stúdióban Szabó T. Anna és Fabinyi Tamás. Mit kell tudni az oratórium címéről?
1: Az a címe, hogy Látod-e Isten, a címet nem én adtam. Nagyon hosszan töprengtünk a címen, amikor egyszer püspök úr felhívott, hogy lehetne ez a cím, és mondtam, hogy teli találat, de nem túl merész. Ez az égre kiáltás, mint a Nemes Nagy Ágnes Istenről című versében. Nem is a gályarabok mondják itt, hanem a hozzátartozóik beszélnek erről, hiszen a fájdalmuk az megoszlott. Tehát ez nem csak ezeknek az embereknek a tragédiája, egy nemzet tragédiája, de közben meg családok tragédiája is. És akkor az hangzott el, hogy nem, hiszen ennek is hagyománya van.
2: És ez egy jóbi kérdés, és a zsoltárosok kérdése, hogy Isten, látod-e az emberi szenvedést, és miért van egyáltalán szenvedés, és Isten, hogy tudjuk neked megmutatni az emberi esendőséget, gyengeséget, és ez a darab nagyon sokat segít ennek a feldolgozásában.
0: Már azt is nagyon érdekesnek találom, hogy közismerté válhat, hogy Nemes Nagy Ágnes és Szabó Magda ősei is gályarabok voltak, akiket szintén nem feltétlenül keresztény szerzőként tartunk számon, Nemes Nagy Ágnes talán végképp nem. Az ő kettejüktől származó idézettel kezdődik lényegében a szöveg. Szabó Magda vonatkozó idézetét felolvasta Szabó T. Anna, Nemes Nagy Ágnes elmélkedve című versében pedig így dolgozza föl ezt a történetet. Mit kéne tennem, nem tudom, a kezem összekulcsolom, ülök az ágyon szótalan, hová is ejtettem magam, összefonom ujjaimat, ennyi maradt a mozdulat a hitből és gályára vont őseimből, maradt a csont. Nagyon fontosak szerintem a női példák, de a szövegben magában is benne van a női tapasztalat, az itthon maradottaké, miért tartotta fontosnak ezt feldolgozni.
1: Azért, mert minden döntésnek súlya van, és egy protestáns prédikátor, illetve hát iskolamesterek, mindenféle értelmiséghez közel álló, vagy értelmiségi ember, aki megfontolhatja, végig gondolhatja, hogy az igazságot követi, hogy nem alkuszik, de közben a családja alkúra kényszerül, kétségbe esik, esetleg meg is halhatnak tagjai, tehát hogy a felelősség, az Istennel szembeni felelősség, és az emberekkel szembeni felelősség egyensúlyban van-e? Ezt, mint asszony, mint feleség, mint anya, gyakran megkérdeztem magamtól. Játszottam egyszer Fekete Ibolya filmjében, az anyám és más futóbolondok a családból van, ott azt mondja egyfolytában a feleség a férjének, hogy te maradj ki a történelemből. Meneküljünk meg, éljünk túl, lapuljunk meg, költözünk el, kerüljük ki az egészet. Az, hogy valaki nem kerüli el, nem alkuszik, annak következményei vannak, és nagyon fontos volt számomra, hogy ezeket a következményeket is megmutassam, de ugyanakkor az emberi gesztusokat, az üldözöttekkel való együttérzést és az üldözötteknek a segítését is szerettem volna néhány gesztusban bemutatni.

0: írod, hogy odahajítanak egy darab citromot, vagy hagymát, egy darab kenyeret ezeknek az éhezőknek, amelyeket így erőltetett menetként tolnak előre.
1: Nem én találtam ki.
0: Ezek betörtént esetek, és ezt feldolgoztad irodalmilag, de a család jelenléte is, és én tényleg nagyon szépnek tartom, hogy nem csak a nagyhősöket, a református séjeit, vagy az evangélikus zsérdenyit szerepeltetett, hanem a családtagokat is, egy kislányt, egy feleséget, akik átélték a család elvesztését, és együtt vették ezt a mártíriumot. Távoli, de nem is annyira távoli irodalmi és történelmi párhuzama Viski András családjának a sorsa, ugye édesapját, Viski Ferencet Dunadeltába vitték, hosszú időn keresztül börtönben volt, és a család minél közelebb igyekezett hozzá menni, és édesanyja Júlia, mármint a András édesanyja, akiről drámát is írt, nem csak a kitelepítés könyvben szerepel, hanem a dráma főhőse is, hihetetlen áldozatokat vállalt, tehát valóban a női sorsról érdemes beszélni ezekben a szenvedés történetekben.
2: 73-as esztendőben hívják őket első ízben a pozsonyi törvényszékre, zordítélőszék elébe. Rebellió, így szól a vád. De a religiót magát kívánják most eltörölni, tulajdonuk elpörölni, zúgatni a vád ostorát, orozni templomot, skólát, vagy hitüket tagadtatni, vagy mindenük odahagyni. Aláírni a vádakat, s elhagyni az országukat, hogy mentsék az életüket. Vagy váltsanak inkább hitet. Jön 32 prédikátor, s aláír mind. Nem magától. Környes körül hízelegve, vadkényszerrel hitszegetve, rájuk egyre fenekedve, alázva és fenyegetve, hol halállal megrémisztve, hol szólítván másik hitre.
3: Itt magára vall, ki enged. Így is szenved, úgy is szenved. Ha a puszta éltét menti, hibás lesz, és hitét veszti.
2: Betelt rajtuk az ítélet, hogy ne legyen több hitélet. Rájuk zárul szelepcsényi mézes véres kelepcéje. Jaj, annak is, aki enged, aki hitét megtagadja. S annak is jaj, aki elmegy, házat, hazát odahagyva.
3: Mivé lettél, édes hazám?
4: Hová mentél, édesapám?
5: Miért mentél el, édes uram? Itt maradtam árván magam.
3: Drága papu, hová mentél?
4: Drága papunk, hová lettél?
5: Unokáid nem ismered. Visszavár a gyülekezet.
6: Fordítom lovamat lapszemtület felé. Száműzöm magamat, Isten háta megé. Kifogad be engem, ha családom nincsen, majd csak befogadnak, nem hagy el az Isten.

0: viszem a hűségem, hátamon a hazám. Csak aki próbálta, az érti igazán.
1: Jöjjön haza, édesapám, hajjajjön. Hol a három kicsi gyerek vigasza? Hogy bírom majd egyedül a terhemet? Ennyi szájat megetetni nem lehet. Papunk nem jön vissza soha. Idegen föld az otthona. Veszti nyelvét, hitét végleg. Nyoma sem lesz emlékének.

0: szólnék hozzájuk, de ők nem értenek. Ezen az én szívem, de nagyon keserem.
1: Ellenállókról, elnyomókról beszélgettünk, mégis megpiszkálnám még egyszer a keresztény kánon kérdését, hiszen sokszor úgy tűnhet, hogy keresztény szerzők időről időre az elnyomottak, időről időre a felemeltek oldalán állnak. Mennyiben fest ez valós képet, és mit veszít az egyház, vagy bármelyik vallás, hogyha csak a vele egyetértő, vagy az igazodó művészeket szólaltatja meg?
2: Amikor keresztény kurzusról beszéltünk, vagy beszélünk, az sohasem tesz jól az egyház. Az a szomorú, hogy akik szeretnék ezeket a keresztény szerzőket, önmagukat kereszténynek nevező szerzőket, akik még attól lehetnek jó írók, előtérbe tolni, és mások rovására kanonizálni, mondván, hogyha valaki nem hitvalló, vagy nem elég magyar, vagy nem úgy magyar, ahogy elvárnak, akkor nincs helye a kánonba. Ezzel nem tesznek jót, aki ezt teszi, nem segít az egyháznak és a nemzetnek sem. Ez egy abszolút kontraproduktív elgondolás, és valóban találkoztunk olyan személlyel, kultúrpolitikussal, aki ráadásul egy ideig még evangélikus iskolában is tanított, aki azt mondta, hogy ő Radnótit nem tanítja, mert zsidó, és még Eszterházit sem tanítja, mert ő nem elég magyar, és a Nyugat egy zsidó csapocska volt. Ez a fajta kultúrpolitika sem a magyarságnak, sem az egyházaknak nem tesz jót, és ebből kellene most talpra állni.
1: Anna nagyot sóhajtott.
3: Hát sokszor pont azokat a szerzőket akarják kizárni, akiket az emberek a legjobban szeretnek, akik a legközelebb vannak az emberek szívéhez. Radnóti például az a költő volt, akit azonnal befogadott, az irodalmat nem szerető ember is, mert átélte, átérezte, megszenvedte vele együtt. A szenvedés nem megspórolható, az önvizsgálat nem megspórolható, a rákérdezés nem megspórolható. Nem lehet kiszínezni és fellobogozni valamit, és igaznak kinevezni ahelyett, hogy megvizsgálnánk, és a komplexitását, a bonyolultságát, a nehézségét, a súlyát is megbeszélni. Valami nem csak szép, hanem igaznak is kell lennie, vagy a komplexitásában kell igaznak lennie, a sokrétűségében, a sokszínűségében és az emberi esendőségével együtt. Nem lehet megspórolni ezt az utat, és szerintem az olvasók bejárják magukban ezeket az utakat újra meg újra, legalábbis ezt hiszem és ezt remélem.
2: Én keresztényként, sőt lelkipásztorként, igehirdetőként nagyon sokat tanulok azoktól az íróktól, akik nem fértek be ebbe a bizonyos kánonba, éppen azért, mert rendhagyó módon közelíthettek kérdésekhez, akár a nemzet, akár Európa, akár az egyház kérdéseihez, és éppen azért tudtam őket beépíteni, néha még egy prédikációba is, mert irodalmi módon tudták azt megfogalmazni, amit én teológiailag próbáltam, és azért kiegészítjük egymást.
1: Nagyon szépen köszönöm Szabó T. Annának és Fabinyi Tamásnak, hogy eljöttek. A keresztkérdések műsorvezető szerkesztőjét, Laborci Dórát hallották, a hangmérnök Németh László volt. Köszönjük figyelmüket, és további szép vasárnapot kívánunk!

0: társadalmi célú reklám.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak.

0: 9 óra, jó napot kívánok! A Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Demeti Imea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A kormány eddigi intézkedéseit méltatta Magyar Péter Veszprémben. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, és folytatódik a változékony idő. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. A kormányfő őszi országjárásának első állomásán Veszprémben példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen, a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekváktól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A pestvármegyei Csobánkán, a hevesi Mátraderecskén és a zalai Pusztaszent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak, szavazni este 7 óráig lehet. Tovább növelte előnyét a jobboldali Alternatíva Németországért párt, a Friedrich Merz kancellár vezette uniópártokkal szemben egy friss országos közvéleménykutatás szerint. Az AfD 1%-ponttal 29%-ra erősödött, még a CDU és a Bajor testvérpártja, a CSU alkotta unió támogatottsága változatlanul 20%. A felmérést egy héttel azután közölték, hogy az AfD a 100 anhalti tartományi választáson rekordot jelentő 43,8%-os eredménnyel győzött. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A pilóta nélküli szerkezet egy szántóföldön csapódott be, egy méter széles kráter keletkezett és kisebb tűz is. Előzőleg Ukrajna és Moldova is erős értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön és Románia felé tart. Az elmúlt hónapokban többször sértették meg orosz-ukrán háborúhoz köthető katonai drónok Románia légterét, a szerkezetek közül többet a román légierő még a levegőben megsemmisített. Májusban Galac városában egy orosz drón egy lakóházba csapódott, két ember megsebesült. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat evakuáltak az éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültekről nem érkezett jelentés, de néhányan füstmérgezést szenvedtek. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el. Idehaza az elsősegélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon a múzeumkertben. Az esemény kapcsán hangsúlyozták, azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a Sleep City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre főként Dunántúlon lehet számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok lesz. Holnap még készülhetünk záporokra, majd a hét további részében folytatódik a meleg őszi idő, de eső már csak elszórtan lehet. Hírekkel egy óra múlva, 10 órakor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Több tízezren szenvednek Magyarországon atópiás ekcémától, de sokan talán nem is tudnak róla. Aztán arról, hogy a függőségek, így a szerencsejáték függőség is sokszor nem egyedül, hanem több másik addikcióval is együtt jár. És azért beszélünk a biztonságos internet használatról is. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mohács 500.
1: Emlékműsor.
4: Mohács, 1526. augusztus 29-e. Egy csata előzményekkel és következményekkel. Ha sorozatunk eddigi részeiben úgy fogalmaztam, sokak szerint Mohács a Kárpát-medencei magyar történelem második félidejének origója, azt is említeni szükséges, hogy Mohács a nemzeti összetartozás, szolidaritás sajátos szimbóluma is. Csak remélhetjük, a 21. századi történelmi kutatás eredményei pontosíthatják és tényszerűbbé tehetik a sokakban élő, a romantikus történelem szemléletben gyökerező, tévedésekkel tarkított régebbi Mohács értelmezéseket. Ötrészes műsorunk harmadik részében Út Mohácsig, az 1510-es évektől a csata napjáig. Köszöntöm Önöket, Kispéter Ernő vagyok. Egy királyfi felkészül az uralkodásra. Jagelló II. Lajos, magyar és cseh király. Neumann Tibor, történész.
5: Ahogy megszületik Lajos, a nővérével, Anna királylánnyal együtt egy kis külön udvartartást kapnak, viszont ebbe az udvartartásba II. Ulászló értelemszerűen a saját bizalmasait jelöli ki, tehát a magyar királyi udvarban azt a felfogást tanulja meg II. Lajos, amit az édesapja is vallott. 1516-ban, amikor ő trónra lép, akkor még csak 10 éves, tehát megörökli II. Ulászlónak a tanácsadóit. Támadó hadjáratokkal szembeni ellenérzés, ez változatlanul folytatódik. A probléma az volt, hogy annyira nagy költségeket okozott az országnak, még békeidőben is, az oszmán határvidéken a végvárak fenntartása, hogy egy ilyen állandó adósságspirálba került a magyar királyi udvar. Nem a Jagelló kormányzat volt gyenge, ügyetlen vagy inkompetens, hanem arról van szó, hogy egyszerűen az oszmán határvidék fenntartása az egy állandó pénzügyi nyomást gyakorolt a költségvetésre, és tulajdonképpen kivéreztette a magyar királyi udvart, és majd Mohácsnál is ezt látjuk, hogy nincs készpénz a magyar királyi udvarban, hiszen folyamatosan fizetni kell a csapatokat, a várak karbantartási összegeit, zsoldos alakulatokat, hogy ez okoz nagy problémát, hogy nagyon nehéz előteremteni olyan összegeket, amely egy gyorsan mobilizálható hadsereg felállítását lehetővé tenni.
4: A magyar királyi kincstár finanszírozása. Történhetett volna hatékonyabban is, de még így is érkeztek komoly összegek, és nem csak az alattvalók adóiból. A magyar királyi udvar, II. Ulászló és II. Lajos kapcsolata az augsburgi Fugger családdal. Konfliktusok, kibékülések Mohács küszöbén. Kenyeres István, történész.
6: A Fuggerek először a Habsburgokkal kerülnek kapcsolatba a régióban, és utána jönnek a Jagellók. Ami igazából összeköti őket, azok a bányák. És elsősorban a rézbányák, aztán részben a só, az ólom. A Fuggerek oda mentek, ahol ilyen bányák voltak. Az 1490-es évek elején, közepén jelennek meg a Fuggerek. Azért jelennek meg Magyarországon, hogy a Beszterce bányai környéki részbányáknak a hasznát egyrészt megszerezzék, másrészt ugye tudják értékesíteni a kitermelt rezet, méghozzá a túrzókkal együttműködésben. Maga a biznisz az 1494-ben és 95-ben köttetik meg a túrzókkal. Körmözbánya a bányavidék, alsó magyarországi bányavidék központja, elsősorban az aranytermelés központja, ugye ide tartozik Selmecbányai alkalmara, ugye ott az ezüstödbányászok, és a Beszterce bánya a harmadik, az meg a résztermelés központja. Dillingenben a Fugger levéltárban vannak jegyzékek ebből az időszakból, 1490-es évek végéről, hogy Túrzó János kamara gróf az jelentős összegeket juttat el a királyi udvarba, hitelgyanán. A túrzók által nyújtott hitelek mögött jó részt Fugger pénz van.
7: Hogyan alakul ki az a bizalmi kapcsolat, ami jellemzi a Fuggereket és Ulászlót?
6: A magyarországi konstrukció, hogy túrzók kaptak koncessziót a Beszterce bányai rész kitermelésére és forgalmazására, ezzel társultak a Fuggerekkel, ez volt a biznisznek az alapja, és egy ilyen politikai biznisz lehetett, egy politikai megállapodás a felek között, hogy én támogatom a te üzletedet, cserébe engem hitelezel, és a hitelt majd előbb-utóbb vissza fogom neked fizetni, amire egyébként a Fuggerek se gondolták azt, hogy ezek az uralkodó hitelek ezeket így közvetlenül majd vissza fogják kapni, hanem ezek mindig tárgyalás alapú szolgáltak későbbieknek, akár birtokok megszerzésére, akár újabb koncesziók megszerzésére.
7: A fuggerek például a magyar haderő a hadsereg felszereléséhez, működtetéséhez hozzájárultak-e? Ulászlónak voltak-e ilyenfajta ambíciói?
6: Az, hogy konkrétan össze lett volna kötve egyes bizonyos hitelek, külföldi hitelek a török elleni küzdelemmel, arra kevés ilyen adatot találunk, már Mohács környékén igen. Az viszont tény, hogy Ulászló sok esetben birtokelzálogosítást vagy jövedelmek átengedését pont évként használta, hogy az adott főrendtől fölvett hitelt, azt ő a déli végvidékre költi. Ez azért is volt, hogy a rendek előtt bizonyítsa, hogy ő nem elhárdálja az uralkodó jövedelmeket, hanem a szükség vitte rá a kényszer, hogy valahogy finanszírozza az ország védelmét, ezért aki nekik hitelt ad, mondjuk egy főrend, akkor adnak átengedheti a jövedelmet. Külföldiekkel ezt nem nagyon tehette meg a magyar uralkodó, tehát nincs is erre példa, és jogszerint a fuggereknek se lett semmi átengedve, jogszerint az igazából a túlzók bérelték.
7: Ulászló halála után fia második Lajos néven trónra lép, 15 esztendős, félig gyerek, félig felnőtt. Miképpen változik meg kapcsolata a fuggerházzal?
6: Azt nagyon fontos két dolgot elmondani. Az egyik, hogy ez az egész Besztercebányai rész biznisz, ez pont az 1510-es évekre fut fel. A másik, amiről beszélni kell, pont már Lajos trónra lépése, ugye amikor trónra lép, akkor gyakorlatilag még csak 10 éves, amikor átveszi a kormányzást, akkor olyan 15-16 éves, ugye 1521-22-től. Tehát teljesen mások a pozíciója a fuggereknek 1516-17-18-ban, mint mondjuk 1490-es években. Tehát nagyon-nagyon erősen ott jelen vannak a 5. Károly környezetében, ugye aztán később az első Ferdinánd környezetében is, ott vannak gyakorlatilag a pápai kúriában is, tehát a második Lajos, amikor átveszi a kormányzást, akkor ezt már készhelyzetként megkapja, hogy egy iszonyatosan erős fugger jelenlét van, tehát ebből már a Magyar Királyság sem maradhatott ki.
7: Lajos azért mégis nagyon fiatal mindehhez. Nyilván van valami képe arról, hogy mit kell csinálni, esetleg apjától örökölt tudás, vagy tanácsadók által rendelkezésére álló tudás. Tehát mégis ezekben a pénzügyekben ki az a magyar eliten belül, aki Lajosnak tanácsot ad?
6: Jó kérdés, mert teljesen egyértelmű, hogy kik azok, akik úgymond a fuggerek szekerét tolják, ezek a túrzók. Ugye ebben az időben a túrzerek lévén már ugye kincstartók, sőt, ugye háromszor is betölti a kincstartói tisztséget túrzó elek, tehát ő a királynak az egyik legfőbb pénzügyi tanácsadója. Fuggereket nem szerették. Nyilván nagyon sok oka volt, hogy milyen befolyásos pénzemberek voltak, minden udvarba bejáratosak, tehát nehéz volt őket megkerülni ebbe a régióba várolt.
7: Hogyha az 1520-as éveket áttekintjük abból a szempontból, hogy vajon II. Lajos királynak honnan származtak számottevő jövedelmei, amelyeket azért jó részt, most már a kutatás tisztázta, azért jó részt a hadseregre is fordított, tehát a pénzelkótya vetyélésének vágyja, most már néhány évtizede nem illetheti jogosan őt a történészek az utókor részéről. Szóval a 20-as években milyen fajta nehézségei támadhattak Lajosnak? Például a fuggerekkel. Ön néhány mondattal ezelőtt azt mondta, hogy az 1520-as évekbeli magyarországi pénzrontás akciója során a fuggereknek finoman szólva is csökkent a népszerűsége a magyar elitben. Ez az egyik dolog, amit tisztáz kellene Mohács közvetlen előzményei között.
6: Akkor beszéljünk két dologról, hogy ugye a Lajos meg a jövedelme, ugye? Hát erről mostanában sok vita folyik, és vannak olyan kutatótársak, akik elég magasra teszik ezt a Lajosféle jövedelmet. Én azért nem egészen így látom, tehát amit én állítok, hogy úgymond a hivatalos uralkodói jövedelmek, ez akkoriban csak uralkodói jövedelmekről beszéltünk e tekintetben, az olyan 300 ezer arany körül lehetett évente, amit fölemelkedett 350 ezer aranyra a hitelekkel. A hitelek azok bevételek is, tehát uralkodói jövedelmek is, illetve a külföldi segélypénzekkel. Szerintem ez a maximuma. Ennél több nem lehet, csak papíron lehet több, akkor pont, amikor a pénzrontás ideje van. És a pénzrontásról is beszéljünk, hogy ez nagyon híres történet, ez a bizonyos nova moneta, vagy új pénz kérdése, amit 1527-től vernek, gyakorlatilag 25-ig, 26-ban már ugye már leállnak róla. Azt elfelejti, általában a magyar történetkutatásának nagyon komoly nemzetközi párhuzamai voltak. Európában, akár Franciaországban, Katalóniában, vagy Észak-Itáliában ez egy bevált módszer volt, ez a fajta devalváció, hogy Magyarország ugye jóvá hagyta.
7: Kenyeres István történész.
6: De azt pontosan tudjuk, hogy a fuggerek ezt a módszert ismerték. gyakorlatilag nem volt elég ezüst a piacon, hogy abból pénzt verjenek. Egyébként a fuggerek biztosították pont azt a plusz ezüstet, ami szükség volt a pénzveréshez, tehát ebből hasznuk származott, de ebből óriási problémák lettek Mohács idején, amikor leállnak velünk, amikor magyarázzák az uralkodónak, az udvarnak, környezetének, hogy ez nem volt jó intézkedés, senki nem fogadja el a nova monétát, a katonák csak a fizetésüket csak aranyforintba voltak hajlandók elfogadni. Ez nem egy rossz szándékú döntés volt, ez egy kétségbe esett monetáris döntés volt annak érdekében, hogy javítsanak a, úgymond az államháztartás helyzetén. Csak a fordítottja jött ki az ország lehetetlen pénzügyi helyzete, és a nova monéta által okozott káosz, pénzügyi káosz, amiért a fuggereket teszik felelőssé. Én így mai fejjel is nehezen látom azt, hogy valaki direkt olyan tanácsokat adott volna az uralkodónak, hogy abból valami még nagyobb káosz legyen, és dőljön össze az ország, és sétáljanak be a törökök. Tehát nem ez lehetett a cél.
7: A fuggerek visszajönnek 1526 elején, és pénzt hoznak. Ezt a pénzt Lajos fordíthatja, tudja fordítani, alkalmazni a hadsereg működtetésére, vagy ez már nagyon késő bármire is?
6: Mondhatjuk, hogy is. Egyébként a tárgyalások folyamatosak már 1525 decemberétől, akkor Jakob Fugger meghal, unokaöccse az Anton Fugger veszi át a cég vezetését, tehát már ő állapodik meg a második Lajossal. Április közepén állapodnak meg. Majd pedig, ugye szintén ekkor áprilisban ígérnek egy 50 000 aranyforintos hitelt az uralkodónak, meg is kapja az uralkodó ezt ott helyben Budán. Kicsit későn, azért mondom, hogy kicsit későn, mert júliusban már a mozgósítás derékada van. Egyébként szinte dátumra egyezik, hogy mikor fizeték ki a fuggerek ezt, és rá két napra indul el Lajos azokkal az egységekkel, amik ott vannak Budán. Az a hadsereg, amivel elindul, ez egy pár ezer fős hadsereg, annak körülbelül ennyi volt a zsoldja. És egyébként ezt a hitelt a fuggerek kifejezetten az oszmán elleni védekezésre adták. Összeadom ezeket a pénzeket, egyszer már 25 ezer, egyszer 50, egyszer 48 ezer, akkor már több mint 120 ezer aranyról beszélünk, ami 1526 tavaszán, de inkább nyarán, szinte az utolsó pillanatban folyhatott be, nem is pontosan a korai udvarban, de a hadjárat finanszírozására is valószínűleg oda is használták fel. Ezek voltak azok az úgymond állami célzott hitelek, amik kifejezetten a úgymond a hadivállalkozásra, tehát a hadjáratra lettek folyósítva, tehát azért ezek nagyon-nagyon jelentős pénzek. Tehát, hogyha valami közük volt Mohácshoz a fuggereknek, meg a második Lajos halálához, akkor inkább annyi közük volt, hogy jelentősen beszálltak második Lajos hadseregének a finanszírozásába, tehát egy kicsit leegyszerűsítve akarom mondani, hogy a pápai segélypénzek, meg a fugger hitelek nélkül Lajos el se tudott volna indulni a mohácsi hadszintérre.
4: Toposzok, tévedések helyett tények. Jagelló II. Lajos magyar és cseh királyról, Mohács egyik hősi halottjáról.
7: Lajosnak az utókor időként személyre veti azt, hogy hibázott, amikor még nem tudhatták, hogy 1526 Mohács következik, de az előtte levő években rontotta a pénzt. Ezzel egyfajta gazdasági bizonytalanságot idézett elő a magyar királyságban. Hogy látja ezt a 21. századi kutatás?
8: Változóan látja ezt a szakirodalom, nem teljesen egységes.
4: Neumann Tibor, történész.
8: Sokan úgy gondolják, hogy amikor bevezették az úgynevezett nova monétát, gyengébb ezüst tartalmú részpénznek is nevezett váltópénzt, akkor ez hirtelen egy gazdasági segítség volt az országnak, de az biztos, hogy ahogy teltek az évek, és ez főleg 1525-1526-ban látszódik, hogy ekkor már egy tehertétel volt, de azért nem is túloznám el ennek a jelentőségét, tehát azt gondolom, hogy a mohácsi vereségben nem feltétlenül egy ilyen monetáris döntés játszott igazán szerepet.
7: Második Lajos király felelőssége a mohácsi csatában, illetve a mohácsot megelőző néhány esztendőben. Politikai felelősség, hadseregszervezési felelősség, a gazdaságiakról szóltunk.
8: Ne felejtsük el azt, hogy 1516-ban, amikor trónra lépett, 10 éves gyermek volt, és 1521-ben, amikor az ország várta a szultáni hadakat, 15 éves volt csupán. Ugyan nagykorúvá nyilvánították, de nyilvánvalóan ekkor még a körülötte lévő egyébként nem rossz tanácsadók irányították például a katonai felkészülésnek a kérdéseit. A végső döntés mindig a királyi, egyébként ez II. Ulászlónál, akit egy ilyen kicsit tutyimutyi alaknak szoktak ábrázolni a magyar történelmi emlékezetben, ugye Dobzsa László, aki mindenre rábújt, Bólint mindent elfogad a tanácsadóinak.
7: Ez is téves felfogás.
8: Ez egy téves felfogás, mert második Ulászlónál ki lehet mutatni, hogy a fontos ügyekben szintén ő hozta meg a végső döntést. Második Lajos is szuverén uralkodó volt, ő hozta meg a döntéseket. Most az, hogy bizonyos döntésekben kitől fogadott el tanácsot, például Szalkai László, esztergomi érsek, kancellár, mennyire tudta elérni a saját véleményét, hogy a király azt elfogadja, és saját véleményének mondja ki. Ez egy kérdés, tehát itt nyilván a forrásokat még tüzetesebben, konkrét ügyekben is meg kellene vizsgálni, de ennek ellenére királyként viselkedett. Az nem kérdés, hogy fiatalsága ellenére azért ő egy határozott és a királyi feladatainak megfelelő uralkodó volt.
4: Neumann Tibor történész.
8: Ha nagyon leegyszerűsítve nézzük az 1526 tavaszát, augusztus 29-ig tartó időszakot, akkor azért azt mondhatjuk, hogy az uralkodó mindent megtett, amit megtehetett. Tehát igyekezett mindenhonnan minél több sereget összevonni. Természetesen folyamatosan küldte a diplomatáit és követeit a cseh rendekhez. Kicsit későn indultak el ezek a csapatok, és csak egy részük érkezett meg Mohácsra. Tehát hogyha kicsit néhány nappal később lett volna a mohácsi csata, talán ezek a csapatok is tudtak volna csatlakozni az uralkodóhoz. A gond nem a mozgósítással magával volt, mert kimentek az udvarból időben a parancslevelek. A gond az volt, hogy az uralkodó nem tudta összeszedni azt a csapatot, amellyel ő megkezdhette a hadjáratot. Sajnos ez 3 héttel később történt, mint ahogy kellett volna, és emiatt az ország különböző pontjain sem feltétlenül időben indultak el a nemesek a hadjáratba, hiszen az volt a korabeli felfogás, hogy amíg a király személyesen nem indul el a hadjáratba, addig nekik sem kell. Tehát emiatt egy kicsit későn gyűlt össze a hadsereg Tolnánál, közel egy hónappal később, mint ahogy ezt tervezték. Ebben az esetben lehet azt mondani, amit a szakirodalom is gyakran mond, hogy például a dráván az átkelést lehet, hogy meg lehetett volna akadályozni, hogyha hamarabb ér oda a magyar haderő, de azért alapvetően a végére egy nagyon komoly közép-európai haderő összegyűlt a mohácsi síkon.
7: Abban van-e második Lajosnak felelőssége, hogy a hadsereg későbben tudott verbúválódni, és hogy ezek a likviditási zavarok fönnálltak, tehát nem tudták mindig megfelelő mennyiségű készpénzzel ellátni a hadsereget?
8: Annak a helyzetnek van ebben felelőssége, hogy a magyar királyságnak egyedülálló módon 8-10 ezer főt állandóan a déli határvégeken fegyverben kellett tartania. Tulajdonképpen egyik korabeli európai ország sem volt ennek kitéve, hogy folyamatosan fizetnie kellett egy ekkora állandó sereget.
4: 1526. augusztus 29-e. Tömören a mohácsi csatáról a 21. századi kutatási eredmények alapján. Bészabó János történész.
9: A csata valójában egy hosszú eseménysor volt, különböző helyszínen zajló, különböző összecsapásoknak a sorozata, ahogy egyébként minden nagyméretű csata is szokott lenni, hiszen amikor 100 000 embernek kell összecsapni egymással, akkor azok nem fognak egy kis helyen elférni. A magyar hadvezetésnek az eredeti szándéka az volt, hogy valamelyik folyónál föl kéne tartóztatni az oszmán hadsereget. Tomori még a Szávát javasolta eredetileg nyáron, csak hát amikor az oszmánok odaértek a Szávához, akkor még nyoma nem volt egy olyan magyar hadseregnek, amivel eredményesen föl lehetett volna venni a küzdelmet a Szávánál. Aztán, amikor az oszmánok ostrom alá vették Péterváradot, akkor Tomori a rendelkezésre álló erőkkel fölvonult Pétervárattól északra a Rév másik oldalán, hogy meggátolja az esetleges oszmán átkelést, mert ennek komoly esélye volt, hiszen késő középkorban a magyar hadiút Budáról a Szerémségbe az nem a Dunántúlon, hanem a Dunatisza közén vezetett, és Pétervárodnál volt az átkelő. De az átkelés elmaradt. Az oszmánok ugyanis nem Tomorival akartak megütközni, tehát nagyon jól látszik, hogy az oszmánok egy döntő csatát kerestek a királlyal. És Pétervárad alól nem északra, hanem nyugati irányba Újlakhoz vonultak, Újlaktól pedig Eszékhez. És akkor innentől kezdve, ugye mondjuk úgy, hogy a Duna vonalát az sikerült tartani, de akkor a következő folyó, ahol ezt meg kellett volna kísérelni az oszmán sereg feltartóztatását, az a Dráva lett. És születtek is ilyen királyi parancsok, hogy bizonyos seregtestek vonuljanak Báthori Nádor vezetésével Eszék városába. A középkori magyar hadsereg nem úgy működött, mint egy modern sorozott parancsuralmi rendszerben működő hadsereg, Ennek a derékhadát ugye a magyar nemesség adta, aki a vérével adózott a honvédelem érdekében. Igen ám, de ennek volt két olvasata. Egyrészt az, hogy a szultáni sereg ellen a magyar nemesség csak akkor volt hajlandó hadba szállni, ha maga a király vezeti őket. Nagyon sokáig a dráva vonal védtelen maradt, akkor vált a dráva megvédelmezésének lehetősége egyáltalán valós lehetőségé a magyar fél számára, amikor a király azt mondta, hogy jó, akkor ő Tolnáról levonul délre, és ezért került a király Mohácshoz. Mert Mohács már közelebb van a drávához, ott befutott Tomori a Dunatisza közéről, és akkor már egy elég jelentős 6-10 ezer fős sereget le tudtak küldeni délre, azzal a céllal, hogy akadályozzák meg az oszmán sereg átkelését.
10: Milyen eredménnyel?
9: Hát felemás eredménnyel, mert mire ez megtörtént, addigra az oszmánok átkeltek a dráván. Tomoriék megpróbálták legalább az északi partot elérni, de nem jártak sikerrel, úgyhogy meg kellett nekik állapodni Mohács és Eszék között a Karasica völgyében. A Karasicán túl megint csak nagyon érdekes dolog, hogy a víznek a túlsó oldalán, tehát egy hídfőállás szerűen megerősített tábort, illetve táborokat épített a Tomori féle csapat. És ennek azért van jelentősége, mert van több olyan forrásunk, ami arról szól, hogy a mohácsi csata egy több napos csata volt. Volt egy első napja, amit a magyarok megnyertek, meg volt egy második nap, amikor azok az események történtek, amikor mi is ismertünk, és hát ez egy nagyon furcsa dolog volt, mert olyan elemek voltak az elbeszélésben, amik nem voltak beilleszthetők abba a képbe, amit ismertünk, és ezt anomáliaként kezelte a történettudomány. Egészen addig, amíg most Pap Júlia kolléganőnek köszönhetően meg nem találtuk azt a németországi munkát 1559-60 tájékáról, amit a Fuggerek készítettek, ez a Habsburgház dicsőség tükre, ahol van egy értelmes összefüggő elbeszélés, ami valószínűleg a Fuggerekhez eljutott hírekből, jelentésekből lett összeállítva, és hát ebből derült ki, hogy az első napon leírt csata, amit a magyarok megnyernek, az valójában Tomori elővédjének az összecsapása a török elővéddel,
10: A Karosicánál,
9: a Duna mentén, ami a valóságban a mohácsi csata előtt több nappal volt. Utókor így összetolta ezt a két eseményt, pedig ez a több napos különbség ez nagyon fontos, mert azt viszont nagyon régóta tudjuk, hogy a szultáni hadinaplóból kiderül, hogy augusztus 24-én a török táborban ágyúzást hallottak. Tehát aznap összecsapás volt a magyarokkal, semmi más nincs arról, hogy mi is történt. Azt a magyar jelentésekből tudjuk, hogy a török elővéd megütközött, megtámadta a táborban védekező magyarokat, megütközött Tomori katonáival, és nagy vereséget szenvedett. Tehát ugye ez már úgy jutott el, nem tudjuk, hogy mennyire igaz, de úgy jutott el, hogy 3000 török maradt a csatamezőn, mert a magyar lovassággal való összecsapás után sikerült a törököket a táborhoz csalni, és így a Szekérvárban fölállított magyar tűzfegyverek, azok rettentő nagy kárt tettek a török lovasságban, meg egy csomó törököt elfogtak. Na most azért érdekes a dátum, mert úgy tűnik, hogy aznap volt Mohácson a sorsdöntő haditanács, amikor a király arra próbálta rávenni a vezérkart, hogy vonuljanak vissza Mohácstól. Mert hogy nincsenek még itt a kijelölt fővezérek, mert hogy úton van a cseh segélycsapat, nem ért oda még Szapolyai, nem ért oda még Frangepán Kristóf, be kéne még várni erősítéseket, és akkor hát a király a főpapukat használta, Brodaricsot, meg másokat használta arra, hogy ezt az érvelést a haditanács elé terjessze, és nyilván voltak támogatói például a megérkezett cseheknek a parancsnokai, és Tomoritól várta, hogy kimondja a döntő szót, érzékeltetve, hogy mekkora az erőkülönbség a két hadsereg között. Megkérdezték Tomorit, hogy mekkora a mi seregünk, mondta, hogy 20 000 vagyunk augusztus 24-én. Mennyien vannak a törökök? 300 000. Mindenki azt várta, hogy ez majd így eldönti a dolgot, hogy akkor... De Tomori folytatta, és azt mondta, hogy de ebből csak 60 000 ember a valódi katona. És miközben zajlott ez a elég parás hangulatú tanácskozás...
10: Helyileg ez hol volt?
9: Mohácson, ez a mohácsi táborban. Befutottak Tomori hírvivői. Valószínűleg a győzelem hírével Brodor is ezt nem írja, de az időpont eléggé egybeesik. És ugye onnantól kezdve olvashatjuk azt Brodoricsnál, hogy hát a Tomoriék nem akarnak visszavonulni. Ők azt mondják, hogy ők harcolni akarnak a törökökkel, mert ők jobbak. Ugye aznap is bebizonyosodott. Tehát van esély a győzelemre. Hát így született az a kompromisszumos javaslat, hogy akkor mégsem vonul vissza a királyi sereg, hanem Mohácsnál vernek tábort, és akkor a Tomoriékat is felrendelik a Karasicától, tehát ott fog egyesülni a magyar hadsereg két sereg része. Ugye ennek azért volt nagy jelentősége ennek az öt napnak a magyar fél szempontjából, mert minden nap jöttek az erősítések.
10: Tehát 24-én volt ez az ön által említett esemény.
9: Feltételezhetően igen, mert oda is nem ír dátumot, de eléggé egybevágnak a dolgok. És ugye 29-én volt a csata, és Brodoris leírása szerint 29-én már nem 20 000 vannak a magyar táborban, hanem 27 000.
10: Mire volt jó ez az oszmán-török birodalom hadseregével szemben? Ez a jelentős méretű európai középhatalomnak a serege?
9: Hát arra, ami történt. Megdöbbentően pontosak a számok a korabeli elbeszélő forrásokban. Most, hogy már tudjuk ezeket ütköztetni az oszmán iratokkal, a Brozovics-féle beszámolóban szereplő török adatok, vagy a Tomorinak a leveleiben szereplő adatok a török hadseregről, azok pontosak.
10: Akkor Tomori ezek szerint jól mérte fel az esélyeket, vagy tévedett a megítélésben?
9: Szerintem Tomorinak sok választása nem volt. Tehát ő úgy mérte föl 26 nyarán az esélyeket, hogy azt tanácsolta a királynak, hogy mindenképpen meg kell békülni a törökökkel, bármiáron.
10: Tehát békét kell kötni?
9: Igen, mert a háborúban nincs esélyünk. És ezt ő, mint a határvédelem parancsnoka, elég jól átlátta. Stabil álláspont volt, a probléma az volt, hogy ezt a békét nem lehetett megkötni politikai okokból.
10: Melyek voltak ezek?
9: A magyar elit nem kívánt olyan feltételekkel békét kötni, amilyen feltételekkel békét lehetett volna kötni az oszmán birodalommal, mert nagyon úgy néz ki, hogy ez akkora a behódolást jelentette volna.
10: A magyar elit nem volt tisztában az erőviszonyokkal? Tomori igen?
9: Hát persze. Most ha valaki ül Szabolcsban, a nemesi kúriájában, az nem pont ugyanazt tudja a világról, mint a határvidék parancsnoka. 3 évvel korábban Száva Szent Demeternél egy oszmán hadsereget vernek szét ezek a határvédelmi csapatok. Tehát nekik van egészen friss, meg a közelmúltból származó tapasztalatuk, hogy ők a háromszoros túlerővel szemben is helyt tudnak állni, és ugye a Száva Szentemeteri győzelem kulcsa az volt, hogy részenként verték meg az oszmán hadsereget 1523-ban. És előállt egy olyan helyzet, hogy Tomori azt látta, hogy erre Mohácsnál is lehet lehetőség, és ez azért állhatott elő, és itt érdekes a helyszín kérdése, mert onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy hol volt Tomoriék tábora a csata előtt a Karasicánál, és ugye tudjuk, hogy merre vonultak onnan vissza, mert csak arra lehetett visszavonulni, így aztán azt is tudjuk, hogy az oszmán sereg merről érkezhetett meg a Mohácsi mezőre.
4: Bészabó János történész.
9: Mert valószínűleg a Tomoriék nyomában járt, és hát ez egy nagyon érdekes földrajzi környezet. A középkorban a Mohácsi mezőtől délre óriási tölgyerdőségek húzottak, ezek eléggé nehezen járhatóak voltak. Amit úgy kell elképzelni, mint egy cső, az túl keskeny volt ahhoz, hogy az egész oszmán hadsereg ezen szétbontakozva fölvonulhasson. Arra az elhatározásra jutottak, hogy részenként fognak bemenni a csőbe. Innen válik érthetővé Tomori optimizmusa arról, hogy miért fognak részenként megjelenni az oszmánok. És hát az a nagyon érdekes ebben a virtuális csőben, hogy ennek a csőnek a kijáratánál ott van Földvárfalu. És akkor értelmet nyerne a Brozovics elbeszélése is. Ezért lenne nagyon jó, ha a régészek végre megkeresnék azt a falut. Udvar körzetén lehet, és udvar rá van építve a határra. 500 méterre vagy egy kilométerre jobbra vagy balra, az azt jelenti, hogy Horvátország vagy Magyarország. Nem tudom megmondani.
10: Ez körülbelül 29-én mikor volt?
9: Nagyon későn. Tehát valamikor dél és 3 óra között érnek ki a mezőre, és ennek is nagy jelentősége van. Úgy tűnik, hogy a korabeli gondolkodás szerint ez egy késői időpont volt már ahhoz, hogy megvívjanak egy csatát. Lajosnak Brozovics szerint azt tanácsolták a környezetében lévő urak, hogy vonuljanak vissza a magyar táborba, úgyis másnap lesz a csata. És hát ugyanez volt az elképzelés török oldalon is. Kezdjék el a táborverés előkészületeit. És ekkor volt az a pillanat, valamikor délután 3 és 4 óra között, tehát tényleg későn, amikor Tomori meggyőzte a királyt, nem szabad elhalasztani a csatát, mert most még nincs itt az egész oszmán hadsereg, még csak egy részével kellene megküzdeni, és így van valami halvány esély a sikerre. És ekkor jött Tomorinak a javaslata, hogy változtassanak a terven, mert az idő viszont csürget. Legalább el kéne kezdeni a harcot. Ugye ez úgy is végződhet, hogy a törökök visszanyomják őket, és akkor mégiscsak ott találják magukat a magyar tüzérség előtt. Igen ám, de nem így alakult, hanem úgy alakult, hogy a magyar jobbszárny rohama 4 óra előtt az így elsöpörte a rumériai seregtestet a harcmezőről. És ezen mindenki megdöbbent valójában, mert a magyar fél nem számított ekkora sikerre. És akkor jön az egyik magyar főurbátori András a királyhoz, hogy hát miénk a győzelem, be kéne vetni a tartalékot, hogy elmélyítsék a győzelmet, mert viszont a ruméli hadtest lovassága mögött fölálló tüzérség, meg a janicsárok, azok ott maradtak, tehát azokkal kellene valamit csinálni, meg hát nyilván a rumériaiakat is el kell kergetni a csatatérről, és ez elég jó sikerült, mert a szultáni hadinaplóból lehet tudni, hogy Szulejmához eljutottak a menekülők, akik elvitték a vereség hírét. Akkor még a szultáni hadinapló megírta az igazságot, hogy mi történt a Romélia és Elektestel. Tehát ez egy nagy magyar siker volt a csata elején, de ennek köszönhetően a magyar lovasság eltávolodott a gyalogságtól.
10: Ez mikor volt időben?
9: Hát ez délután 4 óra körül történt, tehát ezzel kezdődött a csata. Ez az a bizonyos lovasroham, amit szoktak emlegetni, aminek a nagy részét persze könnyű lovasság hajtotta végre, mert nem lehetett mindenki nehéz lovas a magyar seregben. De aztán bevetették a tartalékot a királyra fölvonuló nehéz lovasságot is, de ők sem tudták szemből áttörni a tüzérségi végvonalat, amiben hát ugye az az érdekes, hogy a tüzérség akkor lőtt először, tehát addig a török tüzérség nem lőtte a magyarokat, másrészt meg akkor is átlőtt a fejük fölött. Az első török lövések azok nem tettek kárt a fölvonuló magyar második harcrendben sem. Tehát az az elgondolás, hogy itt ez eldöntötte volna a csata sorsát, erről szó nincsen. Ez az a pont, ameddig tudjuk követni pontosan az eseményeket. Ami a következő megragadható pont az, hogy megérkezik a második oszmán seregtest, a Kis-Ázsiából érkező anatóliai seregtest.
10: Körülbelül mikor?
9: Nem tudjuk, mert azt tudjuk, hogy mikor kezdődött a csata, meg azt tudjuk, hogy mikor ért véget a csata, sötétedéskor ért véget a csata. Tehát ennek az egész eseménysornak be kell férni délután 3:30, és mondjuk este 7:30 közé. Azt tudjuk, hogy amikor az anatóliai seregtest fölvonult a oszmán harcrendnek a jobb szárnyára, mert ugye valójában bal szárnyat már szétverik, mire ők odaérnek, és ott csak a janicsárok meg az ágyuk maradnak meg egy kupacban, akkor az addig várakozó balszárny megtámadta őket a magyarok részét, tehát a magyar balszárny megtámadta a megérkező anatóliákat, és ott is ugyan nagyjából az történt, mint a romániai seregtestel, hogy a magyar roham sikeres, visszanyomta az anatóliákat. Azok nem szaladtak állítólag úgy el, mint a romániaiak, de azokat is sikerült visszaszorítani. És akkor hát innentől kezdve válik érdekes, hogy végül befut a szultán. A hadinapló csak annyit ír, hogy a szultánnal lévő janicsároknak 3 sortüzet kell leadni, mert megtámadják őket a magyarok. Van egy cseh forrás, ami arról szól, hogy van egy rögtönzött haditanács ott a helyszínen. A királynak a visszavonulást javasolja egy Pavel nevezetű tisztje, mondván, hogy megérkezett a teljes török hadsereg, tehát nincs esély a sikerre, de a király nem ezt választja, hanem azt mondja, hogy meg kell támadni a szultánt is, hiszen megvertük a török balszárnyat, megvertük a török jobbszárnyat, ha most megverjük a centrumot, akkor győzzünk.
10: Ezek után a király stratégiai érzéke azt mondja, hogy 2 diadal után egy sokkal erősebb és rendezett, jó felkészültségű sereget, tulajdonképpen önálló, ha seregnek is nevezhetjük ezt, is le tudok győzni. Nincs egy kicsit túlértékelve ez a 2 rész győzelem a magyarok részéről?
9: Erről fogalmunk sincs.
10: A király egyébként milyen stratégiai érzékű ember volt? Egy fiatal, 20 éves ember, de állítólag tehetséges is.
9: Erről fogalmunk sincs. Nem látunk bele második Lajos fejébe, nem tudjuk, hogy mit tudott, nem tudjuk, hogy mit gondolt. Ugye senki a magyar táborban, senki, nem csak a király, de a tapasztaltabb, idősebb urak sem voltak soha semmi hasonló harci helyzetben, mint ez a háború volt, beleértve ezt az óriási csatát. Az oszmán oldalon voltak olyan tisztek, akik az elmúlt évtizedekben harcoltak ilyen léptékű összecsapásokban, a magyar oldalon nem volt ilyen seregvezér, és akkor se lett volna, hogyha megérkeznek azok a fővezérek, akikre vártak, vagy várni kellett volna, akiket kineveztek, tehát Frangepán Kristóf és Szapolyai. Az, hogy van egy 20 éves ember, aki azt látja, hogy a nehéz lovasság rohamainak a török hadsereg nem tud ellenállni, a török lovasság főleg nem tud ellenállni, és hogy ekkora sikereket tudnak elérni túlerővel szemben is a magyar lovasság támadásai, esetleg azt mondja, ha ez a forrás hiteles, vagy esetleg azt mondja, hogy akkor meg kell próbálni a szultánt megtámadni, mert ha a szultánt megverjük, akkor megnyertük a csatát. Én ezt el tudom képzelni, mert 20 évesen az ember sok mindenre képesnek gondolja magát, amit aztán később esetleg nem. A 2 seregtestet a magyarok megverik, hogy megszorítják, és ezek után zajlik a támadás a centrumban a szultán ellen. Az elég reálisnak tűnik. Erről van egy késői beszámoló, Istvánfi Miklós is ír a csatáról, és ő azt írja, hogy hát a magyar roham annyira jó sikerült, hogy gyakorlatilag rátolták a lovasságot a janicsárokra. És ez is megint csak egy hihető pontja az elbeszélésnek, hiszen a szultán testő lovasság az valószínűleg a janicsárok előtt volt fölállítva. És akkor írja Istvánfi, hogy és néhány magyar lovagnak sikerült ugye a szultán testőségéig eljutni. Most erről viszont sikerült az elmúlt évek forrás feltárásának köszönhetően több információhoz jutni. Nagyon érdekes, hogy van egy török krónikás, aki szintén megírja, hogy van 3 magyar nehéz lovas, aki eljut a szultán személyes testőségéig. És megint az, hogy hát ha a szultán megijed és elszalad, de nem ijedt meg, és a gyalogság megoltalmazta ettől a három lovastól. Hát innentől kezdve azt kell mondjam, hogy nincsenek biztos pontok a csata elbeszélésében. Két dolgot lehet tudni, hogy van egy pont valahol ezután, a támadás után, amikor a király mégiscsak elhagyja a harcmezőt, török források szerint sebesülten.
10: És akkor egy pillanatra, mielőtt a király elmenne a csatatérről, menjünk visszább. Mi történik, amikor már a magyarok a szultánhoz tartozó közvetlen alárendeltségben álló hadseregrészt támadják? Nyilván ott kellett lenni valamilyen fajta olyan koncentrált oszmán-török ellenállásnak, amely a hadi helyzeten fordított.
9: Egész csata olyan, mint egy jégeső. Hát nem fordít a hadi helyzeten, az oszmánok védekeznek, a magyarok támadnak. És a támadások vagy sikeresek, vagy kevésbé sikeresek. Úgy tűnik, hogy itt a oszmán szultán janicsárjainak sikerül megállítani a magyar támadást.
10: Tehát itt
9: nem, nincs visszatámadás. Ezért mondom, hogy olyan, mint a jégeső, hogy fedél alá állnak, és várják, hogy elmúljon. És valójában Szulajmán szultán még aznap éjszaka se tudja, hogy megnyerte a csatát. Azt érzékelik, hogy a magyar lovasság visszavonul. Két parancsot ad ki a szultán, hogy egyrészt nem üldözhetik a magyar lovasság.
10: Tehát nincs zsákmány szerzési művelet.
9: Semmi nincsen, másrészt meg, hogy mindenki marad a helyén a csatarendben, és szakad az eső aznap éjszaka, és ott állnak az emberek a szakadó esőben. A lovasság az vagy a lóva hátán kell, hogy álljon, vagy a kantárral a kezében a ló mellett, mert a törökök nem tudják, hogy a magyarok nem fognak visszajönni.
10: A szultán ezek szerint várja a magyar nagy hadsereget?
9: Hát nem nagyobb, eddig is támadtak a magyarok, most ezután is támadhatnak a magyarok. Tehát ezért mondom, hogy ez egy teljes félreértése a korabeli hadviselésnek. Ez egy lovas csata. Attól, hogy a lovasság elvonul a harcmezőről, az nem jelenti, hogy vége van a csatának, mert majd visszajönnek. A törökök is ezt szokták csinálni. A magyarok is ezt szokták csinálni. Tehát a törökök nem tudják, hogy vége van ilyen módon. Amit tudnak, hogy a magyar gyalogság az megpróbál levonulni a harcmezőről, ugye nem tudnak elszaladni a lovak hátán, viszont tudják, hogy az életbemaradás záloga az, hogy tömbbe kell állni. És megpróbálnak valahogy kioldalakozni a harcmezőről.
10: Alakzatban,
9: tehát összetömörülve. És hát ezt végül is a törökök megakadályozzák. Lovassággal nem tudnak mit kezdeni a magyar gyalogsággal, hiszen ott is nagyon sok tűzfegyver van, tehát ugyanaz visszájára fordul ebbe a pillanatba, hogyha nekik kell megtámadni a magyar gyalogságot, de végül állítólag hoznak janicsárokat, meg ágyúkat, és szétlövik ezt az alakzatot.
4: Bészabó János történész.
9: Én azt gondolom, az én hipotézisem az, hogy az a Majs közeli falunyomon talált rengeteg lövedék, az ennek az utolsó gyalogsági összecsapásnak a nyoma lehet.
10: Ez mészárlás lesz?
9: Nem tudjuk, hogy mészárlás lesz-e vagy sem, biztos, hogy ilyenkor nagyobb a veszteség már. Több kollégával azt valószínűsítjük, hogy ezeknek az gyalogosoknak a nagy részét elfogják, és hogy valószínűleg közülük kerülnek majd ki azok az áldozatok, akiket napokkal később a török tábor mentén a győzelmi ünnepség keretében kivégeznek, és a holttesteiket pedig bedobálják azokba a tömegsírokba, amiket aztán 1959-60-ban megtalálnak, és ugye most tártak föl antropológusok, mert látszik, hogy a kivégzések eredménye.
10: A szultán tehát áll a hadseregével a csatamezőn, és várja a magyar hadsereg megújuló támadását. Tudjuk, hogy ez a támadási elképzelés nem is fogalmazódik meg, a király menekül. Ez az a pillanat, amikor talán érdemes beszélni a veszteségekről. Hozzávetőlegesen ez a 15 ezres magyar hadseregbeli áldozatlétszám, ez a 21. századi adatok alapján tartható? És mennyi az oszmán hadseregnek a vesztesége? Hol vannak ezek az emberek eltemetve?
9: Két vastag nem tudommal tudok felelni erre a kérdésre. Ugye van egy adatunk Brodarics kancellár beszámolójából, aki évekkel később írja le, hogy hát ugye ez a 27 ezer ember, ez úgy tevődött össze, hogy volt 1000 sajkás, akik a vizen vannak, tehát nem vesznek részt a harcban, és van kb. 13 ezer lovas, meg 13 ezer gyalogos, és ugye a lovasságból ugye elpusztul 3-4 ezer fő, a gyalogságból meg ennyi marad meg. Tehát a gyalogság nagy részt ott pusztul, a lovasság nagy részt elmenekül. És ezt így is mondják el, hogy hát nagy baj nem történt, mert a lovasság az megmaradt. Tehát ugye ez a korabeli szemléletet, ez tökéletesen leképezi, a gyalogság az fogyóeszköz, de az igazi értéket a lovasság képviseli, és az... Na most valójában, ha ez így alakult, akkor ez egy brutális veszteség. Még nyílt színű összecsapások esetében sem szokott nagyobb lenni a veszteség, 4-5-10%

0: Györgyről.
1: Igen, Tomori Pálról, Tomori Pál fejét vágják le a törökök, Szapolyai György pedig állítólag vízbe fullad. Tehát, hogy a tisztikar is elpusztul. Brodorics Istvánnak nem volt módja megszámolni a veszteséget. Tehát, hogy ez szerintem egy becslés a kancellától.
0: Túlbecsül vagy alábecsül?
1: Nem tudjuk, mert nincs mihez viszonyítani. Innentől kezdve azt se tudjuk, hogy hol kéne keresni az eltemetetteket, mert hogy akármennyien is haltak meg, azok nagyon kis helyen elférnek. Ez ilyen szempontból a mohácsi tömegsírok nagyon tanúságosak. Ugye most az antropológusok megállapították azt, hogy ez öt nem túl nagy gödör. Szóval egy családi házban ez az öt gödör, ez nagyon kényelmesen elférne. Még azt mondanám, hogy egy méretesebb nappaliban is.
0: Darabonként?
1: Nem, az összes együtt. És innentől kezdve ez olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. És nagyon tanulságos, hogy a mohácsi mezőn iszonyatos erőfeszítések történtek az elmúlt 100 évben, hogy tömegsírokat találjanak. Ennek ellenére, amit megtaláltak, azt nem szándékos keresés útján találták meg, az mindig véletlenül került elő. És most a régészeink azt mondják, hogy van 2000 olyan helyszín a mezőn, a műszeres mérések alapján mondjuk, amit mind külön-külön meg kéne vizsgálni, hogy kiderüljön, hogy mit is jelez a műszer, és van esetleg alatt a tömegsír.
0: Mi az oszmán török hadsereg vesztesége a mohácsi csatában?
1: Ők írnak 14-et, meg 140-et, meg sose fogjuk megtudni.
0: Mi történik a királlyal? A király tehát úgy dönt, hogy menekülnek. Sötétben tapogatózik a tudomány?
1: Hát a történettudomány annyira okos, amennyire a forrásai engedik. Egyetlen egy szemtanú van, aki ott van a királlyal, amikor a király menekül és túléli ezt a menekülést, és ő nem hagy ránk írott beszámolót. Ellenben gyakorlatilag mindenkit az ő beszámolója alapján tudósítanak az eseményekről. De hát mivel egy szemtanú van, az emberek vagy hisznek neki, vagy nem. Én azt gondolom, hogy amit ő ezzel kapcsolatban elmond, meg amit később utazók leírnak a helyszínen, mint hallomásból szerzett információkat, abból kirajzolódik egy koherens kép, de bizonyítani se a modern tudomány, se a nem modern tudomány nem tudja, hogy egy valószínűsíthető verzió az igaz, vagy nem igaz.
0: Mit mond ez az ember? Ki ez az ember?
1: Cetlis Ulrich király, a cseh koronához tartozó Sziléziából származó udvaronca, a király és a királyné bizalmasa, egyébként állítólag ő tanította lovagolni Lajos királyt, és szintén állítólag a királynő személy szerint rábízta Lajost. Most ehhez képest ugye, amit tudunk erről a történetről, hogy észak felé haladva nem a főúton mennek, hanem egy olyan vizenyős helyen, amiről sokféle elképzelés van, hogy az mi is lehetett, a Cselepotak környékén történik ez az eseménysor. Ez valószínűleg a Csele torkolatánál történt, ami ma már nincs meg, mert a Dunaj elmosta. Ez egy nagyon érdekes torkolat volt. A Csele egy löszplaton vágja át magát, és volt egy kis hordalék kúpja, tehát olyan volt, mintha egy ilyen delta torkolata lett volna egy miniben. És ráadásul erre építettek malmot is, tehát biztos, hogy volt malomgát, lehet, hogy föl volt földuzzasztott víz. Szóval bonyolult a térszín, és a malomgát környékén általában át is lehet kelni a vizen. Úgy tűnik, hogy ezt a helyet találták meg, valószínűsíthetőleg azért, mert a főúton, tehát a Cselepataknak a hídjánál óriási torlódás volt. Akik a királyt menekítették, azok joggal aggódtak, ők nem tudhatták, hogy milyen parancsot adott Szulejmán a török lovasságnak.
0: Nem üldözik ki esetleg őket?
1: És nem kerülnek-e csapdába a tömegkellős közepén. Nem tudjuk, hogy addig mennyien kísérték a király, de innen már biztosan csak néhány emberrel ment tovább, és megpróbálták kikerülni ezt a tömeget. Ráadásul olyan helyen mentek, amit már mások kipróbáltak, és széttaposták a gázolót. És hát a történet az elbeszélés szerint az, hogy Cetlic átmegy, kijut, király megy utána, amikor ki kéne menni, akkor túlságosan meglátja a kantárszárat, és a ló hátrabukik, és rázvon. És akkor két kísérő megpróbálja kimenteni a királyt a vízből, de belefulladnak szintén. És akkor ott áll Cetlic a parton, és aztán úgy dönt, hogy akkor ő innen tovább megy, és elviszi a hírt. És ugye, amikor a törökök kivonultak, akkor a királynő a győri váregyházi tisztviselőjével, Sárfival visszaküldi Cetlicet a helyszínre, és akkor megtalálják a telefonú közelében ezt a vizenyős helyet, megtalálják a kiszáradt mederben a király lovát, meg többieknek a lovát, meg páncélt, és találnak egy frissen, viszonylag frissen ásott sírt a parton, amit kikaparnak, és akkor abban állítólag megtalálják Lajos király holttestét. Ingrevet köztetve, tehát valaki leszette róla a páncélját, és Tehát ez a hivatalos verzió.

0: Ismerik a holttestet? Azonosítani képesek?
1: Bizonyos jelek alapján igen. Ez az elbeszélés. Ugye úgy szól, hogy a holttest nagyon erősen romlatlan állapotban van. Most egy hónapos holttest esetében mi számít romlatlan állapotnak, ez egy izgalmas kérdés.
0: Mi történik azzal a holttesttel, amelyet megtalálnak, és Lajos királyt vélik felfedezni benne?
1: Fölrakják kocsira, és elviszik Fehérvárra, ahol aztán Lajos majd eltemetik.
0: Illetve hát akit Lajosnak tartanak?
1: Hát ugye azon a helyen találják meg, ahol cetric hagytak. Ugye nehéz lenne megmagyarázni, hogy miért temettek volna valakit, akinek a kezén a király gyűrűje volt. Azonosítás megtörténik ilyen szempontból. Az érdekesség az, hogy olyan forrás, ami 1526-ból származna, és arról szólna, hogy ez a történet nem hiteles, olyat nem tudunk. Olyat tudunk, hogy később van egy Szerémi György nevezetű udvari pap, Lajosnak is udvari papja volt, meg Szapolyainak is, akivel időskorában íratnak egy visszaemlékezést, és akkor ő szövi bele a visszaemlékezéseibe azt a történetet, hogy Lajos túléli a csatát, Tomori is túléli a csatát, meg Szapolyai György is túléli a csatát, és aztán a csata utáni menekülés közben ilyen tarantinói jelenet kerekedik belőle, mert a Szapolyai György megtámadja a királyt, leszúrja, Tomori meggyilkolja a Szapolyai Györgyöt, aztán Szapolyai katonái meggyilkolják Tomorit, a végén mindenki meghal, és akkor jó lehet, a törökök a nyomukban vannak, fogják a holttestet és visszaviszik a Cserepatakhoz, és ott elássák a király holttestét. Na most miután tudjuk, hogy Tomori nem élte túl a csatát, mert a törökök megtalálták és a fejét mutogatják, Szapolyai Györgyről meg nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy vízbe fulladt. Ez minimum egy érdekes történet ilyen szempontból. De az a helyzet, hogy mindig vannak kétkedők, meg kételkedők, és nincsenek bizonyítékok. Tehát, hogy valójában nincsenek olyan források, olyan perdöntő források, amik bármit is egyértelműen el tudnának dönteni. Az információk összefüggéseiből lehet következtetni arra, hogy valószínűleg a Certic féle verzió volt a hiteles verzió, mert a mohácsiak, ugye van valaki, aki eltemeti a királyt. Azt valószínűleg egy helyi ember tette, mert lehet tudni, hogy kiküldenek egy bizottságot, hogy szedjék össze a helyi jobbágyoktól a királynak a javait, pecsétgyűrűt, köpenyt, amit hát a király holttestén találhattak azok, akik aztán eltemették. Azt is lehet tudni, hogy ebből turisztikai emlékhely lesz, tehát azok a követek, akik Bécsből járnak Konstantinápolyba, az utazók, azok rendszerint megállnak Mohácsnál, és amíg ott föltöltik a készleteket a hajón, addig megmutatják nekik a csatamezőt, meg megmutatják a király halálának helyszínét egy malom mellett. Tehát a helyiek, akik rátaláltak a király holttestére, azok őrzik az emlékét annak, hogy hol történt ez az esemény.
0: Adódik a kérdés az 500. évfordulón, hogy vajon a tudomány számára milyen továbblépési lehetőségek vannak? Mit kellene még megkutatni? Mit lenne esély még földeríteni, válaszokat keresni?
1: A történettudomány forrás alapú, tehát ha előkerülnek újabb források, beszámolók, akkor előkerülhetnek újabb adatok.
2: Bészabó János történész.
1: Nem néztük át az összes európai levéltárat és könyvtárat, ami egyébként egy nagy adósság az 500. évfordulós készülődéseknek. Voltak szúrópróbaszérű kutatások, de messze nem járt minden szóba jöhető lehetséges helyen magyar kutató.
0: Ez tehát feladat továbbra is?
1: Hát, ha ezt valaki annak fogja tartani, az 500. évforduló előtt sem nagyon tartották annak, úgyhogy nem nagyon volt hozzá támogatás. Azért ez nem olcsó mulatság kiküldeni egy embert külföldre, több hétre levéltárat böngészni, és ugye nem egy helyre kellene, és nem egy embert.
0: Össze kellene tehát rakni a mozaikot külföldi adatokból és magyarországi adatokból.
1: Ugye a mozaik nagy része megvan, az a kérdés, hogy mi kerülhet elő, és mindig kerülhet elő újabb és újabb részadat és adalék, tehát hogy ez megjósolhatatlan, hogy hol mit fognak találni, mert amíg nincs megtalálva, addig nem tudjuk, hogy annak létezni kell. Nyilván lehet tovább folytatni a régészeti kutatásokat, lehet tovább folytatni a tömegsírkereséseket. Nyilván, ha találnának a csatamező valamilyen pontján tömegsírokat, akkor az újabb megvilágításba helyezhetni az, hogy melyik az eseménysor, melyik eseménye hol zajlott. De én azt gondolom, látva a 450. évfordulónak a példáját, hogy ez 2026. augusztus 30-án már egész kevés embernek a hobbija lesz a következő évtizedekben.
0: Nagyon vázlatosan, mit gondol a 21. századi adatok birtokában? Mohács és következményei. egyrészt a kor Magyar Királyságára nézve, másrészt a kor európai politikai helyzetére nézve. Melyek voltak ezek a következmények, amelyek fontosak voltak?
1: Hát ez elég egyértelmű, és ez régóta tudott. Tehát azzal, hogy a király meghalt, azzal megőrült a magyar és cseh trón. És bár Magyarországon Szapolyai Jánost választják meg elsőként új királynak, de valójában hosszú távon mégiscsak a Habsburg dinasztia szerzi meg a magyar királyi trónt is.
0: Mert hogy Ferdinándot is megválasztják, ugyanolyan törvényes király.
1: Ferdinándot is megválasztják, de ennek viszonylag csekély jelentőség egy ilyen helyzetben, mert az ügyet az zárja le, hogy Ferdinánd 1527-ben kizavarja Szapolyait Magyarországról, mert szapolyai csapatai mind a két csatát elveszítik. Ferdinánd egyébként nem túlságosan nagy hadseregével szemben Sinánál és Tokajnál is. Valójában bárkit bármilyen törvényesen megválaszthatnak, ha nincs ereje érvényesíteni a választás, akkor mindegy. Lengyelországban menekül, és ugye Csehországban pedig már 26-ban megválasztják Ferdinándot. Tehát ez a Dunai Habsburg Monarchia születésének pillanata, ez az időszak. Tehát ez az a pillanat, amikor a Habsburgoknak ez az ága, Ferdinánd ága egyesíti a magyar, a cseh trónt és az osztrák örökös tartományokat. És ugye hát ebből egy 400 éves nagyhatalmiság születik a Duna-medencében. Tehát ez azért itt eléggé meghatározza a történelem menetét. Egyrészt, hogy ez a hatalom a spanyol rokonok segítségével már képes föltartóztatni az Oszmán Birodalomnak a továbbnyomulását, aminek szintén nagyon nagy jelentősége van a későbbiek szempontjából. Illetve hát ugye ez fogja kiszorítani a törököket európai segítséggel a Magyar Királyság területéről, és hát 400 év azért nagy idő a magyarság történelmében, amit ebben ennek a dinasztiának az uralma alatt kell vagy lehet leélni. Tehát ez az egyik fele. A másik fele meg az Oszmán Birodalomnak a része, hogy hát 1526-ban ők mindent megnyernek, többet is, mint szeretnének, mert ugye nekik kellene egy élő Lajos, hogy békét köthessenek a magyarokkal. De számukra kedvező békét, kedvező megállapodás, de a Lajos király halála miatt erre nincs mód. És a későbbiekben ugye a szapolyaival sikerül kötni ezt a megállapodást, de az kiderül, hogy a szapolyai uralma viszont ingatag. És hát ebből jut aztán 1541-ben a szultán és tanácsadója arra a következményre, hogy azt a formális hódítást, ami már 1526-ban megtörténik azzal, hogy a szultán bevonul Budára és a magyar királyok palotáját a saját palotájává nyilvánítja, amit időnként visszaadsz a polyainak, de ez valójában jogilag az oszmán értelmezés szerint az onnantól kezdve a birodalomé és a szultáni, azt 1541-ben átváltják tényleges megszállásra, és ugye hát ennek köszönhetően aztán az ország belsejében lesz a frontvonal hosszú-hosszú időn keresztül, aminek a magyarság szempontjából pedig borzasztó következményei vannak.
2: Út Mohácsig, az 1510-es évektől a csatanapjáig. Öt részes műsorunk harmadik részét hallották. Mohács 500.
3: Emlékműsor.
2: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 10 óra, jó napot kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Jövő héten dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról. Több száz ember telepítettek ki a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Itthon folytatódik a változékony idő. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónév jegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek az addigi listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást, írja a portál. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországért párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. Az AfD a múlt vasárnapi Sachsen-Anhalti tartományi választáson rekordot jelentő 43,8%-os eredménnyel győzött. Közben egy friss felmérés szerint országos szinten tovább növelte előnyét az AfD a Friedrich Merz kancellár vezette uniópártokkal szemben. 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU és a Bajor testvérpártja a CSU alkotta unió támogatottsága változatlanul 20%. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A pilóta nélküli szerkezet egy szántóföldön csapódott be. Az elmúlt hónapokban többször sértették meg orosz-ukrán háborúhoz köthető katonai drónok Románia légterét. A szerkezetek közül többet a román légierő még a levegőben megsemmisített. Májusban Galac városában egy orosz drón egy lakóházba csapódott, két ember megsebesült. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok a Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A tűz több épületben károkat okozott. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyos sérültről nem érkezett jelentés. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el. Indonéziában eddig egy ember halálát erősítették meg, valamint több mint 100 embert kimentettek a vízből a Jáva tengeren történt hajószerencsétlenség után. A 243 embert szállító jármű Surabajából indult, majd a viharos időben megszakadt vele a kapcsolat. A hatóságok folytatják a kutatást, a többi utas sorsáról egyelőre nincs információ. Idehaza változatlanul felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunán túlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jövünk, itt a Kossuth Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk a Mohácsi Fogadalmi Templomból. A szentmisét bemutatja Bacsmai László esperes plébános, orgonán kísér Kövesi Nagy István. Közreműködik Pap Gábor és Lackó Zsuzsanna gitáron. A Magyar Katolikus Rádió és a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közösen közvetít.

s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió hallgatóit, különösen a betegeket innen a Mohácsi Fogadalmi Templomból évközi 24. vasárnapon. Két héttel vagyunk Mohács 500 megemlékezés után. Mohács neve történelmünkben fájdalmas emléket idéz, veszteséget, sebeket, megtört emberi sorsokat. A történelem azonban azt is tanítja, hogy az igazi jövő nem a sérelmek önzéséből, hanem a kiengesztelődésből születik. Ezt a szentmisét a mohácsi csatában elesettek lelke üdvéért és a kiengesztelődésért ajánlom fel. Itt szeretném megköszönni mindazoknak a paptestvéreknek szerte a Kárpát-medencében, akik misét ajánlottak fel, és a híveknek, akik misét mondattak a csatában elesettekért és a kiengesztelődésért. Túl vagyunk az 500. évfordulón, és az 500 előjegyzett misén, de az évforduló után se feledkezzünk meg azokról, akik életüket adták hazánkért, hitünkért és népünkért. Időszerű a mai evangélium kérdése. Péter odalép Jézushoz és megkérdezi, Uram, hányszor kell megbocsátanom? Valójában mindannyian hordozzuk ezt a kérdést. Mindig meg kell bocsátanom? Meddig kell türelmesen elviselnem a bántást? Jézus ad választ ezekre a kérdésekre a mai evangéliumban, majd figyeljünk, hogy tiszta lélekkel vehessünk részt ezen a szentmisén, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Van-e valaki, akinek a nevét meghalva még mindig összeszorul a szívem? Őrzök-e régi sérelmeket, amelyeket nem tudok vagy nem akarok elengedni? Tudok-e olyan irgalmas lenni másokhoz, amilyen irgalmat nap mint nap kérek az Istentől? Bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Olvasmány Sirák fia könyvéből. A dű és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul, haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneért hogyan imádkozik? Jó lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől? Hát az ő beinél kiad elég tételt? Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tarts meg parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje.

0: Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetni, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Gyermekfoglalkoztatás lesz, úgyhogy a kicsik második osztályig mehetnek, szeretettel várja őket Ágotta néni. Krisztusban, szeretett testvéreim, a mai vasárnap olvasmányai olyan témáról szólnak, amely nélkül nincs családi béke, nincs közösség, egyház, és talán még jövő sem. Ez pedig az egyik legnehezebb dolog, a megbocsátás. Sirák fia könyve kemény szavakkal figyelmeztet: a düh és a harag egyaránt utálatos. Az evangéliumban pedig Péter apostol próbál nagyon nagy lelkű lenni. Megkérdezi: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor bocsáss meg? Talán 7-szer? Jézus válasza minden emberi számolgatást felülír. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Vagyis a keresztény ember nem a sérelmeit számolja, hanem Isten irgalmát. Pedig valljuk be őszintén, a sérelmeket nagyon jól tudjuk számon tartani. Az ember néha olyan, mint egy könyvelő. Lehet, hogy nem emlékszik, hova tette a szemüvegét, vagy mi volt tegnap az ebéd, de egy 20 évvel ezelőtti sértést szó szerint vissza tud idézni. Esetleg még azt is tudja, hogy milyen idő volt aznap. Néha úgy tűnik, hogy a közösségi médiában is, a kommentek terén mindenki bíró, ügyész és végrehajtó egyszerre. Jézus azonban nem ezt a mutat mutatta. Ő nem a megszégyenítés, hanem a megértés lehetőségét kereste. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorongat a kezében, majd amikor a másikhoz vágja, közben észreveszi, hogy ő maga égett meg. Ezért Jézus a gonosz szolgáról szóló példabeszédben arra tanít, hogy előbb nézzük meg, mennyi mindent bocsátott meg nekünk az Isten. Ha ennyi türelmet és irgalmat tanúsít irántunk, hogyan lehetünk mi irgalmatlanok egymással szembe? Sokszor azt látjuk, hogy a közéletben nem ellenfelek, hanem ellenségek állnak egymással szemben. Ma gyakran úgy viselkedünk, mint a kétféle magyar élne az országban. Pedig amikor jön az árvíz, a vörös iszap, aszály vagy valami nagy baj, hirtelen eltűnnek ezek a címkék. Akkor nem azt kérdezzük ki, honnan jött vagy hova tartozik, hanem azt, hogy miben segíthetek. Talán a hétköznapokban is sokszor emlékeznünk kellene erre. Testvéreim, a probléma ott kezdődik, amikor mi szeretnénk megkapni Isten irgalmát, de nem akarjuk azt továbbadni. Sokszor azonban azt sem tudjuk, hogy hogyan kezdjünk hozzá a kiengesztelődéshez. Gary Chapman és Jennifer Thomas keresztény szerzők, ha nem elég a Sajnálom című könyvükben, 5 egyszerű lépésről beszélnek, amelyek segíthetnek a családoknak, a házastársaknak, a szülőknek, a gyermekeknek és minden embernek a megbékélés útján. Az első, sajnálom. Merjük kifejezni, hogy fáj nekünk az a rossz, amit okoztunk. A második, hibáztam. Ne mentegetőzzünk, hanem vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. A harmadik, mivel tehetném jóvá? A szeretet nem csak szavakból áll, hanem jó tettekből is. A negyedik, ígérem nem fordul elő többé. A valódi bűnbánat mindig magában hordozza a változás szándékát. És az utolsó, meg tudnál nekem bocsátani? Testvéreim, milyen egyszerű mondatok, és mégis milyen nehéz őket kimondani. Tegnap este, amikor készültem, kaptam egy SMS-t egy barátomtól, és megkérdezte tőlem, miért haragszol rám, hogy nem hívtál vissza? Hú, akkor gondoltam, hát tényleg a Mohács 500 körül volt ez, úgy elfelejtettem, késői hívás volt, másnap elfelejtettem, és azonnal próbáltam hívni, már este 10 volt, mert 9:30 írta az SMS-t, nem vette föl. Na gondoltam, akkor kipróbálom ezt a módszert. És leírtam neki pontról pontra azt, hogy sajnálom, hibáztam, hogy tudom jóvá tenni, igyekszem máskor ezt elkerülni, és bocsásson meg. És utána én elmentem aludni, reggel fölébredtem, és amikor láttam, akkor írt egy SMS-t, hogy egy másik közös barátunkkal beszélt, ezért nem tudta felvenni. Tehát igazából úgy éreztem, hogy sikerült rövidre zárni ezt. Testvéreim, fontos az, hogy amikor van valami gond, akkor ne halogassuk, hanem mindjárt a kezdet kezdetén csírájába tudjuk elfojtani, hogy ne burjánozzon el. A családjaink békéje sokszor ezen a néhány mondaton múlik. Testvéreim, az épülő híd Mohácson különösen fontos, de a hídnak nem az a célja, hogy eltüntesse a különbséget a két oldal között, hanem hogy összekösse azt, ami különbözik. A kiengesztelődés sem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, hanem hogy kapcsolatban maradunk egymással a különbségek ellenére is. A mai Szentlecke egy másik fontos gondolatot is elénk állít. Szent Pál azt mondja, egyikünk sem él önmagának, és egyikünk sem hal meg önmagának. Ezt a részt gyakran halljuk a gyászmiséken. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez az elhunytakról szól, pedig legalább annyira szól az élőkről és az élőknek. Arról, hogy az ember élete soha nem csak a saját ügye. Egy édesanya nem csak önmagának él, egy édesapa nem önmagáért dolgozik, egy tanár, egy orvos, egy pap, egy becsületes munkásember nem csak önmagáért fáradozik. És különösen igaz ez azokra, akik életüket egy nagyobb ügy szolgálatába állították. Eszünkbe juthatnak a két hete ünnepelt mohácsi hősök, akik nem önmagukért éltek. Köztük volt Tomori Pál kalocsai érsek is. Megtehette volna, hogy biztonságban marad, barátként vagy érsekként élhetett volna nyugodtabb életet. De amikor a haza és a keresztény hit védelme hívta, nem a saját kényelmét nézte. Tudta, hogy talán nem tér vissza, és mégis ment. Nem önmagáért élt, nem önmagáért halt meg, hanem Istenért, a népért, a hitért és a hazájáért. Az ő példája arra emlékeztet bennünket, hogy az ember igazi nagyságát nem az mutatja meg, hogy mennyit szerzett magának, hanem hogy mennyit adott másoknak, és mennyit élt másokért. Mohács egyik legnagyobb történelmi tanúsága az, hogy a belső széthúzás mindig veszélyesebb, mint gondolnánk. A történelem újra és újra figyelmeztet, egy közösséget nem csak a külső ellenség gyengíthet meg, hanem a belső megosztottság is. Ezért a megbocsátás és a kiengesztelődés nem csupán magánügy, hanem nemzetépítő erő is, amely sokszor nehezebb a csatatérinél. Mert néha könnyebb kardot rántani, mint kezet nyújtani, évekig duzzogni, mint egyszer azt mondani, rendben van, kezdjük újra. A családokban is gyakran ezt látjuk. Két testvér 20 évig nem beszél egymással egy örökség miatt, aztán már senki nem tudja pontosan, mi volt a vita oka, de a harag szépen megmaradt. Olyan ez, mintkor valaki évtizedekig őrzi a ház kulcsát, miközben már rég lebontották az épületet. A sérelem eltűnt, de a kulcsot még mindig szorongatja. Jézus ma is arra hív, hogy tegyük le ezt a kulcsot. Mert a megbocsátás nem azt jelenti, hogy a rossz jó volt, nem azt jelenti, hogy elfelejtjük az igazságot, hanem azt jelenti, hogy nem engedjük tovább uralkodni a múlt sebét a jelenünkön. A megbocsátás, testvéreim, elsősorban nem a másikat szabadítja fel, hanem minket. És talán éppen ezért kapcsolódik olyan szépen össze a mai evangélium és a Szentlecke. Mert aki tud megbocsátani, az már nem önmagáért él. A keresztény ember nem attól keresztény, hogy minden vitát megnyer, hanem attól, hogy minden helyzetben ember tud maradni. Testvéreim, ne falakat hagyjunk magunk után, hanem hidakat, ne haragot, veszekedést, hanem megbocsátást. Kérjük ma az Urat, adjon nekünk ilyen szívet, amely tud emlékezni a jóra, és el tudja felejteni a rosszat, amely nem önmagának él, hanem Istennek és embertársainak. És amikor majd egyszer életünk végén számot adunk az Úrnak, ne az derüljön ki rólunk, hogy mennyi sérelmet őriztünk meg, hanem az, hogy mennyit tudtunk megbocsátani, és mennyi szeretetet adtunk tovább. Amen. Most valljuk meg közösen hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
1: született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátustól, megfeszítették, meghalt és eltemették,
0: poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Isten szent fia megbocsátást és irgalmat hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsátani.
2: Hogy az egyházak pásztorai mindenkor a megbocsátást és irgalom örömhírét hirdessék a világnak.
3: Kérjük téged,
2: hogy az emberiség nagy családjaiban megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás.
3: Kérünk téged,
2: hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek.
3: Kérünk téged,
4: hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme.
3: Kérünk téged,
4: hogy megbocsátó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra.
0: Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tieid maradjunk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

imádtuk, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék. Krisztus

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népe gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.

Együk, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halál, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hité. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki

íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány vacsorájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

keresztények ne legyenek olyanok, mint a katonák, akik amikor győznek, mindent elpusztítanak maguk körül. A keresztények inkább tanúságtételükkel, sem mint szavakkal hirdetik az evangéliumot.

mennyei ajándékod éltető ereje járja át lelkünket és testünket. Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor. Krisztus, a mi Urunk által. Most arra kérem a testvéreket, hogy maradjunk állva, mert a Szent Mise záró áldása után elénekeljük még a záró éneket, és az énekek után lesznek a hirdetések, hogy ne essünk ki az adásból. Imádkozzuk közösen azt, amit már 5. éve imádkozunk, a békéért. Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Adj megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsátás, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, tartalmas jövő hetet és kiengesztelődő szívet. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, járjatok Krisztus békéjével. Istennek legyen áldása.

Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk a Mohácsi Fogadalmi Templomból. A szentmisét bemutatta Bacsmai László esperes plébános, orgonán kísért Kövesi Nagy István. Gitáron közreműködött Pap Gábor és Lackó Zsuzsanna. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette a Magyar Katolikus Rádió 2026-ban.

0: 11 óra, jó napot kívánok, a Kossuth Rádiót hallják, a szerkesztő Demetímea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Benzinkutat ért orosz dróntámadás a lengyel-ukrán határon. Kedden dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról, és folytatódik a változékony idő. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek. A vonatokat megállították a határon, az utasokat kimenekítették a vagonokból. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. A lengyel kormány hajnalban SMS üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi lublini vajdaság 6 járásának lakosságát a légitámadás lehetséges veszélyére, és a riasztó szirénákat is bekapcsolták. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára virradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok, több épületben károk keletkeztek. Az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek, a térségből kimenekítettek egy sportcsarnokban helyezték el. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A pilóta nélküli szerkezet egy Szántó földön csapódott be. Az elmúlt hónapokban többször sértették meg orosz-ukrán háborúhoz köthető katonai drónok Románia légterét. A szerkezetek közül többet a román légierő még a levegőben megsemmisített. Májusban Galac városában egy orosz drón egy lakóházba csapódott, két ember megsebesült. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónév jegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották, és új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek az addigi listáról. A tervek szerint a minisztérium megsemmisíti a törlést és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást, írja a portál. Az első segélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik. Kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon a Múzeumkertben. Az esemény kapcsán hangsúlyozták, azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a Safe City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. Kedves hallgatóink, délben a Krónikával jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A kulturális örökség napjain kinyitnak a kastélyok, templomok, tájházak és a múzeumok zárt terei is. Csorba László történész, a BTM Bár Múzeum főigazgatója lesz a vendégünk. Hírt adunk az Erkel Színház 25 órás rekordkísérletéről, a budapesti klasszikus filmmaratonról és Géczi János kiállításáról is.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak. Irodalmi újság.
2: a Kossuth Rádió irodalmi műsora.
3: Családfa kutatás, avagy utazás a 20. század történelmében. Cserna Szabó András, Anya csak egy nincs című regénye. Két otthon, kettős otthontalanság. Garaci László és Nagy Ildikó Noémi könyve egy második generációs amerikai magyar lány hazatéréséről. Ann Patchett Whistler, kortárs amerikai regény emlékekről, családi titkokról, kötődésről. Pécs Lit, első és új kötetes szerzők a Pécsi Irodalmi Fesztiválon. Az írók találjanak vissza az íróasztalukhoz. Állandó rovatunkban ezúttal Zalán Tibor beszél irodalomról, életről. Ősi mitológiák szorongásaink ellen Viola Szandra olvassa fel új verseit. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok.

0: kelet-közép-európai családregények sajátossága, hogy a történelmi traumák ott vannak a konyhaasztalnál és a hálószobákban is. A 20. század viharai, a háborúk, Trianon, a holokauszt, az államosítások, 56 és a szocializmus évtizedei generációkon átívelő szorongássá alakultak. Az elhallgatás, a családi titkok pedig máig roncsolhatják a különböző generációk kapcsolatát. Cserna Szabó Andrásnak ugyan szép gyerekkor jutott, de ott motoszkált a fejében, hogy milyen titkokat fednek el a családban gyakran elhangzó német mondatok. Így 50 éves korában a felmenők nyomába eredt, majd megírta eddigi legszemélyesebb regényét. Az Anya csak egy nincs azonban nem egy klasszikus családfa kutatás krónikája, hanem egyszerre tragikus és sírva nevetős utazás a 20. század történelmében. A könyvben háborús traumák, konyhai titkok és a múlt mágikus egybeesései keverednek, miközben a szerző bebizonyítja, anyából bizony nem csak egy van. Anyákat, nagymamákat, dédanyákat, mostoha és ősanyákat énekel meg, sok elmélkedéssel és humorral. Cserna Szabó Andrással Kádár Dóra beszélgetett.
1: Arra gondoltam, hogy mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, egy kis apróságot adnék át neked, szóval kérlek, bontsd ki.
2: Valami zöldet látok.
1: Pálma.
2: Ja, hogy ez pálma.
1: Egy törölmetszet szentesi, a pálmát felismeri, hiszen sok ideig tanulmányozhattad a városi címert.
2: Hát én tudom, én gyerekkoromban nem is nagyon értettem egyébként a szentesi címert, hogy miért van benne pálma, mert ugye szentesen akkor még nem volt ilyen mediterrán éghajlat, mint most, most már szerintem simán megél a pálma. Azért pálma, mert teher alatt nő a pálma, ugye ez egy latin mondás, és ez van benne szentesnek a címerében. Mert hogy ezzel a szegény szentessel, mint szerintem a barbarikumi településeknek a nagy részével már annyi rossz történt, hogy valamiért ezt a mondást magukra vették. Volt ott már török, tatár, német, román, orosz, stb. Pestis, kolera, árvíz.
1: Tanúskodhat arról is, hogy milyen szívós a szentesi nép, milyen dacos ellenállással, milyen lelki közösséggel élt át a történelem viharait, és így módon a közösség részeként a te családod is.
2: Az a nagy élmény, amikor kicsiben nézed a történelmet, hogy ugyanúgy megtörténik a történelem kicsiben is, mint egy történelemkönyvben, csak talán sokkal érdekesebben, meg sokkal befogadhatóbban. Én rengetegszer megkaptam ezzel a regénnyel kapcsolatban, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy egy ilyen érdekes családom van. És mindig mondtam, hogy minden család ugyanolyan érdekes, és minden város ugyanolyan érdekes. Az egész 20. századi történelem mindenkivel megtörtént, nincsenek kivételek, minden egyes nagymama és minden egyes család ugyanolyan érdekes.
1: Ugye a helyszín, ahol születtél, az biztos a szentes, az időpont is biztos, ennek jelentősége is van 1974-nek. A többi az nem annyira biztos, illetve története van. Itt indul el a családtörténet.
2: Én nagyon sokáig nem voltam Cserna, egészen 22 éves koromig nem voltam Cserna, és akkor éppen egyetemista voltam, és baromira nem érdekelt a saját családom. És így visszagondolva, fogalmam nincsen, hogy miért jutott ez eszembe, hogy az anyai nagyanyámnak a nevét fölvegyem. Amire én rácsodálkozom, például arra, hogy az utolsó Cserna fiút 22 éves korában egy kommunista munkatáborban megölték, semmilyen hivatalos papír nincsen róla, egy lezárt koporsóba küldték haza. Őt pont 22 éves korában ölték meg, ugye ő az utolsó Cserna, és ez nekem 22 éves koromban jutott eszembe, tele van ilyen mágikus összefüggéssel a családomnak a története. Tulajdonképpen azt tudtam meg leginkább a valóságról, hogy egyáltalán nem egy száraz, racionális, rideg, exakt valami, hanem egy nagyon misztikus, nagyon mágikus dolog, és tulajdonképpen ez a történet nem a családomnak a története, hanem annak a története, hogy én hogyan találkozom ennek a családnak a történetével, hogyan találkozom a valósággal, és milyen élmények, milyen érzések mennek rajtam keresztül.
1: Tehát egyébként, amíg egy intim emlékezésre, vagy egy ilyen múltfeltárásra vállalkozol, addig voltak éppen egy univerzális korrajzot is rajzolsz, de nem tudom, hogy a helyszín ihlette, a németországi helyszín a történetet, vagy azért mentél el 50 éves korodban egy szimbolikus fél évszázados dátumon, hogy ott élményekből inspirálódj.
2: Hát ugye, amikor az embernek ilyen kerek évfordulói vannak, akkor előveszi a bakancslistáját, és vagy elmegy bungee jumpingolni, vagy fölmászik valami nagyon magas hegynek a tetejére. Nekem volt egy nagy adósságom, ez Ingolstadt volt, ahol az anyám kétszer megszületett, egyszer 44 karácsonyán, egyszer 46 januárjában, ugyanis ebbe a bajor városba volt hadiorvos a nagyapám, és vitte magával a nagyanyámat, és aki valószínűleg nővérként dolgozott ebbe a hadikórházba, ami egyébként egy kecskeméti hadikórház volt, amit először Budapestre vezényeltek, onnan pedig mielőtt az orosz ostromgyűrű Budapest körül bezáródott volna Bajorországba. És akkor elmentem ebbe a városba, hogy megnézzem, ugye az apám összegyűjtött rengeteg dokumentumot, ebben most kis túlzással a villamosjegytől a születési anyakönyvi kivonatig minden van. Tehát én elég sok ilyen száraz papírt ismertem, amik igazából nem nagyon sokat mondtak. Nagy része nem is magyarul volt, mert ők amerikai hadifogságba estek 45 áprilisában. Amikor kimentem, akkor rájöttem, hogy egy misztikus térbe vagyok. Egyrészt azért, mert hát ez a város ez egy misztikus város, az Frankensteinnek, Faustnak és az illuminátusoknak a városa. Másrészt ott állt a város kellős közepén nagyanyám, aki tulajdonképpen szembe ment az isteni akarattal, és a halott kislányát még egyszer ugyanazon a néven megszülte egy év múlva. Miközben ennek a történetnek mentem utána, és elkezdtek egyszerre beszélni az ingolstadti falak, és azok a papírok, amik számomra addig teljesen némák voltak, akkor éreztem, hogy ez a történet nem engedi, hogy ne írjam meg. De semmiképpen nem akartam ebből irodalmat gyártani, nem akartam ezt mondjuk közügyé tenni, de amikor pár napot eltöltöttem Ingolstadtba, és fölültem a vonatra, és már írtam, akkor tudtam, hogy ebből könyv lesz, és azért mertem ezt megírni, mert igazából nem is róluk szól, hanem rólam szól, hogy én ezt a valóságot hogyan gyártottam újra, mert hogy ezek az emberek, és nem csak a nagyszüleim, hanem föl nagyon sokáig ezek az emberek, és erre nagyon későn jön rá az ember, már 40-50 éves kora fölött, ezek folyamatosan vele vannak. Döntéseket hoznak helyette, és nem ismerjük őket.
1: Ennek a terjedelmes könyvnek az utolsó harmadában jutsz el a kérdésig, hogy vajon mi most múlt nélküli nemzedék vagyunk, mennyit tudunk a családi legendáriumból, mi az, amit elhallgatnak a szüleink, a nagyszüleink, sok történet fiókban marad?
2: Tulajdonképpen már a szüleink nemzedéke is egy múlt nélküli nemzedék volt. A néma nemzedék, a nagyszüleinknek a nemzedéke azt tanulta meg a történelemből, hogy nem szabad semmiről se beszélni.
1: A falnak is füle van, és jobban igen. Jársz, hogyha csöndben vagy.
2: Ami délben még dicsőség, az lehet, hogy estére egy halálos bűn lesz, tehát az a biztos, hogyha mindenki némává válik. Ennek egyébként rengeteg irodalmi és filmes lenyomata is van. És az, hogy például az apukám elkezdte gyűjteni ezeket a családi dokumentumokat, az is annak köszönhető, hogy valószínűleg őt is feszítette ez a múlt nélküliség. Erről az egész ingolstadti történetről tudtam, csak igazából soha nem beszéltük meg ezt. Az ember, amíg fiatal, addig az identitását valahol kívül keresi. És ahogy elkezd öregedni, ahogy én is öregszem, rájöttem, hogy ezeket az embereket cipelem magammal. Akkor már nem jobb megismerni őket?
1: Cserna Csöpe, aki a könyv egyik címe szerint Csóze. De hogyan írott nagymamát, ha valamit a fejébe vett, akkor annak úgy kellett lennie. Mindezt úgy, hogy a második világháború adja a történelmi hátteret, családi tragédiákkal, első kislányuk elvesztésével.
2: Hát a Csóze tulajdonképpen egy szentesi szó, ami léhűtő, munkakerülő, lump alakot jelentett, és később kedves csirkefogóvá szelidült, de a nagyanyám ezt kicsit másképpen használta, leginkább ugye magára, de egyébként ránk is, ő úgy hívta magát, meg úgy írta alá a leveleit, hogy öreg Csóze. Ez körülbelül annyit jelentett, hogy egy olyan ember, aki független, akinek saját értékrendje van, aki nem akar megfelelni senkinek. Ezt átadta nekünk, ugye jó részt ő nevelt minket, mert a szüleink a 80-as években dolgoztak, és szerintem mind a négy unokája Csóze lett.
1: Nem tudom, mit szólna, hogyha látna, hogy papírpohárból isszuk a kávét. Egyébként a kávéval kapcsolatban egy metaforát én is kiírtam magamnak a könyvből, mégpedig azt, hogy elsőként a lágy ízek jönnek, aztán a savasság, majd az édes, gyümölcsös aromák, végül a keserű. Ez volt a családi történet sorrendje és állomásai is körülbelül?
2: Hát azért nekik elég hamar jött a keserű, mert a nagymamám 21 éves volt a háború végén, amikor megérkeztek Ingolstadtba. Miután megszületett a lánya, az első anyám 44 karácsonyán, januárban már ugye a szövetségesek el is kezdik bombázni Ingolstadtot. Pár hónap alatt gyakorlatilag bokáig vagy térdig bombázzák a várost, és áprilisban foglalják el az amerikaiak, akkor kerülnek ők is amerikai hadifogságba. Ő addig csak az életnek az édes oldalát ismerte, egy nagybirtokos családnak az agyonkényeztetett lánya volt, aki Bécsben járt iskolába. iskolába, és tulajdonképpen addig mindent megkapott az élettől, és semmi negatívum majd nem találkozott, és aztán 21 éves korában rögtön az összes megélhető keserű íz ráborult.
1: Na de előtte az édes gyümölcs, tehát, hogy megismerkedett a párjával, holott azért az akkor egy picit csodálkozásra adott okot, hiszen a nagypapád idősebb volt, őt úgy fested meg ebben a történetben, mint Jávor Pál alakját.
2: Hát igen, tehát ebből is látszik, hogy a nagyanyám csöze volt, mert ő tulajdonképpen már ezzel a még mielőtt ugye őket megfosztották volna minden vagyonuktól és minden rangjuktól.
1: A korabeli viszonyok szerint módos családnak számítottak.
2: Ez egy 1300 holdas család volt, tehát hogy ez az egy nagyon komoly birtok volt. Hát ebből a kasztból ő már még mielőtt az egész családot kiűzték volna ebből az életből, ő kilépett a nagyapám miatt. Hát nyilván a nagyapám nem volt egy egyszerű ember, meg az ő kapcsolatuk se volt egy egyszerű kapcsolat, 18 évvel volt idősebb.
1: Már utaltál az előbb irodalmi meg filmes vonatkozásokra, szóval a történet 19 mottóval indul, rengeteg irodalmi szereplő, kultúrtörténeti utalás fölbukkan a könyvben. Két anyát már említettünk, a kislányt, édesanyádat, sőt hármat akkor, tehát a nagymamádat. Bereményi Géza, hogyan lett anyukád?
2: Pont 10 éve történt. Azt hiszem, hogy a 168 óra fölhívott, hogy írjak egy köszöntőt Bereményi Gézának a 70. születésnapjára. Nagyon kevés írónak tudom a pontos születési dátumát, de a Gézáit azt tudom 1946. január 25, mert egy napon született anyukámmal. Az volt egyébként a címe a cikknek, amit írtam, hogy Anyám vesző Bereményi, amit ugye többféleképpen is lehet érteni, úgyis, hogy anyám és Bereményi. Ezt a napot próbáltam leírni, ezt a 46. január 25-i napot, amikor anyám Ingolstadtban másodjára megszületik, a Géza meg először Budapesten, és akkor utána egy pár héttel összefutottunk, és onnan derült ki, hogy ő olvasta ezt a cikket, hogy odajött, nyújtotta a kezét, és azt mondta, hogy anyád vagyok, Bereményi. És utána ez így ráragadt, tehát én azóta is az irodalmi anyámnak hívom, és azért is van ugye ennyi irodalmi idézet és ennyi író megidézve, legtöbbször talán fonegutésből, akik nagyon sokszor metszik a nagyszüleim és az anyáimnak az útját, de hogy amikor az ember a valóságról ír, akkor ugye ott van a családi valóság, akkor ott van a történelem, és ott van még egy valóság egyébként, ami talán nekem a legerősebb valóságom, az, hogy 12 éves korom óta az életemnek a nagy részét az olvasás teszi ki. Bennem azért mindenféle regények élnek, mondjuk a Csoportkép hölgyel, meg az ötös számú Vágóhíd, és még rengeteg ilyen könyvet tudnék mondani.
0: Anya csak egy nincs. Cserna Szabó András mesélt legújabb regényéről.

0: Villő, a magyar szülők gyermekeként New Yorkban felnövő lány 1993 nyarán úgy dönt, életében először Magyarországra utazik. De vajon mik az esélyei ennek a visszagyökereződésnek? Garaci László és Nagy Ildikó Noémi Hullámzó Horizont című regénye korrajz a rendszerváltozás utáni Magyarország mindennapjairól, emlékezetes figuráiról és kultikus helyszíneiről. Emellett mozaikos családregény, az elhallgatások és a hontalanság regénye is. A szülők által elfojtott múlt és az emigráció okozta feszültségek ott vannak a 20 éves főhős identitás zavaraiban is. A szerzőpárost Kovács Bernadett kérdezte.
1: Ez a történet hasonlít bizonyos vonásaiban arra, ahogy Ildikó felnőtt Amerikában, és aztán Magyarországra került.
2: Nem tudtam nem látni a párhuzamot Villő igen, és Ildikó igen, története között.
1: Máig gyakorlatilag ugye ez a két kultúrához való kötődés, ez nagyon meghatározza az életét igen. annak, aki ilyen igen. sorsba kerül.
3: És ez soha nem múlik el igaziból.
1: Tehát mikor megismerkedtünk, akkor mondtad, hogy apanyelv és anyanyelv.
3: Igen, azt mondtam mindig, hogy az anyanyelvem az angol, mert anyukám, aki kikerült 57-ben Kanadába, ővele főleg mi angolul beszélünk egymás közt, mert ő is 5 éves kora óta kint él, viszont apukám, ő hozta vissza újból a magyar nyelvet. Mikor ők találkoztak, akkor anyukám már szinte alig tudott magyarul, és akkor ő hozta vissza az ő életébe, és aztán meg a családi életbe is a magyar. Tehát, hogy ezt szoktam mondani, hogy anyanyelv az angol, és az apanyelv a magyar.
2: Önök ketten mikor találkoztak?
1: 98. augusztus 7-én a Sziget Fesztiválon a Repeta sátor előtt ott egy irodalmi rendezvény zajlott, amin én is szerepeltem, és utána Ildikó oda jött dedikálni. Ugye ő pályakezdő státuszban volt akkor, én meg azért már jó pár könyvön túl voltam, és akkor nagyon sok mindenről tudtunk beszélgetni, meg nagyon fontos volt ez a két kultúrasság, tehát hogy ő nagyon otthon volt az amerikai irodalomban, én a magyar irodalomban, tehát ilyen kulturális cserét folytattunk folyamatosan, más az ő attitűdje egy csomó dologban, mert ott nőtt fel, ott tanult meg, hogy nem tudom, bizonyos helyzetekben mit kell csinálni, én meg itt. Szóval nagyon sok ilyen típusú beszélgetésünk volt, vagy akár feszültség, vagy vita is, de ez egy nagyon érdekes dinamikát adott a mi kapcsolatunknak.
2: Ilyen hasonló feszültségek voltak írás közben is? Vagy egyet nem értések?
1: Sok olyan beszélgetés volt, amikor nem ugyanazt gondoltuk dolgokról.
3: Igen, pontosan emiatt, hogy másmilyen nyelvi kultúrából jövünk, meg irodalmi hagyományból jövünk. Az amerikai vagy az angol szász irodalom sokkal jobban sztoricentrikusabb, meg rövidmondatosabb. Én ilyenből jövök, ezt szeretem, és ugye a magyar irodalom meg ilyen szempontból teljesen más.
1: Közben eltelt ugye 30 év, tehát az, hogy különbözőképpen gondolkodunk valamiről, azt már ismertük, tehát tudtuk, hogy amikor egy közös könyvet írunk, akkor ezzel a problémával meg kell küzdenünk. Tehát nem jutott el a házasságunk mondjuk ilyen válságig az a könyv megírása közben, ezt nem mondhatom.
3: Nem.
1: Bár aztán a végén mondtad ezt a bizonyos mondatot, hogy egy ideig nem szeretne velem könyvet írni.
2: Hadd kanyarodjak vissza Ildikó egy mondatához, hogy az angol vagy az amerikai irodalom, hogy sokkal tömörebb, sokkal lényegre törőbb, a magyart mesélősebb, azt hiszem így fogalmaztak. Ezek szerint akkor az önnézőpontja győzött? Mert hogy én, ami nem azt jelenti, hogy nincs ilyen a magyar irodalomban, de hogy én ilyen könyvet még nem olvastam, ami tényleg ennyire tömör, tehát szinte tőmondatokban mesélő sztori.
3: Szerintem ez egy olyan döntés volt, hogy a főszereplő, tehát a Villő így gondolkozik. Ő nem sokat lelkizik, meg érzelmeiről nem nagyon beszél, tehát ez az ő személyisége.
1: Tehát, hogy abban, hogy egy kicsit ilyen minimalista próza lesz, tehát ilyen rövid mondatos és kevés nyelvjáték, nincsenek barokkos, hosszú leírások, jelzős szerkezetek, nem tudom mi, abban viszont az elején megegyeztünk, hogy ez Villőnek a világát fogja tükrözni.
2: És Villő világa mennyire tükrözi Ildikó világát? Mert talán az, hogy ön életrajzi regény, azt nem mondhatjuk.
3: Nem.
2: De amint már a beszélgetés elején is említettük, hogy ezért nem lehet nem észre venni az ön életútja és Villő életútja közti párhuzamot.
3: Nyilván a saját tapasztalataimból kiindulva, vagy amiket esetleg én átéltem, azt átgyúrtuk, hozzátettünk, kivettünk, teljesen másmilyen lett aztán, tehát, hogy ez nem az én családom, meg nem az én életutam.
1: Tulajdonképpen ez a kettős otthontalanság volt a fő téma, és bizonyos életrajzi elemeket használtunk az Ildikó életéből, de érdekes módon a karakter az elejétől kezdve valahogy nem olyan volt, mint Ildikó, tehát ez egy fikciós karakter.
3: Egyébként csak zárójelben megjegyezném, hogy egy kicsit beleírtuk, vagy beleírtam magamat, a szövegben van egy rész az elején, ahol a Villő megfigyeli, hogy van egy lány, aki a magyar táborba ott hegedül, és akit úgy hívnak, hogy Ildikó, na hát az én.
1: Szóval szerepel a könyvben, de nem a főhős.
2: Igen, tehát hogy viszonylag kis szerepet engedett meg magának.
3: Igen, igen.
2: Egyébként ez egy retro érzést felerősítő regény is lehetne, nem tudom, hogy ez volt el cél.
1: Az, hogy hiteles legyen a 90-es évek Manhattani világa, vagy a 93-as ősznek a budapesti undergroundja, az egy igényességnek a következménye, tehát ezeket hitelesen akartuk megírni, és akkor itt volt némi kutatás is, meg olvasás, könyvtárazás, de emlékekből is dolgoztunk. Tehát ezen a fő témán túl, hogy milyen, ha valaki kettős kulturális gyökerekkel rendelkezik, ez milyen zavarokat vagy problémákat okoz valakinek az identitásában. Ezen túl a hátteret azt nagyon hitelesre akartuk csinálni, de azt hiszem, hogy ez mindig legalábbis velem mindig így van, és ennek nem az a cél, hogy nosztalgiát ébresszen, hanem egyszerűen...
3: Egy bizonyos kort próbáltunk meg megidézni, ami mind a kettőnknek a fejében elevenen van.
2: Sokan lehet, hogy azt gondolhatnák, hogy az, hogy valakinek Amerika is az otthona, most, hogy Kanada vagy az Egyesült Államok, mindegy, nevezzük Amerikának, meg Magyarország is, hogy az olyan jó dolog. Mindenből így kiveszi a jót. De én most azt érzem, hogy ez inkább a nehézségeket emeli ki. Hogy biztos, hogy jó-e az, hogy ide is, meg oda is, mert lehet, hogy akkor sehova.
3: Igen. Pontosan így van, hogy sehova.
2: Ön is ezt élte
3: persze,
2: meg?
3: Persze, mai napig is ezt élem meg, mert hogyha visszamegyek Amerikába, ott már nem érzem magam amerikainak, itt viszont soha nem érzem magam igazán magyarnak, mert annyira másmilyen közegben nőttem fel. Tehát, hogyha elkezdenek a velem egykorok, vagy fiatalabbak mesélni, hogy milyen az érettségi, meg a ballagás. Tehát, hogy ezeket nem tudom, hogy milyen egy szalagavató, vagy hogy az milyen érzés, hogy van egy osztálya valakinek, és azt végigcsinálni ezt a 4 évet velük. Tehát ez annyira ideg tőlem, és főleg az ilyen fiatalkori élmények azok, amik aztán meghatározzák az ember személyiségét. Én nem jártam magyar iskolába, tehát hogy nem ugyanazt a tudást hozom, mint egy velem egykorú valaki, főleg nem az irodalmi világban.
2: És nem kapott pont ezért egy ilyen kitüntetett figyelmet itt Magyarországon, hogy az amerikai magyar, igen, lány, vagy de, a magyar-amerikai?
3: Igen, lány? De nem szerettem volna ezt a figyelmet. Mindenki szeretne tartozni valahova, egy kultúrához tartozni, és így soha nem tudok egyik kultúrához sem tartozni, mert Amerikában annyira a magyarságot éltük meg, itt meg nem tudok kapcsolódni teljesen ahhoz, amit a körülöttem lévő emberek is megéltek. És akkor állandóan magyarázkodni kell, hogy mit tudom én tényleg a visszajárót, azt miért angolul számolom, egyszerűen így jön ki, meg nem jut eszembe a szó magyarul, vagy nem tudom azt a Petőfi idézetet, amit mindenki tanult a gimnáziumba, tehát hogy nem tudok kapcsolódni ezekhez a dolgokhoz.
2: Van ennek a könyvnek célközönsége.
3: Azt reméljük, hogy azért ez mindenkihez szól, hiszen eléggé univerzális témákat tárgyal, tehát, hogy ez egy felnővési regény, egy női szemszögből, de nem egy női regény, ez mindenkinek szólhat.
1: Nyilván, mivel ez a 80-as, 90-es évekről szól, elképzelhető, hogy a 20 évesek azok ezeket a városkép, vagy az akkori világ, vagy a média, vagy az újságok, vagy az underground, az nem annyira ütben álluk, szóval bizonyos értelemben nosztalgikus húrokat is megpendíthet valakiben ez a könyv, de alapvetően azt mondanám, amit az Ildikó, hogy ez az identitás problémáról próbál mesélni.
0: Hullámzó horizont, Garaci László és Nagy Ildikó Noémi 4 kezes regénye.

0: Nézzünk most meg egy mai amerikai családregényt egy népszerű amerikai szerző tollából. Hogy lássuk, milyen az, amikor egy író megteheti, hogy úgy írjon családi viszonyokról, titkokról, hogy a történelem nem tolakszik be az ajtón. Ann Patchett Whistler című írásának központi szála egy nő és volt mostoha apja évtizedekkel későbbi véletlen találkozása. Ebből bomlanak ki az elhallgatott események, gyerekkori emlékek. Gyurica Eszter szerkesztő először az írónőt mutatja be.
1: Ő egy megkerülhetetlen figurája így a kortárs amerikai könyvesvilágnak. Az az érdekes, hogy ő nem csak író, aki egyébként non-fiction és fiction könyveket is írt, hanem van egy könyvesboltja Nashville-ben, és ezáltal, hogy ő az üzleti részét is ismeri a könyvkiadásnak, egy sokkal szélesebb tudása, ismerete van arról, hogy hogyan működik ez a világ.
2: Ha üzletember is, akkor biztosan jól tudja, hogy mi az, amit írni érdemes, ami fogy majd. Vajon a regényeinél mennyire veszi ezt figyelembe?
1: Szerintem íróként egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mi a trendi, hanem ő tipikusan az a különleges, virágú és hangú, autonóm, önálló, egóval rendelkező szerző, akinek mindig van egy koncepciója, hogy ő mit szeretne elmesélni, és ilyen szempontból szerintem ő nem alkuszik meg.
2: Ennek ellenére népszerű, vagy azért ez egy kis olvasó közönség, amelyik szereti?
1: Nagyon népszerű. Bestseller listákon szerepelnek a könyvei, a Whistler a legutóbbi regénye, talán a tizedik, ha jól emlékszem. Ezek a könyvek azonnal felkerülnek a New York Times sikerlistájára, az Amazonon is nagyon szépen szerepelnek. Nagyon sok híres ember, véleményformáló ember nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
2: És a díjak is elismerik. Volt ő Pulitzer díjra is felterjesztve?
1: Igen, Pulitzer díjra jelölték a Holland Ház című regényét, ami néhány évvel ezelőtt jelent meg. A Belcanto egyébként az a regény, amivel ő berobbant sok-sok évvel ezelőtt az irodalom világába, és az utóbbi években a 21. század a kultkönyv sorozatban határozta el, hogy a friss könyveit kiadja, tehát a Holland Ház, a Tomlék és most a Whistler.
2: Szerintem olyanok fogják szeretni, akik a meditatív, lassú folyású műveket szeretik, szóval ne egy ilyen nagyon cselekményes történetre gondoljunk.
1: Ő karakterközpontú prózát ír, ugye, ami azt jelenti, hogy mindig a szereplők és a szereplők belső élete áll a középpontban. Én nem azt mondanám, hogy lassú, hanem inkább azt, hogy olyan nyugodt. És ennek ellenére mindig van valamiféle rejtély, titok, ami miatt szerintem mégis izgalmasak ezek a történetek.
2: A Whistlerben is az emlékekkel dolgozik. Az volt az érzésem, hogy mennyire más egy ilyen amerikai családregény, mint egy magyar vagy egy kelet-közép-európai családregény. Tehát például egy olyan párbeszéd, amit itt olvasható anya és lánya között egy családi titokról, a volt férjről, a most a apáról, az nálunk szerintem elképzelhetetlen. Ilyen nyíltsággal.
1: Ann Patchett az emberi viszonyokat vizsgálja, és ugye az emberi viszonyaink azok mindig a társadalmi meghatározottság leképeződései is. Szóval természetesen más. Ugyanakkor az, hogy mennyire nyílt, pont a Whistlerben derül az ki, hogy tulajdonképpen egy egész életet leéltek anélkül, hogy tisztáztak volna ilyen nagyon központi kérdéseket, például, hogy miért szakított a főszereplő édesanyja a főszereplő mostoha apjával. Tehát ez egy központi, ezt nem is akarom elszpoilerezni, de hogy 53 éves a főszereplőnk, és hogy igazából csak 53 évesen beszélik meg az édesanyjával, hogy a 9 évesen miért kellett elveszítenie a mostoha apját.
2: De legalább megbeszélik, és van valamiféle feloldás. Viszont egy magyar családregényben sokszor több generáción át húzódó, meg nem beszélt traumák, fájdalmak vonulnak végig, és nincs feloldás. Ahogy már beszéltünk róla, ez a társadalmunkból is, életkörülményeinkből is fakad, meg a történelmünkből.
1: Igen, hát Empecsetet nem ezek a nagy történelmi traumák érdeklik, hanem a hétköznapi életünk teljesen hétköznapi drámái, amikre ha ránézünk, akkor azért elég nagyjá lehet őket nagyítani. Tehát nagyon sok mindent befolyásol egy-egy egészen pici, apró elhallgatott titok, egy félreértés. És itt azért ez nagyon fontos, hogy például a Whistlernél Boston, New York, tehát egy nagyvárosi értelmiségi körben játszódó történetről van szó.
2: egy kelet-közép-európai családregény pont ezek miatt, amiről az előbb beszéltünk, sokkal összetettebb, több rétegűbb. De ez lehet, hogy nem minden amerikai családregényre igaz, ez pont egy olyan, ami ilyen rétegekkel nem foglalkozik.
1: Hát nem sötét, az biztos. Az azért fontos, hogy a Whistler végén is van egy megnyugtató megérkezés. Számomra pont az az egyik érdekessége például a Whistlernek is, hogy rá lehet ismerni egészen apró jelenetekben nagyon sok komoly problémára, ami nem központi témája a regénynek, mégis ismerős az élethelyzeteinkből, a nyugdíja, a visszavonulás, a nagyobb korkülönbség egy házasságban, és ami a legérdekesebb például a Whistlerben, de ugyanígy a Hollandházban is előkerül, mit kezdünk azzal, hogy több házasságból több gyerek születik egy családban. Biztosan igaz-e, hogy minden gyerekkel ugyanúgy bánnak-e a szülők? Mi a helyzet a mostoha testvéri kapcsolatok alakulásával? Tehát szerintem ezek is nagyon súlyos témák, még ha nincs is a hátterükben ott egy nagy történelmi katasztrófa vagy világháborús dráma, de emberi szinten nagyon sok drámai helyzet adódik ezeknek a kapcsolatoknak az összetettségéből.
2: Mindezen problémákon viszont nála a szeretet, vagy a barátság, meg a családi kötelékek erejével tudnak túllépni.
1: Igen, ilyen szempontból az ő világképe egy nagyon pozitív világkép. Hinni szeretne abban, hogy az emberek képesek úgy egymás felé fordulni, hogy szeretettel és támogatóan. Mindig ugye van minden történetben egy sötétebb ilyen tapasztalat, ami miatt ez így egy picit megbicsaklik, de aztán valahogy ezen túl jutunk, és a vége, talán ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy a például Whistlernek a vége azért az egy pozitív végkicsengés.
0: Ann Patchett, Whistler, egy hang a múltból. Az amerikai írónő regénye emlékeztet minket arra a sokszor elhessegetett közhelyre is, hogy milyen múlékony az élet, és a veszteségek mindannyiunkat elérnek. Méhes Károly a Kezdővak című verses kötetének, amelyet a Pécs Lit nevű irodalmi fesztiválon mutattak be a napokban, fő témája az élet végessége. Finoman, egyfajta derűvel. A programsorozaton az elmúlással még nemigen törődő legfiatalabb író nemzedék és új kötettel jelentkező közismert szerzőink is jelen voltak. Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője, a Pécs Lit Fesztivál egyik szervezője, a találkozó jelentőségéről beszélt először Bicsák Eszternek.
3: Ez a hatodik alkalom, amikor megy a Pécs Lit. Egy hosszabb együttműködésből született, ami a Jelenkor folyóirat és a Csorba Győző Könyvtár között zajlott már azt megelőzően éveken keresztül. Amikor Pécsen volt poszt, ugye a színházi találkozó, akkor a Széchenyi téren nagy rendezvények voltak. A könyvhét pár nap a később a poszt idejében zajlott. Amikor annak vége lett, akkor ezek a könyves rendezvények is megszűntek, és igazából Pécs, amelyik város ugye a Európa Kulturális Fővárosa címet viselte először Magyarországon, egyszerűen nagy könyves rendezvények nélkül maradt. Ebből a hiányból született tulajdonképpen, és akkor mi próbáltunk a könyvtárral már éveken keresztül különböző kortárs szerzőket ide elhozni, és ezek látszottak, ugye, hogy nagy igény van rá, és aztán a Covid után egy ilyen tulajdonképpen állami kompenzációs pénzből lehetett először megcsinálni a Pécs Litet. Egyszerűen kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen igazán nagy egyhetes rendezvény. Tehát ez a hely, ez nagyjából most már beépült az emberek tudatába, és az is, hogy változatos, nagyon sokféle szerzőt, fiatalokat, akik a pályájuk elején vannak, és olyan nagy szerzőket, akiknek nagy rajongó táboruk van, is megtalálhat a közönség, illetve általában egyébként gyerek és fiataloknak szóló programok is vannak.
4: Beszéljünk egy kicsit a fiatalokról, az utánpótlásról, mert hiszen ez jó is, hogy felmerült, mert hogy nem csak egy Garaci Lászlónak kell, hogy helye legyen mondjuk egy ilyen fesztiválon, hanem olyan szerzőknek is, akiket lehet, hogy még nem nagyon ismernek. Ők hol vannak, milyen a hangjuk, mennyire karakteresek?
3: Ezek a fiatal szerzők javarészt a Bertók Pódium keretén belül szólalnak meg. Az is jó pár éve létezik, hogy a Bertók László nevével létrejött egy Bertók projekt. Ez egy olyan szellemi brandet teremtett, amelyikben mindenkori fiatal kortárs szerzők meg tudnak mutatkozni. Különösen odafigyelt a fiatalokra Bertók László, mert hogy ő maga megszenvedte, ahogy ő a fiatalkori verseiért az akkori kommunista államhatalom ugye börtönbe vetette, ezért rendkívül nehéz volt az indulása. Az ő megszenvedett tapasztalata volt, hogy a fiatalokkal foglalkozni kell, mert nagyon nehéz nekik, nagyon gyámoltalanok tudnak lenni, és ezért minden segítséget megadott nekik.
4: Akivel majd mindjárt beszélgetek, ugye ő Méhes Károly íróköltő. Őt hol tudjuk elhelyezni, akár a Pécsi Létben, akár az országos és pécsi irodalomban?
3: Viszonylag hamar találkozott Andori Dezsőnek a költészetével, és ez meghatározó volt az ő számára. Egyébként pedig a pécsi irodalom, a jelenkor folyóiratnak az akkori szerzői, ez a 80-as évek végéről, 90-es évek elejéről beszélünk, Csorba Győzőt, nagyon fontos név, meg Bertók László. Tehát ezek a szerzők ugye itt meghatározók a pécsi 20. századi irodalomban. Tehát itt van egy ilyen hagyomány, amiben nagyon egyértelműen el is helyezkedik a Méhes Károlynak a költészete. Ezer szállal kapcsolódik ezekhez a költészetekhez és ezekhez az emberekhez személyesen is. Ugyanakkor a mai kortárs, mondjuk egy középgenerációs irodalomnak egy abszolút fontos és sok folyóiratban a közléseivel megbecsült munkatárs, és számos kötete van, szép és egyre izmosodó és gazdagodó életmű.
4: Méhes Károly író, költő, újságíró. Azért hangsúlyozom mind a hármat, mert talán egyik segítségére van a másiknak. Ez egy klasszikus pálya?
5: Mindenképpen, az főleg, ha az ember olyan sokáig csinálja, mint én csináltam. Ugye rengeteg élményhez, tapasztalathoz, emberismerethez lehet jutni, még egy vidéki lapilapnál is. Én kultúrovatos voltam, de ez nem jelenti azt, hogy töröncsőtörésről ne írtam volna, vagy fölborult traktorról. Mindent meg kellett csinálni, és ezek óhatatlanul aztán beszüremkednek kis apró mozaik kockaként a művekbe is.
4: Az a kötet, amit most itt bemutattak, ez a Kezdővak. És azon gondolkoztam, hogy milyen fura, hogy ez a kép, ez nyilván egy látását elvesztett embert mutat, miközben a kis versek, alkotások benne számomra mind-mind életképek. Tehát ezeket valahol látni kell, vagy valamilyen szervünkkel látni kell.
5: Kicsit így talán ellentmondásos, meg főleg, hogy én az utóbbi időben azért fotózással is intenzíven foglalkozom, hogy ennyiből még diszonáns is lehet, hogy egy kötet címé emelődött a vak, de az egy nagyon markáns élményem volt, meg hát ezek szerint a vers is van annyira jó, hogy igazából a szerkesztők javasolták, hogy ez legyen a címe. Iskolai tanulmányunkból is tudjuk, hogy létezik olyan, hogy költői kép, tehát ugye ott is ezt a szót használja az irodalomtudomány, hogy képekbe gondolkodik az íróköltő, és hát ezáltal próbál láttatni olyasmit, amit ugye mindenki látott már valaha, de talán az irodalom által kicsit másképpen veszi észre.
4: A beszélgetésben felmerült, hogy esetleg valamiféle melankólia, lehangoltság, az élet végességéről való gondolkodás fűzi össze ezeket a verseket, de a legtöbb végén van egy csavar. Ennek van egy olyan szerepe, gondolom, én, mint befogadó olvasó, hogy egy kicsit kizökkenjek ebből az állapotból.
5: De egyrészt meg valamiféle feloldást talán. Persze mindenki tudja, hogy mi vár rá a legeslegvégén, és ennek vannak stációi. Nyilván ez elég mély elgondolkodásra készített mindenkit. Egy író ezt meg is írogatja szépen, de ugyanakkor meg mégiscsak valahogy próbál tovább lendülni, hogy a saját életét mindenképp szeretné még egy kicsit élni valameddig.
4: Mielőtt valaki azt hinné, hogy ezek ilyen, hogy is mondjam, érfelvágos versek lennének, egyáltalán nem azok. Most mondok két példát, az egyik, amikor arról ír, hogy az édesanyja folyton elhagyta a karóráit, és hogy az édesapjáit végül nem hagyta el. A másik meg, amikor az édesapja pulóveréről ír, és hogy tulajdonképpen egy más értelmezést kapott a ruhadarab, amikor végre sok idő után felhúzta. Szóval ezek a tárgyak, ezek akkor jelenthetnek akár vers témát is.
5: Igen, főleg amikor már valakiből csak a tárgyai maradnak hátra, és ezek azért időről időre előkerülnek, ez akkor mindig kap egy olyan fajta svungot, hogy belébújok, vagy a kardigánba bújok, a múltba bújok, hogy a vers egy kicsit ilyen hagymaszerűen rétegződik, hogy mindig van egy újabb rétege, le lehet fejtegetni.
4: Tandori Dezső nevét, ha említem, akkor röviden, hogy lehet megfogalmazni ezt a sajátos viszonyt, amiben voltak?
5: Ha röviden, sehogy. Csodáltam egyrészt, másrészt meg tényleg sehogy, mert egy olyan fantasztikus életműve van, ami valószínűleg még azok számára is felfoghatatlan, vagy inkább beláthatatlan, akik komolyan irodalomtudósként foglalkoznak vele, hiszen több száz könyvet írt mindenféle műfajban. És hát egy hihetetlen műfordítási életmű is van mindezek mellett. Csodálni való volt a munkabírása, meg a figyelme, meg a nyitottsága.
4: Két dolgot szeretnék még szóba hozni. Egyik sem általános szerintem egy költészeti életműnél. Egy kicsit bátortalan vagyok ezzel a szóval, mert úgy utólag szokták mondogatni. Az egyik a Papucs és Penót. Ez egy érdekes kikacsintás a költészeti írói világból. Én például a gyerekeimmel olvastam, mert ugye egy gyerek történetről van szó. A másik pedig a Forma egy, ami szintén nem egy hagyományos téma, ami bekerül egy ilyen típusú életműbe, ami költészeti.
5: A gyerekkönyvek alapvetően a gyerekeknek illottak, mármint a sajátjaimnak. Ezeket én úgy fejből mesélem, mesélgettem esténként. Ebből született a Papucs és Penót és Kitkat mesék. A Forma 1 az meg egy olyan dolog, hogy az alapvetően egy hobbi, amiből félig meddig ilyen szakma lett. Szívesen nézem a versenyeket, meg egy kicsit értek hozzá, meg ott vagyok már a futamokon, idestóban 40 éve, de ennél több jelentése nincs, pláne nem az, ami mondjuk így az irodalmi tevékenységre vonatkozik.
4: Hogy lehet segíteni a fiataloknak, akik ön után jönnek? Egyáltalán nem egyszerű versenyezni az online világ információ tömegével, meg néha idézőjeles művészeti alkotásaival sem.
5: Minden generációnak meg kell vívni ugye a saját harcát. Amikor én kezdtem, akkor az volt a baj, hogy kevés a terep. Volt két könyvkiadó Magyarországon, a Szépirodalmi meg a Magvető. Egy-két folyóirat volt, a nevesekben nehéz volt bekerülni. 40 évesen még fiatal költőkét emlegették az embert, mert nem volt egyetlen kötetese. Most meg pont az ellenkezője van, mindenkiből bármikor lehet költőíró.
4: Ez kérdés, is veszélyes.
5: Hogy nyomtatják-e a művét, de kisek kell lassan nyomtatni valóban, mert csinál blogot, csinál saját honlapot, az a tényleg a fő feladat, amellett, hogy azért nem árt, hogyha valaki jókat ír, hogy ez hogyan tudja minél nagyobb felületekre juttatni. De hogyha összességében nézzük, nyilván egy hatalmas potenciális közönsége van azoknak, akiknek ez ambíciója, hogy sok felé eljussanak.
0: A Pécs Lit Irodalmi Fesztiválról és Méhes Károly a Kezdővak című verses kötetéről hallottunk. Minden generációnak meg kell vívnia a maga harcát, hallottuk Méhes Károlytól. Zalán Tibor is megvívta a magáét a 70-es, 80-as években, amikor küzdött a Kádár rendszer puha diktatúrájával. A költő, prózaíró, színpadi szerző és dramaturg csaknem 50 év után végleg, vagy mégsem,

0: Értelen ember lévén teli vagyok félbehagyott kézirattal és el nem küldött elfelejtett verssel. Erre Géczi János költőbarátom hívta fel röhögve a figyelmemet, hogy lesz ebből még baj, öregem, és akkor valóban úgy éreztem, hogy ezeket kár elpazarolni, de ezek már megvoltak írva gyakorlatilag. Közöltem még talán az idén is a Látóban, de ezek már nem új versek. Tehát új verset már nem írtam 23 decemberre óta, és ahogy akkor bejelentettem, hogy leálltam és nem írok, ugyanúgy bejelentettem bármikor, hogy újrakezdtem az írást.
1: Akkor itt még lebegteted az újrakezdést.
0: Szerintem kizárt az újrakezdés, de ember vagyok, tehát gyönge vagyok.
1: Azért hagytad abba az írást, mert nyugalomra vágytál?
0: Igen, részben elegem lett attól a függőségtől, hogy arra ébredek, hogy nekem valamit meg kell csinálnom. 50 év teljesítmény centrikus időszak volt. A másik pedig az, hogy az ember egy bizonyos kort és egy bizonyos, ha félre nem értető tekintélyt elérve az irodalomban, már nem tudja kontrollálni azt, hogy hogyan teljesít. Mert elküldés megjelenik. Tehát a kontroll kívülről már nem jön. A kontroll belül pedig egyre halványabbá válik, mert egyre jobban elhiszed, hogy amit te leírsz, az úgy jó. Tehát időben kell abba adni. Azt is be kell valljam, hogy nincs nyugalmam. Tehát nem lett nyugodt az életem attól, hogy nem írok. Sőt, tanástalan vagyok. Egyelőre azt csinálom, hogy nekiláltam a Papírváros 5 kötetét újraolvasni, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem hozzá a ciklushoz, és nem emlékeztem, hogy mit írtam az első könyvekben. Lassan már az utolsóra sem emlékszem.
1: Veled egyébként mindig történik valami, vagy ha látszólag semmi különös, akkor is észreveszed a hétköznapi életben is az abszurdot. Akkor nincs késztetés, hogy ezt le kéne írni?
0: Van késztetés. Elmúlt 4 napban kórházban voltam, nem tudtam mit kezdeni magammal, és akkor neki láttam írni. De akkor arról írtam, hogy miért nem írok, és milyen jó, hogy nem írok, és milyen jó, hogy most írok, mert az írás az menekülés is. Ezt soha nem fogom kérni, soha nem fogom megjelentetni. De mi az abszurd ebben? Az, hogy a születésnapomon ülök egy kórteremben, és azt csinálom, amit megtagadtam egészen addig a pillanatig, hogy írok.
1: Említetted az 50 évet, majdnem 50 éve, 1979-ben született meg az esszéd, az Asztalan nemzedék, amely elég nagy port kavart. Abban a 70-es években feltűnt fiatal író vagy költő nemzedékről írsz, akiket a hivatalos irodalom nem akar befogadni. Most, hogy már kívülről nézed az irodalmi életet, mit gondolsz, ha jönne egy ilyen bátor, fiatal író, akkor mivel tudná ma így fölkavarni az irodalmi életet, ahogy te azzal az esszéddel?
0: Szerintem ma semmivel. Nagyon más lett a világ, jobb is lett, meg rosszabb is lett ilyen szempontból. Ma már nincs olyan, nincs tabu. Akkor minden tabu volt, ami a rendszernek a kritikájaként jelent meg.
1: Az jó, hogy nincs tabu, de akkor úgy kérdezem, hogy mi lenne szerinted az a téma ma, amit valakinek meg kellene végre írnia?
0: Mondhatnám, hogy az irodalmi élet nehézségesen aggaszt. Szerintem a fiatalok se találják meg, vagy legalábbis én nem látom, hogy megtalálnak azt a pontot, ahol robbantani lehet. Én azt gondolom, hogy az irodalomnak egyetlen dolog lenne az, ami rendszerváltáskor sem valósult meg, hogy az írók az íróasztalokhoz találjanak vissza. Nem kell itt beleszólni a közéletbe, nem kell egy írónak utat mutatni. Ugye annak idején a debreceni író találkozón, 90-ben Csóri Sándor volt a fő előadó, és én koreferáltam neki Balassa Péterrel, és ő azt mondta, hogy az íróknak most jött el az ideje, hogy induljanak be a parlamentbe, és mutassák meg az utat a demokrácia felé, és akkor én azt mondtam, hogy én Csóri Sándor nagyra becsülöm, de én pont fordítva látom, hogy az írók végre menjenek haza, és jönnek az íróasztal mellé, írják a műveiket.
1: Ha az irodalmi életet tehát nem is nagyon figyeled, azért olvasni olvasol. Igen. Kiket olvasol?
0: Egyetlen embert emelnék ki, aki megrendített. És ez az ember vitán fölülálló alkotó, ez pedig Horváth Imre. Most olvastam, ha jól emlékszem, a Kortársban jelent meg 5 írása. Mind az 5 az öregséggel és a halállal foglalkozik, és a betegséggel. De most, ha egy nagyon jelentős költő, nagyon erős nyelven ír akármit, akkor az az ember megérinti. Az egy fontos társadalmi tett. Ezek a fontos dolgok, hogy az ilyen művek megszülessenek. Most egy Lán Kornél nevű fiatalembernek a műveit olvastam. Nagyon izgalmas, több fiatal is sorolhatnék, akiknek a szemlélete, a hangja olyan, amilyet én nem tudnék létrehozni. De ezek karakteresek, ezek olyan dolgokról beszélnek, amik engem is érdekelnek. Tehát itt nincs elveszve semmi.

0: ebben az irodalomban. Hogyha sikerül felszámolni a politikában is meglevő szakadékot, de a szakadék egyre tágabb, úgy látom, és a fiatalokat egyre jobban kényszerítik arra, hogy valamelyik oldalra álljanak oda, és rákényszerülnek arra, hogy valamilyen irányba eltáncoljanak, és innentől kezdve el van veszve az a dolog, amit úgy hívunk, hogy eredetiség, bátorság.
1: Zalán Tibor, az író, aki nem ír. A fiatal költő nemzedék egyik jellegzetes hangú tagja Viola Sandra, aki ebbe a varástalanított világba visszahozná az ősi mítoszokat, meséket, hát ha segítenek oldani a szorongásainkat. Két új, még nem kiadott versét olvassa fel.
2: Most két egészen friss verset hoztam, még én sem tudom pontosan, hogy ez egy ciklus része lesz, egy kötet része lesz, vagy esetleg egy drámába fogom beilleszteni, ugyanis találkoztam egy bábművésszel, és valahogy nagyon egy hullámhosszon voltunk, és ő mondta, hogy hát írjak nekik egy darabot, de valami olyat szeretne, amiben különböző népek teremtés története is benne van, vagy ilyen ősi mitológiákból egy sajátot hozok létre. És hát ez tulajdonképpen álmaim felkérése, mert magamtól is ebbe az irányba indultam el, még a Covid alatt. És az is nagyon érdekes, hogy vajon miért a Covid alatt alakult ki bennem ez a költészeti, poétikus vonzalom, és miért erősödött most vissza. Ezen sokat gondolkoztam. Az egyik, hogy amikor jött a Covid, akkor szembesültem azzal, hogy lehet még olyan valódi életet fenyegető járványhelyzet, ami korábban elképzelhetetlen volt. És most egyébként ugyanezt éltem át a nyáron, egy környezeti gyász formájában, hogy lehet, hogy nem lesz elég víz, ivóvíz, hogy haldokolnak az erdők körülöttem, és ez szerintem olyan transzgenerációs szorongásokat hívott elő, amik lehet, hogy enélkül nem kapcsoltak volna be, viszont nem csak a szorongásokat hívta elő, hanem azt a vágyat is, amivel ez megoldható. Mert azért a régi közösségek is találkoztak élelmiszerhiánnyal, járványokkal, és valahogy megoldásaik, meséik, mitológiai megoldásaik voltak erre, és szívesen elmerülök egy ilyen világban, nem csak azért, hogy mondjuk a hagyományokat megőrizzem, és kezdjek velük valamit, hanem olyan széttöredezettségben élünk szerintem, ugye sokszor mondjuk, hogy varástalanított világban, és olyan, mintha egy kollektív nosztalgia lenne, amikor az ember egy kicsit valamit előhív ebből a hangulatból, és amikor azt mondjuk, hogy ősi társadalom, akkor kicsit olyan, mintha egy gyermeki nézőpontra is gondolnánk, ugye a mesék, mítoszok világával. És erre lett hangpróba ez a két vers, amit felolvasnék. Még nagyon bizonytalan vagyok egy olyan bábelőadáshoz szöveget írni, ami felnőtteknek szól, ráadásul vers vagy akár dalbetétekkel színesedhet. Ez még abszolút egy kísérleti fázis, de úgy gondolom, hogy ha nem sikerül, akkor legfeljebb lesz egy kis versciklus belőle, és az is visszaadja ezt a hangulatot. Az elsőnek az a címe, hogy A kis virrasztó. Emlékszem, amikor hetekig minden este sírtál. Féltél a sötéttől, az árnyak folyton változó formájától, legjobban pedig attól, hogy álmodban elfelejtesz. Hetekig nem akartál aludni. Azt mondtad azért, mert nem akarsz egy másik világba menni. Azt mondtad azért, mert rosszul megy neked a visszatérés. Milyen visszatérés? Kérdeztem. Hát az ébredés, felelted. Utána órákig álmos vagyok, mondtad. Az álmosság átítat sötétséggel. Magyaráztad. Ezért visszavágyódsz abba, a nappalon túli világba. Hosszú az út az elalvástól a felébredésig. A göncölszekér eldöcög az eperfa tetejétől a hegy csúcsáig. Kell neki 8 óra, hogy odaérjen. A hold az ablakpárkányról a rókahegy mögé bújik. Kell neki 8 óra, hogy odaérjen. Tehát 8 órányi járóföldre van az alvás az ébredéstől. Nem akarok olyan messze menni, mondtad, és napokig öleltél, virrasztottál. Enyém, a föld szépségéért halálával tartozik az ember, és húsával, csontjával, vérével. Szám a hívásé, térdem az alázaté, szemem a kísértéseké, bőröm az el nem rejtettségé, tüdőm a megkönnyebbülésé, agyam a felhőké, húsom a férgeké, csontom a köveké, Vérem az ősöké, szívem a ritmusé, orrom az ösztönöké, ölem a szerelemé, arcom a tükröké. Csak a kezem az enyém, amellyel ezt most leírhatom.
1: Viola Sandra olvasta fel két versét.

Ez volt az Irodalmi Újság szeptember 13-ai száma. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Németh László volt. A szerkesztőt Nánási Anikót hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT készítette. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívem, már előfizethető a kincses kalendárium. Emlékszel, tavaly a mamának is vittünk egyet.
2: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink, ma délben a Turai Nagyboldogasszony templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Tura a Galga völgyében, Budapesttől 50 kilométerre keletre fekszik, ott, ahol a Mátra szelidné váló lankái beleolvadnak az Alföld végtelen síkjába. A 2001 óta városi rangú település kezdetben az Ákos nemzetség ősi birtoka volt. 1544-ben török kézre került, de nem néptelenedett el, és temploma is átvészelte a hódoltságot. A Váci Egyházmegyei Almanak szerint 1320-ban Turán a mennybe fölvett boldogasszony tiszteletére szentelt templom állt. A szentély alapja, a megmaradt déli fal és a torony román stílusra utalnak, de később gótikus átalakításon ment át. Az 1911-ben lezajlott teljes körű átépítés egészen megváltoztatta jellegét, egyszerű tágas csarnok lett. A magyar szenteket ábrázoló színes üvegablakok tervezője Kákonyi Asztrik Ferences festőművész. A Turai Nagyboldogasszony templom 28 méter magas tornyában két kis harang, egy közép harang és két nagy harang lakik. A 621 kilós Szűz Mária harangot 1978-ban, a 980 kilós magyar szentek harangját pedig 1997-ben öntötte Gombos Lajos őrbottyánban.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál Sipos Ildikó, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
2: A pénzügyminiszter szerint 1000 milliárd forint alatt volt az állami folyószámla egyenlege, amikor a Tisza átvette a kormányzást. Orbán Viktor a Fidesz elnöke köccsei beszéde után azt mondta, a Tisza párt ismét brüsszeli gyarmatot akar csinálni Magyarországból.
1: A kormány módosít az örökbefogadás szabályain. Erről a jövőben a szakemberek döntenének, mondta Magyar Péter miniszterelnök.
2: Mesekönyv jelent meg a Sugó Tambura zenekarról. A sükösdi gyerekekből álló együttest még májusban az országgyűlés alakuló ülésén ismerte meg az ország.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Következzenek a részletek, a szerkesztő Farkas György. A pénzügyminiszter szerint 1000 milliárd forint alatt volt az állami folyószámla egyenlege, amikor a Tisza átvette a kormányzást. A Krónikának nyilatkozó közgazdász azt mondta, ez historikusan alacsony szint volt. Csüri Fanna Noa összefoglalója.
3: Valóban ki volt söpörve a padlás. A költségvetésnek a folyószámlája 1000 milliárd forint alatt volt.
4: Hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter az idei költségvetés módosításának parlamenti vitáján, amelyről közösségi oldalán is megosztott egy bejegyzést. Kármán András hangsúlyozta, az állam erről, azaz a kincstári egységes számláról teljesíti a kifizetéseket, a nyugdíjakat, béreket. A KESZT úgy kell elképzelni, mint egy családi vagy vállalkozói bankszámlát. Minden bevételt és kiadást ezen a számlán kezelnek, magyarázta az állami folyószámla működését a portfólió vezető elemzője.
5: Mivel ezek a bevételek és kiadások időben el tudnak térni egymástól, ezért ez egyfajta ilyen, hát szép szóval mondva, likviditás menedzsment, vagyis mindig figyelni kell arra, hogy elegendő mennyiségű pénz legyen ezen a számlán, mert ha valamiért váratlanul nem jön be egy tervezett bevétel, vagy hirtelen keletkezik egy eseti kiadás, amit gyorsan kell teljesíteni, akkor nem mondhatja azt az állam, hogy hát bocsánat, de erre most nincsen pénze, mindenki várjon még pár hónapig, amíg bejön elég adó.
4: Madár István a Krónikának azt is elmondta, hogy a kincstári egységes számlán a 2000-es évek pénzügyi válsága előtt néhány 100 milliárd forint volt. Az akkori helyzetből tanulva azóta viszont általánosságban néhány 1000 milliárd forintot tart az állam a számlán. Hozzátette, az 1000 milliárd forint alá csökkent egyenlegből, tehát az látszik, hogy az előző kormány gazdálkodási fegyelme a választások előtt fellazult. A pénzügyminiszter közösségi oldalán arra is emlékeztetett, hogy a Tisza kormány ezt az összeget 5000 milliárd forint fölé emelte. A portfólió vezető elemzője ezzel kapcsolatban kiemelte, ez elsősorban annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban nagyot javult az államadósság finanszírozási helyzete.
5: A kormányváltás után megjött a bizakodás abban, hogy a magyar gazdaság, a magyar költségvetés helyzete is sokat fog javulni, és ezért az állam egyre olcsóbban és egyre nagyobb kereslet mellett tudott kibocsátani állampapírokat. Ez jelenti egyrészt a hagyományos forint állampapírpiacot, de jelenti azt is, hogy devizaadósságban is tudtunk előre lépni. Ez a pénz, ami befolyt ilyenkor a finanszírozóinktól, a befektetőinktől, ez is természetesen erre a kincstári egységes számlára megy.
4: Madár István hozzátette, az új kormány felállása óta a havi hiány számok is kisebb. Lettek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem apad olyan gyorsan a folyószámla állomány.
1: Orbán Viktor harcot hirdetett. A Fidesz elnöke azt mondta, eddig türelmesek, méltányosak voltak, lenyelték a sértéseket, de 5 hónap Tisza kormányzás után ennek vége, eljött a nemzeti ellenállás ideje. A Fidesz elnöke köccsei beszéde után közösségi oldalán közölte, vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felveszik a kesztyűt, mostantól harcolni fognak. A bejegyzéshez csatolt, a köccsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, ők a jobb oldal, küldetésük Magyarország önállósága. A volt kormányfő azt állította, ezzel szemben a Tisza párt ismét brüsszeli gyarmatot akar csinálni Magyarországból. A nagy nehezen visszagyarmatosított gazdaságot visszaadná a külföldieknek.
6: Egy ki a pénz, és tönkre fogják tenni a nagy magyar cégeket, és át fogják adni a külföldieknek.
1: 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő, Tradíciókért nevű alapítványa.
2: Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL híradó a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az alapítvány tavaly év végén 15 millióra pályázott az NKA-nál. 15 milliót kértek, ám a pályázati űrlapon üresen hagyták azt a részt, ahová be kell írni, mire kérik a támogatást. A költségterv indoklásaként csak annyit írtak, ekkora összegre van szükségünk a programok sikeres megvalósításához. Szintén pályáztak a választások előtti titkos NKA pályázaton, ahol 17 milliárd forintot osztottak szét. Itt 20 milliót ítéltek meg az alapítványnak. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő azonban az RTL megkeresésére közölte, ezt az összeget már visszafizették. A támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított.
1: Magyar Péter országjárása első állomásán Veszprémben azt mondta, olyan szinten volt kiüresítve az államkassa, hogyha a választásoknak köszönhetően nem lett volna pozitív várakozás a piacokon és a befektetők körében, akkor április végén akár fizetésképtelen is lehetett volna az ország. A kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar állampolgároknak újra kezet kell nyújtaniuk egymásnak, és újra kell tudniuk beszélgetni egymással. Összefoglaló Felszegi Csabától.
7: Magyar Péter miniszterelnök a fórumon arról beszélt, jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét.
8: Lezárult egy korszak. Nem azt jelenti, hogy nem kell megkapni a büntetését annak, aki bűnt követett el, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani. Újra kell tudni beszélgetni.
1: A gyermekek szeretetéért tüntették ki a Bicskei Gyermekotthon, később pedofíliáért elítélt igazgatóját.
2: Fáradhatatlanul végzett munkája eredményeként biztonságot és kiszámíthatóságot teremt a gyermekotthon falai között élő gyermekek és fiatalok számára. Ezt írták Vásárhelyi Jánosról, amikor megkapta 10 évvel ezelőtt a Magyar Bronz Érdemkeresztet. Az indoklást a 444 kérte ki a miniszterelnökségtől. A kitüntetésre Balog Zoltán püspök akkori miniszter tett javaslatot Orbán Viktornak.
1: Magyar Péter szombaton bejelentette, a kormány módosít az örökbefogadás szabályain. A miniszterelnök szerint egyértelmű, hogy nem egy politikus dolga eldönteni ezt a kérdést. A jelenleg hatályos a Fidesz által gyermekvédelminek nevezett, a jogvédők szerint melegellenes törvény alapján ma Magyarországon gyakorlatilag csak a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása kell ehhez. Az örökbefogadásról a jövőben a tervek szerint szakemberek döntenének. Decsényi Dávid összeállítása.
9: Jelenleg a házaspárokat előre sorolja a törvény, amikor felajánlanak nekik egy gyermeket örökbefogadásra. Márpedig a meleg párok csak bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek, ami alacsonyabb szintű a házasságnál. Így ők jellemzően egyedülállóként jelentkeznek örökbefogadásra. Zoller Andrea, az örökbefogadással foglalkozó Fészek alapítvány vezetője elmondta nekünk, milyen tapasztalatokat szerzett egyedülálló, meleg örökbefogadókkal.
10: HIV pozitív anya gyermekét fogadták örökbe, hepatitis C-s anyának a gyermekét fogadták örökbe, nagyon addikt, nagyon komoly szerhasználó anyának a gyermekét fogadták örökbe, extrém foraszülött, több agyvérzésen átesett gyermek örökbefogadását vállalták ezek a családok, vagy egyedülálló nők, férfiak, azért, mert gyermeket szerettek volna.
9: Az alapítvány vezetője leírta az örökbeadási folyamatot is.
10: Úgy képzelje, ha mondjuk születik egy kisbaba, aki mondjuk, uram, bocsánat, 26. hétre a származása miatt nehezített, gondozatlan volt a terhesség, vagy pedig az édesanyja szerhasználó volt, vagy van valamiféle olyan egészségkárosodása a gyermeknek, ami mondjuk így nehezíti ezt a folyamatot, hogy boldogan hazavinnék a családok, hiszen mindenki általában egészséges újszülöttet szeretne örökbe fogadni, akkor végig kell kérdezni egy alapítványnak és a 300 várakozó, minden házas pártnak kell kérdeznie, hogy szeretnék-e ők örökbefogadni ezt a kisgyermeket, és csak utána lehet felajánlani egyedülálló várakozóknak.
9: Az örökbefogadási szabályozás módosításának mikéntjéről egyelőre többet nem árult el Magyar Péter miniszterelnök.
1: Mesekönyv jelent meg a Sugó Tambura zenekarról. A sükösdi gyerekekből álló együttest még májusban ismerhette meg az ország, amikor a miniszterelnök meghívására felléptek az országgyűlés alakulőülésén. A Sugó Tambura zenekar Varázslata című könyv ennek a történetét mutatja be. Bújtás Szintia és Csüri Fanna Noé összeállítása.
4: Az országgyűlés májusi alakuló ülésén egy egész ország megismerhette a Sugó Tambura zenekart. Ez ihlette meg Gondár Flórát és Gecsei Ádámot. A szerzőpáros úgy döntött, hogy a zenekar történetéről mesekönyvet írnak.
11: Ha megnézzük a Sugó Tambura zenekarnak a fellépését, illetve az eddig életútját, akkor pont ez a mesei motívum az, ami megjelent nekünk a szemünk előtt, és úgy gondoltuk, hogy ezt milyen jó lenne feldolgozni. És akkor megkerestem Nép Zsoltot, hogy ki vagyok, mivel foglalkozunk, és úgy gondoljuk feleségemmel, hogy szeretnénk nekik egy mesekönyvet készíteni. Pro bono vállaltuk az egész mesekönyvnek az előállítását, illetve időközben a Győri Palatia nyomda és kiadó Kft. Is az ügy mellé állt, és 1000 darab kötetet ingyenesen nyomtatott ebből a mesekönyvről.
4: Mondta Gecsei Ádám, a könyv egyik szerzője a Krónikának. Hangsúlyozta, a mese elkészítésében fontos szerepet játszott Nébl Zsolt, a zenekar alapítója és vezetője.
11: Elég mesés maga az egész történet, hiszen csak gondoljunk bele, hogy ezek a bácskai faluból jövő kisgyerekek egyszer csak azon kapják magukat, hogy felkérik őket, hogy a parlamentben zenéljenek. Ez is már elegendő lenne ahhoz, hogyha így a valóságot leírnánk, de természetesen próbáltunk kicsit színesíteni a történeteken, illetve Koronkai Dorottya illusztrátor, ugye az összes gyermeket belerajzolta a könyvbe, próbálta az ő stílusjegyeiket nézni, illetve azt, hogy milyen hangszeren játszanak, vagy éppenséggel azt, hogy tényleg ők milyen karakterek.
4: A társszerző emellett arról is beszélt, hogy szerinte mi a könyv legfőbb üzenete.
11: Szerintem ez a legfőbb üzenet, hogy a gyermekek elhiggyék azt, hogy igenis bármire képesek, és hogy vannak olyan jó mentorok az úton, akik tényleg bármiféle hátsó szándék nélkül azon vannak, hogy segítsenek nekik, és Nébl Zsolt pont ilyen. Tényleg azon van, hogy ez a zenekar, és ezáltal a gyermekeknek is jobb legyen, hiszen azért a zenének a pozitív hatása, ereje az már évszázadok, évezredek óta megmutatkozott, és ez most sincsen másképp.
4: Gecsei Ádám hozzátette, bár a mesekönyv elsősorban gyermekeknek szól, a felnőttek számára is edukatív jelleggel bírhat.
1: Radikálisan átalakítaná az utónévkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu.
2: Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek az addigi listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést, és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást. Állást írja a portál.
0: Kossuth Rádió.
12: Újra mindenkié.
1: Csak nem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítette ki már a virradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt.
2: Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Több épületben károk keletkeztek. A tűz 3000 hektárnyi erdőt, bozótot és alacsony növényzetet ért el. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezítette. Az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A térségből kimenekítetteket egy sportcsarnokban helyezték el.
1: Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el, az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon.
2: Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek, a vonatokat az ukrán hatóságok megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az éjszaka csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régió, valamint az Azovi, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett. A tatárföldi Nyizsnyekámszkban ketten meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Csapást mértek egy zaporizsiai atomerőműnek dízel üzemanyagot szállító tartálykocsira is.
1: Lódorás veszélyre figyelmeztetnek az erdészek. A kora őszi időszakban van a párzási időszak. Azért gyakoribbak a támadások, mert a fészket védik agresszíven a lódarazsak. A napokban a Romhány és Alsópetény közötti Prónai kilátóban találtak lódarás fészket. Több kirándulót meg is síptek a rovarok. Falucska Évet összeállítása.
13: Két esetben történt csípés, olyan csípés, amiről tudunk, ahol orvosi beavatkozásra volt szükség.
14: Horváth Barnabás, az Ipolyerdő ZRT főmérnöke számolt be a Romhány és Alsópetény közötti Prónai kilátóban történt lódarás támadásról. A 23 méter magas látványosság népszerű a kirándulók körében, és a kék túra útvonala is közel van. Évente 10-11 ezeren is felkeresik. Bár a lódarazsak általában sötét helyre, faodúkba építkeznek, ezúttal, nem szokványos módon, a kilátó második szintjén az egyik pihenő padba fészkeltek be.
13: Ebben az időszakban kezdődik meg a darazsak párzása, mert télire csak egy megtermékenyített nőstény darázs, a jövő évi királynő fogja túlélni a telet, a többiek elpusztulnak. És ez vélhetően most itt augusztusban, ez egy újonnan pár óra vagy pár nap alatt elkészített darázsfészek, amiben már nem olyan sokan voltak.
14: A lódarás csípése fájdalmasabb lehet, mint a méhé. Fullánkja nem szakad be a bőrbe, így egy állat akár többször is meg tudja csípni áldozatát. A legnagyobb kockázatot azonban az arra adott reakció jelenti. Az allergiásoknál egyetlen csípés is anafilaxiás sokkot okozhat. Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, mert nagyon gyors orvosi beavatkozásra és terápiára lehet szükség, mondta Treszl Gábor mentőtiszt.
15: Megjelenik mondjuk egy légúti probléma, tehát egy gombócérzés a torokban, a torok elkezd duzzadni, és ez elzárja a légutakat, ez sajnos gyors halálhoz vezet, vagy megjelenik egy légzési probléma, nehéz légzés, sipoló légzés, majd egyre fokozódó légzéselégtelenség, vagy adott esetben mondjuk egy keringési probléma, tehát hirtelen szédülés, ájulásérzés, ájulás, vérnyomás esés, ez általában verejtékes, sápadt bőrrel szokott járni, vagy pedig szimultán jelenik meg mondjuk egy gyomorbélrendszeri tünet, például hasmenés, meg egész testre kiterjedő csalánkiütés.
14: Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy lódarazsakkal az ország bármelyik erdős területén találkozhatnak a túrázók. A késő nyári, kora őszi időszakban éri a legtöbb támadás a kirándulókat. Ezért fokozott óvatosságra intenek mindenkit.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. A munkaterület előtt a forgalom lelassul, kisebb torlódásra kell készülni. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják. A forgalmat csütörtökig terelőútra irányították át.
1: Nézzük, hogy mi a helyzet a fővárosi utakon.
16: Jó napot kívánok! A fővárosban csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Fasorta a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 7. kerületben az Izabella utca, Jósika utca kereszteződésben útszűkületen kell áthajtani, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Időjárás.
1: Milyen időjárásra számíthatunk a nap hátra lévő részében, kérdezem a meteorológust.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Tamás vagyok. Délután az ország nyugati részén tovább növekszik a felhőzet, de legfeljebb itt-ott fordulhat elő gyenge eső, esetleg kisebb zápor. Az ország keleti részén marad a változóan felhős időjárás néhány órás napsütéssel, és 20-25 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Éjszaka azonban már az ország keleti részén is növekszik, vastagszik a felhőzet, és holnap jellemzően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. A felhőzet azonban nem lesz túl vastag ahhoz, hogy jelentős mennyiségű csapadékot adjon. Ugyanakkor az ország több pontján számíthatunk átmeneti kisebb eső vagy zápor kialakulására. Az északnyugatira forduló szél kissé megélénkül holnap nagyobb területen is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 17 fok között alakul, holnap pedig 19 és 25 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Önök a Déli Krónikát hallották, a szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Demetímea, technikai munkatársak Seres Bea és Rozvola Zoltán, a bemondó Szlotta Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikót hallották. Viszont hallásra 17:30 az Esti Krónikában.
0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
18: Nem botlottak az NB1-es csapatok a labdarúgó Magyar Kupában, a Győr és a Ferencváros is magabiztosan győzött a női kézilabda bajnokok ligájában. Molnár Attila 8. lett 400 méteren a budapesti atlétikai világdöntőn. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Matus Béró 3 góljának is köszönhetően 7-0-ra győzött a címvédő Ferencváros Debrecenben az NB3-as Deac ellen a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában. Ezzel bejutott a 32 közé, csak úgy, mint a Kispest Honvéd, amely Baján szintén 7-0-ra nyert. Az első osztályú klubok közül a Paks, a Debrecen, a Nyíregyháza, a Kisvárda, a Vasas és az MTK is biztosította a helyét a 32 között. Várhatja a következő kör sorsolását a Diósgyőr is, amely az új vezető edzőjével, Feckó Tamással az NB2-es csapatok csatájában 4-1-re bizonyult jobbnak a vendég Videótonnál, visszavágva a bajnokságban elszenvedett vereségért. A Fradi vezetőedzőjét, Borbély Balást Molnár Mátyás kérdezte.
19: Nagyon profilált hozzá a csapat, a játékosok nagy energiával és hatalmas intenzitással játszottak, főleg az első fél időben. Jól alakult számunkra a mérkőzés, hogy első 10 percben, vagy 15 percben már tudtunk 3 gólt rúgni, irányítottuk a mérkőzést. Végül is természetesnek veszük, de láttunk már olyan kupameccset, hogy ez nem mindig természetes, úgyhogy nagyon örülök a játékosok hozzáállásának és a minőségnek is, amit mutattak.
20: Az új játékosok közül volt, aki bosszankodott, hogy nem úgy sikerült talán számára a mérkőzés, volt, aki triplázott, mi a mérleg, ilyen 50-50%?
19: A lényeg az, hogy játszottak 70 percet, hogy van egy 70 perc a lábukba, azért felvették a játék ritmusát szerintem. Matus Béró tudott 3 gólt rúgni, az egy jó lelki löket. Birmancevicnek is meg voltak a helyzetei. Ebben nem csinálunk tragédiát, azért tapasztalt és minőségi játékos, és a következő mérkőzésekben majd jönnek a gólok is.
20: Voltak visszatérők is, ugye Madarász, Maiga, akik hosszú sérülés után játszhattak újra. Ők milyen állapotban vannak, mennyire bő ilyen tekintetben a keret, mit kapott tőlük?
19: Játékra kész állapotban vannak, másképp nem raktuk volna be őket, ennek örülök. Hosszú kiadás után tértek vissza, most akár Madarász, akár Maiga, Kovacsev is majdnem, hogy egész nyárat sérült volt. Örülök, hogy visszatértek a srácok, és bővült a keret, nyíltak újabb lehetőségek.
20: A csapat egység szempontjából, hogy áll a helyzet, azért sok játékos érkezett, a szakmai stáb is új, most már eltelt jó néhány mérkőzés, jó néhány hét hónap. Voltak olyan játékosok, akik ugye nem is léptek pályára, de mégis itt voltak a csapattal.
19: Mert szeretném, hogy mindenki átélje ezt, mindenki részese legyen, akár sikernek, vagy akár a sikertelenségnek, de ez alatt a 3 hónap alatt sikerül összekovácsolni a bandát, hogy mindenki elismeri, respektálja a másikat, elfogadja a másikat, úgyhogy hiszem azt, hogy ez az idő múltával még csak jobb lesz.
18: A Fradi vezetőedzőjét, Borbély Balást hallották. Ma újabb 8 mérkőzést rendeznek a labdarúgó Magyar Kupában a 32 közé jutásért. Az NB1-es csapatok közül az Újpest Dorogon, a Puskás Akadémia Mezőrsön, az Alaegerszeg Dunaharasztiban, az Eto pedig Karcagon lép pályára. Az angol labdarúgó Premier League 4. fordulójában a Liverpool az Anfielden gól nélküli döntetlent játszott a Fulhammel, a hazaiaknál Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Kerkez Milos a második félidőre állt be. A Bournemouth otthon 2-2-re végzett a Brentforddal, a vendéglátóknál Tóth Alex a kispadról nézte végig a meccset. Mindkét magyar csapat magabiztos sikerrel vette hazai pályán a csoportkör második fordulóját a női kézilabda bajnokok ligájában. A Győri Eto 35-25-re verte a dán Nyköping együttesét, a Ferencváros pedig 40-29-re múlta fölül a szlovén Ljubljanát. Az FTC irányítóját, Bordás Rékát Virányi Zsolt kérte interjúra.
21: Mi volt az a taktika a meccs előtt, amitől ez ennyire jól sikerült, mert nem volt most gyenge pontja a Fradinak?
22: Elég jó flóban van a csapat, ezt éreztük a Budusnoszt elleni meccsen is. Próbáltuk ezt átmenteni erre a meccsre is, és próbálunk építkezni meccsről meccsre. Ez sikerült helye közel.
21: Tavaly a Ferencváros 2 veresége kezdett a BL-ben, most ez egy másik Ferencváros, 4 olyan játékos jött, akik szintén minőséget képviselnek.
22: Tanultunk a tavalyi évből, és tudtuk, hogy nem szabad így belekezni, főleg egy BL meccsbe. Nagyon büszke vagyok magunkra.
21: A szünetben, amikor 21-12 volt, már 9 gólos előny, akkor mit kért a edző Jenzel Mester, mert 5-1-es rohammal indult a második félidő, és megint jöttek a lerohanás gólok is.
22: Az, hogy ne álljunk meg és folytassuk tovább, sőt, kapcsoljunk rá még egy ütemmel, hiszen a Budusnoszt ellen nagyon nem jól kezdtük a második félidőt, és mondtuk, hogy ezen még javítani kell. Úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy akkor elkapcsolunk még egyet.
21: Hol dölt el ez a mérkőzés? A szünetben ugye már 9 gólnál tudtuk, hogy kié a két pont, de mivel nyertetek? És a Jubjana ennyivel gyengébb?
22: Szerintem kijött a két csapat közti különbség, gondolok itt fizikálisan is. Szerintem ők már elfáradtak. Van egy-kettő olyan rutinosabb játékosuk, de még egy fiatalabb csapat. Ez is különbség volt.
21: Mint ez a felszabadult játékot is eredményezni. Tehát azt látom, hogy sokkal többet tudtok mosolyogni, és ez mekkora erőt adhat a folytatásra, hiszen 9 gólos győzelem Podgoricában, itt ugye 11 gól, és volt 15 is.
22: Szerintem nagyon, az önbizalomnak is ez nagyon jót tesz. Most egy nagyon jó időszakban vagyunk, vagy nagyon jó flóba kerültünk, amit próbálunk átvinni meccsről meccsre.
18: Bordás Rékát hallották. A női kézilabda NB1-ben az Esztergom 42-25-re győzött a vendég Moson Magyaróvár ellen, a Debrecen szintén otthon 29-22-re bizonyult jobbnak az Albafehérvárnál. További eredmények: Budaörs Eszterházi SC 34-25, Vasas Vác 26-29 és Kisvárda Szombathely 29-29. Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban a Gyöngyös 35-33-as sikerrel távozott Balatonfüredről. Csurgó Pler Budapest 23-23, Neka Eger 28-22 és Szigetszent Miklós Budai Farkasok Rév 25-24. Molnár Attila 8. helyen ért célba a 400 méteres síkfutás fináléjában a budapesti atlétikai világdöntőn a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Takács Boglárka 100 méteren, valamint Mátósára 400 méter gáton nem került be a döntőbe. A férfiaknál az amerikai Kenneth Bendarek, a nőknél honfitársa Melissa Jefferson Wooden győzött 100 méteren, a női 800 métert a svájci világranglista vezető Audrey Verro nyerte. Női 1500 méteren a lengyel Claudia Kazimierska ért elsőként célba. A férfi távolugrás a görög Miltiadis Tentoglu sikerét hozta. A 400 méteren 8. helyezett Molnár Attilával Somogyi Zsófia beszélgetett.
3: Azt nem mondom, hogy 100%-osan elégedett vagyok, de mindent kihoztam magamból, amit most úgy éreztem, hogy van bennem. A lelkemet kifutottam, akárhol próbáltam gyorsítani a távnak bármelyik részen, azt éreztem, hogy a testem ezt nem tudja, nem bírja. Ebből sérülés lesz, hogyha túlerőltetem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy toltam, ahogy tudtam, de egyszerűen nem engedte a testem. Minden teljesítő képességnek van határa, és azt éreztem, hogy egy ilyen hosszú szezonnak ez most ebben észszerű, vagy logikus, hogy ez megtörténik. Felennyit nem futottam egy évben. Haragudni nem tudok magamra, köszönöm mindenkinek, aki szurkolt, érdemes szerettem volna rá lenni, remélem az voltam. Összes többi futásomnál is szeretnék erre jönni.
5: Nagyon durva szezonod van, egy EB negyedik helyjel is. Mentálisan vagy fizikailag a megterhelőbb?
3: Én most már azt érzem, hogy mentálisan. Ennyiszer felszívni magam, ennyiszer rajtgépbe úgy beleállni, hogy akkor mostantól minden század másodperc számít. Ennyiszer megfeszülni, ellazulni, és azt érzem, van olyan, hogy két verseny között egyszerűen nem lehet ellazulni. Ezt is szoknom kell ezen a szinten, mert ez most nem az a fajta jó kocogjuk, letök mindegy, milyen lesz, mert nem álltam úgy rajtgépbe, hogy jó, hát ez most kb. Mindegy, nem ilyen nem volt, és nem is szeretnék ilyet, és ez hosszú távon megterhel. Nyomtam eddig is, ezután is fogom, majd levegő.
18: Érdi Mária negyedikként zárta a vitorlázó Ilka 6-os hajóosztály írországi világbajnokságát. A címvédő Ferencváros és a Vasas játssza a férfi vízilabda magyar kupa ma 18 órakor kezdődő fináléját. A sorozatban 9. sikerére hajtó FTC a Komjádi uszodában zajló 4-es döntő elődöntőjében 28-10-re győzte le a 13 év után újra 4 közé jutó Kaposvárt. A másik találkozón a Vasas meglepetésre simán 19-13-ra nyert a BVSC ellen. A címvédő brit Lando Norris a McLarennel rajtolhat az érről a Formula 1-es spanyol nagydíjon. Őt a VB éllovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel és a holland Max Verstappen a Red Bull-lal követheti, míg a negyedik és az ötödik helyről a két Ferrari-val a brit Lewis Hamilton, valamint a monakói Charles Leclerc vághat neki a ma 15 órakor kezdődő futamnak, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Jelena Rybakina nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes döntőjét, a holnaptól világranglista vezető kazak játékos három játszmában győzött a címvédő fehér orosz Arina Sabalenka ellen. A férfiaknál a német Alexander Zverev és az amerikai Ben Shelton játsza a finálét New Yorkban. A háromszoros paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia kategóriájában 100 méter háton, Száraz Evelin pedig 100 méter mellen ezüst, míg Iván Bence ugyancsak 100 méter mellen bronzérmet nyert a törökországi paraúszó Európa-bajnokság záró napján. Kedves hallgatóink, a sportvilág végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Műsorajánló.
7: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: 30 perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin.

0: világ legidősebb embere. Új világtérkép törekvések. Egy német kápolna új funkciója. Velencei Filmfesztivál. Zenéjét leggyakrabban az eklektikus kelta jelzővel illetik. Lorena Isabel Irin McKennitt kanada énekesnő száma szóladásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! 117 éves a világ legidősebb embere. A brit Ethel Caterham még a Titanic katasztrófája előtt született, így elképesztő történelmi korszak tanúja. Ráadásul egy másik különleges rekordot is magáénak tudhat. Ő a legidősebb ember a Földön, aki sikeresen legyőzte a koronavírust. Hogy mi a receptje ennek az életerőnek? A következő néhány percben közelebbről is megismerjük a történetét, és megpróbáljuk kideríteni a hosszú élettitkát is. Barta Bernadett összeállítását hallják.
1: Jelenleg a világ legidősebb embere a 117 éves Ethel Caterham. A brit hölgy augusztusban ünnepelte születésnapját. Azonban a valaha volt legidősebb hitelesen dokumentált ember a francia Jean Calment volt, aki 122 évet és 164 napot élt. Csak viszonyításképpen... Egy ember a világon 73-74 évet él várhatóan. Persze vannak olyan országok is, ahol ez magasabb lehet, de nagyon sok múlik az egyéni életmódon. Kicsit térjünk ki az úgynevezett kék zónákra, ahol az átlagnál magasabb élettartam várható világviszonylatban. Ezeken a területeken nem csak sokáig élnek, de egészségesebbek is azok a boldog nyugdíjas évek. A japán Okinawa és az olasz Szardínia szigete is egyike a kékzónás területeknek. És hogy mi a sziget lakók titka? Leginkább a jó szokások. Az étkezések nagy arányban növényi alapúak, kevés húst esznek, emellett cukrot és szénhidrátot se sokat fogyasztanak. A mozgás pedig lehet, hogy csak egy séta, de mindennapos. Nem beszélve a lépcsőzésről, de átmozgatja a kékzónásokat, a kertészkedés is. Persze lelküket is táplálják, hiszen szoros családi kötelékeknek és barátságoknak köszönhetően szellemileg is frissek maradnak a szociális kapcsolataik révén. Japánban például jelentősek a támogatói körök is. Na de vissza a 117 éves Ethel Caterhamhez. A brit hölgy esetében a jó genetika is alapja lehet a hosszú életnek, hiszen egyik lánytestvére, Gladys, 104 évet élt. Ethel egyébként 97 éves koráig autót vezetett. Szeret kertészkedni és nagyon kedveli a klasszikus zenét. 2025. szeptemberében igen nagy öröm volt számára, hogy harmadik Károly, az Egyesült Királyság uralkodója látogatta meg személyesen abban az idősek otthonában, ahol az idős hölgy lakik. Ethel már 1976 óta özvegy. Férjét, Normant, a brit hadsereg alezredesét még 1931-ben ismerte meg. Két évvel később keltek egybe, így 43 évig voltak házasok. Az asszony két lánya sajnos nem élhette meg, hogy édesanyjuk legyen a világ legidősebb embere. Ezt a titulust 2025 áprilisában örökölte meg, miután 116 éves korában hunyt el a brazil apáca, aki Ethel előtt volt a legidősebb ember a világon. A brit hölgy egyébként a Guinness World Records szerint a legidősebb ember, aki túlélte a Covidot 2020-ban, hiszen 110 éves korában kapta el a betegséget, és szerencsésen meggyógyult belőle. A hosszú életkor titka tehát a mozgásban, egyéni jó életmódban keresendő leginkább, és reméljük, Ethelt még jó sokáig köszöntheti a világ a születésnapján.

0: India folyamatosan nyomódik Ázsia felé, ami miatt a Himalája hegység még ma is növekszik, formálva a környező országok domborzati térképét. Sok országban a tengerparti erózió és az áradások miatt változik a szárazföld alakja. Egyes országok tengerparti feltöltésekkel, mesterséges szigetek építésével aktívan növelik a szárazföldi területeket. Csak néhány példa arra, hogy a Föld folyamatos mozgásban van és változik, ami idővel az országok természetes térképét is átformálja. Tóth Vali beszámolója következik.
1: Baj van a térképekkel. Mondhatnám úgy is, már a térképekkel is baj van. Ugyan mi baj lehetne, kérdezhetnék joggal, hiszen az útrakelők évszázadok óta térképekről tájékozódtak, legalábbis az internet és a GPS felfedezése előtti korszakban. Nos, a gond az, hogy a jelek szerint a több száz éve használt és általánosan elterjedt térképek nem tükrözik pontosan az egyes kontinensek nagyságát. A probléma komolyságát jelzi, hogy az egyik legnagyobb nemzetközi szervezet, az ENSZ, most a közgyűlésén is foglalkozott vele. A jelenleg leginkább elterjedt úgynevezett Mercator térképen például Afrika szinte akkorának látszik, mint Grönland, pedig valójában 14-szer nagyobb annál. Ezért a közgyűlésen Javítsuk ki a térképet címmel határozatot fogadtak el egy új világtérkép az egyenlő földnévre keresztelt verzió bevezetéséről. Ez ugyan arányosabban mutatja az egyes kontinensek nagyságát, ám ez sem problémamentes. Ránézésre olyan, mintha minden földrészt hosszában megnyújtottak volna. Az alap probléma ugyanis kissé leegyszerűsítve az, miként lehet egy gömb alakú, háromdimenziós valamit síkban kiterítve, azaz kétdimenziósan hitelesen ábrázolni. A ma elterjedt térképet 1569-ben alkotta meg Gerardus Mercator, flamand térképész. Az ő célja az volt, hogy segítse az európai tengerészeket az óceánokon hajózni. Azt akarta, hogy a térképen húzott egyenes vonal az iránytűvel összhangba hozva célba juttassa őket, mondja James Cheshire, a Londoni University College kartográfia professzora. Hogy ez működjön, Mercatornak ki kellett tágítania a térkép négyzethálló vonalait az egyenlítőtől az északi és déli sark felé. Vagyis a föld görbületét úgy tudta a sík felületen kompenzálni, hogy az egyenlítőhöz közeli országok valódi méretüknél kisebbnek tűntek, míg a sarkörökhöz közeliek nagyobbnak, mintha rugalmasan kifeszítették volna őket, mondja a professzor. E probléma ellenére majd 500 év múltán is még mindig ezt a verziót használjuk világszerte. A Mercator kritikusai szerint azonban pszichológiai hatása is van ennek a jelenségnek, az ugyanis, hogy a nagyobb méretű tárgyakat vagy helyeket ösztönösen fontosabbnak érzékeljük. A kenyai földrajztudós Kioko Moendo szerint ez a hatás kimondatlanul is leértékeli Afrika természeti kincseit, lakosságát és gazdasági lehetőségeit, és alakítja az egyes régiókról kialakult benyomásokat. Az elmúlt évszázadokban több projekt is próbálkozott az egyes országok és kontinensek arányosabb és pontosabb ábrázolásával, Arno Peterstől James Gall munkájáig, csak hogy mindegyikkel voltak problémák. Igaz, mindegyikkel más volt a gond. Az említett egyenlő föld nevű térkép verziót végül néhány hónapja elfogadta az Afrikai Unió legtöbb tagországa. Csak hogy ebből hiányoznak a navigáció szempontjából fontos egyenes vonalak, és arra sem alkalmas, hogy két hely tényleges távolságát mérni lehessen vele. Megőrizhetjük a terület nagyságát, vagy egy földterület alakját, vagy a távolságát és irányát, de mindet egyszerre és tökéletesen nem, mert akkor a sík felület helyett visszajutunk a gömb alakhoz, magyarázza Cheshire professzor. A térképészeti gondokról beszámoló BBC összeállítás néhány további alternatív kartográfiai kísérlet ismertetése után felhívja a figyelmet az ENSZ zászlajára. Ez úgy ábrázolja a Földet, hogy egy kör közepére helyezi az északi sarkot, és az összes földrészt ehhez viszonyítva helyezi el a körben. Bár ez tájékozódásra nem alkalmas, szimbólumként igazán figyelemfelkeltő, és talán új térképészeti megközelítéseket és próbálkozásokat is ösztönözhet.

0: Egy asztal, ahol a múlt és a jelen, az élet és az elmúlás diszkrét eleganciával ér össze. Vajon mérhető-e a lélek súlya, és újjászülethet-e a remény ott, ahol egykor a búcsúé volt a főszerep? Egy különleges német helyszínt mutat be Wolf Nagy Tünde.
1: Esküvő, családi esemény vagy céges rendezvény számára ideális helyszín, de romantikus találkahelynek sem utolsó. És azok számára is tökéletes választás, akik késő délután szeretnének reggelizni. Berlin igazán trendi város részében, Neuköllnben található az a kávézó és étterem, amit 12 éve nagy műgonddal újítottak fel a tulajdonosok. Az újjáépítésnél megtartották a falak eredeti színét, vigyáztak minden téglára, oszlopra, faajtóra, és a falon olvasható bibliai idézetekre is, hogy a hely szakrális jellege megmaradjon. A hely ugyanis, és most jön a csavar, a temető korábbi kápolnája és ravatalozója, ahol tehát jó egy évtizede áldást osztottak, most epres palacsintát, ezek után pedig az sem meglepő, hogy a hely neve 21 gram. A név arra a kísérletre utal, amelyet bő 100 évvel ezelőtt egy orvos végzett. Megmérte ugyanis, hogy a halál utáni pillanatban az ember 21 grammal lesz könnyebb. A kísérlet tudományosan nem igazolt, de útjára bocsátotta azt a romantikus elképzelést, hogy a lélek az, ami ebben a pillanatban távozik az emberből,

0: A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál a világ legrégebbi filmfesztiválja, amelyet először 1932-ben rendeztek meg. A rangos eseményt 11 alkalommal politikai okok, világháborúk vagy az azt követő újjáépítés miatt érthető okokból nem rendezték meg, ezért volt ez idén a 83. fesztivál. Sárközi Júlia beszámolója következik.
1: A Velencei Filmfesztivál főszereplői ismét a szúnyogok voltak, foglalt össze a Lagunák városában rendezett kéthetes nemzetközi mozi szemlét az olasz sajtó, és bizony a Lido szigetén, a sztároknál, a rajongóknál és az újságíróknál is többen voltak a szúnyogok, kik az év többi részében is otthonosan mozognak a párás vízi világban. Persze a világ egyik legszebb helyén rendezett filmfesztivál nem érdemli meg, hogy csak a szúnyog csípésekről emlékezzenek meg róla, de az idén a sajtó tagjai különösen nehezteltek, először a túlzott melegre, azután az esőre, és szokás szerint arra is, hogy Velence nagyon drága. Az olasz újságok azzal példálóztak, hogy miközben a filmcsillagokat a Lido patinás szállodáiban látták vendégül ott, ahol Thomas Mann az egyik novelláját is elképzelte, a sajtómunkások foteleket béreltek a helyi lakosok nappaliaiban, mert olyan drágák voltak a szállodák. A közönség viszont teljesen elégedett volt. Az idén is hírességek sora vonult fel a vörös szőnyegen, olyanok is, akiket senki se ismer, de 10 másodpercre mindenki rájuk figyelt és az ő ruhájukat nézte. A tényleg ismert Penelope Cruz, spanyol színésznő viszont nem adott az etiketre, és amikor a Lido mólójáról fel kellett szállni a vízitaxira, levette a tűsarkú cipőjét, és mezít láb lépett át a motorcsónakra, mivel lehet, hogy sztár, de nem akarta vízbe esni. A 83. kiadásától búcsúzott Velencei Filmfesztivál a világ legrégebbi mozis versenye. 1932-ben rendezték meg első alkalommal. A győztes az idén is az Aranyoroszlán díjat kapta meg, amelyet kezdetben Velencei Nemzetközi Nagydíjnak és Szent Márk Oroszlánja díjnak is neveztek a város jelképe miatt. A legjobb színészeknek a mai napig a Volpi kupa jár, amelyről kevesen tudják, hogy Giuseppe Volpiról nevezték el, aki a 30-as évek Olaszországában, tehát a fesztivál történet elején

Én a Szemle egyik főszervezője volt. A fiatal tehetségeknek pedig a Marcello Mastroianni díjat adják. Most szeptembertől került az olaszországi mozikba Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, amelynek tavaly éppen Velencében volt a világpremierje, és ahol a film 6 díjat is elnyert.

Lorena Isabel Irene McKennitt kanadai énekesnő, zeneszerző és hárfás a világzene egyik legmeghatározóbb alakja, aki különleges stílusával hidat képez a tradicionális kelta dallamok és a közel-keleti észak-afrikai zenei világ között. Első albuma 1985-ben jelent meg Elementál címmel, és nemzetközi figyelmet keltett. Zenéje alapvetően a világzenéhez, a New Age és a kelta zene kategóriájába sorolható, bár bizonyos mértékig az egész világ zenei kincséből meríti ihletét. Gyakran hasonlítják Enyához, bár dalai inkább a tradicionális és klasszikus gyökerekből táplálkoznak, irodalmi műveket használva dalszövegei forrásául.

hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika és Duba Szilvia, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Varsóba tartó vonat mozdonyát érte drón találat Ukrajnában, közel a határhoz. Kimentettek Alaszkában egy fiút, aki egy hétig sodródott egy felborult csónakon a tengeren. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm hallgatóinkat! 13 óra. A hírszerkesztő Demeter Tímea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az éjszaka csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régió, valamint az Azovi, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett. A tatárföldi Nizsnyekámszkban 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Csapást mértek egy a zaporizsjai atomerőműnek dízel üzemanyagot szállító tartálykocsira is. Csak nem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki már a víradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Több épületben károk keletkeztek. Az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A térségből kimenekítetteket egy sportcsarnokban helyezték el. Idehaza jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Azt szeretnék, hogy maguk választhassák ki a képviseletükre azokat, akiket a legalkalmasabbnak tartanak. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a mostani petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Kimentettek egy 15 éves fiút Alaszka partjainál, miután több napot töltött egy felborult csónakon a Bering-tenger jeges vízén. A tinédzser bátyával és unokatestvérével még múlt pénteken indult halászni a Szent Lőrinc szigetről egy motorcsónakkal, amely eddig tisztázatlan okokból felborult. 2 családtagja meghalt, egyikük a csónak alá szorult, a másikat a hullámok sodorták el. Az amerikai parti őrség több napos keresés után találta meg a hajót és a balesetet túlélő fiút, akit súlyosan kihűlt állapotban vittek kórházba. Változóan felhős lesz az idő itthon, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok lesz.
1: Műsorajánló.
2: Dr. Kossuth.
3: A daganat diagnózisa ijesztő, és az orvosok ritkán tudnak biztosat mondani a gyógyulásról. Sokan hisznek önjelölt megmentőknek és különböző csodaszereknek. Nem véletlenül, hisz gyors gyógyulást ígérnek. Mit várhatunk ezektől? Lehetnek-e veszélyeik, melyek az orvosok számára elfogadható kiegészítések? Rák elleni csodaszerekről várunk hiteles tájékoztatást szakértőinktől. 0630 9666, itt és Viberen kérdezhetnek önök is.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin holnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
3: Voltam virágos rét. Hogy miről beszélek? Hártyás szárnyaival úgy tűnt, alig bírja el gömbölyű potrohos testét. Közben mégis kecsesen repkedett, de igen nagy zajjal járt. Kinézte a sárga ruhámat magának, miközben a szeptemberre megtöppett vízhiánytól megöregedett szőlőszemeket bámultam. A poszméhet dongó méhnek is hívják, éppen azért, mert folyamatosan döngicsél. Addig-addig nézegette a sárgát, hogy egy nagy kanyarral landolt is a vállamon. Szinte peckesen lépkedett a számára hatalmas virágmezőn. Mozdulatlanná dermedtem, el ne ijesszem. Legszívesebben megsimogattam volna a kis szőrös domború hátát, de ki tudja, bármennyire is ő a méhek családjának legbékésebb példánya, lehet, hogy nem örülne a dédelgetésnek. Percek teltek el, és még mindig nem jött rá a tévedésére. Önbizalma töretlen volt, mintha szagolgatná a ruha sárga anyagát. Kicsit később, oldalra sandítok, most már tanácstalanul ül a vállamon. Be kellene látnia a tévedését. Ám a gömbölyű testben nem születik elhatározás. Láthatóan jól érzi magát. Igazából büszke lehetnék magamra, hiszen virágos rétté szelídültem. Közben megérkezik a beszélgető társam. Témánk a szegény, töppedő, vízhiányos szőlő. Rám néz, kérdőn. De mire észbe kapnék, figyelmesen, mint úriember, egyértelmű pöcköléssel eltávolítja vállamról a poszméhecskét. Érzem, nem háborodhatok fel. Segíteni akart. A poszméh megzavarodva perdült kettőt, szerencsére a levegőben maradt, és mérges dongással váltott irányt. Virágos rét voltam. Sóhajtottam, és belekezdtünk a beszélgetésbe a mecseki szőlőtőkék között. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Színek, jelzések, érzések. A mai műsorban ezeknek adunk hangot. Amelyik lélek erre a világra születik, nem lehet fölösleges. Szegedi babák, akik sírnak, és ez így is van jól, hiszen van, aki meghallja.
4: Nálunk sírnak a kisbabák, és azok a kisbabák is sírnak, akiknek nincs itt az édesanyjuk, ugyanis ezek a kisbabák egy percre nincsenek magukra hagyva.
3: Új élet már a végéhez közeledve. Egy miskolci pár, akik nem törődnek az idő múlásával. Azt mondják, bármennyi adatik, azt mind ki kell használni.
5: Karolja így, ő ebben engem tart, én ebben kapaszkodok, és olyan biztonságosan úgy megyünk, hogy látszik rajtunk, hogy mind a ketten lelkileg jól érezzük magunkat.
3: Színesen, bízva magukban, és láthatóvá válva. Önbizalomépítés Pécsett divatbemutatóval.
6: Számomra fontos, nem csak a ruházat, nem csak a kinézet, hanem hogy belül is, hogy vagyok.
3: És hogyha jól vagy,
6: akkor más a ruházatom. Nem érzem olyan jól magam, akkor például más színt választok, és kész.
3: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! 3 évvel ezelőtt Móni és férje még állandóan rettegtek, mert nem tudták, meddig élhetnek gyermekeik. Az új génterápia megjelenéséig ugyanis az úgynevezett cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek a felnőtt kort sem érték meg. Szerencsére a lányoknak olyan génmutációjuk van, melyre jól hat a génterápia, s bár a betegséget nem gyógyítja meg, a tüneteket jelentősen enyhíti és megállítja az állapot rosszabbodását. Móni és férje is hordozók, de bennük nem okozott tüneteket, és csak első kislányuk megbetegedése után genetikai vizsgálat során derült erre fény. Schweyer Rita az édesanyával, Mónival a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának gyermekgyógyászati klinikáján találkozott.
7: Nincsenek itt a leányai, ön valójában gyógyszert iratni jött. Mind a ketten iskolában vannak?
8: Így igaz, mind a ketten a klasszikus kiskamasz és nagykamaszok életét élik, és nyomják az iskolapadot, ahogy kell. A betegségük nagyon jó karban van tartva, ez rengeteg feladattal, rengeteg orvosi felügyelettel, segítséggel valósítható meg, tehát tudják azokat a hétköznapi dolgokat csinálni, amit a kortársaik.
7: Mikor derült ki a betegségük?
8: A nagyobbik lányom 4 éves volt, amikor kiderült róla, hogy cisztás fibrózisos, ezt követően pedig a genetikai vizsgálat igazolta már a húgáról is. Ma már ez a csecsemőkori szűrésnek a része. Tehát ma már ilyen nincs, hogy 4-5 éves korba derül ki. Ez szerintem nagyon jó dolog, mert hogy egészen pici kortól neki lehet állni, kezelni, innentől kezdve sokkal jobban kordában lehet tartani. Jobbára hasfájás volt a tünet, meg a nem hízás egészen csecsemőkortól kezdve. Aztán később már jöttek a hurutosabb köhögések, amit olyan klasszikus tünetnek lehet nevezni, és akkor végül is egy gastroenterológusnak jutott eszébe, hogy elképzelhető, hogy cisztás fibrózisa van a nagyobbiknak.
7: Kisebbik kislányánál is előjöttek hasonló tünetek?
8: Nála egyébként kevésbé voltak tünetek. Bár az én két lányomnál ugyanaz a genetikai hiba, mégis a saját immunrendszerük különbözővé teszi az ő betegségüket, és itt fontos az, hogy a sok-sok orvos, aki nekünk segít, az adott gyereket kezeli, az adott tünetekben segít nekünk.
7: Mennyire bonyolult a kezelés?
8: Bonyolult, és nagyon-nagyon fegyelmet igényel. Van egy napi rutin, ami nem kihagyható. Ez egy reggeli tüdőtisztítás és egy délutáni tüdőtisztítást jelent, ami egy inhalálást és egy fizioterápiát jelent. Ezen kívül persze nagyon sok gyógyszer is van. Ezek jobbára az emésztést segítik, illetve az egyéb kiegészítő gyógyszerek, például a vitaminpótlás, az egy extrém feladat. Ami még napi rutinnak egy nagyon fontos része, az az evés, a táplálás. Nekik sokkal több kalóriára van szükségük. Úgy hívják, hogy hiperkalorizálni. Arra kell figyelni, hogy jó tartalmasat, kalóriadúsat, még extraság, hogy sósan kell lenni. Ezekre mind-mind figyelni kell.
7: Mennyire együttműködőek a lányunk?
8: A nagyobbikkal azért volt nehéz, mert ő róla ugye 4 évesen derült ki. Ő azért már tudta, hogy milyen az, amikor nincs inhalálás, nincs gyógyszer. Ővel az eleje az nagyon-nagyon nehéz volt. A kisebbik meg nem volt 1 éves, és onnantól kezdve a nővérétől ezt látta, úgyhogy nekünk otthon ez a normális. Hogy inhalálnak, hogy fizioterápia van, hogy gyógyszert kell szedni. Nyilván, ahogy tágult a világ, óvis, nagyóvis kis iskoláskorba, akkor szembesültek vele, hogy hát nem ez a normális. Viszont ezt meglátják, hogy ebben jól együttműködnek, akkor jobban vannak. Minden életszakasz új kihívásokat hoz. Amíg egy óvodással az a nehézség, hogy engedem be az óvodába, hogy oda tudják-e majd neki adni a gyógyszert, hogy szól-e, ha éhes, szól-e, ha fáj a hasa. Egy iskolással már az önállóság jön, hogy beszedi-e majd a gyógyszert, nem hagyja el. Biztosan eszik-e eleget, és akkor ott a kis kamasz, vagy a nagyobb kamasz, aki meg már elkezd ellenállni.
7: Nehezen fogadják el, hogy ők betegek?
8: Az élet 90%-ában elfogadják. Aztán vannak helyzetek, amikor kevésbé. Tehát egy nyaralás alkalmával visszük az inhalátort, az azért úgy nem esik jól senkinek sem. Vagy például, amikor olyan helyzet van, hogy kórházba kell jönni. Ki az, aki szívesen fekszik be akár 2 hétre egy kórházba?
7: Sokat voltak akkor itt a gyermekklinikán?
8: Sokat. Volt egy nagyon rossz évünk, amikor a lányok felváltva voltak nagyon betegek. Összesen 2 lányjal 8-szor voltunk bent, és mindig 2 hetet. Ugye ez a 2 hét, ez intravénás antibiotikum kúra, amikor valamelyik baci nagyon elszaporodik a tüdejükben, ambulánsan gyakorlatilag nem kezelhető. Ilyen szerencsére már nagyon régen volt. Egyrészt, ahogy nőnek, erősödnek a lányok, illetve megjelent egy génmodulátor terápia, ami kvázi egy oki terápia, látványosan jobban vannak tőle a gyerekek. Ha jön is betegség, könnyebben túl tudnak lenni rajta. Ez nem azt jelenti, hogy abba lehet hagyni az inhalálást, nem lehet abba hagyni a gyógyszereket sem, egyszerűen könnyebben jól vannak tőle.
7: Önnek van segítsége? A család ott van ön mögött?
8: Abszolút, a férjemmel a kooperálás az így alapértelmezett. Egy-egy kórházi bentlétnél jön az nagyon elő, hogy ő otthon főz, otthon van a másik gyerekkel, tehát hogy egy nagyon szoros és intenzív együttműködés kell, illetve ami nagyon fontos, hogy mi ugyanazt kell, hogy mondjuk, konzekvensen tartjuk a lányok felé, hogy inhalálni muszáj. A családom egyébként ott áll mögöttünk, és a férjem családja is. Mindenki tudja, hogy mi van velünk, és nekünk ez normális. És hogy úgy ütemezzük a családi programokat is, hogy akkor a lányoknak inhalálni kell. A hugoméknál is, anyukáméknál is ott van mindig a gyógyszer, az emésztőenzim, egy kis tartalék. Hogyha elfelejtenének vinni a lányok, akkor ne legyen az, hogy nem tudnak enni, vagy csak hasfájás ellen tudnak enni.
7: Nem viselte meg ez a kapcsolatukat a férjével?
8: Hát szerintem ez is egy hullámvasút. Vannak jobb és rosszabb időszakok. Amikor baj van, akkor nagyon jól össze tudunk zárni, mert hogy nyilván a lányok érdeke az első. Aztán amikor nyugisabb helyzet van, akkor felszíne jönnek a nehézségek, de hát ezen is dolgozni kell.
7: És dolgozik, dolgoznak.
8: És dolgozunk, igen.
7: Ugye ez élethosszígtartó kezelést jelent?
8: Abszolút. Én ezt úgy fogalmaztam meg a múltkor, hogy kicsit olyan, mint a cukorbetegség, hogy nagyon-nagyon fegyelemmel, odafigyeléssel, gyógyszerek és megfelelő mindenféle terápiával nagyon jól karbantartható, de nem lehet engedni a kezelésből. Jól kell csinálni, és akkor viszont teljes értékű életet lehet élni.
7: De azért gondolom, hogy ez egy anyában félelmet kelt, hogy majd mi lesz. Mi lesz néhány év múlva?
8: Ez korábban sokkal nagyobb félelmet jelentett. Úgy fogalmazta egyszer meg egy pszichológus, aki nekem segített. Ha remény nincs, ugye semmi nincs. És ez nagyon is igaz. Amikor kiderült a lányokról a betegség, akkor még internetes oldalakon azt lehetett látni, hogy 10 év az átlag életkor. Ez gyakorlatilag feldolgozhatatlan. Viszont azóta, amióta megvan ez a génmodulátor terápia, és ez itthon is elérhető, a végtelenbe és tovább. Normális életet élhetnek, szedik ezt a gyógyszert, végzik a kezeléseket, és innentől kezdve, ha rendben van, és tudja tartani a megfelelő dolgokat, akkor ő rendben lesz. Úgyhogy kinyílt a világ előttem is, és anyukaként is ott a remény, és ott a jövő, és látom a gyerekeimet felnőttként, dolgozóként, és anyukaként, és ez nagyon-nagyon sokat ad. Most nő föl az a generáció, akik szedik ezt a gyógyszert, és látjuk azt, hogy a CFS fiatal felnőttek családot alapítanak, és hát ott a jövőjük nekik is.
7: Mikor jött be ez a génmodulátor, meddig kellett izgulnia?
8: 2-3 éve. Előtte azért voltak hírek, hogy Amerikában hozták be ezt a gyógyszert, hogy ott már elkezdték, és hogy mennyire jó, és hogy egyre jobb, és hogy fejlesztik folyamatosan. Nem mindenkinek jó, ez mutációtól függ, hogy kiszedheti. A mi lányainknak olyan mutációjuk van, amire jó ez a gyógyszer, de hogy bővül ez a kör folyamatosan.
7: Ez egy szájon át szedhető gyógyszer?
8: Igen, ez egy szájon át szedhető gyógyszer, és innentől kezdve a tüdőbe termelődő váladék már nem olyan sűrű, és ugyan vissza nem tud fordítani dolgokat, tehát például a hasnyálmirigy, ha már elhalt, ha már nincs, akkor az emésztőenzimet nem tudjuk újra megszerezni, ezt továbbra is szájon át kell szedni, de például amilyen állapotban az a tüdő akkor van, úgy marad, tehát nem romlik tovább.
7: Hatalmas felszabadulás lehet.
8: A remény jött vissza ezzel. Vannak nehézségek, mert azért ezt a gyógyszert is tolerálni kell. A kisebbik lányomnál például máj problémákat okozott az elején, de nagyon szoros együttműködéssel az orvosokkal hozzászokott, és most működik, és 2 éve nem volt tüdejével betegség, ami azért egy nagyon nagy felszabadulás, jó ez a szó, igen.
7: Tehát mondjuk a heti 7 darab álmatlan éjszakából már csak 3 álmatlan.
8: Nyilván egy betegesebb időszak, egy influenza járvány, egy COVID járvány azért mindig megrezegteti az embernek a biztonságérzetét, de most már 2 év után én is ott tartok, hogy jól vannak a lányok, jöhet egy nád, ha kimászik belőle, és rendbe jön, ez nagyon jó.

0: Van egy hely, ahol büszkék arra, ha sír a baba, hiszen ez azt jelenti, van, aki odalép hozzá, megöleli őt. A csecsemő ugyanis addig jelzi sírással az igényeit, a fájdalmát, az éhségét, a nyugtalanságát, amíg kap rá választ is. Tudományosan bizonyított, hogy az érintés fejleszti a babák idegrendszerét, immunrendszerét, fájdalmat enyhít és növeli a boldogsághormonok szintjét. A kórházi ágyban rövidebb, hosszabb időre magukra hagyott csecsemőkön akar segíteni a diákprogram, amely Szegeden indult önkéntesekkel. Az örökké haza mozgalom működését Nagy Margit a Szegedi Nőgyógyászati Klinika újszülött osztályán nézte meg. Égi Blankával, Kis Teodórával és az egyetlen fiú önkéntessel is beszélgetett.
1: De gyönyörű hangod van. Igen.
2: Egy csecsemő osztályán vagyunk éppen, kórteremben az újszülötteknél.
3: Az egyetlen fiú önkéntessel, Szabó Boldizsárral a Szegedi Nőgyógyászati Klinika újszülött osztályán találkoztunk.
2: Itt várnak a etetésre, tisztavatételre, illetve különböző kezelésekre, hogyha szükséges. Koraszülöttként születtem, mindig is volt bennem egy ilyen vágy, hogy valami visszaadjak a babátnak, az érdeklődése meg volt a kórházban hagyott csecsemőknek a sorsa iránt, és ezért is csatlakoztam a projekthez.
3: Blankához fordulok, nagyon sír a baba, de hogyha megsimogatja, akkor varázsütésre abba hagyja.
4: Pont ez a varázsszó az összes kisbabánál, az érintés. Igen, szerintem ez a legfontosabb nekik, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Ahogy a kezünkbe fogjuk őket, vagy hozzájuk érünk, nagy többségben sikerül őket megnyugtatni.
3: Dr. orvos Hajnalka professzorasszony, a Szegedi Tudományegyetem nőgyógyászati klinikája újszülött osztályának vezetője. Kik képzik ezeket a fiatalokat, hiszen nem lehet csak úgy hozzájuk nyúlni ezekhez az újszülöttekhez.
5: Ez egy komplex képzés, elméleti előadásokból, gyakorlati képzésből áll, és először nővéri felügyelettel vannak itt, és utána már önállóan.
6: Segítenek a vizitre való előkészítésben, pelenkázásban.
3: Balázsné Deli Anikó, az STS Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az újszülött osztály főnővére.
6: Amikor a professzorasszony előadásának vége van, akkor jövök én, mint az osztályvezető főnővér, és tartok egy gyakorlati órát az önkénteseknek. Megtanuljuk egy demonsterembe, egy demonsbabán, hogy hogyan kell helyesen tartani a babát, hogyan kell öltöztetni, hogyan kell pelenkázni.
3: Hogy viselkednek azok a babák, akiket ringatnak, szeretgetnek ezek az önkéntes fiatalok?
6: Én azt gondolom, hogy az én osztályom szerencsés helyzetben van. Azok a babák, akiknek az édesanyjuk nem tud jelen lenni a baba fejlődése során valami oknál fogva. Egy idő után elfelejtenek sírni.
3: Elfelejtenek sírni a babák?
6: Igen, ezt leírják a tudományos könyvek, hogy ezek a babák egy idő után nem sírnak. Az én osztályom az egy szerencsés helyzetben van, ugyanis amikor úgymond ez a probléma, hogy egyre több kisbaba marad a kórházba, megindult Magyarországon, akkor szinte majdnem mindjárt jött a program az egyetemen, és jöttek a teójék, hogy ők megpróbálnak segíteni nekünk abban, hogy ezek a babák se szenvedjenek semmilyen szeretetben, gondozásban hiányt, úgyhogy nálunk én büszkén mondhatom, hogy sírnak a kisbabák, és azok a kisbabák is sírnak, akiknek nincs itt az édesanyjuk. Ugyanis ezek a kisbabák egy percre nincsenek magukra hagyva. Az osztályos nővérek is énekelnek nekik. Olyan játékokat, fejlesztő eszközöket szereztünk be adományokból, amivel a mozgásfejlődésük sem marad el. Úgyhogy én büszkén mondhatom, hogy az én osztályomon ezek a kisbabák sírnak és boldogok.
7: Szerintem emberileg nagyon sokat formálódtunk jó értelemben. Sokkal érzékenyebbek lettünk. Nagyon megtanít arra, hogy nem magam legyek az első, hanem mondjuk itt egy adott kisbaba. És szerintem ami a legcsodálatosabb ebben, hogy sokkal jobb az, amikor nem magam körül forgok, hanem van, akiről tudok gondoskodni, vagy érte tenni bármit. Nagyon érdekes, hogy közben akkor a saját kis dolgaim is mennek, haladnak.
4: Szeretném megtartani az örökké hazát. Nekem ez a szívemből jövő projekt. Nyilván nagyon jó, hogyha valaki össze tudja kapcsolni ezt a saját hivatásával, de én ezt egy ilyen kiszerelem kezdeményezésnek szeretném megtartani, és nem úgy szeretnék rátekinteni, mint a munkámra.
6: Én azt gondolom, hogy amelyik lélek a világra születik, az soha nem felesleges. Vannak a biológiai anyák, de aztán vannak azok az édesanyák, akinek a szívébe születik meg a kisbaba. Én azt gondolom, hogy soha nem felesleges. Egy gyermek, egy új lélek, az mindig valakinek valahol a boldogságát fogja jelenteni.

0: Amelyik baba megszereti, annak a kicsi korban megtanított úszás nem csak hasznos, kellemes, közös program is lehet. Stoller Katalin babaúszás oktató, eredetileg testnevelő pedagógus, már egészen pár hónapos kortól várja a babákat és szüleiket. És hogy mennyi mindenre jó ez a korai korban elsajátított mozgás, arról Nagy Bálint készített riportot.
1: Hagyj, milyen hangosan csobog a lábadok majd, jó? Ide megfogjuk, úgy két kézzel bújunk a víz alá, és toljuk olyan messzire a zsuzsihoz, jó? Ra! És bújjunk be a víz alá, és víz a lábába!
2: Simon Halász Fanni vagyok, és 7 hónapos kisfiammal, Barnival szoktunk járni babaúszásra, 3 hónaposan kezdtük.
3: Jó, akkor már mondhatni, hogy haladó szinten vannak.
2: Igen, abszolút, hetente kétszer járunk foglalkozásra, hétköznap én vagyok a kisfiammal a vízben, szombatonként pedig apás babaúszás van, úgyhogy a férjem van a Barnival a vízben.
3: Mennyi mindenben fejlődött azóta a gyermeke? Mit lát rajta az első próbálkozások óta?
2: Rengeteg mindenben, tehát a víznek valóban csodás ereje van. Nekünk például a fordulásban nagyon sokat segített, a jobbra-balra fordulásban, a kúszásban, tehát a szárazföldi mozgásában a Barninak nagyon-nagyon sokat segített a vízi közeg, a vízi fejlesztés.
3: Mennyi minden eszközt használnak itt, vannak itt plüssjátékok, ezek mire valók? És az önmavája melyiket kedveli talán a legjobban?
2: Nagyon-nagyon sok színes játék van a foglalkozásokon, a tükrökben tudják egymást meg magukat nézni a babák, labdagyűjtés van, különböző színes labdákat szoktunk gyűjteni, különböző figurákat úsztatunk a vízbe, oda-vissza, locsolókannával locsolkodunk, hullahopp karikán átbújunk a víz alatt. Hát az én kisfiamnak tulajdonképpen minden a kedvence, mindegyik játékot nagyon-nagyon szereti, de hogyha egyáltalán ki kellene emelni, akkor a labdákat, a színes labdákat nagyon szereti gyűjteni.
3: Miért döntöttek egyébként úgy, hogy elkezdik ezt a babaúszás, és főleg ilyen korán?
2: Nagyon-nagyon fontosnak tartom. Én 16 évig versenyszerűen úsztam, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a kisfiamnak is lenne egy víz szeretete, illetve egy víz biztonsága. Úgyhogy ezért döntöttünk a Stoller Babaúszó Akadémia mellett többek között, és arra gondoltam, hogy már amilyen korán el lehet kezdeni, olyan korán mi ezt el szerettük volna mindenképpen kezdeni.
3: Itt a baba és az anya és a baba és apa közötti kapcsolat is erősödik, önnek hogyan tapasztalják?
2: Teljes mértékben, tehát a kötődés az a vízben is tökéletesen tud formálódni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel ugye hétköznap 0-24-ben velem van tulajdonképpen a kisfiam, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vízben hétvégén apával együtt is ezt a mélyítést, ezt a kapcsolatnak a mélyítését el tudjuk sajátítani, és erre a vízi közeg, illetve a vízi foglalkozás, az SBA órák erre tökéletesek, mert abszolút a szociális kötődést nagyon jól lehet mélyíteni ezekkel a dalokkal, mondókákkal, a tartásokkal, tényleg ahogyan önfeledten együtt vagyunk a vízben, ez valami fantasztikus szerintem.
1: Most hallunk, ez a háton lebegés, tehát hanyat fekszenek a babák. Nagyon fontos, hogy már ebben a korban is a hátizom fejlődjön meg a vállizom, és most egy összebújásos ének van, utána pedig megpróbálnak leválni a babájukról, tehát a baba szabadon lebeg a vízben, és mivel ezt mozgás közben teszik, a rájuk ható erő, a vízfelhajtó ereje, meg a mondható szülő felhajtó ereje segíti a mozgását a babának.
3: A kis Barninak a nagymamája is itt van, időközben kijöttünk a medencetérből, mert elég nagy zaj volt, meg pára volt oda bent. Ön mit tapasztal az unokáján? Volt már olyan alkalom, hogy ön volt ott a medencében? Milyen élmény volt ez?
4: Halászné Túri Magdolna vagyok, a Barninak a nagymamija. Sajnos minden alkalommal én nem tudok részt venni, de örömmel jelenthetem, hogy ez most a második alkalom volt, mint nagymama a babaúszáson, és egy fantasztikusan nagy élmény. Mosolyog, boldog ez a gyerek, nem csak az enyém, mindegyik babát, akit figyeltem, ahogy az oktató foglalkozott ezekkel a gyerekekkel. Hát ez egy fenomenális, fantasztikus érzés volt látni.
3: És ahogy Barni anyukájával, az ön lányával beszélgettünk, elmondta, hogy hát ő is gyerekkorában tanult meg úszni. Ebben gondolom önök voltak azok, akik ezt elindították.
4: Mi kalocsaiak vagyunk, ott Kalocsán ez 4 éves kortól kezdődött az úszásoktatás, ezért mi rögtön be is irattuk a lányunkat. Egyébként a férjem is, meg én is nagyon régóta úszunk, nem versenyszerűen természetesen, de víz közel ebben Dunapartján lakunk, tehát ezért első volt az, hogy igen, mind a kettő lányunk tudjon úszni, és szeresse is a vizet. Úgyhogy így került tulajdonképpen tehát szakember kezébe a Fanni.
3: Ön szülők egyébként belevágtak volna, hogy megtanítsák otthon úszni a lányokat? Vagy kifejezetten szakemberre akarták bízni?
4: Én hiszek a szakembernek a tudásában, de természetesen, amikor lementünk a Dunapartra, hát akkor én is a kis magam módján, laikus módján fogtam a gyereket. Valószínűleg jutólag megnézve nem biztos, hogy jól tartottam, de nem merült el a vízbe. Amikor meg elmerült, akkor gyorsan utrá nyúltam, aztán hopp, kikaptuk, és már semmi nem is történt. De én hiszek abban, igen, hogy bármilyen területről beszélünk, nem csak az úszásról, meg a babaúszásról, bármilyen területen a szakembernek a jelenléte, segítsége szerintem nagyon fontos.
3: Honnan indult a babaúszás? Az ön életében különösen mióta van jelen a babaúszás oktatás?
5: Hát, ha jól tudom, Magyarországon is 30 éve. Az én életemben 26 éve van, és mint minden, amikor váltasz, én pedagógus vagyok, testnevelő tanár, akkor ez valami nehéz élethelyzet. És természetesen ez is megtörtént, tehát nehéz élethelyzet, és ott volt a nyakamba, hogy merre. És amikor megtalálod azt, ahol bemész egy medencébe, babák közé, és azt mondod, hogy ez az, itt vagyok én otthon. És ebben az élethelyzetben ez ki is visz, tehát segít abban, hogy ne csak a rosszat lásd. Így indult el, és először én is azt gondoltam, mint nagyon sok kollégám, hogy ez ilyen szórakozás a babáknak, ismerkedjenek a vízzel, és akkor ahogy így teltek az évek, és így kezdtem fölépíteni egy gyakorlatsort, ami annyira bevált, hogy később kiderült, amikor először találkoztam egy konduktorral, aki végignézte az órát, hogy úristen, hát itt egy csomó dolgot fejlesztesz, Kati, ami egyébként később, akár a tanulási nehézségekben is segít. Mert azok, amik az úszásban keresztezett mozgások, tüdőkapacitás, egy önfegyelem, ami itt zajlik az órán, az később abszolút visszaköszön a gyerekeknél.
3: Tehát akkor itt nem csak igazából hozzászoktatják őket a vízhez, hanem azért ez egy jóval összetettebb foglalkoztatás is.
5: Hát ez két oldalú. Megérkezik a szülő, mi van a fejében? Hát eljövök egy kicsit, érezzük jól magunkat egymással. És akkor kiderül a számukra esetleg, hogyha beiktatom rendszeresen, mi látszik meg a 3 alkalmason, és mi látszik meg a 8. Ez nem minden babaúszásra jellemző, de nálunk nagyon fontos, hogy amikor elindul valami gyakorlat 4 hónapos korba, ezt meg lehet nézni, hogy hogy csúcsosodik ki 2 éves korba, és aközben azért a szülőnek is fejlődnie kell ebben a mozgássorban, mert hogy ő az edzője a gyerekének, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy hát akkor én majd oda megyek és labdarúgó edző leszek, mert már láttam 2 labdát, meg bele is rúgtam, tehát hogy egy kicsit bonyolultam, és ebben segítjük a szülőt, hogy értse, amit csinál a vízben, és tudatosodjon. A szándékunk, amit mi kérünk, és a szülő szándéka egyezik, akkor a hétvégi órán van olyan is, hogy csak apukák vannak a medencében, ami nagyon jó, mert hogy ők is aktív részesei ennek a csodának, ők is érzik, hogy hát tőlük is ilyen ügyes a gyerek, és anyuka sem marad ki, mert ő meg hétközben ebből a folyamatból. De hát egy csoda, tehát amikor a apával töltik az időt, én ezzel szoktam őket becsábítani, arany idő. Gondolj bele, mikor töltesz konkrétan sallangok nélkül fél órát úgy a gyerekeddel, hogy test közelben van, öleled, fogod, ha, erős apám van, ha, meg tud fogni, tart engem, és közben néz rám, szemkontaktus van, tudom, ez ilyen érzelmi dugó, amiben így belekerül spirál, és akkor visz, és utána már nem is akarja odaadni anyának, tehát aki teheti, menjen a gyerekével.

0: nem lépünk ki az ajtón anélkül, hogy karon ne fognánk egymást. Vajon hány éves korban lehet új életet kezdeni? Egyáltalán kor kérdése mindez. A miskolci hajléktalanszálló idősek otthonában találkozott a 84 éves András bácsi és a 87 éves Bori néni. Mindketten egyedül voltak, bár András bácsinak van egy lánya, és úgy döntöttek, összeházasodnak. Bétót Erika beszélgetett velük.
1: Barátságosan berendezett kis szoba a miskolci hajléktalan szálló idősek otthonában. Saját bútor, televízió, hűtőszekrény, francia ágy és két mosolygós idős ember, akik kedvesen fogadnak. Beszélgetünk. Előjön a múlt és a jelen. András bácsi 84, Borika néni 87 éves. Itt találkoztak az intézményben.
2: Van ott ilyen dohányzó, ott ült kis szatyorka a karján. Oda mentem hozzá, azt elvettem a szatyorkáját, és
3: nyújtottam kezét karján.
2: Mondtam, hogy karoljon belém, ugye nehezen tud járni, mivel testsúlya is, meg azután hátakora is.
1: Így kezdődött. Aztán naponta beszélgettek, az ebédlőben, a kertben. Borika nénitől azt kérdeztem, hogy mi volt az, ami megtetszett neki Bandi bácsiban?
3: Közvetlensége. Olyan természetes volt, ahogy beszéltünk, ahogy a dolgokat csinálta. És melyik szobában, hol vagyok, menjünk ebédelni, menjünk ki sétálni, menjünk ezt venni. És én attól a perctől kezdve, mintha mindig velem lett volna.
1: És Bandi bácsinak mi tetszett meg a Borika néniben?
2: Én nekem alakja, az első feleségemet látom meg benne, tehát ugyanúgy nézett ki, csak nem, hát még a haja is ilyen fehér volt Marikának is, és meg a kedvessége. Mondom, tulajdonképpen
3: olyan természetesen beszéltünk, mintha mindig ismertük volna egymást.
2: Én a szüleimtől ezt láttam. Az én szüleim 67 évig éltek együtt. Olyan család volt, hogy mindenki tisztelte, becsülte őket. A 65. házassági évfordulókat megünnepelve összeházasodtak még egyszer rendesen templomba.
1: Én is itt van a gyűrű, a karika gyűrű, mert hogy úgy döntöttek, hogy összekötik az életüket. 87 évesen.
2: Már most 2 éve, akkor még a Vaságyon aludtunk, azt én mondtam, vennénk egy ilyen, hogy ne
1: Vaságyon. Ilyen szép francia ágy van, igen, nagyon szép kis barátságos szoba, televízió, szekrénysor, hűtőszekrény, tehát minden megvan.
2: Hát otthonról hoztam, úgyhogy legyen nekünk.
1: Nagyon kis barátságos szoba. Gyerekei mit szóltak hozzá, András bácsi?
2: Meg van nyugodva, hogy jó helyen vagyok, meg hogy így Borikával. Borika annyira félt a lányommal való találkozásától, hogy jaj, mit fog? Mondtam neki, hogy légy nyugodt, a jányom kedves, mert nagyon...
3: Igen, mert én attól tartottam, hogy azt fogják mondani, hogy mert ez ér meg, a vagyon ér meg, a ruházat ér meg.
1: De hát nincs is vagyona, hát élvezeti joga van, azzal nem sokra megy senki.
2: Most az sincsen, mert lemondtam róla tavaly.
1: Na de hát ebben a korban már nem is ez számít, hanem ez a nyugalom.
3: Természetes volt, akkor mit hoztunk fel, vagy hozott fel, mintha mindig együtt csinált.
1: Pedig azt mondják, hogy az ember, ahogy idősödik, már rigolyái vannak, nem, már különböző nem, szokásai.
3: Mi jobban feloldottunk.
2: Annyira egyszerű, mint hogyha tényleg mindig együtt. Ha valami baja van, akkor szól. Ha én nekem van valami, hál' Istennek még én
3: elindulok. Észreveszem, hogy nem olyan a hangulata, vagy...
2: Kimegyek, tegnap is kimentem vásárolni, és akkor ugye megkérdeztem tőle, hogy mit hozzak, mit, akkor van, amit elfelejtek, akkor majd másnap kimegyek, vagy legközelebb.
1: Ugye fiatal házasok mondjuk azt, mert hát 2 éve vannak együtt. Nem tudom, hogy szabad-e így 87 éves pártól azt megkérdezni, hogy mi a jövő?
2: Nem gondolom, legalábbis én nem gondolok arra, hogy majd elmúlik. Elmúlik, úgyis elmúlik, de viszont úgy tartom mindig, a lányom is azt mondja, minden vasárnap beszélek vele telefonon, a lányom is azt mondja, hogy édesapa, a jó Isten, amit ránk szánt, azt el kell viselni, ameddig adta, addig is boldogok tetszenek lenni. Ő örül neki, mert tudja, hogy nem vagyok egyedül. Nem.
1: Miért a hajléktalan szállóra tetszettek jönni? Miért nem egy más idősek otthonába?
2: Tehát ez olyanoknak adják csak, akinek nincs, mivel nincs nekem a helyzetek. Lakásom nem az enyém, hanem én nekem érzeti jogot, így már én hajléktalan lettem. De mikor meg lemondtam róla, így már teljesen hajléktalan lettem. Igen. olyanokat fognak be, tehát itt nem csak öregek vagyunk, vannak fiatalok, vannak itt 40-50 évesek is, mert nincs lakása, nincs hol venni.
1: Szóval akkor így a beszélgetésünk vége felé még egyszer úgy kérdezem, hogy most boldogok? Jól érzik magukat?
3: Én különösen. Hogy társat találtam, biztonságra találtam. Hát elvileg öregedek, meg minden nem tudom magam feltartani. Így meg most már. És tessék elhinni, hogy nem lépünk úgy ezen az ajtón, hogy ő ne karolja így az ujjam, a karatkot ide veszi hónalá, ő ebben engem tart, én ebben kapaszkodom, és olyan biztonságosan úgy megyünk, hogy látszik rajtunk, hogy mind a ketten lelkileg jól érezzük magunkat, és hát...
1: Hát ez a legfontosabb. Igen. Az egészség után.
2: Karonfogva megyünk egymás mellett.
1: Úgyhogy... Mit tartanak a legfontosabbak egy kapcsolatba, egy házasságba? Mi a legfontosabb?
3: Lényegében a megértés. Mert ha nincs meg a megértés, vagy nem értem meg, vagy nem nézem azt, amit ő mond, akkor erőltetve a szem lehet.
2: Én véleményem az, hogy először is a tisztelet egyik a másik iránt megadja a tiszteletet. Ha valami olyan van, akkor szépen megbeszéljük, és akkor...
1: Nem is veszekedtek még?
2: Nem. Én velem nem lehet, mondtam neki, én velem nem lehet veszekedni. Én olyan ember vagyok, hogy veled nem lehet még veszekedni se.
3: Na mondjuk ehhez én azt fűzném még a kettőnk lelki világához hozzá, hogy ha így megy a boltba, meg minden, nem megy ki úgy, hogy ő engem meg ne puszíjon. Mert azt tartja, hogy kimenni tudja, hogy ment, de azt nem tudja, hogy visszajön-e.

0: Miről szól és miből táplálkozik az önbizalmunk? Miről szól a megjelenés és miről a társadalmi láthatóság? Ezeken gondolkoztam, miközben a pécsi Fogd a kezem alapítvány kisfilmjét néztem az idei Színre lépünk elnevezésű divat bemutatóról. Mert a fogyatékkal élők csoportja gyakran láthatatlan. A Fogd a kezem alapítvány eseményén éppen ezért történt csoda. Maguk a résztvevők mutatták meg, nem csak hogy láthatóak, de szeretik a színeket, a divatot, az anyagokat, és szeretnék építeni ők is az önbizalmukat. És hogy miért kell divat bemutató ahhoz, hogy mi is észrevegyük őket? Igazság szerint nem kellene. De nagyon jó, hogy megtörtént, hiszen így volt alkalmam beszélgetni egészen különleges emberekkel, akik ugyanúgy sportolnak, dolgoznak, öltözködnek, ahogyan mi.
1: Krisztián megszökött?
2: Krisztián megszökött.
1: Jó, akkor megkeressük Krisztián.
0: Micsoda zene van itt. Éppen tornáztál, ugye?
3: Igen.
0: És milyen volt? Olyan zene szólt, hogy húha.
3: Olyan zene szólt, ami jó nekem.
0: Ez tetszik?
3: Igen.
0: De most visszajöttünk a kerámia műhelybe, elfáradtál a torna alatt?
3: Igen, ne.
0: És most ide lecsücsültünk a virágok mellé, te mit szoktál itt csinálni?
3: Virágokat mosol.
0: Ja, virágokat mosol, zuhanyzod őket, vagy mit csinálsz?
3: Igen.
0: És utána mi jön?
3: Kisütti.
0: Aha. Kemencébe kerülnek.
3: És... szép van a
0: meg utána még festeni is kell, ugye?
3: Igen.
0: Meg még lesz neki szára is?
3: Igen.
0: Hány ember fér itt el, hogyha mindenhol mindenki dolgozik? Mert egy kis labirintuson jöttem át, hogy ide jöttünk ebbe a terembe, magamtól biztos nem sikerült volna.
4: Kat és Szilvia vagyok, és a Napközinek vagyok a szakmai egység vezetője. Igen, ezt már más is mondta, hogy labirintus, és hogy amikor először itt jártam, akkor egyébként nekem is ez volt az érzésem. Jelenleg így a napi szinten így 40 és 43-44 fiatal van nálunk, akik igénybe veszik az ellátást, hogy előfordul, hogy valaki aki megbetegszik, akkor nem jön a napközibe, és akkor erre az ellátotti számra még ugye a kollégák vannak, akiknek ilyen 10-11 fő körül van, ebben benne van a támogató szolgálat is.
0: Ez nem egy napközi, hanem ez egy napközbeni foglalkoztató tér, ahol valós munkát végeznek az itt lévő fiatalok és kevésbé fiatalok.
4: Ez így van, a napközit azt mi használjuk, igazából ez egy nappali ellátás, terápia és munka otthon a hivatalos neve ennek a helynek, illetve itt található az épület belül a támogató szolgáltatás, és ugye a kettőnek a tevékenysége egybefolyik, és itt a fiatalok dolgoznak, fejlesztésük a munkán keresztül, foglalkozásokon keresztül valósul meg, főként mindenféle programokkal. De a munkát ezt úgy kell elképzelni, hogy műhelyeken keresztül valósul meg, van kreatív műhely, van olyan műhely, aminek az agyag termékek készítése a fő profil, van gyertyaöntő műhely, ahol gyönyörű gyertyáink készülnek, és van egy bedolgozó műhely, ahol pedig munka végzése zajlik.
0: De nem csak munka és társas kapcsolatok vannak és alakulnak itt. Az alapítvány ebben az évben olyan programot valósított meg, amely egyszerre épít tudást testről és lélekről, valamint önbizalmat. A fogyatékkal élők stílus és sminktanácsadást, frizurát és egyéni ruhákat kaptak, aztán valóban színre, azaz színpadra léptek. Az esemény nem volt nyilvános, ezért jóval utána beszélgettünk róla. Hamar kiderült, a megjelenés és az önbizalom egyáltalán nem fogyaték vagy épség kérdése.
5: Gólalic Jánosné, Alpán Mónika, Natália, Éva.
0: És ebből a sok névből én melyiket mondjam?
5: Momó.
0: Milyen volt a divat bemutató? Hogyan lehetne ezt elmesélni? Mert hogy külső vendégek nem jöhettek arra az estére, itt magában volt a társaság családtagokkal.
5: Hát nagyon jó volt. Számomra kinyílt egy másik világ.
0: Hogyan kell ezt a világot elképzelni? Színes volt?
5: Színes.
0: Milyen ruha volt rajta? Kíváncsi lennék.
5: Nekem egy hosszú bőr ruha volt.
0: Valami pirosas barna, vagy barna?
5: Barna.
0: Az jól megy a hajadhoz. Gondolom ezért is találták ki így.
5: Nem. Nem. Én vagyok a földszín, ahhoz kell öltözködni.
0: Meg lehetett tanulni valamit a divat bemutatóból? Mert hogy most éppen azért kérdeztem a mostani ruhát, mert hogy olyan, mintha úgy figyelnél a stílusodra. Milyen jó tanácsokat kaptál?
5: Úgy vonuljak végig, természetesen.
0: Hogyan kell vonulni? Na, hát akkor nézzük meg. Van itt hely. Ez igen, hosszú nyújtott lépésekkel, és nem is tudom olyan, ki kell húzni magát az embernek, ugye? Na hát Momó megtanult. sikerült vonulni, ez egészen biztos. Menjünk tovább.
6: Tóth Evelin vagyok.
0: Evelin, rád emlékszem a videóból is, bár most mindannyian azt hiszem, akik itt beszélgetünk, mindenkit szerepelt talán a videóban, és emlékszem arra, hogy néztem a videóban is, hogy milyen jól lehet a te arc.

0: Meg.
1: Na és hogyan?
0: Csinosan.
1: Hát mert mégiscsak nőből vagyunk.
0: Igen.
1: Szoknya vagy nadrág?
0: Szoknya.
1: Én azt gondolom, hogy kicsi korában minden lány szeretne királylány lenni. Ugye? Igen. Lehetett-e királylánykodni ezen a bemutatón?
0: Lehetett. Nekem megtanította az a divat bemutató, hogy kifejezzem magamat, még jobban kinyissam magamat, és erre nagyon büszke vagyok.
1: Hát erre lehet is, azt hiszem. Tehát adott egy kis plusz önbizalmat.
0: Igen,
1: az egész.
0: Adott.
1: Itt meg valami csodálatos fülbevalók vannak, én azt látom. Teljesen jól illeszkedik a mostani ehhez a nyári blúzhoz, mert ugye a színei ugyanazok, pirosas, kékes, meg ilyen átmenetes fehéres színe, szándékos volt?
2: Fehér Anita vagyok. Igen, igyekszem arra törekedni.
1: Ez a mostani szett, a színek, azok már az előbb mondtam, hogy kék, piros, és például pillangók vannak rajta. Fontos ez, hogy legyenek minták egy ruhán?
2: Nekem igen. Számomra fontos az összhang.
1: Képzeljük el, hogy belépünk egy szobába.
2: Igen.
1: És akkor miért fontos ez, hogy mi van rajtam?
2: Számomra fontos nem csak a ruházat, nem csak a kinézet, hanem hogy belül is, hogy vagyok.
1: És hogyha jól vagy?
2: Akkor más a ruházatom. Nem érzem olyan jól magam, akkor például más színt választok, és kész.
1: A fülbevaló az miért fontos?
2: Anélkül egy kicsikét úgy mesztelennek érzem magam. Én ilyen vagyok.
1: Az önbizalom nem feltétlenül attól függ, hogy valaki fogyatékkal él, vagy nem fogyatékkal él. Ezt a videóban is kihangsúlyozták. Meg tudjuk-e fejteni, hogy az ő önbizalmuk, amire most pár példát azért hoztak, miből is áll, miből tevődik össze, és hogyan lehet ezt fejleszteni, vagy erősíteni?
3: Balogh Klára vagyok, terápiás munkatárs. Anita az előbb ezt jól összefoglalta, hogy a színek, amilyen színeket viselünk, az sokszor kimutatja például az érzéseinket, hogy egy adott napon hogyan érezzük magunkat. Nem csak a fogyatékkal élőknél fontos az, hogy az ember megtalálja önmagát, biztosabb legyen a testében, tudja azt, hogy bizonyos helyzetekben hogy illik viselkedni, mit illik viselni, hogy a szoknya mérete milyen hosszú legyen, hanem azt gondolom, hogy ez az egész társadalmunkat érinti. A fogyatékkal élőket pedig annyiban érinti, hogy nekik eleve megváltozott a testük felépítése, vagy akár szemüvegesek, vagy hallókészüléket viselnek, és nem mindegy, hogy például a hallókészülékhez milyen a frizurája, vagy hogy a divaton kívül mennyire tudja magát ápolni, mennyire ad a külsejére. Ez mind-mind meghatározza azt, hogy a társadalomban hogyan fogadnak el bennünket.
1: És ha jól értem, akkor attól, hogy például megtanul és szívesen öltözik fel valahogyan csinosan vagy a rá jellemző stílusban, egy kicsit följebb lép azon a képzeletbeli ranglétrán, amit mondjuk egy bemutatkozásnál úgy óhatatlanul felállítunk magunknak.
3: Hát így van, és ez a mindennapi élethelyzetekben van jelen. A buszra felszállunk, vagy le akarunk ülni valaki mellé mondjuk a buszon, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ott illatosak vagyunk-e, vagy hogy a ruhánk az mennyire komfortos, mennyire érezzük jól magunkat benne, illetve nagyon sokunknak mindenféle testképzavaraink vannak, vagy azt gondoljuk, hogy nem vagyunk elég csinosak. Mi abban segítjük őket, vagy segítettük őket ebben a programban, hogy fogadják el, hogy a testük úgy szép, ahogy van. Lehet rajta dolgozni, meg lehet rajta finomítani, de hogy színekkel, fazonokkal lehet ezzen javítani, meg játszani.
1: Ha azt mondjuk, hogy divat bemutató, akkor alapvetően külsőségekre gondolunk, de ha jól értem, akkor itt már rég nem erről beszélünk.
3: Így van, ez egy sokkal mélyebb dolog, mint amit így az ember elsőleg lát. Nyilván mi nem vagyunk nagy divatcég, tehát hogy mi nem ezért csináltunk divat bemutatót, hanem pontosan azért, hogy megmutassák magukat a fiatalok, hogy ők is szépek, ők is méltók arra, hogy bárhol megjelenhessenek.

0: A Máté Szalka református gyülekezet évek óta működtet tanodát általános korú hátrányos helyzetű embereknek. A szeptember eleje arról szól a tanodában, hogyan, mi módon tudnának segíteni a rászoruló családoknak. A füzeteken és radírokon messze túl mutat ez az esemény, és mutatja a tanoda kisugárzó erejét, no meg azt is, hogy az emberek fontosnak tartják a tanodába járók segítését. Szalainé Lakatos Renáta ezer szállal kötődik a református gyülekezet képzési formájához, sőt, gyermekeit is ide fogja beíratni. Zsoldos Barnabás kérdezett.
1: Máté Szalkán a Kertvárosi Református Gyülekezetnek van egy tanodája. Ez a tanoda, mivel a közelben lakom, időnként bizony, hála Istennek, a gyermek zsivajtól hangos. Most, hogy közeledett a tanév, a tanévnyitó, a tanodásokról nem feledkeztek el. Turgyanné Kovács Katalin az egyik vezetője a tanodának. Mi mindennel tudtak a családoknak kedveskedni?
2: Mi már nagyon várjuk az évkezdést, és még nem kezdtük el, az első hetet mindig szabadon hagyjuk, de ez nem azt jelenti, hogy nem készülünk, és a gyerekeknek és a családoknak is szerettünk volna egy kis segítséget nyújtani, úgyhogy készítettünk minden tanodásnak, 30 csomagot készítettünk iskolakezdésre, ilyen kis tornazsákban, füzetek, körző, ceruza, toltartó, amit csak tudtunk, és megengedett a helyzetünk. Iskolatáskákat kaptunk a gyülekezet tagoktól, és még volt néhány, úgyhogy azt is tudtunk osztani. Illetve volt még egy meglepetés, megkerestek bennünket, hogy tudunk-e szervezni egy ilyen évkezdő, évnyitó hajvágót a telepen. 4 fodrász felajánlásával ők a fiúknak levágták a haját, ami nagy sikert aratott.
1: Gondolom, most már a rádió hallgatók is kitalálják, ha már telepet említett Katika, hogy a kisebbségről, a hátrányos helyzetűekről van szó, akivel majd fogok beszélgetni a családokat érintően, ők nem ott laknak, de többsége a Kocsordi út melletti telepen vannak a tanodások.
2: Igen, így van, a Máté Szalka Kertvárosi Református Gyülekezetnek a részét képezi a Hit-Hit tanoda, ahol hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk, és azt mondhatom, hogy 100%-ban cigány származású gyermekekkel. Vannak családok, akik itt a mi gyülekezetünknek a területén élnek, de ez valóban a kevesebb, és a telepen találhatóak a többieknek a lakóhelyei. Most 25 gyerekkel fogjuk kezdeni a tanévet.
1: Ők a gyülekezethez tartoznak, vagy reformátusok, vagy nincs ilyen megkülönböztetés? Tehát mindenki, aki a tanoda munkájába akar bekapcsolódni, az részt vehet.
2: Igen, nincsen megkülönböztetés, hogy vallásilag, vagy bármilyen szempontból is ezt mi meghatároznánk, hanem bárkit, akit igen. És többségében a Képes Géza általános iskolából vannak, egy kislányunk van még a Móricz iskolából. Ott tanulnak a gyerekek, és onnan kerülnek ide hozzánk.
1: Ugye az előbb említettem, hogy családokhoz megyünk. Te tanodás vagy, ha jól sejtem.
3: Igen, én tanodás vagyok. 2022-ben azt kezdtünk az első csoporttal.
1: Tanítottak is, emlékszem, hogy itt ilyen veteményes kert is volt, sok mindennel foglalkoztatok.
3: Igen, a tanulásban is segítettek nekünk a tanárok, de az otthoni képviseletről is kaptunk egy kis segítséget.
1: A családban te voltál a legidősebb gyermek.
3: Nekem van egy nővérem.
1: A kis testvérek?
3: Ja, hát ők nekem csak ilyen féltestvérek.
1: De ők is ide járnak a tanodában?
3: Nem, ők óvodások.
1: Mi volt abban a csomagban, amit most iskola kezdés előtt kaptatok?
3: Hát hasznos dolgok voltak benne, például ceruza, radír, toll, füzet, tolltartó, amit fel tudtunk használni.
1: És már használtad is?
3: Igen, használom jelenleg is őket.
1: Anyuka is hallja a beszélgetést. Azt szokták mondani, hogy ajándéklónak ne nézd a fogát. Bocsánat ezért a népi kiszólásért. Feltételezem, hogy szeptember elején jól jött a segítség.
4: Igen, nagyon-nagyon jól jött. Szalainé Lakatos Renáta vagyok, Máté Szalkai lakos. 2 lány nyom járt ide a tanodába, most már csak egy. 2 lány mellett van még 3 nevel gyermekem, ők még óvodában vannak, de a jövőjüket már most Isten kezébe helyezem, hogy Isten jóságát megismerjék Katin és anyin keresztül, mert nagyon sokat segítenek rajtunk lelkileg, testileg. Kaptunk tőlük iskolakezdésre egy nagyon jó csomagot, ami nagyon jó indult iskolakezdésként, illetve karácsonykor is szoktak megajándékozni bennünket egy nagy élelmiszercsomaggal. A hitet továbbadják nekünk, ami amit ők megélnek, illetve a tiszteletes úr is tart nekünk igehirdetést külön a cigányságnak.
1: Ugye, ha már mondta, hogy vannak óvodások, ők ilyenkor nem irigykednek egy kicsit a nagyokra, hogy kaptak csomagot, mi nem kapunk, nem tettek fel ilyen kérdést?
4: Nem, hát megosztozunk mindenben, hát van a három kicsi közül van egy, aki nagyon szeret rajzolni, őt el is neveztük Picasso-nak, a fiúztól a lehová csak tud és rajzol, szaladgál, jól érezzük magunkat, nincsen semmi gond, és igen, nagyon sokat segítenek nekünk. Van is sok javulás, hát negyedik éve, hogy Dominika ide jár, hát szinte nagyon jó tanuló.
1: Hanyadikos most, Dom?
4: Hetedikes.
1: És gondolom tovább tanulásban is töri a fejét.
4: Hát törnie is kell, nem állunk meg, menni kell tovább, hiszen muszáj tanulni, míg élünk, tanulunk.
1: Itt a végszó majdnem gimnáziumba vagy szakközépiskolába, hogy miben gondolkodsz?
3: A gépészetiben szeretnék tovább tanulni rendész szakon.
1: Azt gondolom ez egy nagyon jó dolog. Kik segítenek a tanoda működésében, a gyermekek képzésében?
2: Vannak pedagógusaink, és minden pedagógusunk a gyülekezetnek a tagján közül kerül ki. Igazából ők nyugdíjasok már, és ezért tényleg önzetlenül ide áldozzák az idejüket. Holáné Borzován, Edith Görög, Demeterné Hajnalka, Jeszenszky Évike, és matematika, magyar, fizika, természettudományokban is, tehát ugyanúgy tudnak mindenben segíteni. És van egy bibliaóránk.
1: A gyermekeket kapacitálni kell, a szülőkkel beszélni kell, agitálni kell őket, hogy jöjjenek, vagy már olyan a híre ennek a tanodának, hogy jönnek, sőt, talán nem is tudnak mindenkit felvenni.
2: Nem tudunk mindenkit, elég nagy sor áll, van várólista, de a középiskolások is vissza szoktak jönni, így beköszönnek, illetve ha nehézségük van, akkor ők azt ugyanúgy elmondják, és tudnak segíteni a pedagógusok abban, hogy ott is tudják a teljesítményt hozni.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok, Bicsák Esztert hallották.

0: Több fontos javaslatról dönthet holnap az országgyűlés. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Folytatódik a változékony, kora őszi idő. 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta tájékoztatott, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Ennek részeként megszüntetnék a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára alakult át az addigi gyakorlat, és az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek a listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést, és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL híradó a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az alapítvány tavaly év végén, amikor a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati űrlapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kell tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA a támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát. A támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a légvédelem az éjszaka csak nem 400 ukrán drónt lőtt le, 15 régió, valamint az Azovi, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett. Csak nem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára Viradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Több épületben károk keletkeztek. A térségből kimenekítetteket egy sportcsarnokban helyezték el. Jelenleg 20 és 24 fok közötti a hőmérséklet. Budapesten 22-23 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Egyre több felé fordulhatnak elő futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka általában 11-17. Holnap délután 19-25 fok várható. Híradással 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Cselét sorsok a múltból. Volt-e kiút a szegénységből, és ha igen, merre? Könyv azokról, akik mindig másokat szolgáltak. Kényes pontokat keresett. Miként lett a számítógépes etikus hackerből egyetemi oktató? Vendégünk lesz Steine Szandra, aki egy férfiak uralta világban vált tekintélyes szakértővé. Tangó és tűsarok, mellé pedig egy elegáns szivar. Magyarországon csak elvétve látni szivarozó nőket, mi találkoztunk közülük egyel. Egy szenvedély, amely súlyos következményekkel is járhat.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Utánpótlás. Nevelés. Sportol a gyerek.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Mai adásunkban labdarúgás lesz a téma, természetesen az utánpótlás sport mesdjéjén megyünk végig, és női labdarúgásról lesz szó. Itt a stúdióban a vendég Szarvas Alexandra, a Magyar Női Válogatott Szövetségi Kapitánya, Csigi Eszter, az MTK labdarúgója, valamint Elbert Gábor, mentális edző. Szervusztok, sziasztok!
5: Szép napot!
6: Szia!
4: Kicsit arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg a labdarúgással. Szandi, a te esetedben mégiscsak mondjuk azt, hogy te vagy a magyar női labdarúgásnak a legmagasabb szintje. Szövetségkapitány nem mindenki lesz. Na de hogy kezdődött nálad a futballal való kapcsolat?
6: Hát megpróbálom rövidre fogni az egészet. Nálam igazából úgy kezdődött, mint szerintem sokan másoknál. Az egész családomban valaki mindig focizott, és én is ebben nőttem fel igazából egy labdával. Kivéve a nővéremet, tehát teljesen az ellentétem, de a legjobb barátom, apukám, nagybátyám, mindenki focizott, mindig vittek meccsre, és igazából nem is volt más választásom, meg nem is szerettem volna más csinálni, mint a focit.
4: Eszter?
7: Nagyon hasonló a történetem. Nekem édesapám focizott, tesóm, bátyám kezdett el focizni ugye kiskorában, ezért minden percemet körülbelül a focipálya mellett töltöttem, úgyhogy így kénytelen is voltam, meg hamar szerelmes lettem ennek a sportnak, úgyhogy én is így kezdtem el a labdarúgást.
4: Gábor, kérlek, hogy a női labdarúgásról.
5: Hogy kerültem én a női labdarúgásba? Úgy, hogy 2008-ban én lettem a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára, és hamar érzékelnem kellett azt, hogy a női labdarúgás iránt mérsékelt az érdeklődés a szövetségen belül, tehát senki nem akar vele foglalkozni, és akkor én meg úgy gondoltam, hogy ebből azért lehetne valamit csinálni, akkor sikert elérni azt, hogy az univerziádnél részt vett a magyar női labdarúgó válogatott, és aztán ugye nekünk férfiaknak a labdarúgás, meg a nők a két szerelem, és a kettő egybe egy irányba mutatott, és én azóta próbálok a partvonalon túlról folyamatosan segíteni gyerekeknek, felnőtteknek, mindenhol, ahol ezt lehet, megadják.
4: Kicsit az utánpótlásról, mert hogy kezdi el valójában egy kislány a labdarúgást? Terjednek talán különböző ilyen gondolatok, hogy a fiúkkal együtt kezdik. Szandi, a te esetedben is így volt?
6: Abszolút. Én 14 éves koromig fiúkkal játszottam, de ez talán a legjobb időszakom volt, és sajnos mivel még itthon nincs olyan szinten a női foci, hogy azt mondjam, hogy már pedig egy kislányokkal kellene elkezdeni a focit, én nem vagyok ennek a híve abszolút. Még mindig azt mondom, hogy amíg tudsz, focizzál fiúk között, mert azt, amit ott megkapsz tudást, ösztönösen a fiúktól, fiúk által az a gyorsaság, az a gyors gondolkodásmód, mert ott rá vagy egyszerűen kényszerítő erre. Én ezért nagyon hálás vagyok, szerintem előrébb tartanánk a magyar utánpótlásban is, hogyha ez még mindig így lenne. Attól függetlenül, hogy nagyon jól látni azt, hogy nagyon sok kislány van most már, akik fociznak.
4: Eszter, még mindig a fiúkkal való futball tart, nem is tudom, serdülőkorig? Tehát ez a bevett szokás?
7: Jelenleg szerintem nem. Leginkább kislányok között kezdenek el a kislányok focizni, mivel nagyon sok lánycsapat van már. Régebben ez nem így volt, én is ugyanígy 14 éves koromig fiúkkal játszottam, ami szerintem hatalmas előny azokkal szemben, akik mondjuk lányokkal kezdenek el focizni pont emiatt, mert sokkal gyorsabbak, gyorsabban gondolkodnak. Én is úgy gondolom, hogy nagyon jót tett nekem, hogy 14 éves korom még fiúk között játszhattam. Viszont ez ma már nincs így szerintem, a többségében, amit látok, hogy leginkább lányokkal fociznak a lányok.
4: Az egyébként hozzáad az emberhez, hogy fiúk között játszik, ezáltal nincs szétszedve a fiú és lány. Szóval ez a te esetedben hogy jelent meg?
7: Igen, abszolút előny szerintem, mert fizikálisan is sokkal jobb, tehát sokkal többet kontaktol az ember, sokkal agresszívabb lesz, mint játékos, ha mondjuk fiúkkal kezd el focizni, mint lányokkal. Rá lesz kényszerítve, hogy használja úgy a testét, mint mondjuk lányok között lehet, hogy nem kell, vagy sokkal gyorsabban gondolkodni, úgyhogy abszolút úgy gondolom, ez egy előny.
4: Megjelenik ilyenkor a férfi és nő közötti, fiú-lány és közötti ellenségeskedés, valami ilyesmi, a fiúk kevésbé fogadják el a lányokat. Gábor.
5: Ez életkor függő, tehát van az az életkor egész piciként, amikor mindegy, aztán van az, amikor az ellentétes nem az ellenség, tehát nem érünk hozzá, aztán van, amikor ez izgalmassá válik, hogy más nem ő. Ugye a szabály Magyarországon azt hiszem most az, hogy U14-ig játszhatnak a lányok fiúk közt. Egyébként nagyon érdekes, hogy nálunknál fejlettebb női futballkultúrában rendelkező országok között is van olyan, ahol az a divat, például skandinávoknál, hogy fiúk-lányok együtt játszanak, van olyan, ahol teljesen szeparáltan játszanak. Az is érdekes, hogy a Magyarországon elfogadott és eredményes női labdajátékokban nem jellemző a közös játék, és tényleg azt látjuk, hogy azok a lányok, akik fiúk között szocializálódnak, ők gyorsabban gondolkodnak, bátrabban ütköznek, tehát van ennek előnye. Nyilván ez is minden más gyereke válogatja, hogy kinél mi az, ami célra vezető. Majd kicsit én azt látom, hogy megfordul, tehát a nagy kluboknál lányok külön vannak, és azon dolgozunk, hogy aki ott tehetséges, az mehessen a fiúk közé. A kicsi kluboknál, ahol nincs női foci külön, minél kisebb településre mész, ott találsz a fiúk között elképesztő tehetségű lánygyerekeket, akiket aztán integrálnak a női fociba, de sokan dolgoznak azon, hogy mondjuk 2-3 edzést maradjon a fiúk közt, és 2-3 edzésre megjöjjön egy női akadémiára. Tehát nagyon sokféle út van, rendkívül érdekes, hogy a labdarúgás ebben egész más irányokat vett a világon mindenhol és Magyarországon is, mint a többi csapatsport.
4: Kicsit akkor a nemzetközi vizekre vezve, mégiscsak Németország és Svájc. Alexandra, mi a helyzet külföldön?
6: Én Svájcot tudom jobban mondani, mert...
5: Itt a legjobb rendszerek egyik Európában.
6: Igen, szerintem is. Amikor még Németországban játszottam, akkor még én is elég fiatal voltam, és annyira nem láttam az utánpótlást, nem láttam bele, de Svájcban ott voltak olyanok, akik még 16 évesen is fiúk között játszottak. Nekem is volt egy olyan játékosom az utánpótlás válogatottnál, az U16-ban még Zürichbe az egyik legjobb csapatnál fiúk között játszott, és most ma a Barcelona női csapatának a tagja. 2007-es játékosról van szó, tehát nagyon fiatal még, de elképesztő, hogy ott, ha jó vagy, akkor mennyi. Ott nem azt nézik, hogy úristen, most meg fog sérülni, úristen, most ez lesz, vagy az lesz, mert hogy a fiúk erősebbek fizikálisabban, hanem azt nézik, hogy ha te jó vagy, és te szeretsz ott lenni, és meg tudod állni a helyedet, akkor menjél és csináld addig, amíg te úgy érzed, hogy meg az edző, meg a szülő is azt látja, hogy igen, az én gyerekem, vagy az én játékosom fejlődik ebbe, és nem hátráltatja úgymond a fejlődésbe. Aztán utána nyilván egy idő után már ketté válnak a dolgok, de ott abszolút ez a vonal van. Többen Lia Velti, akár Sidney Sertenep, szóval mondhatnék ki jó pár nevet, akik megállták a helyüket a fiúknál egész magas szinten még.
4: Utánpótlásból felnőttbe kerülés, ez egy szintváltás a női labdarúgás világában is?
6: Igen, ez egy nagyon nagy szintváltás minden téren, én úgy gondolom. Tehát, hogy mentális téren is, fizikálisan, taktikailag, technikailag, mindenhol. Tehát a nemzetközi szint az egy más szint, felnőtt szinten meg pláne. Hogyha most csak a magyar labdarúgást nézem, akkor meg elképesztő nagy a szakadék, és ez nagyon szomorú számomra. Én az utánpótlásból jövök, ott edzősködtem nagyon sokáig, fiatal edzői pályafutásom alatt, akkor sem lehetom mondani, hogy a több részét ott töltöttem, és látom, hogy más országok, és nem Angliát említem, nem Németországot említem, hanem Lengyelország, Svájc például, akik elérhető országok számunkra, és példát vehetnénk róluk, hogy ők ezt hogy csinálják, és hogy nálunk mi zajlik, az két külön világ.
4: Eszter, a személyes történet, utánpótlásból felnőttbe kerülés, egyik pillanatról a másikra szépen felépített íve volt ennek. Mire emlékszel, hogy emlékszel erre vissza?
7: Hát egyik pillanatra a másikra történt. Én 15 évesen kerültem fel a Fradi női felnőtt csapatába. 14 évesen még fiúk között fociztam, utána a Dörnyi Balázs meglátott egy tornán, kiemelt onnan, felhívott a Fradiba, és körülbelül egy évig játszottam a korosztályomba, és utána mondta, hogy hát látogassak el a felnőtt edzésre. Olyan jól sikerült az első pár hét, hogy utána mondta is, hogy maradjak a felnőtt közegben, ami nyilván nekem nagyon-nagyon jó volt, hogy fejlődtem. Ráadásul nagyon sok külföldi játékos volt akkor a Ferencvárosban, hogy rengeteget tanultam és fejlődtem közöttük, viszont nagyon sok olyan a háttér dolog történt, vagy van egy játékosom, például bennem is, ami volt, hogy amit nem biztos, hogy tud kezelni egyedül egy fiatal. Tehát bennem is csomó olyan kérdés megfogalmazódott, hogy ez normális-e, hogyha velem ez történik, vagy ezek a gondolataim, mert olyan nehézségekbe ütköztem, nyilván ők 25-26 évesek voltak, én meg voltam 15-16, amit nem tudtam csapaton belül megbeszélni, ezért nyilván nekem nagyon jó volt, mert volt egy olyan családi hátterem, akik így beleláttak a labdarúgásba, és hogy mivel járhat, és ezért mindig meg tudtam velük ezt beszélni, illetve mindig körülvettek olyan személyek, felnőtt személyek, nem feltétlenül csapattársaim, akik segítettek ezen az úton, de nagyon hamar belecsöppentem, és igenis sok kihívással járhat ez egy fiatal játékosnak.
4: Itt általános nehézségekről van szó, tehát a beilleszkedés,
7: igen,
4: a különbség.
7: Igen, ezek életkori sajátosságok, amit nem feltétlenül tud egy játékos a csapattársával megbeszélni, mert teljesen másban van. Nekem a legnagyobb probléma az volt, hogy nem tudtam bejárni az iskolába, nekik az volt a legnagyobb probléma, hogy nem tudom, van még egy edzés, vagy az, hogy mit csináljanak majd a labdarúgó pályafutásuk után, tehát nyilván énekre nem is gondoltam még, akkor csöppentem bele. Ezek életkorú sajátosságok általában, igen.
4: Mit lehet mondani egy 14-15 éves hölgynek, aki elkezdi mondjuk a felnőtt pályafutását a labdarúgás világában? Tegye rá az életét, két vagy több lábon álljon, mit lehet tanácsolni?
5: Ugye azt tudni kell, hogy a női labdarúgásban egy évvel hamarabb, tehát 15 évesen lehet felnőttben játszani, a fiúknál 16, ez megint csak egyéne válogatja. Ugye azt a három szinteret kell jól összehangolni, ami a család, az iskola és a sportklub. Az jó, ha az iskola partner a sportban, jó, ha a sportklub partner a tanulásban. Én abban hiszek, hogy minden gyereknek kell tanulni, minden gyereknek el kell, ami az ő fejében, vagy az ő képességei a tanulásban, azt kell kimaxolni. Tehát nem kell mindenkinek pszichológussá válni, mint az Eszternek, de hogyha az egyetem az, ahova el lehet jutni, akkor egyetemet kell végezni, ha az érettségi, akkor érettségi, ha egy szakma, akkor szakma, de azt is ki kell maxolni. Mondok egy példát, hogy érthető legyen. Elmegy egy utánpótlás válogatott, és megveri a belgákat 1-0, amire nem számítunk, és mindenki óriási boldogság, de a három nap annak a gyereknek, akinek nincs más, csak a foci, kevés arra, hogy visszajön a földre. Azt hiszi, hogy jövő a világ. Játszanak a horvátokkal, akiket meg kéne verni, kikapunk 1-0, és három nap múlva van mindent eldöntő meccs az osztrákokkal, hogy nyerünk, kim vagyunk az EB-n. De azok a gyerekek, akik nem tanulnak, nincs más nekik, csak a foci, azoknak elvették az egyetlen játékszerét azzal, hogy kikaptunk, az három nap múlva az a gyerek használhatatlan. Egész konkrét példát mondtam. Tehát ezért én azt gondolom, hogy kell az élsport mellett, nem csak a fociban, mindenhol, valami más is, ami foglalkoztatja a gyerek agyát. Miközben nyilván van olyan gyerek, aki többet tesz rá a futballra, mert az látszik, hogy ha mi felnőttek el nem rontjuk, akkor lesz belőle futballista, és van olyan gyerek, akinek a mentalitása az erőssége, és ő meg mellé rakja az iskolát, aztán majd meglátjuk. Van olyan gyerek most is felnőtt NB1-ben, aki közben az ötvös gimnáziumba jár, és a három év alatt, tehát a 6 fél évben kétszer volt egy-egy négyese. Így is lehetséges. És van olyan gyerek, akinek nagyobb kihívás az iskola, aki a felnőttbe kerül, az Eszter is mondta, nagyon sokszor, hát hogy az iskolát inkább kívülről látja, mert sokszor délelőtt van edzés. És ott az iskolának, a szülőnek és a klubnak össze kell fogni, hogy egy irányba tartsanak, mert ha ezek versenyeznek egymással, akkor végén a gyereket tönkreteszik.
4: A stúdióban a vendég Elbert Gábor, Csigi Eszter, valamint Szarvas Alexandra. Gábor említette itt azért azt, hogy iskola és pályafutás egyensúlya. Na most Eszter, a te esetedben ugye arról lehet beszélni, mint pszichológus, végzett pszichológus. Hogy tudtad egyáltalán egyensúlyba hozni ezt a kettőt?
7: Hát igen, ez nagyon szépen hangzik így. Emögött nagyon sok munka van. Azt tudtam, hogy mindenképpen szeretnék valamit kezdeni a szellemi képességeimmel is. Azt tudni kell, hogy a mi családunkban nagyon sok a diplomás, és nem feltétlenül a diploma, de valamilyen tudás megszerzés az nagyon-nagyon fontos volt és prioritás volt, ezért nekem a szüleim mindig ezt fontosnak tartották. Nagyon fontosnak tartották azt is, hogyha csinálom a labdarúgást, akkor azt maximálisan, de azt is, hogy mellett a tanulmányomat ne engedjem el. Ezért ők nem engedtek semmilyen másik iskolába, ők tudták, hogy melyik gimnáziumba kell mennem, és azt magántanulóként végeztem el 4 évig, akkor kerültem fel a Fradiba, és nagyon nehéz volt, az tény, de tudtam, hogy nagyon szeretném mind a kettőt, és azt is tudtam, hogy hosszú távon majd sportpszichológiával szeretnék foglalkozni, tudtam, hogy ahhoz hány évet kell tanulni, és igazából az nem volt bennem kérdés, hogy ezt most megcsinálom-e vagy sem. De mind a mellett, hogy próbáltam a maximumot nyújtani a pályán is, mert ott is voltak, és még mindig vannak céljaim.
4: A mélységeket, magasságokat, azokat hogyan kezeled? Magadat nem tudod diagnosztizálni, gondolom?
7: Nem, szerencsére nem szoktam, nem szerencsés, ez így van. Nagyon jó közeg vesz, úgy gondolom, körül vannak olyan barátaim, illetve a család, akivel így minden problémát meg tudom osztani, tehát a környezetem az nagyon támogat és elismert, ami nagyon fontos szerintem. Úgyhogy leginkább így tudtam így a mélységet, magasságokat, illetve voltak edzőim is, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ha már csak egy pár szót mondtak, hogy látják azt, hogy éppen ma vagy tegnap miben problémákkal küzdködtem, már ez is nagyon-nagyon sokat segített, hogy még egy hétig mondjuk tényleg ne foglalkozzak mással vagy ezzel a problémával, hanem ezeken így átlendített pár jó szó.
4: Hogy lehet segíteni a hölgyeket ebből a szempontból, hogy a mélységeket, magasságokat megéljék? Bár szövetségi kapitányként már lehet, hogy nem is ez nem feladat, vagy mégis?
6: Oda, hogy nem. Szerintem ez az edzői pozíció ezen a szinten, én a 10 napot veszem edzőtáborba, vagyunk a lányokkal, én inkább egy pszichológusnak érzem magam, mint edzőnek, tehát hogy nekem a napjaim inkább azzal telnek, hogy beszélgetek a játékosokkal, az ő környezetükről, ugye a klubban, mert nekem, arra a meccsre kell őket felkészítenem, ami ugye a válogatottban a legfontosabb, arra a meccsnapra, és az 10-ből 9-szer nem az, hogy most hogy veszi át a labdát, vagy hogy pressingel, vagy bármilyen szakmai, hanem tényleg az, hogy most ő ki van szakítva úgymond az ő kis környezetéből, a klubjából, bejön egy válogatottba, teljesíteni kell itt ugyanúgy, de mások a célok, más a csapat, más a környezet, és én hogy tudom azt az én stábommal neki minél úgymond kihívások elé állítani, de komfortossá is tenni olyan szinten, hogy ő ne érezze magát elnyomva, hogy ő azt érezze, hogy igenis a meccsapon én vagyok a legjobb. És nekünk ez a legnagyobb feladatunk igazából a válogatottba, és ezt sokan nem hiszik el, de ez így van, nem csak nálunk, ez ugyanúgy a férfi válogatottba is ez van, amikor a Markóval beszélek erről, neki ugyanezekkel találkozik, és ahogy ezt is említette, hogy a környezet, szerintem az van a legnagyobb hatással egy játékosra. A szülők, az edző, a klub, a játékosok, akik körülveszik, az iskola, ezek mind befolyásolják azt, hogy az adott játékos az eléri a céljait, vagy sem. És az, amit a pályán csinál, abban másfél órában a heti 5-6-szor tök mindegy, az egy apró töredék annak, hogy ő most a végén profi lesz, vagy sem.
4: A közeg mennyire romlott, és itt nem csak a magyar közegre gondolok, hanem úgy általánosságba véve, ami lehet, hogy nem engedi éppen mondjuk a női labdarúgás előre menetelét. Mit tapasztalsz?
6: Ez egy nehéz kérdés számomra, mert én egy olyan közegből jöttem haza 12 év után, ami egy nagyon támogató közeg volt. Én nem ismertem azt, hogy irigyek az emberek, én nem ismertem azt, hogy valaki, aki körülöttem van, az nem segítő szándékból mondja azt, amit. Amikor ide hazajöttem, a saját hazámba, ahonnan származok, ahol nagyon hamar megtapasztaltam azt, hogy itt nagyon sok olyan ember van, aki nem segít téged, sőt, inkább keresztbe tesz, és ez sok mindenkire vonatkozik, és ez nem tudom, hogy miből adódik, ezt lehet Gábor jobban el tudja mondani, de az a társadalmi dolog is, hogy van a nő és a férfi, és a nő az otthon van, és gyereket nevel, és főzt, most takarít, az még szerintem a mai napig él, és ezáltal a foci, hát az egy férfi sport, az nem nőknek való, minek fociznak a nők, menjenek visszafőzni, ilyesmi, tehát hogy ezzel mai napig találkozunk, és ez számomra elszomorító. Ha egy kicsit távolabbra megyünk nyugata felé, nem kell messzire menni, ott sokkal kevesebb ilyennel találkozunk.
4: Ezt te nyugaton, te tapasztaltál bármit is?
7: Én is Svájcban voltam, mint Alex, a Bázelnél. Én csak 2 évet voltam ott. Más tapasztaltam én is, szerintem nagyobb az elfogadottság egy női labdarúgásnak, úgyhogy nekem ez az egyetlen tapasztalatom, de merőben más volt, mint itthon.
4: Gábor?
5: Szóval ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, ahhoz, hogy a női labdarúgás Magyarországon elfogadott legyen, a nemzetközi példák ezt mutatják, minden szakdolgozat, amit csináltunk ezzel kapcsolatban, ott indul el a női labdarúgás, ahol a férfi labdarúgás partnernak tekinti a nőit. Ettől mi nem tudom, nem találok jelzőt arra, hogy milyen messze vagyunk. Ez az egyik fele. Tehát bekapcsolsz egy férfi labdarúgó EB vagy VB közvetítést az ORF-en, vagy a CDF-en, vagy az ARD-n, és ül bent a stúdióban korábbi női labdarúgó, aki teljes jogú tagként segít érteni, hogy mit nézel. A másik nyilván van felelőssége ebben a női labdarúgásnak, belértve engem is, tehát mindenki, aki benne van, hogy mondjuk ez egy csodabogár azzal, hogy pszichológus. Tehát, hogy a minden sportágnak, így a női labdarúgásnak is ki kell termelni a saját szellemi elitjét. Hogy nem csak arról beszélek, hogy diplomások, de hogy minél több magas végzettségű edző. Most jó úton vagyunk abban, hogy nagyon sok fiatal magyar labdarúgó lány van komoly ligákban. Ha ők azt a tapasztalatot, a tudást majd hazahozzák, akkor szerintem van erre esély, de hogy elképesztő sok tehetséges gyerekünk van, és abban a közegben, amit a lányok mondtak, abban a közegben nagyon sok munkánk van a háttérben, hogy ők egészséges felnőtt emberek legyenek, és legyen belőlük sportoló. Tehát én azt gondolom, van egy külső elnemfogadás, erről lehet órákat beszélni, hogy a magyar társadalom mennyire macsó, és hogyan nem tekinti partnernek a nőt, különösen ha ő futballista, és van felelőssége magának a női labdarúgásnak, hogy sokkal több tudást kell behozni, sokkal több, akár külföldről származó, akár egyetemen megszerzett tudást kell beépíteni annak érdekében, hogy a gyerekekkel olyan felnőttek foglalkozzanak, akiknek ezt jó szívvel adod a saját gyerekedet, és jó mintát mutatnak, ebben szerintem azért van még tartozásunk.
4: zárszóként mit mondanátok fiatal sportolóknak, akár edzőknek, akik a labdarúgás világában vannak, és direkt nem mondom azt, hogy női futball, női labdarúgás, mert Szandi, talán egyszer beszélgettünk ezzel kapcsolatban, hogy már maga az, hogy ezt így mondjuk, lehet nem megfelelő. Erre tudsz reagálni, hogy ez így helytálló?
6: Igen, legyen labdarúgás, egyszer beszéljünk labdarúgásról, és akkor, hogy azt sem mondjuk, hogy sokszor én nem hallom azt, hogy női tenisz, vagy női kézilabda, vagy kézilabda, és még sincs ott olyan, hogy úristen, a kéziseket, oké, sikeresek nálunk, és ez tök jó, de nincs az a megkülönböztetés, mint a fociban. Mit mondanék egy fiatal játékosnak, sportolónak? Tegye bele azt a munkát minimum, mint amit a Csigi Eszti, meg még sokan mások, egy Fenyves Javilin, egy Csiszerheni, meg még sorolhatnám, mert ezek olyan emberek, olyan játékosok, akik elképesztő sokat tettek azért, hogy eljussanak oda, ahol vannak. Ennélkül nem fog menni, senki más nem fog tudni rajtuk segíteni, nem fogják megcsinálni helyettük, nem fogják megfutni azt a métert helyettük, és amíg a mentalitásuk nem olyan, ami a profi közeg megkíván, addig én azt mondom, hogy nem is lesznek a profi közeg közelébe sem, sehol.
4: Eszter?
7: Hát nehéz más mondani, mert én is hasonlókat mondanék, és mindig hasonlókat mondtam is, hogyha ezt megkérdezték. Talán a munka az egyértelmű. Ami nagyon fontos mai fiataloknál, és ezt nem kritikaként szeretném mondani, én azt látom, hogy nagyon nehezen élik már a kudarcokat, nagyon nehezen állnak fel belőle, hogyha negatív kritikát kapnak. A pozitívat azt még be tudják fogadni jól, de a negatívat már kevésbé. És ezt még egyszer mondom, nem kritikaként szeretném, hanem ezt igenis meg kell tanulni. Mert bárhova mennek, bármit csinálnak, lesz kudarc. Tehát ha nem a labdarúgásról beszélünk, bármit csinálunk, lesz kudarc, amit fel kell tudni dolgozni, és saját javunkra fordítani. És inkább ezt látom, hogy ebben kellene egy kicsit, nyilván mindenben, mindegy mindenkinek kell felednie, de ebben gondolom, hogy ez szerintem egy hiányterület most.
5: Igen, amit szövetségkapitány asszony mondott, vagy kisasszony, hogy azt tudjuk mondani a gyerekeknek, hogy ha nem raksz bele elég munkát és elég jó munkát, akkor biztos nem érsz oda. Az a rossz a másik oldal, hogyha beleraksz mindent, eleget és elég jót, akkor vagy oda érsz, vagy nem. De az segíthet, hogyha olyan közeget teremtesz magad köré, hogy olyan emberek vesznek körül, akik nem azt mondják feltétlenül, amit hallani akarsz, hanem amit tényleg jó szándékkal gondolnak, és minden egyes feladatkörben magad körül olyan ember van, akiben emberileg és szakmailag 100%-ig megbízol. Ha el akarnak jutni oda, ahova az említett lányok, de még szerintem lehet sorolni, mert a hétvégén ugye szobbajnokságokban rúgtak 3 gólt a magyar lányok, és szerintem ez óriási dolog, hogy egy sportoló az egy projekt ma az élsportban, és minden feladatköre meg kell találni magának, a sportnak azt az embert, aki a legjobb neki.
4: Hölgyeim, uram, köszönöm szépen.
6: Köszönjük.
5: Szépen.
4: Szarvas Alexandra, a Magyar Női Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, Csigi Eszter, az MTK labdarúgója, valamint Elbert Gábor mentális edző volt a vendég itt az Utánpótlás Nevelés Sportol a Gyerek című műsorban. A műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Kulcskérdések. A hét legfontosabb témája.
2: Megszűnnek a megyei önkormányzatok, derült ki a héten. Mi volt velük a baj? Mi lesz helyettük? Hogyan alakulhat át az önkormányzatiság? Erről beszélgetett a Kulcskérdések szerdai adásában Hatvanitó Erika, Magyari Donát, Európai Uniós fejlesztéspolitikai szakértővel és Zongor Gáborral, a Komitátusz önkormányzati szemle szerkesztőbizottságának elnökével. A héten ezt az adást választottuk ki önöknek ismétlésre.
0: Kulcskérdések.
3: Mi a tétje?
0: Miért fontos?
3: Mit jelent?
0: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
4: Jó napot kívánok, Hatvanitó Erika vagyok. Megszüntethetik vagy átalakíthatják a megyei önkormányzatokat, miután Magyar Péter tegnap azt mondta, hogy ezeket a Fidesz teljesen kiüresítette, így működésük okafogyottá vált, idézem, a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyévé váltak. De mit is csinál egy megyei önkormányzat? Mik a feladatai és a jogosultságai? Mi lehet a jövője? Megalapozottak-e a kritikák? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a mai kulcskérdésekben vendégeinkkel. Magyari Donát, Európai Uniós fejlesztéspolitikai szakértővel. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: És Zongor Gáborral, a Komitátusz önkormányzati szemle szerkesztőbizottságának elnökével. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
4: Kezdjük is azzal, hogy mire alapozza a miniszterelnök a kijelentését. Valóban kiüresedtek ezek az önkormányzatok, Zongor Gábor?
6: Úgy gondolom, hogy igen. Tehát 2011. október 3-án volt a megyei önkormányzatok trianonja. Ekkor Orbán Viktor miniszterelnök valamennyi megyei közgyűlési elnökkel aláírt egy olyan megállapodást, amellyel a megyei önkormányzatok átadták a vagyonukat az államnak, lemondtak az intézményeikről, és gyakorlatilag egy teljessége kiüresített szervezetté alakultak át.
4: Mire tartják most a megyei önkormányzatokat? Mi a feladatuk?
6: Hát nagyon szűk. Területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladataik vannak. Területfejlesztési feladataik akkor vannak, ha van forrás, ha van mit elosztani, de e tekintetben is nagyon korlátos a lehetőségük, mert például a Magyar Falu programhoz semmi közük nem volt a megyei önkormányzatoknak. Tehát valóban az történt, hogy egy teljesen kiüresített önkormányzati szint működik ma Magyarországon, amelynek a feltöltése lenne a feladat, megítélésem szerint, és nem a megszüntetése.
4: Most már a fejlesztéseket említette, Magyari Donátot kérdezem, milyen fejlesztésekre lehet számítani a jövőben, aminek a létrehozásában, koordinálásában a megyei önkormányzatok vagy azoknak az utódai részt vehetnek?
5: Én úgy látom, hogy ha fejlesztéspolitikai oldalról nézzük a megyei szintnek a szerepét, akkor igenis van valós szerepe. Megemlíthetem az integrált területfejlesztési programoknak az összeállítását, akár az előző EU-s fejlesztéspolitikai ciklusban, akár a mostaniban, forráskiválasztási alapelvek meghatározása, és egyáltalán a fejlesztéspolitikának egy térségi partnerré válása, ez igenis egy valós, valid szerep lehet az önkormányzatoknak. Én azt mondanám, hogy érdemes külön választani magát az intézményi megnevezést és funkciót, és azt, hogy milyen feladatokat, milyen mandátummal, milyen felkészültséggel, milyen adminisztratív kapacitással látnak el. Én azt gondolom, hogy a frissen augusztus közepén meghozott kormányhatározat, ami például az integrált területfejlesztési programok pénzügyi és intézményi jellegű felülvizsgálatáról szól, lehetőséget teremt arra, hogy egy szakmai párbeszéd alakuljon ki most itt a következő időszakban. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nagyon időszerű, hogy ez terítékre került.
4: Zongor Gábor, milyen helyet foglalnak el a megyei önkormányzatok az önkormányzati rendszerben? Lehet-e úgy átalakítani az egész felépítményt, hogy a megyei önkormányzatok kiessenek belőle?
6: Hát én azt gondolom, hogy a megyei önkormányzatokra, mint középszintű önkormányzatokra szükség van. Tehát az, hogy vannak a települések és van a központ, és köztük nincs egy olyan szint, amely a térségi ügyeket tudja gondozni, ez nagyon nagy hiányt okozna Magyarországon, tehát szükség van a középszintű önkormányzatokra. Az, hogy ez most megyének hívjuk, vagy régiónak hogyan alakul, az függ attól is, hogy a települési önkormányzásnak a szintere hogyan alakul a jövőben. De ez egy hosszú távú történet, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy a megyei önkormányzatoknak a szubszidiaritás szempontjából különös jelentősége van, mint ahogy volt is 2010-et megelőzően. Értem ez alatt, hogy a szubszidiaritás azt jelenti, hogy az ügyeket lehetőleg azon a szinten oldjuk meg, amely legközelebb van az érintettek köréhez. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy ehhez viszont szükséges megfelelő szakmai, szervezeti, irányítási és pénzügyi garancia, tehát a megyei önkormányzatok 2010-et megelőzően ezt a szubszidiaritási feladatot látták el, amikor középszintű közszolgáltató intézményeket vettek át a településektől, azért, mert a települések nem voltak képesek, vagy nem akarták azokat működtetni, gondoljunk itt például a középiskolákra. Tehát közszolgáltatási funkciókkal kell felruházni a középszintű kormányzatot, lakossági kapcsolatokat kell létrehozni, mert az, ami történt, hogy területfejlesztési szempontból egy-egy szerzényében volt szerepe a megyei önkormányzatoknak, ez nem tette őket valódi önkormányzattá.
4: Már ön is említette a regionális vagy megyei megnevezést esetleg, de a régióknak más szempontból is fontos szerepe lehet a megyei önkormányzatok jövőjét illetően, hiszen az uniós pályázatok, uniós források is sokszor régiókra osztva érkeznek, illetve régiók pályázhatnak rájuk. Hogyan van ez?
5: Én visszalépek akkor egy picit időben, és behozom a 2004-es uniós csatlakozásunkat. Már ezt megelőzően a hazai területfejlesztési intézményrendszer felkészült arra, hogy kövesse az Európai Unió alapelveit. Megjegyzem, az alapelveket most is követjük, az tagállami hatáskör, hogy az intézményi rendszert azt ezen elvek tiszteletbe tartása mellett hogyan alakítjuk ki. Tehát 99-re létrejöttek a tervezési statisztikai régiók, amik több éven keresztül működtek, és a tervezést igyekeztek az akkori kollégák azon a szinten koordinálni, megszervezni. Én úgy értékelem, hogy mostanra inkább a adatgyűjtési, elemzési szintje maradt meg a régióknak, hiszen az Európai Uniónak a felzárkóztatási, úgynevezett kohéziós politikájának továbbra is a régió az alap egysége. De magában a végrehajtásban Magyarországon jelenleg nincs ilyen jellegű térségi szint. Én ahelyett, hogy azt mondanám, hogy most így kell szervezni, vagy úgy kell szervezni, arra terelném a beszélgetést, hogy beszéljünk arról, hogy konkrétan milyen funkciókat kell ennek a területi középszintnek ellátni. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor én ezt négy csoportba tudom besorolni. Az egyik az a stratégiai területi prioritások kijelölése, azaz, hogy milyen megoldandó problémák kapjanak elsőbséget, mekkora földrajzi beavatkozási egységben, és itt a döntéshozást azt nem egy konkrét intézményre dedikálnám, hanem tényleg itt egy ilyen intézményi közös partnerségi együttműködésbe kell ezeket a prioritásokat kijelölni.
4: Milyen intézmények közötti együttműködésre van szó?
5: Hagy hozzak be egy holland példát. Hollandiában úgynevezett angolul regional deals megállapodások vannak, ezt saját magam fordításában a területi megállapodásoknak hívom. Itt hangsúlyos, hogy a kormányzat csak a felét finanszírozza ezeknek a fejlesztési beruházási igényeknek. A forrásnak a másik felét azt regionális, térségi, települési partnerek, a felsőoktatási akadémiai intézmények, magánszereplők adják össze, és ez a megállapodás ad egy olyan stabil, kiszámítható keretet, ami hosszú távon biztosítja, hogy közös célok mentén dolgozzanak az adott területi szinten.
4: Ez tehát az egyik lehetséges feladat.
5: Ez az egyik lehetséges feladat. A funkció. További funkció az a projektállományoknak az előkészítése. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Európai Uniós források igénybevételéhez nagyon komoly előkészítési, tervezési munka szükséges. Sokszor bizony nincs elég jó minőségben kidolgozott támogatandó projekt, vagy pedig elhúzódik a végrehajtás pont az előkészítés hiányosságai miatt. Harmadik potenciális olyan funkció lehet ugye a forrásallokáció és a projekt kiválasztásnak a rendszere. Negyedik pedig a nyomonkövetés, az értékelés, az egyéb társadalmi szereplőknek a bevonása. hogyha ez a négy funkció megvan, és ebben kialakul egy konszenzus, hogy ezt kell ellátni, akkor lehet arról beszélni, hogy akkor ezt milyen intézményi szinten hova érdemes telepíteni. Én bízom abban, hogy a következő időszaknak a előkészítő munkája az ki fog tudni erre térni, és különböző véleményeket, szereplőket fognak megkérdezni.
4: Zongor Gábor, ön szerint elképzelhető, hogy a mostani megyei önkormányzatok ember és anyagi kapacitása mindezeknek a funkcióknak meg tud felelni, vagy valamilyen átalakításra szükség van?
6: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi megyei önkormányzatoknak a szakmai apparátusa meglehetősen legyengített állapotba került. Tehát amiről a kolléga beszélt fejlesztéspolitika ügyében, ott sem hiszem, hogy minden tekintetben megfelelő kapacitással bírnak az önkormányzatok. Tehát itt a jelenlegi összetétel, jelenlegi szakmai háttér kevés lenne a bővebb feladatok megvalósításához, tehát itt lényegesen több szellemi és innovatív képességre lenne szükség. Ami a közgyűléseknek a működtetését illeti, én úgy vélem, hogy ha megfelelő szabályozást alakítanak ki, és az átláthatóságot, a nyilvánosságot megfelelő módon integrálják, beépítik ebbe a folyamatba, akkor tulajdonképpen ezen testületek mellett is lehet érdemi döntéseket létrehozni. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy milyen tartalmi feladatokat kapnak a megyei önkormányzatok, mert amiről a kolléga beszélt, ez a fejlesztéspolitikai része. De én úgy vélem, hogy egy nagy térség, egy megye akkor tud igazán jól fejlődni, hogyha abban a közszolgáltató funkciókat megvalósító intézményeknek a működésére is befolyással bír a területi önkormányzat. Végre valahára a területi önkormányzat saját bevételi forráshoz juthatna, mert jelen állapotában az sem az, tehát lényegében a helyi önkormányzat európai kartának ma sem felel meg a megyei önkormányzat, mint önkormányzat. Tehát itt egy lényegesen nagyobb, távlatosabb együttműködésben kell gondolkodni, amelyből nem hagyható ki, még egyszer mondom, a települési önkormányzás szintje. Mert hogyha ott nem tesszük rendben a folyamatokat, akkor nehéz megjelölni azt a térségi szintet, amelynek a kormányzatiságnak a megerősítésével beszélt.
4: Említette, hogy intézményeket kellene a megyei önkormányzatokhoz rendelni, jól értem, tehát, hogy visszaadna mondjuk középiskolákat, múzeumokat, egyebeket a megyei önkormányzatoknak, amelyeket most az állam kezel?
6: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát az, hogy most a múzeumok a megyei jogú városokhoz kerültek, ez nem tudom, hogy mennyiben látja el a térségi feladatot, vagy mondjuk a megyei könyvtárak a megyei jogú város tartásában vannak. Tehát a megyei jogú városnak az érdekeltsége és szempontrendszere az nem olyan térségi szempontú, mint egy a települési érdekektől független működő térségi önkormányzat. Tehát itt feladatot, amelyet az állam idehoza tett, és főleg azokat, amelyeket az állam államosított. Ott egyenként tulajdonképpen át kell érzni, hogy hol van a legjobb helye. Még egyszer mondom a szubszidiaritás szempontjából. Tehát hogyan tud egy intézmény legjobban szolgálni? Hogyan tudja az ott élő polgárok érdekeinek megfelelően a közszolgáltatást biztosítani? Ez a meghatározó.
4: Fejlesztéspolitika szempontjából kérdezem, hogyha megszüntetnék a megyei önkormányzatokat, elképzelhető, hogy valamilyen regionális fejlesztési pályázat, orientációs cég szülessen, vagy állami szerv, amely tudná koordinálni azokat a pályázatokat, amik erre felhasználhatók?
5: Vannak ennek előzményei. Magyarországon voltak regionális fejlesztési ügynökségek, regionális fejlesztési tanácsok is a korábbi időszakokban. Én hagyj hozzak egy lengyel példát be a beszélgetésbe. Zongor úr említette, hogy egy távlatosabb gondolkodásra van szükség, ha területi térségi intézményrendszer kialakításáról beszélünk. Ezzel én mélységesen egyetértek. Szerintem fontos a perspektíva, rálátás. Lengyelországban 1999-ben szintén az EU csatlakozásra való felkészülés során hozták létre az önkormányzati vajdaságokat, és a mai napig kulcsszerepet töltenek be az Európai Uniós fejlesztési források elosztásában, sőt, fejlesztési ciklusról fejlesztési ciklusra egyre erősödő szerepet töltenek be. A 2021-22-es időszakban a lengyel kohéziós pénzeknek közel 44%-át a regionális vajdaságok által irányított menedzselt programokba lokálták, de itt látszik, hogy egy nagyon hosszú távon nagyon tudatosabb építkezés történt, és nyilván a fejlesztéspolitikai szerepeket be kell ágyazni abba a területi térségi intézményi modellbe, amit most terveznek kialakítani, de én azt tudom mondani, hogy akár zászlós hajóként először előre vehetjük a fejlesztéspolitikai feladatokat, funkciókat. Lehet ez egy olyan összekötő kohéziós erő az adott térségbe, ami mentén el lehet kezdeni építkezni. Ugye a megyei önkormányzatok a tervezési feladataikat korábban külső erőforrásokkal oldották meg, tehát kifejezetten a tervezési feladatokra azért kaptak forrásokat, volt erre minta. Én azt gondolom, hogy egy új együttműködési kultúrát érdemes kialakítani ezeken a térségi szinteken. Nem muszáj első körben teljesen egységes rendszert létrehozni, lehet kísérleti együttműködéseket kialakítani, most még van idő. Szerintem a kulcskérdés az az lesz, hogy a 2028

0: helyreállítási tervet tudom behozni. Ugye most augusztus 31-én zárult le ennek a nagy hajrája intézkedési szempontból. Ugye itt kevésbé érvényesül a területi logika, itt inkább konkrét célkitűzések, konkrét vállalások teljesítését kell elérni és demonstrálni, és az alapján hozzájutni a finanszírozáshoz. 28-tól ez a logika fog érvényesülni. És akkor, ahogy mondtam, a kulcskérdés az, hogy ebben az új megváltozott rendszerben a területi szempontokat milyen szereplők, milyen mechanizmusokon keresztül fogják behozni ebbe a rendszerbe. Szerintem van most még idő ezt kialakítani, és több forgatókönyv is elképzelhető. A gazdasági sajtóban a napokban is a korábbi tárca nélkül miniszter közé tette az elképzeléseit, a javaslatait, és biztos vagyok benne, hogy más akár korábbi minisztereknek és a jelenlegi miniszternek is vannak erre vonatkozóan javaslatai. Ementén érdemes a párbeszédet folytatni. Amit én zárójelben megjegyeznék, hogy most szerintem pont az újragondolás miatt ebben a mostani időszakban van lehetőség kísérletezni, nem klasszikus együttműködéseket behozni, hanem nemzetközi jó gyakorlatokat adaptálni, és az alapján ráfordulni a 2028-as időszakra.
1: Nem mehetünk el amellett a megyei önkormányzatok átalakítása ügyében, hogy ez politikai kérdés is. Igaz, hogy a Fidesz uralja a megyei önkormányzatokat, 2024-es önkormányzati választáson mind a 19 megyében a Fidesz győzött. Megalapozott-e tehát azt gondolni, hogy politikai oka van ennek a bejelentésnek, Zongor Gábor?
2: Hát én azt gondolom, hogy minden közigazgatást érintő, önkormányzatokat érintő ügynek vannak politikai vetületei. De azt is gondolom, hogy amit a kollégám is az előbb elmondott, itt most nem lehet csak egy-egy elemet kiragadva változtatni, tehát itt tényleg egy hosszabb távra szólóan szükséges kialakítani az új önkormányzati rendszert, amely szoros együttműködésben kell, hogy működjön a terület fejlesztési politikával. És egyetértek a tekintetben is, hogy érdemes lenne kísérleteket folytatni, érdemes lenne pilotokat csinálni, mert az ország egységes szabályozással nem fejleszthet. Tehát itt a problémák egészen mások az agglomerációs térségben, a határmenti vidékeken, a belső perifériákon, az üdülőtelepüléseken, a profalvas vidékeken. Tehát itt nem lehet egy kaptafára ezt az ügyet kezelni, és ebből a szempontból másodlagos kérdés, hogy most a megyei önkormányzat az hogyan épül föl választási szempontból, milyen a politikai összetétele. Itt az a lényeg, hogy miképpen tudunk egy olyan modern, innovatív, fenntartható önkormányzati rendszert létrehozni, amely képes tulajdonképpen az országot felvelni, mert e tekintetben vagyunk most lemaradásban, mind a struktúrát illetően, mind a személyállományt, mint pedig a közös gondolkodást tekintve.
1: Elhangzott az is a kormány oldaláról, hogy a Szent István vidékfejlesztési programhoz hasonló döntési mechanizmust hoznák közelebb a megyei önkormányzatok által kezelt pályázatok, pénzek kiosztásában is. Hogyan kell ezt elképzelni, Duna?
0: Itt még a részleteket nem ismerjük, viszont nagyon örömömre szolgál az, hogy az a kísérletezős logika itt is megjelent, hogy ha jól tudom és jók az értesüléseim, akkor először 10 mikrotérséggel indul el ez a program, és 27. augusztus 20-tól fogják kiterjeszteni a 10 mikrotérség tapasztalati alapján. Itt alapvetően, ha jól értem, funkcionális feladatokként szervezik meg ezeket a dolgokat, bár nagyon kevés részlet ismert. Itt talán, amit elmondtam pár perccel korábban, hogy az együttműködési kultúra kialakítása fontos, amit ugye szép EU-s nyelven partnerség elvének hívunk, és sokszor nehéz ezt tartalommal megtölteni, mert a partnerséghez olyan szervezőerő, olyan kapacitás és olyan partnerek is kellenek, akik érdemben képviselnek érdeket.
1: Többször elhangzott már az együttműködés szó. Kikivel működik ebben a rendszerben együtt?
0: Itt egész szélesre ki lehet nyitni az együttműködési rendszert, ugye kezdve a gazdasági szereplőktől, tehát területi gazdasági érdekképviseletektől, nem szükségszerűen a kamarától vannak más ágazati vagy területi érdekképviseleti szervezetek, szakmai szervezeteknek a területi szereplői. Például az egyik fejlesztési programban vannak digitális készségfejlesztési programok,

0: Itt ugyanúgy nagyon fontos, hogy az adott térségbe működő civil szervezetek jelezzék vissza, hogy például milyen digitális készségek fejlesztésére van szükség abban az adott mondjuk kelet-magyarországi mikrotérségben, ellentétben mondjuk egy közép-dunántúli középvárosban jelentkező digitális készség problémával. Tehát itt a szakmai szervezetek be tudnak kapcsolódni, értelemszerűen a különböző szintű települési önkormányzatoknak tudnak jelenni, ahogy utaltam rá, az egyetemi akadémiai szféra képviselői. Tehát ezt egész szélesre ki lehet nyitni. A lényeg az, hogy ezek hatékony együttműködési mechanizmusok legyenek. Én azt gondolom, hogy itt a digitalizációs eszközök révén nagyon könnyen most már, hogy könnyebben lehet szervezni vélemények összehangolását, becsatornázását, tehát ezekre most már technológia bőven rendelkezésre áll. Egész egyszerűen el kell kezdeni bátran egyeztetni, kezdeményezni.
1: Zongor Gábor mit gondol elől? Vajon ez a Szent István vidékfejlesztési program lehet-e minta a jövőre nézve?
2: Hát ugyanazt tudom mondani, mint a kollégám. Tehát ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez a minta, ahhoz tudni kell, hogy ez hogy működik. Tehát az, amit kollégám jelzett, hogy itt az együttműködési készség a szakma és az önkormányzati világ részéről megvan, ez azt is jelenti, hogy akkor egy ilyen programnál kellenének szakmai egyeztetések. Ezeket nyitottá kell tenni, hogy tudni lehessen, hogy hol, milyen kísérleti megközelítésben indítják ezt a programot, mert Magyarországon most már jó ideje úgy töltünk el térségi forrásokat, hogy tulajdonképpen a térségi szempontok igazándiból nem érvényesül. Tehát nagyon fontos, hogy új rendszert építsünk fel, ehhez viszont a szakmai párbeszédre, a partnerségre elengedhetetlen szükség van, mert különben megint belecsúszunk egyfajta központból vezényelt forráselosztási rendszerbe, ami láthatóan nem hozza meg azokat az eredményeket, amelyeket kellene.
1: Van-e uniós szabály arra, hogy milyen formában kell koordinálni azokat a forrásokat, amik eddig a megyei önkormányzatokhoz tartoztak?
0: Itt előny is lehet, hogy hátrány is, hogy a tagállam saját maga tudja ezeket a mechanizmusokat kialakítani. Én közben elővettem a 2026-os országértékelést, Magyarország országértékelését, amit az Európai Bizottság állított össze, és ugye ebben mindig ajánlások, kritikák mellett ajánlások is megfogalmazódnak. Itt különösen kiemelik, hogy gyengék a területi együttműködési és partnerségi mechanizmusok, elégtelen a szakmai és pénzügyi kapacitás a nemzeti szint alatti, tehát a szubnacionális szinten nem elég elterjedt az értékelések használata, felesleges adminisztratív és jogszabályok vannak érvényben. Ezt mind a tagállam saját hatáskörében alakította ki. Abszolút lehetőség van ezt felülírni. Ahogy említettem, alapelveket kell tudni betartani, azoknak kell megfelelni, például az Zongor úr által említett szubszidiaritás elvének, addicionalitás elvének, tehát hogy forrásnak is rendelkezésre kell állni, az EU-s forrás ne váltsa ki egyébként a hazai szinten elköltendő forrásokat. A partnerségről nagyon sokat beszéltünk, ezeket az elveket kell tudni érvényesíteni. Vannak nagyon komoly magyar szakértők, önkormányzati világból is az Európai Parlamentbe magas tisztséget betöltő szakértők, tehát én azt gondolom, hogy akár hazai szinten a tudás, tapasztalat rendelkezésre áll, ahogy említettem, nemzetközi gyakorlatokat lehet adaptálni, nem egy az egyben, hanem tényleg a helyi igényekhez, viszonyokhoz igazítva. Ennek egy jó keretet kell adni, ezért várjuk a Vidékfejlesztési és Területfejlesztési Minisztériumtól, hogy akkor milyen konkrét javaslatokkal állnak elő.
1: Zongor Gábor, ön reménykedik abban, bizakodik abban, hogy egy teljesen észszerű új rendszert lehet kialakítani?
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát ha nem bíznék ebben, akkor most nem beszélgetnénk erről. Tehát én meggyőződésem az, hogy az elmúlt 36 év tapasztalata alapján és kellő kritikája mentén lehet építeni egy jó országot, amelynél a települési és önkormányzati autonómia megerősödik, a szubszidiaritás valósággá válik, a közpénzek elosztása korrekt módon történik, és fenntartható rendszer jön létre, amely révén a központi kormányzatnak a szabályozás lesz a földolga, és nem a forrásoknak az elosztása és a centralizáció erősítése. Én hiszem azt, hogy egy megfelelően decentralizált ország jön létre Magyarországon, ahol tényleg jó lesz jó lesz élni. Én ebben reménykedem, mert erre szükség van ahhoz, hogy Magyarország Európában megfelelő helyre kerüljön.

0: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. Folytatódik a változékony idő. 15 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Szlotta Judit. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban szombaton éjfél körül evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz konzuli segítséget nem kértek. Hozzátették, a térségben konzuli védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni. Ők nem a tűz ezzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő a Koszovói Demokrata Párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. A párt az alkotmánybírósághoz fordul a határidők túllépése miatt. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz. Idehaza az ügynök aktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta tájékoztatott, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Ennek részeként megszüntetnék a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Mi Hazánk szerint a párt nemzeti elkötelezettségű jelöltjei egyaránt alkalmasak alkotmánybírónak. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Pusztaszent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé fordulhatnak elő futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Éjszaka általában 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Több tízezren szenvednek Magyarországon atópiás ekcémától, de sokan talán nem is tudnak róla. Aztán arról, hogy a függőségek, így a szerencsejáték függőség is sokszor nem egyedül, hanem több másik addikcióval is együtt jár. És azért beszélünk a biztonságos internet használatról is. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban. A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
4: Száz esztendővel gróf Klebersberg Kunó kultuszminiszter közművelődést, közoktatást átalakító 1926-os törvénycsomagja után milyen a közművelődés helyzete a 20. és a 21. századi Magyarországon? Létezik-e, és ha igen, milyen állapotban van például az intézményrendszer, a szakemberképzés? Létezik-e egyáltalán közművelődési étosz, vagy legalább csak a közművelődési szakma? Miről tanúskodnak ezügyben az úgynevezett konszolidált Kádár korszak kezdete 1963-65 óta, valamint az 1989-90-es rendszer átalakulás óta eltelt időszak tendenciái, viszonyai? Talán meglepő lehet, hogy időutazásunk közben, választ keresve a közelmúlt, valamint a megelőző fél évszázad tendenciáira, vázlatosan idéznünk kell a 19. század tradíciót teremtő egyéniségeinek tetteit is. Mai műsorunkban ezúttal tehát ezt a témát emeljük ki a távolabbi és a közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Kis Péter Ernő.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
5: Hogy az ember urrá lehessen, most már nem csak a természet erőin, hanem a maga teremtette viszonyokon és eszközökön is, ahhoz műveltségre, ahhoz folyamatosan fejlesztett műveltségre van szükség. Hogy a nép eredményesen vehessen részt saját sorsa alakításában, ahhoz a nélkülözhetetlen gazdasági és politikai feltételek mellett magas színvonalú művelődésre van szükség. Társadalmunk továbbfejlődése érdekében minden vezető felelősséggel tartozik a jelennek és a jövőnek. A közművelődési program nem az anyagi javak ellen irányul, hanem arra, hogy megtanuljuk, hogyan kell ezekkel a javakkal értelmesen élni. Arra, hogy ne csak a lakás megszerzésére legyen lehetőségünk, hanem annak kulturált otthonná tételére is. Ne csak a gépkocsi megvásárlására legyen képességünk, hanem arra is, hogy azt emberi célokra használjuk. Ezért társadalomfejlesztési programunknak lényeges és szerves része a közművelődés fejlesztésének programja. És ezért különösen vigyázni kellett arra, hogy a törvény ne konzerválja a jelent, hanem adjon teret az új törekvéseknek, segítse elő új lehetőségek megteremtését.
4: A Kossuth Rádió 168 óra című műsorának 1976 őszi egyik adás részletéből hallották Posgai Imre, akkori kulturális minisztert. 150 esztendővel Klebersberg Kunó törvénycsomagja után Európa szerte figyelmet keltő volt a Magyarországgyűlés 1976-ban elfogadott közművelődési törvénye. A szándékok előremutatók voltak, de halvány figyelmeztetés is megfogalmazódott ugyanazon az országgyűlési ülésszakon a zeneszerző Petrovics Emil országgyűlési képviselőtől. Idézzük ismét a 168 órát.
6: Törvényünk, ha megszavazzuk, lesz. De nyilván önökben is felmerül a kérdés, milyen művelődési otthonokban, milyen mozikban, színházakban, sportcsarnokokban válnak valósággá a törvény megállapításai és előírásai. Lesz-e elég közművelődési szakember, olyan, amelyik tehetséggel és megfelelő képzettséggel áll a törvény megvalósításának szolgálatában? Meggyőződésem, hogy a kulturális létesítmények építése, felújítása, megóvása terén mutatkozó lemaradás, késlekedés csak újabb gondok és nehézségek forrása lesz.
4: Az 1976-os magyar közművelődési törvény elfogadásának pillanataitól repüljünk vissza az időben, méghozzá másfél évszázadot, és idézzük a 19. századi kulturális programadókat 2026-ban.
7: Amikor én azt javasoltam, hogy vázlatosan tekintsük át, mondjuk 1926-tól egy nagyon lényeges törvénycsomag, a Klebersberg Kunó akkori kultuszminiszter által létrehozott törvénycsomag, amely a közművelődés, a közoktatás rendszerét alapozta meg a modern Magyarországon. Ennek a lényegét nézzük meg, akkor én azt mondta, hogy egy picit kezdjük korábban. Méghozzá egy jelentős történelmi személyiségnél, Széchenyi István grófnál.
8: 1827-ben alapította Széchenyi István a kaszinót, ami akkor még Pesti kaszinó volt, aztán Nemzeti kaszinó néven maradt fönn.
4: Földiák András, közművelődési szakember. A Magyar Népművelési Intézet korábbi igazgatója, a Magyar Népművelők Egyesülete korábbi elnöke, a Magyar Művelődési Társaság jelenlegi elnöke.
8: azt már kevesebben figyeljük, ezután nagyon sok hasonló kaszinó. És a vidéki olvasóköröknek is szinte mintája volt. Szóval többen mintát adott az országnak a század vége felé.
7: Megszólították a társadalomnak nem csak az arisztokrata rétegét, hanem azokat a rétegeket is, amelyek addigra már a magyar társadalom működtetését, terheinek jó részét viselték.
8: A városokban inkább a kaszinó, meg a vigadó, meg kultúrpalota. Községben inkább az olvasókör, gazdakör, munkás otthonok az ipari területeken. Minden rétegnek megvolt a saját szervezete. 3 és 5 ezer közé becsülik az ilyen csoportok számát. Nem volt akkor még ilyen közművelési statisztika.
7: Ez a történelmi Magyarország még.
8: 19. század vége, és aztán bőven a 20. század első fele.
7: Nagyon érdekes, a Trianon utáni Magyarországon hozzávetőlegesen 3000 települést tartottak nyilván, és hozzávetőlegesen az 1960-as, 70-es években a népművelő szakma, a közművelődési szakemberek gárdája körülbelül 3000 művelődési házról beszélt Magyarországon.
8: Minden réteg meg akartam mutatni, hogy neki is van intézménye. És ezek az intézmények, a nagyobb városi intézmények nagyon nagy része még a 19. században jött létre. Az Eötvös József miniszternek 4 évig volt miniszter, és hihetetlen mennyi mindent csinált az alatt a 4 év.
7: Ugye Eötvös 2-szer volt miniszter, 1848-49-ben és 1867 a kiegyezés után is ugyanazt a tárcát, a kultuszminiszterit töltötte be. Az ő életműve kétségtelenül lehet példa. És aztán
8: Klébezver Kunó gróf. Klébezver Kunó is elsősorban oktatásügyben, iskolaépítésben, kis településeken, tanyasi iskolákban elképesztő hatalmas munkát végzett. Épített az országba hatalmas iskolahálózatot.
7: Ez a bizonyos 1926. évi 6. törvénycikk az országos népiskolai alap létrehozásáról, és a 7. törvénycikk, amely a népiskolák létrehozásáról és fenntartásáról rendelkezik. És hogyha már 26, akkor említsük meg, Klebersberg bábáskodik a Nemzeti Közművelődési Alapítvány létrehozása mellett is.
8: Emellett a közművelési alap mellett kimondottan kulturális dolgot is nagyon sok minden, többek között a kollégium hungarikumok létrehozását Európába, egyetemek áttelepítését Trianon után.
7: Elég jó kiindulási alap, vajon kiknek? És mi történik ezzel a koncepcióval 1945 után?
8: Én nagyon sokra becsülöm a Keresztúri Dezsőt, aki a koalíciós években az úgynevezett szabadművelődés időszakában volt a miniszter. Keresztúri ezért a 2 év alatt hallatlan fontos dolgokat csinált. Többek között például a Magyar Népi Művelődési Intézetet hozta létre, aminek az I.S. Gyula volt az elnöke. Ez aztán azóta rettentő sok visszásságon keresztül ment Népművelődési Intézet, meg Nemzeti Művelődési Intézet, meg minden, és már a lakiteleken van a lakitelki alapítvány Kft.-jeként. Ez az intézmény, de létezik a mai napig. Nem tudom most már mi lesz vele, mindegy. Keresztúri Dezső. Ez az intézkedése, és az egyáltalán az egész szabadművelődés úgy épült föl, hogy a Karácsony Sándor volt a szabadművelődési tanács elnöke, és hatalmas nagy civil szervezetnek a képviselője, aminek járásonként, legalább járásonként egy felelős vezetője volt. Széles, az egész országot átfogó szervezet volt.
7: Karácsony Sándor debreceni professzorként egy tudományágat is megalapozott tulajdonképpen.
8: Igen. Amit azóta felnőtt nevelésnek hívunk, igen. A Durko Mátyás, aki az egész magyar népművelési oktatásnak aztán az egyik legfontosabb alakja.
7: Szintén debreceni professzorként.
8: Ő is a Karácsony Sándor tanítványaként folytatta ezt. Karácsony Sándor volt a szabadművelődési tanács elnöke, élő, működő szervezet vezetője, és a Gombos Ferenc volt a minisztériumban a Keresztúri Dezső közművelődési főosztályvezető, és a ketten nagyon szorosan együttműködtek, szóval az állami erő és a társadalmi erő ilyen harmóniában, de azóta sajnos nincs, soha nincs.
7: Repüljünk tovább az időben. Nézzük az 50-es, 60-as évek fordulóját. Mi történik ezzel a szakmával, a népműveléssel, a közművelődéssel, és mi történik a tudománnyal? A szakemberképzés a szakma etoszát mennyiben szolgálja, és mennyiben van például már a 60-as évek elejétől erre társadalmi igény?
8: Meg kell különböztetni a Rákosi korszakot, meg a Kádár korszakot. Rákosi korszakban volt olyan év, hogy minden napra esett egy műveldési az átadása. Döntő többsége régi intézmény volt, de ezeket felújították, rendbehozták, korszerűsítették. Nagyon komoly hálózatot építettek ki.
7: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyiben sikerült ezt tartalommal megtölteni, ezt az intézményrendszert?
8: Nagyon, nagyon részben és nagyon-nagyon demagóg módon. És oda tettek mindenféle gyors talpalóról hozott pártkádereket vezetőnek. Sajnos ez nagyon rosszat tesz a mai napig, mert én azért próbáltam exponálni ezt, hogy mennyi minden létesült már a 19. században, aztán a 20. században még sokkal több, nem is beszéltünk népfőiskolákról és más szervezetekről, hogy ezt aztán a Rákosi korszak vitte át teljesen. Az emberek képzetében az van, hogy ez egy szocialista intézmény, a művelődési ház. Holott ez egyáltalán igaz, 19. században már voltak ezek az intézmények. Ez egyáltalán nem igaz, csak a Rákosiek annyira államosították és merev központi irányításnak betették alá ezt az intézményt, és az összes többi civil működő szervezetet megszüntették, felszámolták. Nem maga az intézmény, az nem nagyon akarta volna soha, ma se akarja, hogy ő legyen az egyetlen és a kizárólagos. Szóval ez a két arcúság, hogy egyfelől építettek és hoztak, és azért a hálózatot tulajdonképpen ők kezdték építeni. A másfelől az, hogy a társadalmi erőket, ezt a civil mozgást, ezt teljes mértékben felszámolták, ezt a szabad művelődést. Tehát mondhatjuk a NÉKOSZ, népfőiskolákat, nagyon sok mindent.
7: 1946 és 48-49 között működtek a népfőiskolák, és aztán történt a beolvasztásuk, de hát a népfőiskoláknak is több évtizedes tradícióik és múltjuk volt.
8: Legerősebbek 30-as években, és aztán még háború után újraélettek.
7: A politika részéről, a 60-es évek után napjainkig, milyen fajta politikai koncepciók, elvárások jellemezték a szakmával kapcsolatos várakozást?
8: Teljes mértékben politikai irányítást akartak, és a sok oldalon művelt szocialista embertípust létrehozni, ami egy úgyhogy egy nagy maraság, na mindegy, nem a sok oldalon műveltségen, és nem ezen múlik az, hogy az ember érzékeny a kultúrára, vagy nem. És mindent elkövettek, hogy ilyen kádereket ültessenek oda, és a képzést is megpróbálják befolyásolni, de nem nagyon sikerült. Sőt, én szerintem gyakorlatilag nem sikerült. Szóval maga azok a képzések és azok az egyetemek, amikről beszélünk, azok nagyon-nagyon csekély mértékben hozták ezt a marxista kényszert, és nagyon sok minden másról beszéltünk.
7: Szerencsére.
8: Szerencsére, igen, igen. Az amerikai szociológusokról és filozófusokról a marxizmus helyett, és ezt éppen csak meg kellett említeni néha-néha.
7: De a politikai várakozások mik voltak, és a 80-as, 90-es évekre hogy alakultak át? Természetesen, hogy a szocialista koncepciók a 80-as évek végére, a 89-90-es Magyarország rendszer átalakulásra eliminálódtak. A 90-es években milyen új minőség, milyen új várakozás fogalmazódott meg a politika részéről, a közművelődés, a népművelés felé?
8: Sajnos borzasztóan kevés, szóval egy ilyen extrex állapotú, meg is jelent egy kutatás, Diósi Pál által végzett kutatás, hogy extrex, hogy törvényen kívüli magyarul, maga a szakma, mert nem vonatkozott rá tényleg semmi, a közművelődési párthatározat volt valamikor a 70-es évek közepén, de hát az már nem volt aktuális, ugye a rendszerváltás után, más meg nem volt.
7: No, de hát 1997-ben létrejött egy törvény a kulturális javak megőrzéséről, múzeumok, a könyvtárak és a közművelődés.
8: Igen. Magyar Bálint volt, nagyon elégedetlen vagyok a művelődés politikai vezetése, tulajdonképpen rendszerváltás óta. Most az utóbbi 10-valány évet én nem is akarom mondani. Reméljük, ez megváltozik máma. Csak azért mondom, mert ezen belül a Magyar Bálint volt egy elég meghatározó személyiség, és nagyon jó szándékkal próbált az egész területet megemelni.
7: Ez a 90-es évek, tulajdonképpen ez a bizonyos 97. évi törvény.
8: A 97-es közművelési és egyéb közgyűjteményi törvény.
7: Mennyiben lendített ez a szakma helyzetén, akár a közművelődési intézményrendszer lehetőségein, akár a benne dolgozók, népművelők, közművelődési szakemberek helyzetének javításán, akár az oktatás szempontjain? Mennyiben lendített ez a 97-es törvény?
8: Nagyon fontos volt. Ez a ezen a törvényen kívüli helyzeten túljutott a szakma, és világos, egyértelmű meghatározások történtek, hogy egyáltalán mi ez a közművelődés. Jelencsér Katalin volt akkor művelődés történettel foglalkozó szakember, és ezt a részt döntően fogalmazta meg, mit értünk közművelődésre, és mi a feladata az önkormányzatnak a közművelődésben.
7: Finanszírozási kérdésekben mennyiben lendített ez a törvény a helyzeten?
8: Sajnos abban nem maradandóan. Még az Adnan kormány óta van ez a közművelési normatív támogatás.
7: Napjainkig?
8: Napjainkig van, de nincs a duplája annak, ami az Antal kormány idején volt. Szóval sajnos nagyon kevés. Ez a normatíva, és akkor megemelkedett. A anyagi helyzet is valamivel akkor javult, de azóta megint nem emelkedett, és ezek mindig elinflálódnak sajnos.
4: A magyar közművelődés 19. században gyökerező és a 20. század első felében is jól működő tradícióinak jelentős része az 1950-es évek, 60-as évek nehezebb politikai diktátumokkal is jellemezhető időszakában is búvópatakszerűen irányadóként működött. De vajon elegendő volt-e a tradíciók ereje, hogy megmentse a közművelődési intézményhálózatot, a művelődési házakat, a népművelőket, közművelődési szakembereket, például az anyagi nehézségek béklyóitól, amelyek az 1970-es évektől a 80-as évekre megerősödtek? Kossuth Rádió 1983. Mozgásterek. Bezárni vagy fenntartani? Varsányi Gyula műsorából.
9: Kecskés József, a Gödöllői Művelődési Központ igazgatója.
10: Az év nagyobb része eltelt, és elköltöttük a pénzünket. Ez a legnagyobb gond. Pontosabban az éves állami támogatás, vagy központi támogatást október elejére elköltjük. Amiről azért azt kell tudni, hogy nem biztosítja működési feltételeket. Van ez a 3,5 millió forint az alkalmazottak bérére és az energiára lenne elegendő.
9: És elegendő?
10: Hát úgy elegendő, hogy a költségvetés mindig úgy tervezzük meg, hogy azért másra is jusson magyarul. Az energia esetében alul tervezzük a költséget, és akkor ilyenkor évvégén fölmerül az a gond, hogy vajon 2,5 hónapi mondjuk energia költséget miből fogjuk kifizetni. Mert a saját bevétel, amit évközben csinálunk, az elmegy másra. Tehát az egyéb működési fenntartási költségekre is magára szakmai részre.
9: Bankó László, a Galga Hévízi Művelődési Házat vezeti. Nézzük meg a költségvetési adatokat.
11: Az elmúlt években a költségvetésünk úgy alakult, hogy két személyes ház lévén, én vagyok egyszer, és még egyszer a takarítónéni, 87 000 forint a béralapunk. Ezen kívül a TSZ támogatása 20 000 forint, illetve az ÁFÉSZ támogatása 5 000 illetve 10 000 forint, ez hangulattól vagy rendezvényektől függően így alakul.
9: A tanács a béralapot fizeti ki?
11: A tanács fizeti a béralapot, és ő ezen kívül nem járul hozzá a költségvetéshez. Ez főleg az elmúlt időszakban volt jellemző, mert hát eddig mi elég sok pénzt megtermeltünk, mint működési bevétel, tudtunk önmagunk gazdálkodni. Az utóbbi időben nem nagyon megy ez, és így a tanács kénytelen hozzájárulni a gazdasági dolgokhoz.
9: És hozzájárul?
11: Hát két lehetőség van, vagy becsukjuk a házat, vagy pedig hozzájárul, és akkor üzemel a ház.
12: Koncz Gábor közgazdász.
13: Én úgy vélem, hogy már jó néhány éve a kulturális szférában a művelődési otthonok hálózata válságágazat.
4: Nehéz helyzetben a közművelődés. Az 1980-as években csökkent hatóereje, mert csökkent magának a művelődésnek is a társadalomra gyakorolt vonzereje. Kossuth Rádió 1983. Láttuk, hallottuk. Maróti Andor művelődéskutató.
14: Látszat művelődés folyik, hogy elmondunk bizonyos ismereteket érdeklődőnek vélt embereknek, de fogalmunk sincs arról, hogy ez mivé válik bennük. Nyilván a köznapi tapasztalat rengeteg hasznos információt összegyűjt, és ezek éppen az élmény ereje miatt válnak evidensé, magától értetődővé az embernek számára. Viszont a hozzátett ítéletek nem mindig helytállóak. Tény az, hogy a tudományos mélység az nem mindig szükséges a mindennapi élet minden helyzetében. De hogy ez a gondolkodásmód teljesen hiányozzék, Tehát én úgy érzem, hogy a közművelődés egyik fő feladata az, hogy ezt a teoretikusabb, elvontabb gondolkodási képességet már az iskolákban ki kell fejleszteni.
4: A politika eszmélt az 1980-as évek egyre átfogóbb társadalmi válságára. A Magyar Rádió felvétele 1984-ből. Országos közművelődési tanácskozás a parlamentben. Vitányi Iván, szociológus.
15: Magyarországon van cirka 3000 művelődési ház. Ebből a 3000 művelődési házból vannak kiválóan működőek, és van körülbelül egyharmada, szoktuk mondani, tehát körülbelül 1000, amelyik tűrhetően, tisztességesen, megfelelően működik. Akkor, hogyha azt tűznénk magunk elé programnak, hogy a 3000 működjön rendesen, akkor ez nem nélkülözné a realitást. Tudnék, ha 1000 működni tud, akkor ez nem valami kivételezett állapot, megvan rá a társadalmi igény, és megvan rá a lehetőség. Ha tehát 1000-nek megvan, akkor meg kell lenni a 3000-nek. Egyharmad ország vagyunk, mert sok mindenünk megvan, de azt csak egyharmadában működtetjük úgy, ahogy kellene. És azt hiszem, hogyha azt tűzzük célul, hogy egyharmad országból legalább kétharmad ország legyünk, ugye nem vagyok utópista, nem mondok háromharmad országot, kétharmad ország legyünk, akkor ez már olyan reális cél, amiért érdemes dolgozni.
4: Kossuth Rádió 1985. Mozgásterek. Válaszúton. Varsányi Gyula műsorában először Sályi Istvánt, a Fejér megyei művelődési központ igazgatóhelyettesét hallják.
16: Biztos, hogy válaszúton vannak a művelődési otthonok, hogy az egész társadalom hosszabb ideje válaszúton van, és vannak a társadalmi tevékenységnek olyan területei, ahol a válaszút mikéntjéről már döntöttek. Dönteni kell, bemegyünk abba a zsákutcába, amelyiknek az elején állunk, így hagyjuk a művelődési otthonrendszert, ahogy van, és akkor vagy elpusztul, vagy nem is tudom, mit mondjak, vagy még nagyon gyorsan irányt váltunk, és alkalmazkodunk a társadalom egyéb változásaihoz.
17: Köpf László.
18: A 70-es évek közepén, amikor lehetőség lett volna egy ilyen pályamódosításra a művelődési otthoni tevékenységben, akkor ez különböző okok miatt nem történt meg. A nagy politikában folyó bizonyos tendenciák, azok nem adtak ehhez megfelelő feltételeket. A 70-es évek első fele a reform folyamatban és általában a reform gondolkodásban hullámvölgynek tekinthető tulajdonképpen. Ennek következtében a művelődés politikai feltételek nem voltak igazán jók, azért van azt hiszem válaszút.
17: Beke Pál.
19: Ez a bizonyos válaszút, ez nem mai keletű ügy, és nem mai keletű probléma, hanem...
17: Tehát nem a 80-as évek közepén van csak válaszút.
19: Nem bizony, nem csak a 70-es években, és nem csak a 60-as években, hanem tulajdonképpen az intézményrendszer kialakulásától datálódik ez a gond. Hogy miként feleljen meg ez az államilag létrehozott intézmény bizonyos állami felelősségeket hordozván az emberek számára. Nekem az a szomorú tapasztalatom, immár lassan két évtizede, hogy képtelen megfelelni rá.
17: Minek nem felelnek a művelődési otthon?
19: A művelődési otthon tulajdonképpen a helyi lakosság önművelésének, önművelődésének, önszervezésének lenne hitem szerint helye.
18: A művelődési otthon azoknak a művelődés politika által deklarált elvárásoknak nem felel meg, amelyeket megfogalmaztak 1960-ban, 1965-ben, 1968-ban, 1979-ben. A gyakorlat pedig azt mutatja, hogy ezeken az alapelveken csak az intézményeknek egy töredéke tud működni. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogy létrejött itt egy művelődési otthoni hálózat ebben az értelemben is, ahogy a művelődés politika gondolata, csak ez egy rendkívül szűk rétege az intézményeknek. A nagyobb része az nem tudott ez alapelvek alapján dolgozni.
19: Az érdekel, hogy ahol tehát egy a művelődés politikai elvárásoknak megfelelni képes személyzettel és anyagiakkal és épülettel és berendezéssel rendelkező intézmény van, ott vajon lefedi-e mindazt a funkciót és feladatot, amit azon a településen vagy vonzás körzetben le kell fednie. Bizony vannak emberi elvárások is, nem oly deklaráltak és nem oly szabatosan olvashatók, mint a művelődés politikaiak. Egy társadalom ítéletét jelenti az, amikor az intézményekbe ugyancsak hozzávetőleges számítások alapján a népesség 8-9-10-11%-a jár csak.
17: Hargitai Lajos.
20: igazából a közösségi művelődés Magyarországon teljességében ellehetetlenül. Tehát az intézményektől függetlenül így van. És véleményem szerint nem a művelődés politikai lehetőségek hiányoznak ahhoz, hogy a közművelődés intézményrendszere működjön, hanem alapvetően a társadalmi föltételek. Éppen tegnap vettem elő Enyedinek a könyvét, a Falvaink sorsa című könyvet, és hát ilyen adat, hogy Magyarország lakosságának a 8 óra munka után 50%-a dolgozik a háztáji gazdaságokban. Nem tudom, hogy ilyen hajsza mellett jut a lakosságnak ereje, kedve, ideje innovációra, tehát önmaga továbbfejlesztésére, nem hiszem, amióta ezek a gazdasági problémák vannak. Nagyon sokan mondtak le arról, hogy utazásokat tegyenek, hogy nyelvet tanuljanak, hogy részt vegyenek különböző tanfolyami formákba. Pénzük sincs rá, de idejük sincs rá.
21: Én egyetértek vele, azt hiszem, hogy ez így van. Ugyanakkor mégis vannak az utóbbi években olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy itt, ott, falvakban is és városokban is az emberek igenis hajlandók bizonyos közösségi művelődési alkalmakat teremteni a maguk számára. Hajlandók akár művelődési otthoni szolgáltatásokat is igénybe venni, sőt ezért még fizetni is, ha valóban a mindennapi igényeikhez közel állnak.
20: Van egy ilyen törekvés, tehát ez egy nagyon elenyésző dolog. Nem látok tömeges igényt, de a perspektívában se látok tömeges igényt. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy elsősorban össztársadalmi szinten kéne változtatást elérni.
21: Nyilvánvalóan egy nagyon fontos szempont. A piaci viszonyokat be kell vinni a művelődési otthoni tevékenység, vagy a művelődési otthon és a lakosság közötti kapcsolatba. Ezzel együtt. Azt hiszem, hogy az is teljesen nyilvánvaló, hogy vannak olyan fajta művelődési igények ma Magyarországon, amelyek nem tudnak, vagy nem egészen tudnak megjelenni fizetőképes keresletként.
4: Elhatalmasodó válságjelenségek. 1980-as évek. Kossuth Rádió 1986. Gondolat, jel. A Magyar Népművelők Egyesülete akkori elnöke Drucker Tibor.
22: 1976-ban Európában elsőként egy törvény létrejött Magyarországon, a törvény a közművelődésről. Nagy várakozással tekintett mindenki, a társadalom egésze is, és azok, akiknek élniük kellett ezzel a lehetőséggel.
21: Ezzel kapcsolatban egy nagyon frappáns aforizma született népművelői körökben, hogy akkor azt hittük, hogy az lesz az ígéretes kezdet, és kiderült, hogy az volt a vég.
22: Ez jól hangzik, de azt hiszem, hogy mint minden aforizma nem egészen igaz. A 70-es évek a prosperitásnak az évei voltak, az emberek tömegei részt vettek az amatőrművészeti alkalmakon, a klubélet föllendült, ez volt az az időszak, amikor a zene új hullámai, a fiatalok tömegeit...
21: Polgárjogot is nyertek,
22: és magukkal is ragadták. Ez volt az az időszak, amikor az új technikai eszközök is betörtek a közművelődésbe, és kezdtünk élni velük, és azt hittük, hogy féltőn és óvón fog a közművelődés fölé hajolni a század, megkapja azt az anyagi támogatás, segítséget az államtól és a társadalomtól, amelyre szüksége van.
21: Napjainkra az a jellemző, hogy minthogyha ez az intézményrendszer széthullóban lenne, de az legalábbis igaz, hogy a hagyományos mecénásai, minthogyha visszavonulóban lennének.
22: Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy egy biztos védőernyő feszül a közművelődés területe fölé, a túlságos biztonságérzet se jó dolog. Szükség van arra, hogy legyen vállalkozókedv, legyen verseny a területen. Bizonyos vonatkozásokban az állam, vagy éppen a szakszervezeti mozgalom visszavonulása a teljes biztonságot adó gazdasági feltételrendszerből, ez nem csak rossz. De egy dologgal azt hiszem, hogy nagyon egyértelműen tisztába kell lennünk. Az utilitarizmusnak, a anyagi hasznosságnak az elvét.
21: Mint kizárólagos elvet
22: a művelődésben, a közművelődés gyakorlatában is. Én úgy érzem, hogy bűnös dolog lenne alapvető céllá tenni. Azt a fajta utilitarizmust, ami azt jelenti, hogy az egyes embernek az valódi igényeit kell figyelembe vennünk, ez föltétlenül szükséges és fontos. De azt is tudni kell, hogy legyenek össztársadalmi célok is. Nehéz gazdasági viszonyok között se szabad megfeledkezni a jövőről. Én még senkivel nem találkoztam, aki azt mondta volna Magyarországon, hogy mert annyi gond van az oktatással, iskola rendszerünkkel, meg kell szüntetni az iskolákat. A közművelődés intézményrendszerével, művelődési otthonokkal, klubokkal kapcsolatban elhamarkodott módon már hallatszottak ilyen hangok. Fölmerül a kérdés, hogy azok az intézmények, amelyek nem hozzák meg a maguk gazdasági hasznát, azoknak van egyáltalán jogosultságuk az élet.
4: Függesszük fel időutazásunkat néhány gondolat erejéig. A válságból a jól képzett szakemberek képesek leginkább kiutat találni. Miképpen alakultak az útkeresés esélyei a közművelődésben? Szakemberképzés az 1950-es évektől napjainkig.
22: 1950-es, 60-as évek fordulója. Az 1960-as évek elején még akasztanak Magyarországon 1956-ért. Ugyanakkor, ahogy ön mondta, a Kádár korszak is több arcú, több egymás mellett létező folyamat figyelhető meg. A közművelődés szempontjából mi történik a 60-as évek elején, közepén Magyarországon?
8: A Rákosi korszakban nagyon gyorsan és a maga módján nagyon dinamikusan kiépült az intézményrendszer, de nagyon alacsony szinten.
22: Tehát ez a művelődési házak hálózata.
8: Igen, nagyon alacsony szinten, mind személyében, mind pedig épületileg és berendezésileg.
4: Földiák András, közművelődési szakember.
8: A Kádárék sajnos folytatták ezt a kétarcúságot, szóval ugyanúgy privilegizálták az állami intézményrendszert, és elvágtak minden mást. Ha valaki túlságosan izgága irodalmi színpadot hozott létre, akkor megüthette a bokáját. Társadalmi erőket, ha csak egy kis csoport volt, akkor is megfojtották, szóval nagyon nehezen hagyták élni, de közben az intézményt fejlesztették, nagyon komoly művelődési központok jöttek létre.
22: A szakemberképzés.
8: Először a Durkó Mátyás hozott létre Debrecenben. Még az 56 után rögtön. Nagyon gyorsan önálló szak lett, és erre pár évre jött létre az ELTE-n a Maróti Andor vezetésével a másik meghatározóan fontos képzési hely. 61-ben, 62-ben. És két vidéki, akkor tanítóképző, aztán rövid időből főiskolát, Debrecenben és Szombathelyen népművelőképzés. Népművelős könyvtár csak ezzel a párosítással volt egy ideig.
22: A szakemberképzésnek, hogyha nagyon vázlatosan a történetét fölvillantjuk, hol vannak a fordulópontok 1960-tól, tulajdonképpen meddig is? Mert hogy van-e például a 21. század derekán, a 21. század első harmadában kifejezetten közművelődési szakember és népművelőképzés Magyarországon?
8: Most közösségszervezőnek hívják.
22: Sok mindennek hívták az elmúlt évtizedekben, 1990 után különösen.
8: Sokáig felnőtt képzésnek. Hivatalosan nem a Durkó féle vonalat mondom, ezettől független. A Koltai Dénes által vezetett pécsi tanszék lett nagyon erős egy időben, még a rendszerváltás táján.
22: És a debreceni sorvadni kezdett. Igen. A 90-es évek elejére. És mi történt az ELTE tanszékkel?
8: Maróti nélkül aztán tovább futott egy ideig, a Bujdosa Dezső volt a vezetője, aztán teljes mértékben felszámolódott sajnos. Ez a közösségszervező, ami, vagy közösségi művelődés szak, ami most van, ez több helyen van az országban, de nem ezeknek a tanszékeknek a folytatója közvetlenül. Sajnos már ma rettentő sok ilyen középfokú tanfolyam van, de nagyon rövid, néhány hónapos, nem adja messze menőkig, véleményem szerint nem adja azt az értelmiségi hozzáállást a dolgokhoz. Lehet, hogy szakmai kérdéseket meg tudnak tanítani, pénzügykezeléstől elkezdve, pályázatírásig, sok mindent, ami kell, de nem válik az ember, szóval a népmelő valamikor tényleg az értelmiségi volt. Most ez a kultúrát magasabb szinten kellene ismerni. Ezt ennek én máma nagyon-nagyon-nagyon halvány nyomait látom csak.
22: Nézzük az 1960-as, 70-es évek népművelőképzését. Mennyiben volt az más? És ez futott ki végül is a 80-as évek végéig.
8: Filozófiát tanultunk, természettudományt tanultunk, vallástörténetet tanultunk, művelődéstörténetet, azt mindenképpen. Tudománytörténetet remek emberekkel, művészettörténetet. Olyan széles kulturális áttekintést kaptunk, hogy én szerintem ez páratlan volt, bármilyen más szak, egyetemi szakot is beleértve.
22: Interdisziplinális volt az oktatás egyébként Debrecenben is, a 70-es, 80-as években mindenképpen.
8: Óriási jelentőségű volt.
22: A 90-es években említette tanár úr, hogy volt ennek folytatása bizonyos tanszékeken, de minthogyha csökkent volna ennek a szakmának a képzési hatékonysága. Mi lett belőle napjainkra?
8: Döntően ez a középfokú népmelő tanfolyamok lettek, amik vannak, de sajnos nagyon-nagyon sokan nem a szakmába helyezkednek el. Valami papír kell, ugye úgy gondolják, hogy ezt könnyen el tudják végezni, mégiscsak van valami felsőfokúnak számító végzettsége, aztán elmegy biztosítási ügynöknek, meg a jó Isten tudja.
4: A közművelődési szakma az 1990-es évekre, még a 80-as éveknél is mélyebb válságba került. Kossuth Rádió, 1992. Magyarországról jövök. A Magyar Népművelők Egyesülete akkori elnöke Földi Ják András volt. Egy bajai tanácskozás után beszélgettünk.
0: Ez a népművelés mindig egy olyan foglalkozás volt, amit vitattak sokan, közben a népművelők megvégezték a dolgukat. Véleményem szerint a lakosság igényli a szolgáltatásainkat, és fönntartja ezeket az intézményeket. Művelődési házak legalább az egyharmad része, amiből van, azt a lakosság fizeti.
1: A nagyvárosok vonzás körzetén kívül mi tapasztalható az eldugott kis falvakban, a hátrányos helyzetű településeken?
0: Kis településeken is kétségtelenül nagy baj van, mert egyszerűen kevés a pénz. Az egyik variációja a próbálkozásnak az, hogy néhány településen vállalkozásba adták az intézményt. Ezek túlnyomó többsége kocsmává vált egyszerűen. A vállalkozók azt a pénzt, amit betesznek, napokon belül vissza akarják szerezni, és egy kíméletlen hajszát folytatnak a bevételért, minden lerongyolódik körülöttük, nincs egy igényessége, nincs egy folyamatossága. Most az ember oda megy, és rossz érzése van.
1: Fodor Tamás, az SZDSZ országgyűlési képviselője. Igazuk van-e azoknak, akik azt mondják, hogy nem biztos, hogy a népművelők saját szakmai érdekeik képviseletében mindig eséllyel és megfelelő súllyal tudnak föllépni?
3: Olyan hátrányos helyzetben vannak a közművelődés területén dolgozó emberek, hogy egyszerre kellene védeni a napi egzisztenciális érdeküket, az egész szakma pénzügyi érdekét, megbecsülését és egy csomó más dolgot, ami inkább egy szakszervezettel rokonítja. És egyszerre van olyan helyzetben, hogy mint szakmai testület meg kellene, hogy fogalmazza a saját alternatíváit. Most ezt rettenetesen nehezen tudja tenni. Ugyanis minden olyan új alternatíva meghozatalakor, például amelyik a finanszírozás módjára vonatkozna, az állam szerepe a közművelődésben, az individuum és a testület, a közösség és a népművelő viszonya sajátos kétarcúság tapasztalható, hiszen ne feledjük el, hogy a folyamat, amely a rendszerváltást megérlelte, nem utolsó sorban a közművelődés területéről indult ki, nem csak azért, mert a közművelődésben dolgozók aktív részesei voltak ennek a folyamatnak, hanem azért is, mert terei voltak ezek a művelődési házak, azoknak a kluboknak, azoknak az alternatív kezdeményezéseknek, amelynek hatására itt egy társadalmi fordulat állt be. Tehát joggal érezhetik úgy az itt dolgozó emberek, hogy részesei ennek a folyamatnak. Most mégis abban a helyzetben vannak, hogy púp az állam hátán a közművelődés.
4: Mi a helyzet másfél évtizeddel későbben? Kossuth Rádió 2008. Téridő. Sipos Júlia műsorában először Kapitány Gábor szociológust, majd Rajnerem János történészt hallják.
23: Kultúra vagy a műveltség az sosem teljesen önmagáért való, annak mindig van valami haszna, valami értelme, ki mit tulajdonít neki. Hát az ősformák, tehát a munkásotthonok, a népfőiskolák, a gazdakörök, ezek meghatározott társadalmi réteknek a felemelkedését célozták, és a műveltség, a kultúra azért kellett, hogy ezt a felemelkedést segítse. Tehát azoknak megvolt ez a funkciójuk. Most a szocializmus idején nyilvánvaló a központosított pártállam a maga céljait próbálta ezeken az intézményeken keresztül közvetíteni, és a művelődés ezt a célt szolgálta. Na most a rendszerváltás után nagyon elbizonytalanodott ez az egész intézményrendszer, hiszen egy plurális társadalom van, ahol ami politikailag is plurális, értékeiben is plurális. Nehéz meghatározni, hogy egy ilyen intézménynek mi a feladata most, milyen fajta műveltségmodellt, milyen cél érdekében kell közvetíteni. Ha már egyszer plurális a társadalom, akkor minden csoportnak, minden részkultúrának megvan a maga érdeke, a maga világképe, és nyilvánvaló, hogy ennek keresi a kifejezés formáit. Tehát az egyik lehetséges funkciója ezeknek az intézményeknek, hogy helyet adnak ezeknek a úgynevezett civil társadalmi kezdeményezéseknek, tehát a helyi közéletnek a fórumaivá válnak. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy minden társadalomban azért van az általános általános műveltségnek, az általános kultúrának egy örök szerepe, tehát az igénytelenséggel, a kulturálatlansággal szemben lehet képviselni és védeni ennek a kultúrának az értékeit, közvetíteni. Ez a funkciója mindenképp megmaradhat.
2: A tágabban vett közösségi terek meglehetősen zilált állapotban voltak a szocializmus évtizedeiben, abban az értelemben, hogy legkésőbb a 40-es évek végétől megszakadt ennek a dolognak a kontinúma, a folytonossága, mégpedig mindenféle értelemben. Egészen más és új közösségi terek születnek, itt már tényleg ez az új korszak talált ki, például az egészen fiatal, tehát a tizenéves generáció nagy közösségi ünnepei, sziget, fesztiválok, minden hétvégén van egy, de be tud költözni ez klubokba, és ennek igenis van stílusa. Érdekes történeti folyamat, és nagyon sokat mond a társadalom történetéről, a mentalitás történetéről, sőt az egész történetről is.
5: Szakmailag hogyan alakult a közművelődés helyzete a 2000-es években?
8: Visszanyúlnék egy persze a Kádár korszakhoz.
4: Földiák András, közművelődési szakember.
8: Megmaradt ez a kettőség, az intézmény, és közben a társadalmi erőknek a negligálása. De ez a Kádár korszakban nem sikerült. Nagyon sok irodalmi színpad, néptárcsoport, kórus, amatőrcsoport, a Vitány nyilván mondta annak idején a rendszerváltást, az SZDSZ tulajdonképpen az irodalmi színpadokba formálódott ki, az MDF meg a néptárcsoportokba, meg a táncházakba. De van igazság, amiben van igazság. Nagyon sok ellenzéki csoport lett és volt. A végén azért a kádárizmus meg az acélizmus azért egyre engedékenyebb lett közben. És egyszerűen engedékenyebb az egész szakban kihasználta, de közben megmaradt az intézményes rendszer is. Egy nagyon furcsa kettőség létezett, de a szocializmus idején nagyon egymással harmóniában, mert a művelődési házakban léteztek a csoportok, a színházak, meg a kórusok.
5: A 90-es években is, a 2000-esekben?
8: Most már mai napban megmaradt ez a kettőség, és ez az eléggé ellentétes, hogy a népfőiskolák nem nagyon akarnak a művelődési házakkal együtt dolgozni. Szóval vagy civil szervezet tart fenn egy intézmény, egy alapítvány, egy művelődési házat. Nagyon jók vannak egyébként, kimondottan, alapítványi. Vagy a közféra része.
5: A népművelés.
8: A művelődési ház és az önkormányzat tartja fenn és fizeti, stb. És ez a kettőség nem tudott harmóniába kerülni egymással. Kreatív sokszínűségnek tartom, de abszolút nem összefogva, semmifajta lendület nincsen. És az egész terület elég gyenge sajnos ezzel együtt.
5: Mi a szakma helyzete? Népművelők, közművelődési szakemberek, kulturális menedzserek? Kik vannak 2000 óta a egyre csökkenő számú művelődési házakban?
8: Csökken a számuk sajnos, és főleg a kis településeken van nagyon súlyos probléma. Városokban vannak nagyon jó intézmények, de városokban sok más kulturális intézmény is van. Fontos, nagyon fontos, egy percig nem mondom, hogy ne. De a kis településeken az élet még fontosabb lenne, és ott tényleg csökken, de közben kiváló intézmények is vannak.
5: Maguknak a közművelődési szakembereknek a helyzete? A fizetésük, a finanszírozásuk, a jövőképük, perspektíváik.
8: Nagyon rosszul alakulnak. Bérek és a fizetések nagyon rosszak. Sajnos megszűnt a közalkalmazotti státusz, ami adott egy védettséget, és akkor viszont a munkatörvénykönyv alá kerültek a dolgozók, és ahol volt pénz, főleg jól menő városba, radikálisan megemelkedett a fizetés, de azóta nem emelkedett. Szóval most már jó 15 éve ez is inflálódik.
5: A politika bejáraszt a közművelődési szakembereket? A társadalmi érdeklődés, a társadalmi igény bejáraszta ezzel az alacsony

0: Az oktatás, amely tulajdonképpen ki tudja, hogy milyenféle oktatás közművelődési szempontból, ha képezi és kibocsátja a fiatal szakembereket, nem igazán mennek erre a pályára.
1: Ebben a szakmával elfogult is vagyok, de a helyzetem ilyen szerencsés, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy én oda megyek, ahol van valami. Általában oda hívnak, vagy ott fordulok meg. Én úgy látom, hogy továbbra is nagyon jól dolgoznak nagyon sokan, és nem csak ezek a félig kiöregedő valakik, fiatalabbak is vannak, nagyon kiválóak.
0: Milyen társadalmi igényváltozások voltak az elmúlt 15-20-25 évben a közművelődés szempontjából? Mit várnak az emberek a szakmától, és mennyire képes adni ezt a szakma?
1: Nagyon-nagyon eltolódott az, hogy mit ad a szakma. Sajnos a politika mindig akkor figyelt egy kicsit a közművelődésre, amikor valami ideológiai nyomást akar gyakorolni. Ez a szocializmusban abszolút így volt. És aztán Fidesz alatt is abszolút így volt. Amit ők nemzeti kultúrának értettek, azt erősítsék. Amit ők annak értettek, ez szerintem meglehetősen demagóg és felszínes nemzeti kultúra felfogás, és én is úgy gondolom, hogy a nemzeti kultúra nagyon fontos, de sokkal mélyebben, sokkal átfogóbban. Az a baj, hogyha az ideológiai szempont nincs, akkor viszont az egész terület minta nem is létezne.
0: Ez hozzávetőlegesen az 1990-es időszaktól kezdve is megfigyelhető?
1: Főleg a Fidesz alatt. A nem Fidesz kormányok alatt, meg inkább a bizonytalanság, kivéve ezt a Magyar Bálint időszakot, nem látok átfogó és határozott, komoly célokat kitűző fejlesztési terveket.
0: És a szakma? A szakma vajon generál-e terveket az elmúlt 25-30 évben? Vajon letesz-e a politika a kulturális irányítás asztalára olyan terveket, amelyek a szakma önmozgását és lehetőségrendszerét akár tágítanák?
1: Nem nagyon.
0: Na, ennek mi az oka?
1: Szerintem az a heterogénitás, amit az előbb mondtam, hogy itt civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, alapítványok, népfőiskolák és mindenféle más közösségfejlesztés, és ezek nem harmonizálnak egymással, hanem inkább vetélkedtek mostanáig. Azért mondom múlt időben, mert hát ez most már ebbe a rendszerbe megszűnik, nem tudom, én bízom benne. Léteznek tervek, de én igazából nem érzem még azt, hogy ezek átfogóak, és tényleg koncepcionálisak, és hatékonyak lennének.
0: Kossuth Rádió 2010. Napközben. Kránic Balázs műsorvezető vendége, a Magyar Népművelők Egyesülete akkori elnöke Sajó Attila volt.
2: A kis települések többségének presztízs kérdés a művelődési ház, még akkor is, ha szinte semmi sem történik a falai között, de legalább van. Mi mindennek adnak otthont a régi kultúrok, ezt kutatta Társ István.
3: Hajdubagoson is volt a művelődésnek háza, de egyszer csak mondhatni érdeklődés hiányában megszűnt. Egyébként nem csoda, hogy eltűnt a kultúrháza településről, ha nincs, aki bemenjen, minek az a valami, amibe be lehet menni.
4: Nincsenek emberek, nincsenek fiatalok, bál, tánc, ilyesmi, diszkó, minden volt.
5: Anyagi problémák miatt szüntették meg, meg volt itt művelődés ház, akkor még voltak 5 óra teát.
6: Volt, mikor Debrecenből is költek, sőt, Sárándról, Pályból mindenki ide járt. Volt mozink, presszong, meg a kultúrház. Volt, mikor jöttek fellépni színészek.
3: Hajdubagos bizonyára nem volt a 80-as években sem a haknizás fővárosa, de legalább valami új, valami szín is került a főleg mezőgazdaságból élő emberek életébe. Most már lehet azon is gondolkodni, hogy azért nincs kultúrház, mert nincsenek fiatalok, vagy azért nincsenek fiatalok, mert többek között megszűnt a művelődési ház is.
6: Itt nincs semmilyen lehetőség, hogy szórakozzanak. Elmentek a fiatalok. Legalább a fiatalok visszaszoknának Bagosra, és akkor nem halnak ki a falu.
7: A nagyvárosi intézmények csak azok, amelyek, és inkább itt a megyeszékhelyekről beszélhetünk, ahol még megmaradtak önállóan a művelődési házak és a könyvtárak. Kisebb városokban, illetve a kis településeken gyakorlatilag ezek már közösen egy igazgatással, egy irányítással működnek, de nagyon fontos, hogy azért ez két önálló szakma, és azt hangsúlyoznám, hogy valóban a leglátogatottabb kulturális terek. Tehát ha megnézzük, hogy hányan járnak színházba, hangversenyre, kiállító termekbe az országba, még mindig művelődési házakba, mert rengeteg közösség közösséget működtetünk, rengeteg fiatal jár oda akár tanulni, és főleg kis településen, ahol nincsen lehetőség az iskolában mondjuk művészeti oktatásba részesülni, a művelődési házak befogadnak különböző művészetoktatási intézménynek kihelyezett tagozatát. Nem önállóan jelenik meg a közművelődési és közgyűjtemény normatíva, hanem településigazgatási, sport és egyéb normatívával, tehát nem is követhető tetten igazából a

0: felhasználása, tehát a saját bevétel növelés érdekében rákényszerülnek olyan tevékenységre is, amelyet szívük szerint ők se csinálnak, de ne felejtsük el, hogy ezekben a művelődési házakban olyan tevékenységek folytak, hogy mindig is a kultúra demokratizálását szolgálták, hisz a rendszerváltozás előtti időszakban a táncházi mozgalom, a játszóház mozgalom, az olvasótáboros mozgalom, a nyitott házak, a civil szervezetek megalakulása, urambocsá, pártok létrejötte és a művelődési házakban, sőt a művelődési házak stencilgépein zajlottak a különböző kiadványoknak szólólapon a készítése, tehát mindig is egy kicsikét a rebellió fészkei voltak. A művelődési ház nem csak a kulturális életnek a szintere, hanem a települési közéletnek és a társasági életnek, amelynek része a bál, az esküvő, a családi események, és hát ez így természetes. A rendszerváltáskor nem szeretemek voltunk, mert egy kicsikét azt mondták, hogy a művelődési házak azok a szocializmusban alakultak ki hálózatszerűen, és éppen ezért azt a rendszert szolgálták, de rá kellett jönniük az embereknek és a településeknek is, hogy a közösségeket ezek a helyek, ezek a terek tudják szolgálni.
1: Az imént hallott 2010-es felvétel után következzék egy 2016-ban elhangzott napközben adás részlete a Kossuth Rádióból. Az imént hallott Sajó Attila továbbra is a Magyar Népművelők Egyesülete elnökeként nyilatkozott, és mintha folytatta volna 6 esztendővel korábbi mondani valóját, ami vélhetően azt jelenthette, a közművelődés nehéz helyzete kevéssé változott.
2: Tulajdonképpen a képzés létezik ma is, indult a főiskolákon alapképzésben tanári szakokhoz párosítva közösségi művelődés szak. Lesz lehetőség arra, hogy a masterképzés is majd elindul, és ez pedig a közösségszervező képzés lesz. Sajnos az andragógia az alapképzésből az megszűnt, most már csak kimenő képzés van azoknak, akik annak idején elkezdték, ezt nagyon fájlaljuk, de annak örülünk, hogy azért valamilyen módon megmarad a hajdani népművelés, aztán a művelődés szervező andragógia szak, tehát azoknak az embereknek a képzése, akik művelődési házakban, közösségi terekben, a közösségi művelődés területén kell, hogy dolgozzanak, hiszen úgy érezzük, hogy szükség van rá, hiszen ez egy olyan hálózat, ami az egész országot behálózza, és egy akkora látogatószám van évente, ami miatt fontos a szakembereknek, a képzett szakembereknek a jelenléte. Az állam az egyik finanszírozója az ágazatnak. Az ágazatban ugye nagyon sokan közalkalmazottként dolgoznak, és sajnos most már ott vagyunk, hogy az F3-as kategória, tehát főiskolát végzett 9 éve dolgozó kollega minimálbéren van. Ez azt jelenti, hogy az életpálya modell, amelyen egyébként dolgozunk a minisztériummal közösen, tehát ezen gyorsítani kell, fel kell gyorsítani, mert hiába képezzük ezeket az embereket az egyetemeken, hogyha nem fognak olyan lehetőségekhez, olyan perspektívához jutni, ami számukra vonzó, már pedig szükség van ezekre az emberekre, mint hogy a művelődési házakra is.
1: Az 1980-as években már nem csak a magyar társadalom sokrétű válsága vált érzékelhetővé, de ezen belül a közművelődésnek a nehézségei, problémái is, és jó néhány elképzelés körvonalazódott a jövőről. Ezek a 90-es évekre mennyire alakultak ki, erősödtek meg, mennyire ment szembe egymással a szakmának néhány csoportja a 90-es évekre? Mik voltak a vitatémák?
3: Többféle volt eleve az, hogy van, aki kimondottan csak a felnőtt nevelésre esküszik. De azért az összes többi területet is elfogadta és komolyan vette.
1: Földiák András, közművelődési szakember. A Magyar Népművelési Intézet korábbi igazgatója, a Magyar Népművelők Egyesülete korábbi elnöke, a Magyar Művelődési Társaság jelenlegi elnöke.
3: Most vannak szakemberek, és lettek 90 után, csak felnőtt nevelés, és más nem létezik. Tehát az egész hatalmas amatőr mozgalom, amiben óriási értékek vannak. Nehéz lenne a színességet érzékeltetni, hogy hány mennyi minden van, amin belül nagyon fontos a szervezett céltudatos felnőtt nevelés is, természetesen. Szóval a felnőtt nevelés a közösségfejlesztési irány, amelyik nem rendezvényeket akar, hanem részvételt, aktív részvételt. A népfőiskolák egy irányzat, és a népfőiskola is ő akart lenni az...
1: A meghatározó?
3: Igen. Uralja a terepet a gyerekeknek adott különböző közművelési szolgáltatás, ami viszont nagyon jó.
1: Talán azért, mert a gyerekeket beviszi a szülő, de maga a szülő már nem megy be a programokra.
3: Igen, így van.
1: A jövő milyen állapotban van 2026-ban a szakma? közművelődési intézményhálózat, a közművelődési szakemberek gárdája, szakmája.
3: Tisza programjában az van, hogy vissza kell állítani a vidéki települési művelődési házak rangját, és helyzetét meg kell javítani. Én nagyon bízom benne, hogy ezt végre is hagyják.
1: Nagyon szép dolog, hogy a politika gondolkozik ebben, de számomra az lenne most fontos, hogy maga a szakma mit tesz le az asztalra. Milyen irányba gondolnak menni a népművelők, a közművelődési szakemberek?
3: Igyekszik életben maradni, és közben értékes dolgokat is csinálni. Nagyon-nagyon nehezen találják meg azt a kiskaput, ahol bevétellen lehet. Ez az egész kilódás az nagyon nagy mértékben az erről az anyagi nehézség, mert azt lehet csinálni, abszolút nincsen a fenntartása, az épület fenntartása nem elég ez a normatíva. Most emellett az, hogy milyen jövőképet épít a szakma, sikeresen és bevétellel, és nem adóssággal és a többi túlélni, és közben hasznos dolgokat csinálni. A kultúrát magát kellene megemelni. Nagyon kevesen gondolkodnak átfogóan arról, hogy a szakmával mi lesz.
4: Közművelődés a 20. és a 21. század Magyarországán. Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
1: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Holnap ismét ülésezik az országgyűlés. Egyre több felé beborul az ég, elszórtan lehetnek futózáporok. 16 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Szlotta Judit. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a víradóra evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz konzuli segítséget nem kértek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a térségben. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. A támadás miatt leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán átkelőn. Idehaza az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta arról tájékoztatott, hogy hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Ennek részeként megszüntetnék a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával. Akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A Mi Hazánk mozgalom Bánovics Tamás jogászt, Cservák Csaba alkotmányjogi tanszékvezetőt, Laki Takács Péter volt bírót, Pápai Ákos ügyvédet, valamint Szmodis Jenő jogtudóst jelöli a posztra. Tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja holnapra a miniszterelnökség épülete elé. Az érintettek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokban a hazai és az uniós gyakorlat összevetését, valamint a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. Követeléseiket 12 pontban fogalmazták meg, a közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a petícióban foglaltakat. Baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr és Hegyeshalom közötti vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy szerelvény, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat. A két állomás között szünetel a vasúti közlekedés, az utasokat pótlóbusszal szállítják. Jelenleg 21 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé fordulhatnak elő futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok lesz.
1: Műsorajánló.
2: Dr. Kossuth.
3: A daganat diagnózisa ijesztő, és az orvosok ritkán tudnak biztosat mondani a gyógyulásról. Sokan hisznek önjelölt megmentőknek és különböző csodaszereknek. Nem véletlenül, hisz gyors gyógyulást ígérnek. Mit várhatunk ezektől? Lehetnek-e veszélyeik, melyek az orvosok számára elfogadható kiegészítések? Rák elleni csodaszerekről várunk hiteles tájékoztatást szakértőinktől. 0630 9666 itt és Viberen kérdezhetnek önök is.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin holnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
4: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most a tiszanagyfalui játszótérről és a telefonról is irányítható szökőkútról lesz szó. Egészen pontosan az 1685 lelkes falu Európai Uniós pályázatairól. Kicsi falu, kicsi pénz, de mégis nagyon tanulságos történet lesz ez. Megmutatja, hogyan tűnik el a közösség pénze, hogyan léphetnek fel, vagy éppen nézhetnek félre a hivatalok, és nem utolsó sorban bemutatja e történet azt is, hogy mennyit számít, ha van három bátor ember, akinek fontos az igazság. Bátori Róbert riportja következik.
5: Tisza nagyfalu. Fejlődő kis település Szabolcs-Szatmár bal szélén. Az elmúlt években lett itt uniós pénzzel is megtámogatott új bölcsőde, telefonról is irányítható szökőkút, pihenőpadokkal megspékelve, és még falunap is. És persze lett fél tucatnyi integritás hatósági meg olafos vizsgálat is.
6: Itt van ez a játék, aminek nem tudom mi a neve.
7: Ez az UFO forgó, gyerekek ráülnek, forognak.
5: Benkő Irén nem ült rá az új játszótéri játékra, de később enélkül is forgott vele a világ. Az asszony két évvel ezelőtt kíváncsi lett, hogy az Uniótól 10 millió forintot nyerő önkormányzat végül mennyiből építette meg a játszóteret. Először csak az interneten keresett rá minden egyes játékelemre. Később árajánlatot is kért a forgalmazó cégtől. Majd ezeket összevetette azokkal, amelyeket az önkormányzat fizetett ki értük. Na, nem a forgalmazónak, hanem a játszótér építését elnyerőnek, aki a forgalmazótól vette a játékokat. Az asszony arra volt kíváncsi, mennyire áraszták túl a közös pénzből épített játszóteret.
7: Ezt, ahonnan a forgalmazó árulja, ez 698.500 forint lenne, ehelyett a tisztanagyfali önkormányzat megvásárolta a vállalkozótól 1.225.550 forintért, plusz áfa.
6: Ez majdnem a duplája.
7: Így van, majdnem a duplája. De vannak még itt elég érdekesebbek, ami nem így, ami sokkal nagyobb. Azt is megmutatom nektek. Van itt ez a kötélpálya, amire ráül a gyerek, felmegy a dobogóra, ráül a gyerek, és akkor végig csúszik. Ezt meg lehet vásárolni a forgalmazótól 952.000 forintért, mi megvásároltuk a vállalkozótól 2.076.000 forintért. Hát ha itt azt nézzük, azért egy bő millióval túl lett árazva. Ami nekem nagyon itt kerekedett ki a szemem, hogy te jó Isten, a kalandvár, itt a forgalmazó, akitől vették 4.850.000, viszont a vállalkozó valakivel csináltatták 8.001.000 forint. Itt már azért egy 3,2 millió forint túlárazás van. Ez azért, ezt rögtön észrevettem. És van még itt az a kis fészekhinta, A fészekhinta, ez 505.000 forint volt a forgalmazónál, a vállalkozótól pedig 1.238.000 forintért vásárolták meg. Úgyhogy ha itt ezt összevesszük, itt egy olyan 5-5,5 millió forint túlárazás van.
5: A bajuk azonban csak itt kezdődtek, magyarázza Benkő Irén, aki még két lokálpatrióta ismerősét is bevonta a magánnyomozásba. Akkor még nem gondolták, hogy a játszótér ügyének felgöngyölítése csak a jéghegy csúcsa lesz a faluban.
7: Miután rájöttünk arra, hogy túlárazás van, én kértem segítséget egy barátunktól, akinek van jogi végzettsége, és mondom, hogy ne adjuk be úgy a NAV-nak, a hatóságnak, hogy nehogy én üssem meg emiatt a bokámat, ezért megkértem a barátunkat, hogy nézzem már át ezeket az anyagokat, hogy most tényleg túl van árazva, vagy nincsen, vagy én tévedek. Persze, mivel az ember tévedhet, a testületi ízlésekről szóló határozatokat is kinyomtattam, szóval már majdnem kész anyagot vittem a barátunknak, hogy nézze már át, és viszont ő is rájött arra, hogy itt bizony nagyon nagy túlárazás van, és hogy mondtam neki, hogy akkor egy ilyen kis költségvetésű településről, mint Tiszanagyfalu, ennyi pénz ne tűnjön már el, ezért mondtam neki, hogy írjuk már meg a feljelentést a hatóságoknak. Így is volt, ő megtette, az én nevembe vállaltam nevemet, mindent úgy, hogy nem név nélkül, és a hatóság ki is hallgatott már. Nem csak a hatóságnak, hanem az integritási hivatalnak is, meg az Olafnak is elküldtük ezt a jelentést, és mind a Három hatóság kihallgatott.
5: Az Integritás Hatóság, a NAV és az Európai Csalás Elleni Hivatal is meghallgatta Benkő Irént. Az Integritás Hatóság szakemberei azonban nem csak a játszótér ügyében indítottak vizsgálatot, magyarázza a Nyílt Titoknak Csécsei Roland, a hatóság jogi osztályvezetője.
8: A bejelentéssel érintett egy projekt kapcsán a hatóság még további öt projektet azonosított, amelyeknek az összértéke nagyságrendileg 190 millió forint körüli összeg volt, és a vizsgálatok eredményeképp ebből a 190 milliós nagyságrendből kb. 46 millió forint volt az, ami gyanús felhasználással érintettnek minősült, és ezekkel kapcsolatban tettünk szabálytalansági bejelentőt az irányító hatóságnak.
9: Mi történik ezek után?
8: Megvizsgáljuk azt, hogy van-e olyan jogszabályi sértés, amivel kapcsolatban mi utánkövetési eljárást tudunk indítani, ez egy szabálytalansági gyanúbejelentés esetén ezt elküldjük az irányító hatóságnak, itt pontosan ez történt, illetve volt egy büntetőjogi kategória, és amivel kapcsolatban eredetileg feljelentést tett a bejelentő. Ez a büntetőjogi feljelentés, ezt, ha jól emlékszem, akkor két dolgot érintett, volt egy túlárazás gyanúja, és volt egy hamis okirat felhasználása, vagy okirat hamisítás. Az egyik indikatív ajánlatnál merült fel ez a gyanú. Mi ezeket ugye nem vizsgálhatjuk, mert a hatóság nem nyomozó hatóság, tehát hogyha mi látunk valamilyen gyanút, akkor ezt át kell tennünk a hatáskörre rendelkező illetékes szervnek, ha büntetőjogi tényállás esetén a nyomozó hatóságnak, szabálytalansági gyanú esetén az irányító hatóságnak. Illetve ha lett volna közbeszerzési eljárás, vagy közbeszerzési jogsértés, akkor azt a közbeszerzési döntőbizottságnak továbbítottuk volna.
5: Így duzzadt az egy korrupciós ügy néhány hét alatt fél tucatnyira az 1800 fős Tisza nagyfaluban, és ezek csak olyan beruházások, amelyeknek uniós pénzhez van közük. Stréni Péter, az Integritás Hatóság vizsgálati irodavezető helyettese azt mondja, az általuk vizsgált projektek esetében a játszótéri túlárazás a legkirívóbb.
10: A legjelentősebb visszaélés talán, vagy szabálytalanság, amit így kiemelnék, az a játszótéri eszközök beszerzése volt, ahol gyakorlatilag a nyertes ajánlattevő, aki az összeférhetetlenséggel érintett, 7 millió forintért beszerzett eszközöket több mint 12 millió forintért értékesítette a projekt keretein belül az önkormányzatnak. Hát ezzel pontosan az a gond, hogy nem feltétlenül hatékonyan hasznosulnak az uniós források, tehát ezt az 5 millió forintot ezt másra is elkölthették volna, másra is elkölthette volna akár az ország, akár az önkormányzat. Tehát az az 5 millió forint az gyakorlatilag egy embernek landolt a zsebébe, és ez nem feltétlenül fogalmaznék úgy, hogy szabályos és etikus és akár mondjuk törvénybe ütköző.
5: Benkő Irén szerint mindez azonban szemlátomást nem érdekelhette a falu vezetését, mert az is kiderült, a vizsgált uniós projektekben, így vagy úgy, nyertesként vagy szállítóként, mindig benne volt a helyi alpolgármester férje.
9: Ki nyerte ezeket az uniós pályázatokat? Hogyan? És hogyan kapcsolódik az önkormányzathoz?
7: Személy szerint csak a játszóteret jelentettem be a NAV-nál, meg az Integritás Hatóságnál, meg az OLAF-nál, de az Integritás Hatóság, mivel decemberben lezárta az ügyet, akkor ott fedeztük fel, hogy nem csak a játszótérnél vannak túlárazások, hanem még öt pályázatnál. Ez a hat pályázat, ez egy emberhez köthető, az alpolgármester férjé.
9: Ki az alpolgármester férje?
7: Gyurica Zoltán. Gyuricáni Fotta Edit az alpolgármester, Gyurica Zoltán pedig a férje.
9: Hogyan kapcsolódik ő ezekhez a pályázatokhoz? Hogyan nyerhet ő egyetlen pályázatokat?
7: Valószínű, hogy azért nyerte meg, mert a alpolgármester férje. Pedig neki nincsen ilyen teorszáma, hogy ő játszóteret építhet.
9: Mert ő kicsoda?
7: Ő Nyíregyházán van a Tesco soron egy kis játékboltja, ahol ilyen mindennapi játékokat szoktak venni a szülők a gyerekeknek, baba, labda.
9: Hogyan lehet az, hogy egy icipici játékboltot üzemeltető egyéni vállalkozó nyeri Tisza nagyfaluban az uniós pályázatokat, a játszótérépítéstől kezdve egészen az óvodai beszerzéseken át?
7: A polgármester szerintem úgy gondolta, hogy ezek nem fognak kiderülni, hogy most az alpolgármester férje csinálja, úgyse a falu kész van, megvan, használják a gyerekek, és ennyi. És hogy azt, hogy valaki utána néz, ő ebben nem gondolt bele, hogy így bele lesz nyolva ezekbe a pályázatokba.
5: Benkő Irén egyik legjobb barátja a kezdetektől fogva részt vett a falu furcsa ügyeinek felgöngyölítésében. A férfi 21 évig volt rendőr, néhány éve még a rakamazi rendőr őrsparancsnoka volt. Időközben jogot végzett ember lett, leszerelt és most Pácin település jegyzője. Nagy az igazságérzete. Kocsmár Norbert azt mondja, azért küzdötték végig az elmúlt két évet, hogy ne lopják el a gyerekeik jövőjét.
9: Hogyan tudnád jellemezni ezeknek a pályázatoknak a nyertesét?
11: Ezt kicsit körül kell, hogy írjam, hogy érthető legyen. Van egy olyan lakosunk itt helyben, aki az alpolgármester férje. Gyakorlatilag ő, hogyha kell rendezvény szervez, akár többet is, ha kell szökőkútnál a marketing tevékenységet hajtja végre, ha kell gyakorlatilag egy sétány esetében ő hajtja végre ugyancsak az egyéb kivitelési folyamatokat, de hogyha kell, akkor játszóteret épít, és teszi ezt úgy annak ellenére, hogy neki egy játékboltja van egy Tesco-ban, ahol ténylegesen játékszereket árul. Szóval ilyen tevékenységgel sem korábban, sem azóta nem foglalkozott, de mégis kapja megbízásokat. Ugye ez minek köszönhető? Én úgy gondolom, hogy ő egy mindentudó ember lehet itt a településen, mindenhez értő ember.
9: Polihisztor?
11: Akár a modernkor polihisztorra nevezhetjük így is, így van.
5: És az alpolgármester férje a jövőbe is látott. Volt, hogy előre megvásárolt minden eszközt, még jóval azelőtt, hogy megnyert volna egy pályázatot. Mesélik Kocsmár Norbert.
11: Ő már akkor beszerezte az eszközöket, amiket egyébként kvázi úgy, hogy meg se nyerte még magát gyakorlatilag a pályázatot, és ami azért érdekesebb inkább eszközbeszélés, mert itt nem 4 darab eszközről beszélünk, de nem is 32-ről, hanem ha jól emlékszem, a listára közel 100 darab eszköz van rajta felsorolva, és ezeket pont azokra volt szükség úgy, hogy leírja a hatóság, hogy sem előtte 4 évvel, sem azt követően azóta sem árusított ilyeneket, hogy azért szerintem ez több, mint gyakorlatilag véletlen önmagában. És itt is nyilván ott már fenn is áll a visszavetési kötelezettség, ott meg is elmutatta a szabálytalansági eljárás folyamán az irányító hatóság, hogy itt arról beszélünk, hogy ez vastagon gyakorlatilag szabálytalanság.
5: Az uniós projektek megvalósultak, nem is ezzel van bajuk, a Nyílt Titoknak nyilatkozó Tisza nagyfalujjaknak, magyarázza Benkő Irén, hanem éppen azzal, ahogyan.
9: Nyert gyakorlatilag erre a játszótérre Tisza nagyfal önkormányzata uniós pályázatot, 10 millió forintot. Itt van a játszótér, játszanak rajta a gyerekek, nem lopta el senki, megvan minden játék.
7: Igen, nagyon szép a játszótér, ezzel nincs is semmi baj. 10 millió forintos unió támogatást kaptunk, amiből a jegyzőkönyv szerint még ki kellett pótolni 4 millió 600 ezer forinttal, ami az önkormányzat saját terhére. Itt ez a probléma. Mert számításaink szerint 10 millió forintból ezek a játékok, ha attól a forgalmazótól rendelik, akkor kijön a 10 millió forintból. Viszont mivel az alpolgármester férjét bevonták ebbe, és ő kicsit túlárazta, ezért 4,6 millióval még az önkormányzatot megkárosította. Én úgy gondolom. Mert ha 10 millióból kijön valaki, nem a 14-et fogja választani, hanem a 10 milliót.
5: A józan paraszti ész felett mégiscsak győzött a zsebben nyúlósabb megoldás. Ráadásul úgy, hogy az alpolgármester férje összeférhetetlenség miatt nem is indulhatott volna ezeken a pályázatokon, főleg úgy nem, hogy túlárazta például a játszóteret. Magyarázza Kocsmár Norbert.
9: Mi a helyzet az összeférhetetlenséggel? Ha jól értem a dokumentációkból, akkor ez nem biztos, hogy itt átment a fejekben, hogy ez így nem oké.
11: Így van, alapvetően önmagában aggályos az, hogyha valakinek, pláne egy alpolgármesterről, de legyen akár bármelyik képviselő testőtök is, rokonsága, sőt, felesége, férje kap egy megbízást, és azt mondom, még ezen is talán túlendülhetnénk, de amikor úgy kap meg egy megbízást, hogy a tényleges verseny kizárva, szóval nem ténylegesen csúlyan megveri a többi árját adott, és jobbat ad, piacképes árat rendelkezik, hanem gyakorlatilag egy olyan árat ad, ami alapvetően, ha megvizsgálja a piacot, túlárazott, több, mint ami, sőt, jócskán túlárazott, és alapvetően a többi piac szereplő meg csak egy, úgy nevezem, hogy dublőr.
9: De érzésed szerint az önkormányzat, a polgármester asszony érezte azt, hogy mi a valódi probléma ezzel? Vagy ez nem ment át a fejekbe?
11: Többször tette fel ezt párom is a kérdés, hogy tudta-e, hogy van összeférhetetlenség, és ő azt mondta, hogy nem, ő nem vette ezt észre. Ő ezt úgy kommunikálja, úgy delegálja ezt a név felé, és ebben úgy propagálja a név felé, hogy ők ezt csak elnézték, egy elírás történt. Nekem az a legsértőbb benne, hogy van számtalan szabálytalansági eljárás, van számtalan megállapított szabálytalanság, van visszavetési kötelezettségünk, de hogy ő még most is manipulálni próbálja a népet, és bagatelizálja, hogy itt nincs itt semmi, nem történt semmi, nem kell megírni. Itt arról beszélünk, hogy már 2 darab pályázatban vissza kell fizetnünk 10 millió forintot, ahol vastagon megállapították azt, hogy ténylegesen van szabálytalanság, összeférhetetlenség, sőt hamis okirat benne.
5: Jakab Judit önkormányzati képviselő a faluban, Kocsmár Norbert a férje. Irénnel együtt hárman tettek fel kérdéseket a gyanús pályázatokkal kapcsolatban az önkormányzatnak. A helyi politikus szerint szinte csak kitérő válaszokat kaptak az elmúlt két évben.
12: A legutolsó testületi ülésen azt kaptam meg, hogy hát ezt nem nézték, tehát ez az összeférhetetlenség, hogy ezt nem vizsgálták. De és akkor kérdezem én, hogy amikor a hozzátartozója egy testületi ülésen, aki ugye az alpolgármester asszonyunk, bejelenti azt, hogy vizsgálják, hogy ő szavazhat vagy nem, ugye, hogy ő érintett ebben az ügyben, akkor nem jön az, hogy összeférhetetlen? Tehát, hogy számára összeférhetetlen, hogy róla szavaz, akkor ott nem összeférhetetlen. Tehát, de nem kapok választ.
9: Valaha szembesítetted a polgármesterasszonyt, vagy az alpolgármesterasszonyt, hogy ebben az 5-6 ügyben, amelyben kiderült az, hogy gyakorlatilag az alpolgármester férje nyerte ezeket az uniós pályázatokat, hogy ők mit gondolnak erről, hogy ez így rendben van-e, vagy hogyan gondolhatták?
12: Hogy ők szabályosan dolgoznak, hogy ők nem loptak el soha semmit, ja, meg az, hogy mindig azt mondják, hogy hát de kész van, itt van, kész van, meg lehet nézni, gyönyörűen működik, például a szökőkút is, a játszótér is készen van. Nem ezzel van a baj, hogy készen van, hanem azzal van a baj, hogy hogyan lett ez megcsinálva. Hogy túlárazással lett megcsinálva, hogy piaci áron lett megcsinálva, hogy kutattuk azt, hogy akkor ez ténylegesen egy piaci ár egy-egy játszótéri elemre. Tehát ezzel van a baj. Tehát, ja, és mindig azt is kapom egy-egy testületi ülésen, hogy a helyi vállalkozót létesítem, vagy hozom előnybe. Hát hogy? Hát ez egy közpénz. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy a helyi vállalkozót, hogyha nem tudom én, hogy honnan a vállalkozó jobb árajánlatot ad, és ténylegesen ugyanúgy meg tudja csinálni, mint a mi kis helyi vállalkozónk, akkor nem azt kell elfogadni a helyi vállalkozóit. Én legalábbis így gondolom.
5: Mindhárman kaptak hideget-meleget azért, mert beleálltak a korrupció gyanús ügyek feltárásába. Jakab Judit sírva mesélt a Nyílt Titoknak az elmúlt két évéről. Azt mondja, a polgármester még annak a cégnek a vezetőjét is felhívta, ahol dolgozik.
12: Hogy megbántam-e azt, hogy képviselőnek jelentkeztem, volt olyan szakasza ennek a, hát majd két évnek, mert ugye október 1-től ültünk be, amikor azt mondtam, hogy kell ez nekem? Tehát olyan nyugodt az életem, kell ez? És akkor azt mondtam, hogy de kell, mert akkor ezt én hagyom. Tehát azt a pénzt, amit elkölthettünk volna a nagyfalusi emberekre, akkor én ezt hagyom, hogy más hazavigye, csak úgy. Tehát de nem, és nem az, hogy csak úgy, hanem hogy jogtalanul. Hogy olyan árakon dolgozik az a helyi vállalkozó, akinek a felesége az alpolgármester asszony. Hogy nem segítünk beteg gyereken eljutni, mit tudom én, az iskolába. Hogy idős embereket nem viszünk el vizsgálatokra. Nekik nem jár ez a szolgáltatás, de egy embernek jár több 10 millió forint. Amiért nem dolgozik meg, ez jár. És akkor azt mondtam, hogy de igen, itt kell lennem. Kaptam olyat, hogy nekem... hogy támogatnak abba, hogy én álljak fel a testületi székből, nem fogok felállni. Engem megválasztotta, a nagyfalusi emberek megválasztottak, és én itt fogok maradni. És ha kell, akkor én még igenis nyomozni fogok, mert amúgy azt érzem, hogy még van mit.
5: Az önkormányzati képviselő Judit férjét is megpróbálták ellehetetleníteni. Rendőrként és nemrég kezdő jegyzőként is.
9: Helyben elkezdtétek feltárni, akkor támogattak titeket ebben, vagy éppen támadtak? Melyik a kettő?
11: Igen. Meglepődtem volna múlt világában, hogyha támogattak volna, de én beértem volna azzal is, hogyha csak kiszólják az igényeket, ha kérjünk információt, közéleti alapigénylés keretében kiszólják, de nem. Hogy alapvetően én akkor rendőrként dolgoztam, alkalmazott rendőrös parancsnoka voltam, és már akkor gyakorlatilag két alkalom is bement személyesen a polgármester úgy panaszkodni a kapitányomnak két eseménye alkalmával, ahol gyakorlatilag azt tette meg, hogy mindenféle olyan dolgokat sajnod, hogy én tiszás vagyok, kihangsúlyozom, életemben semmilyen pártnak tagja nem voltam, sose akarok és nem is szeretnék lenni. De hogy én az volt a jelszó arra gyakorlatilag, hogy meginduljon velem szembe egy bármilyen fajta, akár méltatlan segélyeljárás is. De a kapitányom konzekvens volt, és ezt nem engedett, és mondta, hogy látott engem valaha is felszólni bármilyen fajta pártrendezvénye, valahol engem megjelenni, vagy valahol vélemény nyilvánítani. Ismer. Sose tennék ilyet, és soha nem tettem volna meg. De hogy mégis ez volt a megoldás, hogy próbáljam beleszólni az életembe. Megjelent a kedves polgármester, azt mondta, akkor már az országgyűlési képviselő Vinai Győzővel, és ugyancsak ugyanezt a fajta dolgot elkezdték rám sározni, hogy de tényleg ilyenekkel elkülönítem, hogy én nem dolgozok, nem vagyok a munkahelyemen, azért, mert hogy feleségem több helyen dolgozik, és én vagyok a gyerekkel, Tisza párttag vagyok, meg Tisza pártnak politizálok, hogy ezek abszolút nem igazak. Szóval volt velem szemben egy kivizsgálás, és rájött, és látták, hogy ténylegesen én életemben soha senkinek rosszat nem tettem. Sütöttem, hogy jegyző leszek, és megpályáztam az akkor kiírt pártszínű pályázatot. Még be se jutottam, gyakorlatilag megválasztottak, elfogadott a három polgármesteri hivatal, hogy én leszek gyakorlatilag a jegyző, de még meg se kezdtem a hivatásomat. Már akkor oda telefonált az országgyűlési képviselő, az ottani országgyűlési képviselő, esetben a polgármesteremnek, aki már most polgármesterem, hogy én nem lehetek ott jegyző, rúgjanak ki, mert én tisztás vagyok. De ezt tudni kell, hogy az én polgármesterem soha nem tett volna ilyet, és kiállt mellettem ő is, és az alpolgármester is.
5: Az ügyben többször kerestük Rudolf János Ferencnét, Tiszanagyfalu polgármesterét telefonon, végül írásban is. Először azt mondta, nyilatkozik, később azonban meggondolta magát.
13: Halló!
14: Halló, jó napot kívánok, polgármester asszony, Bátori Róbert vagyok a közmédiától is. Valószínűleg már tud róla, hogy itt vagyunk a településen is forgatunk ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Meggondolta esetleg magát? Adna nekünk egy interjút ezzel kapcsolatban?
5: De Gyuricáné Fotta Edita a polgármester sem volt túl közlékeny.
14: Egy percig sem gondolta azt, hogy ha az önférje nyeri el a település uniós projektjeit, akkor nem lesz ebből probléma?
13: De én nekem ebben mindennel tisztába kell lennem?
14: Hát talán ezért választották meg a polgármesternek, nem?
13: Köszönöm szépen, nem kívánok nyilatkozni.
5: Tiszanagyfalu önkormányzatának eddig két projekt miatt kell több mint 10 millió forintot visszafizetnie a szabálytalanságok miatt. Az integritás hatóság szerint a vizsgált 6 projekt teljes költsége 192 millió forint volt, ebből 46 milliót érinthet a szabálytalanság gyanúja.
4: Benkő Irén, Jakab Judit és Kocsmár Norbert tehát az integritás hatóságig vitte az ügyet. Bíró Ferencet, a hatóság elnökét a tiszanagyfalui ügyről és a hasonló gyanús esetekről kérdezem. Az integritás hatóság márciusban kiadott egy jelentést, mi szerint Tiszanagyfalu pályázataival valami baj van. Mi volt a baj?
15: Összesen 6 különböző pályázatot, illetve ahhoz kapcsolódó teljesítést nézett a hatóság. Ezeknek az összértéke közel 50 millió forint magasságában volt. Talán azért érdemes erről beszéljünk, mert hogy ez kicsit olyan, mint az állatorvosiló. Tehát, hogy bár maga a téma nem vicces, de hogyha ilyen megpróbálnám poénnal előtni, akkor azt válaszolnám, hogy mi nem volt a baj. Tehát láttunk problémát, illetve a hatóság azonosított problémát a kiírástól elkezdve magával a hogyan pályázott, ki pályázott, azt, amit pályázott, az hogyan szállította le, amit leszállított egyébként utána, az hogy működött, vagy nem működött. Láthatóan ugye ez egy olyan környék, ahol bizonyos érdekcsoportok foglyul ejtették tulajdonképpen ezeket az Európai Uniós pénzeket, meg ezt az elosztási rendszert. Épült itt szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztés, a helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztés, hagyományőrző helyi értékeket bemutató események támogatása, szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése, még egyszer, hagyományőrző helyi értéket, események támogatása, illetve bölcsödei férőhelyek kialakítása és bővítése. Ugye ez mindegyik olyan volt, amivel valamilyen szintű problémát azonosítottunk. A problémáknak a szakmai elmagyarázását, most megkímélem a hallgatókat, ezek fönn vannak az integritás hatóságnak a honlapján, www.integritáshatóság.hu. Javaslom egyébként, ott nagyon sok egyéb információ is fönn van arról, hogy hogyan végezzük a dolgunkat, meg mit csinálunk.
16: Itt, ha jól értem, bejelentés alapján kezdett el vizsgálni a hatóság.
15: Igen.
16: ilyenkor ellenőrzik, hogy ki a bejelentő, annak mi lehet a motivációja, vagy pedig magát a tartalmat vizsgálják?
15: Sosem ellenőrizzük a bejelent, vagy ahogy mondjam, tehát nem próbáljuk meg kitalálni, meg kideríteni, hogy ki volt a bejelentő. Ez egyébként az antikorrupciós küzdelemnek az egyik alappillére, ugye a bejelentő védelem, meg a tényleges bejelentő védelemhez kapcsolódó anonimitásnak a garantálása. A hatóság anonimitás garantál, hogyha valaki anonim szeretne maradni. Az azt jelenti, hogy a bejelentő rendszer, amit üzemeltet a hatóság, az lehetőséget ad arra, hogy valaki megossza a személyes adatait, de lehetőséget ad arra is, hogy ezt ne tegye meg, és hogyha nem kívánja megtenni, akkor a rendszer úgy van kialakítva, hogy a hatóság még ha szeretné, se tudja visszakövetni, illetve nem is szeretné, tehát nincs is erre igény. Viszont magának a bejelentésnek a tartalmát, azt minden esetben kötelező módon ellenőrizzük. Amennyire itt is szoktam bátorítani a hallgatókat, hogy egyrészt tegyenek bejelentést, mert a hatóságnak nagyon nagy szüksége van azokra az információkra, amit az emberek minden nap a saját környezetükben látnak. Másrészt ez a bejelentés legyen minél alaposabb. Illetve, hogyha tudják dokumentumokkal vagy tényekkel alátámasztani, akkor azt tegyék meg kérem szépen, a rendszerünk egyébként erre különböző fájlok csatolására is lehetőséget ad. Ahhoz, hogy egy bejelentést érdemben el tudjunk bírálni, ugye minél több információt kap a hatóság, ez annál hamarabb, annál jobban tud megtörténni. Tehát, hogy magát a bejelentő kilétét sosem vizsgálja a hatóság, a bejelentésnek a tartalmát viszont minden egyes alkalommal kivizsgálja, és hogyha azok megállják a helyüket, a hatóságnak valóban van hatóköre azzal a problémával, azzal a jelzéssel kapcsolatosan, ami érkezett a bejelentő csatornán, akkor azzal kapcsolatosan értelemszerűen el fog járni. Ez az eset, ez konkrétan ilyen volt.
16: Ugye több pályázatról is van, szó van, az egyik esetet idéznem fel csak nagyon röviden, ahol ugye játszótéri játékokat szerzett be többek között az önkormányzat, az egyik önkormányzati vezető rokonán keresztül, és ugyanazokat a játékokat, mint egy 5,5 millió forinttal drágában vették meg a közvetítőtől, mint hogyha elmentek volna a játékárushoz közvetlenül. Ez elég nyilvánvaló történet, másrészt pedig maga az összeg a teljes nagy magyar EU-s pénzekhez képest egészen minimálisnak tűnik. Miért fontos, hogy a hatóság akár 5 millió forintok után is menjen?
15: Hát nem csak 5 millió, hanem akár 5 forint után is menni kell szerintem. Tehát hogy nincsen kis és nagy korrupció ebből a szempontból. Van egy alapvető társadalmi norma, meg van egy társadalmi értékrend, aminek az áthágása az detrimentális, vagy hogy mondjam, tehát hogy nagyon, nagyon káros a társadalom egészére nézve, meg a közösség egészére nézve. Ez azt jelenti, most egy ilyen nagyobb ívű párhuzamot húzva, tulajdonképpen ez leképezi a nyuszi motornak a problémáját. Ugye? Mert ott nagyjából séma szinten ugyanezt történt, hogy megveszem olcsón, vagy megvette, aki megvette olcsón, beékelt egy közvetítőt, akinek semmi más dolga nem volt egyébként, mint a sápot leszedni, majd utána többszörös áron adják el az államnak. Az emberek azt gondolják, hogy az állam egy másik entitás, nem, az államnak nincs pénze. Az államnak abból van pénze, hogy mindenki befizeti az adóját. Ugye ezért szoktam én, lehet, hogy ezen nem vagyok a legnépszerűbb, de szoktam amellett kampányolni, hogy az emberek fizessenek tisztességesen adót. Cserébe az államnak tisztességesen kell működnie, ugye? Tehát, hogy ezért ez egy, hogy mondjam, egy olyan szerződés az állampolgár és az állam között, ahol az államnak kötelessége lenne teljesíteni, és kötelessége lenne jó gazdának lenni. De hogy nem lehet azt elfelejteni, hogy az egyes károkozások, és ez effektíve károkozás, az ugye a társadalom egészének a zsebéből veszi ki a pénzt.
16: Tehát ez az EU pénze, hát ez a német, svéd, holland adófizetők pénze, azért is aggódjak?
15: Nem, ez a magyar embereknek a pénze. Tehát ugye az, hogy az EU-ban van egy elosztó rendszer, ami bizonyos összegeket bizonyos elosztási mechanizmusok mentén Magyarországnak biztosít. Ettől függetlenül Magyarország ugyanúgy befizető pozícióban is van, nem csak kifizető pozícióban, ez az egyik. A másik meg, hogy onnantól, hogy ez bejött az ország határon belőle, ugye a nemzetgazdaságnak a részét képezi, az állami költségvetésnek a részét képezi, ezért tisztességesen és tisztünk erre ugyanúgy felügyelni, mint bármilyen más pénzre. És az, hogy ezt most adott esetben, hogy mondjam, EU forrásból finanszírozva lopták el, vagy egy magyar forrásból finanszírozva lopták el, a nap végén a tényleges károk elszenvedője ugyanaz a magyar nemzet, mint aki mind a két oldalon tulajdonképpen vesztesként ott áll. Ezért tartom nagyon fontosnak egyébként, és képviselem most már, amióta a hatóság fönnáll, az úgynevezett forrásemleges ellenőrzésnek a szükségességét. Ugye az integritás hatóságnak az alapmandátum az Európai Unióból érkező forrásoknak a felügyelete. Ez azt is jelenti, hogy a nem Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek nem esnek a hatóság hatókörébe. Ez csinál egy úgynevezett kettős ellenőrzési rezsimet. Tehát, hogy vannak olyan tranzakciók, amiket jól lehet ellenőrizni, vannak olyanok, amelyek ebből következően, hogy áttolódnak egy másik finanszírozási formában. Szerintem célszerű ezeket megszüntetni, hogy az ellenőrzés az egyenszabatos tudjon lenni, és kellően 21. századi tudjon lenni az országban.
16: Megállapította a hatóság, hogy problémásak ezek a pályázatok. Ennek mi a következménye? Mi történik ezután? Van-e bármilyen büntetés, eljárás, visszafizetési kötelezettség következik ebből?
15: Ugye a hatóság több jelzést tesz ilyenkor. Egyrészt ugye a megfelelő nyomozó szervekhez, ügyészség, NAV, stb. Másrészt ugye az irányító hatósághoz. Az irányító hatóság nem biztos, hogy ezt mindenki tudja. Ez tulajdonképpen az az entitás, ami a pályázatok kiírásáért, utána elbírálásáért, meg a pénzek kiutalásáért felelős. Ez az úgynevezett irányító hatóság kell lefolytasson egy úgynevezett szabálytalansági eljárást, ami alapján megállapítja, hogy valóban ezek a projektek, vagy a projektek kivitelezése szabálytalan volt. Ideális esetben egyébként igen, ezeket a pénzeket vissza kellene fizetni. Az elmúlt 4 évben azért azt láttuk, hogy azok a projektekkel kapcsolatosan, ahol a hatóságnak komoly megállapításai voltak, ott még komoly tennivaló van annak érdekében, hogy ezek a pénzek ténylegesen visszaérkezzenek a központi költségvetésbe.
16: Van-e arról tapasztalat, hogy ami történt, az mennyire országos mintázat? Az önkormányzatok, a helyi politikai vezetők ilyen típusú összejátszása mennyire tipikus?
15: Hát ahogy kicsiben, úgy nagyban, vagy ahogy nagyban, úgy kicsiben. Ja, tehát, hogy így sajnos egy ponton már itt ott tartott az ország, és akkor remélem, hogy ez most változni fog. Mondom ezt úgy, hogy a gazdaságnak a struktúrája, a gazdasági szereplők jelen pillanatban ugyanazok, mint akik voltak, szóval itt senki ne essen tévedésbe, hogy akkor itt egy dátummal elvágólag bizonyos dolgok meg fognak változni, ugye ez nagyon kemény munka kell. Ahogy egy központi irányítás alá vont országban a bármilyen pénzek fölötti diszponálás egy nagyon szűk körnek a kezében volt, és ebből épített ez a nagyon szűk kör tulajdonképpen egy klientúrát, mondhatnám úgy is, hogy egy feudalista rendszert. Ez ugyanúgy le fog csapódni értelemszerűen a legkisebb faluba is. Ez azt jelenti, most így egyel jobban teóriába elmenve, hogy a menedzsment, ugye én nekem van egy 30 éves tanácsadó múltam, ugye a versenypiacról jelentkeztem erre a feladatra, hogy mégiscsak milyen jó lenne, hogyha az országot ki lehetne húzni itt a korrupcióból. Nekem a 30 éves múltam az azt mondja, hogy amilyen a vezetőség, olyan lesz az alatta lévő emberek, meg az a kontroll környezet, ugye, amit ők alakítottak ki, az értelemszerűen le fog csapódni. Sokkal többet ér egy vezető, aki azt csinálja, amit mond, aki kellő integritással létezik, és kellő értékrendet, vagy hogy mondjam, jó értékrendet követ, és azt konzekvensen követi, mint valaki, aki hiába mond nagyon szép szólamokat, de ugyanakkor, hogy mondjam, vizet prédikál és bort iszik.
16: Most jelentős EU-s pénzek áramlanak az országba hamarosan, az új kormány és az Európai Bizottság megállapodásai alapján. Mit lehet tanulni az eddigiekből, és mire kell figyelni a hatóságnak a következő időszakban?
15: Hogy mondjam, faramuci módon az, hogy az elmúlt 2-3 évben kevesebb Európai Uniós forrás érkezett az országba. Ez a hatóságnak lehetőséget adott arra, hogy érdemben felépítsen egy olyan ellenőrzési rendszert, meg egy ellenőrzési metodológiát, meg egy olyan ellenőrzési szoftvert, amivel most egy ilyen megnövekedett forrás érkezésre, vagy egy ilyen forrás bőségre adekvátan tud válaszolni, megfelelően tud válaszolni. Ugye azon túl, hogy nagyon örülünk, és azt gondolom én személy szerint, hogy a magyar gazdaságnak elképesztően nagy szüksége van erre a tőke injekcióra, azt is látom, hogy ugyanazok a rendszerek osztják szét, mint amik eddig osztották szét. Azt is láttam, hogy nagy részben ugyanazok az emberek fogják ezt pillanatnyilag egy bizonyos szint alatt szétosztani, mint akik eddig is szétosztották. Ugyanúgy lesznek, ugyanúgy, tehát hogy nagyon sok minden van, ami hatóságra sokkal komolyabb felelősséget ró, hogy ezeket a kockázatokat időben észrevegye, ezeket a kockázatokat időben jelezze, és segítsen megakadályozni, hogy ezekből a kockázatokból tényleges veszteség érje a nemzetet.
4: A Korrupció Kutató Központ Budapest egy apró, de annál fontosabb munkát végző intézmény. Ők mutatták be legalaposabban alátámasztva, hogy milyen mértékben térítették el az uniós pénzeket Magyarországon. Az átláthatatlan formátumban közölt közbeszerzési adatok 10 és 100 ezreit rendezték az elmúlt években. Így tudták kimutatni például azt, hogy 2011 és 2021 között az EU-s pénzek 21%-át 12 ember cégei vitték el. Azaz a pénz több mint ötöde mindössze egy tucatnyi üzletember érdekeltségénél kötött ki. A koncentráció mértékét tovább növeli, hogy a 12 győztes közül többen csak néhány évig élvezték a közbeszerzési sikereket. Hiszen Simicska Lajos például 2015-ben elvesztette közpénzbajnok jellegét. És ahogy nagyban, úgy kicsiben. Tisza Nagyfaluban az EU-s beszerzések alapvetően nem 12, hanem egyetlen ember körül koncentrálódtak, aki történetesen az alpolgármester férje. A Korrupció Kutató Központ tavaly kiadott egy alapos tanulmányt a félre sikerült pályázatokról is, ami főként a kisebb önkormányzatok fura beruházásaival foglalkozott. Szerepelt benne például a turista csalogató kilátóként elszámolt autóbusz megálló esete. A kutatás vállalkozókkal, polgármesterekkel, képviselőkkel felvett interjúk alapján készült. E beszélgetések egy részét Boros Juli vette fel annak idején. Őt kérdezzük a tapasztalatairól.
17: Ebben a tanulmányban, ami a magyar EU források elosztásáról szól, interjúk is szerepelnek, illetve konkrét esetek. Hogyan lehetett megtalálni ezeket az embereket?
18: Nehezen. Helyi kapcsolataimat használtam, az újságírói kapcsolataimat, és egyrészt nehéz volt kitalálni, hogy ki lehet érdekes, ki az, aki hajlandó beszélni, és egyáltalán melyik megyékben voltak érdekes esetek.
17: És hogy lehet rávenni egy embert, aki érintett valamilyen módon egy ilyen ügyben, hogy beszéljen?
18: Sokkal könnyebben, mint hogyha újságcikket írnék. Mert itt azért voltak olyan szereplők, akik mondjuk aktívan, volt olyan vállalkozó, aki aktívan részt vett ezekben az elsívolásokban, és alapvetően meg nem volt egy rémes ember, hanem nem tudott máshogy működni, és ő kifejezetten örült, hogy végre elmondhatja.
17: Nem mindenki gazember ebben a rendszerben?
18: Hát, az ugye nyilván szubjektív, hogy ki a gazember, elhangzik az egyik interjúban, amikor elmondja, hogy részt vett olyan esetben, amikor csak azért indult egy közbeszerzésen, hogy végül a másik nyerjen, és direkt rossz ajánlatot adott, és emlékszem, hogy azt mondta, hogy Isten majd megbocsát.
17: Ez mennyire gyakori, hogy ilyen fal ajánlatokat kell beadni?
18: Hát az interjúban elhangzottak szerint nagyon. Tehát, hogy ez egy rendszer volt, amit mindenki ismert.
17: És ki szervezte ezt?
18: Hát nem tudom, hogy mindenhol így ment-e, de Győrmosonban például mindig a megyei közgyűlés fideszes vezetője döntött valójában ezekről. Ő kereste meg a vállalkozókat, hogy adjanak falas ajánlatot.
17: Ezek a top pályázatok,
18: igen.
17: Ugye? Ezekről döntött a megyei közgyűlés.
18: Igen, igen.
17: Ez jelenti ugye az EU-s forrásoknak az alját, a legkisebb összegű projektek. Mi a megérzése, hogy mekkora részben voltak ezek előre leosztva?
18: Beszéltem polgármesterekkel, akik azt mondták, hogy ők igazából soha nem éreztek közvetlen nyomást. Nem lett megmondva nekik, de ezek azért olyan polgármesterek, akik amúgy is közelebb álltak a Fideszhez. Illetve olyan független polgármesterek, akik annyira régóta vezetnek jól egy települést, hogy inkább békén hagyják őket. De hogy ez egy létező rendszer volt, az egyértelműen kirajzolódott.
17: A pályázatokat hogyan írják ki? Valós igényekre, vagy valaki valahol kitalálja, hogy akkor most erre lesz pénz?
18: Korábban az volt a rendszer, hogy egyeztettek erről a polgármesterekkel, hogy mire lenne szükség. és ugye attól függően, hogy Nyugat vagy Kelet Magyarországról beszélünk, nyilván mindenhol más, de az infrastruktúrális fejlesztések nagyon fontosak lettek volna, és ugye csomóan mondták el azt, hogy sokat kellett trükközni, hogy a valós igényeket tudják megvalósítani. Tehát például volt az a busz megálló, nem tudom, arra emlékszik-e, az a busz megálló, ami kilátóként lett eladva. És erre egy másik település polgármestere mondta, hogy egyszerűen tényleg szükség volt ott a busz megállóban valami fedett helyiségre, és ez inkább egy kreatív megoldás volt. Ellentétben a konkrét lopásokkal, ugye az olyan lombkoronasétányokkal, ahol nincsenek fák.
17: És akkor, hogyha kiírták ezeket a pályázatokat, akkor hogyan működött, hogy polgármester ellátogatott a megyei közgyűlés elnökéhez? És...
18: Volt konkrét ilyen is, igen, de itt általában napi kapcsolatban voltak amúgy is. Valójában ugye már nem a polgármesterek kezében volt az irányítás ilyen ügyekben, hanem inkább meg lett mondva, hogy ez kell, ez lesz. Ez a vállalkozó azt mondta, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy itt mindent elloptak, meg hogy ott csak értelmetlen projektek voltak. De mondta, hogy egyszerűen azért, mert senki nem értett hozzá, ő például kiemelte azt, hogy rengeteg piacot építettek minden településre, hogy arra mekkora szükség van. És hát nincs rá akkora szükség, mert 7 napból 6 napig üresen áll, viszont rengeteg pénzt viszel. Ott például azt mondta, hogy erről ő azt mondta, szerintem ez csak simán hülyeség volt, nem akarták benhagyni a pénzt, és akkor...
17: Inkább költsük el hülyeségekre?
18: Rengetegen mondták, hogy igen, hogy tök hülyeségekre költötték el, csak nem maradjon bent.
17: A túlárazás az mennyire jellemző, illetve mennyire kimutatható?
18: Ezt nem tudom, általánosságban ez a vállalkozó, akinek tényleg nagyon nagy rálátása van ezekre a projektekre, azt mondta, hogy ugyanannyira jellemző a túlárazás, mint más típusú pályázatok esetében. Erre nincs bizonyítékom, gondolom, amit visszaosztottak valakiknek, de én erről nem tudok részleteket.
17: Valahogy próbáljuk ezt megfogni, hogy hogyan történik egy ilyennek a leszervezése. Tehát amikor van egy pályázat, akkor valaki szól a polgármesternek, hogy akkor most itt ez a pályázat, így erre adjatok be pályázatot, és egy papírcetlére felírja, hogy ezek a cégek fognak...
18: Hát gondolom, mindenhol máshogy ment, de mondom, volt olyan település is Veszprém megyéből, mondta, hogy neki soha senki nem mondta meg, hogy mire költsék a pénzt, de mondjuk pont ez a polgármester, ez egy kisebb balatoni település polgármestere volt, mondta, hogy ők nem is szívesen pályáznak, mert akkora adminisztrációs teherrel jár ez, hogy mondjuk egy olyan polgármesteri hivatalon dolgoznak 5-en, ott egyszerűen jobban megéri nekik, hogyha nem.
17: És soha nem féltek ezek a szereplők attól, hogy lebuknak?
18: Nem, ilyet senki nem említett. Meg szerintem nem érezték. Azért a legnagyobb vadakkal azok nem álltak szóba velem. Tehát itt azért jobbára olyan emberekről beszélünk, akik így a rendszerben részt vettek, meg volt rálátásuk, de mondjuk egy ilyen boldog Isten szintű figura nyilván teljesen máshogy működött, mint mondjuk egy olyan polgármester, aki azt mondta, hogy hát egy kicsit trükközünk, hogy végre legyen csatorna a faluban. Még egy olyan sztori volt, hogy egy játszótérre pályázta, egy létező játszótér felújítására. És ugye itt nagyon szigorú feltételek vannak általában ezekben a pályázatokban, és itt az akadálymentesítés volt a fontos, mert hogy mozgásukban korlátozott gyerekek, vagy az ő kísérőik nehezebben jutnak, legyen földút vezetett egy ilyen nagyon idealisztikus ilyen erdő közeli helyre. És mondta a polgármester, hogy nézzem meg azt a játszóteret, mert hogy az egész játszótér az egy ilyen erdős játszótér, tehát a lényeg az, hogy ilyen fatokban kell ugrálni, stb. És ugye mondta, hogy felmerült bennünk, hogy akadálymentesítés egy olyan helyen, ahol ugrálni kell, amire aztán persze mondhatjuk, és mondjuk is, mert mondjuk ez tényleg nem kidobott pénz volt, hogy mivel, hogyha mondjuk az édesanyja a kerekesszékes, vagy ilyesmi.
16: Emlékeznek a műsor elejé riportból arra a részre, amikor kiderül, hogy Vinnai Győző fideszes képviselő durván beavatkozott a tiszanagyfalui történetbe? Megpróbált fegyelmi eljárást indítatni Kocsmár Norbert ellen. Az akkoriban rendőrként dolgozó férfi felettesét, a kapitányt nyomasztotta.
11: Megjelent a kedves polgármester, azt mondta, akkor már az országgyűlési képviselő Vinnai Győzővel, és ugyanezt a fajta dolgot elkezdték rám sározni, hogy de tényleg ilyenekkel elkösztelem, hogy én nem dolgozok, nem vagyok a munkahelyemen.

0: így egyre erősebb kontrollt szerzett felettünk. Tulajdonképpen a képviselő élet-halál ura lett a projektek szempontjából, és ő lobbizott a pénzekért. A területi fejlesztéseket ma már választókerületi szinten szervezik, a megyei önkormányzattal egyetértésben. A képviselő egyfajta hatóságként jár el, és rossz néven veszi, ha bármi az ő jóváhagyása nélkül történik. Egy másik megyéből egy másik falu polgármestere pedig ezt mondta. A helyi országgyűlési képviselőnek befolyása van a kormányban is. Érdemes jó kapcsolatot ápolni vele és az államtitkárokkal, akár kisebb ajándékok árán is. A jó személyes kapcsolatok kialakítása fontos. A családom minden évben megkérdezi tőlem, hogy miért készítek annyi kolbászt. Egyrészt, mert nagyon nagy a család, másrészt, mert rohadt sok államtitkár van. A képviselők sok helyen azért is tudták átvenni az irányítást az uniós pénzeknél, mert a falvak vezetőinek nem volt erejük intézni az adminisztrációt. Passzívan követték, hogy jön a képviselő, hozza a pályázatot és a vállalkozót is. Erről beszél Hajdú Miklós, a kutatás egyik szerzője.
1: És a megyei önkormányzatokkal párhuzamosan megjelent egy új szereplő, vagy egy tulajdonképpen mondhatjuk úgy is, hogy egy új intézmény a források elosztásában, ez pedig a helyi országgyűlési képviselő, tehát az egyéni országgyűlési képviselők sok esetben, sok választókerületben tulajdonképpen a saját politikai céljaikra is elkezdték, tehát ez a saját politikai sikerükként mutatták be akár a Facebookon, vagy a helyi kampányeseményeken azt, hogy milyen projektekre és milyen mennyiségben, mértékben hoztak uniós, illetve külső forrásokat.
2: Van néhány képviselő, akinek az ilyen jellegű tevékenysége büntető eljárásig jutott, ezekkel a sajtóban bőven dokumentáltak. Gondolok itt a Simonka György, Boldog István viselt dolgaira. Ez mennyire volt jellemző, hogy itt kialakult egy ilyen informális szint?
1: Ahol voltak olyan ambíciói a helyi országgyűlési képviselőnek, hogy ezt a területfejlesztési rendszert, ezt beforgassa a maga helyi politikai, akár kampány céljai alá, vagy alárendelje ezeknek, tulajdonképpen meg tudta tenni.
2: És a pénz elosztásán kívül másban is döntöttek ezek az országgyűlési képviselők? Ugye az ismerté vált és büntető eljárásig eljutott ügyekben, konkrétan a vállalkozókat is kijelölték, hogy kik meg kell elvégezni a munkát.
1: Igen. Tehát ezzel kapcsolatban is az volt egy érdekes tapasztalat, amivel ki lehet egészíteni ezeket az egyébként, mert tényleg, ahogy említette, viszonylag posan és jól feldolgozott ügyeket, hogy ez sok esetben mondhatjuk úgy is akár, hogy nem volt igazán az önkormányzatoknak az ellenére, még pedig azért nem, mert egyszerűen ezeknek az önkormányzatoknak a kis településeken nem igazán van arra adminisztratív kapacitása, hogy egy egész projektet az elejétől a végéig önállóan és mindenfajta kockázatot azzal kapcsolatban, hogyha esetleg egy nem megbízható kivitelező száll be a projektbe, akkor annak a bonyodalmas adminisztratív részleteit, a garanciális ügyintézés és így tovább. Tehát, hogy ezeket végigvigyék. Tehát sok önkormányzatnál hallottuk azt, hogy tulajdonképpen azok az adminisztratív terhek, amik, hogyha ezt az egész pályázási folyamatot az elejétől a végéig ők maguk kellene, hogy lebonyolítsák, tehát hogyha ezzel kéne szembenézniük, akkor lehet, hogy nem is vállalják azt, hogy ilyen projektekbe beleugranak. Tehát az ő szempontjukból sok esetben ez úgy csapódott le, hogy hát megkaptak egy projektet, és tulajdonképpen átadták a terepet, hátradőltek, és kvázi egyfajta ilyen tehetetlenség lépett fel az ügyben. És hát ezek a körülmények, ezek igen kedveztek a haveri cégeknek a intenzív bevonásához.
0: De nem minden csalás szólt feltétlenül a lopásról. Ugyanebből a kutatásból az is kiderült, hogy sok faluban azért csaltak, mert a merev pályázati rendszer csak olyan építkezést engedett meg, amire nem volt szükség.

0: S ilyenkor jött az ügyeskedés, egy másfajta csalás. Például bölcsödének adták el az idős otthont, vagy kilátónak a busz megállót.
1: Voltak ilyen interjús tapasztalataink, igen, hogy akár például már úgy terveztek meg beruházásokat, hogy azok nem feltétlenül voltak szükségesek, vagy nem feltétlenül látszott az, hogy ezek abban a formában, ahogy azt tervezik, majd valaha megtérülnek. Viszont már úgy készültek fel, hogy ha lejár ez az úgynevezett fenntartási kötelezettség, akkor az adott beruházás lévén nyomán felépített, felújított, kialakított infrastruktúrát azt el tudják alakítani olyan célokra, amikre valóban szüksége van az önkormányzatnak. Csak éppen arra a célra nem volt fejlesztési pénzpályázat elérhető, illetve kiírva.
2: Tud erre egy példát mondani? Hogy miből mi lett?
1: Amit több helyen hallottunk, hogy viszonylag sok forrás volt elérhető, például bölcsödékre, gyermekgondozással kapcsolatos intézmények fejlesztésére, építésére. Viszont nagyon sok település az elnéptelenedés és az előregedés problémájával szembesül. És akkor úgy alakították ki például ezeket az intézményeket, hogy viszonylag könnyen ezek átalakíthatók legyenek a későbbiekben olyan célokra, amik mondjuk akár az idős gondozás segíthetik majd. Tehát itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy is mondjam, tehát a rossz emlék vezérelte ezeket a szereplőket. Jól feldolgozott a médiában is sokat idézett példa az a buszmegálló kilátó Nyugodt Szent Erzsébeten. Tehát ott is vélhetően egy turisztikai attrakció létesítésére volt forrás, a településen buszmegállóra volt szükség, így összehozták az igényeket és a lehetőségeket, és építettek egy olyan buszmegállót, aminek egy kilátó van a tetején.
0: Ha a történetet nagyban nézzük, akkor két fontos tanulság van még. Az egyik, hogy az Európai Unió intézményei alig foglalkoznak azzal, hogy egy tagállamban hogyan és mire költik a pénzt. Erre nincs sem irodájuk, sem emberük, és hatáskörük sem nagyon. A Tisza nagyfalui eset is a három helyi ember nyomozásának köszönhetően került fel a radarra, ha ők nincsenek, eljárás sem indul a túlárazott játszótér miatt. A másik fontos tanulság, hogy amint elapadtak az uniós pénzek, a magyar kormány elleni eljárások miatt úgy erősödtek meg még inkább a politikusok. Mert amikor már csak a hazai forrás állt rendelkezésre, akkor már tényleg mindenről a fideszes képviselők döntöttek. Ezekről beszél még Hajdú Miklós.
1: Mondhatni egy kicsit naívan, az Európai Bizottság gyakorlatilag ezt nemzeti hatáskörbe utalja ezt a döntést, hogy ez a rendszer ez hogyan is működik. Tehát alapvetően addig lehet rá a történetre, hogy a tervezési szakaszban milyen projektekre vonatkozóan adnak be pályázatot az országok, és utána, hogy ez ténylegesen hogyan valósul meg, ebben már sok beleszólása nincsen. Tehát innentől kezdve az országoknak, a kedvezményezett országoknak viszonylag nagy mozgásterük van abban, hogy ezeket a pénzeket hogyan költik el, tulajdonképpen egyszerűen mondva. Az volt valóban egy érdekes tapasztalás, hogy Magyarországon gyakorlatilag tényleg kialakult egy ilyen informális, nagyon központosított az országgyűlés, illetve a kormányzati szinthez nagyon közel álló rétege a történetnek. Miközben fennmaradt ez a formális része is az intézmény rendszernek abban a tekintetben, hogy a megyei önkormányzatok azok megmaradtak. Tehát alapvetően a megyei önkormányzatoknak a közreműködése nélkül nyilvánvalóan az országgyűlési képviselők sem tudtak volna ilyen aktívan beleszólni abba, hogyan történnek ezek a területfejlesztési pályázatok, projektek, hogyan valósulnak meg. Tehát egyfajta ilyen együttműködés alakult ki egy informális és egy formális intézményrendszer között. Így jöhetett létre tulajdonképpen az, hogy a képviselők egyre inkább bele tudtak avatkozni ennek a rendszernek a működésébe.
2: Ez fennmaradt 2020 után is, ez a kettős rendszer?
1: Hát az egy fontos dolog, hogy 2020 után nem sokkal ugye ezek a források, ezek elapadtak. Ugye indultak különböző kormányzati programok, akár a Magyar Falu program, és továbbra is azt lehetett tapasztalni, még akár nagyobb mértékben is, hogy gyakorlatilag az országgyűlési képviselő az, aki ezeket a forrásokat, ezek már ugye kormányzati források, tehát több interjúban el is hangzott, hogy tulajdonképpen egyfajta lobby tevékenységnek az eredménye lehet az, hogy ezek a kormányzati források bizonyos településekbe, térségekbe eljutnak. És ez viszonylag nagy részt az országgyűlési képviselőnek a feladat körévé vált.
0: Ez volt a Nyílt Titok harmadik adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztő riporter kollégáim Bátori Róbert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: Öt új alkotmánybírót választ kedden az országgyűlés. Megalakult az új koszovói kormány. Többnyire borult idő lesz a folytatásban. 17 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés. Holnap napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A Mi Hazánk mozgalom Bánovics Tamás jogászt, Cservák Csaba alkotmányjogi tanszékvezetőt, Laki Takács Péter volt bírót, Pápai Ákos ügyvédet, valamint Szmodis Jenő jogtudóst jelöli a posztra. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. Az önrendelkezés párt vezetőjének kabinettjét 62 képviselő támogatta, 8-an ellene szavaztak. A szavazás után a leendő miniszterek letették az esküt, ezzel hivatalba lépett az új kormány. Albin Kurti miniszterelnök programbeszédében egyebek mellett azt ígérte, növelik a védelmi kiadásokat, fejlesztik a hadiipart, emelik a közszférában dolgozók átlagbérét, megduplázzák a gyermekek után járó támogatásokat, és megkezdik a koszovói digitális valuta kialakítását. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben a Dublinban tárgyaló amerikai elnök tegnap Írország újraegyesüléséről beszélt. Donald Trump úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja, és szeretné is a sziget újbóli egyesülését. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Egy 40 fős magyar csoportot azonban már a víradóra evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz konzuli segítséget nem kértek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Tegnap már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok a térségben. Indonéziában eddig egy ember halálát erősítették meg a hatóságok, valamint több mint 100 embert mentettek ki a vízből a Jáva tengeren történt hajó szerencsétlenség után. A 243 embert szállító jármű a kelet-jávai Surabajából indult, és egy 500 kilométeres út közben került viharba, a kutatást folytatják. Jelenleg 20 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre több felé fordulhatnak elő futó záporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek. Éjszaka 11-17, holnap 19-25 fok lesz.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Cselédsorsok a múltból. Volt-e kiút a szegénységből, és ha igen, merre? Könyv azokról, akik mindig másokat szolgáltak. Kényes pontokat keresett. Miként lett a számítógépes etikus hackerből egyetemi oktató. Vendégünk lesz Steine Szandra, aki egy férfiak uralta világban vált tekintélyes szakértővé. Tangó és tűsarok, mellé pedig egy elegáns szivar. Magyarországon csak elvétve látni szivarozó nőket, mi találkoztunk közülük egyel. Egy szenvedély, amely súlyos következményekkel is járhat.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Jelenlét. Roma kulturális magazin.
4: Dévle szarakávtumén romeli, noroksi szanatácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. jazzben tudom kifejezni az érzelmeimet. Meséli Kollár Liza, fiatal énekesnő, aki zenéjével békét és nyugalmat szeretne közvetíteni a hallgatóknak. A jazzben találta meg azt a szabadságot, amelyben igazán önmaga lehet. Kollár Liza, fiatal énekesnő, idén már második alkalommal vett részt a Schneidberger Zenei Tehetségközpont táborában, ahol nem csak kiváló tanároktól tanulhatott, hanem a közös zenélés, az improvizáció és a színpadi tapasztalatok révén is sokat fejlődött.
1: Mikor érezted azt először, hogy a zene az fontos része lesz az életednek?
5: Talán akkor éreztem a leginkább fontosnak, amikor első helyezett lettem egy otthoni versenyen, és egy népdalt énekeltem, azt hiszem ilyen 10-11 éves voltam, és első helyezett lettem, és az az érzés, éreztem azt, hogy ez jó, és hogy ez nekem ez tetszik, és ezt akarom csinálni.
1: Mesélj egy picit magadról, kérlek, te honnan származol, milyen a családod, zenész családból származol, egyébként onnan jött a támogatás, vagy az ötlet, hogy te is ebbe az irányba menj tovább?
5: Így van, zenés családból származom. Én a Jászságból jövök, egy ottani kis faluból, Jászkiséről, és igazából mindig inspirált a családom, hogy a zenével foglalkozzak, viszont ugye időközben eltértem a hagyományos folkról zenétől, a jazz irányába mentem, és valószínűleg ebben az irányban is fogok maradni, mivel úgy érzem, hogy ez vagyok igazán én, és a családom támogatja ezt az irányt is.
1: Mikor történt meg ez a váltás, amikor a jazz felé kezdtél kacsingatni, ez mikor történt, vagy minek a hatására?
5: Ugye én 2 évvel ezelőtt kezdtem el a jazzzel foglalkozni, viszont leginkább talán 1 évvel ezelőtt kezdett el ez bennem érlődni, amikor a jazzének tanárom Varga Dávid irányított Jobb útra, és mutatta meg jobban a jazz világát. Ő motivált arra, hogy ebbe jobban belefúrjam magam. Amikor meghallottam először Ella Fitzgeraldot énekelni, akkor így beleszerettem az egész nő stílusába, hangjába, amit így csinált a színpadon, és ez kezdett el így engem inspirálni, motiválni, hogy ezzel folytassak valamit.
1: Akkor magadtól kezdtél így tanulgatni, vagy így elesni az éneklésnek ezt a műfaját, vagy úgy említetted most Varga Dávidot, ő volt az, aki segített ebben, vagy ki volt még, aki tudott téged tanítani?
5: Így van, Varga Dávid hozta fel bennem ezt az egész jazz világot. Ez mellett ott volt még Farkas Zsolti, aki a zenekari tanárom, Jónás Géza, Schneidberger Toni, Bocsai Kriszta, és még sok más. Ez mellett, amikor elkezdtem a jazz világában zenét hallgatni, nagyon sok énekesnő, Ernesti Anderson, Nina Simone, Peggy Lee, nagyon sokan inspiráltak és fejlesztettek. Én mindig azt csinálom, hogy élő koncerteket nézek, ami régebbi, és mindig ellesem a technikákat. És amikor ezt elkezdtem, akkor éreztem azt, hogy ez beválhat technikai szempontból.

0: Mit ad neked ez a műfaj? Hogy tudnád megfogalmazni, hogy számodra mi a jazz?
1: Mivel még kezdőnek gondolom magam, azt mondanám, hogy a jazz az egy olyan műfaj, amely felemészt magunkban olyan dolgokat, érzéseket, amelyeket talán eddig nem vettünk észre magunkban. Legalábbis nekem ezt adta, amikor ezzel így elkezdtem komolyabban foglalkozni, és a személyiségem is egy kicsit megváltozott ebben a szempontban. Szóval szerintem a jazz az egy nagyon életszerű, motiváló szint ad az életnek szerintem.
0: A közelmúltban ért véget a Schneidberger Zenei Tehetségközpont tábora, amiben részt vettél. Milyen élményekkel gazdagodtál ott?
1: Ugye én már 2 éve járok, szóval konkrétan hazajárok. Van egy nagyon jó közösségünk, ami mikor hazajövök, nagyon hiányzik, mert ott érzem azt, hogy olyan emberekkel vagyok, akik motiválhatnak engemet. Nos, nekünk van egy groove csapatunk, egy R&B zenekarunk. Most jelenleg a barátnőm Pál Balázs Vivian énekelt, Stevie Wondertől a Moon Blue-t. Mi pedig voltunk a háttérénekesek. Ez egy nagyon jó élmény, mert én úgy gondolom, hogy háttérénekesként is nagyon sokat tud tanulni az ember, mint hogy főénekesként. Ez egy nagyon jó élmény volt. A másik az, hogy végre én is úgy érezhettem, hogy szintre lépek, mert egy komolyabb standardet tanulhattam meg, Chick Corea-tól a Highwire-t, és nagyon nehéz volt, viszont megugrottam, megcsináltam, és büszke vagyok magamra, meg a társaimra is.
0: Mi az, amiben úgy érzed, hogy fejlődtél azóta, mióta része vagy a Schneidberger Zenei Tehetségközpontnak?
1: Zeneileg biztosan, hogy fejlődtem. A stílusom is fejlődött, mind ruházatilag, ha mondhatom így, mind emberileg. És amit mondtam is, hogy olyan dolgokat tanultam meg saját magamról, amiket így eddig nem nagyon éreztem, vagy nem nagyon vettem észre magamban. Szóval ez is megváltoztatott a tábor miatt, hogy másképp lássam a világot. Ez megváltoztatott. És szerintem ez a tábornak köszönhető, a sok ember miatt, akiket ott ismerek. Valamilyen szinten ezt hozták ki belőlem, és ezért hálás vagyok.

0: azért az egy felemelő érzés lehet, mikor hazai zenei élet legnagyobb muzsikusaival együtt dolgoztok, és egy színpadon álltok, és kollégaként tekintenek rátok. Ezt hogy élted meg először? Mennyire volt ez furcsa, vagy teljesen természetes volt?
1: Nagyon furcsa volt, mert ugye én, amíg el nem kezdtem ezzel foglalkozni, azelőtt nem nagyon hallottam erről a műfajról, sőt, még a zenészekről sem. És amikor így ebbe belecsöppentem, így nagyon nehéz volt megszokni azt, hogy ez egy ilyen szituáció, hogy amikor zenész együtt másokkal, akkor nem csak egy ember leszel, vagy csak egy énekes, hanem figyelned kell a többiekre is. Nagyon, nagyon-nagyon. És szerintem ez is fejlesztett engem zeneileg, hogy oda kell figyelni másokra, és nem csak magadat kell előrébb helyezni, mert te vagy az énekes. Szóval furcsa volt, de egy idő után megszoktam.
0: És milyen érzés, amikor a színpadon állsz és énekelsz, és azt csinálod, amit szeretsz? Milyennek a varázsa? Mert nyilván ki szeret énekelni, otthon is nagyon szereti. Szereti a gyakorlást, vagy az éneklés, de azért a színpad az egy más közeg.
1: Amikor a színpadon lehetek, az szabadság. Szabadnak érzem magam, úgy érzem, hogy az érzelmeimet megmutathatom a közönségnek, és kibontakoztathatom magam. Az elejében nagyon féltem felmenni a színpadra, nagyon izgultam, viszont most már nagyon szeretek a színpadon lenni. Sőt, ha le kell jönni, már attól szomorú vagyok. Úgyhogy szabadságként fogalmaznám meg.
0: Hogyan képzeled el a zenei pályádon a jövődet? Zenekarban gondolkodsz elsősorban, zeneszerzésben, dalok írásában, szóló éneklésben, ugye itt is van azért több út. Mi az, ami most így az elképzeléseid között van?
1: Jelenleg én úgy érzem, és úgy is szeretném tervezni a jövőben, hogy én zenekarban fogok énekelni. Azt még nem tudom, hogy milyen pozícióban, viszont úgy gondolom, hogy zenekarban sokkal nagyobb értéke van a zenének, mármint énekesként, mint szólóistaként, mert ahogyan mondtam is, nagyon sokat lehet egymástól tanulni, meg ennek van egy külön vibe-ja, hogy egy zenekarba vagytok. Úgyhogy remélem, hogy a jövőben zenekarba fogok énekelni egyszer.
0: Még ez is ugye a jövő zenéje, de hogy képzeled el, ha van elképzelésed, hogyha majd zenekarban leszel énekesnőként, akkor standardeket szeretnél előadni, vagy saját repertoárt, saját dalokat?
1: Én leginkább az R&B-t szeretem, de rettenetesen, úgyhogy ha jóisten is akarja, lesz olyan zenekar, akkor én R&B műfajban szeretnék majd énekelni, ez mellett persze, ha beugrik egy-két jazz standard, azt is nagyon szívesen el fogom énekelni, úgyhogy leginkább R&B, jazz, ezek a műfajok, amik leginkább érdekelnek.

0: Mit szeretnél átadni a közönségnek?
1: Én azt szeretném, hogyha az emberek hallgatnak engem, szeretném azt, hogy elfelejtsék a mindennapi problémákat. Mert azért én is, hogyha zenét hallgatok, azért hallgatok zenét, hogy elfelejtsem a problémáim, a fájdalmaim akár, és én ezt szeretném közvetíteni, hogy békét, megnyugvást, jó kedvet, mert azért ezek fontosak, és az életben vannak olyanok, amikor nem vagyunk boldogak. Úgyhogy ez nagyon jó érzés lenne, hogyha valaki egyszer azt mondaná, hogy neki most az élet jobb a kedve, mert nem tudom, meghallgatta a zenémet, vagy nem tudom, eljött egy koncertemre, azért az nagyon, nagyon jó lesne, jó érzés lenne.
0: Van olyan hazai előadó, első körben hazai, aztán akár nemzetközi is, akivel nagyon szívesen dolgoznál együtt, akivel úgy érzed, hogy egy színpadon kell egyszer állnotok?
1: Aki hazai előadó, és nagyon szeretem, illetve nagyon inspirál, az Fatima egyébként. Nagyon szeretem. Ugye az én édesanyám őskori fekete vonat van egyébként, úgyhogy nagyon sok dalukat hallgattam, meg amikor szólóista lett, akkor is nagyon sok zenét hallgattam, és nekem nagyon inspiráló a Fatima, úgyhogy vele nagyon szívesen dolgoznék. Hát az én példaképem egyébként Erika Badu, ő az R&B-be nagyon-nagyon jelképes ember, nagyon sok mai sztárnak a nagy példaképe egyébként, és hát már most idős nyilván, de azért vele nagyon menő lenne, nagyon sok mindenbe motivál engem az a nő. Nagyon szeretem.
0: Ugye, ahogy említetted is, már akkor több éve a jazz énekléssel foglalkozol, és színpadon is álltál, többször koncerteztél is, de mindenek ellenére nagyon-nagyon fiatal vagy, és nagyon sok érzelmet is közvetítesz a zenéden keresztül, a hangodon keresztül. Honnan tudod ezeket az érzelmeket előhívni, hiszen még annyira fiatal vagy, de mégis nagyon-nagyon hitelesen tudod közvetíteni, és nagyon érzelmes az előadásod.
1: Hát én annak ellenére, hogy 18 vagyok, nagyon érett embernek gondolom magam, de ez most nem azért, mert beképzeltelnék, vagy valami, de hogy azért sok dolgot átéltem már, és én egy olyan ember vagyok, aki így próbálja minél leginkább nem mutatni az érzelmeit, hanem így elzárkózok azért. És pont ezért szabadság a zene, meg a koncert, meg az éneklés, mert ilyenkor, amikor énekelek, legyen az bármilyen dal, akkor így ezek az elzárt érzelmek előtörnek. És ezért is mondtam azt, hogy szabadság a színpadon lenni, mert ilyenkor ezt így elmondhatom. És ez, szerintem ez egy nagyon nagy dolog, mert sokan nem tudják ezt így közvetíteni, de az, hogy én így az éneklésen keresztül meg tudom ezt mutatni, vagy ki tudom magam fejezni, ezért én hálás vagyok.

0: Ahogy említetted is, a Schneidberger Zenei Tehetségközpontban Varga Dávid jazzénekes volt a tanárod, mentorod. Mi az, amit ő tudott neked adni? Konkrétan csak technikai zenei dolgokra kell gondolni, vagy akár emberi dolgokra is, a személyiségedet fejleszteni, vagy mi az a mondat, vagy amit úgy nagyon hozzá kötsz, vagy úgy fel tudnál idézni, hogy igen, ezt mondta, és az úgy bennem van mondjuk színpadra lépés előtt, egy jó tanács, bármi.
1: A Dávid az nekem nagyon nagy változás volt, mert mielőtt nem volt ott, elég nehéz volt nekem beilleszkedni, illetve megszeretni a jazzt is, őszinte leszek. És amikor odajött, akkor nagyon kíváncsian vártam, hogy ki is ez az énekes, meg akkor még egy picit aggódtam, hogy férfi. És nekem ezelőtt nem volt férfi énektanárom, viszont rengeteget motivált, nagyon nagy hitet belém tett zeneileg az, hogy én ezt meg tudom csinálni, mert nagyon letört voltam, mert úgy éreztem, hogy nekem ez nem fog menni, nem leszek erre képes, és amiket mondott, az nagyon-nagyon nagy dolog volt, mert nagyon sokszor osztott meg olyan történeteket, amikor ő volt lent az életben is, hogy ő hogyan oldotta meg, és nagyon nagy motivációt öntött belém, és emlékszek rá, mikor volt egy olyan óra, amikor letört voltam, nem éreztem jónak az éneklést, minden bajom volt, és akkor az egész órát egy ilyen beszédbe megtartotta, és ahogy kijöttem az óráról, így minden megváltozott. Szóval nagyon nagy lelket belém öntött, és szerintem én nekem utána jött meg a magabiztosságom, hogy én erre igenis képes leszek. És mai napig egyébként így ezekre visszaemlékszek, mert mai napig előtörnek ezek a kétségek, de a Dávid nagyon jó tanár mindenféle szempontból.
0: Akkor nagyon fontos a támogató közeg, meg a környezet, ugye, amit te a szüleidtől is, a családodtól is megkapsz, és a tanáraidtól is. Van-e olyan rutinod, bármi, amit mondjuk színpadra lépés előtt csinálsz? Nem tudom, akár skálázás, vagy bármi, ami hozzátartozik ahhoz, hogy te felmenj a színpadra.
1: Persze, hogy van, muszáj, hogy legyen. Nem tudom, ismered-e a Cheryl Portert, amerikai énektanár, szerintem a világ egyik leghíresebbje most. És neki vannak nagyon jó skálái. Azokat szoktam csinálni, illetve amiket így az otthoni énektanár megtanított, vagy akár a Dávid a Schneidbergerbe. Szerintem nagyon fontos a beéneklés, mert konkrétan, ha nem énekelsz be, akkor nincs értelme az egésznek szerintem. Akkor nem lesz jó, legalábbis nekem. Sokszor jártam már úgy, hogy nem énekeltem be, és mindig valami nem volt jó, nem éreztem jónak. Hát ugye a jazzhez, meg az R&B-hez kellenek ezek a skálák, úgyhogy nagyon szeretem ezt a Cheryl Portert is, mert nagyon komoly skálákat mutat és kirak.

0: Mennyi gyakorlással jár egyébként egy jazz énekesnő élete?
1: Hát rengeteggel. Egyébként ez attól is függ, hogy milyen dalt gyakorolsz, de egyébként rengeteggel, mert szerintem nálam ez úgy van, hogy minél többet gyakorolok, annál rosszabbnak érzem. Szóval ezért még többet gyakorolok, úgyhogy csupa gyakorlás az élet szerintem ebben a műfajban. És nem csak az énekeseknél, hanem minden egyes hangszeresnél.
0: Az elején említetted a beszélgetésnek, hogy ugye amikor a színpadon állsz zenekarral, akkor a kamarazene miatt nagyon fontos az egymásra figyelés. Ugye te énekesnőként elől vagy, tehát valamennyire neked kell irányítani a zenekart. Ez a része nehéz volt így elsőre, vagy valahogy ez is úgy zsigerből jött neked?
1: Dehogy rettegtem az elején, hogy most akkor mit kell csinálnom. Igen, ezt is meg kellett nagyon tanulni, hogy hogyan kell vezetni a zenekart. Nagyon sok időbe telt, de ahogy mondtam, amikor a Dávid megérkezett, azért ő mutatott egy-két trükköt, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat elsajátítani, úgyhogy időközben belejöttem.
0: Ugye ez a szakma is, mint ahogy talán más is, sokkal több összetevőből áll, mint amit a közönség úgy elsőre látna, vagy elsőre feltételezne, tehát hogy nem csak annyi, hogy az ember a színpadon van és leadja a koncertet, hanem az egyrészt rengeteg gyakorlás és tanulás előzi meg, és még nagyon sok összetevője van ennek a szakmának. Te hogyan látod magad a következő időszakban, vagy a jövőben, zenei téren, hol szeretnél lenni mondjuk 5-10 év múlva?
1: Nagyon nagy álmom kint külföldön zenélni. Nyilván ehhez nagyon sokat kell tenni, meg tanulni, meg gyakorolni, és kell a tapasztalat is, viszont nagyon nagy álmom valahol kint külföldön zenekarban énekelni, akár a R&B-t, akár jazz-t. 5-10 év múlva kint külföldön látom magam valahol. Hát remélem, hogy így fog történni.
0: Hogy látod a hazai jazz világát egyébként? Most, hogy ugye említetted, hogy külföldön képzeled el magad, ez annak köszönhető, hogy nagyobb teret látsz külföldön jazz énekesnőként, mint itthon?
1: Abszolút nagyobb teret látok kint külföldön, mint itthon. De talán nem csak azért szeretnék kimenni külföldre, mert nagyobb a tér a jazz világában, vagy akár az R&B világában, hanem mert ez egy gyerekkori álom is egyébként, hogy kint külföldön valahol.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor nagyon sok sikert kívánok neked a terveid megvalósulásához és a nemzetközi karrierhez is az énekesi pályán.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghívtál.

volt a Jelenlét, Roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásvin Dévrisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok! A mikrofonnál Sipos Ildikó, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
2: A pénzügyminiszter szerint 1000 milliárd forint alatt volt az állami folyószámla egyenlege, amikor a Tisza átvette a kormányzást.
1: Az eddigi információk szerint nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, közölte a külügyminisztérium.
2: A kormány módosít az örökbefogadás szabályain, az ügyben a jövőben szakemberek döntenek.
1: Ismét változik az időjárás. Hétfőn az ország több területén lehet esőre, záporra, sőt, zivatarra is számítani. Következzenek a részletek, a szerkesztő Farkas György. A pénzügyminiszter szerint 1000 milliárd forint alatt volt az állami folyószámla egyenlege, amikor a Tisza átvette a kormányzást. A Krónikának nyilatkozó közgazdász azt mondta, ez historikusan alacsony szint volt. Sűri Fanni Noa összefoglalója.
3: Valóban ki volt söpörve a padlás. A költségvetésnek a folyószámlája 1000 milliárd forint alatt volt.
4: Hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter az idei költségvetés módosításának parlamenti vitáján, amelyről közösségi oldalán is megosztott egy bejegyzést. Kármán András hangsúlyozta, az állam erről, azaz a kincstári egységes számláról teljesíti a kifizetéseket, a nyugdíjakat, béreket. A KESZT úgy kell elképzelni, mint egy családi vagy vállalkozói bankszámlát. Minden bevételt és kiadást ezen a számlán kezelnek, magyarázta az állami folyószámla működését a portfólió vezető elemzője.
5: Mivel ezek a bevételek és kiadások időben el tudnak térni egymástól, ezért ez egyfajta ilyen, hát szép szóval mondva, likviditás menedzsment, vagyis mindig figyelni kell arra, hogy elegendő mennyiségű pénz legyen ezen a számlán, mert ha valamiért váratlanul nem jön be egy tervezett bevétel, vagy hirtelen keletkezik egy eseti kiadás, amit gyorsan kell teljesíteni, akkor nem mondhatja azt az állam, hogy hát bocsánat, de erre most nincsen pénzem, mindenki várjon még pár hónapig, amíg bejön elég adó.
4: Madár István a Krónikának azt is elmondta, hogy a kincstári egységes számlán a 2000-es évek pénzügyi válsága előtt néhány 100 milliárd forint volt. Az akkori helyzetből tanulva azóta viszont általánosságban néhány 1000 milliárd forintot tart az állam a számlán. Hozzátette, az 1000 milliárd forint alá csökkent egyenlegből, tehát az látszik, hogy az előző kormány gazdálkodási fegyelme a választások előtt fellazult. A pénzügyminiszter közösségi oldalán arra is emlékeztetett, hogy a Tisza kormány ezt az összeget 5000 milliárd forint fölé emelte. A portfólió vezető elemzője ezzel kapcsolatban kiemelte, ez elsősorban annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban nagyot javult az államadósság finanszírozási helyzete.
5: A kormányváltás után megjött a bizakodás abban, hogy a magyar gazdaság, a magyar költségvetés helyzete is sokat fog javulni, és ezért az állam egyre olcsóbban és egyre nagyobb kereslet mellett tudott kibocsátani állampapírokat. Ez jelenti egyrészt a hagyományos forint állampapírpiacot, de jelenti azt is, hogy devizaadósságban is tudtunk előre lépni. Ez a pénz, ami befolyt ilyenkor a finanszírozóinktól, a befektetőinktől, ez is természetesen erre a kincstári egységes számlára megy.
4: Madár István hozzátette, az új kormány felállása óta a havi hiány számok is kisebb. Lettek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem apad olyan gyorsan a folyószámla állomány.
1: Orbán Viktor harcot hirdetett. A Fidesz elnöke azt mondta, eddig türelmesek, méltányosak voltak, lenyelték a sértéseket, de 5 hónap Tisza kormányzás után ennek vége, eljött a nemzeti ellenállás ideje. A Fidesz elnöke Köcsei beszéde után közösségi oldalán közölte, vége az új kommunistákkal szembeni türelmi időnek, felveszik a kesztyűt, mostantól harcolni fognak. A bejegyzéshez csatolt a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazó videóban a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, ők a jobb oldal. Küldetésük Magyarország önállósága. A volt kormányfő azt állította, ezzel szemben a Tisza párt ismét brüsszeli gyarmatot akar csinálni Magyarországból. A nagy nehezen visszagyarmatosított gazdaságot visszaadná a külföldieknek.
6: Egy ki a pénz, és tönkre fogják tenni a nagy magyar cégeket, és át fogják adni a külföldieknek.
1: Magyar Péter országjárása első állomásán Veszprémben azt mondta, olyan szinten volt kiürítve az államkassa, hogyha a választásoknak köszönhetően nem lett volna pozitív várakozás a piacokon és a befektetők körében, akkor április végén akár fizetésképtelen is lehetett volna az ország. A kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar állampolgároknak újra kezet kell nyújtaniuk egymásnak, és újra tudniuk kell beszélni egymással. Összefoglaló Felszegi Csabától.
7: Magyar Péter miniszterelnök a fórumon arról beszélt, jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét.
8: Lezárult egy korszak. Nem azt jelenti, hogy nem kell megkapni a büntetését annak, aki bűnt követett el, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat. De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani. Újra kell tudni beszélgetni.
1: Magyar Péter szombaton bejelentette, a kormány módosít az örökbefogadás szabályain. A miniszterelnök szerint egyértelmű, hogy nem egy politikus dolga dönteni ebben az ügyben. A jelenleg hatályos a Fidesz által gyermekvédelminek nevezett, a jogvédők szerint melegellenes törvény alapján ma Magyarországon gyakorlatilag csak a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárul. Kell ehhez. Az örökbefogadásról a jövőben a tervek szerint a szakemberek döntenének. Dessényi Dávid összeállítása.
9: Jelenleg a házaspárokat előre sorolja a törvény, amikor felajánlanak nekik egy gyermeket örökbefogadásra. Márpedig a meleg párok csak bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek, ami alacsonyabb szintű a házasságnál. Így ők jellemzően egyedülállóként jelentkeznek örökbefogadásra. Zoller Andrea, az örökbefogadással foglalkozó Fészek alapítvány vezetője elmondta nekünk, milyen tapasztalatokat szerzett egyedülálló, meleg örökbefogadókkal.
10: HIV pozitív anya gyermekét fogadták örökbe, hepatitis C-s anyának a gyermekét fogadták örökbe, nagyon addikt, nagyon komoly szerhasználó anyának a gyermekét fogadták örökbe, extrém forraszülött, több agyvérzésen átesett gyermek örökbefogadását vállalták ezek a családok, vagy egyedülálló nők, férfiak, azért, mert gyermeket szerettek volna.
9: Az alapítvány vezetője leírta az örökbeadási folyamatot is.
10: Úgy képzelje, ha mondjuk születik egy kisbaba, aki mondjuk, uram, bocsánat, 26. hétre a származása miatt nehezített, gondozatlan volt a terhesség, vagy pedig az édesanyja szerhasználó volt, vagy van valamiféle olyan egészségkárosodása a gyermeknek, ami mondjuk így nehezíti ezt a folyamatot, hogy boldogan hazavinnék a családok, hiszen mindenki általában egészséges újszülöttet szeretne örökbe fogadni, akkor végig kell kérdezni egy alapítványnak is a 300 várakozó, minden házaspártnak kell kérdeznie, hogy szeretnék-e körökbefogadni ezt a kisgyermeket, és csak utána lehet felajánlani egyedülálló várakozóknak.
9: Az örökbefogadási szabályozás módosításának mikéntjéről egyelőre többet nem árult el Magyar Péter miniszterelnök.
1: Eltörlik a Kósa Lajos féle névreformot.
2: A kormány megkegyelmezett 145 keresztnévnek, írta meg a 24.hu. Januárban az utónév engedélyezési bizottság még úgy döntött, hogy azokat a szülők nem választhatják születendő gyermeküknek.
1: Már konkrét fejlesztési tervekkel készülnek a települések a Szent István vidék fejlesztési programra. Az új támogatási modellben az önkormányzatok közösen határozhatják meg, hogy milyen beruházásokra van leginkább szükségük a térségükben. Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter korábban bírálta az előző kabinet által meghirdetett Magyar Falu programot, amelynél szerinte a források elosztása nem szakmai, hanem politikai szempontok alapján történt. Kócán Dávid összefoglalója.
11: Az új program lényege, hogy egy adott térség önkormányzatai támogatást kaphatnak olyan közös fejlesztési célokra, amelyek hosszú távon javítják az ott élők életminőségét. A lehetőség kezdetben 10 eltérő adottságú mikrotérségben 100 településen lesz elérhető. Ezek egyike a Békés megyei Medgyesegyháza. Rukk Márton polgármester elmondta, már a program bejelentése előtt több tervet is kidolgoztak.
12: Gondolok itt utakra, járdára, közvilágításra, intézményfelújításra. illetve készítenénk olyan hosszú távú terveket, amelyekkel hosszabb távon is megfelelő gazdasági potenciált tudnánk építeni erre a térségre, munkahelyeket teremtve, azzal jövedelmet biztosítva az itt élőknek.
11: Rukmárton emlékeztetett arra, hogy az előző kormány által meghirdetett versenyképes járások program hasonló modell alapján működött. Ennek részeként 14 településsel közösen döntöttek arról, hogy együttműködnek az energetika területén.
12: Ezzel az energia közösséggel majd lesz lehetőségünk olyan energetikai célú beruházásokat végrehajtani, ami egyrészt költségmegtakarítás, de konkrét gazdasági haszna is lehet majd a térségnek ebből.
11: A Somogy megyei Igal térségében található Szentgáloskért is kiválasztották a mostani programban. Szabó Péter polgármester elmondta, terveik között szerepel a község utolsó, még nem aszfaltozott utcájának felújítása, de bízik benne, hogy a támogatásból további fejlesztések is megvalósulhatnak.
13: Közösségi tér szempontjából ugye épületnek a felújítása, benne szerepel a buszvárok létesítése, illetve karbantartása felújítása, és természetesen van kettő is, ami igencsak javításra szorul.
11: A kormány tájékoztatása szerint a kísérleti modell tapasztalatai alapján jövőre válhatna országossá a program.
1: A gyermekek szeretetéért tüntették ki a Bicskei Gyermekotthon később pedofíliáért elítélt igazgatóját.
2: Fáradhatatlanul végzett munkája eredményeként biztonságot és kiszámíthatóságot teremte a gyermekotthon falai között élő gyermekek és fiatalok számára. Ezt írták Vásárhelyi Jánosról, amikor megkapta 10 évvel ezelőtt a Magyar Bronz Érdemkeresztet. Az indoklást a 444 kérte ki a miniszterelnökségtől. A kitüntetésre Balogh Zoltán püspök akkori miniszter tett javaslatot Orbán Viktornak.
1: Mesekönyv jelent meg a Sugó Trambura zenekarról. A sükösdi gyerekekből álló együttest még májusban ismerhette meg az ország, amikor a miniszterelnök meghívására felléptek az országgyűlés alakulőülésén. A Sugó Trambura zenekar Varázslata című könyv ennek a történetét mutatja be. Bújtás Szintia és Csüri Fanna Noel szállítása.
4: Az országgyűlés májusi alakuló ülésén egy egész ország megismerhette a Sugó Tambura zenekart. Ez ihlette meg Gondár Flórát és Gecsei Ádámot. A szerzőpáros úgy döntött, hogy a zenekar történetéről mesekönyvet írnak.
14: Ha megnézzük a Sugó Tambura zenekarnak fellépését, illetve az eddigi életútját, akkor pont ez a mesei motívum az, ami megjelent nekünk a szemünk előtt, és úgy gondoltuk, hogy ezt milyen jó lenne feldolgozni. És akkor megkerestem Nép Zsoltot, hogy ki vagyok, mivel foglalkozunk, és úgy gondoljuk feleségemmel, hogy szeretnénk nekik egy mesekönyvet készíteni. Pro bono vállaltuk az egész mesekönyvnek az előállítását, illetve időközben a Győri Palatia nyomda és kiadó Kft. Is az ügy mellé állt, és 1000 darab kötetet ingyenesen nyomtatott ebből a mesekönyvről.
4: Mondta Gecsei Ádám, a könyv egyik szerzője a Krónikának. Hangsúlyozta, a mese elkészítésében fontos szerepet játszott Néblül Zsolt, a zenekar alapítója és vezetője.
14: Elég mesés maga az egész történet, hiszen csak gondoljunk bele, hogy ezek a bácskai faluból jövő kisgyerekek egyszer csak azon kapják magukat, hogy felkérik őket, hogy a parlamentben zenéljenek. Ez is már elegendő lenne ahhoz, hogyha így a valóságot leírnánk, de természetesen próbáltunk kicsit színesíteni a történeteken, illetve Koronkai Dorottya illusztrátor, ugye az összes gyermeket belerajzolta a könyvbe, próbálta az ő stílusjegyeiket nézni, illetve azt, hogy milyen hangszeren játszanak, vagy éppenséggel azt, hogy tényleg ők milyen karakterek.
4: A társszerző emellett arról is beszélt, hogy szerinte mi a könyv legfőbb üzenete.
14: Szerintem ez a legfőbb üzenet, hogy a gyermekek elhiggyék azt, hogy igenis bármire képesek, és hogy vannak olyan jó mentorok az úton, akik tényleg bármiféle hátsó szándék nélkül azon vannak, hogy segítsenek nekik, és Néblül Zsolt pont ilyen. Tényleg azon van, hogy ez a zenekar, és ezáltal a gyermekeknek is jobb legyen, hiszen azért a zenének a pozitív hatása, ereje az már évszázadok, évezetek óta megmutatkozott, és ez most sincsen másképp.
4: Gecsei Ádám hozzátette, bár a mesekönyv elsősorban gyermekeknek szól, a felnőttek számára is edukatív jelleggel bírhat.
1: Szeptember 15-éig igényelhetik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szülei gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A fiúknak legalább annyira ajánlott a vakcina beadása, mint a lányoknak, hiszen egy esetleges fertőzés esetén a humán papillomavírus náluk is okozhat daganatos elváltozást. Pilisi Csenge, Bétót Erika és Falucska Évet összeállítása.
15: A humán papilloma vírusnak több mint 200 típusa van. Az alacsony kockázatúak szemölcsöket okoznak, a magas kockázatúak akár daganatos megbetegedésekhez is vezethetnek. A HPV leggyakoribb, elsősorban szexuális úton terjedő vírus, de bárki megfertőződhet vele, mondta Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórház szülészeti nőgyógyászati centrumának vezetője.
16: Ki kell emelnem a HPV 16 és 18-as vírust, akik a méhnyakrák előfordulásáért elsősorban felelősek. El kell mondani, hogy fehérneműtől, kesztyűtől, bármilyentől el lehet kapni.
15: A HPV ellenvédő vakcina már 2006 óta világszerte elérhető. Magyarországon 2014-ben vezették be az iskolai önkéntes kampányolást.
17: Ilyen korban már ideális beadni. Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, mivel ilyenkor hat még.
18: Eleinte anyukám hozta fel, hogy ezt nem sokára be kéne adatni, még ugye pár évvel ezelőtt, és a nagyszüleim támogattak benne, hogy mindenképpen, és az unokanővéremmel együtt kaptam meg.
15: Tavaly a lányok 84%-a és a fiúk 75%-a kapta meg a vakcinát. Ez mind a két nem esetében csak nem 10%-kal magasabb, mint az európai átlag. Erről beszélt Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője. A szülők az idei tanévben is igényelhetik az ingyenes vakcinát. Az erről szóló nyilatkozatot szeptember 15-éig kell visszajuttatniuk az iskolába.
19: Két oltásból áll az oltási sorozat, a szülői nyilatkozatok összegyűjtése és az oltóanyag logisztika után októberben meg fogják kapni a fiatalok az első oltást az oltási sorozatból, és valamikor tavasszal pedig a második részét.
15: Szakemberek hangsúlyozzák, a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges.
0: Kossuth Rádió.
20: Újra mindenkié.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács-szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya.
2: Csak nem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki vasárnapra Virradóra a horvátországi Brács-szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, egy 40 fős magyar csoportot szombaton éjfél körül evakuáltak Milnából, de az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek segítséget. A térségben konzuli védelemre egy család regisztrált, őket nem kellett kimenekíteni, nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében már lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A helyi hatóságok szerint a befogadóközpontban tartózkodók visszatérhetnek a településre, de a tűz Dubokánál még mindig aktív, ott továbbra is vannak lezárások.
1: Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon.
2: Több teherautó kigyulladt. A határ közelében találat érte egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyát. Az utasokat kimenekítették. Leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán átkelőnél. Közben Moszkva közölte, a légvédelem az éjszaka csak nem 400 ukrán drónt lőtt le, 15 régió, valamint az Azovi, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger felett.
1: Hétfőn tüntet a pilóták egy csoportja.
2: Szerintük önkényes, megalapozatlan döntések születnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, ezért petícióban követelik a hatósági gyakorlat felülvizsgálatát. Baszlavik Miklós főszervező a Magyar Hangnak azt mondta, egyre több pilóta más uniós tagállamban végezteti el vizsgálatát. A demonstrálók a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. A közlekedési tárca jelezte, megvizsgálja a petícióban foglaltakat.
1: Baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr és Hegyeshalom közötti vasútvonalon.
2: Győr és Öttevény között meghibásodott egy nemzetközi járat szerelvénye, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat egy átjáróban. A két állomás között mindkét irányban szünetel a vasúti közlekedés. Az utasokat Győr és Lébény Moson-Szent Miklós között pótlóbuszokkal szállítják. A környéken közlekedő helyközi buszokon a vonatjegyeket is elfogadják.
0: Közlekedés.
2: Átépítik a terelést az M5-ös autópályán Kecskemétnél. Budapest felé a 77-es és a 71-es kilométer között csak egy sáv járható. Kisebb torlódásra kell készülni.
1: Milyen a forgalom vasárnap este Budapesten?
3: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták a külső sávot a 14. kerületben a

0: vékonyabb, néz szakadozni a felhőtakaró. Elszórtan előfordulhat időszakos gyenge eső, záporeső. A Tiszántúlon a legkisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északi északnyugati szél napközben időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 11 és 17, hétfő délután 19 és 25 fok között várható. Hungaromet, Kuntár Roland.
1: Önök az Esti Krónikát hallották. A szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Besenyei Márk volt. Technikai munkatársak Seres Beja és Lajer Rita. A bemondó Szlotta Judit, nevükben is köszönöm a figyelmet. Sipos Ildikót hallották. Bővebb híradással este 10 órakor jelentkezünk.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
3: Az Újpest túlórázva, a Zalaegerszeg, az Eto és a Puskás Akadémia gond nélkül jutott tovább. Zuglói bronza férfi vízilabda magyar kupában, Monza után Madridban is Kimi Antonelli diadalmaskodott. Jó estét kívánok, a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Béla. Adásunkat labdarúgással kezdjük. Túlórázott az Újpest, de tovább jutott a MOL magyar kupában. A lila-fehérek gól nélküli 90 perc után a hosszabbításban kétszer is betaláltak a harmadosztályú Dorog otthonában, és 2-0-ás győzelmükkel bejutottak a legjobb 32 közé. Nem nevezné kinkeservesnek az újpesti sikert a szakvezető Szélesi Zoltán, akit Török Olivér kérdezett.
4: Ugye azzal kezdtem, hogy a Tocsi egy nagyon jó csapatot rakott össze, jó mentalitással, jó védekezéssel, és nem tolták be a buszt a kapu elé. Tehát magasan védekeztek, szerették volna azt a játékot játszani, amit fordulóról sikeresen teszik ugye a bajnokságban. További sok sikereket kívánok neki, mert tényleg jól néztek ki. A hangulat köszönhető ennek a saját szurkolótáborunknak, hogy ilyen számban eljöttek és végigbizdattak, kellett nagyon, és ugye megint csak arról is szó volt, hogy egy kupasorozat. Bizonyám, hogy a helyzetek nem mennek be, ezen az okból kifolyólag, akkor bizonyám szenvedni kell egész végig. Egy jó mérkőzés kerekedett ki belőle, a végén örülök, hogy akkor két találattal sikerült megnyerni és tovább jutni.
5: Az első fél időben nem volt osztálykülönbség a két együttes között, a szünetben mind kellett változtatni, hogy átvegyétek a kezdeményezést.
4: Azon, amit mondtam, hogy az energiák legyenek jobbak, pozitívabbak, többek. Hogyha egy picit is kevesebbet viszünk ki a pályára, akkor ilyen nehéz lehet, és ez volt a fő probléma, hogy azért is jöttem rögtön a fél időbe, azért lettek a srácok megint egy kicsit felpörgetve, mert elmondtam, ha Fradi, hogyha a Dorog, nem lehet közel azonos rezgésszámmal kell kimenni és focizni.
5: Akárhogy is nézzük, kinkeserves győzelem ide vagy oda, akkor is egy nagyon jó sorozatban vagytok, ha figyelembe veszük a Vasas elleni mérkőzést, a Ferencváros elleni rangadót és a mostani meccset.
4: Nézd, nem mondom, hogy kinkeserves, kicsit több ment a fiúknak a lábába, összességében nagyon fontos szerintem, mindig beszélek arra az útról, amin járunk, hogy bizonyám, ha hosszabbítás ugyanis, de megyünk a következő fordulóba.
3: Dicsérte játékosait a dorogiak mestere Tóth András.
6: Én is nagyon büszke vagyok a csapatra, szerintem tényleg kitették, ami a bennünk volt. Nyilván a végén hosszabbításra kicsit elfáradtunk, már nem volt annyira minőség a játékban, de hát annak örülök, hogy igazából nem adtuk fel azt, amit szerettünk volna, megpróbáltunk játszani, folyamatosan voltak lehetőségeink, a Banai jó napot fogott ki. Pici szerencsénk van, akkor lehet, hogy egy kicsit izgalmasabb ez a meccs, de nyilván tehát el kell ismerni, fizikálisan rendben volt az Újpest, jól jöttek be a cseréi, igazából. Ami az egyik oldalon bement, az a lövés, a másik oldalon nem ment be, ezt egy picit sajnálom, de nagyon büszke vagyok a játékosokra, szerintem nagyon jó teljesítmény volt.
5: Tényleg nem toltátok be a buszt a kapu elé, nekem az jött le az egész mérkőzés összképe alapján, hogy ti nem féltek senkitől, de miért is kéne?
6: A játékosokkal nagyon sokat beszélgetünk erről, hogy tehát meg lehet úszni, nem tudom, most az élet bármelyik területről beszéltünk, de most a futballról nyilván meg lehet úszni egy meccset, le lehet hozni, úgyhogy megpróbálod kivédekezni, nem csinálsz semmit, majd lesz valami, majd lesz egy hosszabbítás. Hosszú távon nem vezet sehova szerintem. Én azt gondolom, hogy ha kockáztatsz, akkor annak van eredménye. Kockáztattunk, nyilván a végére le lehetett volna hozni, hogy azt mondani, hogy jó, akkor álljunk vissza, és akkor valahogy húzzuk ki, most már ideig eljutottunk. De úgy voltam vele, és egyébként a játékosok is belülről, hogy érezték, hogy azért van lehetőség, úgyhogy abban maradtunk, hogy megyünk, és megpróbáljuk behúzni a meccset.
3: Dorog Újpest 0-2 tehát. Az előző kiírás döntős a Zalaegerszeg az MB3-as Duna Haraszti, míg az Eto a másodligás Karcag vendégeként nyert 5-1-re. A Puskás Akadémia a megyei első osztályú mezőörsöt ütötte ki.

0: 8 egyre. Ezzel tehát mindegyik élvonalbeli klub tovább jutott a kupasorozat negyedik fordulójába. A harmadik kör további eredményei: Villány Csepel 1-3, Emőd Ózd Sajó Völgye 0-5, Gyula Szentlőrinc 0-1, Lébény ESMTK 1-7. Willi Orbán gólt szerzett csapata, az RB Leipzig 5-0-ra kiütötte a vendég Hamburgot a német labdarúgó Bundesliga mai mérkőzésén. A magyar válogatott belső védő végigjátszotta a találkozót. A német Bundesligában jelenleg is zajlik a remekül rajtoló újonc, az Elversberg és a Bayern München mérkőzése, 26 percet követően gól nélküli az állás. Az angol Premier League-ben Manchester United Manchester City a 25. percben 0-0, a Manchester City Foden kiállítása miatt emberhátrányban játszik, és a spanyol első osztályban Levante FC Barcelona negyed órával a vég előtt 0-3, a katalánoknál Lamine Yamal duplázott. Férfi vízilabdával folytatjuk. Ezen a hétvégén a Komjádi uszodában rendezik meg a Magyar Kupa 4-es döntőjét, amelynek bronzmérkőzéséről Regős László Pál tudósít.
1: Zuglóba került a Magyar Kupa bronzérme, Kaposvár BVSC 11-18. A BVSC-nek nagy pofonból kellett felállnia, hiszen tegnap egy szorosnak ígérkező elődöntőben végül nagyon nagy különbségű vereséget szenvedtek a Vasas ellen, volt mit kijavítania a mai napon a Császár-Komjádi uszodában Varga Dániel legénységének, és nyilván a kaposváriak is meg akarták ragadni a lehetőséget, hogy érmet szerezzenek a Magyar Kupában. Őket a Ferencváros elleni pofon talán kevésbé viselte meg, mert az papírforma eredmény volt. Az első két negyedben még szoros is volt a találkozó, bár a kaposváriak egyszer sem vezettek a mérkőzés folyamán, itt az első negyedekben Dodd irányításával és Szeghalmi remeklésével játszott a BVSC, és irányította a találkozót a zuglói csapat. Szeghalmit viszont idő előtt elveszítette aztán a zuglói együttes, mert hogy összeszedte három hibáját még az első félidőben. Ami a kaposváriakat illeti, az emberelőnyös támadások borzasztóan rosszul mentek Surányi László tanítványainak. Nagyon kis hatékonysággal használták ki ezeket a lehetőségeket, pedig jó néhány emberelőnyös helyzetbe került a kaposvári csapat. Számos kiállítással sújtották a BVSC-t a játékvezetők. A BVSC ennek ellenére remekül védekezett, és erről is kiválóan játszott. Dodd, valamint Jansik is három gólig jutott a BVSC-ből. A Kaposvár részéről Gasztroland volt a legeredményesebb, ő is három gólt szerzett. Kaposvár BVSC tehát a Magyar Kupa bronzmérkőzésén 11-18. És hamarosan kezdődik a Magyar Kupa döntője, ahol a címvédő Ferencváros az ellen a Vasas ellen találkozik majd, amelyet a szerdai bajnokin nagyon nagy különbséggel győzött le az FTC, viszont a Vasas bízhat abban, hogy a tegnapi elődöntőben, ahogy itt korábban már ezt említettem, remekül játszott a BVSC ellen, és egy nagyon nagy különbségű győzelmet aratott. Hogy mire lesz elég ez a világklasszisokkal teletűzett Ferencváros ellen, az 6 órától kiderül, hiszen jön a férfi vízilabda Magyar Kupa döntőjében a Ferencváros-Vasas döntő, a Szóva stúdiója.
0: Előtte viszont még a bronzmérkőzésre visszatérünk, ugyanis a bronz csata után a zuglóiak játékosa Ekler Zsombor összegzett.
2: Csalódott csapatként érkeztünk ide, de azt gondolom, hogy jobban össze sikerült tenni a védekezést, és a második fél időre sem engedtünk ki. Ugye az első fél időben azt hiszem 5 gólt kaptunk, a másodikban meg 6-ot. Ez múlt szerdán 4 és 9 volt, úgyhogy ebben mindenképp előrelépés volt. Úgyhogy ezzel elégedettek vagyunk, nyilván nem is szerettünk volna játszani, de azt gondolom, hogy kezd összeállni a csapat egység, amit talán a védekezés fog a legjobban megmutatni. Úgyhogy örülök a bronzéremnek, nyilván a döntőnek jobban örültünk volna, de most ezzel kell beérjük.
0: Monza után Madridban is Kimi Antonelli győzelmével zárult a Formula 1-es hétvége. Ezzel a Mercedes 18 éves pilótája 81 pontra növelt előnyét a világbajnoki pontversenyben. Antonelli a második helyről rajtolva nyerte meg a spanyol nagydíjat, amelyet Max Verstappen a második, míg a címvédő Lando Norris a harmadik helyen fejezett be. Lewis Hamilton fékhiba miatt nem tudta befejezni a futamot. Mind a 10 magyar helyezetlenül zárt a judósok budapesti Grand Slam versenyének mai zárónapján. A férfiaknál 90 kilóban Kis Levente, a 100 kilósoknál pedig Lakos Máté és Kenderesi Péter tudott csak 1-1 mérkőzést nyerni. A háromnapos viadalt az 57 kilós Vég Luca és a 60 kilóban versenyző Andrási Márton révén 2 ötödik helyezéssel fejezte be a magyar csapat. A női kézilabda bajnokok ligájában Metz Bistrica 40-26, a franciáknál Albek 3, Vámos Petra 2 gólt szerzett. A hangmérnök Lajer Rita nevében is búcsúzik, Tóth Béla.

0: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. Borult kora őszi idővel kezdődik a hét. 18 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Szlotta Judit. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni. Ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. A támadás miatt leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán átkelőn. Közben tengeri drónok közötti összecsapásról számoltak be az ukrán hatóságok. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Az esetről egy videófelvételt is közzétettek. Ezen az látszik, ahogy egy ukrán drón géppuskájával elsüllyesztett egy távirányítású orosz járművet a Fekete-tengeren. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Az Egyesült Királyságot alkotó országokban Anglia kivételével mindenütt függetlenségpárti kormányok vannak hivatalban. John Swinney skót kormányfő szerint ez egyértelműen jelzi, hogy a jelenlegi helyzet fenntarthatatlanná vált, és Londonnak fel kell készülnie az Egyesült Királyság megszűnése utáni időkre. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. Az önrendelkezés párt vezetőjének kabinettjét 62 képviselő támogatta, 8-an ellene szavaztak. A voksoláson a második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt, valamint a koszovói demokrata szövetség és a szövetség Koszovó jövőjéért képviselői nem vettek részt. A szavazás után a leendő miniszterek letették az esküt, ezzel hivatalba lépett az új kormány. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával holnap országos körútra indulnak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Jelenleg 19 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22 fokot mérnek. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Éjszaka általában 11-17, holnap délután 19-25 fok várható. 18 óra 4 perc.
1: Műsorajánló.
2: Szabadpolc. Elmélyülten és szabadon kultúráról, és mindarról, ami gondolkodásra késztet. Különleges nézőpontok, elmélyült beszélgetések, sokszínű kulturális kínálat minden hétköznap este 8:30-tól. Szabadpolc. Kötetlenül a kultúráról, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban többek között a neve szlovákiai magyar pszichiáter közíróval, Huncsik Péterrel hallhatnak beszélgetést, egyebek mellett arról, miben látja az elmúlt 16 év örökségét a határon túl, milyen magatartás mintákat ösztönözhetett a kisebbségi magyarok körében, és milyen lélektani lenyomatot hagyhatott hátra. Műsorunkban szó lesz továbbá a vajdasági magyar elsősök létszámának alakulásáról, és arról, hogy Romániában az oktatási törvényekben rögzített lehetőségek mennyire jelennek meg az iskolai mindennapok gyakorlatában. De hallhatnak ezen kívül a Csallóköz sújtó szárazság következményeiről és a Csíki medence veszélyeztetett vízháztartásáról is. Most azonban következzen a beígért interjú a publicista lélekgyógyásszal, Václav Havel egykori csehszlovák államfő volt kisebbségügyi tanácsadójával, akit elsőként arról kérdeztem, miben nyilvánul meg a NER erkölcsi értékrendbeli hagyatéka Magyarországon kívül.
4: Hát az elmúlt évek során kétségbeesve vettük észre, hogy megszülettek és működtek a Fidesz klónok a határon túl is, az egyénekben és a szervezetekben is. Az a fajta szerkezet, ami kialakult az elmúlt 16 évben, az a 89 utáni időben erre nincs véleményem szerint példa. Egy rendkívül kemény, több mint paternalisztikus rendszer, parancsuralmi módszerekkel dolgozva, egyedül a hűségre, a lojalitásra helyezve a hangsúlyt alakult meg, és ebben olyan paradox helyzetek is kialakultak, hogy a szlovákiai magyar párt például 15 éve, azt hiszem, nem volt parlamentben, nem tudott bekerülni a parlamentbe, a szlovák parlamentben 4 választáson keresztül, ennek ellenére a hűségének megvolt a jutalma, a párt vezetői és képviselői megkapták a támogatást Budapestről, és ehhez semmi más nem kellett tenniük, mint uniszónó visszaigazolni, hogy vették az utasításokat Pestről, és ennek szellemébe fognak működni. Hát egy kiábrándító helyzet alakult ki véleményem szerint.
3: Milyen magatartás mintákat ösztönözhetett a határon túl?
4: Nézze, ez a fajta fölé alárendelő viszony, ez tulajdonképpen az 1989 után kialakult már, csak hatalmas különbség volt az Antal kormány, hogy is mondjam, csak jóindulatú, inkább jóindulatú, atyáskodó modora és hozzáállása között, amit legjobban talán Reményik Sándor versével lehetne kifejezni, 1925-ben írt Templom és iskola, hogy ezt a szellemiséget Antalék bevezették, a két háború közti szellemiséget, és ezt számon is kérték az itt élő magyaroktól, de ebben nem voltak meg azok a parancsuralmi metódusok, amiket aztán Orbánék alkalmaztak, és nagyon komoly szerepe volt annak is, ahogy a kisebbség jövőjét és kisebbség elhelyezkedését ők látták Pesten, és megkövetelték az itteniektől. Mégpedig az hírhet kijelentés, hogy munka alapú társadalmat építünk Magyarországon. Ennek a kijelentésnek a leképződése itt szlovákiai magyarok között is megvolt, olyan értelemben, hogy nem az a fontos, hogy intellektuálisan előre jussunk, hogy képezzük magunkat, hogy a szlovákiai magyar társadalmat egy modern, vitális társadalommá alakítsuk át, hanem az, hogyha a többségi magyar társadalomnak szüksége van, akkor egyfajta segédcsapatként tudjunk működni, és megadjunk mindenfajta támogatást. Borzasztó nagy különbség az volt, hogy már nem is titkolták azt, hogy itt tulajdonképpen elsősorban Budapest és a magyar kormányzat érdekeiről van szó, már nem is szégyenkeztek és nem is magyarázkodtak amiatt, amikor például Orbán Viktor kijelentette, hogy a szlovák választásokon a magyaroknak elsősorban vagy hangsúlyozottan Robert Ficót kellene támogatni, és Budapest érdeke az, hogy Brüsszelben Robert Ficóval együtt dolgozva megszilárduljon vagy jobb helyzetbe kerüljön. Ezek a fajta utasítások, ezek természetessé váltak, és a szörnyű, vagy a nagyon rossz helyzetet az teremtette meg, hogy a kisebbségi magyarok vezetői ezt mindenfajta replika nélkül készségesen lehajtott fejjel elfogadták, és eszerint próbálták, vagy eszerint szervezték a kisebbségi magyar társadalmat, és többször leírtam már én is, többen leírták, hogy ez oda vezet, hogy szociálisan rosszabb helyzetbe került a kisebbségi, tehát a magyar társadalom Szlovákiában, mint a többségi szlovák, hogy nem tudunk versenyhelyzetben helyt állni, hogy képtelnek vagyunk bizonyos helyzetekben ellenállni, például az asszimilációnak is, nincsenek meg a megfelelő kádereink, a megfelelően képzett szakembereink, ebbe a templomot és iskolát védő filozófiában nincs hely a magasan képzett emberek számára, és ha van bennük ambíció ezekben a magasan képzettekben, hogy szeretnének politikai téren is labdába rúgni, akkor keresnek maguknak olyan pártokat, elsősorban egy szlovák pártokat, amely hajlandó felvenni őket, és nagyon képzett, nagyon jól képzett embereink vannak különféle szlovák pártokban, holott meg lett volna, vagy meg lenne a helyük a kisebbségi pályán is, elriasztja őket, nem ad teret és lehetőséget ez a fajta politizálás. A jól képzett, modernül gondolkodó, Európában gondolkodó kisebbségi magyarok számára. Ez az egész folyamat, amiről az imént beszéltem, tulajdonképpen az infantilizálódásnak a beindulását jelenti, amikor önálló akarat nem működik, amikor az ember önként dalolva aláveti magát a felsőbbrendű érdekeknek, a mondva csinált érdekeknek, amikor nem tudja kifejezni a saját terveit, vágyait, elképzeléseit a világról, illetve kifejezni esetleg tudja, csak nem tudja megvalósítani. Ez mind-mind oda vezet, hogy a személyisége nem tud teljes mértékben kinyílni és megérni. Most ebben az infantilis világban, ami valóban kifejlődött itt, tényleg olyan értékek kezdenek el dominálni, amit az infantilis személyiségű ember is megért és elfogad, ez pedig elsősorban a hűség, a lojalitás a vezetőhöz, a néphöz, és aminek valami absztrakt jellege van, aminek valami fajta olyan jellege van célként, hogy összetett és bonyolultabb, azt képtelen felfogni, megérteni, és azért egyértelműen elutasítja. Hát ez a fajta folyamat játszódott le itt is, és ennek a folyamatnak az összes keserű termését most próbálgatjuk, de lenyelni nem tudjuk, kiköpni sem tudjuk sajnos.
3: Miután pszichiáterrel beszélgetek, nem tudom, hogy kellően megokolható ez a kérdés, de milyen lélektani lenyomata keletkezett, vagy keletkezett lélektani lenyomata a NER-nek?
4: Ez az infantilizáció, ez nyilvánvaló, hogy lélektelen lenyomatánya a NER-nek. A parancsuralmi metódusoknak a elfogadása nyilvánvaló, hogy szintén lélektelen, a kreativitás letörése vagy megtörése, az önálló gondolkodás és viselkedésnek a kialakulása, ezek mind-mind bentszorultak az emberekben, nem hiszem, hogy eltűntek, de bentszorultak az emberekben, és ennek hatására az a világkép is kicsit infantilizálódott, amelyet mi kisebbségiek képeztünk magunknak. Egy rendkívül szimplifikált, leegyszerűsített világkép, ami arról szól, hogy központi helyben ott vagyunk mi magyarok a Kárpát-medencébe, hogy központi helyen ott vagyunk a szenvedéseinkkel, a kálváriánkkal, hogy rajtunk keresztül, rajtunk kívül nincs még nemzet, ami hasonló sorson ment volna keresztül, hogy ennek a gondolkodásnak a szellemébe hiányzik belőlünk az empátia és odafigyelés. Nagyon jellemző az ukrán háborúval kapcsolatos helyzet. Nekünk kisebbségieknek nem fáj az, ami történik Ukrajnában. Mi nem értjük, hogy mit jelent az, hogy egy hatalmas nemzet rátör a szomszédjára, és tűzzel vassal írtja őket, írtja az ukrán nemzet fiait, és ezen belül az ottani kisebbségi magyarok is megszenvedik ennek a háborúnak a szörnyű következményét. Ennek ellenére 22-től, ugye, jól emlékszem, akkor tört ki, 22-től egyetlen egy politikai nyilatkozat a magyar kisebbség részéről, egy határozott nyilatkozat nem jelenik meg, ami elítélni ezt a szörnyűséget, ami egyértelműen kifejezné azt, hogy együtt érzünk veletek, ukrán barátaink, hogy támogatjuk a harcotokat, csöndbe meghúzni magunkat és figyelni a saját kis partikuláris érdekeinket. Ez a másik oldal viszont hatalmas egoista, egocentrikus világképhöz vezet. Mit érdekel engem az, hogy mi történik körülöttem, ki mennyit szenved, ki miben szenved hiányt, ez vonatkozik a közvetlen szomszédainkra is, és ha rájuk vonatkozik, akkor természetesen vonatkozik a távolabb élő nemzetekre. Szóval valami fajta olyan együttműködést és együttérzést az európai kontinens dolgai iránt, amire szükség lenne, a globális jelenségek iránt, aminek a megoldásában nekünk is ott kellene lenni természetesen, a klímaválságtól kezdve. Kérem, ezeket a momentumokat, az úgynevezett zöld politikát, ezeket a momentumokat a szlovákiai magyarok körébe senki az égvilágon nem karolta föl. Ez egy olyan beszűkülés, tudatszűkülés, ami rendkívül veszélyes helyzethez vezethet, amikor az ember kizár a gondolkodásából minden olyan tényezőt, amit fölöslegesnek, vagy veszélyesnek, vagy zavarónak tart, mert az ő egyszerű kis gyermetek világába ezek nem férnek be, és amikor arról van szó, hogy együtt kellene működni ezzel, azzal, amazzal, akkor kiderül, hogy képtelen. Amikor arról van szó, hogy meg kellene tényleg küzdeni bizonyos jogokért, vagy bizonyos helyzetekért, képtelen. És ez lesz talán a legnagyobb kihívás a következő években, hogy ezt a feje tetejére állított gondolkodást a talpára állítsuk, és tényleg megpróbáljunk felnőtt emberként viselkedni. Tudjunk, elhittük azt, hogy a kisebbségi lét az tényleg annyit jelent, hogy kisebbek vagyunk, hogy mások a gondolataink, hogy mások az elképzeléseink, tehát ezt az infantilis világot, amiről kezdtünk beszélni, ezt magunkénak éreztük, és attól tartok, hogy jó időbe fog telni, még rávesszük, vagy rádöbbentjük a vezetőinket arra, hogy ezzel a fajta megközelítéssel a mai Európában és a mai világban nem lehet sikert elérni.
3: Hadd idézem Sík Domonkos szociológust, aki úgy fogalmazott az áprilisi fordulatot követően, hogy az önmagát büszkén illiberálisnak nevező rendszer egyre kevésbé leplezte, hogy természetesnek tekinti a többség zsarnokságát. És hát ezt már én teszem hozzá, hogy ez a mindenkori többségi etnopolitikai doktrínának is hát az egyik sajátja lehet, vagy legalábbis könnyen tulajdoníthatunk ilyen felfogást a többségi doktrínának, és ezért talán még érdekesebb, hogy kisebbségi közegben miért találhatott pozitív visszhangra ez a fajta illiberális szemlélet. És bár óvakodnék az általánosító kijelentésektől, de mennyire vált a civil társadalom, hangsúlyozom a civil, illiberálissá?
4: Hát az egyik legnagyobb gond, hogy valóban jól működő politikai érdekektől mentes civil társadalom inkább visszafejlődött. A 90-es évek közepétől, tehát elsősorban a 98-as választások után, amikor mi magyarok is bekerültünk a kormányba, hatalmas fellendülésnek indult a civil mozgalom Szlovákiában, és ott voltak a mi magyar civil szervezeteink is. Ezek a civil szervezetek, ez a civil társadalom érdeklődés hiányában, mintha elhalt volna az utóbbi években. A civil társadalomnak az alapvető jellegzetessége az, hogy önállóan gondolkodik, értékeli a világot, cselekszik, megpróbál partnereket találni, megpróbál kizárni a közvetlen politikai érdekeket, hisz nagyon sok olyan dolog van, ami nem közvetlen, hát az ekológiai problémák, ugye a globális problémák között nagyon sok olyan van, ami nem kapcsolható közvetlen politikai érdekhöz. A politika viszont úgy rá tudott telepedni a civil társadalomra, és ezenből a kisebbségi társadalomban még könnyebb helyzete volt, és sokkal kevesebben voltunk, hogy ezek az emberek teljesen magától értetődőnek vették, hogy a személyes énjüket fel kell adni egyfajta magasabb cél érdekében. Tudja, ez engem emlékeztetett arra, amiről ír nagyon szépen, 100 évvel ezelőtt nagyon szépen írt egy Julien Benda nevezetű ember, az írástudók árulásában, és az egyházzal kezdte ezt az egészet szemléltetni, mikor azt mondja, hogy a katolikus egyház azt mondja, hogy francia katolikusok vagyunk, és német katolikusok vagyunk. Az univerzális egyház, az Isten kereső egyház egyszerre csak a nemzeti létet följebb helyezi, egy magasabb polcra helyezi, vagy a nemzeti értéket, mint az univerzális Isten keresés és Isten szeretetet. Itt tulajdonképpen a civil társadalommal is valami hasonló történt. A civil társadalom megkapta a támogatást akkor, a szervezetei megkapták akkor, ha egyértelműen deklarálták a politikai affinitásukat, mégpedig a Fidesz által preferált kisebbségi szervezetek irányába. Ha ez a deklaráció nem hangzott el, akkor ezt úgy értékelték, hogy ezek fölöslegesek, veszélyesek. Ezek veszélyeztethetik a jól kialakult rendet, az általunk kialakult világképet, és semmifajta támogatást nem kaptak.
3: Érzékelése szerint megtörtént annak tudatosítása a kisebbségi elitek részéről, vagy tudatosították a kisebbségi elitek, hogy miért is bukott meg a NER?
4: Nézze, a magatartásuk alapján nem. Azért a NER bukás óta eltelt ugye most már 5-6 hónap, április óta, és nem nagyon hallottam politikai vezetőtől, vagy közéleti, magasabb posztot betöltő közéleti személyiségtől, magyartól egy önkritikus, tényleg mélyen szántó analízist, elemzést arról, hogy mik történtek. Magyarázat nagyon sok van, viszont az önreflexióra nem nagyon láttam példát. A szomorú az, hogy a választópolgárok döntő többsége elfogadja ezt a magatartást. Erre szocializálódtak az elmúlt 16 évben, erre a tehetetlenségi érzésre, hisz úgysem tudunk semmit csinálni, a véleményünknek semmifajta súlya nem lesz, és ez a tehetetlenségi faktor, amit ugye a szociálpszichológiából nagyon jól ismerünk már több évtizede, ez jelen pillanatban nagyon jellemzi a szlovákiai magyarok helyzetét, de attól tartok, hogy az erdélyi, a kárpátai, az újvidéki kisebbségi pártok és közösségek is hasonló kínoktól küzdenek.
3: Ha már az orbánista örökséggel kezdtük, illetve a NER örökségével, mi iránt érzékel nagyobb igényt ennek az örökségnek az ápolására, vagy a meghaladására, vagy egyenesen a megtagadására?
4: Nézd, ez a rendszer a 21. századi Európában nem működhet. Káros. Itt nincs mit szépíteni, és nincs itt magyarázni, itt nincs itt beszélni. Ami viszont, ami miatt én legalábbis szégyenkezni fogok, hogyha az a folyamat, hogy beindítottak Orbán Viktorék, ez a jobboldali radikalizálódáshoz vezető folyamat, ahol mai napig hivatkoznak rá, hogy igen, ő volt az, aki ezt az egészet beindította, és most a német választások kapcsán azt mondhatjuk, hogy bizony nagyon veszélyesen alakul a helyzet, hogyha nekünk egyszer erre kell büszkének lenni. Erre kell büszkének lenni, hogy egy negatív, egy Európa ellenes, egy emberiség ellenes mozgalomnak a hatása alá kerültünk, és ennek a mozgalomnak itt volt a fészke, ami Kárpát-medencénkbe, hát ezt remélem én már nem fogom megélni.
3: Puncsik Péter szlovákiai magyar pszichiáter közírót hallották. Minden tanév kezdetén nagy figyelem övezi, hogy hány elsős diákot íratnak magyar tannyelvű osztályba Vajdaságban, mert ebből a számból következtetni lehet a magyar közösség lélekszámának alakulására is. Az utóbbi néhány évben 1300 körül alakult a magyar elsősök száma, és ez a stagnálás az idén is folytatódott. Ugyanakkor a szakemberek óva intenek attól, hogy ebből az egyetlen mutatószámból hosszú távú következtetéseket vonjunk le, akár az elvándorlás, akár az asszimiláció, vagy a gyermekvállalás mértékére vonatkozóan. Pressburger Csabát hallják.
5: A 2022-es szerbiai népszámlálás adatai sokkolták a vajdasági magyar közösséget. Kiderült, hogy egy évtized alatt 70 ezer fővel, azaz 27%-kal csökkent a magyarok lélekszáma az országban. Érthető tehát, hogy a demográfiai folyamatok alakulását mindezek után nagy figyelem övezi. A népességszám módosulásainak egyik fontos mutatója minden évben iskolakezdéskor látszik. Ekkor derül ki, hogy pontosan hány kisdiák indul magyar tannyelvű első osztályba. A Szerbiai Magyarság Kisebbségi Önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács 2011 óta minden évben beiskolázási csomagot oszt a vajdasági magyar elsősöknek. A magyar állami támogatásból vásárolt tanszercsomagokat minden olyan elsős diák megkapja, akit magyar tannyelvű osztályba irattak a szülei, tehát a kiosztott csomagok száma elvileg megegyezik a magyar elsősökével. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a magyar elsősök létszámának alakulásából a vajdasági magyarságot leginkább sújtó demográfiai folyamatra, az elvándorlásra vonatkoztatva bont le következtetést augusztus végi nyilvános felszólalásakor.
6: Azt látjuk, hogy az elvándorlás az gyakorlatilag minimális lett. Nem mondom, hogy nem mennek el a közösségünk tagjaink határon túlra, de maga az elvándorlás folyamata, ahhoz képest, hogy 10 évvel ezelőtt, sőt, 12-3-4 évvel ezelőtt mekkora volt, ez gyakorlatilag minimális a csökkent. Miből tudunk leginkább következtetni arra, hogy mekkora volt az elvándorlás? Gyermekek, a létszámán. És az elmúlt 9 évben, 2018-tól folyamatosan 1300 körül vagyunk az elsősök beiratkozási számát illetően.
5: 9 éves stagnálásról beszélni, erős túlzás, az MNT adatai és az oktatási illetékesek nyilatkozatai is azt mutatják, hogy a magyar elsősök száma inkább csak az utóbbi 5 évben állapodott meg, ám tény, hogy megállapodott. De következtethetünk ebből a mutatóból az elvándorlás folyamatának megállására, illetve milyen más indikátorok húzódhatnak meg az adatok mögött. Erről kérdeztük Badis Róbert, szociológust, demográfust.
7: Az elsősök száma nem egy migrációs közvetlen mutató. Részben lehet belőle következtetéseket levonni. A családi elvándorlás, kivándorlás csökkent, ez a 2010-es évek közepe, illetve a vége felé volt jellemző, és valószínű, hogy ez tényleg mérséklődött.
5: Badis azt mondja, a magyar osztályba járó elsősök számának örvendetes alakulása mögött álló másik ok, hogy ma kevesebben iratkoznak szerb osztályokba, mint akár egy évtizeddel korábban.
7: Én inkább a magyar osztályba iratkozásnak az arány növekedését mondanám a számok mögött, mint inkább az elvándorlástnak a mérséklődését. A születéskor magyarként regisztrált gyermekeknek az aránya a magyar osztályokban körülbelül 65% volt, tehát körülbelül 30-35% a gyerekeknek, akiket magyarként regisztráltak születéskor, szerb osztályba iratkozott, és véleményem szerint inkább ez az aránya volt, és körülbelül 25, lehet, hogy lassan 20%-ra is lecsökken a szerb osztályba iratkozó gyermekeknek, a magyar gyermekeknek az aránya.
5: A demográfus szerint több tényező játszik közre abban, hogy a magyar osztály választása vonzóbb a szülők számára, mint korábban.
7: Ilyen szempontból a Magyar Nemzeti Tanácsnak a beiskolázási kampánya, illetve amit az igazgatók tesznek, amikor az óvodával együttműködve megkeresik a szülőket, hogy magyar osztályba írassák a diákokat. A Rákóczi csomag, az MNT-s iskola kezdési csomag szerintem ennek lehet inkább hatása.
5: Argyelán Zoltán hosszú évek óta igazgatja a Petőfi Sándor általános iskolát Újvidéken. Vajdaság fővárosában mindössze 3 tanintézményben folyik magyar elemi oktatás, egyik közülük a Petőfi iskola. Az újvidéki iskolaigazgató is úgy tapasztalta, hogy az utóbbi években a vegyes házasságból származó gyerekeket szívesebben iratják magyar osztályba a szülők, mint korábban. Ő a minőségi magyar tannyelvű oktatást és a túlzsúfolt szerb osztályok elriasztó hatását emelte ki, mint fontos tényezőket.
8: Fontos szerepet játszik a minőség, a tanításnak a minősége, azután ezek az osztályok valóban kisebbek, tehát bár a mi iskolánkban, a szertagozatokban 30 fős osztályok vannak, A magyar tagozat viszont 11 néhány fős számig megy, úgyhogy ez is valószínűleg, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a szülők kiválasszák.
5: A legtöbb iskola, különösen ott, ahol a magyarság szórványban él, aktív kampányt folytat a magyar szülők megnyerése érdekében, hogy gyermeküket magyar tagozatra írassák. A Petőfi iskolában sincs ez másképp.
8: Az utóbbi 11 néhány évben egy iskola csalogató programot viszünk itt az iskolába, ami márciusban történik, szombatonként, amikor a tanítónéni és a többi tanító tanár összefogja, és meghívjuk ide erre a programra az összjövendőbeli elsőst. És általában el szoktak látogatni olyan szülők is, olyan gyerekek is, akik később nem iratkoznak be. Tehát alkalmuk van megismerkedni a tanítónénivel, megismerkedni az iskolával, és akkor azon az utolsó foglalkozáson tulajdonképpen a szülők általában be is szokták jelenteni, hogy majd beiratkoznak.
5: Kétségtelen, hogy az oktatási rendszer különböző szintjein, a magyar pedagógusoktól, az iskolaigazgatókon át, a döntéshozatali pozícióban lévő magyar politikusokig megvan az akarat, hogy minél több gyerek részesüljön magyar tannyelvű oktatásban, ám a demográfiai adatok nem kecsegtetőek. Az elsősök létszámának stagnálása egészen biztosan csak átmeneti jelenség. A statisztikai adatok szerint 2019-ben még 1600 körül alakult a magyar újszülöttek száma. Ők azok, akik közül az idén 1300-an indultak magyar első osztályba. Tavaly azonban már alig több mint 1000 magyar gyerek született. 6-7 év múlva tehát a jelenlegi 1300-as létszámot még csak meg se fogjuk tudni közelíteni.
3: Pressburger Csaba összeállítását hallották. Romániában az elmúlt másfél évtizedben jelentősen kiépült a kisebbségi, ezen belül a magyar nyelvi oktatás intézményrendszere. A jogszabályok biztosítják az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférést, lehetővé teszik a különálló magyar iskolák működését, és a tanórán kívüli nyelvhasználatra is kiterjednek. Az intézményi keret megléte azonban még nem jelenti azt, hogy minden magyar diák azonos feltételek mellett vesz részt az oktatásban. A 2025-ben Kis Tamás és Toró Tibor szociológusok által publikált oktatási monitor azt vizsgálta, hogy a törvényben rögzített lehetőségek mennyire jelennek meg a mindennapi iskolai gyakorlatban, milyen különbségek vannak az intézmények között, és hol jelentkeznek a legnagyobb egyenlőtlenségek. Szekernyés Tünde összeállítása következik.
9: Románia kelet-európai összehasonlításban jelentős eredményeket ért el a kisebbségi oktatás intézményesítésében az elmúlt 15 évben. 2011 óta törvény rögzíti a kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogát, és különálló kisebbségi nyelvű iskolák is működhetnek. A 2023-as oktatási törvény ezt tovább bővítette, és a tantermen kívüli kétnyelvű kommunikációt tette kötelezővé. Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy a romániai magyar oktatásnak ne lenne amivel elszámolnia. A 2025 őszén Toró Tibor és Kis Tamás szociológusok által publikált oktatási monitor azt vizsgálja, hogy Románia ténylegesen gyakorlatba ültette-e a korábban említett törvényeket, és ilyen formán biztosította magyar diákok számára a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A Bálványos Intézet és a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet kutatása 4 fő területre összpontosított. Az iskolák infrastruktúrális felszereltségére, az oktatás minőségét támogató erőforrásokra, valamint a tanórán kívüli magyar nyelvhasználatra és a nem tanári humán erőforrásokra. Mindezek alapján a kutatók azt vizsgálták, hogy melyek a romániai magyar oktatási hálózat legfontosabb rendszer szintű problémái. Toró Tibor szerint 5 év leforgása alatt az infrastruktúrában felzárkózás látható.
10: Egy Covid periódus és a felzárkóztatási alap iskoláknak juttatott forrásai alapján azt láthattuk, hogy ez az egyenlőtlenség eltűnt. tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs már különbség a vegyes iskolákon belül a magyar és román osztályok között, sőt, mi több egy ilyen hihetetlen nagy bombot láthatunk az oktatási infrastruktúra fejlődésében. Nagyon sok iskola tényleg beszerzi ezeket a dolgokat, viszont ahol nem tűnik el ez a különbség, azaz a nem osztálytermen belüli infrastruktúra esetében, ahol azt láthatjuk, hogy a magyar oktatási helyszínek azok valamivel rosszabbul felszereltek termek tekintetében, tehát az azt jelenti, hogy olyan intézményekben járnak nagyon sok helyen magyar gyerekek, ahol esetleg nincs tornaterem, nincs díszterem, nincsenek különböző termek a különböző szaklaboroknak, tehát hogy azt láthatjuk, hogy ezek az iskolák mondhatni úgy, hogy infrastruktúrálisan szegényebbek, mint akár a vegyes iskolák is.
9: A szakértők szerint a vegyes iskolákban pedig a magyarul is beszélő humán erőforrás hiánya jelent problémát. Annak ellenére, hogy törvény is szabályozza ezt, számos iskolában a magyar diákok nem férnek hozzá anyanyelvükön olyan szolgáltatásokhoz, mint a logopédus, pszichológus, egészségügyi szakember vagy könyvtáros. Ez a fajta egyenlőtlenség, ami a személyzet esetében megjelenik, a nyelvi tájképnél is hasonló.
10: Itt a feliratok esetében nem feltétlenül csak az iskolára kihelyezett feliratra gondolunk, hanem az, hogy a termek milyen nyelven vannak kiírva, milyen nyelven lehet hozzá az órarendet megtekinteni, és egészen addig, hogy milyen nyelven írják be a jegyeket mondjuk az ellenőrzőbe, és ezek mind-mind olyan elemek, amikre elviekben lehetőség van, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag a magyar iskolákban ez megtörténik. Tehát ott, ahol csak magyar oktatás folyik, ott egy nagyon határozott, vagy ebben van a leghatározottabb lépés már a 90-es évektől, hogy ezeket az iskolákat magyarosítják, ami azt jelenti, hogy a magyar nyelv gyakorlatilag domináns nem csak az osztálytermen belül, hanem az osztálytermen kívül is.
9: A kétnyelvű iskolatáblák használatát Romániában nem csak az oktatási, hanem közigazgatási törvény is előírja, azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a 20%-ot. Azonban a vegyes iskolák egynegyedében ez a gyakorlatban nem érvényesül. Az infrastruktúra terén tehát összességében, tekintve a 2019-es adatokat, történt némi előrelépés. A romániai magyar nyelvű oktatásnak azonban van még, amivel megküzdenie. Kis Tamás az Oktatási Monitor 2024-es adataira hivatkozva a legnagyobb problémát a lemorzsolódásban látja.
11: Onnan érdemes elindulni, hogy Romániában 100 diákból, aki a nulladik osztályt kezdi, 48-an érettségiznek. És hát ez olyan szempontból lényeges, hogy akik érettségiznek, azok iratkozhatnak be a felsőoktatásba. Tehát a felsőoktatáshoz való hozzáférés az gyakorlatilag Romániában is a diákpopuláció felének adódik, adatik meg. És ami a probléma az az, hogy a magyar nyelven tanulók esetében ez egy ilyen 35-37%, tehát nagyon nagy a lemaradás, vagy nagyon nagy a lemorzsolódás ahhoz képest is, hogy mi történik az országban általában. És nyilván, hogy ennek van egy olyan komponense, hogy vannak, akik nyelvet váltanak időközben, de ez az adataink szerint, illetve a következtetéseink szerint ez egy kisebb része.
9: A kutatók szerint a lemorzsolódás több ponton is megtöri a magyar diákok iskolai pályáját, különösen az általános iskola vége és a középiskolába való átmenet jelent kritikus időszakot. Ebben a roma diákok helyzete és az oktatási szegregáció is fontos szerepet játszik. Az érettségi esetében ugyanakkor az elmúlt két évben javult a magyar diákok helyzete. A számukra külön kidolgozott román nyelv és irodalomtételek bevezetésével csökkent a korábbi lemaradás. Az Oktatási Monitor ugyanakkor nem csak azt vizsgálta, hogy milyen körülmények között tanulnak a magyar diákok, hanem azt is, hogy mit tanulnak egymásról a különböző közösségek. A kutató szerint itt leginkább az jelent kihívást, hogy a többségi oktatásban mennyire jelennek meg a kisebbségek, és hogy az iskola mennyiben járul hozzá a közösségek közötti megértéshez. Kis Tamás úgy véli, ehhez az oktatási rendszer egészének szemléletében is változásra lenne szükség.
11: Itt nyilván Romániának vannak ezzel kapcsolatban formális vállalásai, és ezek mondjuk a tantervek szintjén teljesülnek is, de amit láthatunk a ténylegesen megvalósuló tankönyvek tekintetében, az az, hogy a román irodalom, illetve az állampolgári nevelés tankönyvekben a kisebbségek, vagy a magyarok és más kisebbségek szinte egyáltalán nem jelennek meg, és a történelem tankönyvekben pedig, hogyha ritkábban is, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, azért inkább a negatív referenciák, amik dominálnak. Tehát, hogy ezt sokkal komolyabban kellene vegyék ezt a részét a magyar oktatásszervezők és magyar oktatáspolitikusok. Nyilvánvalóan azért nem veszik komolyan, mert hogy ebben a multikulturális tartalomban és a párhuzamosodásban gondolkodnak egy olyan struktúrában, hogy ők mediálnak, ilyen monopól helyzetben lévő mediátorokként, ők mediálnak a román rendszer fele.
9: Az oktatási monitor egy olyan oktatási rendszert mutat, amelynek intézményi keretei alapvetően adottak, az esélyek azonban továbbra sem egyenlők. A kutatók szerint a következő lépés a nyelvhasználati jogok tényleges érvényesítése, az iskolák közötti egyenlőtlenségek csökkentése, valamint olyan feltételek megteremtése lenne a vegyes iskolákban, amelyek mellett nem a szétválasztás jelenti az egyetlen megoldást a magyar közösségek számára. Mindez azonban nem csak az oktatás feltételeiről, hanem a diákok teljesítményéről is szól. A héten közzétett nemzetközi PISA adatok pedig újabb szempontokat adnak ahhoz, hogy lássuk, hol tart ma a romániai magyar oktatás.
3: Szekernyés Tünde összeállítását hallották. A nyár egyértelműen megmutatta, hogy a klímaváltozás nem egy távoli jövőbeli probléma. A tartós hőség és a csapadékhiány ugyanis Európa szerte, így Szlovákiában is komoly problémákat okozott. Az aszály következményei leginkább a mezőgazdaságban éreztették hatásukat. Az ország éléskamrájának is nevezett magyar lakta déli régiókban tevékenykedő gazdálkodóknak azonban nem csupán a szélsőséges időjárási jelenségek hatásaival kell megküzdeniük, a dolgukat rendszer szintű problémák is nehezítik. Tilajcsik Dóra összefoglalója következik.
12: Az idei kétségkívül a rekordok nyara volt. A tartós hőség és az évtizedek óta nem látott csapadékhiány egész Szlovákiában súlyos aszályt okozott. Az ország éléskamrájának is nevezett régióiban, azonban az átlagosnál is nagyobb a baj. Állapítja meg Patasi Ilona, a szlovákiai agrárkamara elnöke.
13: Komoly a helyzet, ezt el kell mondani. Legkritikusabb régiók az a Dunamenti-síkság, a Kiskárpátok, Zemplén, azek a régiók sokkal nagyobb mértékben vannak érintve, mint a többi régió, és ez megmutatkozik abban is, hogy az egyes növények, amelyeknek a vegetációja hosszabb ideig tart, ott lényegében vannak növények, ahol semmilyen termés nem mutatkozik. Kukoricán, napraforgónál vannak területek, ahol semmilyen termést nem tudnak learatni. Az ország a sűrűn vetett gabonáknál ott az önellátottságát meg tudja tartani, mivel a sűrűn vetett gabonaféléknél általában többet termelünk, mint amennyire az országnak szüksége van, veszélybe van, akár a napraforgó, tehát az olaj alapanyagaként szolgál, és legnagyobb veszélyben még az állattartás van, azáltal, hogy a takarmány szükséglet az állatok rétére nincs biztos.
12: Napjainkra tehát az időjárás lett az első számú kockázati tényező az agrárszektorban. Azt, hogy a klímaváltozás következményei milyen nehézségeket okoznak a mindennapokban, Sóki Mónika összegzi, aki férjével közösen 30 éve vezet mezőgazdasági vállalkozást a Csallóközben.
14: Az agrotechnikai időszak alatt minden növénynek megvan a maga vízigénye. Például a kukoricának a fejlődéséhez a tenyész ideje alatt, tehát a vetéstől mondjuk április közepétől augusztus közepéig 350 mm vízre van szüksége. Ezzel szemben a mi gazdálkodási területünkön körülbelül 100 mm eső esett. Évek óta hiányoznak a nagy felhőrétegek, amelyek a lassú áztatú esőt hozzák, helyette hirtelen lokális záporok vannak. De a csapadékhiány tetézik az extrém magas hőmérsékletek és a magas UV-sugárzás is, amik szinte szétperzselik a növényeket. Észrevehettük, hogy az éjszakák is forrók voltak, ennek következtében a hajnalok harmat nélkül maradtak, így még éjszaka sem tudtak a növények regenerálódni.
12: A súlyos szárazság hatásait azonban nem csak a mezőgazdászok és az állattenyésztők érzik meg, közvetetten ugyan, de más ágazati szereplőket is érzékenyen érintenek. Véli Lajtos Krisztián agronómus, pálinkamester szakmérnök.
15: A pálinka és a gyümölcspárlatok szempontjából az aszály elsősorban az alapanyag mennyiségét befolyásolja, de természetesen a minőségre is hatással van. Kevesebb és kisebb gyümölcsterem, szélsőséges esetben pedig a fa a saját túlélése érdekében egyszerűen eldobja a termés egy részét. A minőség kérdése ennél sokkal összetettebb folyamat. A kisebb gyümölcsöknek bizonyos esetben koncentráltabb lehet az íze, magasabb lehet a cukortartalma, tehát önmagában az aszály nem jelenti automatikusan azt, hogy rosszabb minőségű pálinka készül majd. Viszont ha a vízhiány és a hőstressz túlzott mértékű, akkor már az érés folyamata is sérülhet. Nekünk pedig pálinka készítőként nem egyszerűen csak cukorra van szükségünk, hanem egészséges, érett, aromagazdag gyümölcsre.
12: Amennyiben az elmúlt hetekben és hónapokban látott időjárási szélsőségek állandósulnak, az egyfajta dominó effektust indíthat el. Lajtos Krisztián folytatja.
15: Ha az ideihez hasonló tartós hőség és csapadékmennyiség rendszeressé válik, az alapvetően át fogja alakítani a gyümölcstermesztést, és ezen keresztül a pálinka ágazatot is. Bizonyos termőhelyeken egyes fajták termesztése gazdaságtalanná válhat, változhat a fajta és alapanyag használat, és egyre nagyobb jelentősége lesz annak, hogy hol és milyen technológiával termesztjük.
12: Mivel az előrejelzések nem kecsegtetnek túl sok jóval, így Patas Ilona szerint az egyes ágazati szereplőknek mielőbb el kellene kezdenie a felkészülést.
13: Mindenképpen a gazdálkodóknak el kell gondolkodni azon, hogy struktúraváltozást alkalmazzanak a termelésben, de erre az országnak is fel kell készülni.
12: A szlovák kormány a múlt heti ülésén létrehozta a Nemzeti Víz- és Aszályügyi Bizottságot. A munkacsoport tényleges felállása azonban egy ideig még várat majd magára, így a politikusok jelenleg elsősorban az aszálykárok utólagos megtérítésére koncentrálnak, amire 30 millió eurót különítettek el, de jóvá hagyták a gazdáknak járó 2027-es közvetlen kifizetések keretösszegének emelését, és döntöttek az előlegek folyósításáról is. Az ágazati szereplők azonban ennél többet várnak. Sóki Mónikát hallják.
14: A kárkifizetés helyett talán okosabb lenne, ha elébe mennénk a dolgoknak, akár korszerű víztakarékos öntözőrendszer kialakításával, bürokrácia csökkentésével, illetve az olyan talajművelési technológiák kifinanszírozásában, hogy segítene a kormány, amit ez a helyzet megkövetel. Mindent el kell követni a talaj vízmegtartó képességének a javításában. Minden gazdának rugalmasan kell reagálni az adott év adott időjárási viszonyaihoz. El kell felejteni azt, hogy 20 évig ezt így vagy úgy csináltuk, most erre a helyzetre kell reagálni.
12: A politikumtól várt rendszer szintű megoldásoknak pedig az öntözőrendszerek kiépítését is tartalmaznia kellene. A szlovákiai agrárkamara elnökét azonban aggasztja, hogy a kormány hazai szakemberek helyett külföldi befektetőkre bízná a projekt megvalósítását.
13: Sajnálatos, hogy a mezőgazdaság transformációja folyamán a 90-es években 300 ezer hektáron volt Szlovákiába beépített öntözőberendezés. Akkor az új bérlők, földtulajdonosok nagyon vehemensen kitépték a földekből beépített berendezéseket. Most pillanatnyilag Szlovákiában 66 ezer hektáron van öntözés, nem csak beépített öntözőberendezések, hanem kiépített, modernak, tos, hogy az államnak hosszú távon folyamatos kellett volna foglalkozni ezzel a témával. Mindenképpen elítélő kormánynak a nyilatkozatát, hogy a harmadik országokból megbízzák a befektetőt, hogy építse ki az öntöző berendezéseket. Már akkor, amikor ez megjelent, akkor én mondtam a miniszternek, miniszter úr, én ha földtulajdonos vagyok, soha az életben nem egyeznék bele, de ha arra kerülne sor, hogy a kormány ír alá valamilyen befektetővel szerződést, abban a pillanatban kivonulunk a utcára. itthon kell keresni a lehetőségeket a gazdálkodókkal, befektetőkkel, bankokat belevonva.
16: A szakma és a politika között kialakult ellentéteket azonban mielőbb meg kellene oldani. A klímaváltozás hatásai ugyanis egyre jobban érződnek, egy az ideihez hasonló aszályos esztendő következményei pedig nem csak a jelenre vannak hatással, a jövőt is negatívan befolyásolják, mutatott rá Sóki Mónika, Csallóközi mezőgazdász.
17: A talaj betonkemény. Az ezévi csapadékhiány nem csak az ezévi termésre, de a jövő év termésére is hatással van, mert az ősziek, a repce és a buza talaj előkészítésénél is már gondot okoz.
16: Ha az állam valóban segíteni szeretne a mezőgazdászoknak, akkor az egyes térségek sajátosságait és az olyan specifikus gondokat is figyelembe kellene venniük, mint amikkel a szlovákiai magyarok által is lakott déli régió. Jók küzdenek, mutatott rá Potasi Ilona, a szlovákiai agrárkamara elnöke.
13: Azért a déli régióknak kicsit vannak más elvárásaik is, mint az ország többi régióiba. Több európai országban nem fizetnek

0: Aszály szintén jelentős károkat okozott. A Magyarországgal határos Bihar megyében a kukoricatáblák egy részén teljes terméskieséssel számolnak a gazdák, Szatmárban pedig a napraforgó termesztők kalkulálnak jelentős veszteséggel. De Erdély belsejében, Székelyföldön sem lehetnek nyugodtak, súlyos veszélyben van a Csíki medence vízháztartása, a klímaváltozás néhány éven belül rendkívüli mértékben nehezítheti meg a gazdálkodást. Hallgassák meg Farkas István összeállítását.
1: A problémát nem csak a nyári hőség okozta, hanem az is, hogy már tavasszal jelentős vízhiánnyal indultunk. Erre jött rá a száraz nyár, valamint a sokszor erős szárító szél. Ma már szinte nincs olyan jelentősebb növénykultúra, amelyet ne érintett volna komoly terméskiesés.
2: Ezt mondja Kovács Szabolcs, a Párciumi Falugazdász Hálózat szakmai vezetője, amikor a Magyarországgal szomszédos romániai megyék mezőgazdasági területeinek az aszálykárairól kezdünk beszélgetni. A számok alapján a kukoricatermesztők különösen súlyos helyzetbe kerültek.
1: Bihar megyében a kukorica nagyon sok területen 100%-os kiesés van. Van olyan gazda, aki 100 hektárja van, és abszolút csak takarmánynak vágja a kukoricát. Vannak olyan területek, ahol a nyár folyamán volt egy-egy eső, ott egy ilyen 50%-os terméskiesés van, de inkább a 80 és a 100% között az, ami a kukoricánál van.
2: Szatmár megyében a terepi tapasztalatok 65-85%-os kukoricakárról, a napraforgónál pedig 50-75%-os veszteségről szólnak. A növénytermesztés veszteségei azonban nem állnak meg a szántóföldeken, a tartós szárazság az állattartó gazdaságokat is igencsak nehéz helyzetbe hozza, ha nincs elég termés, takarmányból is kevesebb jut télire.
1: A lucerna földek azok 80%-os aszálykár érte őket, máskor 4-5 kaszálást ejtenek meg a gazdák a lucerna földeken, idén egy kaszálás volt, és a legelők is nagyon-nagyon elszáradtak, nagyon sok gazda már a télre félretett takarmánykészleteit használja. Van olyan állattartó, aki már felszámolta a gazdaságát.
2: Az aszálykárok enyhítésére létezik ugyan állami támogatás, ennek mértéke azonban elenyésző. Nem fedezi a gazdák költségeit, panaszolja Kovács Szabolcs.
1: Nem úgy néz ki, hogy nagyon rózsás legyen a helyzet, és messze-messze meghaladóan nem fogja fedezni az aszálykár kiesésének. Szerintem még a 20%-át sem fogja fedezni a kiesett kárnak, az, amit megtérítenek a gazdáknak.
2: Az erdélyi gazdák számára azonban egyre kevésbé tűnik egyszeri szélsőséges évnek, ami történik, a folyamat jóval régebbre nyúlik vissza.
3: Ez egy hosszú folyamat. Ez gyakorlatilag több mint 10 éve kezdődött, és hát lassan kezdett elfogyni a víz Erdélyből is, Kárpát-medencéből is.
2: Ezt már Fazekas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének az elnöke mondja. A gazdáknak most már azt kell eldönteniük, hogy mit termesszenek egy olyan klímában, amelyhez a korábbi termesztési logika egyre kevésbé illeszkedik, figyelmeztet a szakember.
3: Az őszi kultúrák azért elég nagy biztonsággal és elég jó termés átlaggal meg is teremtek, de itt a kukorica, a napraforgó és érzékenyebb növények, mint akár a cukorrép, a zöldségfélék, azok viszont nagyon-nagyon megszenvedték. Egy kukorica esetében, vagy más melegigényes növények esetében az megfigyelhető, hogy gyakorlatilag az éjszakai és a reggel annyira visszahűl, ami már az asszimilációt nem teszi lehetővé. Így nem egy plusz időt nyerünk a kukoricánál és más melegigényes növényeknél, hanem pont ellenkezőleg, ez mondjuk úgy, hogy növekedés szempontjából, termelés szempontjából kiesik. Szóval, és ugyanakkor ide tartozik az is, hogy ez a ugyancsak ennek a súlyos aszálynak és hőhullámoknak köszönhetően a kukoricát például leperzseli ez a nagy meleg a felső részét, vagy hát ahol kevesebb a nedvességtartalom a növényben, ott szinte egészen mondjuk úgy, hogy a lábán szárad el. Ez az a két negatív hatás, ami gyakorlatilag nem segít abba az irányba, hogy hát akkor kukorica termővé váljon akár a Csíki vagy a Gyergyói medence, hanem pont az, hogy hát akkor meg kell azt nézni, milyen olyan növényeket tudnánk termeszteni, ami rövidebb tenyészidejű, sokkal közelebb, ugye, vagy csak koraisággal, nem mire jönnek ezek a hőhullámok és ez a

0: az aszályos nyári időszak, addig már azért a termés, mondjuk úgy, hogy már biztosított.
1: A természetet azonban úgy tűnik, magunk ellen fordítottuk.
2: Nem normális, hogy már egyáltalán nem hasonlít a Csíki medencese, a Kárpátokban lévő zárt medencék egyáltalán nem hasonlítanak ahhoz a klimatológiához, ami közismert volt sok-sok évszázadon keresztül.
1: Ezt mondja Szép Róbert, a Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézetének az igazgatója, vezető kutatója. A Csíki medencében a kép nem hasonlítható az ország nyugati felében látható szárassághoz. A mezők zöldelnek, a kukorica nincs leforrázva, és a krumpli földek nagy része is bizakodással tölti el a gazdákat. A hőmérséklet is elviselhetőbb volt egész nyáron, nem a sok éves székelyföldi átlaghoz, hanem az Erdély nyugati felében mérthez képest. A szó szoros értelmében vett felszín alatt azonban komoly probléma van.
2: A gond jelentős. Méréseket végeztünk a kutatóintézetnél, és elmondhassuk azt, hogy a talajvízszint a nyári jelentős csapadék után minimálisan javult.
1: A mezőgazdaságot sújtó katasztrófa gyökerei a Csíki medence vízrendszerének a drasztikus átalakításában keresendők, hangsúlyozza Szép Róbert.
2: A Csíki térségben, a Csíki medencében az oltnak, az aktív felületének a 64%-át veszítettük el. A mélységi eróziónak a megnövekedése egyszerűen leszívja, egyszerűen lecsapolja a talajvíz vizeinket, és kiszállít jelentős mennyiségű vizet. Igen, Székelyföldön is, úgy, mint más európai térség, is. Ma már a vízmegtartásról kellene beszéljünk, és nem csak beszélni, hanem tettekre is kell forduljunk.
1: Az idei aszálykár tehát nem egyszerűen a számokról szól Erdélyben. A termés egy része elveszett, más kultúrák viszont rekordot hoztak. A kérdés hosszabb távon az, hogy Románia mezőgazdasága képes-e alkalmazkodni a változó éghajlathoz, és közben képes-e megtartani azt a vizet, amelyből egyre kevesebb áll rendelkezésre akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. A jövő nem biztató.
2: Addig, amíg három évből úgy az egyik mezőgazdasági év az nagyon jó, a másik úgy mérsékelten jó, a harmadik aztán katasztrofálisan rossz, addig azt mondják, hogy hát lehet visszafordítható a történet. Sajnos a hosszú távú tendenciák azt mutassák, hogy ha nem teszünk semmit, akkor visszafordíthatatlan.
3: Farkas István összeállítását hallották.

ennyi fért mára a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: 19 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádióban hírek következnek. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Polyák Adrien. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés. Mintegy 700 embert evakuáltak a Brács-szigetén pusztító tűz miatt. Túlnyomó részt borús, esős idővel kezdődik a hét. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A Tisza mások mellett Ligeti Miklóst és Hronovszki Nórát javasolja a posztra. A Fidesz korábban jelezte, nem vesz részt a folyamatban. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. Az önrendelkezés párt vezetőjének kabinettjét 62 képviselő támogatta, 8-an ellene szavaztak. A szavazás után a leendő miniszterek letették az esküt, ezzel hivatalba lépett az új kormány. Albin Kurti miniszterelnök programbeszédében egyebek mellett azt ígérte, növelik a védelmi kiadásokat, fejlesztik a hadiipart, emelik a közszférában dolgozók átlagbérét, megduplázzák a gyermekek után járó támogatásokat, és megkezdik a koszovói digitális valuta kialakítását. Ittas vezetés miatt menesztették a népjóléti minisztert Lettországban. A kormánykoalícióban résztvevő zöldpárti politikust még tegnap állították meg a rendőrök egy közúti ellenőrzés során, ahol a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutattak ki a férfi szervezetében. Az eset miatt a tárcavezetőt kizárták a pártból. Mintegy 700 embert evakuáltak már a virradóra a horvátországi Brács-szigetén pusztító tűz miatt. Több tucat külföldi turistát, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, miután lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Az érintettek hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Idehaza lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy siklóernyős Budapesten a hármas határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Végül az időjárásról. Jelenleg 16 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-22 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé fordulhatnak elő futó záporok. Holnap kezdetben a keleti tájakon még lehetnek derült körzetek, majd később ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. A szél időnként megerősödik. Éjszaka általában 11-17, holnap délután 19-25 fok várható. Híradással legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Több tízezren szenvednek Magyarországon atópiás ekcémától, de sokan talán nem is tudnak róla. Aztán arról, hogy a függőségek, így a szerencsejáték függőség is sokszor nem egyedül, hanem több másik addikcióval is együtt jár. És azért beszélünk a biztonságos internet használatról is. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
4: Kilép a nagy elődök Fischer Anni és Liszt Ferenc nyomdokába. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Heti szabadpolc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.

0: Meghökkentő párhuzamok Újlipótváros és New York között Köves Gábor regényében, Velázquez a mozivásznon, valamint Volt egyszer egy csemege, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum legújabb időszaki kiállítása. Egyebek mellett ezeket a témákat kínálom önöknek mai válogatásunkban. Jó estét kívánok, Toldi Szabolcs vagyok. Napjaink egyik legjobb novellistája Csabai László, aki merész vállalkozásba fogott. Legújabb kötetében átíratok, továbbgondolások kaptak helyet, azaz mindegyiknek van egy jól ismert irodalmi előzménye, amely ugródeszkaként szolgál az írói fantáziának. A neves mű néha csak a novella címében köszön vissza, máskor az alapötlet is abból ered. Kafka, Münchhausen báró, vagy épp Piroska és a farkas jelenik meg Nyárligeten, az aranyvirág cseréből alumínium lesz, a Da Vinci kódból pedig a címadó Da Vinci köd. A szerzővel, Csabai Lászlóval Olá Andrea beszélgetett.
1: Először paródiának indult, aztán ahogy jöttek az ötletek, éreztem, hogy ez már inkább rólam szól. Ami teljes mértékben paródiának fogható föl, az a Münich Ferencről, illetve a Münchhausen báróról szóló írás. Az összes többinél inkább az alapötlet, ami kapcsolódik egy adott eredeti műhöz, vagy egy életműhöz, és tulajdonképpen ezek önálló művek, és részben ezért mindegyik elismerően nyilatkozik arról az íróról, aki az ikletadó volt.
2: Hogyan kerül Petőfi Észak-Amerikába?
1: Petőfi évforduló volt, és talán ettől teljesen független olvastam Santusz Jánosnak a könyvet, egy csodálatos könyv. Eleve az útleírások nagyon tetszenek nekem, és nagyon szépen írja le Santusz János Észak-Amerikát, ő úgy nevezi. És korábban írtam már egy Petőfi novellát, ami Szibériában játszódik, mert vagy 10-15 éve volt ez az őrület, hogy Petőfi nem halt meg, ugye, hanem kivitték, Petrovics néven élt a Bajkáltó mellett Barguzinba. És akkor eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy na Petőfi Barguzinban mit csinál. És amikor jött ez a másik Petőfi felkérés, akkor még azt gondoltam, itt van ez a Santusz novella Amerikáról. Most Petőfi eljutott Szibériába, de az oroszok elfoglalták Kamcsatkát, ami aztán Amerikához került. Akkor mi lenne, hogyha Petőfi egyszer eljutna Amerikába, és annak is a déli részére, a mexikói határa. És néha minél varabb egy ötlet, annál jobb. Egyébként meg a világ olyan, hogy megtörténik az, amire az ember nem is gondol. Tehát olyan találkozások vannak, ami tényleg szinte az ember fejében meg se fordulna, és megtörténik. Ki tudja, lehet, hogy Petőfi mégis eljutott Amerikába.
2: Petőfiről kettő Igen. szöveg is szól. Ami közös ebben a kettőben, hogy például Észak-Amerikából nem akar hazatérni Petőfi.
1: Tehát, amíg ez a kiegyezés, ez a gyalázat tart, ugye?
2: Amíg a politikai helyzet nem olyan, igen. És a másik is egy elég kritikus szöveg.
1: Igen. Az egy sokkal realistább szöveg, tehát az tényleg megtörtént. Petőfi elindult az országgyűlési választásokon, és nem nyerte meg. Ezt tudjuk. Na most összeesküdtek ellene, stb. Ez minden igaz, de jelentős részben Petőfinek köszönhető, hogy ő nem nyert. Volt egy fellépése, mai napig is megvan a szöveg, semmi másból nem állt, mint hogy szitta a választópolgárokat, hogy ilyenek vagytok, olyanok vagytok, nincs eszetek, lusták vagytok. Na most ez az a hozzáállás, ami úgy gondolom a mai politikai életbe elképzelhetetlen. A mai politikai életben, de már akkor is az alapvető dolog volt, hogy hízelegni kell a választóknak. Petőfi erre képtelen volt. Nem csoda, hogy megbukott. De az, hogy felelősségre vonja a hétköznapi embereket, ebben mondjuk Adi volt az igazán világbajnok, aki az egész magyarságot hibáztatta folyamatosan és szitta, az nekem ez az attitűd nagyon tetszett Petőfinél.
2: Azt figyeltem, hogy a kisszerűség, vagy a nyerészkedés, a kisember kifigurázása, ez minden szövegedben ott van.
1: Nagyon jól látod, egy központi téma. Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy egyáltalán nem jelentéktelen, hogy egy országban milyen gazdasági rendszer. Nem jelentéktelen, hogy milyen politikai rendszer. Nem jelentéktelen, hogy ki az ország vezetője. De azért még fontosabb, hogy az ember a saját mikrokörnyezetében hogy él. Tehát ha valakinek van egy brutális férje, vagy valakinek van egy nagyon buta házastársa, akkor tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy kivezeti az országot, az ő élete már harmonikus nem lesz. Tehát ezeket a kispolgári tökéletlenségeket én gyakran ábrázolom, de ugyanakkor remélem az is lejön, hogy azért valamelyest mégis együttérzésre, hiszen én sem vagyok ezektől mentes. Nekem is vannak nagyon furcsa, idegesítő dolgaim, amit egyszerűen úgy nevezhetünk, hogy emberi.
2: Igen, szeretettel mutatott meg ezt sok helyen, például nekem egyik nagy kedvencem az a Gogol átirat, amikor egy fiatalember csak egy kabátot akar, egy piros Adidas kabátot akar, és aztán lelopják róla, és újra lelopják róla, és akkor persze az embernek eszébe jut az eredeti mű.
1: Igen, abba gondoltam bele, ugye 1837-ben, 38-ban készült ez az eredeti Gogol novella, a Köpenyeg a cím, ugye, és akkor az, hogy valakinek egy úri szabónál varratott kabátja volt, az ami elképesztő dolog volt. Tehát ez csoda. De még a két világháború között is, akinek két rend ruhája volt, az már egy csoda volt, és az, hogy elment és a szabónál csinált a kabát, az majdnem olyan volt, mint most venni egy Porsche-t. És emlékszem, hogy az 1980-as évek közepén, vagy az elén, amikor bejött Magyarországra az Adidas meg a Nike, ezek a cégek, hogy micsoda vágyódás volt a fiatalokban, hogy legyen egy kabátom. Szinte fetisizálták ezeket a dolgokat. 160 év alatt alig változott valami. És itt tulajdonképpen nem volt nehéz megtalálni a kapcsolatot.
2: A Nyárligát nagyon sok szövegnek a helyszíne, ahol Szimbádot megismertük, és ahol egyébként a többi műved is játszódik. Igen. Oda viszed az olvasót megint miért? Pedig itt aztán tényleg Dan Browntól a Csehovon át, a Iszkülosig, szóval elképesztő utat járunk be.
1: Az egyik főszereplőnk Schiffer Árpád, akinek a művész neve vagy nyomozói neve Szimbád, ő Nyárligeten született. Nyárliget többé-kevésbé hasonlít Nyíregyházára, a szülővárosomra. Itt tulajdonképpen ismerem. Ismerem azokat az utcákat, épületeket, amelyeket jól fel lehet használni, illetve ismerem azokat a képzeletbeli épületeket is, amit csak én magam hoztam létre, de minden esetre egy otthonos terület.
0: A Da Vinci Köd. Csabai László legújabb kötetét ajánlottuk figyelmükbe.

0: Meghökkentő párhuzamok Újlipótváros és New York, Manhattan és a Kressz-Géza utca között. Egyebek mellett ezt kínálja első regényében Köves Gábor újságíró, aki kamaszkora óta visszajáró vendég az amerikai nagyvárosban. Nemrég megjelent könyve New Yorkhoz ért szerelmi vallomás, meg egy család és egy filmrajongó története. Az Apropó New York című könyvről Márta Renátó kérdezte a szerzőt.
1: Kedvenc New York-im dalszövegével nyitnék. Nothing's too cool to take me from you. New York is not just a town that you'll never lose. Ez a dalszöveg sor arra vonatkozik, hogy a New York-i életérzést ezt nem lehet elveszíteni, mint a barnaságot a bőrről. Én magam csak egyszer jártam a városban, de maradandó nyomot hagyott bennem. A világpolgárság, 300 nyelv körülöttem, Manhattan nyüzsgése. Ön nem egyszer volt kint, hanem 300-szor, de önön milyen nyomot hagyott ez a város?
2: 30-szor voltam, megközelítőleg plusz-minusz 3-4-5. Milyen nyomot hagyott a város? Tehát folyamatosan nyomot hagy a város, tehát hogy ez nem egy befejezett múlt, hanem egy folyamatos jelen. Van egy ilyen folyamatos kapcsolat, ami hát egy picit egyoldalú, tehát mi úgy levelezünk egymással, hogy főleg én küldök így szerelmes leveleket New Yorknak, és néha megjelenek, mint egy ilyen reménytelen udvarló, mert vagyunk mondjuk 1,5 millióan ilyen reménytelen udvarlók, akik ott állnak, és a New York mániájukat próbálják egy kicsit kielégíteni, ami az a jó, hogy sosem sikerült. Tehát, hogy minden újabb New York útra, még akkor is, hogyha pont ugyanazokat nézném meg, és hát ebbe a hibába néha belesek, hogy mondjuk 80-90%-ban ugyanazokat a köröket futom, akkor sem unom el.
1: Jelentek már meg interjú kötetei, azonban az első regénye Apropó New York címmel idén 2026-ban jelent meg. Ez nem egy egyszerű úti könyv, nyilvánvalóan leírja a várost, sétálunk a városban a könyvben, azonban egy fiktív történetbe van helyezve. A Telex interjúban, ahogy olvastam, kísértetiesen hasonlít egy-két jelenet az ön személyes magánéletéhez. Érezhető volt, hogy melyek voltak a teljesen életrajzi momentumok.
2: Egyáltalán nem vonatkoztattam el semmitől, így aztán a saját magamtól sem. Én ez nem egy tudatos terv volt, hogy én mit fogok írni. Azt tudtam, hogy New York-kal akarok kezdeni valamit, mert ez rengeteg út után. Hát valami, gondoltam, hogy valamiben most átfordítanám, vagy igazolnám a szeretteimnek és a távolabbi környezetemnek, hogy miért mentem annyit, hogy ne csak az legyen, hogy én itt turistáskodok minden évben egy hetet, szóval, hogy valami hasznát is akartam látni ennek a városnak végre. Ez így alakult, és arra is rájöttem, hogy ilyen klasszikus regény nem fogok tudni írni, tehát hogy végig, ugye van egy nyomozó, aki elindul, és a Kressz-Géza utcával, ez nagyon fontos a helyszín, 13. kerület, és ez a nyomozó a gasztronómiai szokásaitól kezdve, ugye ami főleg a gyroszevést jelenti, minden másban is hát eléggé hasonlít rám, hát ez így alakult, így történelmileg. Én magam is erős Kressz-Géza utcai gyökérzettel rendelkezem, és én ezt tudtam most így, volt bennem ez a New Yorkot valahogy megfogni a saját New Yorkomat, tehát nem, ez nem egy Isten ments, hogy ezt úti könyvként valaki használja, szerintem akkor pórul jár, ez az én. Nem akarok itt most fellengzősen fogalmazni, ha mégis azt tenném, akkor keverjen le. Szóval, hogy ez az én belső
1: de New Yorkom, hogy keverem le.
2: És az én vándorlásaim a városban, ami sokszor ilyen pici távolságok, tehát utcáról utcára, mint egy ilyen bozót harca dzsungelben, és ez össze van kötve Újlipótvárossal, mert én ott, ha nem is ott láttam meg a napvilágot, de igen korán oda került. Talán még egy évesen voltam, tehát hogy a életem egyik nagyon fontos részét a fél évestől 17 évesig terjedő kort azt ott éltem le. Újlipótvárs és New York, és tulajdonképpen ez az egény, ez egy oda-vissza csalinkázás.
1: Amellett, hogy tetszettek a helyszínek, amelyeket én is nagyon szeretettel és szívesen őrzök magamban, jól esett azt látni, hogy vannak még olyan emberek, akiknek egy-egy város valamit beletesz a szívébe. Tehát az ember úgy él bele néha a világba, és aztán rájön, hogy bizony itt körülöttünk azért vannak épületek, vannak emberek, vannak akár szubkulturális vagy szociokulturális jellemzők. Nem csak arról van szó, hogy ön visszajárt egy városba, hanem arról is, hogy magáévá tette azt lelkileg. Egy lelki állapot volt önnek ez a város. Pollit ott gyászolta el.
2: Igen, ugye Polliról fontos tudni, hogy ő egy kutya, aki most már testi valójában nem létezik, úgyhogy csak bennem, tehát ő egy dalmata volt. Igen, őt is ott gyászoltam el. Meg gyászolgattam más, azok dolgok voltak, és nem élő lények, tehát például egy-két mozit el kell gyászolnom. Amik időközben bezártak, egy-két boltot is elgyászoltam, sőt egy szívemnek, vagy hát inkább a gyomromnak nagyon kedves éttermet is, ahol az egyik titkos kedvenc süteményemet, a bread puddingot árusították, ez nem került be a könyvbe.
1: A 20. század történelmi zivatarainak nagyon sok Budapestre jellemző momentumát fel lehet lelni a regényben. A Star Wars rajongás ugyan nem a legzivatarosabb része volt ennek, de például az első akár cserkészbolt megjelenése, vagy az, hogy mennyire menőnek számított az, aki hazajött egy pólóval. másik kontinensről, pláne azért a 80-as, 90-es években.
2: Volt egy szakasz az életemnek, amikor úgy gondoltam, hogy hát ez a létező világok legjobbika, ahol tényleg Reese is Chokiból van a kerítés, és Star Warsból a függöny. Aztán felnőttem, ez sokat segített, és komor, vén, cinikus ember lett belőlem. Egyébként a New York az a mai napig ellenáll, leveti magáról a cinizmusomat. Egyébként az változott, próbálják is válaszolni a kérdésére. Azt időközben valahogy így levetettem magamról, vagy megszabadultam attól, hogy ilyen amerikai legyek az amerikaiaknál, ami gyakran előfordul az ilyen betérő embereknél, hogy még annál is a szavakat úgy próbáljam kiejteni még ízesebben, ahogy mondjuk egy, nem tudom, Texasba látogató New York-i filmkritikus tenné. Ugye ezt itthon fitoktattam, még ugye kamasz és ifjúkorom, fiatal felnőtt koromban, hogy én mennyire amerikás vagyok, és akkor szerencsére, hál' Istennek, így utólag csak kicsit kell pironkodnom emiatt, hogy ez úgy lefoszlott, és már sem amerikai nem akarok lenni, sem semmilyen, egyszerűen csak élvezni szeretném az ott létemet. A New York ugye közhely, hogy az nem Amerika, de hogy nem az.
1: Kinek ajánlaná a könyvét? Kiknek?
2: Fogos kérdés, kinek ajánlaná? Hogy visszakérdezzek.
1: Azoknak ajánlanám ezt a könyvet, akik nem csak a turistás oldalát szeretnék látni ennek a városnak, hanem az eszenciáját. Azt, amit a Szabadság szobor jelképez, hogy itt helye van mindenkinek.
2: Köszönöm, hogy kisegített. Azt még megemlíteném, hogy akik szeretik például a nagyon vagány borítójú könyveket, tehát lakás dizájn szempontjából is, ez egy nagyon formás tárgy. Földi Andrea volt a könyvborítójának a tervezője. Akik szeretik az olyan nyomozós történeteket, amikben nincs nyomozás, ellenben tulajdonképpen a nagy rejtély az maga New York, meg a nagy rejtély az maga az Újlipotváros, meg a nagy rejtély az, hogy milyen egy kutyával, vagy hát milyen egy kutyát elveszteni, főleg egy olyan kutyát, akinek annyi pöttye van és volt, mint az enyémnek, Polinak, milyen felül egy családban, milyen idő után az ember látja annak a családnak a félelmeit, a saját félelmeit, hogy azok honnan jönnek, hogy miket éltek meg a különböző családtagok, tehát mi a csomag, de a csomag mellé jár rántott csirke is, mert a vasárnapi ebédeken rántott csirkét szolgáltak föl, és milyen az, hogyha az embernek van egy olyan nagyapja, akivel élmény kávéházazni évtizedeken át és hallgatni az ő történeteit. Én így tudom ezt ajánlani, szerintem meg is buktam volna azon a marketing szemináriumon.
1: Szerintem nem.
0: Apropó New York, Köves Gábor regényét ajánlott.

0: most is szabad polc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.
1: Királyok, pápák, lovagok épp úgy szerepelnek a képein, mint a szomszédos fogadó sötétjében összebújó figurák. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, az 1599-ben született mester, a spanyol és az egyetemes művészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Képei évszázadok óta titkok hordozói. Nem véletlen, hogy életművéről a Velázquez rejtély címmel dokumentumfilm készült, amely már a hazai mozikban is látható. Pintér Edina összeállítása következik.
2: A mozikban a Velázquez film. Ez a film egy olyan festőt mutat be, akit nagy-nagy rejtélyek öveznek. Legalábbis a film szerint. Elszeszer Klaudiával üldögélünk itt a film forgalmazójával a művész moziban.
3: Azért rejtélyes, mert gyakorlatilag 150 évre az európai művészet történet elfeledte. És tulajdonképpen Manet volt az, aki újra felfedezte magának. Nem tudni, hogy miért nem volt népszerű halála után. Hiszen annyi féle szempontból újító volt. Ha csak barokk festőként tekintünk rá, akkor is fantasztikusakat alkotott. Éppen úgy a királyportréi, mint az egyszerű halandókat ábrázoló képei meghökkentően nagyszerűek. Az az egészen szokatlan eljárás, hogy a karakterek jutnak főszerephez, hogy pszichologizál, tizedik Ince portréjában megpróbálja megmutatni a pápának a személyiségét, és tizedik Ince pápa a legenda szerint, amikor először megpillantotta a már kész olajképet, azt mondta, hogy troppo vero, vagyis túlságosan is igaz, hiteles. És ezt éppen így megfigyelhetjük negyedik Fülöpnél, aki spanyol király volt, vagy az infánsnőknél, vagy a Habsburg család megannyi tagjánál, törpe, udvari bolond ábrázolásoknál is. Meg akarta mutatni, hogy a törpe is ember, az udvari bolondnak is lehet igaza, ő is lehet szellemes, ő is lehet kulturált, ő is lehet képzett. Nem véletlen, hogy ő ennyi képén megörökítette az udvari bolondokat, a színes bőrű embereket. Az akkorban abszolút tabunak számított. Még akkor is, hogyha jó jövedelmező kereskedő, tehát pénzarisztokrata már, egyáltalán festményre vigyünk.
2: Ezek a festőkről szóló festészeti filmek azért különlegesek, mert nagyon sok alkotást lehet látni, egészen apró részleteket, és valahogy átlényegülnek ezek a rendkívüli képek egy teljesen más műfajjá.
3: Ez a dokumentumfilm kivételesen nem azt a hagyományt folytatja, hogy a dokumentumfilmet próbálják lazítani fikciós filmes elemekkel. Ebben egyáltalán nincsen ilyen, és még ezek ellenére is én azt gondolom, hogy sodró lendületű, izgalmas film, mert Francis Baconnek a tizedik Ince pápát kritikával kezelő 19 újabb portréján keresztül, amelyeknek egytől egyig ihletője Velázquez volt, eljutunk Dalíg, aki hihetetlenül fontos mesterelődnek tekinti Velázquezt, eljutunk Picasso-ig, aki nem kevésbé. Itt zárójelben megjegyzem, hogy elhangzik a filmben, hogy Velázquez nem készített vázlatokat, nem készített kartonokat, egyből élesben fest. Méghozzá olyan tudatosan, és ezt egy spanyol restaurátor hölgytől halljuk a dokumentumfilmben, hogy arra is tudott figyelni, hogy a festék réteg egyenletesen kerüljön föl a képre, és ennek köszönhetően alig-alig kell hozzányúlni restaurátori szempontból, hiszen nem töredezett meg a festék a képeken. 300 év múlva sem.
2: Már a Budapesti Szépművészeti Múzeumban vagyunk. Hertelendi Csaba művészettörténész múzeológussal egy korai Velázquez kép előtt állunk.
4: Olyan művészekkel lehet ugye őt egy sorba állítani, mint Raffaello, Tiziano, vagy ha már a baroknál tartunk, akkor akár Rembrandt, Rubens, vagy akár Caravaggio, tehát mindenképpen egy stílusteremtő, később is nagyon meghatározó jelentőségű, és a kortársakra, az utódokra nagyon nagy hatást gyakorló festő.
2: Akik most elmennek a művészmozikba, és megnézik ezt a filmet, azok utána akár el is sétálhatnak a Szépművészeti Múzeumba, és megnézhetik eredetibe. Is, hiszen nekünk van Velázquez képünk.
4: Így van, a gyűjteményünkbe tartozik Velázqueznek egy étkezők témájú, egyébként a korai korszakában, tehát a pályakezdésének az idején készült festménye. Érdekes, mert amikor még gyermek volt, akkor valószínűleg a jó képességei okán a szülei tudósnak szánták. 18-19 éves Velázquez, amikor immár önálló mester volt, és itt Sevillában létrehozta a saját műhelyét, és ebben az időben keletkeztek az úgy úgynevezett bodegón képei. De bodegón az egy egészen speciális spanyol műfaj. Bodegón az egy olyan italmérés.
2: Nevezzük kocsmának.
4: Ahol ugye egyszerűbb ételeket is lehet fogyasztani. Mint festészeti műfaj, életképtípust jelent. Hétköznapi embereket ábrázolnak a festők hétköznapi tevékenységük közben. Nagyon gyakran csendéleti részletek is gazdagítják.
2: Ilyen ez a mi képünk
4: is. A korai időszakából jó néhány ilyen festményt ismerünk. Ezek közül kimondottan fontos és jelentős mű, ami itt található a Szépművészeti Múzeumban. Ha megnézzük a képet, akkor látjuk, hogy itt az ábrázolásnak az egyik nagyon fontos jellegzetessége az erőteljes fényárnyéknak a használata. Az erőteljes fényárnyékkal nagyon plasztikusan, nagyon szoborszerűen, nagyon erős térbeliséggel lehet a figurákat megjeleníteni. Ezekben az ábrázolásokban a technikának köszönhetően ugye mindig van egy nagyon erőteljes drámai karakter. Ezt a hétköznaposságot egyfajta nyerseséggel, egy erőteljességgel tudja felruházni ez a technika, és ahogy ezen a képen is látjuk, Velázquez már ifjú festőként ezt az újfajta témaválasztást, másrészt ezt az újfajta festőtechnikát nagyon profi módon tudja alkalmazni.
2: Azok, akik gyakran járnak képtárba, ha megnézik ezt a Velázquez képet, lehet az a benyomásuk, hogy olyan, mintha Caravaggiohoz valamilyen köze lehetne ennek a festőnek, de azt tudjuk az életrajzából, hogy soha nem látott Caravaggio képeket.
4: A Caravaggionak a forradalmi művészete az gyakorlatilag a halálát követően, tehát az 1610-es évek legelejét követő 20-30 évben ez egész Európában nagyon erőteljesen érvényesül. Ez alól nyilván a korszavát meghalló spanyol festők sem vonhatták ki magukat, különösen nem egy olyan alapvetően egyébként intellektuális és a művészet új fogásaira, vívmányaira nagyon is érzékeny festő, mint Velázquez.
1: A Velázquez rejtély. A spanyol festőművész munkásságát bemutató dokumentumfilm már a hazai mozikban.

0: Legendás magyar színésznők történeteiből, visszaemlékezéseiből, interjúiból és naplóiból idéz a Cukorbaba című előadás. A produkció egyszerre szól a színésznői pálya szépségeiről, mindennapi küzdelmeiről, vágyairól és ellentmondásairól. A mozaikszerű zenés előadásban megjelenik Blaha Lujza, Rutkai Éva, Sota Irén, Karádi Katalin, Honti Anna, Gobbi Hilda, illetve Tordai Teri hangja és személyisége. Fodor Anna Mária Cukorbaba című egyszemélyes produkcióját éppen Blaha Lujza születésnapján láthatta először a nagy közönség a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban. A művésszel Olá Andrea találkozott.
1: A régi nagy bölény színészeknek az önéletrajzi könyveit nagyon, nagyon imádtam, és nagyon sokat forgattam ezeket a Huszti Pétertől Zsutka Éváig, tehát hogy nem csak a nőkét. És azt éreztem, hogy annyi közös van, amit itt találok, gondolatok, fájdalmak, szerelmek, veszteségek, hogy ezekből a naplókból kell valamit összeraknom, amit én egyébként a saját szavaimmal vagy nem mernék, vagy nem érzem olyan fajsúlyosnak elmondani, és akkor ez így egy szerep lesz.
2: Egy színésznő mikor jut el odáig, hogy legyen egy önálló estje?
1: Én csodálom azokat, akik kiállnak egy órát, másfél órát, mert ez egy nagyon-nagyon nagy dolog szerintem, és ez nekem azt éreztem, hogy ez majd az utolsó utáni dolog lesz. Meg, hogy nem merek egyedül, ez is bennem volt, és aztán rájöttem, hogy én a Pintér Béla is társulatában vagyok, és tulajdonképpen eléggé aktívan és elfoglaltan vagyunk ebben a kis társulatban, de hogy miért ne lehetne még egy plusz dolgot így a sok elfoglaltság mellé, és elkezdtem ezeket a naplókat összerendezni, és Blaha Lujza lett a sorvivő, vagyis az ő naplója is ártatlan, naív, nagyon tiszta gondolatai, és szépen ebbe beleraktam még több nagy színésznőnek az életének a részleteit, és tulajdonképpen a Tordai Teri mondta, akinek meséltem az ötletemről, hogy valahogy fogalmazzam meg az egyedül létet ebben, a szépségét ennek a dolognak, nyilván a mélyét is.
2: A színészségnek, vagy a színésznő létnek?
1: Igen, és hát annyira sok érdekes dologgal találkoztam a gyűjtögetés alatt. Blaha Lujza is körülbelül 3 éves korától már sodródott a szüleivel, és a katonazenekarral, és ennek a tulajdonképpeni cigány életnek a gyönyörűségeivel, a nemzet csalogánya, de kiskorában ugye őt kis csivitelő ott futkosott mindenki lába alatt, színpadon, színpad alatt, szekéren, lovak között, és ezt a nevet kapta, hogy Cukorbaba. És nagyon tetszett ez a név, mert hogyha mondjuk angolul lenne, akkor teljesen más jelentése van a mai világban ennek a szónak.
2: Mindegyik életében van valami olyan, ami téged megszólít.
1: Mindegyikben van, tényleg? Igen. Mm-hmm. Igen, olyan érdekes, hogy némelyik iszonyú, mélyen, szomorúan, fájdalmas, és hogy van egy színésznőm, aki meg végletekig pozitív, és úgy tud visszanézni, hogy minden megérte. És van, amelyik színésznőm meg meghalt a szerelme, és nem tudott tovább lépni. Miközben azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb, legnagyobb volt. A napló részletekben, például Sota Irénnél nagyon szépen ott van, hogy igen, január 3, nagyon beteg vagyok, nincs kedvem semmihez, a nap se süt, éhes se vagyok, de ha eszem, nem akarok elhízni, szóval nagyon színes, vagy akár az, hogy a Blaha Lujzánál, hogy kedves naplóm, teljesen máshogy fogalmaz nyilván 1903-ban, mint valaki 1980-ban, de annyira szép összehasonlítani, hogy beszéltek ezek, a Blaha nekem nagyon mesés, sokkal megfoghatatlanabb, egy pár gramofon felvétel maradt meg az ő csillogó csalogány hangjából, meg 2 néma film, amiket utált, mert ott nem hallatszódott, úgyhogy ezt a vonalat ő nem is akarta így folytatni például, már hogy a filmezést, és a többiek, akár a Rutkai, akár a Psota, akár a Gobbi, meg szívbe markoló. És hát nyilván az egészet összeköti az, hogy ez én vagyok. Mindegyik mondatban megtaláltam magamat, a gyerekkértésben, a szerelemféltésben, hogy Blaha Lujza imádta füredet, csopakot, a hajókat nézni. Szóval nagyon, nagyon én vagyok, és egyébként nagyon sok emberrel beszélgettem. Tehát beszélgettem Sándor Pállal, mert hogy Karádi Katalin legutolsó interjúja nagyon érdekes. Az élete sötétebb, gyötrőbb oldalairól, és sok mindent mesélt nekem erről a Pali, ami végül nem került bele abba az utolsó interjúba, de hogy olyan szép, hogy verset is mond. Én nem vagyok egy versmondó lány, de ahogy ott Karádi elkezdi, vagy akár elkezdi énekelni a dalait, az nagyon megindító, és ez nem egy zenés est, hanem bele-bele kezdek ezekbe a nagyon ismert dallamokba, amik azokhoz a színésznőkhöz kapcsolódnak. Nagyon érdekes volt, hogy nem engedte, ugye, hogy közelről vegye a kamerám, és még mielőtt bekapcsolt a kamera előző nap meg. Mindent mondott magáról, és utána másnap, ahogy indult a felvétel, meg nem úgy nyílt meg, és elmondja, hogy mi fáj, de utána oda mondja, azt is hozzáteszi, hogy nagyon szeretem az embereket, nincs olyan, akit nem szeretek. És közben meg, hát mik történtek vele?
2: Van arról szó például ezekben a vallomásokban, hogy ők az ismertséget hogyan viselték?
1: Igen, hogy megismerik, hogy tisztelik, hogy nagyon jól esik nekik. A Honti Hanna is mondja, hogy ő soha nem érezte magát egyedül, mert mindig ott voltak a barátai, az utcán az emberek, mindenhol, ahol megismerték, és hát mindenhol felismerték őt. Tehát ő így fogalmazza, hogy emiatt ő soha nem érezte egyedül magát. És közben egy színésznő meg azt gondolja, hogy semmi vagyok, és nem ér semmit az életem, pedig itt van teli a lakásom díjakkal és elismerésekkel. Nagyon szép.
0: A Cukorbaba című zenés színházi est a legközelebb október 8-án látható a fővárosban, a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban.

0: Csemege. Egy név, amely egykor országszerte a mindennapok része volt. Egy bolthálózat, ahol a kirakatok mögött az eladók ismerték a vevőket, és a pult mögül mosoly kísérte a vásárlást. A csemegeboltok a 70-es-80-as évek Magyarországán többek voltak egyszerű élelmiszerüzleteknél. Pazaráru bőségükkel, látványukkal és kávéillatukkal a hétköznapok biztos pontjai voltak. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ezt a világot idézi meg. Kádár Dóra a kiállítás kurátorával, Jenei Gabriellával tett egy felfedező sétát.
1: Melyik a szívéhez legközelebb álló csemege?
2: Kiállításban én azt gondolom, hogy a mellettünk levő pénztáros hölgy az egyik kuriózum. Ez egy abszolút személyes és kommunikációteljes vásárlási időszak volt, ahol valóban az volt a cél, hogy ne csak azt a terméket adják el, amiért bejött a vásárló, hanem nagyon szépen megkérdezték, hogy van a férje, mit csinálnak a hétvégén, és akkor a 1 kiló karaj helyett még hazavitt májast, meg 5 konzervet, meg még egy strandpapucsot is, mert hogy a kereskedés az tényleg szó szerint arról szólt, hogy minél több terméket, minél nagyobb forgalmat biztosítson az üzletnek.
1: És egyfajta csapatépítést is elősegítsen?
2: Hát az, hogy mindenki tud mindenkiről mindent, az ugye nyilván a 70-es, 80-as években, mint amit ez a kiállítás atmoszférájában megidéz, ez sokkal, sokkal nyilvánvalóbb volt, sokkal közelebb voltak az emberek egymáshoz. Az egy másik kérdés szerintem, hogy a vállalaton belül a csapatépítés az mennyire fontos történet volt. Számtalan riportfilmet készítettünk régi csemegésekkel, és van egyfajta kotta, majdnem mindenki úgy kezdődik, és akkor 14 évesen beállítottak engem a csemegébe, adtak rám egy nagy köpenyt, először csak köszönnöm kellett megtanulni, és utána szép lassan ezen a létrán felfele haladtak, és hát főleg a férfiaknak volt ez a kíváncsiság, hogy vezető pozícióba is eljuthattak. Az, hogy milyen minőség kereskednek itt a csemege üzletekben az eladók, ez viszont nagyon-nagyon-nagyon figyelemmel volt kísérve, saját oktatási intézményük volt, saját csemegés osztály volt a kereskedelmi képzés során, ahol már azt az áruforgalmat, azt az áru tartalmat tanították meg, és azt a formát, ami jólézményből eredő etikai kereskedői forma volt gyakorlatilag. Azon kívül nagyon fontos volt nekik, hogy nem csak az alapképzést, hanem pályasor is, kereskedői pálya során is folyamatos továbbképzéseket és meetingeket, vezető oktatást tartsanak, és ezzel is azt biztosították, hogy az ország minden egyes üzletében ugyanazon a szinten és minőségben és ugyanazon elvárások szerint tudjanak egy élmény és látványdús és árubő kereskedést folytatni.
1: Mert egyébként az indulás után mikor vált országos hálózattá a csemege, vagy amit most idézett, az melyik évekre, évtizedekre jellemző, a 70-es, vagy már a 80-as években is átnyúlik?
2: 52-ben indult a csemege. Az volt a cél, hogy a korábbi hiánygazdálkodás ellenére a kereskedelmi hálózatot megújítsák, és hogy valóban egy minőségi, egy kirakatboltot hozzanak létre, és itt az egy nem jó kifejezés, mert egy teljes hálózatot hoztak létre, ahol az ország minden egyes megyében és minden városában, részben a Julius Mein államosított üzleteiben. A kiállítás az maga a 70-es, 80-as évek kereskedelméről szól, két szempont miatt, egyrészt, mert erről még vannak eleven emlékeik a látogatóknak, másrészt pedig, mert volt egyszer egy csemege kiállítás, ami egy történeti kiállítás volt. Tehát ebben a kiállításban inkább azt szeretem volna megmutatni, hogy mi volt ez az emberi oldala, és hogy milyen sok rétegben a hálózatosodás, ugye, ami ma egy nagyon fancy kifejezés és tartalom, hogy jelent meg a csemege világában ez.
1: Tehát akkor nem csupán idézőjelben a csak ott bolthálózat volt, hanem egy korszak kulturális kereskedelmi kirakata is?
2: Azt gondolom, igen. Azok az értékek, ami kulturális értékek számunkra, azok nem csak emlékművekben vagy műtárgyakban jelenhet meg, hanem akár a hétköznapi életnek is különböző ösztudást adó értékeiben.
1: Nem is volt talán olyan magyar család ebben az időszakban, 70-es, 80-as években, amelynél mondjuk a karácsonyfa díszeket, vagy az égőket, izzókat ne ilyenbe tartották volna. Vaníliás karikás, terefere, csokoládé és doboz.
2: Igen, hát a csomagolás technikának és a látványnak azért bújtatottan, de egyértelmű szándéka volt, hogy még évtizedekkel később is, és hogyha megnézünk egy Stürmer dobozt, vagy egy Flóris dobozt, csokoládés dobozt, hogy évtizedekkel később is, amikor a gomboktól kezdve a szerelmes levelekig, a varrós készletig ezek, vagy ahogy ön is említette, a karácsonyfa díszeket őrizték ezekben a dobozokban, hogy további reklámanyag is legyen. Idén sarkokat csináltak, vietnámi tea, különböző kúrensebb termékekhez, és akkor nem csak egy pultot, egy kínáló pultot, hanem ilyenkor teljes lendülettel beöltözve, átélve és nagyon nagy látványossággal promóciózták azokat a termékeket, amiket forgalmaztak.
1: Sétáljunk körbe és nézzük meg, hogy miket forgalmaztak. Itt voltak tehát az édességek, volt bőven dohányáró, szeszes ital.
2: A korabeli boltokat nem úgy kell elképzelni, mint a maiakat, vagy mint ez a kiállítása, hogy itt tematikusan felépül. Gyakorlatilag olyan árubőség volt, és gyakorlatilag minden mindennel keveredett. Tehát az, hogy sörös rekesz volt kirakva a húsos pult elé például, és háta mögött még három csemege kosár is a háttérben ott virított, ez teljesen normális volt. Itt ebben a kiállításban így a színekkel próbáltam ezt a látványgazdagságot visszahozni. De ha végigmegyünk a termékeken, az egyik nagy újítás az önkiszolgáló kifli és zsömle, pékárú szekrények, tovább fokozhatjuk ezeket az előre csomagolt termékeket. A csemege volt az első, aki kitalálta azt, hogy előre csomagolt húsokat, sajtokat lehet vásárolni, és ehhez nyilván már a gondolákat is úgy építette föl, hogy önkiszolgálóvá váljon. Közért megelőzte 4 évvel a csemegét az önkiszolgáló folyamat bevezetésében, de hogy valahogy sokkal jobban sikerült már nekik, vagy a gyerekbetegségeket a közért kiküszöbölte. Ugye előtte volt egy időszak az 50-es években, amikor ilyen 3 stádium volt. Bementél a boltba, kérted a pult mögött, mit szeretnél, fölírtél egy cédulára, elmentél a pénztárhoz, és akkor kifizetted, majd visszamentél a termékhez egymást. Tehát egy ilyen 3 ütemes bevásárlás volt. Ehhez képest az az újítás, hogy bemegy a boltba, kedvedre leveszed a polcról azt, amit szeretnél, majd kifizeted, ez egy nagy egyszerűsítés volt, és sokkal közvetlenebbé tette a termékkel magát a vásárlót. Ennek a folyamatnak a vége az, amit ma élünk, hogy gyakorlatilag már okafogyottá válik a szakmai képzés, a kereskedői szakmai képzés, és okafogyottá válik az is, hogy például áruismeretről kérdezzen bárki a boltban eladót, hiszen vagy rá van írva egy pontos betűkkel, vagy pedig már úgy megy oda a vásárló is, hogy nem kíván beszélgetni az eladóval.
1: Nem aprócska betűvel, hanem igenis figyelemfelhívóan látok egy szöveget egy plakáton, ezt nem lehet megunni, már szerintem a dollom is mindenkinek a fülében van, és láthatjuk a híres boci fejet ábrázoló rögös túró reklámot, illetve akkor még lehet, hogy nem rögös túrónak mondták, de minden esetre Tóth József Füles 74-es alkotása a mai napig emblematikus.
2: Illetve hát a 70-es évekből ez a tejfogyasztásnak a népszerűsítésére volt, ugye a TSZ-eknek a hozamából a megnövekedett tejmennyiséget próbálták minél nagyobb fogyasztásra buzdítani a vásárlókat, és hát akkor jött be az iskolatej, meg az egy pohár tej, tiszta fej című zseniális reklámszlogenek. Reklámokból egy egész csokorral lehet a bejárat mellett hallani, és hát valójában mindenkinek benne maradt a fülében egy bizony kor fölött.
3: Nem lehet megunni, ez az, amit nem lehet megunni.
0: Volt egyszer egy csemege, kellem, ízlés és kiszolgálás a pult mögött. Várják tehát önöket a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

ennyi fért eheti válogatásunkba kötetlenül. Holnap este 8:30-tól újabb kulturális ajánlatokkal és érdekességekkel várja önöket a Szabad Polc itt a Kossuth Rádióban. Hamarosan kezdődik a Határok nélkül. A felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs. További szép estét kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Határok nélkül. A magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
2: Ki lehet az a kedves, ám olykor zsémbes, öntelt, vagyis mélységesen emberi tulajdonságokkal bíró törpe, aki azt gondolja, hogy tőle függ az erdő sorsa, pedig tudjuk, az égvilágon semmi nem múlik rajta. Természetesen Fodor Sándor csipikéje, aki idén már 60 éves. Üdvözlöm Önöket, Verese Mese Gyöngyvér vagyok. Rusz Lívia illusztrációiból nyílt tárlat a Quadro Galériában Kolozsváron. A kiinduló pont Csipike a gonosz törpe című mesekönyv megjelenésének 60. évfordulója. Olyan rajzokat láthat a közönség, amelyek 1964-től kezdve 3 évtizeden át kísérték hűségesen a mesét. Ladó Ágotát, a kiállítás kurátorát Ferenc Ádám kérdezte.
3: Rusz Liviának a hagyatéka a Quadro Galériának a gyűjteményébe került, fiának Tenkei Péternek a jóvoltából, és már egy ideje gondolkodunk a megfelelő kontextuson, hogy ezt a hagyatékot méltó módon bemutassuk. És idén év elején is felmerült ez a kérdés, hogy mit csináljunk Csipikével, hogy jó legyen, releváns legyen, hatásra legyen, emlékeket ébresszen, de az új generáció számára is működjön. Nagyon sok Csipike mese jelent meg az évek során, de az első, a Csipike a gonosz törpe című mese 60 éve jelent meg önálló mesekönyv formájában. Úgyhogy nagyon hamar megszületett a döntés, hogy idén rendezzük meg ezt a kiállítást, és hogy igen fontos, hogy elmélyüljünk azért ennek a történeti kontextusában is.
4: A kiállításon végig lehet járni kronológiai értelemben az illusztrációk fejlődésének az útját, mivel találkozik, aki belép a kiállításra.
3: Abban a hagyatékban, ami a Quadro Galériához került, nagyon sok rajz van, nagyon sok különböző meséhez készített illusztráció, és nagy volt a csábítás, hogy minél többet bemutassunk, de aztán végül beláttuk, hogy az évforduló kapcsán az lenne leginkább indokolt, hogy koncentráljunk kimondottan a Csipike a gonosz törpe című mesére, és igen, ilyen értelemben hiányzik a kiállításból Kukucsi és Tipetupa, tehát nagyon sok fontos szereplő hiányzik, de úgy döntöttünk, hogy megnézzük azt, hogy 1966-os első kiadástól kezdve egészen a 90-es évekig hogyan alakult az a képi világ, amit tulajdonképpen Rusz Lívia újra és újra megalkotott ehhez a meséhez. És ilyen értelemben a kiállításnak 3 nagy egysége van. Az első egységben kaptak helyet azok az illusztrációk, amik az első kiadáshoz készültek 1966-ban. A kiállítás legnagyobb részét a második egység tölti ki, azok az illusztrációk, amik az 1970-es évek kiadásaihoz készültek. Az 1970-es években egy ilyen négyzetes formátumú könyvben adták ki, azt hiszem ez az, amire a legtöbben emlékszünk, és a kiállítást a 80-as, 90-es években készült illusztrációk zárják, ahol Csipike már egy ilyen öreg emberre hasonlít. Egy fiatal generáció számára alakítottuk ki elsősorban, ez nem azt jelenti, hogy másnak nem szól, vagy nem való, de a tárlókat egy gyerek szemmagasságban helyeztük el, pontosan azért, hogy olyan korosztályt is megszólítsunk, melyik számára már nem magától értetődő, hogy a Csipike az olvasási repertoáron van, és azt szerettük volna, hogy a most felnövő fiatalok is megismerik, ugyanúgy együtt nőjenek fel ezzel a kis törpével, és ilyen értelemben több kísérő programot is kigondoltunk. Ezeken a foglalkozásokon egyrészt ismerkedünk magával a mesével, van egy kis interaktív felolvasás és kiállítás látogatás, ezt követően pedig Csipike napi szokásaiból kiindulva reflektálunk azokra a hétköznapi szokásokra, amik a mi életünket is meghatározzák, illetve közösen elgondolkozunk azon, hogy mi történik akkor, ugye Csipikével ez sajnos megtörténik, hogyha valaki vagy valami hatására elbizonytalanodunk a mi tetteink fontosságában, a saját magunkról alkotott képünk meginog, mi történhet. Ezekről fogunk beszélgetni. A kiállítás október végéig látogatható. Bátorítjuk a pedagógusokat, hogy jelentkezzenek. Nagyon szívesen várjuk és fogadjuk a csoportokat.
2: Szeptember elején Magyar Kanizsán megtartották a vajdasági magyar irodalom szokásos évi seregszemléjét. A 74. kanizsai írótábor története az 1950-es évek elejére nyúlik vissza, amikor délvidéki magyar írók visszavonultak a Csend városába, hogy megbeszéljék a nemzetrész problémáit. Bíztak abban, hogy a hatalom nem szerez tudomást az elhangzottakról, mert különben súlyos börtönéveket kockáztattak. A kanizsai írótábor célja máig az maradt, hogy az irodalmi alkotások értékelése mellett a közösséget nyomasztó gondokat is számba vegyék. Idén pont ezért indították újra a szociográfiai kutatásokat. A korábban közzétett pályázat eredményeit is bemutatták. Németh Ernő riportja.
5: Olá, Tamás vagyok, a Kanizsai Írótábor szervezőbizottságának az elnöke.
6: Azt mondják, hogy a Kanizsai Írótábor a Kárpát-medence legrégebbi írótalálkozója.
5: Legjobb tudomásom szerint a legrégebbi, ami folyamatos. A Kanizsai Írótábor emlékművén

0: Hosszabb két hétig tartó valódi táborozás volt, ahol kötött programok nélkül az írók egymástól inspirálódva dolgozhattak, és az írótábornak antológiái is megjelentek a Kanizsa által inspirált szövegekből. Ehhez a hagyományhoz nyúlunk mi vissza. Nagyon sok hagyomány váltotta egymást már a kanizsai írótábornak a programjain belül. Különböző szervezőbizottságok valamilyen értelemben mindig újra gondolták ezeket a hagyományokat, amelyeket megörököltek.
1: Azt mondják, hogy az első években magyar írók idejöttek Magyar Kanizsára, a Csöndvárosába, hogy elvonuljanak a hatalom fülei elől, és megbeszéljék a magyarságnak a sors kérdéseit.
0: Nincsen írásban nyoma az ilyen találkozásoknak, és a beszélgetés az a fajta ellenállás egy hatalommal szemben, amely nem hagy hosszú távon nyomokat. Persze nyilvánvaló, hogy az írótábornak a működésébe időről időre beépült a hatalom is, de tény, hogy valamiféle éppen az 50-es évek elején a közösségnek az újragondolásáról is szólt. Azt hiszem, hogy a közösségről való gondolkodás az, ami meghatározza azóta is az írótábort. A beszélgetés a legfontosabb hagyomány, amelyet megőriztünk. Az a hagyomány, amelyet tovább viszünk mindig magunkkal, akkor is, hogyha változnak a generációk. Márpedig az író generációk változnak. Író generációk esnek ki, hiányoznak, emigrálnak, hallgatnak el és hallgattatnak el az elmúlt 74 év alatt. Az írótábornak egy nagyon fontos vállalása az elmúlt években, hogy hangot adjunk mindenkinek, a generációknak, annak a fiatal író generációnak, amelynek eddig nem lehetett hangja, nem voltak meg a beszédnek a feltételei. Én azt szeretném elérni, hogy a kanizsai írótáborba úgy jöjjön el egy pályakezdő, 20 éves, vagy akár középiskolás korú, az írással éppen csak ismerkedő szerző, hogy egyenrangú legyen a dialógusban arról, hogy hogyan képzeljük el a kultúránkat a vajdaságban. És egyáltalán a magyar nevű kultúrának a viszonyát a többségi kultúrához, vagy a velünk élő nemzeteknek a kultúrájához. Nagyon örülök annak, hogy a most itt lévő fiatal szerzőknek nagyon jelentős része közéleti érdeklődésű. Szövegeik nem valamiféle absztrakt rétegeiben közelítenek az irodalomhoz, hanem a társadalmi változásnak lehetőségét látják az irodalomban.
1: Csík Mónika költő, amikor az ember először megkapja a meghívót, hogy vegyen részt a táborban, milyen érzés?
2: Mindenképpen ez egy fontos mérföldkő, mert hogy valóban nehéz meghatározni az embernek, hogy ő most mikortól számít írónak, vajon az első megjelent vers már felkenté teszi őt, vagy esetleg az első megjelent könyv, egy folyóirat, publikálások. Úgyhogy ez az írótáboros meghívó is egy efféle mérföldkő, amikortól igen, az ember elgondolkodik rajta, hogy figyelembe veszik, és esetleg ő is saját magát egy picit komolyabban vegye.
1: Este jönnek a közvetlen beszélgetések.
2: Mindig egyfajta ilyen oldott, baráti hangulat alakul ki ilyenkor, és szerintem segíti azokat is, akik nem irodalommal foglalkoznak, de szívesen beszélgetnének olyanokkal, akik írnak, vagy pedig a pályatársakkal ilyenkor akkor kicsit kötetlenebbül lehet ismerkedni, és talán előkerülnek olyan témák is, amik nem gondolnánk azt, hogy egyszerű föltenni kérdésként a másiknak, vagy pedig ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy egészen hasonlóan gondolkodunk, és lehet, hogy csak más megközelítésből vizsgálunk egy-egy témát.
1: Hogyan tovább? Ez a kérdés előkerül-e a beszélgetések alkalmával?
2: A most elhangzott kerekasztalnak is ez egy fontos, sarkalatos témája volt, hogy a vajdasági magyar írók közösség keresse az előre vezető utakat, esetleg valamiféle összefogásban gondolkodjunk, valamiféle írói érdekképviselet létrejöttében Magyarországon vagy Erdélyben. Például erős írói érdekképviseletek vannak, és valóban felkarolják a helyi írók társadalmat. Ez vajdaságban hiányzik. Itt elhangzottak okok, hogy miért nem sikerült eddig, de bizalomra ad okot, hogy az írók között megvan a szándék arra, hogy ezt az ügyet valami módon felkarolják, és lehet, hogy sikerül előre lépni ilyen értelemben is.
3: Tari István vagyok.
1: Számos alkalommal találkoztunk már itt, ha csak teheti, itt van.
3: Igyekeztem minél gyakrabban eljönni jönni ide. Egy időben érzelmileg is kötődtem.

0: Magyar Kanizsához 69-től hosszú időn át nagyon szerettem ide járni a nagybácsimhoz, apám öccséhez, aki itt volt ebben a nagy templomban pap. És aztán hát későbbiekben lehetőségem adatott arra, 2003-tól, ha jól tudom, hogy majd egy évtizeden át én voltam a Magyar Kanizsai Írótábor szellemi vezetője. Tehát tulajdonképpen próbáltam azt a hagyományt folytatni, ami kialakult.
1: Azok a pillanatok a fontosak, amelyek szervezettek, vagy pedig a spontán beszélgetések, amikor az írók egymással megvitatnak biztos dolgokat?
0: Nagyon fontos, hogy személyes kapcsolat alakuljon ki a szakma művelőinek a közösségében. Én azt gondolom, hogy a személyes kapcsolatokat semmi sem helyettesítheti. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a tanácskozások is fontosak. Hát főleg azok, amelyek a valóságunk költárásáról szólnak. Sok mindenről lehet tanácskozni, majd fél évszázadon át nem beszélhettünk a múltunkról. Illetve aki megpróbált beszélni, azt nagyon csúnyán megbüntették, börtönbe is zárták. Az értelmiséget tulajdonképpen az első világháború után igyekeztek kiirtani, és a második világháború végére nem maradt. Magyar értelmiség, sőt még azt a vékony, rétegű baloldali magyar értelmiséget góliotokra elküldték, tehát még őket is kiiktatták, úgyhogy mi értelmiség nélkül maradtunk. Ez a legnagyobb baj a délvidéki magyarságnak.
2: Moger Tímea, költő.
1: Hogyan látja, merre halad ez az írótábor, és milyennek kellene lennie az átkövetkező időszakban?
2: Örömmel látom, hogy idén minden generációból van itt résztvevő. Nagyon fontosnak tartom, egyrészt, hogy oda figyeljünk egymásra, jöjjünk össze, találkozzunk, reagáljunk, hiszen azáltal, hogy odafigyelünk egymásra, hatunk is egymásra, és összművészetibb is a kanizsai írótábor, amit szintén nagyon üdvözlök, tehát itt van a képzőművészet, itt vannak a zenei programok, akár alkotás szintjén ez is megmozgathat bennünket. Öröm volt hallgatni azokat a nagyöregeket, az írólegendákat, akik itt regéltek arról, hogy milyen volt annó az írótábor, illetve itt vannak a középiskolások művészeti vetélkedőjének nyertesei, a fiatal generációk tagjai, akik pedig tényleg így hidat képezhetnek szintén korok és témák között is akár.
1: A délvidéki szerzők olvassák egymás munkáit.
2: Én a többieket nem tudom, de én mindig nagy érdeklődéssel nyúlok az új könyvek felé, alkotások felé. Nem tartom olyan rossz dolognak azt, hogy az interneten is jelen vagyunk, ott is megtaláljuk egymás friss alkotásait. Ugye itt van idén a szociográfiai pályázat, ami az élő irodalmat támogatja, tehát próbálja afelé terelni az alkotókat, hogy a környezetünkre reagáljunk élénk módon. Ez szintén szerintem egy olyan pozitív irány, ami mindenképpen felélinkíti majd ezt a mi irodalmi közegünket. Fontos, hogy sokfélék legyünk, sokszínűek, hogy ez a sokszínűség teret kapjon. Fontos az, hogy a határon túlon is tudjanak rólunk, részei vagyunk nyilván az egyetemes magyar irodalomnak, de van egy speciális színe, hangja, én meglehetősen lokálpatrióta vagyok, tehát én fontosnak tartom, meghatározónak, hogy hol élek, milyen közegben, nyilván ez az irodalommal is így van.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Ismétlése hétfőn hajnalban 4 óra 30 perckor lesz, illetve meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, akár csak korábbi műsoraink is. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: 20 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Polyák Adrien. Biztonságban vannak a horvátországi erdőtűz miatt kimentett magyarok. Lezuhant egy siklóernyős a hármas határhegynél. Borult, esős idő várható. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni. Ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat, több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Sajtóinformációk szerint a vonaton utazhatott Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadója, valamint más európai kormányok biztonsági szakemberei, illetve diplomaták és tudósok is, akik korábban Kijevben tárgyaltak az ukrán elnökkel. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. Az önrendelkezés párt vezetőjének kabinetjét 62 képviselő támogatta, 8-an ellene szavaztak. Albin Kurti miniszterelnök egyebek mellett azt ígérte, növelik a védelmi kiadásokat, fejlesztik a hadiipart, emelik a közszférában dolgozók átlagbérét, és megduplázzák a gyermekek után járó támogatásokat. Ittas vezetés miatt menesztették a népjóléti minisztert Lettországban. A kormánykoalícióban résztvevő zöldpárti politikust még tegnap állították meg a rendőrök egy közúti ellenőrzés során, ahol a megengedettnél magasabb alkoholszintet mutattak ki a férfi szervezetében. Az eset miatt a tárcavezetőt kizárták a pártból. Idehaza lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy siklóernyős Budapesten a hármas határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Meghalt Kardos Sándor, Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzet Művészedíjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a MaFilm segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csak nem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kis játékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, az Egészséges Erotika, a Glamour, valamint a Hídember című alkotásokat. Fotóit több külföldi városban is bemutatták. Kardos Sándor 82 éves volt. Végül az időjárásról. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti tájakon lehetnek még derült körzetek, majd később ott is beborul az ég. A Dunántúlon, illetve a középső ország részben eső, zápor, északnyugaton zivatar előfordulhat. Éjszaka általában 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
1: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
2: Kedves gyerekek, ma Bánki Zsuzsa mond mesét.
3: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este Holló úrról meg Rókánéról mesélek nektek. Nem tudom, hogy mint történt, elég az, hogy Holló uraság, Rókáné komámasszony nagy barátságot kötöttek. Erdőn-mezőn együtt jártak-keltek, együtt ebédeltek, ha volt mit. Egy szó mint száz, sok országot, világot bejártam, de még ilyen barátságot nem láttam. Hanem egyszer mi történt? az történt, hogy egy kandúr levelet hozott Rókánénak, melyben azt írja egy barátja, hogy látogassa meg az erdejében, mert sok ott a jó falat. Rókáné tüstént futott Holló úrért. Jöjjön kelmet sétálni az erdőbe. Holló úr ráállott. Hát aztán mi történt? Az történt, hogy amint az erdőn sétáltak, Holló úr elrikkantja magát. Nézzen oda, lelkem komámasszony, jönnek a vadászok. Jaj nekünk, mit tegyünk, hová legyünk? Sose féljen, lelkem komám, mondotta Rókáné komámasszony. Van én bennem 12 ravasság, majd kifogok rajtok. Gyerünk gyorsan az én barlangomba. Nos, a nagy hirtelen kereket oldottak, s egy perc alatt kettő alatt a barlangba futottak, ottan meglapultak. De a vadászok látták ám, hogy hova bújtak el, s egyenest a barlanghoz mentek. Aztán, mert ásót is vittek ám magukkal, elkezdték ásni a barlangot. Tyű, szűkölt Rókáné komámasszony, ennek fele sem tréfa. Hallja csak, Holló úr, hány ravassága van önkegyednek? Nekem csak egy, felelt Holló úr. És önkegyednek hány van? Mondotta Rókáné komámasszony. Az imént volt még 12, de már csak 6 van belőle. Közben a vadászok félig beástak a barlangba, s a Rókáné komámasszony mind beljebb-beljebb szorult. Mondja, kedves komám, nem szaporodott a ravassága? Kérdezte Rókáné komámasszony. Bizony nem, felelte Holló úr. Még mindig csak az az egy van, ami volt. Hümmögött Rókáné komámasszony. Nekem meg már csak 3 maradott. A vadászok csak ástak tovább. Már egészen közelébe jutottak Rókáné komámasszonynak, ő meg szurkolt erősen, s újra kérdezte. Kedves komám, még mindig nem szaporodott a ravassága? Bizony, még mindig csak ez az egy van, mondotta Holló úr, s ahogy ezt mondotta, elterült a földön, mintha meghalt volna. Éppen akkor értek odáig a vadászok. Mondja az egyik. Dobjuk ki ezt a döglött Hollót, minek ez nekünk? Mindjárt ki is dobták. Ahogy kidobták, egyszeribe feltámadt Holló úr, akinek csak egy ravassága volt, s elrepült. Rókáné komámasszony pedig, akinek 12 ravassága volt, fülön fogták. Holló úr ez alatt egy fának a legfelső ágán üldögélt, s onnan énekelt ezt a szép nótát. Bőven elég egy ravasság, jóval többet érsz vele, mint a sokkal, ha a sokból egynek sem vagy mestere. Így járt egyetlen egyszer Pórul Rókáné. El is kukorékolt a kakasgazda nagy hírt. Volt is öröm a baromfi udvarban. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Benedek Elek, Holló úr meg Rókáné című meséjét Bánki Zsuzsa mondta el. Szerkesztette Molnár Magda, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1960-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
4: Rádiószínház.

elmondani is sok. Kezdem a legelején a targonca üggyel. Aznap éjjel, amikor a vörösbort ittuk a Danténál, és az undortól nem láttuk csak a vörösbort, Júri volt velünk, Rosz Wallenstein is ott volt, és biztos azért, hogy megjátsza magát Mardúnak. Júri egész éjjel hülyéskedett, és folyton kocogtatta Wallenstein tarkóját az ujjával, ahogy az ember idegességében a söntésnél szokott, de Wallenstein megfordult, és halálfejpofával, a kék Krisztus borostával, rajta meg a villámló szemüvegével, a végén mindig ezért a pofájáért kalapálják el a vagányok, rámered Jurira, mintha pillantásával akarná földhöz vágni, és hosszú hallgatás után azt mondja neki: nem a celáj, hallod? Azzal visszafordul az asztalhoz, és belemerül a beszélgetésbe, de Juri tovább kocogtatja, erre Rossz megint megfordul, és ezt a Mahatma Gandhi féle vértelen, nimzo indiai védelmet alkalmazza megint. Már akkor megfigyeltem, amikor először azt mondta nekem: buzi vagy te, mondd, mert úgy beszélsz, mint egy buzi. Ami azért volt furcsa, mert egy ilyen megjegyzésből mindjárt verekedés van, és az ő 60-65 kilójával nem tudom, hova jön az én 85 kilómhoz, úgyhogy azt gondoltam magamban akkor, nem, ezt a szivart nem lehet megverni, ez csak sikoltozna, meg üvöltene, meg rendőröket csődítene ide, és hagyná, hogy hadd üssem, aztán visszajárna nekem éjjelente álmomba. Nem, egy vakondot nem lehet a vízbe folytani, de még a víz alá nyomni se lehet. A vakondok a legvíz alá nyomhatatlanabb emberek ezen a világon, ebben az új civilizációban. Végül Wallenstein fogja magát, és kimegy egyet pössenteni, és Juri azt mondja nekem, mivel Mardu ott állt a pultnál, és tölti a három bort nekünk: gyerünk ki a retyikre, és verjük hülyére. És én fölállok, és kimegyek Jurival, de nem azért, hogy Rossz segítsek neki hülyére verni, hanem mert nem akarok zűrt. Juri zűrösebb gyerek nálam, majdnem azt lehet mondani nehéz fiú, mivel már ült Soldedben egy csúnya javítóintézeti verekedésből kifolyólag, de Mardu megállít minket, amint megyünk ki a retyikre, és azt mondja: úristen, ha meg nem állítalak benneteket, a nevetős kis Mardu egész zavarban van és csak mosolyog, még képesek vagytok és utána mentek. Rossznak a volt nője, de most Rossz legalább annyira nem jó nála, mint amennyire én le vagyok a felismerhetetlenségig, hogy az Isten a monyatüskét tegye be a pirosbetűs ünnepnapok közé.

Aztán onnét szokás szerint átmentünk a mozgba, aborra még rágurítottunk söröket, amitől nem lettünk egyáltalán jobban, aztán elindultunk haza gyalog. Juri aznap érkezett Oregonból és kérdezte, mivel nem volt neki hol aludni, hogy nálunk lehet-e. Én meg inkább úgy tettem, mintha Mardunak szólna, bár én is mondtam valami felőlemet a nagy zűrzavarban, úgyhogy Juri is jött most velünk. Meglátott útközben egy targoncát és azt mondja, szálljatok be, én leszek a taxis, hazatollak benneteket. Hát jól van, beszállunk, és szépen ledőlünk, beszívva, hogy csak a vörös bortól lehet beszívni, és a partról kezd fölfelé tolni minket el, amellett a rossz emlékű park mellett, ahol az első szomorú vasárnap délután töltöttük, ahogy a rossz álmaimban előre láttam, aztán tovább, mintha az örökké valóság targoncáján tolna Juri angyal, és csak a csillagokat látom meg, ha úgy kanyarodunk egy-egy háztömbnek a tetejét, és senkinek nincs egy gondolata se. Legfeljebb nekem egy pillanatra, és akkor is a többieket vádolom magamban ezért a gonoszságért, hogy szegény olasz koldusnak a targoncáját toltuk el. Csak megyünk végig a Broadway-n, egyenesen Mardu lakása felé a targoncán, aztán én kiszállok, és egy darabig én tolom, közben Marduval bibabot éneklünk kórusban, és aztán azt is bedolgozzuk bibab számnak, hogy a csillagok hogy égnek ma éjjel? De ullarészegen, és a targoncát a végén leállítjuk Eden lakása előtt, és nagy zajjal föltépünk hozzája.

0: másnap, mikor a padlón kialudtam magamat, Júri meg fönn horkol a sezlonon, és én várom, hogy Edem jön nagy érdeklődve, és kérdi, hogy mi volt, hogy volt. De mikor jön tényleg haza a munkából, egészen ki van borulva, és azt mondja.
1: Azt ti föl nem éritek ésszel, hogy micsoda bajt okoztatok szerencsétlen öreg örmény koldusnak, mert az titeket nem is érdekel. Közben lebuktatjátok ezt a hédert, mert mi van akkor, ha a hék itt találják a targoncát a ház előtt, ti meg vagytok őrülve.
0: És Kermódi azt mondja nekem.
1: Leo, ez a te elme szüleményed vagy, ez a brilliáns ötlet a te agyadból pattant ki, vagy valami ilyesmit, pedig hát nem.
0: És aztán egész nap föllerohangálunk, nézzük a targoncát, ami, mit mondjak, egyáltalán nincs kiszúrva a héjség által, csak Edem házigazdája cidrizik ott előtte, és várja, hogy kijön követelni, mert valami nincs rendben, a sejti, és ami a legszebb, Márdu sovány kistáskája benne van, ott, ahol részegen hagytuk tegnap, míg a házigazda elkobozza a végén, és várja a további fejleményeket. Pár dollárja van benne Márdúnak, és ez az egyetlen táskája.
1: Legfeljebb az lesz, Edem, hogy a rendőrség megtalálja a targoncát és a táskát, és benne Márdu címét, és elviszik Márdu lakására, és Márdunak csak azt kell mondani, hogy na, hála Isten, megkerült, és akkor nincs semmi, el van gerebjézve. De már akkor tudtam, hogy csak még dühösebb lesz, és el voltam készülve rá, hogy azt mondom neki, hagyjuk ezt a számot, én nem bánom, ha ezeket lebarmolod, de engem nem barmolsz le, egy hülye részeg vicc és kész. Ezt még hozzáteszem, de erre Edem azt mondja. Ez az én lakásom, és itt olyan dilit verek ki, amilyet jól esik, viszont... Erre én felugrok, és odavágom neki a kulcsait. Ő csináltatta, hogy szabad bejárásom legyen a lakásba, de sajna egy karikán vannak az anyám lakás kulcsaival, úgyhogy egy darabig ott piszmogunk a padlón, amíg szétválasztjuk, és Edem megkapja a kulcsát, én meg azt mondom, nem az, ez az enyém. Azzal elteszi a kulcsot, és kész vagyunk. Márdu megint itt van tanúnak, hogy idegesen dobálózok, nem mintha ő rá nem jönne rá. Egyszer meg is kérdezte. Mondd, ha én egyszer elkezdek vagdalni, akkor te majd visszavagdalsz, vagy mi lesz? Mondjuk, hogy akkor kezdem el, amikor azt hiszem, hogy bántani akarsz? Szívem, mondtam neki erre. Akkor az lesz az első, hogy megnyugtatlak, észre térítelek, szépen rávezetlek, hogy nem vagyok rossz szándékkal. Mondtam bölcsen... Egy vagdalkozó filozófus nyugalmával.

És most érzem, hogy csapnak át rajtam az ellenséges érzések sötét hullámai, vagyis pontosabban, hogy Adam gyűlölete, rossz indulata, gyilkos hajlama hogy áramlik felém. Már alig bírok megmaradni ebben a szikkasztó, telepatikus szélrohamban, és még hozzá Kermodi jóga misztikája, ami a bőröngyeiből szerte árad a lakásban, sok ezt elmondani. Bár cirkusz az egész, már szinte meg is egyeztünk a jövőre nézve. Másról kezdünk beszélni. Adam hirtelen visszavágja a kulcsot, az ölembe esik, és én nemhogy az ujjamon lógáznám, számítóan, mint amikor egy francia-kanadai nekiáll latolgatni az esélyeket, hanem felugrok, és viháncolva zsebrevágom, hogy Adamnek megkönnyebbüljön a lelke, és persze, hogy Mardunak is megjátszom a jó természetű gyereket, hiába, mert másfele nézett. Egy szóval, hogy szent a béke, azt mondom... Azzal együtt Yuri hibájából volt az egész. Mit jön nekem Frank, hogy az én brilliáns elmeszüleményem meg minden? Ez a targonca és ez a sötét hullám, ez teljesen ugyanaz, mint amikor Adam a profétikus álmomban lefelé jött a falépcsőn, hogy meglátogassa az orosz pátriárkát. Ott is voltak targoncák. És aztán abban a válaszlevélben is, amiben a bájaira bővebben kiterjeszkedtem, ott is írtam teljesen elvadult hülye dolgokat, viszont igyekeztem kimutatni a jó természetemet, és csöndes, mély költői voltam például. Igenis, begerjedtem, és odavágtam Edennek a kulcsát, mert barátság, tisztelet, költészet a halk szóban lap. Bang. És ez a csöndes világ nem bírja, ha a társadalmi valóság piacára hurcolják meg más ilyen hantákat, amik Mardunak nyilván egyik fülén be, a másikon ki, de mindegy. Ez lett volna méltónak szánt válasz az ő meleg októberi tücsök ciripelésére, arra a mesterműre, ami ilyen csámpás vallomással kezdődött. Múltkor is nem lebőgtem egy szerelmes levelemmel? Az év elején félbe maradt regényére célozva Arlene Wohlstetterrel, és... Örülök, hogy te becsületes vagy, és a szemed is olyan becsületes. A következő mondatban a válaszomat úgy időzítettem, hogy vasárnap délelőtt kapja meg, és érezze szívmelegítő jelenlétemet, amíg én munkás életű és jobb sorsa érdemes anyámat viszem el fél évenként kétszeri matiné műsorára, és bevásárló körútra Merkit Streeten. Öreg francia-kanadai munkásasszony végleg nem bír eligazodni a San Franciscói utcák huszarendjében. De aztán jóval később érkeztem meg, mint ahogy az anyámtól elváltam, és amíg ott voltam Mardunál, addig is olvastam, meg unatkoztam. Itt nem az irodalmi nézeteltérésről van szó, hanem arról, ami Mardut bánthatta, amilyen egyoldalúan és bunkó módra letámadtam Edemet. Apám, neked semmi jogod üvölteni vele, mégiscsak az ő hédere, az a helyzet, és azt csinál, amit jónak lát. Nem, itt arról volt szó, hogy az én levelem Adam egyoldalú letámadásának jogával foglalkozott. Nem az ő szerelmes levelével.

A targonca ügy önmagában nem is lett volna olyan lényeges, inkább az, amit láttam, amire a karvaj szemem és az éhes paranoiám rögtön ráharapott. Márdu egy mozdulata, amitől egész kétségbe estem. Hiába magyaráztam magamnak, hogy vagy nem jól láttam, vagy amit láttam, nem jól magyaráztam meg magamnak, mert ilyen is gyakran előfordul. Amikor téptünk föl az emeletre, és ordítozva, dulakozva beugrottunk a nagy ikerágyba, és fölébresztettük Edemet, és Kermodi is felült az ágy szélén, mintha azt akarná mondani, ennyi gyerekek, ennyi, micsoda egy részeges banda. Egy kis kergetőzés után Márdu és Júri a sezlonon kötöttek ki az első szobában, ahol aztán mind a hárman megaludtunk, de én még átmentem a hálószobába egy ügyet megbeszélni Edemékkel, és ahogy megyek vissza, látom, hogy Júri épp akkor esik le a sezlonról, és Márdu, aki úgy látszik, nem tudta, hogy visszajövök, utánaka. Mint azt mondaná neki, haj, de szemtelen vagy! Mint ha Júri incselkedett volna vele, vagy csiklandozta volna, vagy valami. Minden esetre az első olyan fiatalos hanszúr, amiben én nem voltam benne a szigorommal, és íróságommal, és az öregemberségemmel, amivel mindig dicsekszek magamnak, hogy öreg szaros vagy, szerencsét, hogy ilyen édes fiatal portékát kifogtál. Közben azon fondorkodok 3 hete most már, hogy dobom Márdút. Szép csendesen, hogy észre se vegye, és ne legyen megbántva, mert már jobb volna visszatérni az én kényelmes életembe, hogy mondjuk ki nem mozdulni otthonról 1 hétig, és csak írni, dolgozni 3 regényen egyszerre, rengeteg pénzt összehozni, és csak szórakozni, járni be a városba. Ez nem föltétlenül kell Márdú, akármilyen más áru megteszi. Ez járt már az eszemben 3 hete, és ez volt az első rendű mellék gondolat vagy rugó, ami a nagy féltékenységi fantáziát elindította a sötét gondolattal az ágyunk körül zajló világban. Egy szóval látom, hogy Márdu valami jaj devel ellöki magától Jurit, és rossz volt rá gondolnom, hát ha valami a hátam mögött talál itt történni. Az is szeget ütött a fejembe, amilyen gyorsan Juri lehengeredett onnan, mikor hallotta, hogy jövök, de mondom, bűntudatosan, mint valami kis csiklandozás vagy kézi munka után, és Márdu, ahogy meglökte, rábigyeztette a száját, mint a kölykek. Márdu tisztán a kölyök, emlékszek, első este, hogy találkoztunk, amikor Julien-nel hengerdőztek a padlón, és Márdu Julien mögött könyökölt, úgy hallgatta a magyarázatomat, hogy 1 hete most már nem iszok egyáltalán. Ami akkor igaz is volt, mert a New Yorki hajón történtek nagyon megijesztettek, és azt mondtam magamban, ha így iszol tovább, rámész, és már egy akármilyen állást se fogsz tudni elvállalni. És úgy is mentem vissza San Franciscóba, hogy az ivással végeztem, és mindenki azzal fogadott, hogy milyen nagyszerűen nézel ki. És ezt akkor első éjjel mondtam el nekik, majdnem összebújva, mint a kölykek. És olyan aranyosan, egyszerűen is kérdezgették, hogy és miért, mikor mondtam nekik az elhatározást, és olyan aranyosan hallgatták a magyarázatomat, hogyan jön az egyik üveg sör után a másik, aztán a gyomorrobbanás és a fényszíporkák, utána a 3. üveg, a 4., amíg aztán nincs megállás, és napokig egyfolytában iszok, és teljesen kikészülök a végén, úgyhogy már azt hiszem, alkoholista vagyok. És aranyosan, más nemzedékbelien hallgattak erre tisztelettel és érdeklődéssel. Viszont a fiatal Jurival szembesítve itt, tudnék Márdu korát, egy jaj devel lök rajta egyet, amire először részegen nem is figyeltem föl. És ott aludtunk el, én Márduval a padlón, Júri a sezlonon, ez is olyan fura, kényes kölyök tempó volt tőle, de a sötét féltékenységi álomnak ez az első felfedezése vezetett el a targonca ügyen keresztül ahhoz az éjszakához, amikor a Brombergbe mentünk, és ez volt a legrettenetesebb.

A mozgban kezdtük, szokás szerint. Ez is olyan éjszaka volt, ami ragyogó tiszta reményekkel kezdődik. Gyerünk, nézzük meg a többieket, minden, telefoncsöngés, vendégek jönnek, mennek, kabátok, kalapok, nyilatkozatok, villogó beszámolók, világvárosi izgalmak, sör, az első kör, a második. A beszélgetés egyre gyönyörűbb lesz, egyre élénkül, virul, na még egy kör, éjfél. Jóval később a kipirult boldogarcok kezdenek püffedni, és jön a dülöngélő apám, papám, papulikám. A részek füstös csörömpölése, kimaradós hülyéskerés, aztán a csapos, mint egy Eliotból kivágott látnok a zárórával. De körülbelül a kora esti hangulatban érkeztünk meg a mozgba, ahova egyszer csak bejön egy fiatal tag. Harold Sandnek hívják. Mardu egy éve ismerte meg véletlenül. Regényíró tojás, úgy néz ki, mint Leslie Howard annak idején. A kéziratát most fogadták el neki, és így mindjárt lett valami furcsa nimbusza a szememben, amit nagy kortyogban nyeltem. Ugyanolyan érdeklődéssel, mint Lavalina, irodalmi izgalomból, irigységből, és persze nem fordítottam annyi figyelmet Mardura ott az asztalnál, mint Yuri, aki már annyira hozzánk tartozott, hogy nem is gyanakodtam rá, és annyit panaszkodott, hogy nincs ahol legyek. Van neked arról fogalmad, Persepite, ha az embernek még írni sincs hol? Nincs egy barátnőm, senki sehol. Kermodi és Múred nem akarnak felengedni a héderre, mint két tanti olyanok. És nekem még mindig nem esik le a tízszentes. Az egyetlen megjegyzés, amit Mardu előtt teszek, amikor Yuri nincs ott, pont olyan, mint egy lepusztult mexikói, jön és elszívja az utolsó cigarettádat. Ezen aztán nagyot nevettünk mind a ketten, mert Mardu akárhányszor úgy van, hogy egy azograndja nincs, jön egy hal, akire a potyázó ráfűzheti magát, nem mintha potyalesőnek akarnám beállítani Jurit. Ebben az egy pontban nem marasztalom el, nyilvánvaló okoknál fogva. Jurival ezen a héten nagy vitánk volt egy kocsmában, portói bort ittunk, mert ő azt mondta, hogy minden költészet, és én hiába próbáltam régi bevált módon bizonyítani neki a különbséget költészet és próza között, azzal jött nekem, ide hallgass Persepite, hiszel te a szabadságban? Na, akkor mondhatsz, amit akarsz, mert költészet minden, ami jót, csak írnak. A jó próza költészet, a jó vers költészet. Nekem hiába beszélsz, ordította. Költészet és költészet. Jól van már, mondtam neki. Én hiszek benned, hogy hiszel a szabadságban, és biztos igazad is van. Igyál még egy pohár portóit. Erre fölolvasta nekem a legszebb sorát, valami ritka nocturne-ről volt benne szó, én pedig rögtön megmondtam neki, hogy teljesen olyan, mintha vidéki vers szerelmeseknek írta volna, és nem a legszebb sora különben sem, tekintve, hogy már láttam tőle jobb verseket a mostoha gyermekkoráról, a macskáról, a züllött anyákról, a kukákba alászálló Jézusról, vagy amint teljes fényességében beleng a nyomort anyák kémény kürtőjén át, vagy amint a fényen halad nagy léptekkel. El. Szóval azt akartam kihozni belőle, hogy már voltak neki jobb dolgai is. Nem, azt mondja erre, tudom, hogy a ritka nocturne nem a tetésztád, és csak szívóskorod, hogy ez óriási. De, mondom, ha nem volna olyan nagyon megírt, ha mondjuk egy pillanat alatt köpted volna ki, azt mondanám, hogy még elmegy jónak. De mikor igenis úgy köptem ki, egyszerűen kidőlt az agyamból, és én papírra lögtem, úgy hangzik, mintha megír dolog volna, pedig nem, csak zoom, jött, ahogy mondod, egy spontán látomás. Most már nem hiszem, hogy ez a ritka nocturne olyan nagyon magától jött volna neki, de annyira állította, hogy már kezdtem rá több tisztelettel nézni. Bár valami alapvető hamissága volt a boros ordítozásunknak ott, a Kirnéi kocsmában.

0: Yuri úgy szólván minden éjjel kimaradt Márdúval meg velem. Olyan volt már, mint az árnyékunk. És ő is ismerte Sandet már régebbről, úgyhogy Sand, mint a sikeres fiatal szerző lejtett be a maszkba, virulva amellett ironikusan, és egy nagy parkolójegy állt ki a kabát hajtókája mögül, mit mondjak, elárasztottuk azonnal, leültettük az asztalunkhoz, beszéltettük. A rövid utat a maszktól a Pater Street 13-ig egy gomolygásban tettük meg, közben az egész most már kezdett fájdalmasan emlékeztetni a targoncás éjszakára és Márdú jaj de ére. Yuri és Márdú lögdösődni, kergetőzni kezdtek, dulakodtak a járdán. Végül Márdú fölkapott egy nagy kartondobozt és hozzávágta Yurihoz. Yuri vissza! Tisztára kölykök! Mi ketten elől mentünk, komoly beszélgetésbe merülten Sandel. Bár ő is nagyon méregette a szemét Márdúra, és nem bírtam megértetni vele, nem is próbáltam, igaz, hogy Márdú az én nőm, és jobb szeretném, ha nem méregetné rá a szemét olyan nyíltan, mint Jimmy Lowell, a néger tengerész, aki egy telefon után egyszer csak betoppant a társaság kellős közepébe Edeméknél, egy skandináv matróztársával, ránézett Márdúra, aztán rám, aki furcsa pofát vághatta, mert aztán megkérdezte.
1: Te szokott bedolgozni neki?
0: Én megmondom, hogy én, és a rákövetkező éjszaka, a Vörös Dob örömzene műsoron, ahol Art Blakely úgy zuholta a dobját, mint egy őrült, és az izzadt Thelonious Monk a könyökerángásával tömte a ritmust a társaság alá, és vadul szemezett a zenekarral, hogy átvegyék Bebop Szent és Remete, mondta folyta Yurinak, és a gonosz fekete Jimmy Lowell egyszer csak áthajlik hozzám azzal, hogy bevágnék a nődnek. Mint amikor még Leroy meg én váltott lovakkal dolgoztunk, hogy ne legyek olyan szégyellős. Mit szólsz? Megkérdezem tőle? Amire én azt mondtam neki. Megkérdezheted, apám, de nem az a lány, aki az ilyen munkákban benne van, majd megmondja neked is. Akkor még nem volt bennem semmi fullánk, semmi féltékenység, mivel ez még a nagy féltékenységi álom előtt való éjszaka volt. És az Istennek nem bírtam megmondani Lovellnek, hogy én akarom megtartani dadogás magamnak, nemhogy megmondtam volna neki, kerekperec, ide figyelj, ne hülyéskedjél, ez az én nőm, és hogyha nekem próbálsz vele szentelekedni, akkor szétverlek itt, nem játszhatod az eszedet. Az ilyen sutyarákkal, így az ilyen jól nevelt, tisztességtudó, érdeklődő fiatalemberrel, mint Szend, azzal megy így. Nézd, Szend, Márdú az én barátnőm, jobb szeretném, ha stb. De Szend is csak méregeti a szemét, és tudni lehet, hogy ezért jön velünk. De aztán Yuri elkezd Márdúval dulakodni, meg hülyéskedni az utcán, úgyhogy amikor a Pater 13-at is ott hagyjuk később, egy lepusztult buzibár, semmi érdekes nincs benne, egy évvel ezelőtt el volt öntve vörös inges langyosokkal, mint amilyeneket Jenny és Juna Barnes ír meg, én beülök Szend mellé előre. Legalább hazavisz minket az öreg kocsiján. Szend mellé ülök, mert elől jobban lehet beszélni, és emellett jobban lehet hanyagolni Márdút. A nagy nőiségét, a nagy részegségében gondoltam úgy, hogy jobb lesz, ha előre veszem az ölembe őt is. De aztán hamar meggondolta magát, átemelte a seggét az ülésen, és hátra esett Yurira, aki egyedül ült. És elkezdenek dulakodni, hülyéskedni megint hátul, úgyhogy már rüheltem hátra nézni, mert még a szemtanúja találok lenni. Hogy válik be az álmom? Ami miatt a nagy parádét már kivertem, és leadtam mindenkinek. Még Yurinak is.

megállunk Márdu kapujánál a menyei soron, és részegen azt mondja, tudnélik mi ketten Szendel úgy határoztunk, hogy részegen lemegyünk Los Altosba kocsin, így ahogy vagyunk. Rátörünk Austin Brombergre, és még egy hepajt összevágunk. Inkább ti ketten menjetek le Bromberghez, mi otthon maradunk Jurival. Erre nagyon elszomorodtam. Annyira, hogy már ittam a fülemmel ezt az első megerősítő vallomást, ami megdicsőítette és mennybe vitte a prófétaságomat. Egyből az jutott az eszembe, na gyerek, most koptasd az árut, itt az alkalom, ami most már 3 hete furkál, de az egész helyzetben volt valami büdös nekem, és nem akartam hinni a saját fülemnek. A járdán, ahogy megyünk befelé, a fölizgult Juri belém karol. Előre engedi őket a kikopott lépcsőn, és azt mondja nekem, ide figyelj, drága apám, én nem akarok semmit Márdútól. Ő van teljesen rám szállva. Csak azért mondom, nehogy azt hidd, hogy én meg akarnám. Csak ha te elmész, akkor szeretnék az ágyadban aludni, mert holnap fontos dolgom van. Viszont most már én nem akarok a menyei soron maradni éjjelre, mivel Juri is itt van. Egész pontosan már az ágyamban van, mintha hallgatólagosan azt mondta volna, szállj le arról az ágyról, majd oda mi fekszünk, neked meg ott van az a kényelmetlen fotel. Úgyhogy ezek után végleg egyetértek Szendel. Az embernek a fáradtságával nő a bölcsessége, meg a türelme. Hogy jobb lesz, ha lemegyünk Los Altosba, és fölverjük a jó öreg Bromberget. Azzal fordulok oda Márdúhoz, és a szemem többé-kevésbé ezt mondja. Menj, feküdj le Jurival, büdös kurva. De Márdú addigra már összerakta a kis utitáskáját vagy nyiét, és belerámolta az én fogkefémet is az ő holmiai közé, mint aki úgy értette, hogy mind a 3-an megyünk. Aztán úgy is lesz. Juri marad az ágyamban.

0: Útközben arra az öbölszegé felé, ahol az a nagy villanyrendőr gubanc van, de nekem most sötét pusztaság az egész, mint ahogy ez a kis kiruccanás Brombergkhez, ez is egy pimasz disznóság. Nem bírom tovább, és ránézek Mardura, amint Szent kiszáll, hogy vegyen egy pár fasírtot a büfében. Mire jó ez, hogy hátramásztál Jurihoz? És miért mondtad, hogy otthon akarsz maradni vele?
1: Hülyeség volt, édes, meg voltam szédülve a piától.
0: De én nagyon begombolkozok, és egyáltalán nem vagyok kíváncsi. Rövid a művészet, hosszú az élet, és most már a féltékenységem rémének olyan zöld szemenőt, amilyen a viclapban nincs. Folyton Jurival hancúroztál, pontosan úgy, ahogy mesélte neked álmomban, ez a rémes benne. Jó, többet nem fogok hinni az álmomnak.
1: De édesem, erről szó nincs, csak most már nem hiszek neki.
0: Rá kell nézni, és látja az ember, hogy bírja azt a kölyket. Egy ilyen régi motoros nem lehet átrázni, akiről még a himport letörölte az országos nagy ablaktörlő a bánatrongyal. Nem. Még 16 éves sem volt, amikor egy lehetetlen szívtipró csaló bestiába beleszédült, ez a büszke tűz keresztje. Hányni tudnék. Úgy utálom az egészet, és összegömbölyödök magamban a hátsó ülésen. Megyünk tovább, és Szend... alig, hanem valami jó dumcsis kiruccanást várt, most meg kiderül, hogy egy acsarkodó szerelmes párt vett föl a kocsiába, annyit még éppen ahol, hogy de édesem, én egyáltalán nem akartam ilyen gondokat okozni neked, amiből nyilván következtet a Juri ügyre. Két unalmas emberrel ül egy kocsiban, és viheti őket le Los Altosba. A végén beletörődik, és ugyanakkor a hórukkal, ahogy azt a 30 éves regényt képes volt befejezni, nekidől a kormánynak, és viszi a kocsit át a félszigeten, neki a szürke hajnalnak.

Pitymallatkor értünk oda Bromberg házához. Leállítottuk a kocsit, oda óvakodtunk a kapuba, és szégyellősen megnyomtuk a csöngőt. Hármunk közül én szégyeltem magam a legjobban, de Bromberg rögtön jön, az első csöngetése nyitja a kaput nagy örömrivalgással. Nem is tudtam, Leókám, hogy ti ismeritek egymást. Mármint Szendel, akinek Bromberg, mint kiderült, nagy tisztelője, azzal bevonulunk rumra, kávéra Bromberg híres konyhájába. Nem mondok sokat, de ez bámulatos egy szivar, ez a Bromberg. A rövid fekete haja olyan csigás, mint a kokós Roxánnak, a homlokán kis sárga hátú gyíkok a redők, és a nagy buzi csészehaj szeme fénylik, forog neki, egy nagyra nőtt, csacsogó csecsemő, brilliáns beszélgető partner óriási monográfiákat ír és esszéket, és neki van a legnagyobb, leghíresebb is magánkönyvtára a világon, ami csak létezik, itt mindjárt a házban. És ez inkább a nagy tájékozottságára vett fényt, a nagy jövedelmére. A házat az apjától örökölte, és mostanában barátkozott össze életre halálra Kermodival is. Azt tervezik, hogy együtt mennek le Perúba. Együtt fedeznek fel indián fiúkat, együtt beszélik meg, és irodalmi ritkaságokat és ilyesmiket fognak felkutatni. Mindezek a dolgok így összezagyválva dönögtek már eddig is Márdú fülébe, kultúrbuzi szövegek a viszonyunk során, és gondolom, most már fáj ezektől a finoman pontos kultúrhangsúlyoktól a füle, ettől a stílus csemegézéstől, aminek az átszellemült műélvetek Bromberg az atyamestere. Én meg csak ülök egy széken magamnak, megbántva, összetörve, vérig sértve, és a helyzet egyre rosszabb lesz, ahogy iszom egymás után a rumos feketét, és még róla rátankolok a másnaposságra. A madarak végre hangolnak 8 óra tájban, de Bromberg nagy hangja, ekkora hangot nem is hallani másutt, túldörgi őket meg a konyhafalakat valami rengeteg szárnyalással. Közben még bekapcsolja a lemezjátszót, ami szintén van egy ilyen jól berendezett házban, természetesen francia borok, frigiderek, 3 sebváltós magnók és minden között. Rá szeretnék nézni Márdúra, csak nem tudom melyik nézésemmel. Az a helyzet, hogy nem merek, mert félek, hogy a könyörgést olvasom ki a szeméből. Már mondtam neked, édesem, ne bosszank, hogy már megvallottam, milyen buta voltam. Ne haragudj, ne haragudj, ne haragudj. Ez a ne haragudj pillantása, ez sért a legjobban, amikor oldalvást ránézek ellenőrizni. Ilyenkor hiába minden, amikor a sárga rigó is fekete. Mondom Brombergnek, amire az a válasza, hogy mi van ma reggel veled, Leo? Csomót köt a szemöldökére, hogy jobban megnézzen magának és megnevettessen. Semmi, Austin, csak amikor kinézek az ablakon, látom, hogy a sárgarigók feketék. Közben előbb, amikor Márdú fölment a vécére, valamit borostásan, beesett pofával, hülyén, részegen motyogtam ezeknek a művelt uraknak a következetlenségről, ami meglephette őket, holott meg kellett mondaniuk, hogy sokkal a következetlenség, Istenem!

megragadom az alkalmat, és bejelentem, hogy én már alszok. Végeredményben 11 óra. Nem csoda, ha fáradt vagyok. Már itt ülök egy darab ideje a padlón. Márdó pedig csillagkeresztes fenséggel a fotelból, a könyvtár sarkából néz, ahol egyszer a híres félkarú Nick Spain ült, mikor Bromberg, még ez egy szebb időszakban volt az év elején, a Stravinsky féle élvhajház útjának eredeti felvételét mutatta be, és ahogy így néz, tragikus szórakozottsággal, sértődötten a sértettsége miatt, aztán a ne haragudj hangulata rám is átragad, egy ilyen finom ember, úgyhogy a végén kitör belőlem a megbocsátás és a megbékélés vágya, odarontok hozzá, a lábához telepszek, és ráhajtom a fejemet a térdére, ott a többiek előtt, akiket már nem érdekel, pontosabban Szendet már nem érdekli, annyira benne van a zenében, a könyvekben, a mély beszélgetésben, amilyet egyébként nem létezik hallani máshol a világon, ez is keresztül fut, bár elég ernyetten epikára éhes agyamon, és egy pillanatra föltámad a szemem előtt ismerősökkel, szerelmekkel, gondokkal, utakkal, mind az egész életem, mint egy nagy szimbólum tömeg. Csak most már kezdek rá fütyülni, mert ez az 51 néhány kilós nő itt, méghozzá barnácska, a vörös körmeivel a szíjas saruban, úgyhogy nyelek egy nagyot. Drága Leókám, te nagyon úgy látszik, hogy unatkozol. Ugyan, unalomról szó sincs, de hogy unatkozhatnék itt? Sajnos semmi baráti fordulat nem jut az eszembe, hogy megmondhatnám Brombergnek. Mindig akárhányszor idejövök, valami zűr van velem, és teljesen úgy néz ki, mintha a háznak és a vendéglátásodnak szólna, pedig ez nem igaz. Mert értsd meg, ma reggel is szerelmi csalódottságban szenvedek, és ha kinézek az ablakon, csak a szürkeség. És hogyan magyarázzam meg neki, hogy amikor a legutóbb itt voltam, hívatlanul akkor is, Charlie Krasnerrel meg a többi srácokkal törtünk rá hajnalban, és Mary meg a többiek is mind jöttek, Jim volt, meg Schnapps, és én akkor is teljesen szomorúra ittam magamat, és ott aludtam el a padló közepén a többiek előtt fényes nappal, egészen másokból, mint most, de akkor is úgy nézett ki, mintha a Bromberg féle hétvégi vendéglátást kritizáltam volna. Nem, Austin, csak arról van szó, hogy ki vagyok. Szend is nyilván fölokosította, úgy mellékesen súgva a szerelmi bonyodalmakról, mivel Márdú is nagyokat hallgatott. Ilyen vendég se csöppent még Bromberg házába. Szegény, lepusztult néger vakond, az egész nőn 2 centet nem ér a ruha, nagy lelkűségemnek köszönhetőleg, és mégis olyan különleges arc, olyan nyugodt, olyan komoly, mint egy valószínűleg hivatlan védangyal a ház fölött. Érezte is, ahogy mesélte nekem később a hivatlanságot az egész helyzetből. Ki is válok mindjárt a társaságból, az életből, és elteszem magam a hálószobában. Ugyanott, ahol Charlie meg én egy boldogabb időben mesztelen táncoltuk Mérivel a mambót, az új rémek martalékának, aztán körülbelül 3 órával később ébredek. Szívet tépően tiszta, józan madárcsiripeléssel, gyerekdallal hangos, gyönyörű délutánon, mintha pók ébredne egy poros kannában, és a világ nem is nekem szólna, hanem más, levegősebb egyéniségeknek, akik állandóbbak önmagukban, és a következetlenség nem hagy rajtuk ekkora foltokat.

Amíg én aludtam, ezek hárman beszálltak szent kocsijába, és tisztességesen kimentek a 20 mérföldnyire lévő tengerpartra.

fiúk beugráltak, úsztak, Márdó meg közben rakosgatta az örökké valóság partjain a kis piskót, a lábait, lábujjait, amiket úgy imádok belenyomni a szőke homokba, kagylóhéjakon, kökörcsinen, hullámtépte aszott száraz tengeri hínáron, és a szél beleborzolt a rövidre vágott hajába, mintha az örökké valóság személyesen találkozott volna itt a mennyei sorral. Mindezt az ágyból gondoltam végig, onnan láttam azt is, hogy járkál duzzogva a parton, tervtelenül, mint akit elhagyott szenvedő leója, és most magányában nincs kedve a művészetek minden fűfa virágát Bromberggel és Szenddel megbeszélni, szóval most mi legyen? Úgyhogy amikor visszakerülnek, odajön az ágyamhoz, miután már Bromberg volt szíves fölrobogni a lépcsőn és föltétni az ajtót azzal, hogy ébredj, Leo! Csak nem akarsz egész nap aludni. Mi már lent jártunk a parton, ez igazán nem szép tőled. Leo, mondja Márdó, én azért nem feküdtem itt leveled, mert nem akartam Bromberg ágyában fölébredni este 7-kor. Az már egy kicsit sok lett volna, én nem bírom az ilyen... És ezzel a kezelésre célzott, amire már nem is jár mostanában a galeria, hepajok, meg én, legyengítettük jellemileg, és a műfajtalanságára, a tébolynak erre a ránehezedő és folyton súlyosodó félelmére, erre a nem szeretői viszonyára velem, hogy a másnaposságra kelljen felébredni egy vadidegen, ha mondjuk nem is olyan vad, de minden esetre nem egy jaj, de örülök neked idegen ágyban szegény tehetetlen Leóval. Hirtelen ránéztem, mert nem is annyira ezeket a kétségbeesett könyörgéseit figyeltem, mint inkább a szemében azt a fényt, ami Jurira ráragyogott. És végeredményben nem az ő hibája, hogy mind az egész világra egyszerre is ragyog szerelem fénye, te igazad beszélsz? Úristen, de meg tudsz ijeszteni, vallotta később. Már azt kell, hogy gondoljam, két ember vagyok, és az egyik megcsalt tégedet, a másik meg az ijeszt meg. De amikor fölteszem a kérdést, igazad beszélsz? Akkor a fájdalmat érzek, ami máshonnan nem is törhetett rám, mint ebből a friss rémálomból. Az Isten akarata, hogy életünk csendesebb legyen álmainknál. Nem tudom, honnan veszem ezt az idézetet, valamelyik nap olvastam, meg a többi rémálmokból is visszakísért, amiket életem másnapjain végigéltem, és most határozottan ez az érzésem. Te, ez most már a végleges, legbiztosabb kezdete. Itt már nincs sok okoskodni való, hogy még mit bír ki ez az egy tested, amit van, és meddig van meg, ha a rossz lelked folyton rájár. Meghalsz, ide figyelj, amikor a sárgarigók feketék, ez a jel. De a rémek még ennél is feketébbek. Látom az elhanyagolt munkámat, a jólétemet, az én úgynevezett békebeli jólétemet, romokban, az agyamat folytonos elkínzottságában, magamat a vasútnál, amit krampácsolok, Jézus, látom az egész körtáncos tébolyt, amit az egyszerelem helyén járunk, sanyarúságra vált illúziókat seregestül, de abból, ahogy Márdó fölém hajlik fáradtan, komolyan, komoran, ahogy az államon a borostával játszik, abból észreveszem, hogy átlát a maradék testemen a rémeim világába, és hiába valóságomnak, kínomnak minden rezgését fölfogja, mint ahogy az igazad beszélsz, kút mélyből jövő segélykiáltását is megérti. Gyerünk szívem haza. Meg kell várnunk, amíg Bromberg elkészül, aztán majd vele megyünk vonaton. Azt hiszem. Erre már fölkelek, és kimegyek a fürdőszobába. Voltam kinn az előbb is, mikor ők lerándultak a partra, és kélyes álmodozásokba merültem egy Bromberg-féle hétvége még régibb, még vadabb emlékén. Szegény Anni, a csavarókkal és az arcán semmi festék, és Leroy, szegény Leroy, a másik szobában töri az agyát, hogy mit működik a feleségem Ben, aztán később kocsiba vágódik, és kétségbe esetten elrobog az éjszakába, miután rájön,
Úgyhogy délelőtt a fürdőszobában azon a fájdalmon fantáziálok, amit Leroynak okoztam, csak mert ennek a csúszó-mászó féregnek, amit szexnek hívnak, valami a félfogára kell. Kimegyek a fürdőszobába, lemosakszok, aztán lemegyek a többiekhez, és igyekszek vidámnak látszani. És mégsem tudok már Dunak nyíltan a szemébe nézni. A kérdés még mindig bennem van. Mire volt ez jó? És kétségbe esett, prófétai sejtéssel nézek a jövő elé.

0: részlet hangzott el Jack Kerouac a Vakondok című novellájából. Fordította Bartos Tibor. Közreműködött Fesszbaum Béla. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
2: Rádió Színház.
3: Konspiráció. Részlet John Updike regényéből Rézműves Zoltán fordításában. Felolvassa Snell Ádám.
4: A kormány szolgálatában álló katonai egységek módszeresen átfésülték a Hurria negyedet tranzisztoros rádiók, kazettás vagy szalagos magnetofonok után, és felkutattak minden hangszert is a hagyományos tamburinon, algaitán, kakakin, huhun, kongán, nátpikulán és az Anzad nevű kecskebőrrel bevont tökből készült egyhúros zeneszerszámon kívül. Ellu ugyanis kérlelhetetlen kitartással őrködött országa, kús, kulturális, erkölcsi és politikai tisztasága fölött. Ha egy férfit rajta kaptak, hogy álló helyzetben könnyít magán, és nem Mohamed követőinek hagyományos, guggoló testtartásában, azonnal letartóztatták és kivallatták, még bizonyítani nem tudta, hogy csak pogány, nem keresztény. A Griont partján a leplek alá rejtőzött nőkhöz szokott túlbuzgó északi közkatonák fiatal lányokat fogtak el és korbácsoltak meg abban a hiszemben, hogy mesztelen keblükkel a dekadens francia divatnak hódolnak. A Palais de l'Administration des Noirs folyosóin és előszobáiban dolgozó titkárnőknek megtiltották a szűk szoknyák és blúzok viselését. A folyosók és előszobák pedig engedelmesen megisteltek budgyos, bubukkal és kangákkal. Ellu ezredes azonban gyanította, hogy a népi öltözék alatt ezek a nők is elasztikus, nyugati alsó neműt viselnek, szexis kis lollipop meg spanky márkájú darabokat. A palota legbelső szobáiban az ezredes és Ezana már nem a régi modorban tanácskoztak egymással. A király kivégzése óta új hang nem. Beteljesülés utáni idegesség vett erőt rajtuk. Az akció Ellu egyéni húzása volt. Ezana még nem terítette ki lapjait. Bár állami rendezvényeken még mindig felöltötte a forradalmárok uniformisát, elfoglalta a helyét a dísztribünön vagy az erkélyen a 10 ezredes között, akik olyan egyformák voltak együtt, mint egy pár kesztyű ujjai, irodájában inkább pasztelkék, sőt, lazac rózsaszín öltönyt vett magára, nyakban nyitott ingel, és rettentő széles szárú trapéznadrággal. Ellu úgy vélte, a marxista magyarázat a trapéznadrág viselésére valószínűleg hasonló lenne, mint a szultán bugyogójára, vagy a polgármester válrodjaira vonatkozó magyarázat. Érezte, amint a vékony egyenruha megfeszül rajta, ahogy előrehajol, mintha csak könyörögni akarna azon az ideges hangon, amely még a hangszórókban is olyan feszültnek tűnt, mintha beszédhibával kellett volna megküzdenie. Összeesküvés készülődik. Felforgatják az emberek álmait. Ezana elmosolyodott. Vagy épp az emberek álmai forgatják fel a valóságot. Mindannyian elismernék, hogy helyes úton haladunk, ha nem lenne ez az átkozott, szerencsétlen asszály, jegyezte meg Ellu. Ezen a mosolyában felvillant egy aranyfog, amely szögletesebb volt szomszédainál. Az asszály nem lehet egyszerre átkozott és szerencsétlen. Ha hiszünk az átkokban, nem hihetünk a véletlenekben. Egyébként is, elnök elvtárs, kitagadnák úsban, hogy jó úton haladunk. Kivéve persze azt a pár imperialista bérencet meg kihalásra ítélt őskövületet, akik a franciák egykori borpincéiben élvezik vendégszeretetünket. A belügyminisztérium biztonsági erői, valamint a kusita hadsereg antiterrorista alakulatai nem bukkantak nyomára rádióknak, vagy bezúzott fordokat és chevroleteket szállító kamionoknak. Igaz, a hitiskola WC-ben csapataink rátaláltak egy kisebb rágógumikészletre. Azt viszont mindig is tudtuk, hogy a fekete piacon beszerezhetők a politikailag szemben álló szomszédos országokból becsempészett, vagy saját forradalom előtti sötét korszakunkból itt maradt nyugati gyártású luxus cikkek. De ne vesztegessük a szót jelentéktelen dolgokra. Beszéljünk inkább a mogyoróról. A világpolitika gazdasági válsággal súlyosbítja a természeti csapásokat, elnök elvtárs. A lényeg az, most, hogy már az amerikaiakat nem nyomasztja Vietnám és a Watergate botránynak köszönhetően végre a Nixon nevezetű kígyót sem kell többé a keblükön melengetni, ráébredtek végre arra a tényre, amivel az egész világ tisztában volt, hogy valamennyien elképesztő kövérek. Belevetették magukat a diéta orgiákba, a kocogásba, teniszezésbe és más önimádó sportokba, és sajnos ez a bökkenő. Leszámoltak az új rend nevében azzal a kalóriadús, íztelen vacakkal, amit mogyoróvajnak neveznek. Ez a paszta kekszre kenve, vagy a nyúlós vacak kenyerű két szelete közé maszatolva, gusztustalan gyümölcsízt utánzó szintetikus dzsemmekkel, ez képezte a tudatlan tömegek fő táplálékforrását. Az atletikus karcsúságot és örökkétartó testi fiatalságot célul tűző nemzeti felbuzdulás következtében kevesebb mogyoró vajat fogyasztanak, és a hírhetten apartheid déli államok már exportra kényszerülnek. Semmi sem jelzi hívebben Amerika hanyatlását és közelgő bukását, ezredes elvtárs, folytatta Ezana, és felemelt hangon sietősebbre fogta, mert látta, hallgatósága mocorogni kezdett, hogy közbeszólhasson. Mint ez az imperializmus alapvetésével olyannyira ellentétes törekvés, hogy nyersanyagot exportáljanak. Mindazonáltal legalábbis pillanatnyilag mogyoró feleslegük alacsonyabb áron kell el Marseille-ben, mint a sajátunk. És azok a gazdák, akik a kormány ösztönzésére mogyoró termelésre fogták földjeiket, most azt kívánják, bárcsak kölest vagy jamszt termeltek volna, mert akkor volna mit enni adniuk a gyerekeiknek. A mogyorók hozta frank nélkül nincs elegendő valutánk ahhoz sem, hogy megvásároljuk a pótalkatrészeket a cseh dinamókhoz. Következésképp Isztiklálban meg fog szűnni az áramellátás. Ami talán nem is baj, vetette közbe Elu ezredes, aki a csésze csokoládéját magához vette, óvatosan megízlelte, majd kifogástalannak találta. Kús visszatér Allah fényességéhez, és az éjszakát többé nem használja föl arra, hogy Mohamed hite ellen mesterkedjen. A reggeli órákra és az éjszakára, amikor csendes, nem hagyott el téged az urad. Mi haszna volt az elektromosságnak, kérdem én, azon kívül, hogy istentelenséget szült, és miatt a cseh közben járóktól függ létünk? Ezen a aranyfoga nagyot villant, amint egy sárga papírlapot tolt az asztalon az elnök elé. Az elektromosság áldása nélkül nem jutnának el hozzánk az ehhez hasonló üzenetek, mint ez a távirat, mondta. Elu elolvasta. Mi hamarabbi tájékoztatást kérünk Donald Gibbs, USA tiszt ügyében, aki Kús észak-nyugati határán tevékenykedett a FAO és VFP képviseletében, 1973 szept stop. Sürgőséggel stop, Clip Springer külügyminiszter helyettes USA. Elu megjegyezte, valószínűleg Gibbst akartak írni. Amerikában senkit sem hívhatnak Gibbsnek. A valószínű nem mindig azonos a valóssal, vetette ellene Ezana. Mit kellene tenni kormányunknak a távirat ügyében? Semmilyen válasz nem mondhat többet annál, hogy nincs válasz, felelte Ellu. Ezután a papír után emberek is jöhetnek, azok után meg ágyuk és repülőgépek. Ez a Gibbs fontos lehetett valakiknek. Gibbs, biztos, hogy az, javította ki Ellu. A Gibbs sértés lenne. Akár így, akár úgy, ha a kormány az illető ügyéből becsületbeli kérdést csinál, a következmények aránytalanok lehetnek az esemény súlyához képest. amint az már ékesen bizonyítatott államok egymáshoz való viszonyában. Az amerikaiakban szerencsére nincs meg szovjet barátainknak azon ázsiai jellemvonása, hogy élvezetetlenjenek a már elnyomottak tovább sanyargatásában, vagy abban, hogy túlélik saját telük borzalmát. Az amerikaiak a folytonos választások krónikus irritációjában szenvednek, emiatt minduntalan, hamis hősködésbe fognak. Ha jól tájékozottam történelmükben, elérték már azt a veszedelmes állapotot, amelyben a haldoklás küszöbén álló vallás azzal akarja bizonyítani életképességét, hogy harcba száll másokkal. Miután Voltaire és Darwin bebizonyította a keresztény tanok nevetséges mi voltát, a viktoriánus kora kereszténységével tüntetett a pogány világ előtt, Marokkó elszegényedett szultánja pedig 1591-ben csapatokat dobott át a Szaharán, hogy elfoglalják Timbuktut és Gaót, mely hódításból Marokkónak semmi haszna nem származott, viszont a Szongály Birodalom megszűnt létezni. Én nem ismerem jól az amerikaiakat, hazudta Ellu. De nem hiszem, hogy azután, hogy kimentették magukat Thieu tábornok iránti kötelezettségeik alól, megtámadnák kús éhínségtől szenvedő népét. Persze, hogy nem, helyeselt olyan bosszantó buzgalommal Ezana, mintha csak ellentmondott volna. Amíg el nem halványul a vietnámi fiaskó emléke, megelégednek azzal, akár egykori pártfogóink, a franciák, hogy a helyi konfliktusok minden résztvevőjét ellátják fegyverrel, és biztosítják a mogyoró olaj ellátási útvonalait. Ha már a mogyorónál és az elektromosságnál tartunk, vetette föl Ellu, nem kérhetnénk újabb hitelt a Banque de France-tól. Jelenlegi hiteleink kamata a közalkalmazotti fizetésekkel együtt, elnök elvtárs, már így is eléri kús éves költségvetésének 111%-át. Ellu elcsüggett a statisztika hallatán. Fel a fejjel, biztatta Ezana. Ez a tartozásunk voltaképpen szintiszta nyereség. A tőkebefektető államoknak muszáj egyensúlyban tartaniuk minket, miközben a tőke az olajtermelő országokba szivárog. Onnan meg vissza azokhoz, akik gépeket és luxuscikkeket forgalmaznak. Allahnak legyen hála, tulajdonképpen nem is kell többé törődnünk a pénzzel, mert az már a fejünk fölött vándorol a saját légköri szférájában, amely elkeveredik az atmoszférával, a stratoszférával és az ionoszférával, melyek bennünket láthatatlan felhőtakaróként borítanak be. Ha már a felhőtakaróknál tartunk, megjegyezném, hogy kúsban sohasem esik az eső. Ez túlzás. Ma reggel is kivételesen dús volt a hajnali harmat. A pénzszférában pedig előfordulhatnak átmeneti ritkulások és sűrűsödések, de a gázok törvénye alapján tökéletes vákum sohasem. Előbb-utóbb eljön a mi időnk is. Talán már közelebb is. Mondjuk fenyegető táviratok képében. Ellu kezdett belefásulni ebbe a beszélgetésbe, főleg ezen a szellemi élénksége miatt. A miniszter kirobbanó lelkesedése, hogy a kormányhoz tartozhatott, a legkevésbé sem ragadt át rá. A hatalom gyermeki élvezete érthetetlennek tűnt számára. A hatalom a valóság, a hatalom gyász. Ellu érezte szíve, mint hullik keresztül a dolgok mélyén tátongó ürességet rejtő lepleken. Életek, milliók élete függött Ellutól, és a teherbe beleroppant. Az éhénység mázsás súllyal nehezedett rá. Életereje iszapként gyűlt meg lelke alján. Hálával szívében tért meg erre, a sivatagból, mezőkből, szavannákból álló földarabra, lázban égve, hogy megvédelmezze ezt a kopár egyszerűségében megnyilvánuló tökét, de óhaja nem mentette meg a csömörtől. Sőt, maga vált csömörré, a valóság zavaros, emészthetetlen kotyvalékává, mely Ezanában, sebesen hadonászó kezeiben, jól szabott öltönyében desztillálódott, akár egy fénylő harmadcsepp a nemzet szömörce levelén. És mi lenne, állt elő fáradhatatlanul újabb ötlettel Ezana, Ha táviratban tiltakoznánk az ellen, hogy a CIA beavatkozott Kús belügyeibe, ezzel a, hogy is mondjam, csak gusztustalan és ügyetlen embercsonk rablással, hiszen a királyt a Korán és a marxista törvény szellemének tiszteletben tartásával végeztük ki. A bűnösséget nem lesz nehéz bizonyítanunk. A porban hagyott lábnyomok mintázata megegyezik az amerikai cipők nyomaival. Lóháton voltak. A csetepaté során többen is leszállhattak a lóról, és rengeteg tárgyi bizonyíték is kihullott a zsebeikből. Zsebkések, fogseje. De még milyen rengeteg, helyeselt Ellu. Cáfolhatatlan fotókat küldhetünk szét. Sőt, ami még olcsóbb, kiszivárogtathatunk információkat a Nouvelle en Noir et Blanc-nak, amelyre minden nyugati követség előfizet. Viszont az egyetlen tuareg, aki közel került hozzám, orosz szagot árasztott, mondta Ellu. Cékla és vodka szagot. Ezen a vállat vont. A tuaregek fogyasztotta édes teaféle illata hasonló lehet hozzá. De mégis állított, hogy a CIA tette, nem a tuaregek. Igen. Hát nem a CIA rendezte meg a saját elnöküknek és testvérének meggyilkolását is? Gonosz tervei kifürkészhetetlenek. A CIA rákos daganat, amely saját őrült céljai üdvére tenyészik. Ez az Amerika ellenes indulat kissé furcsa a belügyminiszterem szájából, jegyezte meg Ellu. Ezen a szétterítette holdfényűre manikűrözött körmű kezét az üvegasztallapon, mintha azt jelentené be, teríteni akar. Azt mondta, már előre szeretném megcáfolni azokat a pletykákat, amelyek megzavarhatják elnökünket. Miféle pletykáról beszélsz? Nevetséges mendemondákról. Szegény elmaradott népünk babonás tömegei között akadnak olyanok, akik híresztelik, a király fejét varázslattal szellemtestéhez illesztvén rábírták, hogy profétáljon hegyi barlangjában. Oda kell mennem, szólalt meg Ellu. Az nem ajánlanám, elnök elvtárs, ellenkezett Ezana. Mi más tehetnék? Felötlött bennem, és most tollam nyomán világosan is megfogalmazódik, hogy a vallások elgyengülése, kiüresedése és pusztulása közepette világszerte egy új vallás van születőben az emberek lelkében. Egy Isten tilalom és tilalmakért cserébe ígért kárpótlás nélküli vallás, melynek két ellenpólusa a változás és az állandóság. Egyetlen rítusa az energiaáramlás, és amelyben a vallásos aktusok, a megtérés, az elhivatás, a vezeklés és feloldozás, a szenvedés árán elnyert tudás, tartalmuktól megfosztva mind a mindent felülelő fogyasztás szolgálatába állnak, amelynek célja nem más, csak az entrópia. Az életben más jutalmat a hívő nem remélhet, mint kimerültséget, káoszt és az alvás nyugalmát. Milliók állítják életüket ennek a vallásnak a szolgálatába, és nevet sem adnak neki. Magukat sem érzik hívőnek. A mesebeli barlang, amely csak is csapda lehetett, amelytől Ezana érthetetlen okból megpróbált megóvni, pedig igenis élvezte távollétemet Isztiklálból, hívogatóan csábított magához. Csábított emberi kíváncsiságom, elnöki kötelességtudatom. Az afrikai zsarnokok mindig is idegenek maradtak saját hazájukban, pedig az ideális uralkodónak nem csak a valóság határain belül kell kibékítenie egymással az erőket, hatalmakat és frakciókat, de azon túl is, a hallucinációkban, elvesztett reményekben, a homokként szétpergő, gyenge nép zavaros lelkében.
3: Konspiráció. Részlet hangzott el John Updike regényéből Rézművész Zoltán fordításában. Felolvasta Snell Ádám. Szerkesztő Erős László, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: A hangfelvétel 1997-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
2: Rádiószínház.

0: Vége? Ne mondj nekem ilyet, Harry. Kérlek, nem akarom ezt a szót hallani.
1: Anyu!
0: Várj, Peter, csak egy kicsit légy jó. Akkor sem mondd, hogy vége. Nem érdekel, hogy mit gondolsz magadban, de ne mondd ki. Őrült vagyok, meg fogsz gyűlölni.
1: Anyuci!
0: Peter, ne! Ha más nem tudsz csak nevetni rajtam, akkor inkább mondjuk azt, hogy vége. De örökre. Honnan vetted ezt a cukrot? Tudod, hogy reggel nem szabad cukrot enni.
2: Halló, kivel beszélsz? Halló, Sally, ki van ott?
0: Senki, csak Peter. Menj játszani. Eredj kicsik, én mindjárt befejezem a telefonálást.
2: Szegény Peter, ne küldd el.
0: Nekem te nem mondd, hogy szegény Peter. Szóval elmész? Jobb, ha most abba hagyjuk.
2: Hello, Sally, hogy abba hagyjuk? Akkor rendben van minden?
0: Rendben.
2: Kivihetnéd a gyereket a strandra? Vagy olvashatnál Moráviát? Vagy csinálhatnál valamit?
0: Most Camus-t olvasom.
2: Látod, te aztán mindig olyan értelmes dolgokkal foglalkozol.
0: Nem fogod lekésni a gépet?
2: Vidd ki Petert a strandra, és játsszál a kicsivel is. És napozz, és légy kedves Richardhoz.
0: Néha nem tudom, melyiktek a jóságosabb. Nem megy. Nem tudok kedves lenni Richardhoz.
2: De hallgass, szeretlek. Boldog volnék, ha velem jöhetnél Washingtonba. Ha mindig, mindenhova velem jöhetnél. De hát nem lehet. Értsd meg végre. Még szerencse, hogy egyszer baj nélkül megúsztuk. Mit akarsz? Richard sejt valamit. Ruth is tudja.
0: Tudja?
2: A sejtjei.
0: Mit csinálnak a sejtjei?
2: Tudják. De ne törődj ezzel. Borzasztóan fogsz hiányozni.
0: És ha mégis utánad megyek.
2: Ne gyere, Sally, csak kínoznád magadat. Semmiért. Egyetlen éjszakáért. Mindjárt indul a gépem. Fejezzük be.
0: Igazán azt akarod, hogy befejezzük? Mondd meg, ha végleg be akarod fejezni.
2: A beszélgetés, te bolond. Ha tudom, hogy ilyen sokáig beszélünk, nem kérek erbeszélgetni.
0: Richard úgysem figyeli a telefonszámlát.
2: De most már csak ugyan mennem kell. Be kell szállni. Viszlát, drága.
1: Anyu! Anyu!
0: Harry, drága! Hívjalak fel Washingtonban? Gondolj rám, kérlek.
2: Sally, drágám, be kell szállnom. Isten vele!

0: De egészen biztosan. Nem azt mondtam, hogy ott dolgozik. Csak 2 napja jött ide. Kérem, kapcsoljon oda.
1: Mit mondhatok, ki keresi?
0: Sally Matthews.
2: Ha-ho, Miss Matthews. Te őrült.
0: Őrült vagyok? Én is azt hiszem. Néha csak nézem magam, és azt gondolom, te félkegyelmű.
2: Honnan beszélsz?
0: Ha nem hallod, drágám, egy washingtoni utcasarokról.
2: Úristen, de mégis eljöttél.
0: Most persze dühöngsz rám.
2: Hogyan dühönghetnék, amikor szeretlek? Nem féltél, hogy elkerüljük egymást?
0: Nem félek semmitől. Csak attól, hogy gyűlölni fogsz.
2: Oh, egészen jó lenne, ha gyűlölni tudnálak. Csak azt mondd meg, hogy mi van rajtad.
0: Az új sötétkék vászon kosztümöm.
2: Hey, katasztrófa. Akkor csinos vagy. Elszeret tőlem egy ügyesebb. Na, azonnal ülj taxiba és menj a Hotel Bristolba. Mindjárt oda telefonálok, hogy utánom jött a feleségem.
3: Kellett volna.
0: Hiányoztál.
3: Te is nekem. Borzasztóan. Egész éjszaka álmatlanul hánykolódtam. És hallgattam a légkondicionáló zaját.
0: Ruth is hiányzott?
3: Nem annyira, mint te.
0: Nem. Imádlak, amikor azt mondod. Nem annyira. Egy komoly szerető azt mondaná. Egyáltalán nem.
3: Látod, ez vagyok én. Komolytalan szeret.
0: Értsd meg, Harry, mindenem fáj. Fizikailag fáj. Néha még Richard is sajnál. A múltkor is adott az altatójából, amit neki írtak fel.
3: Bizony mondom néktek, az az ideális férj, aki asszonyának is juttat abból az altatóból, amit neki írtak fel. Mit mondtál neki?
0: Mindegy, valami mesét a barátnőmről, aki nem fontos. Különben is csak üzentem Josie-val, hogy egy napra el kellett utaznom.
3: Édesem, te olyan bátor vagy. És gondolsz arra, hogy ha kiderül, nem tarthatod meg a gyerekeket?
0: Nem kellenek a gyerekek, te kell.
3: Nem mondj ilyet, őrültem, szereted a gyerekeidet. Csak ránézel Peterre, és már is elsírod magad.
0: Miattad sírok.
3: Nem akarom.
0: Csin-csin-csin.
3: Hová tetted a podgyászodat?
0: Tessék! Elhoztam a fogkefémet. Látod, én szeretek üres kézzel utazni. Nem hiába volt porcelán ügynök az apám. Szeretném, ha minden ilyen egyszerű volna. Jönni, továbbállni.
3: Mik a terveid?
0: Miért lennének terveim? Azt fogom tenni, amit te akarsz. Akarod, hogy hazamenjek?
3: Tudod, remek dolog, hogy olyan nő vagy, aki ennyire otthonos a 20. században. Azt mondod, viszlát, felülsz egy repülőgépre, és hip-hop itt teremsz. Értsd meg, én csak azt nem akarom, hogy te vidd vásárra a bőrödet, én értem. Inkább én vinném a magamit, érted?
0: Ne törődj vele. Itt vagyok. Engedj ledőlni, fáradt vagyok. Azt hiszed, nem látom? Nem kellett volna eljönnöm. Dühös vagy rám.
3: Soha sem vagyok dühös rád. Richard, nem lesz otthon ma éjszaka?
0: Ne törődj veled, drágám. Itt vagyok veled, és úgy érzem, hogy minden egyéb nagyon messze van. Emlékszel? Emlékszel a mi első útunkra? A repülőtéren vártál, aztán taxin jöttünk be a városba. A sofőr észrevette, hogy furcsán hallgatunk, és megkérdezte, hogy ne vágjon-e át a parkon a Tidal Bezen mellett, hogy lássuk a cseresznyefákat. Emlékszel? A fákon a virágok rózsaszínűek voltak, meg fehérek, meg májvas színűek. A portás jól megnézett minket, amikor bejelentkeztünk talán. Az arcom jobban sugárzott a kelleténél. A szobánknak fehér volt a fala, virágokat ábrázoló bekeretezett nyomatokkal, és egy világító udvarra nézett.
3: Akarom tudni, mit mondtál otthon.
0: Mondtam már, hogy Ficsék meghívtak.
3: Szívem, ezt nem lehet beadni.
0: Jaj.
3: Próbáljunk józanul gondolkodni. Ha most felteszlek egy repülőgépet...
0: Azt akarod?
3: Nem. Te is tudod, hogy mit akarok, hogy mindig velem legyél. Miért nézel így rám?
0: Tudod, ha egy csöpp eszem lenne, nem hinném ezt el neked. A tények mind ellened szólnak. És én mégis tudom, hogy most ebben a pillanatban igazat mondasz.

0: βαστούν.
1: Ναι. Σούκα, αλλά στρίγκα.
0: Μα τι σε μνώνει με σούκα. Βαστούν.
1: Έτσι και τσίτε.
0: Ναι, εμπειρό μου. Ήρθε μου, η μπόλτοκ τα λόγω.
1: Νάγιον μπόλτοκ βαγιούκ. Σερέτλεκ.
0: Δεν έμκοψε τώρα με λίγη μελέγκετ. És rútra gondolsz.
1: Egy kicsit. Nem tagadom. Nem, magam se tudom. Felejtsd, kérlek aludj.
0: Holnap hazamegyek. Nem töltök veled még egy éjszakát, ha álmatlanságot kapsz.
1: Ne légy olyan érzékeny. Nem tőled kapom az álmatlanságot. Az álmatlanság van.
0: Mert velem alszom.
1: Ide figyelj. Én szeretem az álmatlanságot. Az bizonyítja, hogy élek. Érted, Szelli?
0: Értem, értem. Próbálj mégis aludni.

0: Ébresztő!
1: Ruth! Bocsáss meg! Úgy látszik, azt sem tudom, hogy ki vagy.
0: Miss Sally Matthews vagyok, egy őrült nő.
1: Persze, hogy az vagy. És nagyon szép vagy.
0: Csak egy kicsit hideg van a közelemben másokhoz képest.
1: Na, elég! Jönnek a munkás hétköznapok, és engem most elragadnak. Mégsem mondhatjuk a tárgyaló partnereknek, hogy nászút miatt a további tárgyalások berekezve. Úgyhogy itt hagylak. Parancsom a következő. A délelőtt folyamán ne legyél ilyen szívfájdítóan szép, mert lecsapnak rád. Érthető?
0: Eredj, te bolond. Egy órakor találkozunk a Lafayette téren, a lovasszobor melső lábainál. Húsz perce átcsalogok ennél az átkozott szobornál.
1: Olyan szigorúan nézel, hogy menter megőrsz. Ha itt te sem összeholtan a lábad előtt, akkor hogy viszed haza a hullámat Ruthnak?
0: Ruth. Róla persze nem feledkezel el egy pillanatra sem, de én várhatlak.
1: Rohantam, ahogy tudtam. De nekem itt munkám van.
0: Bocsáss meg, a terhedre vagyok.
1: Nem kell bocsánatot kérned. Inkább menjünk el ebédelni. Igenis, és salátát is hozzon, legyen szíves. Sokat, mindenféle salátát, mert olyan híhesek vagyunk, hogy legszívesebben végig ennénk az étlapot. A bifsteket süssék át rendesen.
2: Igenis, uram. A bifstek jól át lesz sütve.
0: Egész délelőtt ezt az átkozott várost róttam. Fáj a lábam, úgy érzem, mint a kilométereket tettem volna meg. Úgy hallgatsz, mintha már betéve tudnánk az egész tananyagot, amit egymásnak tartogatunk.
1: Nem tudom, mit akarsz, Sally.
0: Lehet, hogy neked van igazad. Lehet, hogy az egészhez nincs jogunk, és rettenetesen önzők és mohók vagyunk.
1: Gondolod? Hát tulajdonképpen nem kaptunk olyan sokat Richardtól meg Ruthtól. Miért mi pusztuljunk? Hogy az ő életükben ne legyen zökkenő? Hát nekünk nincs jogunk ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogy mi akarunk. Hogy csodálatos legyen az életünk.
0: Talán csak azért érezzük olyan csodálatosnak, mert új. Aztán belefáradunk. Én már is fáradt vagyok, elegem van.
1: Belőlem?
0: Nem. Nem tudom.
2: Szép nagy tálat hoztam, uram. Mindenféle zöldség akad rajta, ami csak volt a konyhán. Jó étvágyat, asszonyom. Jó étvágyat, uram.
1: Na, egyél. Én farkas éhes vagyok.
0: Én már éhes sem vagyok.
1: Szépen hazamegyünk innen, és nem lesz semmi baj. Vagy épp a hazaérkezéstől félsz?
0: Nem erről van szó. Richard nem nagyon törődik az egésszel.
1: Lehet, hogy Ruth se sokat törődne vele, ha megtudná.
0: Akarod, hogy ne menjünk haza? Szökjünk meg! Jöjjön az égzengés! Én mindent vállalok.
1: Ezt csak most mondod. De ha egy hétig együtt volnánk, hiányozna a régi életed, és engem gyűlölnél, amiért elvettem tőled.
0: Te mindig olyan bölcs vagy, Harry.
1: És még ezzel sem megyünk semmire, igaz? Szegény hercegnő, neked egy jó ember kellene férnek, és egy rossz ember szeretőnek. De pont fordítva történt.
0: Richard nem is olyan rossz ember.
1: Hát persze. Bocsánat, mint a férj.
0: Ruth pedig egyenesen a házi tündérek gyöngye.
1: Kár ezen humorizálni.
0: Imádom, amikor így pukkadsz.
1: Tudod mit? Ha veszekedni akarsz, eredj haza. Pincér, a számlát.
2: Igenis.
1: Várj, bemegyek ide. Kell valamit vennem égetni való kölykeimnek.
0: Nem kényezteted el őket, Harry, ilyen rövid távol lét után?
1: Számítanak rá. Na gyere be, segíts kiválasztani valamit. Mi van vele?
0: Nem bírom.
1: Mit nem bírsz?
0: Intézd el magad, a te gyerekeid, meg Ruthé. Én visszamegyek a szállodába.
1: Nem értem, mi van veled.
0: Kérlek, ne kényszeríts rá, hogy veled együtt vegyem meg a játékokat a gyerekeidnek, meg a kedvenc illatszeredet Ruthnak.
1: Ide algas. Tudod, hogy szeretem.
0: Hagyjál, Harry! Vigyázz, mert itt útban vagyunk. Hagyjál! Taxi! Hotel Bristol.

0: jaké ty zase dolary budú v Polsce? A ešte ten rekord, čo Peter, lebo tam sa šiško.
1: Lemen rontott a mesen.
2: Haza repülünk, és minden rendbe jön.
1: Néha eltűnődöm, hogy mit nevezelte rendnek, Harry.
3: Figyelem, figyelem. Kérjük utasaink szíves elnézését. Detroiti járatunk géphiba miatt 2 órával később.
4: Nekem hétre Bridgeportban kell lennem.
5: Valami baj van?
2: Látszik, torlódás van. Biztos az Eastern Strike miatt. Jobb lett volna előre lefoglalni a helyünket. Gyere szorosan mellette, mert már nagyon hosszú a sor és elsodornak. Nehezen leszünk 6 körül New Yorkban.
1: Nem kell izgulni, Harry.
2: Te izgulsz! Hol a kézitáskád?
1: Letette.
2: Rohanj, rohanj, addig tartom a sort.
1: Látod, hogy megvan. Mégiscsak te izgulsz.
2: Nem magam miatt izgulok. Rút csak 9-re vár.
1: Mit akarsz végig gondolni, Harry?
2: Most 3:05 van. Még ha legkésünk is a 3:15-ösről, még mindig ott a 4:15-ös. Remélem, a kocsidat kint hagytad a reptéren. Onnan már csak pár perc hazáig.
1: És ha nem indul a kocsi, ha kipukkasztották a gumiát, akkor ugye már összeomlik az életünk.
2: De tegyük fel, hogy mégis beindul. Tekintettel a csúcsforgalomra, valamivel 6 óra után otthon leszel. Az mi jó?
1: Pontás.
5: A kisasszony mögöttem állt, én is utazni szeretnék. Mindenkinek sietős.
2: Add ide a pénzt. Ülj le oda a sarokba. Az Isten itt neki, elvégre mind a 2 jegyet megválthatom én. Mi a fenének lögdössenek itt? Most könnyebb a lelke, hölgyem?
5: Az ilyenek miatt nincs béke a földön.
1: Hölgyeim és uraim, mindenkinek várnia kell. A sztrájk miatt a járatok indulásában fennakadásokra kell számítanunk. Addig is kérjük szíves türelmüket és sorszámokat osztunk. Minden percben jöhet értesítés, hogy milyen külön járatokat áll módunkban indítani.
2: Kaptam 2 számozott kártyát.
1: Milyen névre?
2: Az enyémre. Rendben. Mindenkinek várnia kell. De azt mondják, hogy minden percben megjött az értesítés, hogy beállítottak egy külön járatot.
1: Szomjas vagyok.
2: Valami komoly italra, vagy minden?
1: Mindegy.
4: Két viszkit.
2: Azt hiszem, nem tudom, hogy szörnyű alak vagyok. El sem tudom képzelni, hogy mit találsz bennem.
1: Próbálj gondolkozni.
2: Legjobb, ha kielemezzük. Végül is én egy egész közepes, hogy úgy mondjam, átlagos amerikai vagyok. Kis reklámszakember. Talán már nem is van egészen egy cipici, olyan közepes, valaha némi rajzolói ambícióval megverve. Haja barna, orra szája rendes, különös ismertető jele nincs. Egyáltalán mit találhatsz bennem? Nyilván azt, hogy csak pillanatokra lehetek a tied. És egy pillanatokért meg kell küzdened, és ettől nagyon értékesnek látszolak. Ha viszont összeházasodnánk, hogyha eltipornám miattad a feleségemet, és térdig gázolnék a gyerekeim vérében, csak hogy ha ezt megtenném, már nem lennék az az ember, akiről azt hiszed, hogy szerelmes vagy vele. Akkor az a fajta ember lennék, aki ott hagyja a feleségét, a 3 gyerekével együtt is megvetném magam. És nagyon hamar te is csatlakoznál a véleményemhez.
1: Megkérhetlek valamire, Harry? Érdeklődj a gépünk után.
2: Igen. Jó. Már is.
0: Nekem üzleti káram lesz, kérem! Kitéríti meg!
6: Nyugi emberek, ne siessünk! Különben az asszony odahaza nem tudja kiszöktetni az udvarlóját. Hiába! Várni kell!
7: Mi csináljunk, uraim? Aztrán...
0: És a beígért külön járat?
7: Észak felé holnap reggelig nincs hely. Egyelőre.
8: Mi az, hogy egyelőre? Kikérem magamnak?
9: Süket maga, nem érti, hogy várni kell?
7: Kérem, mindent megteszünk. Talán 6-kor lesz. Addig hiába is.
1: Meg kellene próbálkoznunk az American Airlines-nél.
2: Nincs annyi pénzem, hogy másik jegyet váltsak.
1: Nekem sincs. Vissza kell váltani a jegyeket.
2: Jó, megpróbálhatom.
1: Maradj majd én.
2: Na ne tréfálj, megesznek odakint.
6: Kár a benzinért, gyerekek. Nem repkedünk sehova.
7: Semmiféle járat nem indul egyelőre sehova. Nagyon sajnálom, de semmiféle járat.
2: Várj, Szöli. De kérem, a sorszámaink megvannak. A azt mondta, hogy nincs értelme az 5-15-össel próbálkozni, de 6-kor valószínűleg mégis beállítják a különjáratot, és semmilyen jegyet nem vesznek vissza.
1: Ne súgj kétségbe, nincs mit tenni. Nyugodj bele, hogy még néhány órát együtt töltünk.
2: Szörnyű mi van. Az előbb láttam két pofát, majdnem összeverekedtek, hogy kinek van elsőbsége egy járatra, amelynek nyoma sincs. Richard, hányra írhatom?
1: Nem tudom, drágám. Viselj el türelemmel.
2: Most miért mondod ezt? Gyere, keressünk egy csendesebb helyet. Tudod, miért szeretlek? Hát persze. Mert nagyon szép vagy, és kedves, és nőies, és még mondhatnék sok mindent, amit mindenki lát. Világos, hogy ahogy belépsz egy szobába, mindenki rögtön belédesik. Én is első látásra beléd szerettem, mint minden.
1: Tévedsz. Engem nem sokan szeretnek. Igazából te vagy az egyetlen férfi, aki valami különösebbet lát benne.
2: Mert a többi férfi hülye.
1: Igen.
2: Mert te a nyilvánvaló bájaidra ráadásul még boldogtalan is vagy. Szükséged van rám. És nekem rád. És az egész valahogy elérhetetlen. És ebből fakad valami különleges varázs, ami lehet, hogy el is pusztulna, hogyha feleségül vennél.
1: Jó, Harry, de... Még sosem jutott eszedbe, hogy a házasság teremt is valamit, nem csak pusztít.
2: De tudom, nagyon is tudom. És éppen ez az. Érzem, hogy téged egészen át tudnálak gyúrni. Ruttal nem érzek ilyesmit. Ő valahogy már kialakult. Vele már csak párhuzamosan lehet élni.
1: Én tudom, hogy szereted őt. Ne hazudjunk magunknak.
2: Hát nem utálom, az biztos. Bár csak utálnám. Úgy könnyebb lenne.
1: Nem kellene újra oda menni érdeklődni?
2: Még egy kicsit ne tömd be a számot. Ide hallgass, én nagyon világosan látom, ami köztünk van, az az eszményi szerelem. Éppen azért eszményi, mert megvalósíthatatlan. A világ szempontjából mi nem is létezünk. Ez valami más. Hogyne, könnyen csinálhatnánk botrányt, meg összeházasodhatnánk, elérdegélhetnénk valahol. Mindennapos história. De azt, amink most van, azt elvesztenénk.
1: A mi házasságunk is olyan lenne, mint a többi házasság. Talán nem lenne minden pillanatban csodálatos, de... Néha szinte azt érezteted velem, hogy az én művem az egész. Te boldogan éltél Ruttal, ja, aztán egyszer csak jött ez a nyomorult nőszemély azzal, hogy szerető kell neki, pedig valójában a férjre valóra vadászott benne.
2: Ide hallgass. Én már évek óta szerettelek. Nem akkor jöttem rá, és a házasság gondolatát se te hoztad föl, sőt, te nagyon is úgy gondoltad, hogy lehetetlen. Nekem jutott eszembe, hogy talán mégiscsak lehetséges. Csak aztán láttam megint úgy, hogy nem.
1: Te csak egy valamit tettél rosszul, Harry.
2: Én mindent rosszul tettem.
1: Te éreztetted velem, hogy annyira szeretsz, és ezzel belémoltottad a meggyőződést, hogy lealacsonyítom magam, ha nem a teljes életet élem veled.
2: Így is van. Úgyhogy gyűlölnöm kell magam, amiért elfogadni.
1: Miért rontasz el mindent? Ha már a feleséged nem lehetek.
2: Hát nem tudom. Nálunk nincs más intézmény, mint a házasság. Szeretők csak az európai regényekben léteznek. Nálunk házasság van, meg üzlet van, péntek esti kosárlabda meccs.
1: Tudod... Én áldogálok itt veled, hallgatlak, és magamban ragozom az elveszteni igét. Én elveszítlek téged, te elveszítesz engem, mi ketten elveszítjük a szerelmet.

0: Van már valami hír a külön járatról?
1: Még nem kaptunk értesítést, uram. Azonnal be fogjuk jelenteni, mihelyt valamilyen végleges válasz lesz.
0: Nézze, kisasszony, én elárulom magának, hogy minket nem vár meg a pótmama. Öt kicsi gyermekünkkel mi lesz? A pótmama ugyanis bálba megy.
1: De herre.
0: Igen, is bálba megy.
1: Bálba.
0: Úgyhogy kisasszony, súgja meg őszintén. Van-e remény, vagy apróságaink helyzete kilátástalan?
1: Ne tréfáljon, uram. Csak azt mondhatom el immáron 200-szor, hogy központunktól intézkedést kértünk, és várjuk az értesítést. Tessék, türelmesen várjuk.
2: Nem bírom ezt a zajt. Ideges vagyok. És ha ideges vagyok, akkor azonnal éhes leszek.
0: Nálam van a gyerekek csokoládéja.
2: Köszönöm, nem kérek.
0: Jó, akkor együnk szendvicset. Két szendvicset, lenni szíves. Halasat! Hogyha biztos lennék benne, hogy Ruth talál egy rendes férfit, aki a gondját viseli. Sajnos hozzám képes minden férfi ismerősünk hólyag. Na, komolyan. Nem vagyok önhit. De ez az igazság.
2: De akarok kiválasztani az új férjét? Ide figyelj, Harry. Ha tenni akarsz valamit, akkor tedd meg. Én nem tudom, mennyit sejt Ruth, mennyit mondasz el neki, vagy mit éreztesz vele. De ha őt is úgy kínozod, mint engem, tudod, azt hiszem, hogy most valahogy kibeszélgettük magunkat.
0: Gyönyörű. Ha? Gyönyörű lenne, hogy már mindent elmondtunk egymásnak, és most csak úgy üldögélünk szép nyugodtan. De bele kell vetnünk magunkat ebbe a pokoli hivatali gépezetbe, ha haza akarunk jutni.
2: Köszönöm a szendvicset. Finomból.
0: Hát, egy csoda vagy. Ha felállsz, az olyan, mint hogyha felvonnák a lobogót. Szeretnék felesküdni rád.
2: Most már inkább találj ki valamit.
0: Jó, ne izgulj. Hazaviszlek. Mit szólnál hozzá, hogyha bérelnénk egy autót?

0: akar mindenki New Yorkba menni? Mi van New Yorkban?
1: A szabadságszobor.
0: Én a maguk helyében visszamennék a városba, és megnéznék egy jó filmet.
2: Én láttam az udvarlommal a Bonnie and Clyde-ot. Isteni!
0: Beérkezett? Nagyszerű, kösz! Drága vagy.
2: Alice, éppen bejött egy kocsi. Azt megkaphatják.
0: Hát akkor minden rendben van, uram.
3: Ne adjon ki belőle, elférnénk egy...
1: Én meg a feleségem sajnos jobb szeretnénk egyedül utazni.
3: Nem, fencsel. Elizabethben lakom, New Jerseyben, és vegyi cikkekkel foglalkozom, a világért sem akarok erőszakoskodni, de muszáj nagyul.
0: Kérem, a kocsi árára 25 dollár letéti díjön.
1: De már nincs 25 dollárunk, igaz?
3: 25 dollár kellene?
1: De várj, még egyszer megpróbálom visszaváltani a jegyeket. Tessék egy pillanatra tartani a kocsit, jó?
4: Hello! Talán csak nem Celine Messias.
0: Hello!
4: Jaj, Istenem, milyen régen láttam. De Dicktől mindig kérdezősködöm, hogy van a tündér szép felesége. Dick a jegyeket intézi?
0: Nem. Egyedül vagyok, gyakran el szoktam jönni. Tudja,

0: És a legrosszabb, hogy utálom a Középnyugatot.
1: Igazán?
0: Mondja, mire mentik azokkal a kanadai olajrészvényekkel? Én is boldogan benne lettem volna, de aztán...
1: És a kedves felesége? Hogy van?
0: Ja, van pompásan, megvan a második gyerek.
1: Igazán nagyszerű. Még egy kislány?
0: Még egy fiú? Igazán nem akar inni valamit? Jaj, és mondja, hallottam, mi van Perry Carterrel. Újra megnősült. Egy dőbályos indonéz lányt vett feleségül, aki szimultán fordító az ENSZ-nél.
1: Igazán érdekes fiú ez a Perry. De nekem mennem kell, mert ne haragudjon.
0: Nem Harry Cannon az?
1: Hol? Ismeri Harryt?
0: Ugye ott lakik valahol maguk mellett.
1: Nem igen járunk össze.
0: Ruth a felesége valamikor híres szépség volt.
1: Most is az.
2: Anno Domini. Jack Wigglesworth. Jézus Krisztus személyesen.
0: Harry, hát maga is itt rekedt ebben a kátyúban.
3: Hát úgy látszik, sép, keresnem valakit, aki állítólag ki tud szabadítani bennünket.
0: Aha. Magát és Mrs. Matthias-t?
3: Igen. Mrs. Matthias meg én ugyanabba a csapdába estünk. Próbáltam neki is valamit intézni, de hát nem sok sikerre.
0: Hát én búcsúzom, mert indul a gépem. További jó várakozás.
1: Találtál valakit?
3: Nem, semmit. Illetve azt mondták, hogy semmit nem váltanak vissza, mert még nem tudják, hogy mi. Mi van?
1: Egy kicsit felizgatott.
3: Gyakran találkozik Richard? Tehát nem fogja elmondani neki. Nem keresne rajta semmit. Legfeljebb arra gondol, hogy egyszer még felhasználhatja veled szemben.
1: És nincs igaza? Úgy értem, hogy tényleg olyan vagyok, amilyennek ő lát.
3: Tulajdonképpen jobban járnál vele, mint vele. Ő biztos fel tudna rakni valami nyavajás repülőgépre.
1: Harry.
3: Na?
1: Ne tégy magadnak szemrehányásokat. Te azt mondtad, hogy ne jöjjek.
3: De azt akartam, hogy gyere, és te ezt tudtad. Ezért jöttél.
1: Magamtól jöttem.
3: Te olyan kedves vagy. Te. Dőljön össze minden. Házasodjunk össze.
1: Jó, kérlek.
3: Adjuk a fejébe az egészet. Nem mehetünk haza. Ennek így kellett történni.
1: Ezt nem gondolod komolyan.
3: De igen. Olyan vagy nekem, mint egy feleség. Hidd el, én már is Mrs. Cannon-t látok benne.
1: De nem vagyok az, Harry. Szeretném, ha az lennék, de nem vagyok
3: Elég
1: az.
3: Elég javaslat elfogadva, én nem látok más megoldást, mint hogy visszavegyük a szállodába, felhívjuk Ruthot és Richardot. Semmi más nem jut az eszembe. Én most fáradt vagyok. De én azt hiszem, hogy nagyon boldogok leszünk. Lehet, hogy megkaphatjuk a gyerekeidet. A bíróságot manapság már nem igen érdekli, hogy ki követte el a házasságtörést. Nem gondoltam, hogy éppen így fog történni, de én örülök, hogy megtörtént.
4: Már egy ideje keresem önöket. Mr. és Mrs. Cannon.
3: Igen,
4: lesz szíves ideadni a sorszámokat. Cannon 2.
3: Mégiscsak lesz gép.
4: 30 perc múlva kell indulniuk a 28-as kiárat.
3: És mi is helyet kapunk rajta? Hát igazán magam nagyon kedves. Már éppen elhatároztuk, hogy visszamegyünk a szállodába. Na, nagyon köszönöm. Tudja, hogy milyen jól áll magának ez a szőke haj. Nehogy befestesse feketére.
4: Tehát 30 perc múlva siessenek.

0: Halló?
1: Halló, mi volt?
0: Semmi. 11 körül értem haza, Richard már aludt. Ma reggel mielőtt elment, megkérdezte, hogy vannak ficsék, én azt mondtam, hogy remekül, és többet nem is beszéltünk. És Ruttal? Hogy sikerült?
1: Bombásan. Volt, mit mesélnem a közlekedési zűrzavarról. Persze téged kihagytalak belőle.
0: Láttam, amikor találkoztatok.
1: Nem tudtam biztosan, hogy a reptéren meddig látsz minket. Egyébként meglehetősen rossz hangulatban van. Geoffrey eltörte a kulcscsontját, amíg oda voltam, és Paula néni bejelentette magát víkendre.
2: Anyu, úgyhogy... kivel beszélsz, anyu?
0: Hát sajnálom, Harry. Ne haragudj. De
1: miért haragudnék? Csodálatos voltál.
0: Te is.
1: Rettenetesen bántott az a repülőtéri kínszenvedés.
0: Nem számít.
1: Nagyszerű

0: Olyan nagyszerű vagy, Sally.
1: Menjünk, anyu, menjünk, Josie hív.
2: Jobb, ha abba adjuk. Josie már dühöng, hogy mikor viszem el a gyereket, mert takarítani akar.
0: Igen, nekem is mennem kell már a nagyfőnökhöz. Rémes ez a Josie. Muszáj megtartanunk, hogyha összeházasodunk.
2: Mi nem fogunk összeházasodni, Harry.
0: No, de mondj, hát én biztos vagyok benne, hogy egyszer úgy lesz. Te nem. Te, Celi, különben holnap egész nap tanfolyamon leszek, úgyhogy péntekig ne is telefonálj, jó? Azt hiszem jobb, hogyha most egy darabig nyugton maradunk, úgyhogy nem is tudom, mikor látjuk egymást.
2: Igen. Igazad van. Peter, azt akarod, hogy...
0: Ne bántsd, Peter.
1: Anyu!
2: Most be kell fejeznem. Viszlát.
0: Igazán nagyon szeretlek, Sally. Rendben van minden?
2: Rendben, Harry.
0: Jó. Nem tettél semmi?
2: Semmi. Semmi.

0: Elhangzott a várakozás. John Updike művét Rész Ádám fordítása alapján rádióra alkalmazta Szántó Erika. Ismertetjük a szereposztást. Sally Béres Ilona, Harry Darvas Iván, Jack Somogyvári Pál, Peter Benesocki Tibor, hivatalnok Versényi László, hivatalnoknő Sólyom Ildikó, kövér úr Till Attila, pincér Kun Tibor. Közreműködött Balog Emese, Balog László, Csákányi Eszter, Gáti István, Mésző Júlia, Molnár Zsuzsa, Pogány Margit, Szó György, Usztis Mátyás. Zenei munkatárs Kovács Zoltán. Technikai munkatársak Fülöp Sándor és Olá Gyöngyi. A rendező munkatársai Bódog Pál és Ézsiás Erzsébet. Szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Pós Sándor.
1: A hangfelvétel 1997-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok, a bemondó Poyák Adrien, a mikrofonnál Jávor Miklós. Főbb híreink először röviden. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés.
5: Módosítja a kormány az örökbefogadás szabályait.
4: Biztonságban vannak a horvátországi erdőtűz miatt kimentett magyarok.
5: Túlnyomóan borult esős idő lesz.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Kócán Dávid. Módosítja a kormány az örökbefogadás szabályait, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A 2020-ban bevezetett szabályozás alapján az egyedülálló kérelmezőknek a családügyi miniszter jóváhagyására van szükségük. A kormányfő szerint azonban az örökbefogadás feltételeiről nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell dönteniük. Dercsényi Dávid összeállítása.
6: Jelenleg a házaspárokat előre sorolja a törvény, amikor felajánlanak nekik egy gyermeket örökbefogadásra. Márpedig a meleg párok csak bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek, ami alacsonyabb szintű a házasságnál. Így ők jellemzően egyedülállóként jelentkeznek örökbefogadásra. Zoller Andrea, az örökbefogadással foglalkozó Fészek alapítvány vezetője elmondta nekünk, milyen tapasztalatokat szerzett egyedülálló, meleg örökbefogadókkal.
7: HIV pozitív anya gyermekét fogadták örökbe, hepatitis C-s anyának a gyermekét fogadták örökbe, nagyon addikt, nagyon komoly szerhasználó anyának a gyermekét fogadták örökbe, extrém foraszülött, több agyvérzésen átesett gyermek örökbefogadását vállalták ezek a családok, vagy egyedülálló nők, férfiak, azért, mert gyermeket szerettek volna.
6: Az alapítvány vezetője leírta az örökbeadási folyamatot is.
7: Úgy képzelje, ha mondjuk születik egy kisbaba, aki mondjuk, uram, bocsánat, 26. hétre a származása miatt nehezített, gondozatlan volt a terhesség, vagy pedig az édesanyja szerhasználó volt, vagy van valamiféle olyan egészségkárosodása a gyermeknek, ami mondjuk így nehezíti ezt a folyamatot, hogy boldogan hazavinnék a családok, hiszen mindenki általában egészséges újszülöttet szeretne örökbe fogadni, akkor végig kell kérdezni egy alapítványnak és a 300 várakozó, minden házaspártnak kell kérdeznie, hogy szeretnék-e ők örökbefogadni ezt a kisgyermeket, és csak utána lehet felajánlani egyedülálló várakozóknak.
6: Az örökbefogadási szabályozás módosításának mikéntjéről egyelőre többet nem árult el Magyar Péter miniszterelnök.
5: A kereszténydemokrata néppárt nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán azt írta, örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges, ezért apára és anyára egyaránt szüksége van.
4: Két napos ülést tart jövő héten az országgyűlés.
5: Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülésnap, majd előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról.
4: Elfogadhatatlannak tartja a Tisza alkotmánybíró jelöltjeit a Mi Hazánk.
5: Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz korábban jelezte, nem vesz részt a folyamatban.
4: A pénzügyminiszter szerint 1000 milliárd forint alatt volt az állami folyószámla egyenlege, amikor a Tisza átvette a kormányzást.
5: A portfólió vezető elemzője a Krónikának azt mondta, ez historikusan alacsony szintnek felelt meg, és azt mutatta, hogy az előző kormány gazdálkodási fegyelme a választások előtt fellazult. Madár István emlékeztetett arra, hogy a kincstári egységes számlán a 2000-es évek pénzügyi válsága előtt néhány 100 milliárd forint volt. Az akkori helyzetből tanulva, azóta viszont általánosságban néhány 1000 milliárd forintot tart az állam a számlán. A szakértő hozzátette, az, hogy ezt az összeget több mint 5000 milliárd forintra tudta emelni a kormány, két dolognak köszönhető.
2: Hát egyrészt az adósságfinanszírozási helyzetünk nagyon sokat javult rövid távon, másrészt pedig a havi hiányszámok lettek sokkal kisebbek, és ez eredményezte azt, hogy föl tudott hízni a kincstári egységes számlán ez a pénz.
4: Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu.
5: A kérelmek elbírálása Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került tavaly. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek a listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést, és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást.
4: Ismét Vona Gábort választották a második reformkor pártelnökévé. A politikus megbízatása 2 évre szól.
5: A párt tisztújító kongresszusán elmondott beszédében az alapító elnök úgy fogalmazott, nem az a céljuk, hogy bekerüljenek a parlamentbe, vagy hogy kormányt alakíthassanak, hanem hogy egy második reformkor legyen Magyarországon.
4: Már konkrét fejlesztési tervekkel készülnek a települések a Szent István vidékfejlesztési programra. Az új támogatási modellben az önkormányzatok közösen határozhatják meg, hogy milyen beruházásokra van leginkább szükségük a térségükben. Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter korábban bírálta az előző kabinet által meghirdetett Magyar Falu programot, amelynél szerinte a források elosztása nem szakmai, hanem politikai szempontok alapján történt. Kócán Dávid összefoglalója.
8: Az új program lényege, hogy egy adott térség önkormányzatai támogatást kaphatnak olyan közös fejlesztési célokra, amelyek hosszú távon javítják az ott élők életminőségét. A lehetőség kezdetben 10 eltérő adottságú mikrotérségben 100 településen lesz elérhető. Ezek egyike a Békés-megyei Medgyesegyháza. Ruk Márton polgármester elmondta, már a program bejelentése előtt több tervet is kidolgoztak.
9: Gondolok itt utakra, járdára, közvilágításra, intézményfelújításra, illetve készítenénk olyan hosszú távú terveket, amelyekkel hosszabb távon is megfelelő gazdasági potenciált tudnánk építeni erre a térségre, munkahelyeket teremtve, azzal jövedelmet biztosítva az itt élőknek.
8: Ruk Márton emlékeztetett arra, hogy az előző kormány által meghirdetett versenyképes járások program hasonló modell alapján működött. Ennek részeként 14 településsel közösen döntöttek arról, hogy együttműködnek az energetika területén.
9: Ezzel az energia közösséggel majd lesz lehetőségünk olyan energetikai célú beruházásokat végrehajtani, ami egyrészt költségmegtakarítás, de konkrét gazdasági haszna is lehet majd a térségnek ebből.
8: A Somogy megyei Igal térségében található Szent Gáloskért is kiválasztották a mostani programban. Szabó Péter polgármester elmondta, terveik között szerepel a község utolsó, még nem aszfaltozott utcájának felújítása, de bízik benne, hogy a támogatásból további fejlesztések is megvalósulhatnak.
10: Közösségi tér szempontjából ugye épületnek a felújítása, benne szerepel a buszvárok létesítése, illetve karbantartása felújítása, és természetesen van 2 is, ami igencsak javításra szorul.
8: A kormány tájékoztatása szerint a kísérleti modell tapasztalatai alapján jövőre válhatna országossá a program.
4: Egykori és jelenlegi balettművészek, koreográfusok és kulturális szakemberek követelnek változást a Magyar Állami Operaház balett társulatának ügyében.
5: Ifjabb harangozó Gyula Kossuth Díjas balettművész közösségi oldalán közzétett felhívását már több mint 100 művész írta alá. Arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben.
11: Nem lehet így bánni művészekkel, és úgy eltávolítani a színházból őket, hogy igaztalanul és nem megalapozottan. Tehát ezt most jogilag értem, mert ennek megvan a teljes háttere, hiszen rengeteg olyan per volt, amiben én is tanúként szerepeltem, Keveházi Gábor is, vagy sokan közülünk, és voltak itt egy évvel a nyugdíj, azaz, hogy a ellátmány megkapása előtt elküldtek, és ott maradt minden nélkül.
4: Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a mostani petíció hátterében szakmai féltékenység áll.
12: Nem lehet valakit számon kérni azért, vagy utóbb retorziókban részesíteni, mert a legjobb tudása szerint tanúskodott valahol.
4: Tüntetést szervez a hazai pilóták egy csoportja holnapra a miniszterelnökség épülete elé.
5: Az érintettek szerint folyamatos jogsértések történnek az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokon, emiatt egyre többen más uniós tagállamban végeztetik el a kötelező szűrést. A demonstrálók a hazai és az uniós gyakorlat összevetését és a légügyi hatóság teljes átvilágítását követelik. Követeléseiket 12 pontban fogalmazták meg, a közlekedési tárca jelezte, hogy megvizsgálja a petícióban foglaltakat.
4: Szeptember 15-éig igényelhetik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szülei gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A fiúknak legalább annyira ajánlott a vakcina beadása, mint a lányoknak, hiszen egy esetleges fertőzés esetén a humán papilloma vírus náluk is okozhat daganatos elváltozást. Pilisi Csenge, Bétót Erika és Falucskai Ivett összeállítása.
13: A humán papilloma vírusnak több mint 200 típusa van, az alacsony kockázatúak szemölcsöket okoznak, a magas kockázatúak akár daganatos megbetegedésekhez is vezethetnek. A HPV leggyakoribb, elsősorban szexuális úton terjedő vírus, de bárki megfertőződhet vele, mondta Farkas László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház szülészeti nőgyógyászati centrumának vezetője.
14: Ki kell emelnem a HPV 16 és 18-as vírust, akik a méhnyakrák előfordulásáért elsősorban felelősek. El kell mondani, hogy fehérneműtől, kesztyűtől, bármilyentől el lehet kapni.
13: A HPV ellenvédő vakcina már 2006 óta világszerte elérhető. Magyarországon 2014-ben vezették be az iskolai önkéntes kampányolást.
15: Ilyen korban már ideális beadni. Ugye mielőtt a szexuális életünket megkezdjük, azelőtt kell beadni, mivel ilyenkor hat még.
16: Eleinte anyukám hozta fel, hogy ezt nem sokára be kéne adatni, még ugye pár évvel ezelőtt, és a nagyszüleim támogattak benne, hogy mindenképpen, és az unokanővéremmel együtt kaptam meg.
13: Tavaly a lányok 84%-a és a fiúk 75%-a kapta meg a vakcinát. Ez mind a két nem esetében csak nem 10%-kal magasabb, mint az európai átlag. Erről beszélt Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője. A szülők az idei tanévben is igényelhetik az ingyenes vakcinát. Az erről szóló nyilatkozatot szeptember 15-éig kell visszajuttatniuk az iskolába.
17: Két oltásból áll az oltási sorozat, a szülői nyilatkozatok összegyűjtése és az oltóanyag logisztika után októberben meg fogják kapni a fiatalok az első oltást az oltási sorozatból, és valamikor tavasszal pedig a második részét.
13: Szakemberek hangsúlyozzák, a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges.
4: Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy siklóernyős Budapesten a 3-as határhegynél.
5: A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
18: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya.
5: Csak nem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki már a virradóra. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Egy 40 fős magyar csoportot szombaton éjfél körül evakuáltak Milnából, de az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek segítséget. A térségben konzuli védelemre egy család regisztrált. Őket nem kellett kimenekíteni, nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében már lakó lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek.
4: Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába hajnalban az ukrán-lengyel határ közelében. Az utasokat még a detonáció előtt evakuálták, senki sem sérült meg.
5: A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladta a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont, a külön vonatot azonban a fenyegető orosz légicsapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Az eset miatt az ukrán külügyminiszter újabb, Oroszország elleni szankciókat követelt nyugati partnereitől.
3: Időjárás.
5: Holnap kezdetben keleten még több helyen kisüthet a nap, később azonban mindenütt beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
4: A késő esti krónika véget ért. A hírszerkesztő Besenyei Márka, bemondó Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Seres Beáta és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Jávor Miklós. Viszont hallásra jó éjszakát kívánok!
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
19: Hibátlan NB1-es mutató a labdarúgó Magyar Kupában. Ferencvárosi kupagyőzelem a férfi vízilabdázóknál. Monza után Madridban is Kimi Antonelli diadalmaskodott. Jó estét kívánok a hangmérnökök Lajer Rita és Horváth Milán nevében is. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió műsorát hallják, a mikrofonnál Tóth Béla. Negyed órával múlt, este 10, adásunkat a legfontosabb hírekkel kezdjük röviden. Az Újpest, a ZTE, az ETO és a Puskás Akadémia is tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupában. Willi Orbán gólt szerzett a német Bundesligában. A Vasas elleni sikerével 26. alkalommal lett a férfi vízilabda Magyar Kupa aranyérmese a Ferencváros. Újabb tatabányai siker a Szegeddel szemben a férfi kézilabda NB1-ben. Véget ért a budapesti atlétikai világdöntő, és Kimi Antonelli 81 pontosra növelt előnyét a Formula 1-ben. Most pedig következzenek a részletek, először futball. Túlórázott az Újpest, de tovább jutott a MOL Magyar Kupában. A lilafehérek gól nélküli 90 perc után a hosszabbításban kétszer is betaláltak a harmadosztályú Dorog otthonában, és 2-0-ás győzelmükkel bejutottak a legjobb 32 közé. A gólokat Zeke Mário és Krajcsovics Ábel szerezte, előbbi nyilatkozott a mérkőzés után Török Olivérnek.
20: Ez egy nehéz mérkőzés volt, egy tipikus, mondhatni, kupa mérkőzés. Azért már én is, meg szerintem többen éltünk át ilyeneket, sosem egyszerűek ezek a mérkőzések, de tényleg a legeslegfontosabb az volt, hogy sikerült a továbbjutás, ezzel a célra érkeztünk ide. Nyilván ezen, de tényleg ez a legfontosabb, hogy sikerrel jártunk.
21: Végül is ezért szerződtettek Paksról, hogy ilyen létfontosságú gólokat szerez, nem?
20: igen. Nyilván viccet félretéve nem ez az elsődleges feladatom, de nyilván a modern játékban már oda kell érnem. Nekem is a kapu elé. Örülök, hogy jól sikerült eltállni ezt a labdát. Fontos volt, és a végén, hogy be tudtuk pipálni ezt a mérkőzést, az a legfontosabb, a csapat sikere, a többi az másodlagos.
21: A gólod után megnyugodtak a kedélyek, mert ugye a hosszabbítás első fél idejében, illetve főleg a második fél idő hajrájában azért észre lehet venni, hogy egyre feszültebbek vagytok.
20: Hát nyilván ilyenkor azért nem egyszerű már itt a meccs végén. Mindenki nagyon akar, meg nagyon akartuk már ezt a gólt begyötörni. Szóval igen, ez egy kis nyugodtságot adott szerintem a csapatnak, és utána már okosan tudtunk játszani, és szerencsére a Krajcső végén még rárukta a másodikat, onnantól pedig már be tudtuk húzni a mérkőzést.
21: Most őszintén a Ferencváros elleni meccs után mennyire tudtatok felpörögni erre a találkozóra, Dorog ellen?
20: Én azt gondolom, hogy próbáltunk felpörögni, de tényleg elismerésem és gratulálok a dorogi csapatnak, mert tényleg felvállalták a focit, jó játékot is mutattak, szóval ha ezt a játékot hozzák az osztályba, biztos, hogy ott is szép sikereket tudnak elérni. Szóval tényleg megnehezítették a dolgunkat, de ahogy mondtam már, a legfontosabb, hogy sikerre jártunk a végén.
19: A ferencvárosi nevelésű Mergő Szabolcsnak extra motivációt jelentett az Újpest ellen játszani. A dorogi kapust is értékelésre kérte a riporterünk.
21: Hihetetlenül szimpatikus csapat benyomását keltette a dolog. Egyáltalán nem voltatok megilletődve. Felvettétek a versenyt az NB1-es Újpesttel. Mi kell még? Hát nyilván kellett volna egy továbbjutás. Közel álltatok hozzá. Milyen volt összességében ez a meccs?
0: Nagyon szépen köszönjük. Én is úgy látom, hogy eléggé meg tudtuk őket szorongatni. Hiába ez a két osztály különbség. Szerintem ez most nem látszott, hála Istennek. Amit kértek tőlünk a mesterék, azokat próbáltuk megvostani, próbáltuk támadni az Újpestet, nem visszaállni. Nem akartunk bunkerfocit játszani, hogy esetlegesen tálunk egy gólt, és akkor majd tovább jutunk. Próbáltuk önmagunkat adni, szerintem ez 89%-ban sikerült is, talán az a icipici esetleg helyzet kihasználás szerencse most nem állt mellénk, nyilván nekik is volt rengeteg helyzetjük, nem volt sok szerencsénk a végén már.
21: Nagyon komoly bravúrjaid voltak ezen a mérkőzésen, mennyire vagy elégedett a saját teljesítményedre?
0: Köszönöm szépen, hát azt mondtam, hogy a kapus nem tud mindig elégedett lenni, ha már kaptam két gólt, akkor lehetett volna esetleg lehozni nullára is, ha már 90 percet sikerült, de vicces félretében nyilván örült neki, hogy ilyen tépén tudtam nyújtani. Nyilván nekem ez a Újpest, ez egy picit másabb mérkőzés, ugye Ferencvárosba tudtam nevelkedni, sok derbit láttam, akár utánpótlásban is tudtam derbiket játszani, úgyhogy ez egy plusz motiváció volt a szívemnek is, meg hát nyilván ami a hangulatot teremtett a két szurkolótábor, az lenyűgöző volt, úgyhogy ez egy örömteli nap volt számunkra.
21: Akkor volt benned bőven bizonyítási vágy, lehet, hogy felfigyelt rád más csapat is.
0: Volt szerencsére, de nem ez volt egyébként az első cél, hogy bárkinek bemutassam magamat. Én tudom, hogy mit tudok teljesíteni, azt próbáltam magamból kiadni, szerintem mai nap szerencsére sikerült is. Hát megyünk tovább, és edzünk keményen, hogy esetleg fél tudjunk lépni.
19: Az előző kiírás döntőse a Zalaegerszeg az MB3-as Dunaharaszti vendégeként nyert 5-1-re. Duplázott a mérkőzésen az ETE támadója Babos Bence, aki a dunaszegi és győrúj falui kezdeteket is felidézte Mohai Bencének.
1: Miközben a hétköznapokban meg hétről hétre nem ilyen körülményekkel találkoztok, de azért azon gondolkoztam, hogy valahol mindenki innen indult, vagy ilyen körülmények közül indult. Ez mennyire nosztalgikus, és mennyire inkább nehézség kilépni a komfortzónából ilyenkor?
22: Hát nekem mindenképp nosztalgikus, hiszen én is egy kis faluból indultam, szóval mindig jó ilyen helyre jönni, ahol ilyenkor összehozza a közösséget a foci, úgyhogy én élveztem.
1: Milyen szakmai feladatot tudott ilyenkor kitűzni elétek a mester, és mennyire sikerült ezt megvalósítani?
22: Hát mindenképp az, hogy ha kisebb csapathoz is jövünk, 100%-ot kell nyújtanunk, és szerintem ez sikerült. Néha lehetünk volna élesebbek a helyzeteknél, viszont megvan a győzelem, tovább jutottunk, és ez a lényeg.
1: Hogy érzed, mennyire áll össze szép lassan a csapat, mennyire szolgálják az ilyen mérkőzések is azt, hogy jobban összeérjen a társaság?
22: Az ilyen mérkőzések mindenképp segítik, szerintem mindenkinek az önbizalmát növelik, főleg, hogyha sok gólt rugunk. Kezd összeérni a csapat, az elején nehézkes volt, hiszen nagyon sok nemzetiség és új játékosok, de most már úgy érzem, hogy egyre közelebb kerültünk egymáshoz, és a pályán is ez látszik.
19: A négyszeres kupagyőztes Eto idegenben az MB2-es Karcogot múlta felül 5-1-re, a győriek negyedik találatát jegyző Huszár Marcell összegzett Bobák Róbertnek.
23: Nyilván nagyon nehéz mérkőzés volt, hogy készültünk, és már hát ugye úgymond 11-en nyilván védekeztek, voltak náluk válogatott játékosok, szóval nyilván nagyon nehéz mérkőzés volt, de hál' Istennek első fél időben 3 gólt tudtunk szerezni, és hát edző úgy küldött be, hogy próbáljak nyilván gólt szerezni, gólpaszt adni, és hát sikerült.
1: Milyen volt ez a mai gólod?
23: Azt hiszem volt egy fejes ott a középpályán, és a védő rosszul számította ki a labdát, én meg hát lecsaptam rá, és elpasszoltam a kapus mellett.
1: Még ugye az idény első részében vagyunk, de ez a győzelem mit jelent, hogy illeszkedik be a sorba, hiszen nyilván, ha van is hullámzás, akkor azért ezek a meccsek, amelyek nehezek általában a alacsonyabb osztályú csapat otthonában, ezt így lehozni azért ez jó üzenetet ad, és jó folytatásra ad okot.
23: Nyilván ugyanúgy készültünk erre a mérkőzésre, mint egy NB1-es mérkőzésre, szóval nagyon örülünk a győzelemnek, és hát megyünk tovább, mert hát idén a kupát is meg szeretnénk nyerni.
19: A karcagiak becsület gólját a 13-szoros magyar válogatott Varga Kevin lőtte, őt kérdezte riporterünk.
1: Kevin, elsőként gratulálok a gólodhoz. Hát kétszer kellett berúgni ezt a 11-est, mi történt?
24: Köszönöm szépen, hát ugye az első dupla érintés volt, és hirtelen is tudtam, hogy az új szabály szerint újra lehet rúgni. Egy kicsit ott megijedtem, elcsúsztam, aztán pedig hál' Istennek a második már nem volt probléma.
1: Milyen volt ez a találkozó? Nyilván nagyon sokan kijöttek megnézni a tavalyi bajnokot is, megnézni téged is ismét karcagi szerelésben. Ez az 1-5, ez mennyire tükrözi hűen a két csapat közti különbséget, hogy látod?
24: Hát nehéz ezt megmondani. Nyilván a Győr az egy nagyon jó képességű csapat, ezt tudtuk, igazi kupa hangulat volt, ugye egy alacsonyabb osztályhoz érkezett ráadásul hozzánk a bajnok, úgyhogy szerettünk volna szép focit mutatni a szurkolóknak, hogy élvezzék, akik kijönnek. Sajnáljuk, hogy az elején már ilyen nagy különbséggel el tudott menni a Győr. A második fél időre egy kicsit jobban jöttünk ki, voltak szép momentumaink, úgy gondolom, megrukadtuk volna a második gólt, aztán pedig a végére már szerintem koncentrációba is elfáradtunk, és szépen lerendezte a Győr.
1: Mik az első tapasztalataid visszatérésed óta Karcagra, és emlékszel, hogy mikor játszott el utoljára a Karcag mezében?
24: Fú, hát nagyon nehéz megmondani, az nem ma volt. Nagyon örülök, hogy itt focizhatok újra. Nagyon jó érzés hazajönni, érzem azt a szeretetet, ami fogadott. Nyilván volt bennem egy kisebb bölcsesség is, szerettem volna megmutatni magam. Rég láttak, ugye, hogy említetted, karcagi mezbe futballozni, nagy utat jártam be. Vegyesek az érzéseim.
1: Mi minden változott? Milyen ebben a stadionban játszani? Gondolom azért rengeteg dolog megváltozott itt a környéken.
24: Igen, ugye itt ez a nagyon szép létesítmény, régenben teljesen más volt, de a helyszín az ugyanaz, úgyhogy azért szép emlékek raktározódtak el bennem. Én is voltam itt labdaszedő annó, járt itt a Ferencváros is még emlékettes bajnoki mérkőzésen, volt itt a egresi féle Zalaegerszeg is itt, ahol labdaszedő voltam, úgyhogy ez is szép kerek sztori.
19: A Puskás Akadémia 8-at számolt a megyei első osztályú mezőörsre, amelynek legalább a becsületgólt sikerült elérnie. A foglalkozás elérte a célját a Puskás Akadémia vezetőedzője Babó Levente szerint, a riporter Demjén Balázs.
2: Zalaegerszeg ellen elég sok minden nem működött a támadó harmadba, azzal a céllal akartuk lejátszani ezt a mérkőzést, hogy azon tudunk javítani. Helyek közel sikerült, gólokban ez megmutatkozott, de azért még én is van olyan része a támadójátékunknak, amit még mindig fejlesztenünk kell, meg foglalkoznunk kell vele, de igen, összességében ez egy jó lehetőség volt számunkra, hogy ezt gyakoroljuk.
6: Fiatalabb játékosok közül néhányan a kezdőben is szerepet kaptak, akik többször csereként tépnek pályára az NBA-ben. Az ő teljesítményükkel mennyire lehetett elégedett a szakmai stáb?
2: Hát ebből a szempontból Kern és Okeke szinte majdnem minden mérkőzésen kezdett. Farkas Bendét pedig nem sorolnám ide, hiszen ő egy hosszú sérülésből tért vissza. Ő egy fontos játékosa a keretnek, építjük, két gólt szerzett, jól futballozott, úgyhogy ebből a szempontból igen, ők fiatalok, de azért már ők velük úgy számolunk, hogy fontos tagjai a csapatnak.
6: A cserék közül Dárdai és Német is gólt szerzett, nyilván ők abban az értelemben nem klasszikus cserék, hogy az NBA-ben azért kezdőként számít rájuk általában a vezetőedző, de az 55. percben ez a 4-es csere mindenképpen jól sült el, úgy tűnik pontosan mi volt az, ami igazán működött.
2: Velük az volt a cél, hogy ők is játék lehetőséghez jussanak, hogy ne kelljen velük kompenzálni, hiszen pénteken játszunk a Honvéd ellen. Összességében az volt a pozitívum, hogy úgy álltak bele a mérkőzésbe, hogy igen, ők is szeretnének egy jót futballozni, jó hozzáállással, jó minőséggel, jó intenzitással, úgyhogy hozzátettek mind a 4-en.
19: Néhány játékvezetői ítéletet kért számon a mezőörsi szakvezető Germán Ferenc.
7: Úgy gondolom, hogy az első kapott gól azért az alapjába véve őket megnyugtatta, ami egy kicsit, ha bár utána még 1-0-nál volt két lehetőségünk, amiben mi is egyenlítettünk volna, sajnos nem sikerült. Úgy gondolom, a második gól egy egyértelmű szabálytalanság előzte meg, és ugye a játékvezető ezt nem ítélte meg, de már mindjárt 2-0 volt, attól kicsit elvesztettük a mérkőzésnek a koncentrációját, és hát látszott az, hogy azért egy jobb csapat ellen játszunk, ahol ki is jött a két csapat közötti különbség. Azt sajnálom, hogy a játékvezető azért egy kicsit, nem is kicsit, döntően befolyásolta ezt a különbséget, ami azért kialakult a két csapat között. Kicsit szorosabb mérkőzést szerettünk volna játszani, de az első félidei ítéletek azért nagyban minket sújtottak, és ezáltal sajnos ennyire tellett.
6: A második félidő már csak a lőtt gól miatt is szorosabban alakult, ami azért is nagy fegyvertény, mert akkor már emberhátrányban játszott a csapat. Mit kellett átszervezni, hogyan lehetett akár az állás ismeretében, akár a kiállítás kényszerűsége miatt változtatni a csapatom?
7: Tulajdonképpen ugye a ötvédős rendszerünk ugye borult azzal, hogy ugye az egyik belső védőm kidőlt, viszont nem akartam az egyedüli centeremet úgymond visszahozni középára, úgyhogy igazából egy 4-4-1-es játékrendszerre mentünk át. Én azt mondom, hogy az első negyed óra ott is rendben volt. Sajnálom itt az egyébként az tényleg jogos 11-es, ugye az ötödik gólnál az megint egy kicsit megtört minket, akkor megint a Puskásnak voltak azért ott több lehetősége is ahhoz, hogy megbontottak minket jobb oldalt is, bal oldalt is, akkor már kijött nálunk is azért a fáradtság, hogy azt gondolom, hogy ha 11-en maradunk a pályán, valószínűleg ez a különbség azért akkor is benne lett volna.
19: A labdarúgó magyar kupa további eredményei: Villány Csepel 1-3, Emőd Ózd Sajóvölgye 0-5, Gyula Szentlőrinc 0-1, Lébény SMTK 1-7, minden élvonalbeli együttes tovább jutott a legjobb 32 közé. A negyedik forduló párosításait holnap este sorsolják az M4 Sport élő adásában. Vili Orbán gólt szerzett, csapata az RB Leipzig pedig 5-0-ra legyőzte a vendég Hamburgot a német labdarúgó Bundesliga mai mérkőzésén. A magyar válogatott védő végigjátszotta a találkozót. A remekül rajtoló újonc Elversberg a veretlenségét a Bayern München ellen veszítette el, a bajor címvédő 2-1-re nyert idegenben. Hiába játszott több mint 70 percet emberelőnyben, 1-0-ra kikapott a vendéglátó Manchester United a városi derbin az angol bajnokságban. A Manchester City győztes gólját Erling Haaland lőtte. A spanyol labdarúgó élvonal mai mérkőzésén Levante Barcelona 2-4, Lamine Yamal duplázott, jelenleg is tart a Real Sociedad és az Atletico Madrid mérkőzése 70 perc után egyelőre gól nélkül. Az olasz élvonalban Napoli-Bologna 1-0, ez végeredmény, és egy részeredmény, Sassuolo-Juventus 1-1, a rendes játékidőből 2 perc van még hátra. A török bajnokságban őrzi veretlenségét a Galatasaray, amely hazai pályán 1-0-ra verte meg a Kocsáli Sport. Az isztambuli együttesben végigjátszott Sallai Roland, és van pályán jelenleg is magyar játékos, méghozzá a portugál élvonalban. A Famalicão együttesében először kezdő játékos Szűcs Tamás, a félidőben Famalicão Sporting 0-0, nem született tehát még gól a mérkőzésen. Férfi vízilabdával folytatjuk. A Ferencváros egymás után a 9. magyar kupa sikerére tört, ezt a Vasas igyekezett megakadályozni a budapesti Császár-Komjádi uszodában. A döntőről Regős László Pál tudósított.
8: 26. alkalommal magyar kupa győztes az FTC, Ferencváros Vasas 18-12. A tegnapi elődöntőkben mind a két együttes nagyon magabiztos győzelmet aratott, de ez alapján sem lehetett volna azt mondani, hogy kiegyenlített mérkőzésre lehet számítani, hiszen a papírforma azt mutatja, hogy a Ferencváros a legerősebb magyar csapat, és az elmúlt években senki nem tudta igazán megszorongatni itthon, sőt szerdán az OB egy első fordulójában 22-11-re legyőzte az FTC a Vasas csapatát. Ennek ellenére a Vasas felszívta magát erre a döntőre, és a harmadik negyed közepéig méltó ellenfele volt az FTC-nek. Sok-sok védés mutatott be Mizsei Márton a mai mérkőzésen is, rögtön az első percekben Mandics 5 méteresével adta meg az alaphangot, mármint Mandics 5 méteresének hárításával adta meg az alaphangot a mérkőzésnek, és az önbizalomtól duzzadó Vasas tartotta a lépést az FTC-vel. Egy-egy pillanatban koncentrációban elfogyott a Vasas, például az első és a második negyed végén és az utolsó másodpercben kapott gólt, előbb Fekete Gergőtől, majd a második negyed végén Dusan Mandistól, és talán ez meg a játéktudásbeli, a fizikalitásbeli különbség is kijött a harmadik negyed közepére, amikor ellépett ellenfelétől a Ferencváros, és a negyedik negyedben végleg lezárt minden kérdést az FTC. Dusan Mandics 4 góljával a legeredményesebb játékos a fináléban, az FTC pedig 26. alkalommal ünnepelhet magyar kupa győzelmet, megvédte cím a ferencvárosi csapat. A magyar kupa döntőjében FTC Telekom Vasas plakett 18-12.
19: Ezt a trófeát most el kellett venni, fogalmazott Nyéki Balázs. Az FTC szakvezetőjét Farkas Márton kérdezte.
9: Az előzetesen elképzelt forgatókönyvhez képest neked ez a mérkőzés mit adott? Mert csak úgy, mint az elmúlt években, az ellenfél felszívta magát, és itt a negyedik negyedben tudtátok igazán megnyerni.
10: Nehéz, mert akárhogy alakul a meccs, aki bejut, mondjuk nagyon megvertük volna ma a Vasast, bejutott egy bravúros győzelem, akkor azt szinte már kupagyőztesnek minősítik a Vasast, mert akkor a teljesítmény nyújtott az elődöntőben. Úgyhogy azért ezzel állandóan a játékosoknak mindig megküzdeni nem könnyű, szerintem ez egy mentális nehézség volt, de terhet adott, ez egyértelmű volt. Bár egyébként szerintem nem kezdtük rosszul a meccset, mert első negyedbe irányítottunk, a második negyedbe megzavarodtunk, de egyébként mondtam a játékosoknak, hogy ez benne van a pakliba, hogy előfordulhat, hogy így alakul. Utána meg annyit kértem, hogy tényleg mindig vannak ilyen pillanatok egy szezon során, és akkor megélvezni kell, hogy egy ilyen kemény meccs lesz belőle. A Vasas jól beleállt, tényleg le a kalappal előttük. A tegnapi meccs után nem vártam, hogy eddig tudják magukat tartani. jól küzdöttek, és így hát még értékesebb a siker, mert tényleg ezt a trófeát, hogy mondtam, el kellett venni, ezt nem adta oda a Vasas, úgyhogy így egy jó döntő alakult ki.
9: Azért azt megszokhattátok az elmúlt években, hogy általában a Magyar Kupa itt a szezon legelején van. Mentálisan ez is egy plusz nehézség, hogy igazából ebben az időszakban ilyen hőfokú mérkőzésekben nem vagytok benne. Tehát gondolom, hogy tavasszal, május-június könnyebb menetből ilyen meccseket lejátszani. Itt mindig valaki nektek ugrik, és ezt valahogy kezelni kell.
10: Nyilván többet készül a többi csapat, ilyenkor már egész nyáron tudnak készülni, nálunk viszonylag a válogatottak 3 hét felkészülés van, de ezt nem lehet kifogás, ezt tudjuk. Úgyhogy igazán valaki kell örülni, hogy milyen gyorsan lehet nyerni valamit. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez tényleg adhat egy lökést az egész szezonra, és bízom is benne, hogy ad egy lökést a csapatnak, mert nehezen jöttünk ki a mérkőzésen belül, de azért a harmadik negyedtől átvettük az irányítást, ott már tényleg láthatóan jobbak voltunk. Nehéz, mondom, szerintem a nézők is jobban örültek annak, hogy ilyen mérkőzés volt 3/4, úgyhogy ez jó. Tényleg küzdeni kellett a sikerért, de örülök, hogy megvan.
19: Kovács Róbert márciusban idén közben vette át a Vasas vezetését, előtte pedig a gazdasági gondokkal küszködő OSC-t irányította a partról. Az előző 2 idény megpróbáltatásairól is beszélt a Vasas vezetőedzője Farkas Mártonnak.
11: Hát először is gratulálok a Ferencvárosnak, teljesen megérdemelten nyert ma is. Viszont nagyon-nagyon szeretnék a csapatomnak gratulálni, nem csak a mai meccshez, hanem az egész Magyar Kupában mutatott produkcióhoz. És az, ahogy szépen fejlődtünk, ahonnan elindultunk az első Magyar Kupa meccsel, itt van a Pécs ellen, és ahogy jöttünk fel szépen, és jutottunk el odáig, hogy végül is csináltunk tulajdonképpen egy 3-3 és félényes kiki meccset a Fradival egy Magyar Kupa döntőben, szerintem ez óriási dolog, és ugye szerdán játszottunk velük egy bajnokit, ahol 1,5-2 tartott ez, ma ezt ki tudtuk tolni 3-3 és fél negyedre, úgyhogy emelem kalapomat a fiúk előtt, mert tényleg tegnap én azt gondolom, hogy kifüstölték magukat, fantasztikus produkció volt, és tudtak ráhúzni. Tegnap kérdeztétek, hogy gondoltam-e volna álmomba, nem is tudom, talán igen, ezt viszont nem megmondom őszintén, hogy nem tudom, honnan vették az erőt a fiúk, de óriási tartás van bennük, és fantasztikus, amit művelnek, úgyhogy egy nagyon jó úton vagyunk, egy nagyon jó pályára léptünk, én azt hiszem, úgyhogy ez nekünk egy megnyert ezüstérem, és meg fogjuk ünnepelni rendesen ma este.
9: Én csak annyit, hogy edzőként talán mondhatjuk, hogy 2 lélekpróbáló szezon van mögötted. Ez a Magyar Kupa, ez most mennyire lélekemelő?
11: Ezt a fiúknak el is mondtam tegnap, és nagyon megköszöntem nekik ezt az egész menetelést, meg ahogy hozzáálltak ehhez, ehhez az egész felkészüléshez már, igen, valóban nem volt túl szerencsés az elmúlt 2 szezonom. Valóban megviselt lelkileg, de túltettem magam én is rajta, illetve a srácok segítettek ebbe a jó eredménnyel, úgyhogy tényleg köszönöm nekik, és nagyon büszke vagyok, hálás vagyok nekik, és örülök nekik, hogy hisznek a munkámba, és hisznek magukba, és egymásba, ez a legfontosabb. Úgyhogy jó úton vagyunk, köszönöm a stábomnak és a klubnak a bizalmat, és bízom benne, hogy ezzel megháláltuk valamilyen szinten már most szeptemberben.
19: Sorozatban 9. alkalommal lett tehát a férfi vízilabda Magyar Kupa győztese a Ferencváros, amely a döntőben 18-12-re verte meg a Vasast. A bronzérmet a BVSC Zugló szerezte meg, mivel 18-11-re legyőzte a Kaposvárt. Az összecsapás után a 3. helyezett csapat játékosát, Ekler Sombort Regős László Pál szólaltatta meg.
12: Csalódott csapatként érkeztünk ide, de azt gondolom, hogy jobban össze sikerült tenni a védekezést, és a második fél időre sem engedtünk ki. Ugye az első fél időben azt hiszem 5 gólt kaptunk, a másodikban meg 6-ot. Ez múlt szerdán 4-9 volt, úgyhogy ebben mindenképp előrelépés volt, úgyhogy ezzel elégedettek vagyunk, nyilván nem itt szerettünk volna játszani, de azt gondolom, hogy kezd összeállni a csapat egység, amit talán a védekezés fog a legjobban megmutatni, úgyhogy örülök a bronzéremnek, nyilván a döntőnek jobban örültünk volna, de most ezzel kell beérjük.
14: Azt, hogy tegnap a Vasas ellen, te is mondod, nem úgy sikerült, ahogy szerettétek volna. Most azon mégis egy elég jó teljesítménnyel jöttetek ki. Ez minek köszönhető? Mi volt tegnap a esti program meccs után?
12: Volt egy megbeszélésünk, nyilván még itt az uszodában. Nem volt boldog senki, és azt gondolom, hogy ma saját magának is mindenki meg akarta mutatni. A BVS-ért, de legfőképpen magunkért és a csapatért egymásért. az edzőnkért tudtunk küzdeni, és ennek az lett az eredménye, hogy így mondhatni simán, de végig vezetve 2-3-4 góllal sikerült megnyerni ezt a bronzmeccset.
14: Rengeteg kiállítás volt a mérkőzésen, főleg a ti részetekről, viszont ami a hatékonyságot illeti, a kaposváriak nagyon kevés gólt lőttek, százalékosan biztos emberelőnyből. Készültök erre külön, vagy mitől állt össze ez ennyire?
12: Hát én azt gondolom, hogy a mai vízilabdának ez az egyik legfontosabb része, hogy az emberelőnyben hogy tudunk védekezni, és ez ma jó volt. Nem tudom pontosan mi a százalék, de a másik oldalon pedig azt gondolom, hogy a mi emberelőnyes kihasználásunkon pedig még van hova fejlődni, megjavítani. Agresszivitásban, egyéni megoldásokban, összeszedettségben, de most úgy összességében azt gondolom, hogy egy jó meccset játszottunk. A kapott gólok számát még lehet lejjebb tolni, de jó lesz ez.
19: Kézilabdával folytatjuk. A férfi NB1 mai rangadóján a Szegedet fogadta Tatabánya, az összecsapás krónikása Erdei Márk.
13: A szezon első rangadóját megnyerte a MOL Tatabánya az OTP Bank Pik Szegeddel szemben. Tatabánya, Pik Szeged 32-31. A találkozó első gólja is a bányászé volt, ők vették át a vezetést, aztán a harmadik percben már kettővel vezettek. Dimitri Zsitnyikov ikletetten kezdte a találkozót, ikletett formában, gyorsan duplázni tudott. Aztán Andorján is hozzátette a magáét, hiszen a 10. percre fordulva már 6-2 állt a táblán a Tatabánya számára. Ez a 4 gólos különbség végül a fél időre is megmaradt, hiszen úgy fordultunk rá a második játékrészre, hogy 17-13-ra vezetett a Tatabánya a MOL Pik Szegeddel szemben. Andó ekkor már 8 védésnél tartott, és Straka, valamint Zsitnyikov voltak a nyerő emberek a Tatabányánál, hiszen ők már 4-4 voltak eredményesek. A második játékrész aztán úgy indult, hogy mind a két csapat ugyanúgy kezdte, 3-3 állt a táblán, már ami a részeredményt illeti 6 perc után, összesen pedig 20-16. Aztán 40 perc után végül 22-20 volt, és ott két gólt már lefaragott a Szeged a hátrányából, a 4 gólos különbség valamilyen volt a fél időben, a 45. percre pedig még egyet, akkor 25-24 állt a táblán Rosta Miklós góljának köszönhetően. Az 50. percre aztán úgy érkeztünk be, hogy a Szeged először a mérkőzés folyamán átvette a vezetést, 28-27-re már a Tiszaparti együttes vezetett. Az 58. percben aztán jött a fordulópont a mérkőzésen, hiszen átvette újra a vezetést a Tatabánya, 31-30-ra vezettek akkor Tóth Edmond legényei, és ráadásul Nikola Portner, a második félidőben remeklő szegediek kapusa, a kiállítás sorsára is jutott, miután Molnár Robinnal ütközött. Utána megduplázta előnyét a tatabányai együttes másfél perccel a mérkőzés vége előtt, 32-30 állt a táblán, és mint az utolsó 90 másodpercen ebből csak egy gólt tudott lefaragni a Szeged, emiatt a végeredmény. MOL Tatabánya KC, OTP-ban Pik Szeged, 32-31, a MOL Tatabánya KC tehát otthon tartatta mind a két pontot.
19: Szerettük volna bebizonyítani, hogy tavalyi győzelmünk nem a véletlen műve volt, fogalmazott Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője.
15: Jól játszottunk, nagyon akarta a csapat ezt a győzelmet, szerette volna bebizonyítani, hogy a tavalyi győzelem nem véletlen, nem volt egyszerű, mert most már azért sokan elvárták, hogyha van lehetőség, nyerjük meg. Annyira jó mentalitással álltak bele a fiúk, hogy tényleg a kezünkben volt sokáig a mérkőzés. Elvesztettünk mi is egy-két játékos, és ez rányomta a bélyegét, a végén már a életünkért küzdöttünk, de abból mi jöttünk jobban. Ez volt a célunk, hogy ne nyerjük valahogy az utolsó 5 percet, azt annak tudatában is, hogy tudtuk, hogy nagy előnyük van. Várató volt ez a végjáték, és tényleg örülök neki, hogy ilyen szívük volt hozzá, és ma volt hozzá fejük is, amiért nagy dicséret illeti a csapatot, hogy észre játszottak.
16: Mindent egyébként lehoztak a pályára, amit kértél tőlük, mind védekezésben, mind támadásban?
15: Megpróbálják mindig, természetesen vannak benne hibák, de taktikában a védekezés taktikán nagyon jól sikerült, meg tudták valósítani, támadásra pedig színesen játszottak. Azt gondolom, hogy nagyon szép egyéni megoldásokat választottak, amivel tudtunk lőni 31 gólt azért egy ilyen csapatnak, egy ilyen védekezéssel szemben, ez külön dicséret, meg az első fél idejű védekezésért.
16: Ma is elkaptátok egyébként a Szegedet itt hazai pályán, bár akkor még úgy nem volt talán kimondva, hogy megcirogatnátok, hogy elkapnátok mind a két nagyot, és a bajnokság és esetleg az ezüstérem lehet a cél minimum. Mit gondolsz, most ezt ki lehet mondani, látva a csapatodat, vagy azért ezt még mindig erős lenne kijelenteni?
15: Nem szabad, tehát nagyon az elején vagyunk, a realitás nem ez a Szeged, nagyon jó csapat. Ők is újjak, fejlődni fognak, látszik azért rajtuk, hétről hétre egyre jobban játszanak, nekik ott lesz a bajnokok ligája a fejlődésre. Én nem gondolnám, nekünk a saját munkánkkal kell foglalkozni, nekünk a harmadik hely a cél, az sokkal fontosabb. Természetesen, hogyha van esélyünk rá, akkor mindent meg fogunk tenni.
19: Tatabánya Szeged tehát 32-31. A női kézilabda bajnokok ligájában a két magyarral felálló címvédő meccs fölényesen 40-26-ra győzött a látogató Bisztrica ellen. Albek Anna 3, Vámos Petra 2 gólt tett be a közösbe. Sorozatban 5-5-ször lett világbajnak az Egyesült Államok női kosárlabda válogatottja. A berlini VB döntőjében az amerikaiak 97-79-re győztek Franciaországgal szemben. A bronzérmet az a Spanyolország szerezte meg, amely 81-58-ra verte meg a házigazda német együttest. Atlétikával megyünk tovább, hiszen ma véget ért a budapesti világdöntő a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A zárónap történéseit Kreisz Bálint foglalja össze.
3: Világcsúcs nélkül, de nagyszerű emberi teljesítményekkel ért véget az atlétikai világdöntő. A Nemzetközi Szövetség által életre hívott esemény zárónapja is hozta azt a különleges műsort, amire számítani lehetett. A magyar szurkolóknak már a hivatalos program kezdete előtt érdemes volt megérkezni a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központba, hiszen a magyar sportolók és olimpikonok váltófutásával kezdődött az esemény. A 4x100 méteres váltóban olyan nagy nevek vettek részt, mint Keszthely Rita, Kovács István, Kuiber Katrin vagy épp Rapp Krisztián. Végül a rudugók Legner Hanga vezetésével felálló csapat nyert, amelynek Szalai Fanni, Mészáros Krisztoffer és Betlen Dávid is a tagja volt. 18 órakor már az atlétáké volt a főszerep, összesen 11 számban hirdettek abszolút bajnokot. Ami a magyar szereplést illeti, Takács Boglárka 200 méteren 23,24 század másodperccel a 15. helyen zárt, és 8. lett az Enyingi Pratik, Luker Lili, Molnár Attila, Emmanuel Sofia összetételű 4x400 méteres váltó. A nemzetközi sztárok ma remekeltek. A hölgyeknél a 100 után 200-an is Melissa Jefferson Budin nyert, ráadásul 21,47 századdal, minden idők harmadik legjobb idejével. Az uraknál Kenneth Bednarek is duplázott, a világ idei legjobbjával nyert a magasugró Gianmarco Tamberi, és az egyik legjobban várt döntő, a férfi 400 gát is nagy csatát hozott, a brazil Alisson dos Santos örülhetett. A történelem első atlétikai világdöntőjét hatalmas tűzijáték és Armand Duplantis rögtönzött koncertje zárta. Talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy a svéd klasszis jobb rúdugró, mint énekes, de ez a produkció is különlegessé tette ezt az eseményt, amely magyar szempontból Halász Bencehez ismérve miatt is emlékezetes maradhat.
19: A 4x400-as vegyes váltónk tehát a 8. helyen zárt. A futam után Brucker Lili, Molnár Attila és Emmanuel Sofia értékelt Somogyi Zsófiának.
4: Nos, srácok, azért gratulálok, mert mindent kiadtatok magatokból. Végül is a 8. hely lett meg, ugye Patrik kezdte, aztán Lili, te az, aki átvett, voltál, aki átvette a stafétát. Hogy élted meg egyrészt nyilván ezt a körítést, és egyáltalán ez a futás, nyilván ritkán futtok ilyen váltóban, hogy érezted?
5: Igen, hát ez volt életem első mix váltója, és nagyon jó élmény volt így elsőre, tényleg a fiúkkal nagyon nagy megtisztelés volt futni Sofival is, szóval ez egy nagyon jó csapat volt, a hangulat az eszméletlen volt, tényleg hidegrázós, amit mondtam. A fiúk. Tényleg szerintem a kinti szurkolók voltak az 5. tagja ennek a csapatnak, és tényleg eszméletlen volt. Remélem, hogy még futottok ilyen váltóban.
4: Attila, aztán te jöttél, és hát visszahoztad egy komoly hátrányból ezt a váltót, sőt előztél is, a kenyaiakat is meg tudtad előzni. Mondta tegnap, hogy azért tényleg ebben a váltóban most sok kérdés van, hogy érezted magadat, és egyáltalán ez az idő, ugye ez elmaradt az országos csúcstól, ez mennyire lehet ezen faragni, nyilván lehet?
17: Ó, hát most az egy teljesen másik csapat volt nyilván, szerintem itt nem az volt most itt feltétlenül a cél, hogy országos csúcs. Nagyon-nagyon sokat kellett kiárkálnunk az 5-ös, 6-os, 7-esre, ez nem, nyilván nem ideális, úgyhogy nem nagyon lehet így összehasonlítani a két váltót. Itt a véráramlásában szerettünk volna benne lenni a többi váltónak, szerintem az nagyjából helyek közel sikerült, és nem voltunk így 100 méterrel lemaradva, és ezt a kompetitívséget, ezt a versenyképességet szerintem nagyon felvettük, és itt már sokan a rajtnál mentálisan összeomlanak. A lányok nem omlottak össze, úgyhogy elbírták, ez nagyon-nagyon elképesztő löketet fog tudni adni jövőre nézve, úgyhogy aggódnék az a versenytársak helyébe.
4: A lányoknak, akik ugye nagyon-nagyon fiatal lányok, ez jól hangzott, tudtál nekik tanácsokat adni, vagy mi mindent tudtál felrázni a fiatal lányokat, akiknek azért ez egy kicsit szokatlanabb élmény?
17: Ezt tőlük kell, ez meg én csak példát akartam mutatni, mi az, ami engem elvitt oda, ahol vagyok, és hogyha az valakinek szimpatizál, akkor itt a példa, és nem fordulok el a kérdések elől, de tőlük kérdez meg.
4: Jó, még Attila, annyit mesélj el, hogy azért ez egy hosszú szezon volt neked, hosszú 3 nap. Most mi az, ami rád vár?
17: Hát most 3 hét tömény pályamentesség, nem is atlétikára gondolás. Ez kell ahhoz, hogy az évben az összes többi napon 2-szer minimum tudjak edzeni. Elengedhetetlen, úgyhogy most nagyon szeretnék messzebb elvonulni a pályától. Nehéz lesz. 4 hét múlva meg újra kezdtem.
4: Sok sikert hozzá, és Emmanuel Sofia, aki az U18-as Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, és szépen megismerjük a nevedet. Te hogyan élted meg? Azért aztán neked is meg kellett küzdeni, de megküzdöttél azért, hogy bejozz a 8. helyre, ne váltót.
0: Igen, nagyon köszönöm a lehetőséget. Tényleg fantasztikus volt ezzel a váltóval futni. A stadionnak is olyan csodálatos volt a hangulata, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt futhattam, és tényleg a közönség is nagyon sok erőt adott, hogy úgy bíztattak, hogy tényleg nagyon nagy löketet adott.
4: Hogy érzed egyáltalán magadat ebben a váltóban? Látod-e azt a potenciált, nyilván bennetek van, hogy tényleg egyénileg is, megváltóban is azért szépen beérjetek, és ez, ahogy Attila is fogalmazott, ez a 4x400-as mixváltó is azért komolyan ott legyen a mezőnyben.
0: Igen, szeretnék minél többet fejlődni folyamatosan, és szerintem minden lehetséges, úgyhogy minden jó.
19: Ahogyan tudósításunkban is hallhatták, a záró nap a magyar sport bajnokaival és az ő váltófutásukkal kezdődött az atlétikai világdöntőn. A résztvevők egyikét, a Ferencváros labdarúgóját, Nagy Ádámot szólaltatta meg Somogyi Zsófia.
4: Eléggé, mondjuk azt, hogy extra körülmények között itt a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban nem úgy alakult ez a váltó, azt hiszem, hogy előzetesen terveztétek, sajnos ott ugye volt egy esés Venyer Csán Bence által, de hogy érezted magad, miről szólt ez nektek?
18: Először is nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert tök érdekes volt megtapasztalni ezt, hogy nyilván én a fociban jövök, ott 90 perc dönt az eredmény sorsáról, és ezt megtapasztalni, hogy itt egy aranyéremről, nyilván számtól, az adott számtól függően, de tehát másodpercekről beszélünk, és nagyon teljesen más, tehát sokkal intenzívebb, mint amire én számítottam, de jó volt, tök jó volt, nem gondoltam volna, hogy 15 perc alatt meg tudja nekem valaki tanítani, hogy akkor hogy kell rajtolni, hogy kell a váltóbotot fogni, átadni, ennek azért van egy technikája, tehát hogy ezek egy tök jó ilyen tapasztalatok voltak. A futamról csak annyit, hogy mi a fehér csapat abszolút abban voltunk, hogy az első az csak egy ilyen bemelegítő futam, úgyhogy utána vártuk, hogy akkor ami történik, mikor jön az éles szám, éles rajt, úgyhogy Bence is csak emiatt esett el itt az elsőbe, de semmi baj, megértettük, rosszul hozzánk nem jutott el a memo, úgyhogy majd jövőre akkor revansot veszünk.
4: Igen, világos, így is félre mehet. Mennyire izgultál ugye a futam előtt?
18: Egyébként nem gondoltam volna, de egy picit azért, ahogy így közeledtünk, azért volt egy kis izgulás bennem, egy kis drug, de tehát tényleg ilyen, ez az abszolút ilyen jónak mondható, úgyhogy de örülök, mert az azt jelenti, hogy megmozgatott az egész dolog, tehát hogy tudom magamról, hogy olyan lett volna, hogy ilyen közömbös, nem éreztem volna semmit, akkor pont az lett volna, hogy akkor mit keresek itt, nem kellett volna igen mondanom erre, mert nem hozzáállsz be, és akkor ez így szerintem ez így tök jó volt.
4: Ugye Venyer Csán Bence, Folyt Sára és Kuzi Blanka volt még a csapattársad, hogy látod, hogy lehet folytatása esetleg majd a jövőben ennek a váltónak?
18: Hát 4x100-on most egyelőre ebben az évben már nem gondolnám. Mondom, nagyon remélem, hogy jövőre akkor újra összehívják ezt a csapatot. Változtatni nem változtatnék rajta, tehát nagyon jól összeszoktunk, pillanatok alatt megtaláltuk az összhangot, úgyhogy tényleg csak azt tudom ismételni, hogy akkor jövőre ugyanitt, és akkor újra próbáljuk.
4: Picit hadd kérdezzelek nyilván a Ferencvárosról is, mennyire férhetett ez így bele? Beleférhetett, gondolom, tegnap egy nagyon magabiztos győzelmet aratott a csapat a Magyar Kupában, de itt azért komoly frontokon kell majd helytállni. Szóval hogy érzed egyrészt magadat, most így, hogy visszatértél a Ferencvároshoz, a csapatot, ezt a három fronton való helytállás, és itt van tényleg az első nagy meccs Celtic ellen, ugye az Európa Liga főtábláján, szóval hogyan vágsz bele majd így, már nyilván kezdődött a szezon, de önmagadat hogyan látod?
18: Hát természetesen ez le volt azért kommunikálva, meg volt szervezve a Fradival, hiszen az ő a Fradi színeibe jöttem el, és ők kerestek meg, hogy akkor vevő lennék erre, úgyhogy nehezen, de befért a programba. Nyilván, ahogy te is fogalmaztad, itt már most csütörtökön már egy nagyon-nagyon fontos, ráadásul az első mérkőzésünk a Celtic ellen idegenben, Glasgow-ba, biztos egy nagyon parás hangulatú jó mérkőzés lesz, tehát hogy már ott nagyon élesnek kell lennünk, és jó eredménnyel szeretnénk rajtolnia, már ilyen gyönyörű szép módon kiarcolta a csapat a főtáblába a jutás, mert szerintem tényleg nagyon-nagyon nagy menetelés volt ez, amit itt a 8 meccsen bemutatott a csapat.

0: Magyar helyezetlenül zárt a dzsúdósok budapesti Grand Slam versenyének mai zárónapján. A férfiaknál 90 kilóban Kis Levente, a 100 kilósoknál pedig Lakos Máté és Kenderesi Péter tudott csak egy-egy mérkőzést nyerni. A háromnapos viadalt az 57 kilós Végluca és a 60 kilóban versenyző Andrási Márton révén két ötödik helyezéssel fejezte be a magyar csapat. Kilátogatott a Papp László sportarénába 1992 olimpiai bajnok a Kovács Antal is. Az egykori klasszis dzsúdós Virányi Zsoltnak többi között arról is beszélt, hogy a közelmúltban miképpen vette ki a részét a paksi atomerőmű működéséből.
1: Az, hogy egy budapesti Grand Slam-en mondjuk a régi cimborák közül itt összefussál, akár Hotfidernél, akár Ungvári Mikivel, és sztorizgassatok, ez mennyire fér bele az életedben mostaniba, vagy az elmúlt 10-15 évben, mennyiben ez látom, hogy nagyon jól esik neked, és akár órákat tudnál itt eltölteni és sztorizgatni.
2: A tavalyi világbajnokság is, meg a Grand Slam-ek erre nagyon jó alkalmak. Időnként még itt régi sportársakkal, külföldiekkel is összefutunk. Azért ez nagyon jó, ez egy olyan közeg az ember életében, hogy akármennyi idő telik el, ha összefutunk, akkor ezek ilyen egyvérből valók vagyunk, nagyon hasonló a közeg, és hát tényleg ez egy olyan, mint egy család, tehát amikor itt van, akivel évek óta nem találkoztam, de rengeteg időt és nagy küzdelmeket folytattunk, és ez egy ilyen nagyon ilyen sors közösség, hogy ezek nagyon jó poénok. Hát most például itt a Nagyinak mindig van egy-két jó sztoria, itt a Kanszter Pisti.
1: Gombkötő Roland, ugye, aki ezzel a sportággal, amit kommunikáció most a évtizedek óta összefonódik.
2: Hát nagyjából 30 éve, úgyhogy igazából sok-sok sztori van, és akkor ezeket mindig felevenítjük.
1: Na de, edzések hajnali 6-kor, az nekem hajnal, neked az reggeli 6, az abból mennyi van még mindig? Ezt korábbi beszélgetéseink során mindig elmondtad, hogy nem hagyott ki, és így, ahogy rád nézek, szerintem most is még vannak.
2: Most már nem reggel, mert ez akkor volt, amikor gyerekek kicsik voltak, és azért kellett reggel edzenem, mert a délután őket vittem ide-oda, meg bizonytalan volt, amit velük akartam időt tölteni. Most az egy nagy szerencse, hogy a esti 5-től 7-ig tartó judó edzésen a két fiam is részt vesz, tehát a Vencel és az Ágostonna egy edzésre járunk délután, egyszer-egyszer belefér reggel, de azért egy sokkal kéményletesebb, mert én még este is általában dolgozom egy picit, és így az, hogy együtt tudunk edzeni minden nap, azért ez nagyon sokat segít, úgyhogy az reggeli félhatos kerésekből most már kevesebb van szerencsére.
1: Munka az viszont bőven van, ha csak a paksi atomerőműre gondolok.
2: Hát az elmúlt másfél nap az nagyon kemény volt, és olyan történt, amikor elkezdett nagyon süllyedni a víz, hogy 10 napig nem tudtam edzeni. És hogy visszagondoltam, hogy ilyen nem volt szerintem, amióta elkezdtem a judót.
1: Annyi munkád volt magyarán, meg vészhelyzet volt.
2: Folyamatos helyzet, tehát a folyamatos információkészség, utána nézni. Nekünk mindenre megvan a protokoll, tehát arra is van protokoll, hogy mi van, hogyha kiszárad a Duna. Tehát olyan helyzet állt elő, ami igazából a modellekben nem volt benne. És gyakorlatilag azt, hogy ezt hogyan tudjuk úgy megoldani, lekezelni, az információval ellátni, akár a kormányt, hogy a megfelelő döntések jöjjenek, a belső csapatot ez irányba tolni, mert nem akarok ebben nagyon részesen belemenni, de mondjuk a vízszint előrejelzéseknél volt olyan, hogy az egy hétre előre lévő vízszint az 60-80 centi különbséget mutatott a valós, meg amit előrejeleztek.
1: Annyival kevesebb volt ráadásul.
2: Volt, az azt jelenti, hogy pont a teljes leállás, vagy a normál üzem között nálunk 30 centi van, ekkora mértékű vízcsökkenést nem mutatta semmilyen modell, csak azért erre kellett készülni. Ha volt egy nehezebb időszak, de azt gondolom tényleg, hogy az az összefogás, amit itt az ország mutatott, az döbbenetes volt, és az atomőrnek ez azért volt nagyon jó, mert azt éreztük, hogy nem csak egyedül vagyunk, és meg kell küzdenünk ezzel nagy kihívással, hogy gyakorlatilag egy természeti katasztrófa, ilyen alacsony víz, ilyen kiszáradás van az országban, tehát nem csak nekünk kell vele foglalkozni, hanem nagyon nagy segítséget kaptunk az egész országtól, kiemelte nyilván a vízügytől, aki odaálltak a katonaságtól, és az összefogásban majdnem 400 cég küldött valamit azért, hogy ezt a dolgot meg tudjuk oldani, és igazából az olyan csoda volt, hogy két hét alatt, amikor megszületett a döntés, két héten belül úgy állt a fenéküszöb, hogy egy lényeges emelést hajtott végre. És ha már itt tartunk, most napok óta nem menne az atomerőm nullával. Tehát le kellett volna állítani, annyira kevés a víz a Dunába. Minden negatív vízhozam megdőlt azóta is, és Pakson meg stabilan tudunk működni, azért, mert a fenékküszöb teszi a dolgát. És ebbe tényleg ez egy mérnöki, meg kiviteli, meg összefüggő.

0: fogási, tehát mindenféle olyan csoda volt, ami azt gondolom, hogy azért az ország megmutatta, hogyha ha valamiben összefogás van, akkor nagyon hatékonyan és gyorsan tudunk működni.
1: Hát ez nem egy ilyen teljesen kedélyes beszélgetés, mert a következő ebből adódik, hogy akkor judóra terelem a szót. Tóth Krisztián, olimpiai bronzérmesünk, ugye 2021 Tokió, és azóta már ő a Magyar Judo Szövetség elnöke, és ha jól emlékszem, te azért ebben bőven benne voltál. Na itt mennyit javított a helyzeten Krisztián érkezése, mint sportvezető, mert azért nyilván, hogy ő még nagyon-nagyon fiatal ebben a pozícióban.
0: Hát ugye felmerült, hogy én is induljak az elnöki pozícióért, és így főleg az atomerőműves történések kapcsán mennyire jó, hogy én éreztem, hogy az atomerőmű az egy olyan elfoglaltságot jelent, ami mellett egy elnöki pozíció az nem elfogadható. Sokat beszélgettünk erről még a Torlacival annak idején, aztán...
1: Korábbi elnökkel, aki ugye rekord ideig volt elnök.
0: Igen, és a Krisztiánnak kapcsolatban azért voltak kérdések, hogy de még fiatal, még hiszen majdnem versenyző volt.
2: Kovács Antalt hallották. Először diadalmaskodott 3 hetes viadalon a Vuelta összetekjének élén záró Enric Mas. A spanyol országúti kerékpáros körversenyt a Movistar 31 éves versenyzője több mint 2 perces előnnyel nyerte meg a második Primož Roglič előtt. Walter Attila 45. helyen végzett összetetben, a mai záró szakasz pedig a norvég Tobias Johannessen fejezte be elsőként. Monza után Madridban is Kimi Antonelli győzelmével zárult a Formula 1-es hétvége. Ezzel a Mercedes 18 éves pilótája 81 pontra növelt előnyét a világbajnoki pontversenyben. Antonelli a második helyről rajtolva nyerte meg a spanyol nagydíjat, amelyet Max Verstappen a második, míg a címvédő Lando Norris a 3. helyen fejezett be. A végén a futball világából 2 végeredmény, Real Sociedad Atletico Madrid 0-3, Sassuolo Juventus 3-2. Ez volt a Sportvilág, Tóth Bélát hallották, viszont hallásra.

0: 23 óra, hírek a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Polyák Adrien. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek. Borult esős idő várható. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független és szuverén országot teremtett. Hozzátette, a jobboldali politika küldetése az, hogy harcoljon a gyarmatosítás ellen. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Az exit pollok szerint az ellenzéki bal-közép blokk kaphatta a legtöbb szavazatot a svéd parlamenti választásokon. A mérsékelt baloldali erők alkotta szövetség a voksok több mint 51%-át nyerhette el, míg a jobboldali blokkra a választók 47%-a szavazott. A jobboldali tömörülésben a kormányzó párt mellett a szélső jobboldali svéd demokrata párt is jelen van, amely 17%-os eredményével veszített korábbi támogatottságából. Azt még nem tudni biztosan, hogy mely koalíció szerez majd többséget a törvényhozásban. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. Az önrendelkezés párt vezetőjének kabinetjét 62 képviselő támogatta, 8-an ellene szavaztak. Albin Kurti miniszterelnök egyebek mellett azt ígérte, növelik a védelmi kiadásokat, fejlesztik a hadiipart, emelik a közszférában dolgozók átlagbérét és megduplázzák a gyermekek után járó támogatásokat. Holnap kezdődik a Hidrogeológusok Budapesti Világkongresszusa. Az ötnapos rendezvényre 75 országból csak nem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről egyeztetnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti tájakon lehetnek még derült körzetek, majd később ott is beborul az ég. A Dunántúlon, illetve a középső ország részben eső, zápor, északnyugaton zivatar lehet. Északa 11-17, holnap délután 19-25 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A kulturális örökség napjain kinyitnak a kastélyok, templomok, tájházak és a múzeumok zárt terei is. Csorba László történész, a BTM Bár Múzeum főigazgatója lesz a vendégünk. Hírt adunk az Erkel Színház 25 órás rekordkísérletéről, a budapesti klasszikus filmmaratonról és Géczi János kiállításáról is.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Egy hazában.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Szent Mihály havának 13. napján, amikor a kornélok ünnepelnek, ajánlom műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Az új iskola több mint egy oktatási intézmény. Megkezdődött a munka az ország második szerb gimnáziumában, Szegeden. A két hete indult tanév újdonságokat és új feladatokat is hoz. Készen állnak erre a szlovák nemzetiségi oktatási intézményekben. Megkedvelték a családok az eleki román nemzetiségi általános iskolát. Idén 19 elsőssel kezdték a tanévet. Gazdag lesz az őszi programja a Pannon és a Missy a tambura zenekaroknak, de új dallal is készülnek a zenészek. Három generáció muzsikál együtt, 35 éves a paksi Roger Schilling fúvó zenekar. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Első Bartolomeusz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka új Róma érsekének jelenlétében ünnepélyes keretek között nyitották meg múlt szombaton Budapesten a Fanarion ortodox keresztény dialógus központot. Üdvözlő beszédében a pátriárka hangsúlyozta: a történelmi Budapest központjában immár ablak nyílik az egész világra, ahol a teológia párbeszédet folytat majd a kultúrával és a tudománnyal.
0: Több mint 100 eredeti személyes tárgy és fénykép segítségével elevenedik meg Szent II. János pápápa élete és történelmi hatása a Totus Tuus teljesen a tiéd című kiállításon, amely szeptember 27-éig látható Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeum rendház épületében a vatikáni relikviákat és az eredeti pápa mobilt is bemutató tárlat tárgyai több lengyel múzeumból érkeztek.
1: Borostyán Szív elismerésben részesült Bot Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Hagyományok Háza főigazgatója az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetéséért. A kitüntetést Sándor Fegyír, Ukrajna Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete adta át augusztus 24-én az Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
0: Idén is megszervezte a Pedagógiai Csemegepiac elnevezésű rendezvényt a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ, a Goethe Intézet Budapest együttműködésével. A rendezvény célja támogatni a magyarországi német oktatási intézmények tanárait és ösztönözni őket a korszerű módszerek használatára. A népszokások, a helytörténet, a családi élet, a nyelvjárás, szókincs és a magyarországi németek kulturális öröksége témakörök területén is.
1: Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Békés megye önkormányzata és a Nagyszombat megyei önkormányzat a 11. Vármegye napon Békés Csabán. A megállapodás célja a két régió közötti együttműködés kiterjesztése. A tervek szerint a kultúra, az oktatás, a szociális ügyek és a regionális fejlesztés területén is keresnek majd közös lehetőségeket. A partnerségi megállapodás hivatalos aláírása a tervek szerint szeptember 24-én Dunaszerdahelyen lesz.
0: A 11. Vármegye napon szeptember 4-én adták át a Békés Vármegyéért kitüntetéseket is. Az idei díjazottak között van Mótyán György Tibor, szarvasi népművelő, akinek a megye kulturális és közösségi életében végzett munkáját ismerték el. A rangos díjat a hazai szlovákság kultúrájának és közösségi életének megőrzésért végzett évtizedes, kiemelkedő munkájáért ítélték oda.
1: Román gasztronómiai fesztivált és családi napot rendeztek a Gyulai Várkertben szeptember 12-én. Az esemény központi eleme a főzés volt, de sok más program is várta a vendégeket. Felléptek a magyarországi román nemzetiségi kultúrcsoportok is. A fesztivált immár 6. alkalommal rendezték meg a Várkertben, mondta Kozma György, az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
2: 2019-ben döntöttünk úgy, hogy ezt a fesztivált már egy nyíltabb közegben, pontosabban a Gyulai Vár előtt szervezzük meg. Mindezt azért is, hogy láttassuk magunkat, láttassuk, hogy Magyarországon létezik egy igen nagy román nemzetiségi közösség.
0: Szerb folklórestet rendeznek Mohácson szeptember 19-én a Városi Önkormányzat és a helyi Szerb Nemzeti Önkormányzat társ szervezésében, a Magyar-Szerb Kulturális Évad programjaként a Mohács 500 emlékév keretében. 16 órakor a Deáktéri Szabadtéri színpadon elsőként a Rádoszt zenekar lép fel, majd őket követi a Zora Néptánc együttes. 18 órakor a Dragacevske Trube fúvós zenekar mutatkozik be Ráde Jorovics esztrád művésszel. Este 8 órakor kezdődik a Kóló Szerb Nemzeti Néptánc és Énekegyüttes fellépése. A programot hajnalig tartó táncház zárja.
1: Szintén szeptember 19-én szüreti ünnepséget rendez Vaskúton a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzat és a Bácskai Horvátok Kulturális Központja a Vaskúti és Garai Horvát Nemzetiségi Önkormányzatokkal közösen. A program 16 órakor horvát szentmisével kezdődik, ezt követi a látványos népviseletes szüreti felvonulás. Az esti gálaműsorban Vaskúti, Dusnoki, Hercegszántói, Bajai és horvátországi vendégek váltják egymást a színpadon, majd a szüreti bálon a Garai Bácska Tambura zenekar muzsikál.
0: A Baranyai fürdővárosban, Harkányban szeptember 19-én a hagyományőrző énekeké lesz a főszerep a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A kulturális seregszemlén a helyi Kitaibel Pál általános iskolában délután 2 órától lépnek színpadra a hazai horvát kórusok.
1: Görhöny fesztivált rendeznek a Pest megyei Péteriben szeptember 19-én a Kastélykertben. Az esemény megidézi a hagyományos konyhát, a szlovák kultúrát és péteri múltját. Többféle program várja a látogatókat, így hagyományos kézműves bemutatók, kulturális műsor és interaktív gyermekprogramok, helytörténeti kiállítás, templomlátogatás, népi játékok, valamint jótékonysági süteményvásár is. A délután 2 órakor kezdődő eseményen a részvétel ingyenes.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, hosszú várakozás után hivatalosan is megnyílt a hazai szerb közösség második középiskolája. A budapesti Nikola Tesla oktatási központ mellett most már Szegeden is lesz szerb nyelvű gimnáziumi oktatás. A szerb országos önkormányzat, mint fenntartó, 2018 óta működtet óvodát és általános iskolát a városban, viszont a felújítási problémák miatt nem fejeződött be az egykori százszor szép gyerekház épületének átépítése. Így a város központjában egy volt irodaház épületében kezdhetik meg a szerb nemzetiségű gimnazisták a tanulmányaikat. Az ünnepélyes tanévnyitót követően Radić Milenko, dr. Lastić Jovánkát, a szerb országos önkormányzat elnökét, Binszki Józsefet, Szeged alpolgármesterét, valamint Stantićné Dukić Natáliát, a szegedi szerb oktatási központ főigazgatóját kérte mikrofon elé.
1: Körülbelül 15-20 évvel ezelőtt született meg az az ötlet, hogy jó lenne itt Szegeden egy önálló szerb köznevelési intézmény. Akkor Szegeden egyetlen szerb óvodai csoport működött a Hunyadi téri óvodában, ahol a Natasa már akkor is óvónő volt, tehát mondhatni jó hosszú utat jártunk be, hogy idáig eljutottunk.
2: Ön a Rigó utcai óvodában kezdte, és most a Stefánián iskolaigazgató. Hosszú volt a menet, de a szerb nyelvoktatás szempontjából ez egy történet. Pillanat. Minden készen áll?
3: Igen, folyamatosan jelen vagyok a köznevelésben. Az óvodában voltam, utána általános iskolában is, most a gimnáziumban, és ez örömmel tölt el engem, hogy minden szakaszban itt voltam és részt vettem az egészben.
1: Aztán ugye jött egy hosszabb szünet, és 2018-ban sikerült elindítani az általános iskolát, és mindvégig az volt az eredeti ötlet, hogy a végén itt egy gimnázium is lesz.
2: 50 gimnáziumi tanulóról beszélünk, akik nem elsősorban magyarországi állampolgársággal rendelkeznek.
3: Így van, van közülük, akik kettős állampolgárok, de legtöbben ugye szerb állampolgárok.
2: Honnan érkeztek?
3: Szabadkáról, Újvidékről, tehát itt a határ közeli városokból, településekről, de vannak Dél-Szerbiából is, tehát jól messzire utaztak.
2: Az általános iskola, illetve az óvoda már kinőtte a Stefánián lévő épületet. Egy teljesen más épület szárnyban kellett biztosítani lehetőséget a gimnáziumi osztályoknak. Minden elkészült?
3: Igen, gyönyörűen fel van újítva az épület, át van alakítva úgy, hogy megfeleljen természetesen a feltételeknek. Bőven van helyünk, tehát három gimnáziumi osztály indul, és minden osztálynak tanterme biztosított lesz, pluszban még vannak tantermek, amelyeket használhatják.
2: Ami a pedagógusi állományt illeti, sikerült minden tantárgyat lefedni?
3: Igen, legtöbb tanár már biztosítva volt, tehát általános iskolában már ezek a tanárok dolgoztak, megfelelő iskolai végzettségük van, hogy a gimnáziumban is tudjanak tanítani, de voltak kollégák, akiket most a nyáron ugye kellett megkeresni is, tehát biztosítva lett szeptemberig minden tantárgy le van fedve.
2: A tankönyvek megérkeztek-e?
3: Még nem.
2: Mikorra várható?
3: Folyamatban van.
2: Mit jelent ez Szeged városának?
4: Rendkívül megtiszteltő, és nagyon büszkék vagyunk és hálásak azért, hogy Szeged adhat otthont Magyarország második szerb gimnáziumának. Szeged erre méltán büszke, hiszen valami okból csak mégis minket választottak. Egyrészt nyilván azért, mert a szerb diaszpora jelentős része itt él, másrészt meg Szeged városa azért kulturálisan rendkívül sokszínű és befogadó. Mindig is ugyanolyan szegedire tekintette az egyik nemzetiséget, mint a másikat. A nemzetiségi anyanyelvi iskolai oktatás alapvető feltétele a nemzetiségi megmaradásnak. Olyan szintre jutott el ma már Magyarországon az asszimilációs folyamat, majd minden nemzetiség részre, főleg a szórványban élők számára, hogy az utolsó utáni pillanatban voltunk. És én azt gondolom, hogy a korábbi kormánynak, az Orbán kormánynak elévülhetetlen érdem az, hogy ezt a nemzetiségi asszimilációs folyamatot meg tudta állítani.
2: Bár az iskola a szerb országos önkormányzat keretein belül működik, Szeged városa mivel tud hozzájárulni, hogy vonzóbbá tegye a gimnáziumi osztályokat?
4: Nehéz kérdés, majd az iskola megkeres minket, és elmondja, hogy mire van szüksége, és amennyiben ezt lehetőségünk van, biztos, hogy fogjunk segíteni.
2: Mi várható a következő egy évben ön szerint ez sikertörténet?
3: Úgy néz ki most egyelőre, hogy igen, és azon fogunk dolgozni természetesen. Ez volt a célunk, úgyhogy maximálisan mindent be fogunk adni, dobni, vetni, hogy ez siker legyen.
1: Bízom benne, hogy mindenki, aki lehetőséget kap, hogy itt tanuljon, maximálisan ki fogja használni. Éljen a szegedi szerb gimi, és sikeres tanévet kívánok mindenkinek.
5: skrenem kad-kad, slučajno ili ne, u onaj sokak koji sva

0: A nyári szünidő után a magyarországi szlovák intézmények is felkészülten várták a diákokat. A szeptemberi tanévkezdés újdonságokat és új feladatokat is hoz. A projekt és tematikus napok több helyen már évek óta az oktatás részét képezik, és a diákoknak is lehetőségük van elmondani véleményüket. Arról, hogy mit hoz az új tanév a magyarországi szlovák iskolákban, a sátoraljaújhelyi, a tótkomlósi és a szarvasi intézmények vezetőit kérdezte Dózsa Zenta.
1: A 2026-27-es tanévet egy megújult és leginkább megfiatalodott tantestülettel kezdjük, 19 taggal.
2: Kucik Júlia, sátor aljaújhelyi magyar-szlovák, két tanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola és kollégium igazgatója.
1: A vendégtanárunk Szlovákiából továbbra is marad a közöttünk, tanulók és kollégák örömére, hiszen a szlovák és alsó tagozatos munkaközösség a szlovák területen nagyon fontosnak tartja, hogy a vendégtanárunk jelen legyen, és a szlovák nyelv ezáltal erősödjön, és ugyanakkor örülünk, hogy a Beszpetszebányai Pedagógiai Karnak egy gyakornoka is jelen lesz decemberig a sorainkban, és így erősödik a fiatalkor és a tanulók közeli módszerek adaptálása, és ugyanakkor el tudom mondani, hogy 21 elsőosztályos tanulóval kezdjük, akik nem idegenek számunkra, azért, mert az egész múlt tanév folyamán havonta tematikus óvodás találkozókon vettünk részt, így könnyítettük nekik a majdani szeptemberi továbblépést, és a házi rendértelmében pedig segítjük egy két hetes szülőknek engedélyezett bentartózkodási ilyen külön engedéllyel, és ezáltal a kis elsősök, bízom benne, hogy megtetszik nekik az új környezet, hiszen mi erre készültünk több beruházással is a nyár folyamán, az ebédünkben, ami egyébként nagyon szép és esztétikus, a gyerekek ebédeltetésére és egyéb tanításon kívül, és ugye a most az új kormány és minisztériumunk elképzelése szerinti projektnapok végrehajtására, azon kívül pedig négy tanteremben új műgyöntás padlót sikerült és vizet bevezetni, és így a szaktantermekben, mint a rajz és a technikateremben is tudunk javítani a körülményeken. 2027-ben pedig vár minket néhány jubileum, az iskolánk alapítványa 30 éves, és örömünkre szolgál, bár még ugye nemzetiségi vonalon a minisztériumnak az elképzelései még váratnak magukra, de azért a fenntartása, az országos szlovák önkormányzat által intézmények fenntartása, bízom benne, továbbra is stabil lesz és marad, mert hogy mi 20 éve tartozunk az országos szlovák önkormányzat alá, és erre fogunk majd emlékezni a megfelelő időpontban.
2: Sátoraljaújhelyről a következő beszélgetésben Tótkomlósra látogatunk. Az intézmény igazgatója Bajczer János Némelek Marianna beszél.
3: Szeptember 1-én kezdtük az új tanévet itt a szlovák két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda intézményében. Mondhatjuk azt, hogy a szakember ellátottságunk jó, minden tantárgyra van szakemberünk, szakos pedagógusunk. A tanulók tekintetében változatlan létszámmal folytatjuk, illetve kezdtük meg a 2026-27-es tanévet is, hiszen 14 nyolcadikosunk ballagott el tavaly, és most 14 elsőst köszönhettünk. Természetesen igyekszünk a gyerekek számára minél több tudást átadni, de emellett minél színesebb tanórán kívüli tevékenységeket is igyekszünk beiktatni a napjainkba, amelyeket többnyire a kedves kollégáink látnak el. Arra törekszünk, hogy a különböző területeken tehetséges gyerekek találjanak maguknak olyan programot, olyan területet, ahol fejleszthetik tudásukat, illetve minél színesebb tevékenységbe kapcsolódhatnak be. Az alsó tagozatban igazodva a 14 ponthoz, úgy gondolom, hogy többségében már ezek a jellemzők, ezek már megvoltak eddig is, hiszen a tanítók a saját belátásuk szerint, akár hogyha például szükséges volt, akár egy kicsit rövidítettek azon az órán, hogyha a gyerekeknek erre volt szükséglete, úgyhogy ezeket mi eddig is azért a gyerekek igényei szerint rugalmasan kezeltük, de most is igyekszünk ezeket beépíteni, például a mese az, amit nagyon fontos, ezért egy kéthetes projektet a mese mesére építeni, illetve a különböző területeket bevonni ebbe, hogy a gyerekek ne csak az iskolapadban tanuljanak, hanem különböző programok és tevékenységek által minél többet próbálunk kimozdulni, és külső helyszíneket is bevonni, például a néprajzi múzeumok erre nagyon jók, ott különböző interaktív kis feladatokat tudunk nekik összeállítani, illetve a természetbe kimozdulni. Mivel ökoiskola lettünk, így az újrahasznosítás, a környezettudatos nevelés előtérbe kerül, és igyekszünk is például az iskolakert gondozásával, valamint szakkörökön is ezzel foglalkozni. Nyertünk egy pályázatot Farmer Suri címen, amely pont erről szól, az újrahasznosításról és a környezetvédelemről.
2: És még egy iskola van hátra, amelyet az Országos Szlovák Önkormányzat működtet, a Szarvasi Szlovák Általános Iskola és Ovoda. Weber Néhánko Terész igazgatójával beszélgetünk.
4: A 2026-27-es tanévet 251 diákkal kezdjük. A szakos ellátottság megfelelő, úgy gondolom, két vendégtanárt fogadunk, akik főként felső tagozaton segítik a munkánkat. Természetesen az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslatait is igyekszünk beépíteni. Szerencsére már 2011-től az élménypedagógiával úgy mondhatom, hogy mélyen foglalkozunk. Nagyon sok projekttémánk van, évfolyamonként 2-2, de van például a népmesehetünk, ami az egész alsó tagozatot érinti, a szlovák hetünket is kibővítjük. Egy hét lesz az egész iskolának, és még egy hét lesz az alsó tagozatnak. Második és negyedik évfolyamon pedig további projekteket is indítunk. Az élménypedagógiához ugye hozzátartozik a szabadulószoba feladatsoraink, tanítási órákhoz, témákhoz, tananyagokhoz is kapcsolódunk, de vannak népszerű témáink is, mint a Disney és a Harry Potteres, de ugyanúgy van az erőkre, most készült el tavaly kémiás feladatsorunk. Több mint 30 ilyen feladatsorral várjuk a gyerekeket a szabadulószobában. Újításunk még, hogy a mozgást is érdekesebbé tegyük és motiváljuk a gyerekeket. Tavaly avattuk a mászófalunkat, amit a testnevelés tanmenetbe építünk be ebben a tanévben is. Tavalyi tanév végén ifjúsági Vöröskereszt bázis intézmény lettünk, duális képzőhely lettünk, és ebben a tanévben igyekszünk tehetségpont lenni.

0: Idén júniusban 12 végzős fejezte be tanulmányait az Eleki Román Nemzetiségi Általános Iskolában, és miután a 2026-27-es tanévre ennél jóval többen iratkoztak be, nem szakadt meg az a tanulói létszám növekedési tendencia, amely már 10 éve tart. Minek köszönhető ez a folyamatos emelkedés? Erről is kérdezte Bauer Ádám kollégám Szelezsán Pétert, az iskola igazgatóját.
1: 19 gyerek iratkozott be, örömmel konstatáltuk, hogy a szülők ismételten bizalommal fordultak felénk és az iskolánk felé.
2: Nem volt könnyű eljutni idáig. Körülbelül mikor kezdődött ez a folyamat, amikor elkezdtek jönni a gyerekek az Eleki Román Nemzetiségi Iskolában nagyobb létszámban?
1: Azt gondolom, hogy maga a konkrét előrelépés, fejlődés, a tanulói létszám emelkedésekből olyan 8-10 éve vezethető vissza, ekkortól kezdődött el a mi kis iskolánkban az az előrelépés, amikor már nem kellett attól aggódnunk, hogy indíthatunk-e évfolyamot vagy osztályt vagy sem. Körülbelül olyan 2015-16-ban már láttuk az alagút végén a fényt, ugye mert köztudott volt, vagy nagyon sokan, akik ismerik a mi kis iskolánk történetét, hát eléggé szomorú és eléggé lelombozódó volt az akkori 15-ös év előtti iskolai tanulólétszám. Eljutottunk oda, hogy ott már, ahogy mondtam, láttuk az alagút végét, és akkortól számítottan különböző iskolai projektek megvalósításával, nevelőtestület hatékony munkájával, és sorolhatnék nagyon sok olyan tényezőt, amely arra mutatott és előre vezetett, és minden évben szinte elmondhatjuk, hogy emelkedik az iskolánk tanulói létszáma. Körülbelül 8-10 éve mondhatjuk azt, hogy egy igen szép létszámmal bíró nemzetiségi általános iskola vagyunk. Igen, csak fárasztónak mondható munkának köszönhetően jutottunk el ide. Természetesen, mint minden évben, azokat a projekteket, azokat az elképzeléseket, azokat a célokat meg is valósítottuk, amelyekben vártuk az óvodás gyermekeket különböző foglalkozásokra, iskolalátogatásra, tanítónénik bemutatására, az iskola teljes felszereltségét, kondícióit be tudtuk mutatni, meghívtuk a szülőket, szülői értekezletet, különböző nyílt napokat tartottunk, ahol azt hiszem reális képet festhettünk le arról, hogy itt milyen oktató-nevelő munka folyik, és nemzetiségi nevelő oktató munkáról beszélünk. Ami nagyon lényeges, hogy tényleg törekszünk arra, minden egyes esetben szeretném kihangsúlyozni, és mindig ki is hangsúlyozzuk, hogy egy családias légkörű iskolát szeretnénk, ahol tényleg a nevelő-oktató munkára összpontosít mindenki.

0: következő percekben a hazai horvát nemzetiségi zenei élet kulisszái mögé pillantunk be. Nemrégiben ugyanis Balatinác Renáta, a Missia Tambura zenekar vezetőjével, dr. Vízvári Zoltánnal beszélgetett, aki ezer szállal kötődik a Pannon Tambura zenekarhoz is, hiszen annak is aktív tagja. Mindkét formáció a magyarországi horvátok legszebb zenei hagyományait élteti, de a tagok nem pihennek, készül a Missia legújabb dala, és mindkét zenekarra izgalmas fellépések várnak. Az interjú végén a zenekar Luda Glavo című dalát hallhatják.
1: Hát az őszi időszakban is a szokásos együttműködéseink mellett az alkotó munkára is koncentrálunk, ugyanis a magyarországi horvát énekkarokkal és táncsoportokkal való együttműködésen túl is foglalkozunk saját szerzeményekkel, egy saját dallal készülünk, a zeneszerzési munka, a szövegírási és a hangszerelési munkát lezártuk, és most jelenleg a zenei anyag elkészítése és felvétele, valamint a klip forgatás áll előttünk, ez mindenképpen ebbe az évben meg fog jelenni, de emellett természetesen magyarországi horvát táncsoportokkal és énekkarokkal is együttműködünk, így a Drávamenti Podravina együttessel is, akik most a 20. évfordulójukat ünneplik idén ősszel, illetve velük együtt eljutunk majd Vinkovciba, a Vinkovácska Jeszeni című kéthetes fesztiválra, gyakorlatilag ez Horvátország egyik legnagyobb néptánc találkozója, itt veszünk részt majd az ünnepi felvonuláson és az esti kultúrműsoron. A felvonulást, illetve magát az egész napot, ami szeptember 20-án lesz, a Horvát TV, illetve a közösségi média élőbe fogja közvetíteni.
2: És mi a helyzet a Pannon Tambura zenekarral? Idén is sok fellépésetek lesz?
1: Pannon Tambura zenekar már megkezdte a próbáit. Igazából a zenekari tagok, sőt a kórus tagok száma is bővült, így most már újult erővel tudunk nekiállni az új időszaknak. Az idei évben egy koncertet vállaltunk, viszont a jövő tavasz az élménydús lesz és sűrű. Szervezünk egy miniturnét, itt igazából a horvátok lakta Gradisztyében tervezünk. Ez három koncertből fog állni. Az első koncert Magyarországon lesz megtartva, a második Szlovákiában, Pozsony környékén, a harmadik pedig Ausztriában. Ez egy fantasztikusan aktív és számunkra nem csak turista élménybe gazdag, de én remélem, hogy közös mulatságokba gazdag hosszú hétvége lesz. Ezen kívül van meghívásunk Bosznia és Hercegovinába is, Szarajevó környékére, Olovóba konkrétan, egy egész estés koncerttel fogunk bemutatkozni, illetve eltöltünk majd egy hosszú hétvégét náluk.
2: Az év végén pedig Kozár Mislenyben lesz egy koncertetek.
1: Igen, a tavaszi időszakot azt arra szántuk, hogy a Válpovói Tambura zenekarral közös műsort tanuljuk, illetve gyakoroljuk be. Ez azt eredményezte gyakorlatilag, hogy most kicsit újra kell keresnünk az identitásunkat, hiszen a tavaszi közös műsort, válpovóiakkal közös műsort önállóan nem tudjuk előadni. Ezért most szeptembertől már arra fókuszálunk, hogy önállóan is tudjunk egy egész estés koncertet előadni, hiszen vagyunk elegen, és van egy kórusunk is.

0: Továbbra is a zenénél maradunk. A paksi Roger Schilling Fúvós zenekar idén ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumra több különleges műsorral is készültek. A zenekar legutóbbi koncertjére Engel Melitta kolléganőnk látogatott el, és Tresznics Károly zenekari taggal az együttes történetéről beszélgetett.
1: A mai napon egy 35 éves zenekari jubileumot ünneplünk, azonban ennek a zenekarnak a története már jóval korábban kezdődött. Arra kérném, hogy mesélj el nekünk, hogy hogyan is indult ez a közös munka.
2: Hát igen, jóval korábban indultunk. Pakson a fúvószenei oktatás a 70-es évek elején kezdődött. Akkor került ide Paksra a Hartman házaspár, és Hartman József akkor fúvós tanár tagokat toborzott a zeneiskolához, megalakuló zeneiskolához, illetve a leendő úttörő zenekarhoz. 72-ben alakult az úttörő zenekar. A jelenlegi zenekar alapító tagjai azóta együtt játszanak, tehát több mint 50 éve. Mikor már úgymond kiöregettünk a úttörő zenekari időkből, középiskolás korunkban megalakítottunk egy jazzzenekart. Hát az addig tartott, amíg középiskolások voltunk, utána felosztott, mivel hogy különböző intézményekben vidéken tovább tanultak a tagok, ezért csak egy kis zenekar, egy kombó maradt meg, aki folytatta ezt a zenei stílust. Ez később, mikor visszatért mindenki a városba, akkor megalakítottuk a Paksváros felnőtt fúvószenekarát. Az folyamatosan működött, és 91-ben pár alapító tagunkkal, barátainkkal úgy gondoltuk, hogy van jövője a sváb fúvós zenének, ezért megalakítottuk a Roger Schilling zenekart. Ami azóta folyamatosan fejlődik, 12 vagy 14 taggal alakítottuk, mivel az akkori, illetve jelenlegi zenekarvezető azt mondta, hogy a sváb zenéhez ennyien jók vagyunk. És azóta elég nagy fluktuáció volt, elmentek, máshol folytattak zenei pályát, aminek nagyon örülünk, hogy a zenekar egy családi jellegű zenekar is, nem csak azért, mert családok zenélnek együtt, van már három generáció is a zenekarunkban, nagypapa, fia, unokája, illetve a mi esetünkben is a lányom is tagja a zenekarnak már több éve. Tehát sikerült a fiatalítás is, sikerült bevonzani a fiatalokat, ők is szokják a sváb zenét, és tovább tudják majd adni, ami nem leszik.
1: Az interjú előtt beszélgettünk egy kicsit, és ön említette, hogy Pakson a német nyelviség elveszett az évtizedek során. Miért gondolták mégis úgy akkoriban, hogy érdemes egy sváb zenekart, egy sváb zenét játszó zenekart megalapítani?
2: Hát ez jó kérdés, azért, mert az alapító

külföldön is megfordultunk, Németországban számtalan alkalommal, szinte mintha hazamennénk, ott is a főcsapás irány általában azért a testvérváros, Reichertshofen, az ottani zenekarral jó viszonyt ápolunk. 5 éves jubileumokkor megszoktuk egymást látogatni, így a nemzetiségi napunkra szintén hivatalosak, és együtt fogjuk megünnepelni ezt a jeles évfordulót. Mert egy ilyen zenekar életében 35 év, azt hiszem, hogy elég jónak számít mostanában már.

0: Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az új szegedi szerb gimnázium tanévnyitó ünnepségéről, a magyarországi szlovák oktatási intézményekről, az eleki román nemzetiségi általános iskola tanulói létszám emelkedéséről, a Missia Tambura zenekar legújabb daláról, valamint a Paksi Roger Schilling fúvós zenekarról. A Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották, a műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.
1: Éjfél van.

0: Éjfél után 2 perccel hírek következnek a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Poyák Adrien. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt az országgyűlés. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. Borult esős idő várható északnyugaton zivatarokkal. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt ma az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők holnap emellett döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Ennek részeként megszüntetnék a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. Rétvári Bence, a párt frakcióvezetője úgy fogalmazott, a folyamatban a gyermek érdeke az elsődleges, akinek egy biztonságos, szerető családra van szüksége, apára és anyára egyaránt. Az ellenzéki politikus azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén a gyermekvédelem hiányosságait feltáró jelentés kapcsán közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába hajnalban az ukrán-lengyel határ közelében. Az utasokat még a detonáció előtt evakuálták, senki sem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladta a Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt brit miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont. A külön vonatot azonban a fenyegető orosz légicsapások miatt a tervezetnél 4 órával korábban indították el az állomásról. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Az Egyesült Királyságot alkotó országokban, Anglia kivételével, mindenütt függetlenségpárti kormányok vannak hivatalban. Budapesten és Pécsen koncertezik a következő napokban Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész ma a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, holnap pedig pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei. Nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futó záporok. A keleti tájakon lehetnek még derült körzetek, majd később ott is beborul az ég. A Dunántúlon, illetve a középső ország részben eső, zápor, északnyugaton zivatar előfordulhat. Napközben megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 11-17, napközben 19-25 fok között alakul. Híradással legközelebb 1 órakor jelentkezünk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Mohács 500.
2: Emlékműsor.
3: Mohács 1526. augusztus 29-e. Egy csata előzményekkel és következményekkel. A sorozatunk eddigi részeiben úgy fogalmaztam, sokak szerint Mohács a Kárpát-medencei magyar történelem második félidejének origója. Azt is említeni szükséges, hogy Mohács a nemzeti összetartozás, szolidaritás sajátos szimbóluma is. Csak remélhetjük, a 21. századi történelmi kutatás eredményei pontosíthatják és tényszerűbbé tehetik a sokakban élő, a romantikus történelem szemléletben gyökerező, tévedésekkel tarkított régebbi Mohács értelmezéseket. 5 részes műsorunk 3. részében Út Mohácsig, az 1510-es évektől a csata napjáig. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Egy királyfi felkészül az uralkodásra. Jagelló II. Lajos, magyar és cseh király. Neumann Tibor, történész.
4: Ahogy megszületik Lajos, a nővérével, Anna királylánnyal együtt egy kis külön udvartartást kapnak, viszont ebbe az udvartartásba II. Ulászló értelemszerűen a saját bizalmasait jelöli ki, tehát a magyar királyi udvarban azt a felfogást tanulja meg II. Lajos, amit az édesapja is vallott. 1516-ban, amikor ő trónra lép, akkor még csak 10 éves, tehát megörökli II. Ulászlónak a tanácsadóit. Támadó hadjáratokkal szembeni ellenérzés, ez változatlanul folytatódik. A probléma az az volt, hogy annyira nagy költségeket okozott az országnak, még békeidőben is az oszmán határvidéken a végvárak fenntartása, hogy egy ilyen állandó adósságspirálba került a magyar királyi udvar. Nem a Jagelló kormányzat volt gyenge, ügyetlen vagy inkompetens, hanem arról van szó, hogy egyszerűen az oszmán határvidék fenntartása az egy állandó pénzügyi nyomást gyakorolt a költségvetésre, és tulajdonképpen kivéreztette a magyar királyi udvart, és majd Mohácsnál is ezt látjuk, hogy nincs készpénz a magyar királyi udvarban, hiszen folyamatosan fizetni kell a csapatokat, a várak karbantartási összegeit, zsoldos alakulatokat, hogy ez okoz nagy problémát, hogy nagyon nehéz előteremteni olyan összegeket, amely egy gyorsan mobilizálható hadsereg felállítását lehetővé tenni.
3: A magyar királyi kincstár finanszírozása. Történhetett volna hatékonyabban is, de még így is érkeztek komoly összegek, és nem csak az alattvalók adóiból. A magyar királyi udvar, II. Ulászló és II. Lajos kapcsolata az augsburgi Fugger családdal. Konfliktusok, kibékülések Mohács küszöbén. Kenyeres István, történész.
5: A Fuggerek először a Habsburgokkal kerülnek kapcsolatba a régióban, és utána jönnek a Jagellók, ami igazából összeköti őket, azok a bányák. És elsősorban a rézbányák, aztán részben a só, az ólom, és a Fuggerek oda mentek, ahol ilyen bányák voltak. Az 1490-es évek elején, közepén jelennek meg a Fuggerek. Azért jelennek meg Magyarországon, hogy a Beszterce bányai környéki rézbányáknak a hasznát egyrészt megszerezzék, másrészt ugye tudják értékesíteni a kitermelt rezet, méghozzá a turzókkal együttműködésben. Maga a biznisz az 1494-ben és 95-ben köttetik meg a turzókkal. Körmözbánya a bányavidék, Alsó-Magyarország bányavidék központja, elsősorban az aranytermelés központja, ugye ide tartozik Selmezbányai alkalmára, ugye ott az ezüstöt bányászják, és a Beszterce bánya a harmadik, az meg a résztermelés központja. Dillingenben a Fugger levéltárban vannak jegyzékek ebből az időszakból, 1490-es évek végéről, hogy Turzó János kamara gróf az jelentős összegeket juttat el a királyi udvarba, hitelgyanán. A turzók által nyújtott hitelek mögött jó részt Fugger pénz van.
3: Hogyan alakul ki az a bizalmi kapcsolat, ami jellemzi a Fuggereket és Ulászlót?
5: A magyarországi konstrukció, hogy Turzó kaptak koncessziót a Beszterce-bányai rész kitermelésére és forgalmazására, ezzel társultak a Fuggerekkel, ez volt a biznisznek az alapja, egy ilyen politikai biznisz lehetett, egy politikai megállapodás a felek között, hogy én támogatom a te üzletedet, cserébe engem hitelezel, és a hitelt majd előbb-utóbb vissza fogom neked fizetni, amire egyébként a Fuggerek se gondolták azt, hogy ezek az uralkodó hiteleket így közvetlenül majd vissza fogják kapni, hanem ezek mindig tárgyalás alapú szolgáltak későbbieknek, akár birtokok megszerzésére, akár újabb koncessziók megszerzésére.
3: A Fuggerek például a magyar haderő a hadsereg felszereléséhez, működtetéséhez hozzájárultak-e? Ulászlónak voltak-e ilyenfajta ambíciói?
5: Az, hogy konkrétan össze lett volna kötve egyes bizonyos hitelek, külföldi hitelek a török elleni küzdelemmel, arra kevés ilyen adatot találunk, már Mohács környékén igen. Az viszont tény, hogy Ulászló sok esetben birtokelzálogosítást vagy jövedelmek átengedését pont évként használta, hogy az adott főrendtől fölvett hitelt, azt ő a déli végvidékre költi. Ez azért is volt, hogy a rendek előtt bizonyítsa, hogy ő nem elhárdálja az uralkodó jövedelmeket, hanem a szükség vitte rá a kényszer, hogy valahogy finanszírozza az ország védelmét, ezért aki nekik hitelt ad, mondjuk egy főrend, akkor aznak átengedheti a jövedelmet. Külföldiekkel ezt nem nagyon tehette meg a magyar uralkodó, tehát nincs is erre példa, és jogszerint a fugereknek se lett semmi átengedve, jogszerint az igazából a túlzók bérelték.
3: Ulászló halála után fia II. Lajos néven trónra lép, 15 esztendős. Félig gyerek, félig felnőtt. Miképpen változik meg kapcsolata a fuggerházzal?
5: Azt nagyon fontos két dolgot elmondani. Az egyik, hogy ez az egész Veszterczebányai rész biznisz, ez pont az 1510-es évekre fut fel. A másik, amiről beszélni kell, pont már Lajos trónra lépése, ugye amikor trónra lép, akkor gyakorlatilag még csak 10 éves, amikor átveszi a kormányzást, akkor olyan 15-16 éves, ugye 1521-22-től. Tehát teljesen mások a pozíciói a fuggereknek 1516-17-18-ban, mint mondjuk 1490-es években. Tehát nagyon-nagyon erősen ott jelen vannak a 5. Károly környezetébe, ugye aztán később az első Ferdinánd környezetébe is, ott vannak gyakorlatilag a pápai kúriába is, tehát a másik Lajos, amikor átveszi a kormányzást, akkor ezt már készhelyzetként megkapja, hogy egy iszonyatosan erős fugger jelenlét van, tehát ebből már a Magyar Királyság sem maradhatott ki.
3: Lajos azért mégis nagyon fiatal mindehhez. Nyilván van valami képe arról, hogy mit kell csinálni, esetleg apjától örökölt tudás, vagy tanácsadók által rendelkezésre álló tudás. Tehát mégis ezekben a pénzügyekben ki az a magyar eliten belül, aki Lajosnak tanácsot ad?
5: Jó, jó kérdés, mert teljesen egyértelmű, hogy kik azok, akik úgymond a fuggerek szekerét tolják, ezek a túrzók. Ugye ebben az időben a túrzerek lévén már ugye kincstartók, sőt, ugye háromszor is betölti a kincstartói tisztséget túrzó elek, tehát ő a királynak az egyik legfőbb pénzügyi tanácsadója. Fuggereket nem szerették. Nyilván nagyon sok oka volt, hogy milyen befolyásos pénzemberek voltak, minden udvarba bejáratosak, tehát nehéz volt őket megkerülni, ebbe a régióba várolt.
3: Hogyha az 1520-as éveket áttekintjük abból a szempontból, hogy vajon II. Lajos királynak honnan származtak számottevő jövedelmei, amelyeket azért jó részt, most már a kutatás tisztázta, azért jó részt a hadseregre is fordított, tehát a pénzelkótya vetyélésének vágyja, most már néhány évtizede nem illetheti jogosan őt a történészek az utókor részéről. Szóval a 20-as években milyen fajta nehézségei támadhattak Lajosnak? Például a fuggerekkel. Ön néhány mondattal ezelőtt azt mondta, hogy az 1520-as évekbeli magyarországi pénzrontás akciója során a fuggereknek finoman szólva is csökkent a népszerűsége a magyar elitben. Ez az egyik dolog, amit tisztáznunk kellene Mohács közvetlen előzményei között.
5: Akkor beszéljünk két dologról, hogy ugye a Lajos meg a jövedelme, ugye? Hát erről mostanában sok vita folyik, és vannak olyan kutatótársak, akik elég magasra teszik ezt a Lajosféle jövedelmet. Én azért nem egészen így látom, tehát amit én állítok, hogy úgymond a hivatalos uralkodói jövedelmek, ez ma akkoriban csak uralkodói jövedelmekről beszéltünk e tekintetben, az olyan 300 ezer arany körül lehetett évente, amit fölemelkedett 350 ezer aranyra a hitelekkel. A hitelek azok bevételek is, tehát uralkodói jövedelmek is, illetve a külföldi segélypénzekkel. Szerintem ez a maximuma. Ennél több nem lehet, csak papíron lehet több, akkor pont, amikor a pénzrontás ideje van. Most a pénzrontásról is beszéljünk, hogy ez nagyon híres történet, ez a bizonyos nova moneta, vagy új pénz kérdése, amit 1521-től vernek, gyakorlatilag 25-ig, 26-ban már ugye már leállnak róla. Azt elfelejtő, általában a magyar történetkutatásának nagyon komoly nemzetközi párhuzamai voltak. Európában, akár Franciaországban, Katalóniában, vagy Észak-Itáliában ez egy bevált módszer volt, ez a fajta devalváció, hogy Magyarország ugye jóvá hagyta.
3: Kenyeres István történész.
5: De azt pontosan tudjuk, hogy a fuggerek ezt a módszert ismerték. Gyakorlatilag nem volt elég ezüst a piacon, hogy abból pénzt verjenek. Egyébként a fuggerek biztosították pont azt a plusz ezüstet, ami szükség volt a pénzveréshez, tehát ebből hasznuk származott, de ebből óriási problémák lettek Mohács idején, amikor leállnak velünk, amikor magyarázzák az uralkodónak, az udvarnak, környezetének, hogy ez nem volt jó intézkedés, senki nem fogadja el a nova monétát, a katonák csak a fizetésüket csak aranyforintba voltak hajlandók elfogadni. Ez nem egy rossz szándékú döntés volt, ez egy kétségbe esett monetáris döntés volt annak érdekében, hogy javítsanak úgymond az államháztartás helyzetén, csak a fordítottja jött ki az ország lehetetlen pénzügyi helyzete, és a nova moneta által okozott káosz, pénzügyi káosz, amiért a fuggereket teszik felelőssé. Én így mai fejjel is nehezen látom azt, hogy valaki direkt olyan tanácsokat adott volna az uralkodónak, hogy abból valami még nagyobb káosz legyen, és dőljön össze az ország, és sétáljanak be a törökök. Tehát nem ez lehetett a cél.
3: A fuggerek visszajönnek 1526 elején, és pénzt hoznak. Ezt a pénzt Lajos fordíthatja, tudja fordítani, alkalmazni a hadsereg működtetésére, vagy ez már nagyon késő bármire is?
5: Mondhatjuk, hogy is. Egyébként a tárgyalások folyamatosak már 1525. decemberétől, akkor Jakob Fugger meghal, unokaöccse az Anton Fugger veszi át a cég vezetését, tehát már ő állapodik meg a második Lajossal. Április közepén állapodnak meg. Majd pedig, ugye szintén ekkor áprilisban ígérnek egy 50.000 aranyforintos hitelt az uralkodónak, meg is kapja az uralkodó ezt ott helyben Budán. Kicsit későn, azért mondom, hogy kicsit későn, mert júliusban már a mozgósítás derékada van. Egyébként szinte dátumra egyezik, hogy mikor fizeték ki a Fuggerek ezt, és rá két napra indul el Lajos azokkal az egységekkel, amik ott vannak Budán. Az a hadsereg, amivel elindul, az egy pár ezer fős hadsereg, annak körülbelül ennyi volt a zsoldja. És egyébként ezt a hitelt a Fuggerek kifejezetten az oszmán elleni védekezésre adták. Összeadom ezeket a pénzeket, egyszer van 25.000, egyszer 50.000, egyszer 48.000, akkor már több mint 120.000 aranyról beszélünk, ami 1526 tavaszán, de inkább nyarán, szinte az utolsó pillanatban folyhatott be, nem is pontosan a korai udvarban, de a hadjárat finanszírozással és valószínűleg oda is használták fel. Ezek voltak azok az úgymond állami célzott hitelek, amik kifejezetten a, úgymond a hadivállalkozásra, tehát a hadjáratra lettek folyósítva. Tehát azért ezek nagyon-nagyon jelentős pénzek. Tehát, hogyha valami közük volt Mohácshoz a Fuggereknek, meg a második Lajos halálához, akkor inkább annyi közük volt, hogy jelentősen beszálltak második Lajos hadseregének a finanszírozásába. Tehát a kicsit leegyszerűsítve akarom mondani, hogy a pápai segélypénzek, meg a Fugger hitelek nélkül Lajos el se tudott volna indulni a mohácsi hadszintérre.
3: Toposzok, tévedések helyett tények. Jagelló II. Lajos magyar és cseh királyról, Mohács egyik hősi halottjáról.
6: Lajosnak az utókor időként személyre veti azt, hogy hibázott, amikor még nem tudhatták, hogy 1526 Mohács következik, de az előtte levő években rontotta a pénzt. Ezzel egyfajta gazdasági bizonytalanságot idézett elő a magyar királyságban. Hogy látja ezt a 21. századi kutatás?
7: Változóan látja ezt a szakirodalom, nem teljesen egységes.
3: Neumann Tibor, történész.
7: Sokan úgy gondolják, hogy amikor bevezették az úgynevezett Nova monétát, gyengébb ezüst tartalmú részpénznek is nevezett váltópénzt, akkor ez hirtelen egy gazdasági segítség volt az országnak, de az biztos, hogy ahogy teltek az évek, és ez főleg 1525-1526-ban látszódik, hogy ekkor már egy tehertétel volt, de azért nem is túloznám el ennek a jelentőségét, tehát azt gondolom, hogy a mohácsi vereségben nem feltétlenül egy ilyen monetáris döntés játszott igazán szerepet.
6: Második Lajos király felelőssége a mohácsi csatában, illetve a Mohácsot megelőző néhány esztendőben. Politikai felelősség, hadseregszervezési felelősség, a gazdaságiakról szóltunk.
7: Ne felejtsük el azt, hogy 1516-ban, amikor trónra lépett, 10 éves gyermek volt, és 1521-ben, amikor az ország várta a szultáni hadakat, 15 éves volt csupán. Ugyan nagykorúvá nyilvánították, de nyilvánvalóan ekkor még a körülötte lévő egyébként nem rossz tanácsadók irányították például a katonai felkészülésnek a kérdéseit. A végső döntés mindig a királyi, egyébként ez II. Ulászlónál, akit egy ilyen kicsit tutyimutyi alaknak szoktak ábrázolni a magyar történelmi emlékezetben, ugye Dobzsa László, aki mindenre rábólint, mindent elfogad a tanácsadóinak.
6: Ez is téves felfogás.
7: Ez egy téves felfogás, mert II. Ulászlónál ki lehet mutatni, hogy a fontos ügyekben szintén ő hozta meg a végső döntést. II. Lajos is szuverén uralkodó volt, ő hozta meg a döntéseket. Most az, hogy bizonyos döntésekben kitől fogadott el tanácsot, például Szalkai László, esztergomi érsek, kancellár, mennyire tudta elérni a saját véleményét, hogy a király azt elfogadja, és saját véleményének mondja ki. Ez egy kérdés, tehát itt nyilván a forrásokat még tüzetesebben, konkrét ügyekben is meg kellene vizsgálni, de ennek ellenére királyként viselkedett. Az nem kérdés, hogy fiatalsága ellenére azért ő egy határozott és a királyi feladatainak megfelelő uralkodó volt.
3: Neumann Tibor, történész.
7: Ha nagyon leegyszerűsítve nézzük az 1526 tavaszát, augusztus 29-ig tartó időszakot, akkor azért azt mondhatjuk, hogy az uralkodó mindent megtett, amit megtehetett. tehát igyekezett mindenhonnan minél több sereget összevonni. Természetesen folyamatosan küldte a diplomatáit és követeit a cseh rendekhez. Kicsit későn indultak el ezek a csapatok, és csak egy részük érkezett meg Mohácsra, tehát hogyha kicsit néhány nappal később lett volna a mohácsi csata, talán ezek a csapatok is tudtak volna csatlakozni az uralkodóhoz. A gond nem a mozgósítással magával volt, mert kimentek az udvarból időben a parancslevelek. A gond az volt, hogy az uralkodó nem tudta összeszedni azt a csapatot, amellyel ő megkezdhette a hadjáratot. Sajnos ez 3 héttel később történt, mint ahogy kellett volna, és emiatt az ország különböző pontjain sem feltétlenül időben indultak el a nemesek a hadjáratba, hiszen az volt a korabeli felfogás, hogy amíg a király személyesen nem indul el a hadjáratba, addig nekik sem kell. Tehát emiatt egy kicsit későn gyűlt össze a hadsereg Tolnánál, közel egy hónappal később, mint ahogy ezt tervezték. Ebben az esetben lehet azt mondani, amit a szakirodalom is gyakran mond, hogy például a dráván az átkelést lehet, hogy meg lehetett volna akadályozni, hogyha hamarabb ér oda a magyar haderő, de azért alapvetően a végére egy nagyon komoly közép-európai haderő összegyűlt a mohácsi síkon.
6: Abban van-e második Lajosnak felelőssége, hogy a hadsereg későbben tudott verbúválódni, és hogy ezek a likviditási zavarok fönnálltak, tehát nem tudták mindig megfelelő mennyiségű készpénzzel ellátni a hadsereget?
7: Annak a helyzetnek van ebben felelőssége, hogy a magyar királyságnak egyedülálló módon 8-10 ezer főt állandóan a déli határvégeken fegyverben kellett tartania. Tulajdonképpen egyik korabeli európai ország sem volt ennek kitéve, hogy folyamatosan fizetnie kellett egy ekkora állandó sereget.
3: 1526. augusztus 29-e. Tömören a mohácsi csatáról a 21. századi kutatási eredmények alapján. Bészabó János történész.
8: A csata valójában egy hosszú eseménysor volt, különböző helyszínen zajló, különböző összecsapásoknak a sorozata, ahogy egyébként minden nagyméretű csata is szokott lenni, hiszen amikor 100 000 embernek kell összecsapni egymással, akkor azok nem fognak egy kis helyen elférni. A magyar hadvezetésnek az eredeti szándéka az volt, hogy valamelyik folyónál meg föl kéne tartóztatni az oszmán hadsereget. Tomori még a Szálvát javasolta eredetileg nyáron, csak hát amikor az oszmánok odaértek a Szálvához, akkor még nyoma nem volt egy olyan magyar hadseregnek, amivel eredményesen föl lehetett volna venni a küzdelmet a Szálvánál. Aztán, amikor az oszmánok ostrom alá vették Péterváradot, akkor Tomori a rendelkezésre álló erőkkel fölvonult Péterváradtól északra a Rév másik oldalán, hogy meggátolja az esetleges oszmán átkelést, mert ennek komoly esélye volt, hiszen késő középkorban a magyar hadiút Budáról a Szerémségbe az nem a Dunántúlon, hanem a Dunatisza közén vezetett, és Péterváradnál volt az átkelő. De az átkelés elmaradt. Az oszmánok ugyanis nem Tomorival akartak megütközni, tehát nagyon jól látszik, hogy az oszmánok egy döntő csatát kerestek a királlyal. És Pétervárad alól nem északra, hanem nyugati irányba Újlakhoz vonultak, Újlaktól pedig Eszékhez. És akkor innentől kezdve, ugye mondjuk úgy, hogy a Duna vonalát az sikerült tartani, de akkor a következő folyó, ahol ezt meg kellett volna kísérelni az oszmán sereg feltartóztatását, az a Dráva lett. És születtek is ilyen királyi parancsok, hogy bizonyos seregtestek vonuljanak Báthori Nádor vezetésével Eszék városába. A középkori magyar hadsereg nem úgy működött, mint egy modern sorozott parancsuralmi rendszerben működő hadsereg. Ennek a derékhadát ugye a magyar nemesség adta, aki a vérével adózott a honvédelem érdekében. Igen ám, de ennek volt két olvasata. Egyrészt az, hogy a szultáni sereg ellen a magyar nemesség csak akkor volt hajlandó hadba szállni, ha maga a király vezeti őket. Nagyon sokáig a Dráva vonal védtelen maradt. Akkor vált a Dráva megvédelmezésének lehetősége egyáltalán valós lehetőségé a magyar fél számára, amikor a király azt mondta, hogy jó, akkor ő Tolnáról levonul délre, és ezért került a király Mohácshoz. Mohács már közelebb van a Drávához, ott befutott Tomori a Dunatisza közéről, és akkor már egy elég jelentős 6-10 ezer fős sereget le tudtak küldeni délre, azzal a céllal, hogy akadályozzák meg az oszmán sereg átkelését.
6: Milyen eredménnyel?
8: Hát felemás eredménnyel, mert mire ez megtörtént, addigra az oszmánok átkeltek a Dráván. Tomorék megpróbálták legalább az északi partot elérni, de nem jártak sikerrel, úgyhogy meg kellett nekik állapodni Mohács és Eszék között a Karasica völgyében. A Karasicán túl megint csak nagyon érdekes dolog, hogy a víznek a túlsó oldalán, tehát egy hétfőállásszerűen megerősített tábort, illetve táborokat épített a Tomori féle csapat. És ennek azért van jelentősége, mert van több olyan forrásunk, ami arról szól, hogy a Mohácsi csata egy több napos csata volt. Volt egy első napja, amit a magyarok megnyertek, meg volt egy második nap, amikor azok az események történtek, amikor mi is ismertünk, és hát ez egy nagyon furcsa dolog volt, mert olyan elemek voltak az elbeszélésben, amik nem voltak beilleszthetők abba a képbe, amit ismertünk, és hát ezt anomáliaként kezelte a történettudomány. Egészen addig, amíg most Pap Júlia kolléganőnek köszönhetően meg nem találtuk azt a németországi munkát 1559-60 tájékáról, amit a Fuggerek készítettek, ez a Habsburgház dicsőség tükre, ahol van egy értelmes összefüggő elbeszélés, ami valószínűleg a Fuggerekhez eljutott hírekből, jelentésekből lett összeállítva, és hát ebből derült ki, hogy az első napon leírt csata, amit a magyarok megnyernek, az valójában Tomori elővédjének az összecsapása a török elővéddel,
3: A Karosicánál,
8: a Duna mentén, ami a valóságban a Mohácsi csata előtt több nappal volt. Utókor így összetolta ezt a két eseményt, pedig ez a több napos különbség ez nagyon fontos, mert azt viszont nagyon régóta tudjuk, hogy a szultáni hadinaplóból kiderül, hogy augusztus 24-én a török táborban ágyúzást hallottak. Tehát aznap összecsapás volt a magyarokkal, semmi más nincs arról, hogy mi is történt. Azt a magyar jelentésekből tudjuk, hogy a török elővéd megütközött, megtámadta a táborban védekező magyarokat, megütközött Tomori katonáival, és nagy vereséget szenvedett. Tehát ugye ez már úgy jutott el, nem tudjuk, hogy mennyire igaz, de úgy jutott el, hogy 3000 török maradt a csatamezőn, mert a magyar lovassággal való összecsapás után sikerült a törököket a táborhoz csalni, és így a Szekérvárban fölállított magyar tűzfegyverek, azok rettentő nagy kárt tettek a török lovasságban, meg egy csomó törököt elfogtak. Na most azért érdekes a dátum, mert úgy tűnik, hogy aznap volt Mohácson a sorsdöntő haditanács, amikor a király arra próbálta rávenni a vezérkart, hogy vonuljanak vissza Mohácstól. Mert hogy nincsenek még itt a kijelölt fővezérek, mert hogy úton van a cseh segélycsapat, nem ért oda még Szapolyai, nem ért oda még Frangepán Kristóf, be kéne még várni erősítéseket, és akkor hát a király a főpapukat használta, Brodaricsot, meg másokat használta arra, hogy ezt az érvelést a haditanács elé terjeszte, és nyilván voltak támogatói, például a megérkezett cseheknek a parancsnokai. És Tomoritól várta, hogy kimondja a döntő szót, érzékeltetve, hogy mekkora az erőkülönbség a két hadsereg között. Megkérdezték Tomorit, hogy mekkora a viselegünk, mondta, hogy 20 000 vagyunk augusztus 24-én, mert mennyien vannak a törökök? 300 000. Mindenki azt várta, hogy ez majd így eldönti a dolgot, hogy akkor... De Tomori folytatta, és azt mondta, hogy de ebből csak 60 000 ember a valódi katona. És miközben zajlott ez a elég parás hangulatú tanácskozás...
3: Helyileg ez hol volt?
8: Mohácson, ez a mohácsi táborban. Befutottak Tomori hírvivői. Valószínűleg a győzelem hírével Brodor is ezt nem írja, de az időpont eléggé egybeesik. És ugye onnantól kezdve olvashatjuk azt Brodoricsnál, hogy hát a Tomoriék nem akarnak visszavonulni. Ők azt mondják, hogy ők harcolni akarnak a törökökkel, mert ők jobbak. Ugye aznap is bebizonyosodott. Tehát van esély a győzelemre. Hát így született az a kompromisszumos javaslat, hogy akkor mégsem vonul vissza a királyi sereg, hanem Mohácsnál vernek tábort, és akkor a Tomoriékat is felrendelik a Karasicától, tehát ott fog egyesülni a magyar hadsereg két seregrésze. Ugye ennek azért volt nagy jelentősége ennek az öt napnak a magyar fél szempontjából, mert minden nap jöttek az erősítések.
3: Tehát 24-én volt ez az ön által említett esemény.
8: Feltételezhetően igen, mert oda is nem ír dátumot, de eléggé egybevágnak a dolgok. És ugye 29-én volt a csata, és Brodor is leírása szerint 29-én már nem 20 000 vannak a magyar táborban, hanem 27 000.
3: Mire volt jó ez az oszmán-török birodalom hadseregével szemben? Ez a jelentős méretű európai középhatalomnak a serege?
8: Hát arra, ami történt. Megdöbbentően pontosak a számok a korabeli elbeszélő forrásokban. Most, hogy már tudjuk ezeket ütköztetni az oszmán iratokkal, a Brodaricsféle beszámolóban szereplő török adatok, vagy a Tomorinak a leveleiben szereplő adatok a török hadseregről, azok pontosak.
3: Akkor Tomori ezek szerint jól mérte fel az esélyeket, vagy tévedett a megítélésben?
8: Szerintem Tomorinak sok választása nem volt. Tehát ő úgy mérte föl 26 nyarán az esélyeket, hogy azt tanácsolta a királynak, hogy mindenképpen meg kell békülni a törökökkel. bármiáron.
6: Tehát békét ő, kell kötni?
8: Igen, igen, mert a háborúban nincs esélyünk. És ezt ő, mint a határvédelem parancsnoka elég jól átlátta. Stabil álláspont volt, a probléma az volt, hogy ezt a békét nem lehetett megkötni politikai okokból.
6: Melyek voltak ezek?
8: A magyar elit nem kívánt olyan feltételekkel békét kötni, amilyen feltételekkel békét lehetett volna kötni az Oszmán Birodalommal, mert nagyon úgy néz ki, hogy ez akkora a behódolást jelentette volna.
6: A magyar elit nem volt tisztában az erőviszonyokkal? Tomori, igen?
8: Hát persze. Most ha valaki ül Szabolcsban, a nemesi kúriájában, az nem pont ugyanazt tudja a világról, mint a határvidék parancsnoka. 3 évvel korábban Száva Szentdemeternél egy oszmán hadsereget vernek szét ezek a határvédelmi csapatok. Tehát nekik van egészen friss, meg a közelmúltból származó tapasztalatuk, hogy ők a háromszoros túlerővel szemben is hely tudnak állni, és ugye a Száva Szentdemeteri győzelem kulcsa az volt, hogy részenként verték meg az oszmán hadsereget 1523-ban. És előállt egy olyan helyzet, hogy Tomori azt látta, hogy erre Mohácsnál is lehet lehetőség, és ez azért állhatott elő, és itt érdekes a helyszín kérdése, mert onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy hol volt Tomoriék tábora a csata előtt a Karasicánál, és ugye tudjuk, hogy merre vonultak onnan vissza, mert csak arra lehetett visszavonulni, így aztán azt is tudjuk, hogy az oszmán sereg merről érkezhetett meg a Mohácsi mezőre.
3: Bíszabó János történész.
8: Mert valószínűleg a Tomoriék nyomában járt, és hát ez egy nagyon érdekes földrajzi környezet. A középkorban a Mohácsi mezőtől délre óriási tölgyerdőségek húzottak, ezek eléggé nehezen járhatóak voltak. Amit úgy kell elképzelni, mint egy cső, az túl keskeny volt ahhoz, hogy az egész oszmán hadsereg ezen szétbontakozva fölvonulhasson. Arra az elhatározásra jutottak, hogy részenként fognak bemenni a csőbe. Innen válik érthetővé Tomori optimizmusa arról, hogy miért fognak részenként megjelenni az oszmánok. És hát az a nagyon érdekes ebben a virtuális csőben, hogy ennek a csőnek a kijáratánál ott van Földvárfalu. És akkor értelmet nyerne a Brodarics elbeszélése is. Ezért lenne nagyon jó, ha régészek végre megkeresnék azt a falut. Udvar körzetén lehet, és udvar rá van építve a határra. 500 méterre vagy egy kilométerre jobbra vagy balra, az azt jelenti, hogy Horvátország vagy Magyarország. Nem tudom megmondani.
6: Ez körülbelül 29-én mikor volt?
8: Nagyon későn. Tehát valamikor dél és 3 óra között érnek ki a mezőre, és ennek is nagy jelentősége van. Úgy tűnik, hogy a korabeli gondolkodás szerint ez egy késői időpont volt már ahhoz, hogy megvívjanak egy csatát. Lajosnak Brodarics szerint azt tanácsolták a környezetében lévő urak, hogy vonuljanak vissza a magyar táborba, úgyis másnap lesz a csata. És hát ugyanez volt az elképzelés török oldalon is. Kezdjék el a táborverés előkészületeit. És ekkor volt ez a pillanat, valamikor délután 3 és 4 óra között, tehát tényleg későn, amikor Tomori meggyőzte a királyt, nem szabad elhalasztani a csatát, mert most még nincs itt az egész oszmán hadsereg, még csak egy részével kellene megküzdeni, és így van valami halvány esély a sikerre. És ekkor jött Tomorinak a javaslata, hogy változtassanak a terven, mert az idő viszont csürget. Legalább el kéne kezdeni a harcot. Ugye ez úgy is végződhet, hogy a törökök visszanyomják őket, és akkor mégiscsak ott találják magukat a magyar tüzérség előtt. Igen ám, de nem így alakult. Hanem úgy alakult, hogy a magyar jobbszárny rohama 4 óra előtt az így elsöpörte a rumériai seregtestet a harcmezőről. És ezen mindenki megdöbbent valójában, mert a magyar fél nem számított ekkora sikerre. És akkor jön az egyik magyar főurbátori András a királyhoz, hogy hát miénk a győzelem, be kéne vetni a tartalékot, hogy elmélyítsék a győzelmet, mert viszont a rumélé hadtest lovassága mögött fölálló tüzérség, meg a janicsárok, azok ott maradtak, tehát azokkal kellene valamit csinálni, meg hát nyilván a rumédiaiakat is el kell kergetni a csatatéről, és ez elég jól sikerült, mert a szultáni hadinaplóból lehet tudni, hogy Szulajmához eljutottak a menekülők, akik elvitték a vereség hírét. Akkor még a szultáni hadinapló megírta az igazságot, hogy mi történt a rumédiai seregtesttel. Tehát ez egy nagy magyar siker volt a csata elején, de ennek köszönhetően a magyar lovasság eltávolodott a gyalogságtól.
6: Ez mikor volt időben?
8: Hát ez délután 4 óra körül történt, tehát ezzel kezdődött a csata. Ez az a bizonyos lovasroham, amit szoktak emlegetni, aminek a nagy részét persze könnyű lovasság hajtotta végre, mert nem lehetett mindenki nehéz lovas a magyar seregben. De aztán bevetették a tartalékot a királyra fölvonuló nehéz lovasságot is, de ők sem tudták szemből áttörni a tüzérségi végvonalat, amiben hát ugye az érdekes, hogy a tüzérség akkor lőtt először, tehát addig a török tüzérség nem lőtte a magyarokat, másrészt meg akkor is átlőtt a fejük fölött. Az első török lövések azok nem tettek kárt a fölvonuló magyar második harcrendben sem. Tehát az az elgondolás, hogy itt ez eldöntötte volna a csata sorsát, erről szó nincsen. Ez az a pont, ameddig tudjuk követni pontosan az eseményeket. Ami a következő megragadható pont az, hogy megérkezik a második oszmán seregtest, a Kis-Ázsiából érkező anatóliai seregtest.
6: Körülbelül mikor?
8: Nem tudjuk, mert azt tudjuk, hogy mikor kezdődött a csata, meg azt tudjuk, hogy mikor ért véget a csata, sötétedéskor ért véget a csata. Tehát ennek az egész eseménysornak be kell férni délután 3:30, és mondjuk este 7:30 közé. Azt tudjuk, hogy amikor az anatóliai seregtest fölvonult a oszmán harcrendnek a jobb szárnyára, mert ugye valójában bal szárnyat már szétverik, mire ők odaérnek, és ott csak a janicsárok meg az ágyuk maradnak meg egy kupacban, akkor az addig várakozó balszárny megtámadta őket a magyarok részéről, tehát a magyar balszárny megtámadta a megérkező anatóliákat, és ott is ugyanaz nagyjából az történt, mint a romániai seregtesttel, hogy a magyar roham sikeres, visszanyomta az anatóliákat. Azok nem szaladtak állítólag úgy el, mint a romániaiak, de azokat is sikerült visszaszorítani. És akkor hát innentől kezdve válik érdekes, hogy végül befut a szultán. A hadinapló csak annyit ír, hogy a szultánnal lévő janicsároknak 3 sortüzet kell leadni, mert megtámadják őket a magyarok. Van egy cseh forrás, ami arról szól, hogy van egy rögtönzött haditanács ott a helyszínen. A királynak a visszavonulást javasolja egy Pavel nevezetű tisztje, mondván, hogy megérkezett a teljes török hadsereg, tehát nincs esély a sikerre, de a király nem ezt választja, hanem azt mondja, hogy meg kell támadni a szultánt is, hiszen megvertük a török balszárnyat, megvertük a török jobbszárnyat, ha most megverjük a centrumot, akkor győzzünk.
6: Ezek után a király stratégiai érzéke azt mondja, hogy 2 diadal után egy sokkal erősebb és rendezett, jó felkészültségű sereget tulajdonképpen önálló, ha seregnek is nevezhetjük ezt, is le tudok győzni. Nincs egy kicsit túlértékelve ez a 2 részgyőzelem a magyarok részéről?
8: Erről fogalmunk sincs.
6: A király egyébként milyen stratégiai érzékű ember volt? Egy fiatal 20 éves ember, de állítólag tehetséges is.
8: Erről fogalmunk sincs. Nem látunk bele második Lajos fejébe, nem tudjuk, hogy mit tudott, nem tudjuk, hogy mit gondolt. Ugye senki a magyar táborban, senki, nem csak a király, de a tapasztaltabb, idősebb urak sem voltak soha semmi hasonló harci helyzetben, mint ez a háború volt, beleértve ezt az óriási csatát. Az oszmán oldalon voltak olyan tisztek, akik az elmúlt évtizedekben harcoltak ilyen léptékű összecsapásokban, a magyar oldalon nem volt ilyen seregvezér, és akkor se lett volna, hogyha megérkeznek azok a fővezérek, akikre vártak, vagy várni kellett volna, akiket kineveztek, tehát Frangepán Kristóf és Szapolyai. Az, hogy van egy 20 éves ember, aki azt látja, hogy a nehéz lovasság rohamainak a török hadsereg nem tud ellenállni, a török lovasság főleg nem tud ellenállni, és hogy ekkora sikereket tudnak elérni túlerővel szemben is a magyar lovasság támadásai, esetleg azt mondja, ha ez a forrás hiteles, hogy esetleg azt mondja, hogy akkor meg kell próbálni a szultánt megtámadni, mert ha a szultánt megverjük, akkor megnyertük a csatát. Én ezt el tudom képzelni, mert 20 évesen az ember sok mindenre képesnek gondolja magát, amit aztán később esetleg nem. A 2 seregtestet a magyarok megverik, hogy megszorítják, és ezek után zajlik a támadás a centrumban a szultán ellen. Az elég reálisnak tűnik. Erről van egy késői beszámoló, Istvánfi Miklós is ír a csatáról, és ő azt írja, hogy hát a magyar roham annyira jó sikerült, hogy gyakorlatilag rátolták a lovasságot a janicsárokra. És ez is megint csak egy hihető pontja az elbeszélésnek, hiszen a szultán testőrlovasság az valószínűleg a janicsárok előtt volt felállítva. És akkor írja Istvánfi, hogy és néhány magyar lovagnak sikerült ugye a szultán testőrségéig eljutni. Na most erről viszont sikerült az elmúlt évek forrás feltárásának köszönhetően több információhoz jutni. Nagyon érdekes, hogy van egy török krónikás, aki szintén megírja, hogy van 3 magyar nehéz lovas, aki eljut a szultán személyes testőrségéig. És megint az, hogy hát ha a szultán megijed és elszalad, de nem ijedt meg, és a gyalogság megoltalmazta ettől a 3 lovastól. Hát innentől kezdve azt kell mondjam, hogy nincsenek biztos pontok a csata elbeszélésében. 2 dolgot lehet tudni, hogy van egy pont valahol ezután, a támadás után, amikor a király mégiscsak elhagyja a harcmezőt, török források szerint sebesülten.
6: És akkor egy pillanatra, mielőtt a király elmenne a csatatérről, menjünk visszább. Mi történik, amikor már a magyarok a szultánhoz tartozó közvetlen alárendeltségben álló hadsereg részt támadják? Nyilván ott kellett lenni valamilyen fajta olyan koncentrált oszmán-török ellenállásnak, amely a hadi helyzeten fordított.
8: egész csata olyan, mint egy jégeső. Hát nem fordít a hadi helyzeten, az oszmánok védekeznek, a magyarok támadnak. És a támadások vagy sikeresek, vagy kevésbé sikeresek. Úgy tűnik, hogy itt a oszmán szultán janicsárjainak sikerül megállítani a magyar támadást.
9: Tehát itt támadnak
8: nem, nincs visszatámadás. Ezért mondom, hogy olyan, mint a jégeső, hogy fedél alá állnak, és várják, hogy elmúljon. És valójában Szulajmán szultán még aznap éjszaka se tudja, hogy megnyerte a csatát. Azt érzékelik, hogy a magyar lovasság visszavonul. Két parancsot ad ki a szultán, hogy egyrészt nem üldözhetik a magyar lovasság.
3: Tehát nincs zsákmány szerzési művelet?
8: Semmi nincsen, másrészt meg, hogy mindenki marad a helyén a csatarendben, és szakad az eső aznap éjszaka, és ott állnak az emberek a szakadó esőben. Lovasság az vagy a lóva hátán kell, hogy álljon, vagy a kantárral a kezében a ló mellett, mert a törökök nem tudják, hogy a magyarok nem fognak visszajönni.
3: A szultán ezek szerint várja a magyar nagy hadsereget?
8: Hát nem nagyobb, eddig is támadtak a magyarok, most ezután is támadhatnak a magyarok. Tehát ezért mondom, hogy ez egy teljes félreértés a korabeli hadviselésnek. Ez egy lovas csata. Attól, hogy a lovasság elvonul a harcmezőről, az nem jelenti, hogy vége van a csatának, mert majd visszajönnek. A törökök is ezt szokták csinálni. A magyarok is ezt szokták csinálni. Tehát a törökök nem tudják, hogy vége van ilyen módon. Amit tudnak, hogy a magyar gyalogság az megpróbál levonulni a harcmezőről, ugye nem tudnak elszaladni a lovak hátán, viszont tudják, hogy az életben maradás záloga az, hogy tömbbe kell állni. És megpróbálnak valahogy kioldalakozni a harcmezőről.
9: Alakzatban,
8: tehát tömörülve, összetömörülve. És hát ezt végül is a törökök megakadályozzák. Lovassággal nem tudnak mit kezdeni a magyar gyalogsággal, hiszen ott is nagyon sok tűzfegyver van, tehát ugyanaz visszájára fordul ebbe a pillanatba, hogyha nekik kell megtámadni a magyar gyalogságot, de végül állítólag hoznak janicsárokat, meg ágyúkat, és szétlövik ezt az alakzatot.
3: Bészabó János történész.
8: Én azt gondolom, az én hipotézisem az, hogy az a Majs közeli falunyomon talált rengeteg lövedék, az ennek az utolsó gyalogsági összecsapásnak a nyoma lehet.
3: Ez mészárlás lesz?
8: Nem tudjuk, hogy mészárlás lesz-e vagy sem, biztos, hogy ilyenkor nagyobb a veszteség már. Több kollégával azt valószínűsítjük, hogy ezeknek az gyalogosoknak a nagy részét elfogják, és hogy valószínűleg közülük kerülnek majd ki azok az áldozatok, akiket napokkal később a török tábor mentén a győzelmi ünnepség keretében kivégeznek, és a holttesteiket pedig bedobálják azokba a tömegsírokba, amiket aztán 1959-60-ban megtalálnak, és ugye most tártak föl antropológusok, mert látszik, hogy a kivégzések eredménye.
3: A szultán tehát áll a hadseregével a csatamezőn és várja a magyar hadsereg megújuló támadását. Tudjuk, hogy ez a támadási elképzelés nem is fogalmazódik meg, a király menekül. Ez az a pillanat, amikor talán érdemes beszélni a veszteségekről. Hozzávetőleg, és ez a 15 ezres magyar hadseregbeli áldozatlétszám, ez a 21. századi adatok alapján tartható? És mennyi az oszmán hadseregnek a vesztesége? Hol vannak ezek az emberek eltemetve?
8: Két vastag nem tudommal tudok felelni erre a kérdésre. Ugye van egy adatunk Brodarics kancellár beszámolójából, aki évekkel később írja le, hogy hát ugye ez a 27 ezer ember ez úgy tevődött össze, hogy volt 1000 sajkás, akik a vizen vannak, tehát nem vesznek részt a harcban, és van kb. 13 ezer lovas, meg 13 ezer gyalogos, és hogy a lovasságból elpusztul 3-4 ezer fő, a gyalogságból meg ennyi marad meg. Tehát a gyalogság nagy részt ott pusztul, a lovasság nagy részt elmenekül. És ezt így is mondják el, hogy hát nagy baj nem történt, mert a lovasság az megmaradt. Tehát ugye ez a korabeli szemléletet, ez tökéletesen leképezi, a gyalogság az fogyóeszköz, de az igazi értéket a lovasság képviseli, és az... Na most valójában, ha ez így alakult, akkor ez egy brutális veszteség. Még nyílt színű összecsapások esetében sem szokott nagyobb lenni a veszteség 4-5-10%-nál. Egy 50%-os veszteség az azt jelenti, hogy az a hadsereg megsemmisült. Ez 50%-ra lövi be a kancellár, főleg úgy, hogy egyébként a tisztek nagy része is ott marad a harcmező. Ugye a visszarendeződés az azért nem következik be, mert nincs kihez, nincs mihez. A király eltűnik, aztán kiderül, hogy menekülés közben meghal. A főparancsnok úgy hal meg, hogy a törökök megtalálják a csatatéren, és aztán levágják a fejét, és körbehozzák egy lándzsán. A másik főparancsnok szapolyai testvére, az arról van egy olyan hír, hogy megpróbál hajóra szállni, de a hajó túl messze van, még a parttól beleugrat a lovával a Dunába, és ott fullad.
3: Tomori Pálról és Szapolyai Györgyről.
8: Igen, Tomori Pál fejét vágják le a törökök, Szapolyai György pedig állítólag vízbe fullad. Tehát, hogy a tisztikar is elpusztul, Brodorics Istvánnak nem volt módja megszámolni a veszteséget. Tehát, hogy ez szerintem egy becslés a kancellától.
3: Túlbecsül vagy alábecsül?
8: Nem tudjuk, mert nincs mihez viszonyítani. Innentől kezdve azt se tudjuk, hogy hol kéne keresni az eltemetetteket, mert hogy akármennyien is haltak meg, azok nagyon kis helyen elférnek. Ez ilyen szempontból a mohácsi tömegsírok nagyon tanúságosak. Ugye most az antropológusok megállapították azt, hogy ez öt nem túl nagy gödör. Szóval egy családi házban ez az öt gödör, ez nagyon kényelmesen elférne. Még azt mondanám, hogy egy méretesebb nappaliban is.
3: Darabonként?
8: Nem, az összes együtt. És innentől kezdve ez olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. És nagyon tanulságos, hogy a mohácsi mezőn iszonyatos erőfeszítések történtek az elmúlt 100 évben, hogy tömegsírokat találjanak. Ennek ellenére, amit megtaláltak, azt nem szándékos keresés útján találták meg, az mindig véletlenül került elő. És most a régészeink azt mondják, hogy van 2000 olyan helyszín a mezőn, a műszeres mérések alapján mondjuk, amit mind külön-külön meg kéne vizsgálni, hogy kiderüljön, hogy mit is jel ez a műszer, és van esetleg alatt a tömegsír.
3: Mi az oszmán török hadsereg vesztesége a mohácsi csatában?
8: Ők írnak 14-et, meg 140-et, meg sose fogjuk megtudni.
3: Mi történik a királlyal? A király tehát úgy dönt, hogy menekülnek. Sötétben tapogatózik a tudomány?
8: A történettudomány annyira okos, amennyire a forrásai engedik. Egyetlen egy szemtanú van, aki ott van a királlyal, amikor a király menekül és túléli ezt a menekülést, és ő nem hagy ránk írott beszámolót. Ellenben gyakorlatilag mindenkit az ő beszámolója alapján tudósítanak az eseményekről. De hát mivel egy szemtanú van, az emberek vagy hisznek neki, vagy nem. Én azt gondolom, hogy amit ő ezzel kapcsolatban elmond, meg amit később utazók leírnak a helyszínen, mint hallomásból szerzett információkat, abból kirajzolódik egy koherens kép, de bizonyítani se a modern tudomány, se a nem modern tudomány nem tudja, hogy egy valószínűsíthető verzió az igaz, vagy nem igaz.
3: Mit mond ez az ember? Ki ez az ember?
8: Cetris Ulrich király, a cseh koronához tartozó Sziléziából származó udvaronca, a király és a királyné bizalmasa, egyébként állítólag ő tanította lovagolni Lajos királyt, és szintén állítólag a királynő személy szerint rábízta Lajost. Most ehhez képest ugye, amit tudunk erről a történetről, hogy észak felé haladva nem a főúton mennek, hanem egy olyan vizenyős helyen, amiről sokféle elképzelés van, hogy az mi is lehetett, a Csele patak környékén történik ez az eseménysor. Ez valószínűleg a Csele torkolatánál történt, ami ma már nincs meg, mert a Duna elmosta. Ez egy nagyon érdekes torkolat volt. A Csele egy löszplaton vágja át magát, és volt egy kis hordalék kúpja, tehát olyan volt, mintha egy ilyen delta torkolata lett volna egy miniben. És ráadásul erre építettek malmot is, tehát biztos, hogy volt malomgát, lehet, hogy volt földuzzasztott víz. Szóval bonyolult a térszín, és a malomgát környékén általában át is lehet kelni a vizen. Úgy tűnik, hogy ezt a helyet találták meg, valószínűsíthetőleg azért, mert a főúton, tehát a Cselepataknak a hídjánál óriási torlódás volt. Akik a királyt menekítették, azok joggal aggódtak, ők nem tudhatták, hogy milyen parancsot adott Szulejmán a török lovasságnak.
3: Nem üldözik ki esetleg őket?
8: És nem kerülnek-e csapdába a tömeg kellős közepén. Nem tudjuk, hogy addig mennyien kísérték a király, de innen már biztosan csak néhány emberrel ment tovább, és megpróbálták kikerülni ezt a tömeget. Ráadásul olyan helyen mentek, amit már mások kipróbáltak, és széttaposták a gázvót. És hát a történet az elbeszélés szerint az, hogy Cetric átmegy, kijut, király megy utána, amikor ki kéne menni, akkor túlságosan meglátja a kantárszárat, és a ló hátrabukik, és rázuhan. És akkor két kísérő megpróbálja kimenteni a királyt a vízből, de belefulladnak szintén. És akkor ott áll Cetric a parton, és aztán úgy dönt, hogy akkor ő innen tovább megy, és elviszi a hírt. És ugye, amikor a törökök kivonultak, akkor a királynő a győri vár egyházi tisztviselőjével, Sárfival visszaküldi Cetricet a helyszínre, és akkor megtalálják a telefonú közelében ezt a vizenyős helyet, megtalálják a kiszáradt mederben a király lovát, meg többieknek a lovát, meg páncélt, és találnak egy frissen, viszonylag frissen ásott sírt a parton, amit kikaparnak, és akkor abban állítólag megtalálják Lajos király holttestét. Ingrevet köztetve, tehát valaki leszette róla a páncélját. Tehát ez a hivatalos verzió.
3: Elismerik a holttestet? Azonosítani képesek?
8: Bizonyos jelek alapján igen. ez az elbeszélés. Ugye úgy szól, hogy a holttest nagyon erősen romlatlan állapotban van. Most egy hónapos holttest esetében mi számít romlatlan állapotnak, ez egy izgalmas kérdés.
3: Mi történik azzal a holttesttel, amelyet megtalálnak, és Lajos királyt vélik felfedezni benne?
8: Fölrakják kocsira, és elviszik Fehérvárra, ahol aztán Lajos majd eltemetik.
3: Illetve hát akit Lajosnak tartanak?
8: Hát ugye azon a helyen találják meg, ahol Cetric hagyta. Ugye nehéz lenne megmagyarázni, hogy miért temettek volna valakit, akinek a kezén a király gyűrűje volt. Azonosítás megtörténik ilyen szempontból. Az érdekesség az, hogy olyan forrás, ami 1526-ból származna, és arról szólna, hogy ez a történet nem hiteles, olyat nem tudunk. Olyat tudunk, hogy később van egy Szerémi György nevezetű udvari pap, Lajosnak is udvari papja volt, meg Szapolyainak is, akivel időskorában íratnak egy visszaemlékezést, és akkor ő szövi bele a visszaemlékezéseibe azt a történetet, hogy Lajos túléli a csatát, Tomori is túléli a csatát, meg Szapolyai György is túléli a csatát, és aztán a csata utáni menekülés közben ilyen tarantinói jelenet kerekedik belőle, mert a Szapolyai György megtámadja a királyt, leszúrja, Tomori meggyilkolja a Szapolyai Györgyöt, aztán Szapolyai katonái meggyilkolják Tomorit, a végén mindenki meghal, és akkor jól lehet, a törökök a nyomukban vannak, fogják a holttestet, és visszaviszik a Cselepatakhoz, és ott elássák a király holttestét. Na most miután tudjuk, hogy Tomori nem érte túl a csatát, mert a törökök megtalálták, és a fejét mutogatják, Szapolyai Györgyről meg nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy vízbe fulladt. Ez minimum egy érdekes történet ilyen szempontból. De az a helyzet, hogy mindig vannak kétkedők, meg kételkedők, és nincsenek bizonyítékok. Tehát, hogy valójában nincsenek olyan források, olyan perdöntő források, amik bármit is egyértelműen el tudnának dönteni. Az információk összefüggéseiből lehet következtetni arra, hogy valószínűleg

0: állnak helyszínét egy malom mellett. Tehát a helyiek, akik rátaláltak a király holttestére, azok őrzik az emlékét annak, hogy hol történt ez az esemény.
1: Adódik a kérdés az 500. évfordulón, hogy vajon a tudomány számára milyen továbblépési lehetőségek vannak. Mit kellene még megkutatni? Mit lenne esély még földeríteni, válaszokat keresni?
0: A történettudomány forrás alapú, tehát ha előkerülnek újabb források, beszámolók, akkor előkerülhetnek újabb adatok.
2: Bíszabó János történész.
0: Nem néztük át az összes európai levéltárat és könyvtárat, ami egyébként egy nagy adósság az 500. évfordulós készülődéseknek. Voltak szúrópróbaszélő kutatások, de messze nem járt minden szóba jöhető lehetséges helyen magyar kutató.
1: Ez tehát feladat továbbra is?
0: Hát, ha ezt valaki annak fogja tartani, az 500. évforduló előtt sem nagyon tartották annak, úgyhogy nem nagyon volt hozzá támogatás. Azért ez nem olcsó mulatság kiküldeni egy embert külföldre, több hétre levéltárat böngészni, és ugye nem egy helyre kellene, és nem egy embert.
1: Össze kellene tehát rakni a mozaikot külföldi adatokból és magyarországi adatokból.
0: Ugye a mozaik nagy része megvan. Az a kérdés, hogy mi kerülhet elő, és mindig kerülhet elő újabb és újabb rész adat és adalék. Tehát, hogy ez megjósolhatatlan, hogy hol mit fognak találni. Mert amíg nincs megtalálva, addig nem tudjuk, hogy annak létezni kell. Nyilván lehet tovább folytatni a régészeti kutatásokat, lehet tovább folytatni a tömegsírkereséseket. Nyilván, ha találnának a csatamező valamilyen pontján tömegsírokat, akkor az újabb megvilágításba helyezhetné azt, hogy melyik az eseménysor, melyik eseménye hol zajlott. De én azt gondolom, látva a 450. évfordulónak a példáját, hogy ez 2026. augusztus 30-án már egész kevés embernek a hobbija lesz a következő évtizedekben.
1: Nagyon vázlatosan, mit gondol a 21. századi adatok birtokában? Mohács és következményei. Egyrészt a kor magyar királyságára nézve, másrészt a kor európai politikai helyzetére nézve. Melyek voltak ezek a következmények, amelyek fontosak voltak?
0: Hát ez elég egyértelmű, és ez régóta tudott. Tehát azzal, hogy a király meghalt, azzal megürült a magyar és cseh trón. És bár Magyarországon Szapolyai Jánost választják meg elsőként új királynak, de valójában hosszú távon mégiscsak a Habsburg dinasztia szerzi meg a magyar királyi trónt is.
1: Mert hogy Ferdinándot is megválasztják, ugyanolyan törvényes király.
0: Ferdinándot is megválasztják, de ennek viszonylag csekély jelentőség egy ilyen helyzetben, mert az ügyet az zárja le, hogy Ferdinánd 1527-ben kizavarja Szapolyait Magyarországról, mert Szapolyai csapatai mind a két csatát elveszítik. Ferdinánd egyébként nem túlságosan nagy hadseregével szemben Sinánál és Tokajnál is. Valójában bárkit bármilyen törvényesen megválaszthatnak, ha nincs ereje érvényesíteni a választás, akkor mindegy. Lengyelországban menekül, és ugye Csehországban pedig már 26-ban megválasztják Ferdinándot. Tehát ez a Dunai Habsburg Monarchia születésének pillanata, ez az időszak. Tehát ez az a pillanat, amikor a Habsburgoknak ez az ága, a Ferdinánd ága egyesíti a magyar, a cseh trónt és az osztrák örökös tartományokat. És ugye hát ebből egy 400 éves nagyhatalmiság születik a Duna-medencében. Tehát ez azért itt eléggé meghatározza a történelem menetét. Egyrészt, hogy ez a hatalom a spanyol rokonok segítségével már képes föltartóztatni az Oszmán Birodalomnak a tovább nyomulását, aminek szintén nagyon nagy jelentősége van a későbbiek szempontjából. Illetve hát ugye ez fogja kiszorítani a törököket európai segítséggel a Magyar Királyság területéről, és hát 400 év azért nagy idő a magyarság történelmében, amit ebben ennek a dinasztiának az uralma alatt kell, vagy lehet leélni. Tehát ez az egyik fele. A másik fele meg az Oszmán Birodalomnak a része, hogy hát 1526-ban ők mindent megnyernek, többet is, mint szeretnének, mert ugye nekik kellene egy élő Lajos, hogy békét köthessenek a magyarokkal, de számukra kedvező békét, kedvező megállapodás, de Lajos király halála miatt erre nincs mód. És a későbbiekben ugye a Szapolyaival sikerül kötni ezt a megállapodást, de az kiderül, hogy a Szapolyai uralma viszont ingatag. És hát ebből jut aztán 1541-ben a szultán és tanácsadója arra a következményre, hogy azt a formális hódítást, ami már 1526-ban megtörténik azzal, hogy a szultán bevonul Budára és a magyar királyok palotáját a saját palotájává nyilvánítja, amit időnként visszaad Szapolyainak, de ez valójában jogilag az oszmán értelmezés szerint az onnantól kezdve a birodalomé és a szultáné, azt 1541-ben átváltják tényleges megszállásra.

0: És hogy hát ennek köszönhetően aztán az ország belsejében lesz a frontvonal hosszú-hosszú időn keresztül, aminek a magyarság szempontjából pedig borzasztó következményei vannak.
1: Út Mohácsig, az 1510-es évektől a csatanapjáig. Öt részes műsorunk harmadik részét hallották. Mohács 500.
2: Emlékműsor.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Két napos ülést tart a héten az országgyűlés. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába. Borult esős idő várható. Két napos ülést tart a héten az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülésnap, majd az előterjesztések vitájával folytatódik. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott, a jobboldali kormány egy szabad, független és szuverén Magyarországot teremtett az elmúlt 16 évben, a mostani kormány azonban átadta az irányítást Brüsszelnek. Hangsúlyozta, a Tisza kormány feladta az ország semlegességét az orosz-ukrán háborúban, megszüntette a washingtoni védőhálót és a keleti kapcsolatokat, idehaza pedig nincs gazdaságpolitika, ezért válságban van az energetikai szektor, az agrárium és az építőipar is. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta, sikerült megakadályozni, hogy a nagyvállalkozói kör 105 milliárd forinttal drágábban üzemeltesse az M6-os autópályát, mint a korábbi szolgáltató. Hozzátette, a Fidesz elnöke német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Sajtóinformációk szerint a vonaton utazhatott Friedrich Merz, német kancellár egyik tanácsadója, valamint más európai kormányok szakemberei, akik korábban Kijevben tárgyaltak az ukrán elnökkel. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Az Egyesült Királyságot alkotó országokban Anglia kivételével mindenütt függetlenségpárti kormányok vannak hivatalban. Idehaza őszi bormustrát rendeznek a szegedi Dóm téren. Több mint 120 bortermelő várja az érdeklődőket. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A rendezvényre az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Híreink végén a várható időjárásról. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd később északnyugaton lesz csapadék. Napközben megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 8-13, napközben 20 és 25 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Köszönöm!
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
4: Voltam virágos rét. Hogy miről beszélek? Hártyás szárnyaival úgy tűnt, alig bírja el gömbölyű potrohos testét. Közben mégis kecsesen repkedett, de igen nagy zajjal járt. Kinézte a sárga ruhámat magának, miközben a szeptemberre megtöppett vízhiánytól megöregedett szőlőszemeket bámultam. A poszméhet dongó méhnek is hívják, éppen azért, mert folyamatosan döngicsél. Addig-addig nézegette a sárgát, hogy egy nagy kanyarral landolt is a vállamon. Szinte peckesen lépkedett a számára hatalmas virágmezőn. Mozdulatlanná dermedtem, el ne ijesszem. Legszívesebben megsimogattam volna a kis szőrös domború hátát, de ki tudja, bármennyire is ő a méhek családjának legbékésebb példánya, lehet, hogy nem örülne a dédelgetésnek. Percek teltek el, és még mindig nem jött rá a tévedésére. Önbizalma töretlen volt, mintha szagolgatná a ruha sárga anyagát. Kicsit később, oldalra sandítok, most már tanácstalanul ül a vállamon. Be kellene látnia a tévedését. Ám a gömbölyű testben nem születik elhatározás. Láthatóan jól érzi magát. Igazából büszke lehetnék magamra, hiszen virágos rétté szelidültem. Közben megérkezik a beszélgető társam. Témánk a szegény, töppedő, vízhiányos szőlő. Rám néz, kérdőn. De mire észbe kapnék, figyelmesen, mint úriember, egyértelmű pöcköléssel eltávolítja vállamról a poszméhecskét. Érzem, nem háborodhatok fel. Segíteni akart. A poszmék megzavarodva perdült kettőt, szerencsére a levegőben maradt, és mérges dongással váltott irányt. Virágos rét voltam. Sóhajtottam, és belekezdtünk a beszélgetésbe a mecseki szőlőtőkék között. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Színek, jelzések, érzések. A mai műsorban ezeknek adunk hangot. Amelyik lélek erre a világra születik, nem lehet fölösleges. Szegedi babák, akik sírnak, és ez így is van jól, hiszen van, aki meghallja.
5: Nálunk sírnak a kisbabák, és azok a kisbabák is sírnak, akiknek nincs itt az édesanyjuk, ugyanis ezek a kisbabák egy percre nincsenek magukra hagyva.
4: Új élet már a végéhez közeledve. Egy miskolci pár, akik nem törődnek az idő múlásával. Azt mondják, bármennyi adatik, azt mind ki kell használni.
6: Karolja így, ő ebben engem tart, én ebben kapaszkodok, és olyan biztonságosan úgy megyünk, hogy látszik rajtunk, hogy mind a ketten lelkileg jól érezzük magunkat.
4: Színesen, bízva magukban, és láthatóvá válva. Önbizalomépítés Pécsett divatbemutatóval.
7: Számomra fontos, nem csak a ruházat, nem csak a kinézet, hanem hogy belül is, hogy vagyok.
8: És hogyha jól vagy,
7: akkor más a ruházatom. Nem érzem olyan jól magam, akkor például más színt választok, és kész.
4: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! 3 évvel ezelőtt Móni és férje még állandóan rettegtek, mert nem tudták, meddig élhetnek gyermekeik. Az új génterápia megjelenéséig ugyanis az úgynevezett cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek a felnőtt kort sem érték meg. Szerencsére a lányoknak olyan génmutációjuk van, melyre jól hat a génterápia, s bár a betegséget nem gyógyítja meg, a tüneteket jelentősen enyhíti és megállítja az állapot rosszabbodását. Móni és férje is hordozók, de bennük nem okozott tüneteket, és csak első kislányuk megbetegedése után genetikai vizsgálat során derült erre fény. Schweyer Rita az édesanyával, Mónival a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának gyermekgyógyászati klinikáján találkozott.
9: Nincsenek itt a leányai, ön valójában gyógyszert iratni jött. Mind a ketten iskolában vannak?
10: Így igaz, mind a ketten a klasszikus kiskamasz és nagykamaszok életét élik, és nyomják az iskolapadot, ahogy kell. A betegségük nagyon jó karban van tartva, ez rengeteg feladattal, rengeteg orvosi felügyelettel, segítséggel valósítható meg, tehát tudják azokat a hétköznapi dolgokat csinálni, amit a kortársaik.
9: Mikor derült ki a betegségük?
10: A nagyobbik lányom 4 éves volt, amikor kiderült róla, hogy cisztás fibrózisos, ezt követően pedig a genetikai vizsgálat igazolta már a húgáról is. Ma ma már ez a csecsemőkori szűrésnek a része. Tehát ma már ilyen nincs, hogy 4-5 éves korba derül ki. Ez szerintem nagyon jó dolog, mert hogy egészen pici kortól neki lehet állni kezelni, innentől kezdve sokkal jobban kordában lehet tartani. Jobbára hasfájás volt a tünet, meg a nem hízás egészen csecsemőkortól kezdve. Aztán később már jöttek a gurutosabb köhögések, amit olyan klasszikus tünetnek lehet nevezni, és akkor végül is egy gastroenterológusnak jutott eszébe, hogy elképzelhető, hogy cisztás fibrozise van a nagyobbiknak. A
9: kisebbik lányánál is előjöttek hasonló tünetek?
10: Nála egyébként kevésbé voltak tünetek. Bár az én két lányomnál ugyanaz a genetikai hiba, mégis a saját immunrendszerük különbözővé teszi az ő betegségüket, és itt fontos az, hogy a sok-sok orvos, aki nekünk segít, az adott gyereket kezeli, az adott tünetekben segít nekünk.
9: Mennyire bonyolult a kezelés?
10: Bonyolult, és nagyon-nagyon fegyelmet igényel. Van egy napi rutin, ami nem kihagyható. Ez egy reggeli tüdőtisztítás és egy délutáni tüdőtisztítást jelent, ami egy inhalálást és egy fizioterápiát jelent. Ezen kívül persze nagyon sok gyógyszer is van. Ezek jobbára az emésztést segítik, illetve az egyéb kiegészítő gyógyszerek, például a vitaminpótlás, ez egy extrém feladat. Ami még napi rutinnak egy nagyon fontos része, az az evés, a táplálás. Nekik sokkal több kalóriára van szükségük. Úgy hívják, hogy hiperkalorizálni. Arra kell figyelni, hogy jó tartalmasat, kalóriadúsat, még extraság, hogy sósan kell lenni. Ezekre mind-mind figyelni kell.
9: Mennyire együttműködőek a lányunk?
10: A nagyobbikkal azért volt nehéz, mert ő róla ugye 4 évesen derült ki. Ő azért már tudta, hogy milyen az, amikor nincs inhalálás, nincs gyógyszer. Ővel az eleje az nagyon-nagyon nehéz volt. A kisebbik meg nem volt 1 éves, és onnantól kezdve a nővérétől ezt látta, úgyhogy nekünk otthon ez a normális. Hogy inhalálnak, hogy fizioterápia van, hogy gyógyszert kell szedni. Nyilván, ahogy tágult a világ, óvis, nagyobb is kis iskoláskorba, akkor szembesültek vele, hogy hát nem ez a normális. Viszont ezt meglátják, hogy ha ebben jól együttműködnek, akkor jobban vannak. Minden életszakasz új kihívásokat hoz. Amíg egy óvodással az a nehézség, hogy hogy engedem be az óvodába, hogy oda tudják-e majd neki adni a gyógyszert, hogy szól-e, ha éhes, szól-e, ha fáj a hasa. Egy iskolással már az önállóság jön, hogy beszedi-e majd a gyógyszert, nem hagyja el, biztosan eszik-e eleget, és akkor ott a kis kamasz, vagy a nagyobb kamasz, aki meg már elkezd ellenállni.
9: Nehezen fogadják el, hogy ők betegek?
10: Az élet 90%-ában elfogadják. Aztán vannak helyzetek, amikor kevésbé. Tehát egy nyaralás alkalmával visszük az inhalátort, az azért úgy nem esik jól senkinek sem. Vagy például, amikor olyan helyzet van, hogy kórházba kell jönni. Ki az, aki szívesen fekszik be akár 2 hétre egy kórházba?
9: Sokat voltak akkor itt a gyermekklinikán?
10: Sokat volt, egy nagyon rossz évünk, amikor a lányok felváltva voltak nagyon betegek. Összesen 2 lányjal 8-szor voltunk bent, és mindig 2 hetet. Ugye ez a 2 hét, ez intravénás antibiotikum kúra, amikor valamelyik baci nagyon elszaporodik a tüdejükben, ambulánson gyakorlatilag nem kezelhető. Ilyen szerencsére már nagyon régen volt. Egyrészt, ahogy nőnek, erősödnek a lányok, illetve megjelent egy génmodulátor terápia, ami kvázi egy okiterápia, látványosan jobban vannak tőle a gyerekek. Ha jön is betegség, könnyebben túl tudnak lenni rajta. Ez nem azt jelenti, hogy abba lehet hagyni az inhalálást, nem lehet abba hagyni a gyógyszereket sem, egyszerűen könnyebben jól vannak tőle.
9: Önnek van segítsége? A család ott van ön mögött?
10: Abszolút, a férjemmel a kooperálás az így alapértelmezett. Egy-egy kórházi bentlétnél jön az nagyon elő, hogy ő otthon főz, otthon van a másik gyerekkel, tehát hogy egy nagyon szoros és intenzív együttműködés kell, illetve ami nagyon fontos, hogy mi ugyanazt kell, hogy mondjuk konzekvensen tartjuk a lányok felé, hogy inhalálni muszáj. A családom egyébként ott áll mögöttünk, és a férjem családja is. Mindenki tudja, hogy mi van velünk, és nekünk ez normál. És hogy úgy ütemezzük a családi programokat is, hogy akkor a lányoknak inhalálni kell. A hugoméknál is, anyukáméknál is ott van mindig a gyógyszer, az emésztőenzim, meg kis tartalék. Hogyha elfelejtenének vinni a lányok, akkor ne legyen az, hogy nem tudnak enni, vagy csak hasfájás ellen tudnak enni.
9: Nem viselte meg ez a kapcsolatukat a férjével?
10: Hát szerintem ez is egy hullámvasút. Vannak jobb és rosszabb időszakok. Amikor baj van, akkor nagyon jól össze tudunk zárni, mert hogy nyilván a lányok érdeke az első. Aztán, amikor nyugisabb helyzet van, akkor felszíne jönnek a nehézségek, de hát ezen is dolgozni kell.
9: És dolgozik, dolgoznak.
10: És dolgozunk, igen.
9: Ugye ez élethosszig tartó kezelést jelent?
10: Abszolút. Én ezt úgy fogalmaztam meg a múltkor, hogy kicsit olyan, mint a cukorbetegség, hogy nagyon-nagyon fegyelemmel, odafigyeléssel, gyógyszerek és megfelelő mindenféle terápiával nagyon jó karban tartható, de nem lehet engedni a kezelésből. Jól kell csinálni, és akkor viszont teljes értékű életet lehet élni.
9: De azért gondolom, hogy ez egy anyában félelmet kelt, hogy majd mi lesz. mi lesz néhány év múlva.
10: Ez korábban sokkal nagyobb félelmet jelentett. Úgy fogalmazta egyszer meg egy pszichológus, aki nekem segített. Remény nincs, ugye semmi nincs, és ez nagyon is igaz. Amikor kiderült a lányokról a betegség, akkor még internetes oldalakon azt lehetett látni, hogy 10 év az átlag életkor. Ez gyakorlatilag feldolgozhatatlan. Viszont azóta, amióta megvan ez a génmodulátor terápia, és ez itthon is elérhető, a végtelenbe és tovább. Normális életet élhetnek, szedik ezt a gyógyszert, végzik a kezeléseket, és innentől kezdve, ha rendben van, és tudja tartani a megfelelő dolgokat, akkor ő rendben lesz. Úgyhogy kinyílt a világ előttem is, és anyukaként is ott a remény, és ott a jövő, és látom a gyerekeimet felnőttként, dolgozóként, és anyukaként, és ez nagyon-nagyon sokat ad. Most nő föl az a generáció, akik szedik ezt a gyógyszert, és látjuk azt, hogy a CFS fiatal felnőttek családot alapítanak, és hát ott a jövőjük nekik is.
9: Mikor jött be ez a génmodulátor, meddig kellett izgulnia?
10: 2-3 éve. Előtte azért voltak hírek, hogy Amerikában hozták be ezt a gyógyszert, hogy ott már elkezdték, és hogy mennyire jó, és hogy egyre jobb, és hogy fejlesztik folyamatosan. Nem mindenkinek jó, ez mutációtól függ, hogy kiszedheti. A mi lányainknak olyan mutációjuk van, amire jó ez a gyógyszer, de hogy bővül ez a kör folyamatosan.
9: Ez egy szájon át szedhető gyógyszer?
10: Igen, ez egy szájon át szedhető gyógyszer, és innentől kezdve a tüdőbe termelődő váladék már nem olyan sűrű, és ugyan vissza nem tud fordítani dolgokat, tehát például a hasnyálmirigy, ha már elhalt, ha már nincs, akkor az emésztőenzimet nem tudjuk újra megszerezni, ezt továbbra is szájon át kell szedni, de például amilyen állapotban az a tüdő akkor van, úgy marad, tehát nem romlik tovább.
9: Hatalmas felszabadulás lehet.
10: A remény jött vissza ezzel. Vannak nehézségek, mert azért ezt a gyógyszert is tolerálni kell. A kisebbik lányomnál például máj problémákat okozott az elején, de nagyon szoros együttműködéssel az orvosokkal hozzászokott, és most működik, és 2 éve nem volt tüdejével betegség, ami azért egy nagyon nagy felszabadulás, jó ez a szó, igen.
9: Tehát mondjuk a heti 7 darab álmatlan éjszakából már csak 3 álmatlan.
10: Nyilván egy betegesebb időszak, egy influenza járvány, egy COVID járvány azért mindig megrezegteti az embernek a biztonságérzetét, de most már 7 év után én is ott tartok, hogy jól vannak a lányok, jöhet egy nád, ha kimászik belőle, és rendbe jön. Ez nagyon jó.

0: Van egy hely, ahol büszkék arra, ha sír a baba, hiszen ez azt jelenti, van, aki odalép hozzá, megöleli őt. A csecsemő ugyanis addig jelzi sírással az igényeit, a fájdalmát, az éhségét, a nyugtalanságát, amíg kap rá választ is. Tudományosan bizonyított, hogy az érintés fejleszti a babák idegrendszerét, immunrendszerét, fájdalmat enyhít és növeli a boldogsághormonok szintjét. A kórházi ágyban rövidebb, hosszabb időre magukra hagyott csecsemőkön akar segíteni a diákprogram, amely Szegeden indult önkéntesekkel. Az Örökké Haza mozgalom működését Nagy Margit a Szegedi Nőgyógyászati Klinika újszülött osztályán nézte meg. Égi Blankával, Kis Teodórával és az egyetlen fiú önkéntessel is beszélgetett.
1: De gyönyörű hangod van. Igen.
2: Egy csecsemő osztályán vagyunk éppen, kortrendben az újszülötteknél.
3: Az egyetlen fiú önkéntessel, Szabó Boldizsárral a Szegedi Nőgyógyászati Klinika újszülött osztályán találkoztunk.
2: Itt várnak a etetésre, tisztavatételre, illetve különböző kezelésekre, hogyha szükséges. Koraszülöttként születtem, mindig is volt bennem egy ilyen vágy, hogy valami visszaadjak a babátnak, a érdeklődése meg volt a kórházban hagyott csecsemőknek a sorsa iránt, és ezért is csatlakoztam a projekthez.
3: Blankához fordulok, nagyon sír a baba, de hogyha megsimogatja, akkor varázsütésre abba hagyja.
4: Pont ez a varázsszó az összes kisbabánál, az érintés. Igen, szerintem ez a legfontosabb nekik, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül. Ahogy a kezünkbe fogjuk őket, vagy hozzájuk érünk, nagy többségben sikerül őket megnyugtatni.
3: Dr. orvos Hajnalka professzorasszony, a Szegedi Tudományegyetem nőgyógyászati klinikája újszülött osztályának vezetője. Kik képzik ezeket a fiatalokat, hiszen nem lehet csak úgy hozzájuk nyúlni ezekhez az újszülöttekhez.
5: Ez egy komplex képzés, elméleti előadásokból, gyakorlati képzésből áll, és először nővéri felügyelettel vannak itt, és utána már önállóan.
6: Segítenek a vizitre való előkészítésben, pelenkázásban.
3: Balázsné Deli Anikó, az STS Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az újszülött osztály főnővére.
6: Amikor a professzorasszony előadásának vége van, akkor jövök én, mint az osztályvezető főnővér, és tartok egy gyakorlati órát az önkénteseknek. Megtanuljuk egy demonsterembe, egy demos babán, hogy hogyan kell helyesen tartani a babát, hogyan kell öltöztetni, hogyan kell pelenkázni.
3: Hogy viselkednek azok a babák, akiket ringatnak, szeretgetnek ezek az önkéntes fiatalok?
6: Én azt gondolom, hogy az én osztályom szerencsés helyzetben van. Azok a babák, akiknek az édesanyjuk nem tud jelen lenni a baba fejlődése során valami oknál fogva. Egy idő után elfelejtenek sírni.
3: Elfelejtenek sírni a babák?
6: Igen, ezt leírják a tudományos könyvek, hogy ezek a babák egy idő után nem sírnak. Az én osztályom az egy szerencsés helyzetben van, ugyanis amikor úgymond ez a probléma, hogy egyre több kisbaba marad a kórházba, megindult Magyarországon, akkor szinte majdnem mindjárt jött a program az egyetemen, és jöttek a teójék, hogy ők megpróbálnak segíteni nekünk abban, hogy ezek a babák se szenvedjenek semmilyen szeretetben, gondozásban hiányt, úgyhogy nálunk én büszkén mondhatom, hogy sírnak a kisbabák, és azok a kisbabák is sírnak, akiknek nincs itt az édesanyjuk. Ugyanis ezek a kisbabák egy percre nincsenek magukra hagyva. Az osztályos nővérek is énekelnek nekik. Olyan játékokat, fejlesztő eszközöket szereztünk be adományokból, amivel a mozgásfejlődésük sem marad el. Úgyhogy én büszkén mondhatom, hogy az én osztályomon ezek a kisbabák sírnak és boldogok.
7: Szerintem emberileg nagyon sokat formálódtunk jó értelemben. Sokkal érzékenyebbek lettünk. Nagyon megtanít arra, hogy nem magam legyek az első, hanem mondjuk itt egy adott kisbaba. És szerintem ami a legcsodálatosabb ebben, hogy sokkal jobb az, amikor nem magam körül forgok, hanem van, akiről tudok gondoskodni, vagy érte tenni bármit. Nagyon érdekes, hogy közben akkor a saját kis dolgaim is mennek, haladnak.
4: Szeretném megtartani az Örökké Hazát. Nekem ez a szívemből jövő projekt. Nyilván nagyon jó, hogyha valaki össze tudja kapcsolni ezt a saját hivatásával, de én ezt egy ilyen kiszerelem kezdeményezésnek szeretném megtartani, és nem úgy szeretnék rátekinteni, mint a munkámra.
6: Én azt gondolom, hogy amelyik lélek a világra születik, az soha nem felesleges. Vannak a biológiai anyák, de aztán vannak azok az édesanyák, akinek a szívébe születik meg a kisbaba. Én azt gondolom, hogy soha nem felesleges. Egy gyermek, egy új lélek, az mindig valakinek valahol a boldogságát fogja jelenteni.

0: Amelyik baba megszereti, annak a kicsi korban megtanított úszás nem csak hasznos, kellemes, közös program is lehet. Stoller Katalin babaúszás oktató, eredetileg testnevelő pedagógus, már egészen pár hónapos kortól várja a babákat és szüleiket. És hogy mennyi mindenre jó ez a korai korban elsajátított mozgás, arról Nagy Bálint készített riportot.
1: Halljuk, milyen hangosan csobog a lábatok majd, jó? Ide megfogjuk, úgy két kézzel bújunk a víz alá, és toljuk olyan messzire a zsuzsihoz, jó? Na, és bújjuk be a víz alá, és mi a lábába?
2: Simon Halász Fanni vagyok, és 7 hónapos kisfiammal, Barnival szoktunk járni babaúszásra, 3 hónaposan kezdtük.
3: Ő akkor már mondhatni, hogy haladó szinten vannak.
2: Igen, abszolút, hetente kétszer járunk foglalkozásra, hétköznap én vagyok a kisfiammal a vízben, szombatonként pedig apás babaúszás van, úgyhogy a férjem van a Barnival a vízben.
3: Mennyi mindenben fejlődött azóta a gyermeke? Mit lát rajta az első próbálkozások óta?
2: Rengeteg mindenben, tehát a víznek valóban csodás ereje van. Nekünk például a fordulásban nagyon sokat segített, a jobbra-balra fordulásban, a kúszásban, tehát a szárazföldi mozgásában a Barninak nagyon-nagyon sokat segített a vízi közeg, a vízi fejlesztés.
3: Mennyi minden eszközt használnak itt, vannak itt plüssjátékok, ezek mire valók? És az ön babája melyiket kedveli talán a legjobban?
2: Nagyon-nagyon sok színes játék van a foglalkozásokon, a tükrökben tudják egymást meg magukat nézni a babák, labdagyűjtés van, különböző színes labdákat szoktunk gyűjteni, különböző figurákat úsztatunk a vízbe, oda-vissza, locsolókannával locsolkodunk, hullahopp karikán átbújunk a víz alatt. Hát az én kisfiamnak tulajdonképpen minden a kedvence, mindegyik játékot nagyon-nagyon szereti, de hogyha egyet talán ki kellene emelni, akkor a labdákat, a színes labdákat nagyon szereti gyűjteni.
3: Miért döntöttek egyébként úgy, hogy elkezdik ezt a babaúszást, és főleg ilyen korán?
2: Nagyon-nagyon fontosnak tartom. Én 16 évig versenyszerűen úsztam, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha a kisfiamnak is lenne egy víz szeretete, illetve egy víz biztonsága. Úgyhogy ezért döntöttünk a Stoller Babaúszó Akadémia mellett többek között, és arra gondoltam, hogy már amilyen korán el lehet kezdeni, olyan korán mi ezt el szerettük volna mindenképpen kezdeni.
3: Itt a baba és az anya és a baba és apa közötti kapcsolat is erősödik, önnek hogyan tapasztalják?
2: Teljes mértékben, tehát a kötődés az a vízben is tökéletesen tud formálódni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel ugye hétköznap 0-24-ben velem van tulajdonképpen a kisfiam, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a víz hétvégén apával együtt is ezt a mélyítést, ezt a kapcsolatnak a mélyítését el tudjuk sajátítani, és erre a vízi közeg, illetve a vízi foglalkozás, az SBA órák erre tökéletesek, mert abszolút a szociális kötődést nagyon jól lehet mélyíteni ezekkel a dalokkal, mondókákkal, a tartásokkal, tényleg ahogyan önfeledten együtt vagyunk a vízben, ez valami fantasztikus szerintem.
1: Most hallunk, ez a háton lebegés, tehát hanyat fekszenek a babák. Nagyon fontos, hogy már ebben a korban is a hátizom fejlődjön meg a vállizom, és most egy összebújásos ének van, utána pedig megpróbálnak leválni a babájukról, tehát a baba szabadon lebeg a vízben, és mivel ezt mozgás közben teszik, a rájuk ható erő, a vízfelhajtó ereje, meg a mondható szülő felhajtó ereje segíti a mozgását a babának.
3: A kis Barninak a nagymamája is itt van, időközben kijöttünk a medencetérből, mert elég nagy zaj volt, meg pára volt oda bent. Ön mit tapasztal az unokáján? Volt már olyan alkalom, hogy ön volt ott a medencében? Milyen élmény volt ez?
4: Halászné Túri Magdolna vagyok, a Barninak a nagymamia. Sajnos minden alkalommal én nem tudok részt venni, de örömmel jelenthetem, hogy ez most a második alkalom volt, mint nagymama a babaúszáson, és egy fantasztikusan nagy élmény. Mosolyog, boldog ez a gyerek, nem csak az enyém, mindegyik babát, akit figyeltem, ahogy az oktató foglalkozott ezekkel a gyerekekkel. Hát ez egy fenomenális, fantasztikus érzés volt látni.
3: És ahogy Barni anyukájával, az ön lányával beszélgettünk, elmondta, hogy hát ő is gyerekkorában tanult meg úszni. Ebben gondolom önök voltak azok, akik ezt elindították.
4: Mi kalocsaiak vagyunk, ott Kalocsán ez 4 éves kortól kezdődött az úszásoktatás, ezért mi rögtön be is irattuk a lányunkat. Egyébként a férjem is, meg én is nagyon régóta úszunk, nem versenyszerűen természetesen, de víz közel ebben Duna partján lakunk, tehát ezért első volt az, hogy igen, mind a kettő lányunk tudjon úszni, és szeresse is a vizet. Úgyhogy így került tulajdonképpen tehát szakember kezébe a Fanni.
3: Önök egyébként belevágtak volna, hogy megtanítsák otthon úszni a lányokat? Vagy kifejezetten szakemberre akarták bízni?
4: Én hiszek a szakembernek a tudásában, de természetesen, amikor lementünk a Duna partra, hát akkor én is a kis magam módján, laikus módján fogtam a gyereket. Valószínűleg jutólag megnézve nem biztos, hogy jól tartottam, de nem merült el a vízbe. Amikor meg elmerült, akkor gyors gyorsan utrányúltam, aztán hopp, kikaptuk, és már semmi nem is történt. De én hiszek abban, igen, hogy bármilyen területről beszélünk, nem csak az úszásról, meg a babaúszásról, bármilyen területen a szakembernek a jelenléte, segítsége szerintem nagyon fontos.
3: Honnan indult a babaúszás? Az ön életében különösen mióta van jelen a babaúszás oktatás?
5: Hát, ha jól tudom, Magyarországon is 30 éve. Az én életemben 26 éve van, és mint minden, amikor váltasz, én pedagógus vagyok, testnevelő tanár, akkor ez valami nehéz élethelyzet. És természetesen ez is megtörtént, tehát nehéz élethelyzet, és ott volt a nyakamba, hogy merre. És amikor megtalálod azt, ahol bemész egy medencébe, babák közé, és azt mondod, hogy ez az, itt vagyok én otthon. És ebben az élethelyzetben ez ki is visz, tehát segít abban, hogy ne csak a rosszat lásd. Így indult el, és először én is azt gondoltam, mint nagyon sok kollégám, hogy ez ilyen szórakozás a babáknak, ismerkedjenek a vízzel, és akkor ahogy így teltek az évek, és így kezdtem fölépíteni egy gyakorlatsort, ami annyira bevált, hogy később kiderült, amikor először találkoztam egy konduktorral, aki így végignézte az órát, hogy úristen, hát itt egy csomó dolgot fejlesztesz, Kati, ami egyébként később, akár a tanulási nehézségekben is segít. Mert azok, amik az úszásban keresztezett mozgások, tüdőkapacitás, egy önfegyelem, ami itt zajlik az órán, az később abszolút visszaköszön a gyerekeknél.
3: Tehát akkor itt nem csak igazából hozzászoktatják őket a vízhez, hanem azért ez egy jóval összetettebb foglalkoztatás.
5: Hát ez két oldalú. Megérkezik a szülő, mi van a fejében? Hát eljövök, egy kicsit érezzük jól magunkat egymással. És akkor kiderül a számukra esetleg, hogyha beiktatom rendszeresen, mi látszik meg a 3 alkalmason, és mi látszik meg a 8. Ez nem minden babaúszásra jellemző, de nálunk nagyon fontos, hogy amikor elindul valami gyakorlat 4 hónapos korba, ezt meg lehet nézni, hogy csúcsosodik ki 2 éves korba, és aközben azért a szülőnek is fejlődnie kell ebben a mozgássorban, mert hogy ő az edzője a gyerekének, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy hát akkor én majd oda megyek és labdarúgó edző leszek, mert már láttam 2 labdát, meg bele is rúgtam, tehát egy kicsit bonyolultam, és ebben segítjük a szülőt, hogy értse, amit csinál a vízben, és tudatosodjon. A szándékunk, amit mi kérünk, és a szülő szándéka egyezik, akkor a hétvégi órán van olyan is, hogy csak apukák vannak a medencében, ami nagyon jó, mert hogy ők is aktív részesei ennek a csodának, ők is érzik, hogy hát tőlük is ilyen ügyes a gyerek, és anyuka sem marad ki, mert ő meg hétközben ebből a folyamatból. De hát egy csoda, tehát amikor a apával töltik az időt, én ezzel szoktam őket becsábítani, arany idő. Gondolj bele, mikor töltesz konkrétan sallangok nélkül fél órát úgy a gyerekeddel, hogy test közelben van, öleled, fogod, ha, erős apám van, ha, meg tud fogni, tart engem, és közben néz rám, szemkontaktus van, ez ilyen érzelmi dugó, amiben így belekerül spirál, és akkor visz, és utána már nem is akarja odaadni anyának. Tehát aki teheti, menjen a gyerekével.

0: Nem lépünk ki az ajtón anélkül, hogy karon ne fognánk egymást. Vajon hány éves korban lehet új életet kezdeni? Egyáltalán kor kérdése mindez. A miskolci hajléktalanszálló idősek otthonában találkozott a 84 éves András bácsi és a 87 éves Bori néni. Mindketten egyedül voltak, bár András bácsinak van egy lánya, és úgy döntöttek, összeházasodnak. Bétót Erika beszélgetett velük.
1: Barátságosan berendezett kis szoba a miskolci hajléktalanszálló idősek otthonában. Saját bútor, televízió, hűtőszekrény, francia ágy és két mosolygós idős ember, akik kedvesen fogadnak. Beszélgetünk. Előjön a múlt és a jelen. András bácsi 84, Borika néni 87 éves. Itt találkoztak az intézményben.
2: Van ott ilyen dohányzó, ott ült, kis szatyorka a karján. Ura mentem hozzá, azt elvettem a szatyorkáját, és
3: nyújtottam a kezét karján.
2: Mondtam, hogy karoljon belém, ugye nehezen tud járni, mivel testsúlya is, meg azután házakora is.
1: Így kezdődött. Aztán naponta beszélgettek, az ebédlőben, a kertben. Borika nénitől azt kérdeztem, hogy mi volt az, ami megtetszett neki Bandi bácsiban?
3: Közvetlensége. Olyan természetes volt, ahogy beszéltünk, ahogy a dolgokat csinálta. És melyik szobában, hol vagyok, menjünk ebédelni, menjünk ki sétálni, menjünk ezt lenni. És én attól a perctől kezdve, mintha mindig velem lett volna.
1: És Bandi bácsinak mi tetszett meg a Borika néniben?
2: Én nekem alakja, az első feleségemet láttam meg benne, tehát ugyanúgy nézett ki, csak nem, hát még a haja is ilyen fehér volt Marikának is, és meg a kedvessége. Mondom, tulajdonképpen
3: olyan természetesen beszéltünk, mintha mindig ismertük volna egymást.
2: Én a szüleimtől ezt láttam. Az én szüleim 67 évig éltek együtt. Olyan család volt, hogy mindenki tisztelte, becsülte őket. A 65. házassági évfordulókat megünnepelve összeházasodtak még egyszer rendesen templomba.
1: Én is itt van a gyűrű, a karika gyűrű, mert hogy úgy döntöttek, hogy összekötik az életüket. 87 évesen.
2: Már most 2 éve, akkor még a Vaságyon aludtunk, azt én mondtam, vennénk egy ilyen, hogy ne Vaságyon.
1: Ilyen szép francia ágy van, nagyon szép kis barátságos szoba, televízió, szekrénysor, hűtőszekrény, tehát minden megvan.
2: Hát otthonról hoztam, úgyhogy legyen nekünk.
1: Nagyon kis barátságos szoba. Gyerekei mit szóltak hozzá, András bácsi?
2: Meg van nyugodva, hogy jó helyen vagyok, meg hogy így Borikával. Borika annyira félt a lányommal való találkozásától, hogy jaj, mit fog? Mondtam neki, hogy légy nyugodt, a jányom kedves, mert nagyon...
3: Igen, mert én attól tartottam, hogy azt fogják mondani, hogy mert ez ér, meg a vagyon ér, meg a ruházat ér.
1: De hát nincs is vagyona, hát élvezeti joga van, azzal nem sokra megy senki.
2: Most azt sincsen, mert lemondtam róla tavaly.
3: Hivatalosan
2: minden.
1: De hát ebbe a korban már nem is ez számít, hanem ez a nyugalom.
3: Természetes volt, akkor mit hoztunk fel, vagy hozott fel, mintha mindig együtt csinál.
1: Pedig azt mondják, hogy az ember, ahogy idősödik, már rigolyái vannak, nem, már különböző nem, szokásai.
3: Mi jobban feloldottunk.
2: Annyira egyszerű, mint hogyha tényleg mindig együtt. Uh-huh. Ha valami baja van, akkor szól. Ha én nekem van valami, hál' Istennek, még én
3: elhívom. Hogy nem olyan a hangulata, vagy...
2: Kimegyek, tegnap is kimentem vásárolni, és akkor ugye megkérdeztem tőle, hogy mit hozzak, mit, akkor van, amit elfelejtek, akkor majd másnap kimegyek, vagy legközelebb.
1: Ugye fiatal házasok mondjuk azt, mert hát 2 éve vannak együtt, nem tudom, hogy szabad-e így 87 éves pártól azt megkérdezni, hogy mi a jövő?
2: Nem gondolom, legalábbis én nem gondolok arra, hogy majd elmúlik. Elmúlik, úgyis elmúlik, de viszont úgy tartom mindig, a lányom is azt mondja, minden vasárnap beszélek vele telefonon, a lányom is azt mondja, hogy édesapa, a jó Isten, amit ránk szánt, azt el kell viselni, ameddig adta, addig is boldogok tetszenek lenni. Ő örül neki, mert tudja, hogy nem vagyok egyedül. Nem.
1: Miért a hajléktalan szállóra tetszettek jönni? Miért nem egy más idősek otthonába?
2: Tehát ez olyanoknak adják csak, akinek nincs, mivel nincs nekem a helyzetek. Lakásom nem az enyém, hanem én nekem érzeti jogot, így már én hajléktalan lettem. De mikor meg lemondtam róla, így már teljesen hajléktalan lettem. Igen. olyanokat fognak be, tehát itt nem csak öregek vagyunk, vannak fiatalok, vannak itt 40-50 évesek is, mert nincs lakása, nincs hol venni.
1: Szóval akkor így a beszélgetésünk vége felé még egyszer úgy kérdezem, hogy most boldogok? Jól érzik magukat?
3: Én különösen. Hogy társadra láttam, biztonságra találtam. Hát elvileg öregedek, meg minden nem tudom magam feltartani. Így meg most már. És tessék elhinni, hogy nem lépünk úgy ezen az ajtón, hogy ő ne karolja így az ujjam, a karakot ide veszi hónalá, ő ebben engem tart, én ebben kapaszkodom, és olyan biztonságosan úgy megyünk, hogy látszik rajtunk, hogy mind a ketten lelkileg jól érezzük magunkat, és hát...
1: Hát ez a legfontosabb. Igen. Az egészség után.
2: Karonfogva megyünk egymás mellett.
1: Úgyhogy... Mit tartanak a legfontosabbak egy kapcsolatba, egy házasságba? Mi a legfontosabb?
3: Lényegében a megértés. Mert ha nincs meg a megértés, vagy nem értem meg, vagy nem érzem azt, amit ő mond, akkor erőltetve a szem lehet.
2: Az én véleményem az, hogy először is a tisztelet egyik a másik iránt megadja a tiszteletet. Ha valami olyan van, akkor szépen megbeszéljük, és akkor...
1: Nem is veszekedtek még?
2: Nem. Én velem nem lehet, mondtam neki, én velem nem lehet veszekedni. Én olyan ember vagyok, hogy veled nem lehet még veszekedni se.
3: Na mondjuk ehhez én azt fűzném még a kettőnk lelki világához hozzá, hogy ha így megy a boltba, meg minden, nem megy ki úgy, hogy ő engem meg ne puszíjon. Mert azt tartsa, hogy kimenni tudja, hogy ment, de azt nem tudja, hogy visszajön-e.

0: Miről szól és miből táplálkozik az önbizalmunk? Miről szól a megjelenés és miről a társadalmi láthatóság? Ezeken gondolkoztam, miközben a pécsi Fogd a kezem alapítvány kisfilmjét néztem az idei Színre lépünk elnevezésű divat bemutatóról. Mert a fogyatékkal élők csoportja gyakran láthatatlan. A Fogd a kezem alapítvány eseményén éppen ezért történt csoda. Maguk a résztvevők mutatták meg, nem csak hogy láthatóak, de szeretik a színeket, a divatot, az anyagokat, és szeretnék építeni ők is az önbizalmukat. És hogy miért kell divat bemutató ahhoz, hogy mi is észrevegyük őket? Igazság szerint nem kellene. De nagyon jó, hogy megtörtént, hiszen így volt alkalmam beszélgetni egészen különleges emberekkel, akik ugyanúgy sportolnak, dolgoznak, öltözködnek, ahogyan mi.
1: Krisztián megszökött?
2: Krisztián megszökött. Tornára.
1: Jó, akkor megkeressük Krisztián.
2: Szia!
0: Micsoda zene van itt? Éppen tornáztál, ugye?
3: Igen.
0: És milyen volt? Olyan zene szólt, hogy húha.
3: Olyan zene szólt, ami jó nekem.
0: Ez tetszik?
3: Igen.
0: De most visszajöttünk a kerámia műhelybe, elfáradtál a torna alatt?
3: Igen, ne.
0: És most ide lecsücsültünk a virágok mellé, te mit szoktál itt csinálni?
3: Virágokat mosol.
0: Ja, virágokat mosol, zuhanyzod őket, vagy mit csinálsz?
3: Igen.
0: És utána mi jön?
3: Kisíti.
0: Aha. Kemencébe kerülnek.
3: És... szép van a
0: meg utána még festeni is kell, ugye?
3: Igen.
0: Meg még lesz neki szára is?
3: Igen.
0: Hány ember fér itt el, hogyha mindenhol mindenki dolgozik? Mert egy kis labirintuson jöttem át, hogy ide jöttünk ebbe a terembe, magamtól biztos nem sikerült volna.
4: Kat és Szilvia vagyok, és a Napközinek vagyok a szakmai egység vezetője. Igen, ezt már más is mondta, hogy labirintus, és hogy amikor először itt jártam, akkor egyébként nekem is ez volt az érzésem. Jelenleg így a napi szinten így 40 és 43-44 fiatal van nálunk, akik igénybe veszik az ellátást, ugye előfordul, hogy valaki megbetegszik, akkor nem jön a napközibe, és akkor erre az ellátotti számra még ugye a kollégák vannak, akiknek ilyen 10-11 fő körül van, ebben benne van a támogató szolgálat is.
0: Ez nem egy napközi, hanem ez egy napközbeni foglalkoztató tér, ahol valós munkát végeznek az itt lévő fiatalok és kevésbé fiatalok.
4: Ez így van, a napközit azt mi használjuk, igazából ez egy nappali ellátás, terápia és munka otthon a hivatalos neve ennek a helynek, illetve itt található az épületen belül a támogató szolgáltatás, és ugye a kettőnek a tevékenysége egybefolyik, és itt a fiatalok dolgoznak, fejlesztésük a munkán keresztül, foglalkozásokon keresztül valósul meg, főként mindenféle programokkal. Tehát a munkát ezt úgy kell elképzelni, hogy műhelyeken keresztül valósul meg, van kreatív műhely, van olyan műhely, aminek az agyag termékek készítése a fő profil, van gyertyaöntő műhely, ahogy a gyönyörű gyertyáink készülnek, és van egy bedolgozó műhely, ahol pedig bérmunka végzése zajlik.
0: De nem csak munka és társas kapcsolatok vannak és alakulnak itt. Az alapítvány ebben az évben olyan programot valósított meg, amely egyszerre épít tudást testről és lélekről, valamint önbizalmat. A fogyatékkal élők stílus és sminktanácsadást, frizurát és egyéni ruhákat kaptak, aztán valóban színre, azaz színpadra léptek. Az esemény nem volt nyilvános, ezért jóval utána beszélgettünk róla. Hamar kiderült, a megjelenés és az önbizalom egyáltalán nem fogyaték vagy épség kérdése.
5: Golalics Jánosné, Alpán Monika, Natália Éva.
0: És ebből a sok névből én melyiket mondjam?
5: Momó.
0: Milyen volt a divat bemutató? Hogyan lehetne ezt elmesélni? Mert hogy külső vendégek nem jöhettek arra az estére, itt magában volt a társaság családtagokkal.
5: Hát nagyon jó volt. Számomra kinyílt egy másik világ.
0: Hogyan kell ezt a világot elképzelni? Színes volt?
5: Színes.
0: Milyen ruha volt rajtad? Kíváncsi lennék.
5: Nekem egy hosszú bőr ruha volt.
0: Valami pirosas barna. Vagy barna?
5: Barna.
0: Az jól megy a hajadhoz. Gondolom ezért is találták ki így.
5: Nem.
0: Nem.
5: Én vagyok a földszín, ahhoz kell öltözködni.
0: Meg lehetett tanulni valamit a divat bemutatóból? Mert hogy most éppen azért kérdeztem a mostani ruhát, mert hogy olyan, mintha úgy figyelnél a stílusodra. Milyen jó tanácsokat kaptál?
5: Úgy vonuljak végig, természetesen.
0: Hogyan kell vonulni? Na, hát akkor nézzük meg. Van itt hely. Ez igen, hosszú nyújtott lépésekkel, és nem is tudom olyan, ki kell húzni magát az embernek, ugye? Na hát Momó megtanult vonulni, ez egészen biztos. Menjünk tovább.
6: Tóth Evelin vagyok.
0: Evelyn, rád emlékszem a videóból is, bár most mindannyian azt hiszem, akik itt beszélgetünk, mindenki szerepelt talán a videóban, és emlékszem arra, hogy néztem a videóban is, hogy milyen jól lehet a te arcoddal, most majdnem azt mondtam, hogy játszani, ez így bután hangzik, de talán egy fodrász ezt nem venné rossz néven. Ugye mondták?
6: Igen.
0: És akkor ez archoz kellett illeszteni a ruhákat?
6: Igen.
0: Milyen ruha volt ez?
6: Narancssárga nadrág volt.
0: Az bátor választás?
6: Meg sárga, ilyen zakó.
0: Tehát akkor egyszerre volt színes, feltűnő, meg komoly?
6: Igen.
0: Milyen érzés volt benne lenni?
6: Nagyon jó.
0: Egyáltalán szoktál-e ilyen ruhákat hordani? Mert most úgy látom, kicsit sportosabban vagy öltözve.
6: Szoktam.
0: Tehát az zakó az bejön?
6: Igen.
0: Mi az, amit még meg lehetett tanulni? Meg tanulja az ember, hogy hogyan kell az arcához öltözködni?
6: Meg.
0: Na és hogyan?
6: Csinosan.
0: Hát, mert mégiscsak nőből vagyunk.
6: Igen.
0: Szoknya vagy nadrág?
6: Szoknya.
0: Én azt gondolom, hogy kicsi korában minden lány szeretne királylány lenni. Ugye? Igen. Lehetett-e királylánykodni ezen a bemutatón?
6: Lehetett. Nekem megtanította az a divat bemutató, hogy kifejezzem magamat, még jobban kinyissam magamat, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Hát erre lehet is, azt hiszem. Tehát adott egy kis plusz önbizalmat.
6: Igen,
0: az egész.
6: Adott.
0: Itt meg valami csodálatos fülbevalók vannak, én ezt látom. Teljesen jól illeszkedik a mostani ehhez a nyári blúzhoz, mert ugye a színei ugyanazok, pirosas, kékes, meg ilyen átmenetes fehéres színe, szándékos volt?
7: Fehér Anita vagyok. Igen, igyekszem arra törekedni.
0: Ez a mostani szett, a színek, azok már az előbb mondtam, hogy kék, piros, és például pillangók vannak rajta. Fontos ez, hogy legyenek minták egy ruhán?
7: Nekem igen. Számomra fontos az összhang.
0: Képzeljük el, hogy belépünk egy szobába.
7: Igen.
0: És akkor miért fontos ez, hogy mi van rajtam?
7: Számomra fontos nem csak a ruházat, nem csak a kinézet, hanem hogy belül is, hogy vagyok.
0: És hogyha jól vagy?
7: Akkor más a ruházatom. Nem érzem olyan jól magam, akkor például más szint választok, és kész.
0: A fülbevaló az miért fontos?
7: Anélkül egy kicsikét úgy mesztelennek érzem magam. Én ilyen vagyok.
0: Az önbizalom nem feltétlenül attól függ, hogy valaki fogyatékkal él, vagy nem fogyatékkal él. Ezt a videóban is kihangsúlyozták. Meg tudjuk-e fejteni, hogy az ő önbizalmuk, amire most pár példát azért hoztak, miből is áll, miből tevődik össze, és hogyan lehet ezt fejleszteni, vagy erősíteni?
8: Balogh Klára vagyok, terápiás munkatárs. Anita az előbb ezt jól összefoglalta, hogy a színek, amilyen színeket viselünk, az sokszor kimutatja például az érzéseinket, hogy ugye adott napon hogyan érezzük magunkat. Nem csak a fogyatékkal élőknél fontos az, hogy az ember megtalálja önmagát, biztosabb legyen a testében, tudja azt, hogy bizonyos helyzetekben hogy illik viselkedni, mit illik viselni, hogy a szoknya mérete milyen hosszú legyen, hanem azt gondolom, hogy ez az egész társadalmunkat érinti, a fogyatékkal élőket pedig annyiban érinti, hogy nekik eleve megváltozott a testük felépítése, vagy akár szemüvegesek, vagy hallókészüléket viselnek, és nem mindegy, hogy például a hallókészülékhez milyen a frizurája, vagy hogy a divaton kívül mennyire tudja magát ápolni, mennyire ad a külsejére. Ez mind-mind meghatározza azt, hogy a társadalomban hogyan fogadnak el bennünket.
0: És ha jól értem, akkor attól, hogy például megtanul és szívesen öltözik fel valahogyan csinosan vagy a rá jellemző stílusban, egy kicsit följebb lép azon a képzeletbeli ranglétrán, amit mondjuk egy bemutatkozásnál úgy óhatatlanul felállítunk magunknak.
8: Hát így van, és ez a mindennapi élethelyzetekben van jelen. A buszra felszállunk, vagy le akarunk ülni valaki mellé mondjuk a buszon, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ott illatosak vagyunk-e, vagy hogy a ruhánk az mennyire komfortos, mennyire érezzük jól magunkat benne, illetve nagyon sokunknak mindenféle testképzavaraink vannak, vagy azt gondoljuk, hogy nem vagyunk elég csinosak. Mi abban segítjük őket, vagy segítettük őket ebben a programban, hogy fogadják el, hogy a testük úgy szép, ahogy van. Lehet rajta dolgozni, meg lehet rajta finomítani, de hogy színekkel, fazonokkal lehet ezen javítani, meg játszani.
0: Ha azt mondjuk, hogy divatbemutató, akkor alapvetően külsőségekre gondolunk, de ha jól értem, akkor itt már rég nem erről beszélünk.
8: Itt van, ez egy sokkal mélyebb dolog, mint amit így az ember elsőleg lát. Nyilván mi nem vagyunk nagy divatcég, tehát hogy mi nem ezért csináltunk divatbemutatót, hanem pontosan azért, hogy megmutassák magukat a fiatalok, hogy ők is szépek, ők is méltók arra, hogy bárhol megjelenhessenek.

0: A Máté Szalka református gyülekezet évek óta működtet tanodát általános korú hátrányos helyzetű embereknek. A szeptember eleje arról szól a tanodában, hogyan, mi módon tudnának segíteni a rászoruló családoknak. A füzeteken és radírokon messze túl mutat ez az esemény, és mutatja a tanoda kisugárzó erejét, no meg azt is, hogy az emberek fontosnak tartják a tanodába járók segítését. Szalainé Lakatos Renáta ezer szállal kötődik a református gyülekezet képzési formájához, sőt, gyermekeit is ide fogja beíratni. Zsoldos Barnabás kérdezett.
1: Máté Szalkán a kertvárosi református gyülekezetnek van egy tanodája. Ez a tanoda, mivel a közelben lakom, időnként bizony, hála Istennek, a gyermek zsivajtól hangos. Most, hogy közeledett a tanév, a tanévnyitó, a tanodásokról nem feledkeztek el. Turgyanné Kovács Katalin az egyik vezetője a tanodának. Mi mindennel tudtak a családoknak kedveskedni?
2: Mi már nagyon várjuk az évkezdést, és még nem kezdtük el, az első hetet mindig szabadon hagyjuk, de ez nem azt jelenti, hogy nem készülünk, és a gyerekeknek és a családoknak is szerettünk volna egy kis segítséget nyújtani, úgyhogy készítettünk minden tanodásnak, 30 csomagot készítettünk iskolakezdésre, ilyen kis tornazsákba, füzetek, körző, ceruza, toltartó, amit csak tudtunk, és megengedett a helyzetünk. Iskolatáskákat kaptunk a gyülekezett tagoktól, és még volt néhány, úgyhogy azt is tudtunk osztani. Illetve volt még egy meglepetés, megkerestek bennünket, hogy tudunk-e szervezni egy ilyen évkezdő, évnyitó hajvágót a telepen. 4 fodrász felajánlásával ők a fiúknak levágták a haját, ami nagy sikert aratott.
1: Gondolom, most már a rádió hallgatók is kitalálják, ha már telepet említett Katika, hogy a kisebbségről, a hátrányos helyzetűekről van szó, akivel majd fogok beszélgetni a családokat érintően, ők nem ott laknak, de többsége a Kocsordi út melletti telepen vannak a tanodások.
2: Igen, így van, a Máté Szalka kertvárosi református gyülekezetnek a részét képezi a Hit-Hit tanoda, ahol hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk, és azt mondhatom, hogy 100%-ban cigány származású gyermekek.

0: Annak egy kislányunk van még a Móricz iskolából, ott tanulnak a gyerekek, és onnan kerülnek ide hozzánk.
1: Ugye az előbb említettem, hogy egy családokhoz megyünk, te tanodás vagy, ha jól sejtem.
2: Igen, én tanodás vagyok, 2022-ben azt kezdtünk az első csoporttal.
1: Tanítottak is, emlékszem, hogy itt ilyen veteményes kert is volt, sok mindennel foglalkoztatok.
2: Igen, a tanulásban is segítettek nekünk a tanárok, de az otthoni képviseletről is kaptunk egy kis segítséget.
1: A családban te voltál a legidősebb gyermek.
2: Nekem van egy nővérem.
1: A kis testvérek?
2: Ja, hát ők nekem csak ilyen féltestvérek.
1: De ők is ide járnak a tanodában?
2: Nem, ők óvodások.
1: Mi volt abban a csomagban, amit most iskola kezdett? És előtt kaptatok.
2: Hát hasznos dolgok voltak benne, például ceruza, radír, toll, füzet, tolltartó, amit fel tudtunk használni.
1: És már használtad is?
2: Igen, használom jelenleg is őket.
1: Anyuka is hallja a beszélgetést. Azt szokták mondani, hogy ajándéklónak ne nézd a fogát. Bocsánat ezért a népi kiszólásért. Feltételezem, hogy szeptember elején jól jött a segítség.
3: Igen, nagyon-nagyon jól jött. Szalainé laktosnát vagyok, Máté Szalkai lakos. Két lányom járt ide a tanodába, most már csak egy. Két lány mellett van még három nevelt gyermekem, ők még óvodában vannak, de a jövőjüket már most Isten kezébe helyezem, hogy Isten jóságát megismerjék Katin és Anyin keresztül, mert nagyon sokat segítenek rajtunk lelkileg, testileg. Kaptunk tőlük iskolakezdésre egy nagyon jó csomagot, ami nagyon jó indul iskolakezdésként, illetve karácsonykor is szoktak megajándékozni bennünket egy nagy élelmiszercsomaggal, a hitet továbbadják nekünk, amit ők megélnek, illetve a tiszteletes úr is tart nekünk igehirdetést külön a cigányságnak.
1: Ugye, ha már mondta, hogy vannak óvodások, ők ilyenkor nem irigykednek egy kicsit a nagyokra, hogy kaptak csomagot, mi nem kapunk, nem tettek fel ilyen kérdést?
3: Nem, hát megosztozunk mindenben, hát van a három kicsi közül van egy, aki nagyon szeret rajzolni, őt el is neveztük Picasso-nak, a pénztől ahová csak tud és rajzol, szaladgál, jól érezzük magunkat, nincsen semmi gond, és igen, nagyon sokat segítenek nekünk. Van is sok javulás, hát negyedik éve, hogy Dominika ide jár, hát szinte nagyon jó tanuló.
1: Hanyadikos most, Dom?
3: Hetedikes.
1: És gondolom tovább tanulásban is töri a fejét.
3: Hát törnie is kell, nem állunk meg, menni kell tovább, hiszen muszáj tanulni, míg élünk, tanulunk.
1: Itt a végszó majdnem gimnáziumba vagy szakközépiskolába, miben gondolkodsz?
2: A gépészetiben szeretnék tovább tanulni rendészakon.
1: Azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog. Kik segítenek a tanoda működésében, a gyermekek képzésében?
0: Vannak pedagógusaink, és minden pedagógusunk a gyülekezetnek a tagja közül kerül ki. Igazából ők nyugdíjasok már, és ezért tényleg önzetlenül ideáldozzák az idejüket. Holáné Borzován, Edit, Görög Demeterné Hajnalka, Jeszenszki Évike, és matematika, magyar, fizika, természettudományokban is, tehát ugyanúgy tudnak mindenben segíteni. És van egy bibliaóránk.
1: A gyermekeket kapacitálni kell, a szülőkkel beszélni kell, agitálni kell őket, hogy jöjjenek, vagy már olyan a híre ennek a tanodának, hogy jönnek, sőt, talán nem is tudnak mindenkit felvenni.
0: Nem tudunk mindenkit, elég nagy sor áll, van várólista, de a középiskolások is vissza szoktak jönni, így beköszönnek, illetve ha azt nehézségük van, akkor ők azt ugyanúgy elmondják, és tudnak segíteni a pedagógusok abban, hogy ott is tudják a teljesítményt hozni.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok, Bicsák Esztert hallották.

0: Két óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt a héten az országgyűlés. Borult esős idő várható. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. A lángok szombaton Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal ma Cardiffban a skót, az északír és a velszi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a velszi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Az Egyesült Királyságot alkotó országokban Anglia kivételével mindenütt függetlenségpárti kormányok vannak hivatalban. Az exit pollok szerint az ellenzéki balközép blokk kapta a legtöbb szavazatot a svéd parlamenti választásokon. A mérsékelt baloldali erők alkotta szövetség a voksok több mint 51%-át nyerte el, még a jobboldali blokkra a választók 47%-a szavazott. Az azonban csak a hivatalos végeredmény után derül ki, hogy mely koalícióé lesz a többség a törvényhozásban. Tengeri drónok közötti összecsapásról számoltak be az ukrán hatóságok. A háború kezdete óta most először csatáztak egymással ukrán és orosz tengeri repülőszerkezetek. Valószínűleg egyben ez volt a történelem első olyan tengeri ütközete, amelyet drónok vívtak egymással. Az esetről egy videófelvételt is közzétettek. Ezen az látszik, ahogy egy ukrán drón géppuskájával elsüllyesztett egy távirányítású orosz járművet a Fekete tengeren. Idehaza az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt a héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, ma napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők holnap emellett döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról is. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. Budapesten és Pécsen koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongora művész ma a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, holnap pedig a pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Beethoven, Schumann és Csajkovszki művei. Végül az időjárásról, eleinte a Dunán túlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Napközben megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 8-13, napközben 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban többek között a neve szlovákiai magyar pszichiáter közíróval